0: Napközben 12-17 fok várható a folytatásban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A hely.
2: Ma egy olyan helyszínen járunk, ahol a bőség zavarával küzdünk, hogy melyik téma kapjon nagyobb hangsúlyt, és még így is mennyi minden kimarad. De mint Chebben a tenger, ebben az összeállításban is ott van a múlt és a jelen bonyolult kapcsolata. Irány tehát az alföldi táj, azaz a Jászok lakta város Kiskunmajsa. Kiskunmajsa helytörténeti írója Zsidó Péter előtt tisztelgünk a mai adásban. A szerkesztő Pálfi Balázs nevében is köszöntöm Önöket, én Burkert Rudolf vagyok. Itt a délalföldi városban emlékévet hirdettek születésének 130. és a halálának a 80. évfordulóját tartják. Mi már bent is állunk a karácsonyi gyűjteményben három beszélgető társammal, és akkor elsőként Paperizához lépek oda, aki a Konecsnyi György helytörténeti gyűjtemény szakmai vezetője, hogy maga az épület egykori TSZ-hez kötő valamilyen módon?
3: Ez az épület, ahol most állunk, ez nem. Igazából a városközpontban volt az eredeti helytörténeti gyűjtemény, amely 1981-ben nyitotta meg kapuit, és valójában ez egy TSZ alapítású múzeum, ha lehet így mondani, amelyet dr. Vedres Ferenc alapított. Ő volt ugye az akkori TSZ-nek az elnöke, és ahogyan ugye a 70-es, 80-as években Magyarországon megindult a múzeum alapítási hullám, 1981-ben alakult a gyűjtemény, és a jelen helyére pedig 2006-ba került, és egy teljesen új épületet avattak.
2: Vissza akkor Zsidó Péterhez, és talán akkor már Szabó Lászlóhoz címzem a kérdést. Hogy lesz ő Kiskunmajsának a történetírója, hogyha egyszer a Felvidéken születik?
4: Hát először ide kellett érkeznie a trianoni békeszerződés után, miután végharcolta az első világháború frontjait, és itt a család beszámolója szerint már lehetett ennek némi előzménye, ugyanis szerintük itt már megfordult a háború évei alatt Kiskunmajsán, és az is elképzelhető, hogy a későbbi felesége, Garas Judit, már találkoztak, tehát ilyen módon, amikor ő a mai Szlovákia területéről ide átköltözött, akkor már volt hova jönnie, és volt, aki őt várta.
2: És mikor nősül ő ide?
4: 1920-ban érkezett, és annak az évnek, hát ha jól emlékszem, nyár végén vagy kora ősszel meg is történt a házasságkötésük, és abban az évben el is helyezkedett a városházán iktatóként. Nem tudtuk kinyomozni, mert folytattunk levéltári kutatásokat, hogy pontosan milyen iskolai végzettséggel érkezett ide, de minden bizonnyal kellett valamiféle államigazgatási végzettség. Azt biztosan tudjuk, hogy Pozsonyban végezte az iskoláinak egy jelentős részét, viszonylag messze született, tehát Nyitvanovákon született. Valószínűleg ez egy felsőoktatási intézmény lehetett, ahol tanul, és a háború után ide került, ide nősült, és itt el is helyezkedett a városházán, iktatóként, tehát köztisztviselőként, és az 1946-ban bekövetkezett haláláig ott is dolgozott.
2: Mit csinál egy iktató?
4: Hát iktat.
2: Kizárásos alapon, jó, igen, de az mit jelent?
4: Már régen benne vagyunk az írásbeliség korában, már ugye kialakult a modern államiság, ami azt jelentette, hogy minden fontos eseményt papírra vetettek, ugyanúgy az emberek születtek, házasodtak, meghaltak, kérvényeket adtak be. Úgy kell elképzelni az életüket, mint a miénket, csak nem e-mailben forogtak az ügyek, meg nem online módon, mint ma, hanem kézírással, illetve írógéppel írva, de mindenképpen születtek papírok, és ebben neki nagyon fontos szerepe volt.
2: Tegzes Berki Emiliához fordulok oda, aki a gyűjteménynek a munkatársa, hogy amit itt látok kiállítva, különböző papírokat ott vannak, füzetek, amik tele vannak írva, hátul egy íróasztal, ez mind-mind Zsidó Péternek a személyes dolga?
5: Így van, igen, ez mind Zsidó Péter hagyatéka. Sok mindent az örökösöktől kaptunk meg, a többi tárgy pedig hátul az installációban, az maga a gyűjtemény. A könyvek voltak még saját személyes tárgyak, ezeket ő a saját kezével írta, másolta a levéltárból.
2: Annyit tudok mondani, hogy Zsidó Péter hosszúkás betűkkel ír, de nagyon szépen. És vannak ilyen legendák, hogy elméletileg van olyan nap, amikor ő reggel odaül az íróasztalához, és estig ott van, és ír, és a helytörténetet körmeli. Néznek Paperizára, akkor lehet, hogy ezt talán neki kell címezni ezt a kérdést, hogy akkor ő egy ilyen jó értelembe vett munkamániás önjelölt történész?
3: Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen figuráról beszélünk. Hatalmas szorgalma volt, nagyon nagy volt a munkabírása, tehát amellett, hogy ledolgozta az X órát a hivatalban, vagy hát a városházán, mint iktató, amellett volt, hogy késő éjszakáig sokáig a petróleumlámpa fénye mellett másolta az iratokat, vagy éppen dolgozta fel, illetve az, ami még fontos, hogy ugye a II. Világháború idején, 1943-ban lett volna a Kiskumajsa újratelepítésének egy kerek évfordulója, és arra készült ő egy kiadvánnyal, egy Majsa történetével, de sajnos ez nem született meg, gondolom anyagi okok miatt is, illetve ugye a háború, és majd 46-ban szerette volna kiadni, amit most a vitrínben látunk is kéziratot, ez arra készült. Látható rajta a felirat, hogy 1436 és 1880 között dolgozta föl a város történetét, mint ahogy látjuk, ugye római egyes, tehát ez az első részlet volna, és 1946, és ugye ebben az évben halt meg.
2: László, mit tudunk arról, hogy hogyan dolgozott? Mert mondjuk ő ugye a 20. század elején élt, tehát onnan visszalátni 1880-ig még nem olyan nagy feladat. Na de 1436-ig az már igen. Hogy mik voltak a forrásai?
4: Kihasználta azt a helyzeti előnyét, hogy abban az időben Kiskomorsának önálló levéltára volt, tehát ő mondjuk így az irattárban dolgozott, talán most jobban elválasztjuk már az irattárat a levéltártól, de abban az időben ez jobban összefolyt, úgyhogy itt az installációban is próbáltunk ennek így hangot és látványt adni, irattár és a levéltár közvetlen közelében végezte a munkát. Tehát ő az életének egy jelentős részét egyfajta irattári dolgozóként is élte, és elég hamar, miután ide került, rájött arra, hogy itt vannak nagyon értékes, jó a korábbról származó iratok is. Hogy pontosan mi volt az a szikra, ami nála begyulladt, azt nem tudjuk, de az tény, hogy több barátjával lehetett egy ilyen megbeszélésük, hogy akkor ők elkezdik Kiskomajsa iratait feldolgozni. Volt egy munkamegosztás, hogy ő kézzel másolta, és könyvformában, ahogy itt látható a kiállításban, úgymond el is raktározta, nem mondom, hogy megjelentette, mert ebből egy-egy példány készült, de egy könyvbe másolta be az iratokat. A barátja, a Csábrádi János pedig ennek felhasználásával készített egy olyan részben kézzel, részben írógéppel írt könyvet, ami pedig ennek úgymond a történet mesélése volt. Egy kicsit őszintén megmondom, hogy könnyebb is a Csábrádi könyveit olvasni, aki egyébként a helyi gyógyszerész volt. Kicsit egyfajta ilyen Mátyás király mondáivá tette a helyi történetet, de az adatok Zsidó Pétertől származtak, akinek meg ugye volt jogosultsága az irattárban, hát mondjuk így kutatni. Ilyen módon jött létre ez a 7 darab könyv.
2: Emília, ugye ezt mondtam az elején, közben mehetünk itt tovább, hogy emlékévet szentelnek Zsidó Péternek, de milyen formában?
5: Ugye itt vagyunk, készítettünk egy kiállítást, akkor a Városháza falán egy emléktábla készült az ő tiszteletére a Majsa napok keretén belül. Volt előadásunk, most novemberben lesz még egy, felújítottuk a sírhelyét.
4: László, hogyha az emlékévet össze kellene foglalni, akkor a központi eleme az a Zsidó Péter emlékkiállítás, ahol most vagyunk. Ennek van két mobil változata, és ezeket vittük végig tavasszal is, illetve majd most ősszel is az iskolákban. Ez egyfajta vándorkiállítás. Történt, illetve történik két kiemelt esemény még, egy emléktáblaavatás, ami most néhány héttel ezelőtt kerül sor, illetve egy temetői rendezvény, a sírját felújítottuk, és ennek lesz a nagy közönség számára történő bemutatása, illetve védetté nyilvánítása.
2: Van-e bármi olyan, és akkor ez személyes kérdés, ami mondjuk valami saját családi történet, felmenőknek a nevei, bármi hasonló, amit mondjuk pont a Zsidó Péter munkáiból tudtak meg.
3: A kollégánk, Balog Attila, lassan 3 éve dolgozik itt a gyűjteményben, és ő az a kolléga...
2: Hát, várjanak, hát ha Attila itt van a helyszínen, akkor nem ússza meg. Nagyon kedvesen fotózgat, lehet hallani itt a háttérben, de hát akkor Attila, mesélje a történetet. Mit tudott meg az őseiről?
6: Zsidó Péternek köszönhetően előkerült egy úgynevezett redemptus névsor, amiben Kiskumajsa első telepesei vannak lejegyezve, és az egyik ősapám, Balog István volt a redemptusok között, aki képviseltette magát, és akkor ez nekem ilyen nagyon érdekes, mert ilyen 300 éves történelem fűz ide a helytörténeti gyűjteményhez szó szerint. Ez a forrás volt, ami nagyon nagy segítség volt nekem.
2: És erről a család egyébként nem tudott, tehát ha ez nincs papíron, akkor ennek a tudásnak nincs birtokában.
6: Hát akkor ez gyakorlatilag elveszett volna.
2: És akkor visszalépek Elizához.
3: Ahogy az Attila az előbb mondta, tehát a Balog család, akik redemptus család, tehát 1745-ig visszavezethetők, és itt kapcsolódik Zsidó Péterhez, ugye ő nem csak feljegyezte akár a levéltárban található iratokat, ami nagyon fontos az az, hogy ugye a II. Világháború idején 44-ben kiadták azt a parancsot, hogy a levéltárat ki kell üríteni. És a Kiserdő területén egy hatalmas nagy árkot ástak, és abba az összes iratot, amit lehetett, azt behányták. A háború után ezeket az iratokat, amit találtak, ami nem ázott el, ami nem szakadt szét, visszavitték. Két helyen állomásoztatták ezeket az iratokat, de Zsidó Péter volt olyan éleslátású, hogy a legfontosabb okleveleket, vagy amiket éppen ő is megtalált, azokat ő hazavitte. megmentette, ilyen például a katonai adókönyvek, amik ki vannak állítva.
2: 1814-ből és 1745-ből.
3: Így van. És a másik, ami pedig itt látható, ez a Liber Fundi, vagy más néven telekkönyv. Ebből időpontilag több változat is készült. Nekünk ugye az 1753-as, ami fennmaradt, és ebben találhatóak azok a redemptus családfőknek a nevei, akik ugye megváltották szabadságukat a redempció alkalmával. Tehát lényegében, hogyha ő ezt a telekkönyvet nem fogja meg, és nem viszi haza, és nem teszi olyan helyre, ami biztos, és a családnak a figyelmét sem hívja fel arra, hogy igen, ezt őrizni kell, akkor nem tudnánk valószínű a redemptusainknak a nevét sem.
2: Akkor Attila, az a Balogh Mihály, illetve Balogh János, akinek itt a nevét olvasom, lehetséges, hogy ők az ősei?
6: Nem, Balogh István volt az ősünk 1696-ból, tehát hogy ez ilyen több oldalon keresztül van, és akkor nyilvánvalóan azért a Balogh az egy elég elterjedt családnév.
2: Szabó Lászlónak gondolata támad, én pedig jövök hallgatni.
4: Csak egyfajta ilyen váó élmény a helyi lakossággal kapcsolatban. Két felnőttel volt nagyon izgalmas beszélgetésem az elmúlt hetekben. Az egyik egy gimnáziumi tanár, aki a gimnáziumban, amikor kint voltunk rendhagyó történelmi órán és előadáson, akkor lázasan keresgette a listában a családnevüket. Mint kiderült, nem véletlen, mert ők is redemptus család, tehát eredetileg az 1740-es években költöztek ide, és egyszer csak lelkesen felújongott, igen, itt vagyunk, tehát benne van a család, ő még nem látta ezt a kézírásos könyvet, és ez az egyik váó élmény. A másik pedig a környék, hát hadd mondjam így, nagyon közismert kéményseprője, aki itt a múzeumban volt látogatóként, hát talán el lehet mondani Patyi vezeték nevű, és mondta, hogy ő redemptus családból származik, és mondta, hogy persze látom a táblán, ott van a Patyi, de nem, ő a Balogh családon keresztül tartozik a redemptusok közé. És csak azért mondom, hogy egy bizonyos körben itt a városban ez érzékelhető, hogy abszolút számon tartják ezt az 1740-es években történt újratelepítést. Nyilván nem is a nagyon régi történet, tehát könnyebb, mint egy Árpád-korit, és van, aki számon tartja, de most szembesül vele, hogy esetleg valóban benne van a könyvben a nevük.
2: Na és hogyha már az 1740-es éveknél tartunk, ugye ez az az időszak, amikor a település földjének és a mai népességnek a története egybefonódik. És ezt megelőzően ugye a hunok, avarok, kunok szállás területe volt ez a táj, ebből az időszakból is van olyan információ, akkor amit Zsidó Péternek köszönhetünk.
4: Ugye itt egyrészt volt egy Árpád-kori templom, aminek a maradványait valamikor az 1980-as, 90-es években tudták feltárni, és ott éppen most az elmúlt napokban is tartottunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat, és úgy röviden elmondtuk a gyerekeknek, hogy milyen tárgyak jönnek elő így részben vagy sérült állapotban. Nyilván itt keverednek a különböző régészeti korok, de az a lényeg, hogy itt ez egy kun szállásterület volt, abszolút Árpád-kori, és ez a kun identitás, amit itt ápolnak, ez erre vonatkozik, de azért ebben nagyon sok az a fajta identitás, ami a tatárjárás és a török dúlás pusztításai után, pedig az 1740-es évektől kezdődő újratelepítéshez kötődik, ami viszont inkább jász. Tehát ez a kun, ez jász identitás is. Ezt fontos egyébként tisztázni a helyiekkel, hogy van kun identitás, van jász identitás, tehát itt a terület meg a nép egy kicsit keveredik. Tehát amikor azt mondjuk, hogy kun identitás, és ugye kis kun kapitányságok is voltak, tehát magát, ezt az autonómiát, amit még a kun László, Árpád-kori királyunk adta eredetileg a kunoknak, ezt hát ilyen búvópatakként előjött a történelem során, de Mária Terézia megerősítette, és a helyi népesség akkor már a jászok. Ugyanolyan szolgálatokat tartoztak az uralkodó meg a magyar állam felé, mint az őseik, tehát ők katonáskodásban abszolút élen jártak, a bírájuk továbbra is a nádor volt, tehát az a középkori identitás, ami egy területi autonómiát jelentett a kunoknak, az megmaradt az 1700-as években is, sőt, igazából a modern korig, a kiegyezés utáni polgári állam kiépítéséig, ami ott az 1870-es években történt, egészen odáig ez a fajta kun és jász identitás és autonómia megmaradt.
2: Most egy kis időre búcsút veszünk az emlékévtől, hogy essen szó az intézmény névadójáról, a kétszeres Kossuth díjas Konecsny Györgyről.
3: Ezt a kiállítást tavaly 2025. júniusában a Múzeumok Éjszakája alkalmában nyitottuk meg. Ez a helytörténeti gyűjtemény, ez 2006-ban nyílt meg, és 2015-ig Kiskunmajsa népességét, helytörténetét bemutató állandó kiállítás volt látható, és itt a kollégákkal tanakodtunk rajta, hogy milyen kiállítással kellene ezt felváltani. Több alternatíva is jött, hogy mi is lehetne, de úgy adta magát, hiszen nincsenek véletlenek. Konecsny Kossuth György munkásságával kapcsolatban készült egy új kiadvány, amelyet a Szép Művészeti Múzeum művészettörténészei több éves kutatómunkával állítottak össze, és már szinte a könyv kiadása előtt álltak, és akkor találtak ránk érdekes módon, hogy ha hát van Kiskunmajsot, hát itt született Konásni György, hát hívjuk már fel a helytörténeti gyűjteményt, hogy van-e valami anyaguk, amivel magát a könyvet tudnak egy kicsit színesíteni. Na és akkor így értek össze a szálak, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor a múzeumok éjszakájára a helytörténeti gyűjtemény névadójával és a majsai születésű kétszeres Kossuth díjas festőművésszel, grafikussal fogjuk a kiállítást megnyitni.
2: És amiről Eliza beszél, az akkor idáig ott volt László kezében, az a könyv most megkapja Emília.
5: Magának a kiállításnak nagy inspirációja volt ez a könyv, a szöveges anyagok nagy részét ebből tudtuk összeállítani.
2: Lászlót kérem szépen, mert ugye itt fel van rajzolva a családfa, és a középen találom ugye Konásni Györgyöt, aki 1980-70-ig élt, felmegyünk a szülőkig, és akkor az oldalágon a testvérek, mert akkor nagyon sokan vannak ők.
4: Igen, tehát összesen 11 gyermek született, ugye Konásni Alajos és Balogh Terézia házasságából, ők egyszerre nem éltek sose 11-en. Gyakorlatilag itt a 20. század történelme benne van, amikor ott van, hogy Konásni Alajos, ugye aki az apának a nevét örökölte, hősi halott a II. Világháborúban, de amikor azt nézzük, hogy Konásni József Bujákon volt tanácselnök, akkor szintén benne van a 20. századi történelem, és a másik, amit általában hangsúlyozunk a gyerekeknek is, meg a felnőtteknek is, hogy érdemes megnézni, hogy milyen sok grafikus, dekoratőr, meg fényképész, meg hasonló szakmát űző családtag van ezen a családfán. És szerintem ezt nem kell Czeisler Endrének lenni ahhoz, hogy megmondjuk, hogy itt van valamiféle családi genetika, és ez egy kicsit egy ilyen városi genetika is, hiszen most nem tudunk kitérni nyilván a többi híres festőnkre, de akár egy Áricz Józsa, akár egy Pajzséva, akár a jelen élők közül is nagyon sokan úgymond Isten áldott a tehetségek ezen a területen, úgyhogy meg szoktuk tervezni a múzeum pedagógiai foglalkozásokat, hogy hogyan ne lépjük át a mondjuk fél órát, hogy a gyerekek bírják, de amikor itt tartunk és 20 perce itt állunk a fal előtt, akkor ezt szoktam gondolkodni, hogy hogyan tovább, és a maradék 10 percben hogy foglaljam össze Konásni György életművét.
2: No, ez a műsor azon pontja, ahol dönteni kellett. Konácsni munkásságát elemezzük a továbbiakban, vagy maradunk az eredeti szándékunknál, és Zsidó Péter életművében haladunk a továbbiakban. Ez utóbbi mellett döntött a szerkesztő Pálfi Balázs, aki Budapesten készített beszélgetést főhősünk dédunokájával.
7: Szőlősi Katalin nagyon meglepődött, amikor értesült arról, hogy ez egy Zsidó Péter emlékév lesz Kiskunmajsán.
8: Hát meglepődtem, igen. Igazából sejtettem, mert gyerekkoromban, vagy tínédzser koromban már ez felmerült egyszer, hogy a dédnagyapám előtt fog a város tisztelegni az emlékének. Majdnem elneveztek róla egy utcát, de mivel ez a 80-as évek vége volt, az még egy másik rendszer, hát ott az ő neve, hogy Zsidó Péter, ez nem ment át a rostán.
7: De tudott erről ezek szerint?
8: Nem most került ki, hát a családom birtokában voltak azok a kéziratok nagyon sokáig, amikről szó van, ugye, az ő gyűjteménye, annak az elszántságnak, gyakorlatilag megszállott munkának a gyümölcse, amit ő egész életében csinált, ahhoz képest, hogy egyébként nem is ott született, hanem a Felvidékről származott. De oda házasodott, ugye, a déd nagyanyámat elvette, és annyira megszerette azt a közösséget, vagy a történelmét ennek a városnak, hogy elkezdte ezt felkutatni. És igazából több száz évre visszamenőleg az ő kéziratai alapján maradt fönt a történelem, hogyha ő ezt nem csinálta volna meg, akkor most nem lenne írott történelme Kiskunmajsának. Ez viszont a sorsnak a fintora, mert hogy ugye leégett az irattár, ebbe az is benne van. De ő mindenhonnan gyűjtögetett, mesélték a nagyszüleim, hogy estéket, néha éjszakákat átbeszélgetett a helyi plébánossal, a helyi nem tudom, kicsodákkal, akiknek közük lehetett, vagy valamilyen információt tudott a történelemről begyűjteni.
7: És ezeket megjelentette, ezeket a tanulmányokat, amiket ő megírt. Hogyan emlékszik a kötetekre? Ezek a kötetek, azt hiszem 6-ból 5 a helytörténeti gyűjtemény bekerült.
8: Én gyerekkoromban nem találkoztam ezekkel a kötetekkel, mert nem a mi háztartásunkban volt, tehát nem ott, ahol én laktam. Szóval egy pár évvel ezelőtt találkoztam ezekkel a kötetekkel, mert akkor ott bevittek engem ebbe a helytörténeti gyűjteménybe, megmutatták a köteteket, és ott meg tudtam érinteni, megfogni őket, ami azért volt egy nagyon érdekes élmény, mert annyit hallottam kiskoromban erről, és sose láttam.
7: Arra azért kíváncsi lennék, hogy vajon milyen ember lehetett az déd nagyapja. Ön egészen biztos, hogy nem ismerte, nem ismerhette Zsidó Pétert, de a családban maradt meg valamiféle kép arról, hogy ő milyen ember volt?
8: Persze, hogy maradt meg. Engem a nagymamám nevelt föl. Ő volt Zsidó Péternek a legidősebb lánya. Ő azért első kézből tudott nekem mesélni a déd nagyapámról, aki ugye 1946-ban halt meg. Akkor született az édesapám, és még pont le tudták vinni újszülöttként megmutatni a déd nagyapámnak apukámat, de már nagyon beteg volt, és aztán nem sokkal később meg is halt, úgyhogy már az édesapám sem emlékezett volna rá, viszont nekem volt olyan szerencsém, hogy a nagymamám nevelt föl, és őtőlem nagyon sok sztorit hallottam. Hát ebben voltak pálinkázós sztorik is. Voltak olyan sztorik, hogy ő reggeltől estig dolgozott, otthon és a szabad idejében is. A nagymamám úgy emlékezett rá, mint aki ül az íróasztalánál, és ezt a gyűjtő munkát végzi, amiből aztán később ezek a kötetek születtek. Ez ráment, az összes szabad ideje ráment, gyakorlatilag az egész élete erre.
7: Akkor lehet azt mondani, hogy kicsit vagy nagyon megszállott volt?
8: Elég megszállott volt, mondjuk úgy. Viszont a nagymamám sokat látta őt, mert amikor nem a hivatalban volt, hanem otthon az íróasztalánál, akkor a nagymamám kisgyerekként ott tudott körülötte rohangálni, és nem volt az, hogy nem foglalkozott a gyerekekkel, mert foglalkozott, csak munka közben.
7: Most, 2026-ban tudott-e meg valami olyasmit, amit egyébként nem?
8: Igen, hát hál' Istennek már a legelejétől kaptuk az információkat, és hát összetudtunk dolgozni, mert ugye a testvérem is, nála is van egy csomó olyan fénykép, olyan iratok, amiket nagy lelkesedéssel küldözgetnek egymásnak, ugye az öcsém is a múzeumnak, és a múzeum is megmutat nekünk sok mindent, amiről eddig nem tudtunk. Én azt hiszem, nagyon szerencsések vagyunk, mert olyan helyekről is vannak a déd nagyapánkról anyagok, vagy információk, fényképek, amiket mi magunktól biztos, hogy nem találtunk volna meg.
2: Vissza Kiskunmajsára, ahol az eredeti helyszínünkön a Konecsni György emlékházban zárjuk majd a műsort Pap Elizával és Szabó Lászlóval. Közben kilépünk az épületből, és itt találjuk magunknak balkézre Zsidó Péternek az emléktábláját. Azt mondja, hogy városunk újratelepítésének 250. évfordulója alkalmából Kiskunmajsa város közönsége. Tehát akkor ezek szerint ő egy ilyen identitás formáló erő mind a mai napig.
3: Így van. Ez az emléktábla, ez még, ha mondhatom így, ugye a régi múzeum épületéről származik. Viszont volt egy olyan időszak, amikor nem igazán volt benne a köztudatba, tehát helytörténeti előadások témája nem igazán volt Zsidó Péter. A múzeum pedagógiában sem kapott akkora nagy hangsúlyt, és éppen ezért gondoltuk úgy, hogy a születésének, illetve a halálának a kerekévfordulója kapcsán ezt az évet emlékévvé nyilvánítsuk, és a helytörténeti gyűjtemény már ugye 2025-ben elkezdte felépíteni, hogy hogyan is nézzen ki ez az emlékév. Van egy, az Új Redemció Kiskunmajsaért Egyesület, amelynek a küldetése szintén a helytörténet, illetve a honismeret, és ehhez az emlékévhez is kapcsolódott az egyesületünk, a Zsidó Péter sírjának a úgymond felújításában vett részt.
2: László, én úgy tudom, hogy volt olyan terv, hogy utcát neveznek el Zsidó Péterről.
4: Hát a 90-es években volt egy olyan kezdeményezés, hogy kapjon posztumusz diszpolgári címet. Felmerült ott is a ma élőre származottak és örökösök mondták, hogy a családon belül ez egyfajta szomorúsággal töltött el mindenkit, hogy még utcát sem neveztek el róla, és diszpolgári címet sem kapott. Ez egy érdekes dolog, egyébként vannak erről korabeli sajtó megjelenések, hogy végül is a város elzárkózott ettől, az akkori városvezetés. Most viszont hála Istennek ez az évez tényleg erről szólt, hogy mire eljött a január 31-e, addigra már Zsidó Péter munkássága bekerült a helyi értékek közé, addigra már a város döntött, hogy az egész év, tehát a 2026-os év Zsidó Péter emlékév lesz, és úgy futunk az év utolsó negyedévére, hogy már posztumusz diszpolgári címe is van, tehát tulajdonképpen, hát ha lehet így mondani, és nem eldöngetve, megtettük azt, amit korábban hosszú évtizedeken keresztül nem tettek meg.
2: Papeliza vezet minket továbbra is, most már az épületnek a túloldalán vagyunk, de még mindig az udvaron, mert hogy van itt egy sírköve Zsidó Péternek, ez az egykori sírkő, amit felújítottak?
3: Ez az eredeti sírkő, ennek röviden az a története, hogy az 1990-es évek elejére, ha visszakanyarodunk, akkor helytörténészünk volt Csík Antal, aki felkereste Zsidó Péter lányát Budapesten, és hát úgy elkezdődött, hogy hogyan is lehetne azokat a kéziratokat, amelyeket Zsidó Péter ugye maga után hagyott, és a család pedig megőrzött, hogyan kerülhetne ez vissza Kiskunmajsára, és végülis az lett a megállapodásuk, hogy ők átadják ezeket a kéziratokat, amiket még meg tudott menteni, ugye itt említettem a katonai adókönyveket, a Liberfundit, néhány oklevelet, még végrendeletet, ők pedig azt kérték cserébe, hogy újítsák föl a sírt. És ugye ez volt az eredeti sírkő, ezt behozták a régi múzeum épületébe, és ez ott állt, és akkor a 90-es években mondjuk így kapott egy újabb sírkövet. Tehát akkor történt úgymond az első felújítás, mi pedig azt a sírhelyet kicsi, úgymond modernizálással, de felújítottuk.
2: Kiskunmajsa helytörténet írójára Zsidó Péterre, illetve Konecsni Györgyre emlékeztünk a mai adásban. Ezt a műsort 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Pálffy Balázs nevében is. Burkert Rudolfot hallották.

0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Kulturális misszió és közösségépítés. Csütörtökön kezdődik az Őszi Margó Irodalmi Fesztivál a fővárosban. Vendégünk Valuska László, a fesztivál alapítója, igazgatója. 1956 filmre írva. Háromnapos rendezvény a forradalom és szabadságharc emlékére a budapesti Corvin moziban. Kockázatok és mellékhatások címmel új színházi bemutató Szombathelyen. És hősképző az Egri Harlekin Báb Színházban. Ezek a mai szóda témái a következő fél órában. Jó napot kívánok, Nánási Anikó vagyok, a szerkesztő pedig Kádár Dóra. Öt éves a Margó Irodalmi Fesztivál, Budapesten a Millenárison lesznek a programok, erről beszélgettünk az alapító igazgatóval, Valuska Lászlóval, szervusz!
2: Szervusz, köszönöm a meghívást!
1: A fesztivál honlapján olvasom, hogy a 15 éves Margón nem lesznek archív fotók, könnyes visszaemlékezések, és nem lesz hexameterben elmesélve, hogy hogyan indultatok el annak idején Csejdi Andrással, hogy létrehozzátok ezt a fesztivált. Szóval még ünnepelni sem akartok hagyományosan.
2: Soha nem gondoltam volna, hogy ez egyszer fel lesz olvasva ez a programajánló, amit egyszer leírtunk a gála műsorunkhoz. Egyébként ünnepelni szeretnénk, azt nem tudjuk, hogy ez mennyire lesz hagyományos vagy nem hagyományos, de azt érezzük, hogy amikor 2011-ben elindult a Margó Irodalmi Fesztivál, akkor valami elindult, aminek mi így a részesei vagyunk, de nagyon sok mindenkin múlt, hogy 15 évvel később itt tartunk, szerzőkön, kiadókon, műfordítókon, támogatókon, illetve hát elsősorban az olvasókon, akik a 15 év alatt azért nagyon sokan lettek szerencsére, és a magunk módján próbáltuk megfogalmazni azt, hogy milyen eseményt szeretnénk, tehát nem egy szoboravatás lesz, hanem az irodalomról fog szólni minden, mert azért a 15 év alatt rengeteg minden megváltozott, hogy más ne mondjak, a PISA-tesztek eredménye is romlottak ennyi idő alatt.
1: Uh-huh. De azért nem csak irodalom lesz zene is, bár az irodalomhoz kapcsolódva, meg showbiznisz, esztrádműsor, ugye ezen a gálán, amit Máté Gábor rendez, 17-én lesz ez a gála maga.
2: Igen, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Táncszínháznak van egy nagy nézőtere, 400 valamennyien férnek el, lesz egy csodálatos színpadképünk, az Amőba zenekar fog zenélni, eljön Kollár Clemens László, aki két olyan dalt is előad, ami így a Margóhoz, illetve a Margóból kinövő rájátszás produkcióhoz kapcsolódik, és felkértünk írókat, hogy valahogy az irodalom, olvasás, könyvek tematikájához kapcsolódva írjanak erre az estre egy szöveget, tehát most, amikor fölvesz, vagy beszélgetünk erről, akkor még mi se találkoztunk ezekkel a szövegekkel, tehát Máté Gábornak igazi, komoly, nehéz feladata van, hogy lehet ezt majd összerakni, de fel fog lépni Spiro György, Németh Gábor, H. János, Tompa Andrea, Simon Márton, úgyhogy szerintem izgalmas este lesz.
1: Hogy mennyi minden változott meg ez alatt a 15 év alatt, már érintetted egy picikét, tehát 15 évvel ezelőtt budapesti klubokban, underground helyszíneken indultatok, és az volt a cél, hogy az irodalmat ne olyan hagyományosan kötötten, hanem kötetlenül, újszerű formában népszerűsítsétek. Most viszont már a Millenáris Parkban lesztek, és a kortárs magyar irodalmi élet egyik legfontosabb találkozó pontja lett a Margó, szóval már nincs a peremen a Margó, akkor a célok változtak-e?
2: Hát ez egy örök kérdés számunkra, mert az összefoglaló az tényleg így igaz, hogy egyfelől, hogy honnan indultunk, másfelől meg odaérkeztünk meg, hogy nekünk is egyre inkább azért, hogy kiszolgáljuk a kiadókat, szerzőket, olvasókat, egyre inkább ilyen klasszikus formátumokat kellett elkezdenünk szervezni. Tehát például így az eseményeink, vagy itt a Margón, ugye nagyon fontos, hogy milyen könyveket mutatunk be. Például Forgács Andrásnak a Papám című könyve, H. Jánosnak a Száz nap című regénye, Tisza Katta regénye, Bödös Tiboré, azok itt lesznek bemutatva.
1: És tehát akkor
2: itt...
1: azt mondod ezzel, hogy a maguk a könyvek határozzák meg azt, hogy mi is a Margó, a bemutat, itt bemutatott könyvek, az ide meghívott szerzők?
2: Mindenképpen meghatározzák, hogy mi a Margó, és annyit pontosítanék csak, hogy a Margó az egy szellemiség ebből a szempontból, és minden évben a nulláról próbáljuk meg kitalálni, hogy mit kellene és hogyan kellene csinálnunk. Hogyha ilyen igazi margós programot kellene említenem, akkor ilyen a közönség számára nem látogatható margófakt egyébként, ami 400 középiskolásnak készül, de ilyen például a Kis Tibornói regények köré szervezett Olvadás című zenés irodalmi est, ahol nagyon sokan fognak fellépni, nagyon sok felolvasás lesz benne, meg improvizáció, de ilyen a Mordájnak a koncertje is, ahol pedig Sevő Ferencet idézik meg, ami meg a népdalhoz kapcsolódik. Tehát a Margó az abban benne van, ezért mondtam, minden, ami így az irodalomban történik, és benne van az, hogy mi hogyan képzeljük el ennek a tálalását.
1: Szóval maradt azért a régi underground kezdeményezésből sok minden. Innen folytatjuk majd a beszélgetést Valuska Lászlóval. Most egy olyan történetről hallunk, amely könyvbe, aztán színpadra kívánkozott. Munkaalkoholista voltam, mondja Horváth László, aki saját életében tapasztalta meg, milyen észrevétlenül képes a munka háttérbe szorítani a családot és a magánéletet. Az általa vezetett gyógyszerszállító cég világából és az Útra való című könyvből indult el az a történet, amelyből a Vörös Sándor Színház Kockázatok és mellékhatások című új előadása megszületett. A darab már nem egyetlen vállalkozásról szól, hanem azt vizsgálja, hogy hol húzódik a határ teljesítmény és függőség között, mit viszünk tovább a szüleinktől kapott mintákból, és mi történik a családdal, ha a munka lassan mindent elfoglal. Egy darab fekete humorral és groteszk helyzetekkel. Gergő Judit összeállítása.
3: A regionális nagyvállalat lehet a cégből egy olyan 10-15 éven belül is, akkor nem is csak ilyen 40 valahány leszel. Azt csinálsz utána, amiért csak kedved van.
4: Arra gondoltam, hogy elmennék önkéntesnek egy évre.
3: De nem, ez baromság, ez semmi másról nem szól, mint hogy ingyen dolgoztak.
4: Vannak dolgok az életben, apu, amit az ember nem pénzért csinál.
5: Egy gyógyszerszállító cég, ahol kis és nagy emberek, gazdagok és szegények, fiatalok és reményvesztett idősek élete találkozik nap mint nap. Ez a Szombathelyi Vörös Sándor Színház Kockázatok és mellékhatások című új előadása. Egy helyi lakos ötlete alapján a darabot Zsigó Anna és a rendező Farkas Ádám írta.
6: A történet három szállal rendelkezik, és ez a három szál fonódik össze. Az első az a munkás emberek életét mutatja be, ez főképp az irónia és a viccnek nyit nagyobb teret. A második szál a fiatalok pályakezdését mutatja be, és az ezzel járó szabályszerű nehézségeket, csupa olyan helyzetet, amiben az ember, ha belecsöppen, akkor mindig azt érzi, hogy miért van az, hogy fogalma se volt erről, hogy ez hogy soha senki nem beszélt erről. A hitelfelvétel, a gyermekvállalás, a lakásvásárlás is az, hogy ez mindig egy ilyen nagyon turbulens időszakban történik, ahol minden egyszerre folyik. A harmadik szál az valami fajta családon belüli dinamikákat mutat, és a generációk közötti különbségre hívja fel a figyelmet, és tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy milyen nagyon nehéz kitörni azokból a sémákból, amik nem csak mintaként vannak előttünk, hanem nagyon sok esetben különböző családi prések és családi elvárások mentén kijelöl egy utat, és hogyha az ember másképp akar dönteni, az micsoda elképesztően nagy energia, és milyen nehéz megtörni azokat az elvárásokat, hogy az ember végül megtalálja azt az életet, vagy azt a simpárt, amin igazán szeretné, hogy fusson az élete.
7: Én egy olyan embert játszom, amilyen a magyar társadalom 60%-a kevés pénzű, csóró, elhagyatott, magányos.
5: Droid szerepében Horváth Ákos színművész.
7: Ezért, hogy túlélje a mindennapokat, több munkáját vállal, és ebből nyilván adódnak vicces pillanatok.
8: A darab elejétől a végéig történik-e valamiféle karakterfejlődés, vagy tulajdonképpen egy figurát láttunk, akinek állandósult az élete?
7: Nagyívű shakespeare-i karakterfejlődés nem történik. Ilyen kis magyarossa, hogy mi fejlődünk, vagy nem fejlődünk, vagy visszafejlődünk, olyan igen. Az én figurám azt mondja, hogy szétszakadunk a mindennapokban, de hogy mi az előadás üzenete, akkor tessék megnézni, és akkor kiderül minden. mindenki számára, hogy mi is az.
8: A cím egy meghatározott közeget jelöl, a kockázatok és mellékhatások mindenkinek rögtön a gyógyszertár vagy a gyógyszeripar jut eszébe. Fontos-e, hogy ebben a közegben játszódik a darab?
6: Egyrésztről igen, másrésztről nem. Nagyon szeretnénk univerzális emberi helyzetekről beszélni, és ehhez ez egy nagyon jó terep. De leginkább talán azt mondanám, hogy a közegnek a funkciója, hogyha így lehet mondani, akkor az az, hogy legyen tér arra, hogy megmutassuk a kékgalléros munkás emberek hétköznapjait, és hogy valahogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy micsoda óriási melót tesznek le az asztalra, és hogy ez milyen kevésé van megbecsülve, mert olyan természetesnek vesszük, hogy a gyógyszer ott van a patikában, hogy a dolgok működnek, de hogy közben azért ez iszonyatosan sok ember álhatatos munkáján keresztül történik meg.
1: A szombathelyi Vörös Sándor Színház új előadásáról, a Kockázatok és mellékhatások című darabról hallottuk Gergó Judit riportját. Az őszi Margó Irodalmi Fesztivál csütörtökön kezdődik a Millenárison, a fővárosban. Továbbra is vendégünk Valuska László, fesztiváligazgató, alapító. Nem tudom, egy ilyen fesztiválnak lehet-e saját olvasó közönsége, de mivel a Margó nem hagyományos fesztivál, ezt is el tudom képzelni.
2: Én azt remélem, hogy van saját olvasók közönsége, és ezt azért remélem, mert az elmúlt 15 évben nagyon sokszor szembesültünk azzal, hogy visszajeleznek Margó látogatók, hogy valamit a Margón szúrtak ki, és kezdtek el olvasni. Ez lehet egy izlandi szerző, ez lehet egy fiatal kortárs szerzőnek a könyve, lehet a Margódihoz kapcsolódó kötet, illetve hát így az elmúlt években mi nagyon sokféle alkalmat kerestünk arra, hogy a Margó és az olvasó közötti viszonyt azt így a lehető legszorosabbra húzzuk. Ugye csináltunk ilyen olvasóköröket korábban, illetve volt egy könyvsorozatunk, amit a Helikon könyvkiadóval adtunk ki közösen, ez egy EU-s támogatásban valósulhatott meg, 18 kötetet adtunk ki, mindegyik kortárs szerző, iszonyú izgalmasak, és kis nyelvekről lettek lefordítva. Én nagyon büszke vagyok rá, és minden szerző itt volt a Margón, úgyhogy a Margónak ez mindenképpen feladata, hogy nem egy olyan értelemben, tehát nem egy olyan fesztivál akar lenni, ami csak így helyet ad a különböző programoknak, hanem egy olyan fesztivál próbál meg lenni, ami bemutatja az újat, az izgalmasat, segít abban, hogy valahogy navigálni tudjon az olvasó az új megjelenések között, megismerkedhessen új szerzőkkel. Most például az idei őszi Margón két tök jó külföldi szerző is jön sok más mellett, az egyik Beatriz Serrano, spanyol szerző, a másik pedig a Bernardo Atxaga, aki meg egy baszk szerző. Mind a kettő iszonyú izgalmas nemzetközileg is, csak ugye itt Európában főleg egy ilyen kis piacon, mint a magyar, elsősorban az angol szász könyvpiacról érkeznek a könyvek, amiket lefordítanak, az van ránk a legnagyobb hatással.
1: Ti meg direkt keresitek az ilyesmit.
2: Így van, és hát keresni kell, mert nagyon izgalmas, hogy Európa más nyelvein milyen történeteket írnak, mert nem attól lesz valami jó kizárólag, hogy angol szász.
1: Margó díjat említetted már, a nyitónapon adjátok át a legjobb első próza kötetes szerzőnek. Van egy zsűri, annak az elnöke te vagy. De hogy látod, hogy manapság miben mutatkozik meg a pályakezdő írók, nem is tudom, generációs hangja, ha van ilyen? Szóval van-e valami, ami összeköti őket, a közös probléma, téma, vagy inkább a formai megoldások?
2: Erre nagyon nehéz válaszolni, ha megpróbálom, akkor inkább azt mondom, hogy van egy nagyon erős társadalmi érzékenység a társadalmi ügyek iránt, tehát a mostani könyvek között is, nem tudom, az Adorjáni Pannának a könyve a fiataloknak a pályára lépési időszakát meséli el, Fehér Renátó regénye azt mutatja be, hogy milyen, amikor egy merénylő a saját fejébe zárva ezt a férfi, maszkulin, toxikus energiákat így elszabadítja. Fábián Tamás, aki egy újságíró, ugye ő ezt a világot hozza be, hogy milyen hatással van ránk a hétköznapi életünkre is a politika, meg ezekkel járó konfliktusok. Most csak pár dolgot
1: említettem. Szóval egyáltalán nem ragadnak le a szerelemnél, meg a hagyományos kamaszkori problémáknál.
2: Igen, ezek szerintem valahol mindig ott vannak a háttérben, hogy a szerelem és a halál az minden szép irodalmi műben felbukkan, viszont az nagyon fontos a Margó díjnál, hogy Én is, amikor elkezdtünk erről beszélni még 2015-ben, hogy a pályakezdőknek csináljunk egy irodalmi díjat, akkor nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy ez bizonyos szempontból egy ilyen hamis állítás, egyfőn meg vannak olyan szerzők, mint mondjuk néhány éve Viski András nyert, akinek egy óriási életműve van költészetben és színházban is, de tényleg a kitelepítés volt az első regénye, és hogyha meg onnan közelítjük meg a kérdést, hogy mondjuk a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlónak az első regénye a Sátántangó volt, akkor mondhatjuk azt, hogy nekünk nem a pályakezdés az igazán fontos, hanem hogy semmiről nem maradjunk le, ami történik a magyar irodalomban, és iszonyú izgalmas, mert hát nem tudhatjuk soha, hogy kiből lesz egyszer Nobel-díjas.
1: Beszélünk majd még az ifjúságról és a nekik szóló programokról is hamarosan. Most egy színházi gyerekprogramról lesz szó. Hallgassuk meg Pilisi Csenge riportját arról, hogy az Egri Harlekin Bábszínház új előadássorozatot indított Hősképző címmel iskolásoknak. Az a célja, hogy a gyerekek ne csak tanuljanak a történelemről, hanem tudjanak hozzá kapcsolódni, hogy fedezzék fel, hogy a történelem hősei is ugyanolyan kíváncsi, bátor, vagy olykor bizonytalan emberek voltak, mint ők maguk. Az első előadás Hunyadi Mátyásról szól, Bence Mónika bábművésszel Pilisi Csenge beszélgetett.
9: Mátyás hatalmas könyvtárat építetett. Annyi könyve volt Mátyásnak, hogy az bármely király, bármely tudós, sőt még a tudós macskája is megirigyelhette. A Korvinák, így hívták Mátyás könyveit, hatalmas tudást rejtenek magukban. És ez bátran állíthatom, hogy minden könyv hatalmas tudást rejt magában. Hát ezért szerettem őket. A sok könyvből pedig azt olvastam ki, hogy Mátyás nem attól lett nagy király, hogy ő volt a legerősebb, hanem attól, hogy mert tanulni, mert újítani, és tudta, hogy egy jó csapattal bármit el lehet érni.
10: Mondhatjuk, hogy az Egri Harlekin hősképzőt indított. Hogyan mutatja be, mint példa Mátyás királyt a Harlekin Bábszínház?
9: Negyedi oldalról mutatjuk meg Mátyást, hogy mi volt mögötte, tulajdonképpen az ő személye mögött, egészen kicsi korától személyiségét megpróbáltatások formálták, és így vált ő erős és igazságos nagy hős királyá.
10: Hogyan egészítik ki azokat a tanulmányokat, amiket ugye az iskolában megismerhettek, tanulhattak a fiatalok?
9: Mi, mikor összeültünk a rendezőnővel, Szűcs Rékával, tulajdonképpen a fejünkből azt pattant ki, hogy milyen jó lenne, ha az általános iskola tanmenete szerint mennénk. A gyermekem általános iskolás, úgyhogy bementem az iskolába, kerestem magamnak egy hatodikos kis konzuláns hölgyet, és elkértem a hatodikos történelem könyvet. Nem állítom, hogy sikerült az összes pontját sorra vennünk, hiszen Mátyás ez egy hatalmas nagy anyag, de egy nagyon jó alapként tudunk szolgálni a tanulmányok mellé. Az édesapja Hunyadi János volt, tulajdonképpen őt nem nagyon láthatta a két gyerek, mert ugye neki volt egy testvére, egy bátyja is, ugye a Hunyadi László, és az édesanyja nevelte őket Kolozsváron, szigorú neveltetésben részesültek. Mátyás, ő inkább a tudományok terén volt először otthon, a harcászatban pedig a bátyja László. Tehát 1456-ban ugye a Nándorfehérvári diadal után édesapja meghal. Kezdődtek ugye a nehézségek, majd kivégezték Lászlót is, a bátyját, és 14 évesen választotta meg Magyarország Mátyást királyá. Neki akkor nagyon-nagyon bátornak, nagyon okosnak kellett lennie, és hirtelen kellett felnőnie. Ezek mind-mind építették az ő személyiségét, azt, hogy ilyen nagy, erőskezű királyá vált. És szerintem jó vonal ahhoz, hogy példaképé váljon Mátyás király a mai gyerekek számára is.
10: A bábszínpadon is akár?
9: Ez egy különleges technika. Nekem egy történet kölcsönzőm van, minthogyha egy ilyen úti könyvtár lenne, tele-tele kódexekkel, és ezek ilyen különleges bábtechnikák, mert nem tipikusan olyan bábok, amit felveszünk a kezünkre, hanem megmutogatok például egy pop-up könyvet. Ez a kinyílós könyv, például a középkort ezzel mutatom be.
1: A reneszánsz korból vissza a könyvek reneszánszához, legalábbis jó lenne hinni, hogy van a könyvnek reneszánsza az ifjúság körében, de majd megkérdezem vendégünket, ugyanis továbbra is a Margó Irodalmi Fesztivál alapítója, igazgatója Varuska László van velem a stúdióban. Szóval mit olvas manapság az ifjúság, hogy tapasztalod?
2: Ez érdekes, hogy van-e a könyveknek reneszánsza, mert egyfelől van, másfelől meg nincsen. Tehát, hogyha csak azt vesszük, hogy egy átlag ember, és most magunkból induljunk még kéne a 16-18 évesekből, milyen nehezen talál időt az olvasásra, így a napi rutinban, és mennyivel egyszerűbb beesni a tévé elé, és megnézni egy sorozatot, akkor tudjuk, hogy miért, vagy hát értjük, hogy miért csökken az olvasásra töltött idő, ami 1 millió dolgot meghatároz.
1: Na, de ha olvasnak, akkor mit?
2: Ha olvasnak,
1: irodalommal lehet próbálkozni náluk?
2: Biztos, hogy vannak olyanok, akiknél lehet ezzel próbálkozni. Amit látni, hogy nagyon fontossá vált az ifjúsági, ez a young adult regény, vagy hát ifjúsági irodalom, és érdekes módon azt 15-6 évtől fölfele olvassák egészen 20 éves koruk végéig, tehát hogy megváltozott az, hogy mit olvasunk, illetve nagyon nagy hatása van a közösségi médiának arra, hogy egyáltalán hogyan választunk, meg mit választunk ki fiatalként, mert én nem vagyok fiatal könyvnek, és ezek a nemzetközi hatások, amik így ilyen virálisan terjednek a TikTokon, azok berobbannak. Tehát nagyon sok olyan fiatal véleményvezér van már, akiknél az a fontos, hogy rögtön ott elolvassák a könyvet, bemutassák, elemezzék, mindenféle kis közösségek épülnek köréjük. Úgy a magyar, mint a nemzetközi statisztikák is azt mutatják, hogy miközben csökken az olvasásra töltött idő, ezzel párhuzamosan egyébként fontos lesz az, hogy kapcsoljanak egymáshoz offline is a fiatalok, tehát egyébként könyvtárba járnak, nagyon sok olvasókör jön létre, ami nagyon jó, és a Covid-ától az nagyon sok mindent megváltoztatott ezzel kapcsolatban, mert a könyv az nem a kilépés lett a mindennapi pörgésből, hanem visszatalálás a közösségbe.
1: És akkor mit ajánlanál mégis, mondjuk a most őszi margón ezeknek a fiataloknak találnak azért ott is maguknak valót?
2: Hát erre nincsen jó válaszom. Én azt gondolom, hogy egy fiatalnak nagyon nyitottnak kell lennie, ezt egyébként az idősekre is bátran merem állítani, és egyszerűen meg kell próbálni bizonyos könyveket elolvasni. Nyilván azért nem akarok most nevekkel dobálózni, mert vannak ezek között olyan fajsúlyos szerzők, mint Rakovszky Zsuzsa, vagy Závada Pál.
1: Igen, de azért ti meghívtok szlemmereket is, tehát olyan népszerű, fiatalok körében is népszerű embereket.
2: Igen, de csak azt akarom mondani, hogy tehát, hogyha valami megtetszik, legyen az egy borító, legyen az egy fülszövegen egy történet, akkor az a jó, hogyha vagyunk annyira bátrak, hogy azt levesszük és elolvassuk. És most azért akarom csak kikerülni ezt a választ, mert soha nem lehet tudni, hogy kit milyen könyv szólít meg, és nincsenek erre ilyen nagyon egyszerű válaszok.
1: Beszélgetünk majd még a Margó további programjairól, illetve könyvbemutatóiról is. Például tudomásom szerint a Margón is helyet kapnak olyan kortárs történelmi regények, vagy visszaemlékezések, amelyek az 56-os eseményeket, vagy azok utóéletét dolgozzák fel. A forradalom és a szabadságharc 70. évfordulójáról viszont más művészeti ágak is megemlékeznek természetesen. Az 56 Films 3 napos filmszemlét rendez Budapesten, a történelmi Korvin moziban október 16-a és 18-a között. Pigniczky Réka dokumentumfilmrendezővel, a fesztivál szervezőjével Babucs Kriszta beszélgetett.
11: Amikor kitaláltam ezt a filmszemlét, vagy hogy szerettem volna egy ilyet, én dokumentumfilmekre gondoltam csak. Emlékszem, az 50. évfordulóra szerveztek egy ilyen filmszemlét, és akkor készítettem az első filmemet, de én nem jelentkeztem erre a fesztiválra, mert hogy én amerikai-magyar vagyok, és akkor jöttem igazán így először filmmel, és úgy éreztem, hogy mit fogok én a magyaroknak mondani 56-ról. Azóta nagyon sokan látták ezt a filmet, de mindesetre arra a filmfesztiválra visszagondolva én dokumentumfilmben gondolkodtam, és akkor beszélgettem a filmes kollégákkal, és mindenesetre rábeszéltek, hogy azért itt vannak játékfilmek is, Réka, azokat le lehetne vetíteni, meg főleg olyanok, amik még a rendszerváltás előtt jöttek létre. A Szamárköhögés például, ami a nyitófilmünk. Van mit vetíteni, nincs elég időnk, főleg azért nincs időnk rá, mert hogy a legtöbb film után van közönség találkozó, szóval van beszélgetés. Szerintem akkor működik egy filmfesztivál, amikor utána lehet az alkotókkal is beszélni, és mondjuk ez esetben történészekkel, meg szakértőkkel.
12: Az emlegetett dokumentumfilm is vetítésre kerül, ez a Hazatérés című, ami Pigniczky Réka alkotása, ez készült 2006-ban. Tehát nem csak dokumentumfilmek, hanem

0: meg a forgatókönyvíróval, pár játékfilm után is beszélgetünk.
1: Mit mutatnak meg ezek a filmek? Milyen arcát az akkori Magyarországnak?
0: A filmek a saját korszakukhoz megfelelően tudják tárgyalni 56-ot. Ugye a rendszerváltás előttiek azok bátrak, ahhoz képest, hogy a rendszerváltás előtt születtek, ahogy egyre távolodunk az eseménytől, annál erősebb, bátrabb filmek vannak, úgy gondolom. Van két nagyon érdekes, az egyik a Magyarország lángokban, ez az, amit 57-ben készítettek Münchenben, tehát már az emigrációban, de az 57-ben készült 56-ról, és a második film pedig szintén 57-ből, az Kanadába jött, francia részről, Quebecről. 57-ben készítették, arról szólt, hogy a magyar menekültek Kanadában hogyan érkeztek, ugye ők 50 ezeren érkeztek Kanadába, de Amerikában csak 35 ezeren, és ez a film akkori hangnemben, mikor még nem tudtuk, hogy mi fog történni a következő 40 évben, meg rendszerváltás, meg bármi, és a film végén vannak ilyen interjúk magyar menekültekkel, akik nagyon elégedetlenek. De az akkori látlelet, a filmek után lesznek szakértők az archívumból is, és lesz egy politológus, akinek a szülei 56-ban menekültek Kanadába, és ő úgy nézi ezt a filmet, mintha az ő szülei lennének a képernyőn.
2: Az 1956-os forradalom 70 éves évfordulójára készülnek országszerte, így a fővárosi Corvin moziban is Babuts Kriszta interjúját hallottuk. Stúdióban pedig folytatjuk a beszélgetést Valuska Lászlóval a csütörtökön kezdődő Margó Irodalmi Fesztiválról. Jó ideje már, kétszer van egy évben Margó. A tavaszi és az őszi Margó között mi a munka megosztás?
3: A munka megosztás az, hogy történetileg a tavaszi Margó volt az, ami 15 éve elindult, és 2015-ben kezdtük el az őszi Margót, aminek alapvetően az volt a cél, hogy minél több külföldi szerzőt tudjunk idehozni, mert az a április-májusi időszak, amikor a Margót rendeztük korábban, az nem volt annyira alkalmas rá, így most nagyon sok külföldi szerző érkezik hozzánk, és ezt így bíztatnék is mindenkit erre, hogy azért, mert egy bonyolult izlandi nevet lát, vagy egy észt szerző nevét, attól még legyen kíváncsi a szerzőkre, úgyhogy ez a munkamegosztás, illetve hát a Margódi maga az minden évben ősszel kerül átadásra, idén ugye 70-en jelentkeztek rá, abból lett egy 10-es listánk, és abból döntött a zsűri arról, hogy ki nyeri meg.
2: És egyébként a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál nem konkurencia? Most zajlott rá le nemrég, vagy velük is megosztjátok?
3: Hát olyan értelemben konkurencia, hogy mindenki azért dolgozik, a könyvfesztivál is, meg mi is, hogy a lehető legtöbb olvasót elhozza a saját eseményére, meg a szerzőket is elhozza, hogy ott mutassák be a könyvéket. Másfelől meg nekünk tényleg nagyon fontos az, hogy egy csapatban olvasunk, és mi, akik ezen a kiskönyv iparban dolgozunk különböző szereplőként, tehát mindannyiunknak ugyanaz az érdeke, hogy minél többen olvassanak könyveket, és ezért nagyon jó a viszony, és ilyen értelemben nem kell megosztani a figyelmet, van közöttünk most pár hét különbség, és bízom benne, hogy aki a könyvfesztiválon kín volt, az a Margóra is el fog jönni.
2: És hát vannak olyan szerzők is, említettél is már néhányat, akik mindkét helyszínen ott vannak és beszélnek az új kötetükről, és vannak kevésbé ismert nevek, akiket ti fogtok megmutatni a közönségnek, közülük mesélj néhányukról.
3: Szerintem nagyon izgalmas egy fesztiválban az, hogy olyan szerzőket találjunk, akiket nem biztos, hogy ismerjük a nevét, és most csak akkor néhány nevet mondok. Szirmai Panninak lesz az első könyve, Sepsi Lászlónak, akinek már jelent meg több könyve, és egy nagyon izgalmas világot mutat be. Mohácsi Balázsnak az első prózakötete jelenik meg, illetve ami szerintem még fontos, hogy ebben a kutakodásban tényleg bármikor ráakadhatunk egy olyan szerzőre, akit utána évtizedekig olvasunk később.
2: Neked mi volt az a maradandó gyerekkori élményed?
3: Ami velem van a mai napig? Aha. Hát nekem minden korszakomban más, én az Agatha Christie-re is rá tudtam csúszni, a Kurt Vonnegutra is rá tudtam csúszni, Kunderára és Rabáról is. Végülis, amit így, akitől már kettőt elolvasok, abból már bármennyit el tudok olvasni.
2: Jó lenne, ha őket is olvasná a mai fiatalság, hát meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
3: Köszönöm szépen.
2: Csütörtökön kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál a fővárosban. Valuska László volt a vendégünk, a Szódát Kádár Dóra szerkesztette, a hangmérnök Lajár Rita volt. Nánási Anikót hallották.

0: óra, hallgassák meg híreinket itt a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Mindenek előtt a legfontosabbak röviden. A jövő héten teszi közzé a kormány a 2027-es költségvetést. Visszakaphatja a kárpátaljai magyarság a nyelvhasználati jogait. Napos, de hűvös idő várható, legfeljebb 17 fok lehet. És most jöjjenek a részletek. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasút fejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasúti megújítást a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csak nem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedves, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba párt EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-Híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Ma kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, hogy korai stádumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán. Két amerikai tudós, Robert Yole és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan új gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segítetik a gazdasági ingadozások mérséklését. Eredményeik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kormányok és a jegybankok hatékonyabban, megfelelő időben hozott döntésekkel kezeljék a gazdasági visszaeséseket. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek ködfoltok, délelőtt még előfordulhat kisebb eső, a hajnali 2-8 fokot követően napközben 12-17 fok jöhet.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Jó estét kívánok! A szerkesztő Illis László nevében is köszönti önöket a műsorvezető Tesszári Nóra. A nap témáiból ma kettőt is választottunk, a közösségi média használat veszélyeit és korlátozását a gyerekek számára, illetve azt a készülő adatbázist, amelyből pontosan kiderül majd összesen hány aktív orvos működik az országban, és hol milyen szakvizsgával dolgoznak. Törökországban november 1-én lép életbe a törvény, amely megtiltja a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi média platformok használatát. A szolgáltatóknak életkor ellenőrző rendszert kell bevezetniük. Egyre több országban hoznak vagy fontolgatnak szigorításokat a közösségi média használatára vonatkozóan. De miért veszélyes a social media a gyerekekre, és mennyire lehet hatékony a szabályozás? Ezt járjuk most körbe Koroncai Beatrix gyermek- és ifjúsági szakpszichológussal, egyetemi docenssel. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Milyen indokkal akarják bevezetni ezek az országok a korlátozást? Tehát mire hivatkoznak?
3: Hát, hogy pontosan mire hivatkoznak ezek a országok, vagy akik ezt eldöntik, a döntéshozók, azt nem tudom, viszont a kutatási oldalról tudok néhány olyan evidence-t, olyan tényt mondani, amit már a kutatók elég régóta, évtizedek óta kutatnak a közösségi média használattal kapcsolatosan. És gondolom, hogy erre alapozva hozzák a döntéshozók is ezeket a szabályokat. Egyrészt, ami nagyon régóta a köztudatban van, illetve a tudományos életben vizsgálják, az a függőséggel kapcsolatos megfontolások. Ezt sokszor inkább csak problémás használatnak hívják, és ez adhat okot a félreértésre, mert hogy a probléma ezt gyakran tágon értik, és valóban lehet tágabb keretben is érteni, mert hiszen nem csak a függőség lehet a probléma, hanem olyan jelenségeket is ide lehet venni, mint mondjuk a cyberbullying, vagy az olyan típusú hatások, ami a különböző tartalmak fogyasztása esetén lehet, mint egész korántól fogva vizsgálják a depressziót okozó hatását, vagy pedig akár a testképre vonatkozó negatív hatását is. Azt nem állítom, hogy ezt minden kétséget kizáróan bizonyították, de hogy van kapcsolata közösségi média használatával töltött idő és az ezen ilyen negatív hatások között, vagy negatív tényezők között, az egész biztos, csak az nem mindegy, hogy melyik volt előbb, tehát mi okozott mit, illetve azt is felvetik, hogy nem általánosságban nézve van ilyen negatív hatása, hanem vannak olyan kitüntetett, sérülékeny csoportok, akikre jobban hat negatívan esetleg a közösségi médiában fogyasztott tartalom.
2: Világos. Na most, amikor szabályozásokról beszélünk, akkor a kutatók mit tapasztalnak, hogy az adott társadalmaknak hogy oszlik meg a véleménye, mennyire támogatják ezt a fajta beavatkozást? Esetleg különbség van a különböző generációk között?
3: Hát én mondjuk nem ezzel az oldalával foglalkozom a kutatói oldalról, tehát nem ezzel a témával, de amennyire tájékozódom a környezetben, vagy a világban, én azt látom, hogy az idősebbek inkább állnak emellett, illetve a szülők maguk, akik aggódnak, vagy többségükben aggódnak, vagyis azok a szülők, akik aggódnak, azok biztos, hogy szívesen fogadják, illetve azt lehetett látni, hogy amikor Magyarországon ugye korlátozták az iskolai mobil használatot, akkor is azt lehetett tapasztalni, hogy a fiatalok inkább ellene voltak, a tanárok vagy a szülők inkább jól fogadták ezt a döntést, és azt gondolták, hogy ezzel valóban meg lehet akadályozni ezeknek az eszközöknek a negatív hatását. A fiatalok pedig ágáltak ellene, és aztán egyébként sok olyan véleményt is lehetett hallani, hogy a későbbiekben esetleg látták a pozitív hatását, de hát ugye erre vonatkozóan én nem ismerek tudományos adatokat, hogy ez mennyire volt általános, vagy ez csak egy ilyen kiragadott példa volt.
2: De egyébként az egyértelműen kijelenthető, hogy a közösségi média bizonyos kor alatt figyelve rá elsősorban káros lehet?
3: Elég kevés a kutatás a kicsi gyerekeket érintő hatásáról, és hát nem is a közösségi médiát vizsgálják ebből a tekintetben, hanem úgy általában a digitális eszköz használatot, tehát a képernyő használatot használják, hiszen a közösségi média használathoz azért már a nagyobb gyerekek férnek, van lehetőségük, tehát az egészen kicsi gyerekekre vonatkozóan van egy ilyen irányelv, hogy 5 éves kor alatt semmiképpen ne használjanak a gyerekek ilyen képernyőt, vagy digitális eszközt. Ott olyan összefüggéseket találtak, miszerint a társas készségekben, a nyelvfejlődésben okozhat eltérést a digitális eszközhasználat, de hogy itt is azért nagyon kevés az olyan kutatás, ami tényleg okokozatot tár föl, és nem lehet tudni, hogy hogy melyik volt előbb a digitális eszköz használat, vagy maga a rosszabb társas készség, hiszen igazából a fordított irány is elképzelhető. Az idősebb gyerekeknél pedig elég hiányosak a kutatási adatok, inkább a serdülőkre koncentrálódik a közösség, specifikusan a közösségi média használat vizsgálata, hiszen ott jelenik meg legnagyobb mértékben, vagy legintenzívebben a használat. De a kisebb gyerekeket a szülők még azért jobban követik, jobban korlátozzák, saját okostelefon használat is olyan 9-10 éves kor között van a kutatások szerint, tehát hogy akkor kapják meg az első saját mobiltelefonjukat a gyerekek, így hát azelőtt nem nagyon van lehetőségük igazából közösségi médiát használni, utána viszont nagyon gyorsan megtalálják ezeket a lehetőségeket.
2: Na most nyilván...
3: Kivéve azokban a családokban, ahol a szülők nagyon tudatosan figyelnek erre, mert ott egészen kitolódhat későbbi időkre is.
2: Épp erre szeretnék rákérdezni két irányból is. Egyrészt, hogy ugye a szülőknek a felelőssége itt belép a képbe nyilván, hogy amikor a gyerek már kezébe vehet olyan eszközt, amin például a közösségi médiára is csatlakozhat, akkor azt hogy tanítják meg nekik? Ön milyen módszert tart célra vezetőnek a szülő szempontjából, hogy egyszerűen jól nevelje rá a gyereket a használatra?
3: Hát, hogyha segítségül akarnánk hívni a kutatásokat, akkor bajban lennénk, mert nincsen egy ilyen aranyút, amit lehet ajánlani. Azt lehet igazából mondani, hogy így elég komplex módon érdemes hozzáállni a szülőnek. Tehát az egyik ilyen fontos dolog, hogy a szülő az próbáljon up-to-date lenni azzal, hogy a gyereke mit csinál az interneten, tehát hogy lássa, hogy milyen közösségi média platformokat használ, kikkel tart kapcsolatot, és ezt nem úgy kell érteni, hogy spionkodjon a gyereke után, vagy hogy így elkérje a jelszavát, vagy ilyesmi, hanem inkább az, hogy a gyerekével beszélgessen erről a témáról, esetleg kérdezgesse, akár azt is lehet, hogy kérheti, hogy a gyerek mutassa meg, hogy mivel szokta tölteni az idejét, csak ilyen kíváncsiság érdeklődés szintjén, és nem ellenőrzésként, hogy ne érezze a gyerek azt, hogy ez egy olyan terület, amiről a szülő nem szívesen beszél vele. Tehát, hogy ne legyen egy ilyen nagyon ellenséges légkör, vagy ne ezt érezze a gyerek, hogy ez valami nagyon, nagyon olyan dolog, ami tiltott, és így titkolni kell esetleg a szülő előtt, hogyha ő ezt használja. A másik ilyen lehetőség, ami ebből már következik is, hogy minél többet kellene a magyarázattal, vagy tanítással, edukációval tölteni. Most akár a szülő részéről, akár a pedagógusok részéről, ebbe az iskola is vállalhatna feladatot, hogy a feszélyekre felhívja a figyelmét a gyerekeknek, vagy egyáltalán az online kommunikációnak a szabályaira, vagy arra, hogy miben különbözik az online kommunikáció a személyes kommunikációtól, mert nagyon sok félreértés tud keletkezni a gyerekek ilyen chat beszélgetéseiben, nagyon sok bullying, vagy nagyon sok olyan félreértés, ami abból fakad, hogy nem szemtől szembe kommunikálnak egymással a gyerekek.
2: Rettentő nehéz kérdés ez.
3: Igen. És akkor természetesen ott vannak azok a szabályozók, amiket a legtöbb szülő, aki szeretné szabályozni a gyerekét, az automatikusan használ, mint az ilyen tiltások, hogy bizonyos platformokat ne ma használni, hát is akkor
2: ön egyébként
3: a TikTokra szokott.
2: Épp azt akartam kérdezni, hogy ön egyébként a szülők nagyon szigorú tiltásáról hogy gondolkodik, hogy egyáltalán a gyerekközösségben aztán hogy csapódik le, hogyha egy gyerek szülői tiltás miatt, vagy nevelési elvek miatt nem vesz részt ebben, vagy nem is csatlakozik fel ezekre a platformokra?
3: Hát én úgy látom, hogy az iskolák is már elég hamar megpróbálják használni ezeket a platformokat, mert tényleg nagyon sokszor egyszerűbbé teszi akár a közös munkát is a gyerekekkel, vagy a gyerekek egymás közötti munkáját is az iskolán kívül, és az előfordulhat, hogy a szülők számára, vagy azokban a családokban nehézséget okoz, a szülők nagyon későn szeretnék csak megengedni a gyerekeiknek, hogy használjanak egyáltalán bármilyen ilyen internetes eszközt. És én azt gondolom, hogy megtanítani a gyerekeknek azt, hogy jól használják ezeket a lehetőségeket, az mindenképpen csak úgy lehet, nem hirtelen jutnak hozzá, hanem van benne valami fokozatosság, és hogy van valami saját tapasztalat is, tehát ami a saját használatuk tapasztalatán múlik. Én azt gondolnám, hogy én jobbnak tartanám azt, hogyha először valamilyen kontrollált közegben, vagy valamilyen olyan módon használhatnák, amin keresztül tudnának saját tapasztalatot gyűjteni. Tehát, hogy kvázi bevezetést kapnának, mint akármilyen más tevékenységben, amit veszélyesnek tartunk. Hát akár a kés használata, vagy a főzés, vagy bármilyen terület, amit egy felnőtt veszélyesnek tart a gyerekének, az sem úgy teszi meg, hogy teljes mértékben tiltja, és utána egyszer csak a kezébe adja, hanem először csak együtt csináljuk, aztán megmutatom, hogy kell, te is próbáld meg, stb. És utána fogja tudni biztosan használni a gyerek is.
2: Végezetül mit üzen a társadalomnak ön szerint, és hát leginkább a tiltással érintett korosztályoknak, most nyilván a nagyobb gyerekekre gondolok, hogy azt látni, hogy a politikusoknak jelentős része szinte már csak a közösségi médiában kommunikál. Tehát valós-e akkor az a tiltás?
3: Igen, ez nagyon érdekes kérdés, amit felvet, mert hogy akkor ez azt is jelenthetné, hogy a serdülőket nem akarjuk bevonni, csak 15 éves kor felett esetleg a társadalmi kérdésekbe. Igen, szóval, hogy igazából egy kicsit differenciáltabban lenne érdemes ránézni a közösségi médiára, és nem általánosan beszélni a használatáról, hanem esetleg felmérni azt, hogy mi az, ami károsabb, mi az, ami viszont érdemes használni, mert hogy tényleg haszonnal jár a gyerekeknek, hogyha másokkal hamarabb belekóstolnak. És akár beletartozik az is, hogy a közösségi médiát használják a felnőttek is, tehát innentől kezdve persze nyilván a tinédzserek is, információszerzéssel, szóval, hogy átalakultak a használati szokások, és egyáltalán bármiféle hír megszerzésére, vagy bármilyen tudás megszerzésére is gyakran használják a közösségi médiát. Így lehet, hogy ezt érdemes lenne elválasztani úgy a negatív hatásaitól, vagy a negatív tartalmaktól.
2: Koroncai Beatrix gyermek- és ifjúsági szakpszichológusnak köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Viszonthallásra.
3: Viszonthallásra.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, hogy összesen hány aktív orvos működik az országban, hol milyen szakvizsgával dolgoznak. Az orvosszámlálást a Magyar Orvosi Kamara indítja. Beszélgető társam a telefonban Álmos Péter, a kamara elnöke. Üdvözlöm!
4: Üdvözlöm, jó estét kívánok!
2: Miért kell megszámolni, hogy hány orvos dolgozik Magyarországon?
4: Hát ez egy olyan alapvető információ, amire szükség van az országnak, a társadalomnak ahhoz, hogy tervezni tudjon azzal például, hogy mennyi orvos kell képezni, mennyien mennek el bizonyos idő alatt külföldre, hogy változnak az igények. Egyre több orvosra van szükség, mert iszonyatosan fejlődik ez a szakterület szerencsére, és egyre inkább specializált területek jönnek létre. És hát ha valami, akkor a Covid megmutatta, hogy nagyon jó lett volna tudni akkor, hogy hány infektológus van, ők hol dolgoznak, ki az, aki visszahívható mondjuk nyugdíjból, ki az, akinek volt tapasztalata már gépi lélegeztetéssel, kinek nem, és ilyen információ nem állt rendelkezésre, ezért kapkodás volt. Úgyhogy ez talán a legközvetlenebb példa arra, hogy miért is van szükség arra, hogy tudjuk, hogy pontosan hol, mennyien, milyen szakterületen dolgoznak.
2: Honnan szerzik be az adatokat, hogyan dolgoznak?
4: Nem szeretnénk létrehozni még egy adatbázist, ezért arra szeretnénk építeni, ami van, mert egyébként az adatokat gyűjti az állam, tehát tudja az állam, hogy a kórházakban kiket foglalkoztat, egy másik adatbázisban megvan az, hogy melyik pecsétszámú orvosnak milyen szakvizsgája van, egy harmadik adatbázis az gyűjti azt, hogy milyen továbbképzéseken vett részt, van a lakossági nyilvántartó, ahol ugye ott vannak benne vannak a személyi számok, meg aztán egy következőben a tajszámok, tehát hogy szétszórva, mint egy 13-14 adatbázisban ott vannak azok az adatok, amelyeket ha összehozzunk egy helyre, akkor képesek leszünk arra, hogy egy nagyon jó részletes és egy nagyon élő adatbázist, egy orvosi regisztert hozzunk létre. Ez a célunk tulajdonképpen.
2: Tehát mindenki szerepel már valahol.
4: Mindenki szerepel valahol. A probléma azzal van, hogy a 2007-ben elvették az akkori orvosi kamarától az orvosi működési nyilvántartás vezetését, ezt azóta az állam gondozta, hát a gondoztatásnál rosszul vezette, és nagyon alacsony színvonalú. Tehát ez egy 5 évente megújuló, nagyon merev nyilvántartás, ami pont arra nem alkalmas, amit mondtam, hogy például jön egy járvány, vagy bármilyen, ne adj Isten, egy háborús folyamat, vagy bármilyen sürgős szükséghelyzet, nem alkalmas arra, hogy megmondjam, hogy akkor mondjuk a debreceni régióban hány sürgőségi orvos van, akit azonnal össze lehet szedni. Így kézi számolással össze lehet csipegetni így a kollégákat, de csak egy példát szeretném mondani, most végeztünk egy gyors szűrést, hogy akkor hány háziorvos van jelenleg Magyarországon, és a KSH adatai, a működési nyilvántartás, a kamaránál lévő adatok, ezek nagyon eltérnek egymástól, de olyan mértékben, hogy ilyen 20-30%-os eltérések is mutatkoznak, tehát így nem lehet tervezni azzal, hogy hány fiatal háziorvosra lenne szükség mondjuk a következő 10 évben, hogy megállítsuk azt az elképesztő előregedési folyamatot, ami egyébként zajlik.
2: Egyébként a magánszférából is gyűjtenek adatokat? Tehát most nem a háziorvosokra gondolok, hanem külön szakterületekre.
4: A magánszférában dolgozó orvosoknak is meg kell újítani a működési engedélyüket, nekik is továbbképzéseket kell elvégezniük, az ő munkáltatóiknak is le kell adni egy központi nyilvántartó rendszerbe, hogy kik dolgoznak náluk, tehát a magánszolgáltatóknál is megvannak ezek az adatok, az ő adataikat is ugyanúgy tudja kezelni majd ez a kamarai rendszer.
2: Világos. Említette a házi orvosokat. A kamara is többször felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több a betöltetlen házi orvosi praxis Magyarországon. Mekkora most a hiány?
4: Egyre fókuszódik, ahogy a korfa teljesen eltolódik. A fő probléma ugye az, hogy a házi orvosok átlag életkora az már 60 év fölött van jó ideje, és 2022-ben, amikor Takács Péter átvette az egészségügyi irányítást, akkor körülbelül 600 üres praxis volt, és mire véget ért a ciklus, már az 1000 felé tartott, 1000 felé is került egy kicsivel, most itt állunk. Stagnálni kezdett szerencsére a kiürülés, most úgy tűnik, hogy áll, és talán az orvosok is kibárnak, várják, hogy mi történik majd a házi orvosoknál az alapellátásban. De rendkívül sok ez. Budapesten, nagyvárosokban is a praxisok olyan 10%-a nincs betöltve, és hát vannak olyan területek, ahol pedig alig-alig találni orvost, és ez ennek nagyon komoly hatásai, népegészségügyi hatásai.
2: Hol vannak azok a területek, ha országosan nézzük?
4: Például Borsodabaúj, Zemplén megye, Észak-Magyarország kifejezetten, illetve a sűrű kisfalvas régióban, a Dunántúlon, ahol a háziorvosi praxisok elég sokfelé töredezettek, ott talán mondhatjuk, hogy nagyobb a hiány, de országos problémáról van szó. Vannak kicsit jobb helyzetben lévő megyék, ilyen mondjuk Csongrád megye, de ott is hiány van, csak nem a házi orvosoknak a 20%-a hiányzik, hanem mondjuk csak 8%-a.
2: És tulajdonképpen miért ürülnek ki a házi orvosi praxisok?
4: A hátterében elsősorban az van, hogy ezek tulajdonképpen kényszervállalkozások, ezek a praxisok. Tehát a házi orvosok vállalkozók, akiknek menedzselniük kell a saját praxisukat, egy szerződést kell kötniük az önkormányzattal, az egészségbiztosítóval, hogy ők elláthassák ezt a feladatot, és ezeket meg kellett vásárolni, ezeket a praxisokat, nagyon komoly összegekért, tehát egy 20 évvel ezelőtt még egy lakásárát kellett kifizetni azért, hogy valaki egy praxist vásárol. Azóta viszont az egészségügy lejtmenetében elértéktelenedett ez a befektetés tulajdonképpen, nem tudják eladni a praxisokat, nincs is nagyon vevő, a fiatalok nem szeretnének már házi orvosnak menni.
2: Miért?
4: A bértábla, például a bértábla is rájuk nem úgy vonatkozik, mondjuk, mint egy kórházi orvosra, hanem annak csak legjobb esetben is ugye a 80%-át kapják meg, de attól függően, hogy mekkora a praxisnak a kiadása, ugye vállalkozókról van szó, mekkora költségek vannak, ez még tovább csökkenhet, és így ez nem egy vonzó terület. Ez az anyagi része. És akkor van egy szakmai része, hogy a házi orvosoknak az a fajta szerepe, hogy ők vizsgálatokat végezhessenek, felírhassanak gyógyszereket, azokat egyre inkább elvonták az elmúlt 20 évben költségvetési szigor miatt, tehát hogy például ne írhasson fel CT vizsgálatot vagy MR vizsgálatot egy házi orvos, ne írhasson fel bizonyos hormonoknak a mérésére alkalmas labor eljárásokat, erre elsősorban azért kerül sor, hogy a költségeket megfogja az éppen aktuális kormányzat, és emiatt szakmai szempontból is hát lehetne vonzóbbá tenni a szakterületet.
2: És hogyan?
4: Ezeken kéne változtatni, több kompetenciát adni a házi orvosoknak. Ez azt jelenti, hogy például plusz képzésekkel legyen mondjuk akár ultrahangos vizsgálatot végezni, akár olyan gyógyszereket beállítani, amit jelenleg csak szakorvos állíthat be, olyan vizsgálatokat végezni, amelyet jelenleg csak szakorvos végezhet. Ehhez persze most ugye kevesen vannak, most örülnek, hogyha el tudják látni azt a rengeteg beteget, aki rájuk zúdul. Ezzel lehet javítani azzal, hogyha ennek a vállalkozásnak a pénzügyi körülményeit javítják, és fel tudnak venni több asszisztenst, akik ki tudnak váltani olyan adminisztratív jellegű munkákat, vagy olyan nem orvosi egészségügyi jellegű munkákat, amit most a házi orvosnak kell végeznie. És akkor már is egy vonzóbb terület lesz a házi orvoslás.
2: Világos. Milyen veszélyekkel jár az, hogyha nincs elég házi orvos? Tehát mondjuk a népegészségügyi kérdésekre tekintettel, hogy gondolkodik erről?
4: A házi orvosnak a legnagyobb szerepe abban, hogy kiszűrje a betegségeket még időben. Ott, ahol nincs házi orvos, ott olyan alapvető szűrővizsgálatok nem történnek meg, mint egy vérnyomásmérés, a látásvizsgálat, egy bőrelváltozásról nincs, aki szakértő szemmel megmondja, hogy legalább egy szakorvosi vizsgálatra, mint egy bőrgyógyászati vizsgálatra van szükség. Tehát egy furcsa hasban lévő keményedést, nincs, aki megvizsgáljon, most sorolhatnám végtelen módon, tehát ezek az alapvető szűrő funkciói egy házi orvosnak nem tudnak érvényesülni, ha nincs ott az orvos, és ilyen szempontból nem tudja őt helyettesíteni például egy olyan magasan képzett ápoló, aki bizonyos feladatokat át tud venni. Tehát orvosra szükség lenne, és azt gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha nem is helyben, és nem is ennyi ponton, ahogy azt annak idején a 90-es években kitalálták, hogy hány háziorvosi pontra van szükség, és azóta nagyon megváltozott az ország térkép, a lakosság térkép, de legalább megfelelő tömegközlekedéssel elérhető pontokon lennének háziorvosok. Ehhez kell megteremteni a feltételeket. Ha nincs meg, akkor oda jutunk, ahol most vagyunk, hogy vannak olyan régiók, ahol például szifilisz járvány tör ki, mert nincs elérhető, még háziorvos sem, nem hogy nőgyógyász, aki a tüneteket felismerje, és kezelést írjon a betegeknek.
2: Hát attól tartok, hogy nem is vagyunk egészen tisztában az összes veszélyével ennek a helyzetnek. Álmos Péternek, a Magyar Orvosi Kamara elnökének köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Eddig tartott ma nap témája. A szerkesztő Illis László és a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Tesári Nórát hallották, viszont hallásra.

0: Kossuth Rádió. Pécsett a 95,9 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

0: a legsötétebb dolgokra is lehet egyszer az ember büszke azért, mert megküzdött velük.
1: Ha a saját jelenünkben nem találunk semmi felemelőt, akkor valami olyasmi felé próbálunk fordulni, ami felemel minket, talán különbé tesz másoknál.
2: Két nagyon különböző színházi előadásról lesz szó a mai műsorban, de azt talán közös bennük, hogy segít rálátni önmagunkra, toxikus működéseinkre. A budapesti Jurányi Házban nemrégiben bemutatott Anya Kovász és az Örkény Színház állampolgári tehetségkutatója kapcsán beszélgetünk irgalomról, az emlékezet torzításairól és a hazához való viszonyról is. A mikrofonnál a szerkesztő Góca Anita.

0: Két nő, anya és lánya, plusz egy titok. Címszavakban így lehetne összefoglalni Dés Enikő dramaturg darabját, az Anyakovászt, amely az Orlai Produkciós Iroda és a Füge Produkció együttműködésében valósult meg a Jurányiban. Gyilkos és egyben nagyon hasznos kívülről rálátni egy színdarabban hétköznapi működéseink toxikus voltára. A játszmáinkra, arra, hogy hogyan csúsznak el dolgok, és bántjuk egymást néha anélkül is, hogy ezt észrevennénk. A darab születésével kapcsolatban a szerző elmondta, hogy gyerekkorában számtalanszor előfordult, hogy történeteket két vagy több nézőpontból is hallott, különbözőképpen elmesélve. És akkor még azt gondolta, hogy a történetek összeállhatnak egyetlen igazsággá. Ma már úgy érzi, nem várhatjuk el, hogy ráleljünk az egy és oszthatatlan igazságra, mert akkor abban nem lesz megértés vagy irgalom. Innen kezdtük a beszélgetést Dés Enikővel.
1: Én azt gondolom, hogy amikor valaki beszél magáról, vagy elmesél egy történetet, akkor megengedőnek kell lennünk annyira, hogy az ő titkait ne forszírozzuk annyira, hogy mindent fel kelljen fednie. Nem kell mindent egy üvegen, tiszta üvegen keresztül szemlélni, hanem mindenkinek van egy narratívája, és megengedőnek kell lenni, hogy ott, ami elhangzik abban az intim körben, az a történet, az úgy kell, hogy igaz legyen, és nem kell az igazságot mindig ráolvasni a másikra.
0: Ez azt is jelenti, hogy többféle igazság van? Tehát, hogy ugyanannak a történetnek is jogosan van kétféle olvasata, ha két szereplője van?
1: Van egy emlékezetünk is, vagy egy memóriánk, ami sokkal szertelenebb, mint ahogy mi azzal számolunk. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy mondtam már el történetet mondjuk 5-ből 5-ször ugyanúgy, mert annyira formálódik a szövegnek a teste, vagy az emlékeim annyira formálódnak, és újra testet öltenek, hogy én nem is számíthatok arra. Az egy hazugság lenne, hogyha én arra gondolnék, hogy benne is ugyanúgy megvannak a történetek kövesedve, és az egy forma lehet csak. Az újra és újra formálódik, és ez így jó, és ez nem a hazugság része a dolgoknak, hanem az emlékezetnek ez a furcsa mozgékonysága.
0: Azt tudod, hogy gyerekként miért foglalkoztattak ezek a történetek? Az, ahogy különböző féleképpen mesélik ugyanazt a történetet különböző szereplők.
1: Volt olyan tapasztalatom is, hogy eltérő volt egy történetben a családtagjaimnak a viselkedése elmesélés alapján, mint amit mondjuk én tapasztaltam részükről kettőnk viszonyában. Már ez elkezdte mozgatni a fantáziámat, és a másik meg az ilyen logikai bukfencek voltak, amit elmondtak nekem, azok, amik nem stimmeltek, azoknak akartam a végére járni. És amikor nem állt össze a kép, vagy ellentmondásokba keveredtek, a mondatok, amik nem értek össze, és képeztek egy szakadékot, ott az a szakadék érdekelt engem igazán. Hogyha mondjuk egy szájból többféle történetet hallottam, ott is, hogy visszatérjek az irgalomra, nem a szembesítés volt nekem a lényeg, hanem az, hogy én ott akkor azt megkreáljam magamnak. Hogy szinte a saját titkommá vált az, hogy én ezt tudom, hogy én ezt lefüleltem, és látom, érzem, hogy itt van valami, amit a felnőttek nem akarnak a gyerekek órára kötni.
0: Ez azt is jelenti, hogy volt a felnőtteknek egy kifürkészhetetlen idegen világa?
1: Igen, és ezt megpróbálták tőlünk nagyon távol tartani. Elkendőzni a családi történeteket, annak új formát adni. Azért jóval nagyobb űrt átongott szülő és gyerek között mondjuk az én gyerekkoromban, tehát a 90-es években azért nem volt egy mellérendelő viszony, amiben velünk megtárgyalták a világ dolgait, és akkor ezek viszont engem sokkal jobban érdekeltek, mert minél jobban titkolnak valamit egy gyerek elől, annál inkább megy az igazság útjára.
0: Arról is beszéltél, hogy toxikusan hierarchikus viszonyok vettek körül gyerekkorodban. Ez olyan, ami így dolgozik az emberben, akár 50 évig is?
1: Nekem ez azért fontos szerintem, mert igyekszem idejekorán lefülelni ezeket a kommunikációs eszközöket, hogy kivéthető legyen számomra. Hogyha felismerem ezt a manipulációs képletet, akkor az egy jóval egyszerűbb dolog leleplezni ezt, és magamban elrendezni, hogy köszönöm szépen, én ebből nem kérek. De hát ezt most én marha egyszerűen fogalmazom meg, de azért ez ennél jóval nehezebb. A nemet mondáshoz kell, azt hiszem. Tehát nekem egészen jól szokott jelezni a testem, hogyha valamiben nem érzem jól magam, de addig eljutni, hogy arra nemet mondjak, és annak a bizonyossága, hogy én ezt jól érzem, az nekem egy sokkal nehezebb feladat, de lehet, hogy ezzel minden ember így van.
0: Látja a néző ezt a két embert, anyát és lányát beszélgetni, akkor nagyon könnyen dekódolhatónak tűnik ez a viszony. Egyértelműek ezek a toxikus reakciók.
1: Maguk a bántások, igen, ezzel egyetértek sokszor, nagyon egyértelműek, tehát azokkal azért nem finomkodtam. Egyrészt már az is elképesztően csalfa tud lenni, amikor valami nagyon kedves hangszínnel fogalmazunk meg nagyon csúnya dolgokat. Vagy egy anyai gondoskodás címén hallunk bántó mondatokat, mert az, ahogy túlféltésbe van csomagolva valami nagyon erős kritika, az már önmagában okozhat egy zavart, hogy én azon megsértődhetek-e, nem is megsértődhetek, hanem hogy kikérhetem-e magamnak, vagy a másiknak kell igazat adnom. Tehát ez mindig valahogy belül egy sokkal ködösebb dolog, mint amennyire ezt távolról látjuk. Tehát most mi könnyebben, meg tisztában beszélgetünk egy anya-lánya viszonyról, ami a színdarabban van. Azért, amikor ebben a viszonyban benne van az ember, nehéz felmérni, hogy mi hangozhat el, és mi nem hangozhat el. Főleg ezekben a szülő-gyerek alárendelő és tiszteletalapú viszony, ebben nehéz meghatározni azt, hogy hogyan is érezhetek ezekkel a felém érkező mondatokkal.
0: Kirakva elén könnyű meghallani benne a gonoszságot? Mind a két irányban egyértelműen.
1: Gonosz fogalmát, mint dramaturgiai fogalmat nagyon könnyen meg tudom fogalmazni, de mint emberi viselkedés én ezt sokkal nehezebben körvonalazom, mert egyáltalán azt sem tudom, hogy ezek tudatos dolgok-e, vagy csak szisztematikusak, és abban is nagyon megengedő tudok lenni, amikor az ember nem lát rá a saját hibáira, és arra nagyon tudok viszont csatlakozni, amit mondtam, hogy mindkét irányból érkeznek szurkálódások ebben a kapcsolatban, míg az anya, mintha lemaradásból, szégyenből, tűből fogalmazna, vagy a magányából, vagy a félelmeiből fogalmazna, a lány pedig kicsit úgy tűnik, mintha egy bosszúállás lenne, vagy egy revans, ő mindig revansol ezekre a szurkálódásokra. Ez a lány egy védekező álláspontból beszél az anyukájához, és ebben sokkal több a tudatosság, de még így sem olyan bántó, és még így sem olyan lekezelő, mint az anyukája vele. És ennek a játéka szerintem nagyon sokszor megcsal minket, nézőket. Az a vád érheti ezt a lányt, hogy na hát, de egy gyerek beszélhet-e így az anyjával, ugye az a hierarchikus viszony, amiről beszéltünk az előbb, de hát miért ne beszélhetne, hogyha a kettejük között ez a közlekedés maga?
0: Mármint a bántás.
1: Igen, igen, a bántás.
0: Az étel, mint a gondoskodásnak és a szeretetnek a nyelve, az nagyon erősen benne van ebben a darabban. És talán a kovász is a rengeteg szimbóluma mellett valahogy nekem ezt is jelenti egy kicsit.
1: Nagy kérdés, hogy ez egy szeretetnyelv, vagy egy lekenyerezés? Tudom, hogy ez egy nehéz szó ide, hogy zsaroljuk a szeretteinket az étellel, de hogy azért ennek én számtalanszor voltam elszenvedője gyerekkoromban, amikor a nagymamám hatalmas lakomákat főzött, de azért valahogy cserébe kellett valamit adni. Ő azt a szerepet vállalta, hogy ahogy ő fogalmazott, hogy erőn felül teljesít. Én igen, ebből a mintából jövök.
0: Ezekből a mintázatokból ki lehet lépni? Ez a másik legnagyobb kérdés, azt hiszem, ami ott van végig a darabban, meg hát a nézők fejében is. Ez egy olyan puttony, amit le tud rakni az ember, vagy nem?
1: Hát ez az. Annyira remélem, hogy le lehet tenni, vagy felismerni fel lehet és arrébb állni. Az ember lefüleli ezeket, akkor az ösztönös viselkedése ellenében talán tud valami mást választani. Igen, talán ebben hiszek. Azt nem mondom, hogy végleg akkor ennek búcsút lehet inteni, és akkor kifényesedik az élet, mert azért az nem a sajátja az életnek. Az emberek olyanok körülöttünk, amilyenek, arra semmilyen hatásunk nincsen, de az, hogy mi hogyan reagálunk, arra egy kőkemény munkával mi hatással lehetünk.
0: Az is olyan szép, ahogy ennek a két embernek nincs neve. Édes kislányom van és Anyika, hogy mintha csak a szerepeikben léteznének.
1: Egymás megszólításában lennének, mert ráadásul ezek nem is csak úgy szimplán köznevek, hanem megszólítások. Ettől van persze egy bensőségessége, ami már megint csak csalóka, mert attól, hogy van egy családon belüli nyelv, ami nagyon meghitt, meg nagyon közeli tud lenni.
0: Vagy legalábbis annak tűnik.
1: Igen, igen. És ebben a meleg megszólításban nagyon messzire lehet menni, és nagyon hidegre lehet tekerni a hőmérőt.
0: Nem beszéltünk még arról, hogy ez a történet tulajdonképpen egy abúzus történet, abból is egy keményebb fajta. Ráadásul úgy, hogy ez az abúzus egy titok, ami felfejlik a történet végére. Széttépet levél cafatokból rakódik össze. Édes kislányom kimondja, hogy hogy lehet ezzel a tudással együtt élni? Hát sehogy, mondja ő.
1: Egy titokra rájönni, vagy szembesülni azzal, hogy kik is vagyunk valójában, az nem egy könnyű műfaj. Az egy nagyon meredek hegy megmászása, és egyszerre azonnan való lecsúszás, szóval, hogy nem irigylésre méltó sem a darabban, sem amúgy, mert ugye akkor jó, ha fáj az önismeret. Én ezt a lányt nagyon bátornak tartom, és nem gondolom, hogy ő ezt ne tudná beépíteni a személyiségébe, szóval én neki nagyon szurkolok, most ugye a darabbéli figuráról beszélünk. Én nem ijedek meg annyira ettől a dologtól, mert azután mindig valami újjáépítés jön. Nagyon hiszek abban, hogy a legnehezebb időszakok után is lehet rehabilitálódni, és a legsötétebb dolgokra is lehet egyszer az ember büszke azért, mert megküzdött velük.
0: Innen jön az irgalom egyébként?
1: Végtére is igen, mert magammal is ugyanannyira irgalmasnak kell lennem, mint másokkal.

0: I am going magyarni. Ezt az Örkény István egy perceséből származó idézetet választotta az Örkény Színház az idei évad jelmondatának. Vagyis az egyéni és kollektív identitás keresés vizsgálatához kapcsolódnak az évad új előadásai. Az egyik stúdiós bemutatót belső pályázat útján választották ki. 8 terv érkezett, amelyek közül a Bíró Kriszta, Laki Diana és Varga Zsófia által beadott koncepció nyert. Az AT, vagyis Állampolgári Tehetségkutató című előadás szereplői egy tehetségkutató verseny keretében küzdenek meg a feladattal és a saját múltjukkal is. A darab szerzőjétől, Bíró Krisztától először azt kérdeztem, neki mi jutott eszébe erről az angol nyelvű mondatról.
1: Ez a mondat félig angolul van, félig magyarul, tehát én először én ilyen nagyon kisiskolás módjára csak nyelvi oldalról voltam képes ezt megközelíteni, vagy nyelvtani oldalról, és akkor utána eszembe jutott ez a bizonyos nagy verse, a Domonkos Istvánnak a Kormányeltörésben című verse. Onnantól kezdve teljesen világos volt, hogy ez mit jelent nekem ez a mondat. Szóval, hogy amit ő gondol erről a haza, a nyelv, a valahova tartozás, az identitás, a portable haza, tehát a hordozható haza, ugye ő írja, ez az ő versében van így, tehát hogy mit viszünk magunkkal az otthonunkból, a hazánkból, hogy ez mennyit számít, hogy azt meg tudjuk-e őrizni, fontos-e, hogy megőrizzük. Szóval, hogy minden, ami ez a 20. századi bolygás a Kelet-Európában élő embereknek és a magyaroknak is, ez mind benne van. És igaz ugyan, hogy ha valaki nagyon szigorúan veszi ezt a verset, ugye 1971-ben írta, 31 évesen, akkor gondolhatja azt, hogy ez kizárólag a létező szocializmus országaiban született emberekre igaz, de ennél meg sokkal nagyobb és sokkal fontosabb vers, hogy sem csak pusztán egy rövid történelmi korszakban jelentsen bármit is, én ezt gondolom.
0: Először azt tisztázzuk, hogy hogyan kapcsolódott ehhez a vershez, de akár a magyar néhoz a tehetségkutató.
1: Kell egy olyan helyszín, ahol láthatom, hogy valakik azt bizonygatják, hogy ők mennyire magyarok, pirézek, bantuk, tök mindegy. És innen jött be a tehetségkutató ötlete, hogy ott lehet ezt megmutatni.
0: Értem, hogy össze kell zárnom embereket egy helyre, és valami apropót is kell adni, de miért van tehetségkutató? Azért azt nem gondolnám, hogy szakmányban nézel tehetségkutatókat.
1: Valóban nem nézek szakmányban tehetségkutatókat. Nem tudom, ez is evidencia volt. Tehát ez a tehetségkutató is evidencia volt. Szerintem nagyon sok mindenki tudja, hogy kicsoda Susan Boyle, aki egy brit tehetségkutatót nyert meg 10x éve, és kb. 7 perc, bárki megnézheti YouTube-on, amikor legelőször megmutatkozik ebben a tehetségkutatóban, és az a 7 perc az olyan, mint egy modern népmese. Bejön egy nem nagyon előnyös külsejű, nem nagyon fiatal, nem nagyon ízlésesen öltözködő nő a színpadra, van benne valami fura rögtön elsőre, még mielőtt megszólalna, és amikor megszólal, akkor próbálja a saját izgalmát és szorongását, és ő pontosan tudja, hogy ő hogy néz ki, és milyen hatást tesz az emberekre, hiszen ebben élte le az addigi 47 évét, és pontosan tudja, hogy milyen reakciókat fog kapni, és ezért ezt megpróbálja felülviselkedni némi öniróniával és humorral. Maguk a nézők, illetve a zsűri is, hát, hogy finom legyek, eléggé arrogánsak vele, és gúnyosak, és lenézőek. Mert hiszen, aki tehetséges, az csak fiatal, szép, jó ízlésű, és elbűvölő lehet. És aztán elkezd énekelni, és hát mindenkiben megáll az ütő. És ez a 7 perc, ez szerintem jól megmutatja, hogy tulajdonképpen a népmesék szereplői alapvetően toposzok szempontjából semmiben nem különböznek az ilyen típusú tehetségkutatókba jelentkező embertől, aki kinéz, ahogy kinéz, és aztán egyszer csak kiderül, hogy de hát zseni.
0: Ezt te véletlenül láttad ezt a videót Susan Boyle-ról? Megvolt a fejedben?
1: Igen. Hát ez ugye, hát ez egy nagyon régi videó, és aztán, hogyha valaki ennek utána megy, akkor még számtalan ilyen típusú tehetségkutatóból jövő emberrel találkozhat a neten, és magát Susan Boyle-t is nyomon követheti, hiszen ő a leghíresebb ezek közül, de ott van Cristina Scuccia, aki egy olasz, egy nápolyi apáca, aki megnyerte az olasz, azt hiszem a The Voice-t talán, apácaként, ma már nem az, lehet úgy is nézni ezeket, és ebben részemről a világon semmiféle ellenézés nincs, hiszen én magam is meg tudok hatódni például Susan Boyle-tól. Lehet ezeket úgy is nézni, mint egy ilyen vágybeteljesítő valamit, amikor az ember nagyon el van keseredve, hogy azért neki is sikerül.
0: Tehát, hogy a világ igazságosságába vetett hitről szól ez leginkább?
1: Hát nem csak a világ igazságosságába vetett hitről, no, arról is, hanem arról a legkisebb szabólegény, vagy a kisliba pásztorlány, hogy még neki is sikerülhet. Az a hit, hogy én nem vagyok senki és semmi, de ha ezeken és ezeken a próbatételeken átverekszem magam, és levágom a sárkány fejét, és elhúzom az aranygyűrűt a folyóból, akkor jutalmul sokkal jobb életem lesz, mint amilyen eddig volt.
0: És akkor itt érkezzünk is meg oda a tehetségkutatóba, ahol a feladat, amit ez a kis magyar csapat kap, és az összes náció csapata, hogy tanúságot tegyenek, ők a legkülönbb nemzet képviselői.
1: Ez úgy szól az előadásban, hogy hozzanak létre egy olyan elképzelt helyet a rendelkezésükre álló térben, ahol bemutathatják nemzetük kiválóságát, kultúrájuk minél szélesebb spektrumát.
0: Az én verzióm az eredeti szövegkönyvből van, a tiéd meg a valóság, ami lett az előadásban. Ezek a versenyzők tulajdonképpen valami fényes múltat akarnak megmutatni. Ami ugye rögtön felveti ezt a kérdést, hogy miért ne lehetne a nagyságunkat mutatni a jelennel? Miért kell ide a múlt? Másrészt meg, ami nekem érdekes volt, hogy ebben az öt emberben, ami nekem a leginkább közös, az az, hogy mindannyian szabadulni akarnának a múltjuktól. Még azt is mondhatom, hogy megtagadnák a múltjukat, a személyes múltjukat. Tehát miközben egyik oldalról a személyes múlt az nem, hogy nem fontos, hanem felejtsük el, másik oldalról a nemzet nagyságát csak is kizárólag a múltba kapaszkodva akarják megmutatni.
1: A nemzet nagyságának megmutatása az emberek 95%-a kapásból. Ezekbe a múltbéli fényes vagy tragikus és hősies és mártíriumszerű dolgokba fog kapaszkodni, és azt fog eszébe jutni. Elsőre biztos, hogy én is a múltban kezdenék el keresgélni. Lehet, hogy nem pont ezeket, mert ez az öt ember, akit meg van írva, ők elég közhelyesen gondolkodnak erről. Vagy mondjuk inkább általánost, mert a közhely az dehonestáló, és én ezt nem akarom. Szóval, hogy ami elsőre eszükbe jut, azt próbálják meg bemutatni.
0: Miért is van ez így? Miért akarunk a múltba kapaszkodni állandóan?
1: Ha a saját jelenünkben nem találunk semmi felemelőt, akkor valami olyasmi felé próbálunk fordulni, ami felemel minket, talán különbé tesz másoknál. Illetve azt, hogy ezt jól van-e ez így, azért az mégiscsak a néző döntése. Nem árulunk zsákmamacskát, ez egy groteszk történet, egy abszurd előadás. De miért ne lehetne például Semmelweis Ignác az anyák megmentőire úgy emlékezni, hogy az korszerű legyen, klassz legyen. Ebben egyébként a britek meg a franciák állati jók, főleg a filmjeikkel, amikor a saját történelmüket feldolgozzák, mert van bennük rálátás, irónia, de ugyanakkor büszkék is arra, hogy ők kicsodák, és valamiért ez nekünk nem megy. Mindig valami szebbet akarunk kihozni egy-egy történelmi eseményből, mint hogyha az nem lenne elég, ami volt. Ugye most volt a Mohácsi csatának ugye kerek évfordulója, konkrétan az 500. és hát egészen hagymázas dolgokat lehetett olvasni. És egyébként szerintem a valóság az mindig sokkal érdekesebb és sokkal izgalmasabb, mint egy ilyen elképzelt, csili-vili, feldíszített, nem tudom, hogy kell ezt jól mondani, erre is van egy kifejezés, ami most nem fog

0: az egy zárt valami, amit föl tudok mutatni, hogy ezt mit csináltuk, ez nálunk történt, ezt mi adtuk a világnak, és a jelen idejű az sokkal később jutna eszedbe.
1: Nagyon fontos a tehetségkutató szempontjából, hogy együtt kell az öt embernek létrehoznia ezt az egészet, vagyis együtt kell működniük. Nézhetjük ezt egyfajta parabolaként. Figyelni, ahogy az öt ember, aki tényleg nagyon mást gondol a világról, ez az öt ember megpróbál valami közöset kitalálni. Nem lehet nem arra gondolni, hogy valami ilyesmiben vagyunk most. Talán mi is. Mert persze vicces, ahogy abban sem tudnak megegyezni, hogy a paprikát karikára kéne vágni, vagy hosszában, és hogy kellene fokhagyma a lecsóba, de hogy hát nekik is, meg nekünk is ennél fontosabb kérdésekről is kéne tudnunk valamiféle közös kompromisszumra jutni.
0: Igen, nagyon sok nemzet a világon gondolkodik úgy saját magáról, hogy képtelenek vagyunk együttműködni, ezért nem jutunk egyről a kettőre. Általában egy embercsoporton belül ez egy jellemző gondolat, vagy jelenség, hogy van egy pont, amin túl mindenki már csak saját magára képes gondolni, vagy pedig olyan rigolyái vannak, amik, vagy olyan szokásai, amik mögül képtelen kilátni, és képtelen rajtuk túllépni, annak érdekében, hogy a közösség valamit együtt megvalósítson. És nyilván ez rossz. Rengeteget lehet rajta nevetni, hogyha jól beszélünk róla, akkor mulatságos is, meg fájdalmas is. De hát mégiscsak az lenne a törekvés, nem, hogy gondolhatunk nagyon mást a világról, te, én, XY, de jó lenne, ha lenne egy közös pont, amiben viszont mindannyian egyetértünk. Mert akkor megnő az esélye annak, hogy együtt valamit jobbá tehetünk ezen a világon. De ugye az is fontos, hogy itt mindenkinek valóban van egy egyéni sorsa, egy saját valóban elfelejteni akart múltja, amiből menekül. Itt mind az öt ember be van zárva a saját életébe, saját maga zárta be oda magát és dobta el a kulcsot, és minthogyha ezek az előző életekben született problémák annyira rátelepednének ezekre az emberekre, hogy képtelenek megszabadulni attól, amiben vannak, és nem tudnak elemelkedni ettől. De ugyanakkor maga azért ne felejtsük el, hogy a verseny is elég aljas, mármint a versenykírás, mert ugye mi az, hogy bizonyítsa be egy nemzet, hogy ő a legkülönbözőbb? Tehát ez micsoda idióta gondolat. Minden nemzetnek megvan a maga nagyszerűsége, ami egyszerűen nem versenyeztethető. Annál izgalmasabb és érdekesebb a világ, minél színesebb és minél sokfélébb. Eleve, aki kitalálja, hogy így kell versenyezni, azt szerintem elmebeteg, és tök fölöslegesen ugraszt egymásnak emberek.

A Szabadpolc mai adása ezzel véget ért. A hangmérnök Schwarz Nóra, a zenei szerkesztő pedig Radics Zsuzsa volt. Nevükben is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Gócz Anita.

0: Előtt a legfontosabbak röviden. A jövő héten teszi közzé a kormány a 2027-es költségvetést. Ma kezdődik 11. Leópápa gyógykezelése. Napos, de hűvös idő várható, legfeljebb 17 fok lehet. És most jöjjenek a részletek. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi Vas megyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt két hete nem szavazta meg az országgyűlés. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munka lehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Az ellenzéki pártok a kormány eddigi teljesítményét bírálták. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, többi között gyárbezárásokról, növekvő munkanélküliségről és rekordmagas üzemanyagárakról beszélt. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott a miniszterelnök ahelyett, hogy az elmúlt 6 hónapról tartott volna beszámolót, csak a Fidesz-KDNP-vel foglalkozott. Torockai László, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezetője szintén amiatt bírálta Magyar Pétert, hogy többet beszélt az Orbán rendszerről, mint az eddig elvégzett munkáról, illetve arról, hogy mire számíthatnak a hazai cégek, munkavállalók. Már idén télen új nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatba a Magyar Közútnál, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai úthálózat megfelelő fenntartása az nem csak pénzre, hanem korszerű, megbízható eszközökre is szükség van. Az egész évben használható több funkciós munkagépek fokozatosan váltják ki a régi, magas üzemeltetési költségű járműveket, miközben növelik a közútkezelő kapacitását. Ma kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a Római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, hogy korai stádium csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan új gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését. Eredményeik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kormányok és a jegybankok hatékonyabban megfelelő időben hozott intézkedésekkel kezeljék a gazdasági visszaeséseket. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek ködfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat, kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz, a hajnali 2-8 fokot követően napközben 12-17 fok várható a folytatásban.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten a Kossuth és Liszt díjjal kitüntetett népzenészre, zeneszerzőre, Éri Péterre emlékezünk. Zenei összeállításunkban a kalotaszegi Nádasmente zenéjéből válogatunk. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. Éri István Péter, Pityu, ahogyan a táncház mozgalommal sokan ismerték és szólították, Borbé Jolán néprajzkutató, valamint Éri István régész történész fiaként és Martin György táncfolklorista, népzenekutató nevelt gyermekeként már egészen korán kapcsolatba került a néptánccal és a népzenével. Martin György gyakorlatilag vele kísérletezte ki, hogy egy tisztán városi környezetben felnőtt gyermek a táncmotívumok ismeretében vajon magáévá tudja-e tenni a falusi tánchagyományokat úgy, hogy az számára ne betanult koreográfia, hanem élő táncnyelv legyen. Hamarosan a kutató számára is egyértelművé vált, hogy a kultúra és hagyomány átadása nem csak a helyszínen működhet, és hogy a rendelkezésre álló felvételek alapján egy budapesti gyermek is megtanulhat kalotaszegi legényes táncolni anélkül, hogy ezt valaha falusiaktól testközelből láthatta volna. Ő maga először csak 1963 telén 10 évesen jutott el a kalotaszegi Mérába. A karácsonykor megrendezett bálban azonban a zenészek unszolására be kellett mutatni a tudományát, ahol a vele azonos korú falubeli fiatalok csodálattal nézték, milyen ügyesen járja a legényest. Éri Péter gyermekkorától kezdve rendszeresen részt vett néprajzkutató szülei gyűjtő útjain. Ifjúkori évei ráadásul egybeestek a magyar néptánckutatás tudományos eredmények tekintetében legtermékenyebb korszakával. Édesanyja, Borbé Jolán tanácskörúti lakása az 1956-os forradalmat megelőző időktől kezdve szolgált találkozó helyül a korabeli folklórkutatóknak, ezáltal Martin Györgyön kívül a Pesovár testvérekkel, Andrásfalvi Bertalannal vagy éppen Kallós Zoltánnal is korán kapcsolatba került. A népzene szeretete mellett, mint minden korabeli lázadó fiatalt, őt is megérintette a beat korszak szele. A gimnáziumi évek alatt többet magával megalakította első zenekarát, ahol először egy dobgitárból átalakított basszusgitárral próbálkozott kisebb-nagyobb sikerrel. Az itt megszerzett hangszeres tudás később a muzsikás együttesben eltöltött évek alatt vált igazán hasznossá, hiszen a különböző pengetős hangszereken való játék elsajátítása már nem jelentett számára nehézséget. A vonós hangszerek sorát nagy bőgővel kezdte, majd 3 és 4 húros brácsán folytatta. Élete vége felé pedig kitartó gyakorlással hegedülni is nagyszerűen megtanult. Hosszú furuján és kavalon is játszott, de egy-egy ikonikus muzsikás feldolgozás erejéig a török sípot is megszólaltatta. Házasságából, melyet Ménes Ágnes képző és iparművésszel kötött, 2 gyermeke született, akik a családi hagyományt követve a mai napig aktív népzenészként tevékenykednek.

Éri Péter 1984-ben diplomázott az ELTE néprajz-román szakán. A román nyelv mellett angolul is jól megértette magát, így pályafutása során rengeteg külföldi barátja, zenésztársa lett. Ritkán említjük meg a nevét az 1972-ben megrendezett első budapesti táncház kapcsán, pedig Halmos Béla és Sebő Ferenc mellett bőgősként ő is ott volt az indulásnál. Mintegy 7 éven keresztül zenélt a Sebő együttes tagjaként, majd alkotótársa, ifjabb Csóri Sándor biztatására 1978-ban csatlakozott a muzsikás együtteshez. Ezzel a zenekarral örökre beírta magát az egyetemes magyar kultúra történetébe. Éri Péter egyik meghatározó tanára volt a Népművelési Intézet által szervezett az 1970-es évek végén induló táncház zenész képzésnek. Példáját követve több száz zenész kezdett el erdélyi falusi zenét játszani. A muzsikás együttessel évtizedeken keresztül koncertezett a nagyvilágban. Pályafutása során megszámlálhatatlan hazai és külföldi népzenei és világzenei fesztiválon lépett fel. Ezen kívül népzenei kiadványok szerkesztésében vett részt, és nem utolsó sorban hangfelvételek sokasága fűződik nevéhez, közreműködőként és zeneszerzőként egyaránt. A Kossuth Rádió felkérésére 2007-től Népzene határok nélkül címmel heti rendszerességgel vezetett népzenei világzenei műsort. Csak nem 50 éves zenei pályafutását Kossuth, Liszt és Martin György díjjal ismerték el. Hamar Dánielt, a muzsikás együttes bőgősét idézve, Éri Péter egy életszerető, melegszívű, halkszavú, a különfélébb kultúrákra is nyitott ember volt, rengeteg kiváló muzsikus egyéniséggel és baráttal körülvéve a világban. Rendkívül érzékeny zenész, aki a hangok legapróbb rezdüléseit is megérezte. Szakmai tudásának, szigorú, de mindig kimért véleményének hiányát mindannyian érezzük.

Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában a Kossuth és Liszt díjjal kitüntetett népzenészre, zeneszerzőre, Éri Péterre emlékeztünk. A kalotaszegi nádasmente zenéjéből válogattunk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Kalocsai Andrea vagyok. Műsorunk tartalmából. Felvidéki szerző előadása Csontvári Kosztka Tivadarról és a Gácsi Patikusokról. Salgótarjánban a Balassi Bálint könyvtárban is megkezdődött az őszi könyvtári napok idei programsorozata. A nagyváradi állatkert elköltözik, de a rédei kápolna marad. Új stadion épül Nagyváradon. Most következzenek a részletek. Mindenek előtt arról számolunk be, hogy az 1944. októberi szovjet bombatámadások áldozataira emlékeztek Beregszászban. 82 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött az a légi offenzíva, amely a Szovjetunióból indult, a számukra ellenséges katonai jelentőségű területek ellen. Beregszászban a szőnyegbombázás és az azt követő gépfegyveres támadások következtében 250 helyi polgár lelte halálát, több mint háromnegyedük civil áldozat volt. Iváncsik Attila összeállítása.
2: 82 évvel ezelőtt Beregszász lakossága egy tragikus napra ébredt. Aznap délutánján szovjet légierő szőnyegbombázást végzett az állomás fölött és környékén. Emlékezünk a polgári és a katonai áldozatokra.
3: Hangsúlyozta Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere. A beregszásziaknak sajnos ma már nem kell a történelemkönyveket fellapozniuk, hogy megtudják, mit jelent a háború. A mindennapjaik részévé vált. Fogalmazott Vida László, Magyarország beregszászi konzulátusának főkonzulja.
4: A történelem az egy nagyon furcsa dolog, itt ugye összeérnek a mai események az 1944-es eseményekkel bizonyos mértékig, hiszen most is háború van ebben az országban, igaz, hogy szerencsére nagyon-nagyon távol, de azért itt is érezhetőek a hatásai nagyon is. Ez az emlékezés és ennek a napnak a felidézése arra is figyelmeztet bennünket, hogy a háborúban mindenki áldozat, tehát az is áldozat, aki az első vonalban, a fronton, a lövészárokban harcol, de az is áldozat, aki itt várja vissza a szeretteit, aki bizonytalanságban él, aki csüggett és nem tudja, mit fog hordani a holnap. A háború mindenki számára egy óriási veszteség. Úgyhogy ez a közös emlékezés azért is fontos, hogy értsük, hogy a béke az nem egy magától értetődő dolog, sajnos a mai világban sem, és az, hogy összegyűlik a közösség, és hogy emlékezik, ez azért egy erőt is ad, egy reményt, egy hitet abban, hogy nem fog megismétlődni az a tragédia.
3: 1944. októberében a szovjet légierő 27 gépe két hullámban több mint 50 bombával támadta a beregszászi vasútállomást. A légi csapás a közeli lakónegyedet is érintette. A légiriadó mindennapos volt a városban, emiatt senki sem vette komolyan. Ennek következtében mintegy 250-en vesztették életüket. Többségében civilek, mondja Molnár D. Erzsébet, a Beregszászi Rákóczi Egyetem történelem tanszékének vezetője.
5: Kárpátai magyarság története nem azon nemzetek történetei közé tartozik, amely tele van dicsőséggel, hanem bizony vannak olyan események a történelmünk folyamán, amelyek tragédiával végződnek, és az áldozatokra kell, hogy emlékezzünk. Az őszi időszak az teletűzdelt hasonló megemlékezésekkel. Úgy gondolom, hogy vannak napok egy város történetében, amelyek nem merülhetnek feledésbe, és Beregszász esetében ilyen ez a dátum, hiszen 82 évvel ezelőtt, 1944. október 9-én, ahogy közeledett a front, és az addigi távoli világháborúnak a zaja egyre közelebbé és érzékelhetőbbé vált, és a beregszászi lakosság, a beregszászi emberek mindennapjának a részévé vált, ezen a napon egy súlyos légitámadás érte a város. Tudjuk azt, hogy két hullámban mintegy 50 szovjet bombázó repülő 27 bombát dobott le a városra. Fő célpont a vasútállomás volt, de sajnos nem csak az infrastruktúrát érintett ez a támadás, hiszen ez volt a fő cél, hogy tönkretegyék a vasúti csomópontokat, megakadályozva ezáltal a közlekedést, hanem az itt állomásozó, továbbszállításra váró sebesült katonák és a civilek is az áldozatává váltak. Azonban a történelem az nem elsősorban a statisztikákról, az évszámokról és a hadi eseményekről szól, hanem minden esetben emberi sorsokról. És a háború mögött is emberi életek vannak, a lerombolt épületek mögött otthonok vannak, a név nélküli számok mögött pedig valóban életek és családok sorsa van. Ezért amikor a 44-es október 9-i bombázásra emlékezünk, akkor elsősorban azokra az életekre kell gondolnunk, azokra az ártatlan civilekre és a katonákra, akik itt vesztették életüket, azokra a családokra, akik elvesztették a szerettüket, és azokra az emberekre, akik ugyan életben maradtak, de ezt a tragédiát egy életen keresztül magukban hordozták.
0: Határok nélkül. A Kossuth Rádióban.
1: Csontvári hosszú éveken át a Losonchoz közeli Gácson dolgozott okleveles gyógyszerészként. A helyiek emlékezete szerint különc, de jámbor ember volt. Gácsi patikárius évei alatt és a környékén kezdett el intenzíven festeni. Itt érlelődtek meg benne a látomások, és innen indult el a napút festészet megvalósítására. Halála után a Gácsi gyógyszerész lakás padlásán hatalmas mennyiségű festmény és vázlat maradt hátra, ám az ott lakók egy része a padlást felszabadítva a poros, koszos vásznak egy részét elégette. Szerencsére a megmaradt művek egy részét dr. Oppenheimer Rezső losonci fogorvos és a fiatal budapesti építész Gerlóci Gedeon közbejárásával sikerült megmenteni az utókornak. Losoncon és Gácson pedig ma már büszkén ápolják Csontvári emlékét, s ebben élen jár a helytörténeti kutató Puntigán József, akit Tarnóci László kérdezett.
6: Csontvári 1891-ben, tehát körülbelül 10 évvel a érkezése után bérbe adta a gyógyszertárat. Ő a saját méretrajzában ezt úgy tünteti fel, hogy 10 év volt a felkészülés időszaka számára. A tényekettől kicsit másabbak, ugyanis ő jelentős konfliktusba keveredett a Forgács Antalnéval alkoholárusítása miatt, és 1891-ben kis híján elárverezték a patikáját, és őt megszabadították volna tőle Gácsot. Amikor lezajlott egy ilyen per, akkor áraítélték őt a pálinka árulása miatt, hogy kártérítést fizessen a Forgácséknak, és 1891-ben kölcsönvette egy losonci gyógyszerésztő pénzt erre, de nem fizette neki vissza. És 1891-ben átverést akarták a gyógyszertárat bocsájtani, de keresett egy bérlőt, Hackenberggel, Mászló, remélem jól emlékszem a nevére, aki valószínűleg térítette ezt a hiányzó összeget, és utána átvette a gyógyszertárat, és attól a pillanattól kezdve pár élete végéig egymást váltottak a gyógyszerészek Gácson. Köztük volt a testvére, és ő egy nagyon jelentős időszakát élte meg, tehát ifjabb Koszka László szintén gyógyszerész volt, és hát olyan 4 évet töltött Gácson, mert nagyon szeretett volna saját gyógyszertárat. Végül is 1896-ban valószínű némileg nézeteltérésbe keveredett Tivadarunkkal, és akkor elment Izsákra.
7: Csontvári Koszka Tivadarnak ekkor már elhívása volt, tehát ő már csak a festészetre akart koncentrálni.
6: Még elérte az, hogy nyereséges lett neki a gyógyszertár, úgyhogy bérbe adta, és ő lakhatott a gyógyszertárban. 1891 és 94 között kezdett festeni.
7: Ön számtalan tanulmányt és könyvet is írt Csontvári Koszka Tivadar életéről, Losonci Gácsi munkásságáról.
6: Valós, hogy sok tanulmányt írtam róla. 1982, igen, kb. Az a dátum, amikor én elkezdtem Csontvárival foglalkozni. Azt fogott meg, hogy olvastam egy tanulmányt, Mezei Ottótól a Művészet című folyóiratban jelent meg, amely Csontvárinak a Gácsi ténykedéséről szólt, és ez hihetetlenül megfogott, mert meg voltak benne losonciak, és én elképzeltem, hogy Csontvári ott járk át azokon az utcákon, amiken én is jártam, és ez számomra nagyon izgalmas volt. Nagyon-nagyon sok időt töltöttem Salgótarjánban is, meg Losoncon, meg Balassagyarmaton, nem, de Budapesten, meg máshol is, és kerestem az eredeti dokumentumokat, és egyre inkább nyilvánvaló volt számomra, hogy a addig megjelent monográfiák, például a Németh Lajosnak a Csontvári monográfiája, ugyan szép és jó, csak nagyon sok olyan adatot tartalmaz, ami nem felel meg a maga valóságának, illetőleg nem tartalmaz mindent. Gácson részt vettem abban a folyamatban, amellyel egyrészt lett egy emléktáblája, halálának a 100. évfordulóján egy emléktáblát sikerült elhelyezni, az egy nagy ünnepség sorozat volt, amit Losoncon még Gácson tartottunk. Nekem ez égi bágyam volt. Egyrészt az emléktábla is, mert sokszor sikertelenül próbálkoztak vele Losoncon. Hál' Istennek Gácson találtam egy partnert, aki ez a mostani polgármestere Gácsnak, aki ezt támogatta, és attól pillanattól kezdve mi nagyon jól megértettük egymást. És akkor célunk lett, hogy egy emlékszobát vagy kis múzeumot hozunk létre. És ez sikerült is. Rendkívül büszke vagyok rá, hogy ebben én részt vehettem. Ugye Salgótarján Gácsi közreműködéssel működött, ez egy interreges pályázat volt, aminek az egyik oldalán Salgótarján, a másik oldalon meg Gács. Sikerült elérni, hogy egy nagy község, vagy egy nagy város és egy nem túl nagy község partneri kapcsolatot létesítsen, és létrejött a múzeum, és ami most is kiválóan működik, tehát a múzeumban van egy nagyon jó, nagyon érdekes interaktív kiállítás. Ez Gácsonban, a község központjában, van ott a sóhivatal, vele szemben van egy étterem, egy központban, nagyon jól látható helyen, egy felújított gyönyörű épület, udvárral, és tenetesen élénk kulturális élet van benne.
7: És miért közvetít Csontváriról ez a múzeum?
6: Majdnem teljes képet ad az életéről, tehát azt jelenti, hogy az interaktív táblánkon keresztül elérhetőek azok a helyszínek, ahol ő végképp volt, elérhetőek a ő életének a pillanatai is. A Magyar Nemzeti Galériából megkaptuk akkor a jogokat, hogy másolatokat készítessünk el belőle, és azok is ott vannak.
1: Az épülő stadion miatt új helyre költözik a nagyváradi állatkert, jelenlegi területén pedig park és sportlétesítmények kapnak majd helyet. A tervek szerint megmarad a 18. század végén épült klasszicista stílusú temetkezési hely, a Rédei kápolna, amelynek közepén a gróf márvány szarkofágja áll. Ionescu Nikolett a nagyváradi önkormányzat szóvivőjét kérdezte a további részletekről.
8: Ez a stadion nem csak egy stadion lesz, hanem egy sportkomplexum is, ami a jelenlegi állatkert és a környező épületek helyén valósul majd meg.
9: Peci Csilla, a nagyváradi önkormányzat sajtószóvívője.
8: A nagyváradi önkormányzatnak el kell költöztetnie az állatkertet. Ez Nagyvárad melletti közeli településen fog majd megvalósulni, közel 56 hektárnyi területen. Az állatkertben található a Rédei kápolna is, amelyet 1800-as években építettek, és egy műemlék jellegű mauzóleum, amelyet az állatkert költöztetése nyomán az önkormányzat természetesen megmenteni kíván. A stadion zöldövezetének közepén lesz ez a kápolna, amelyet nem fogunk lebontani, állaga megőrzésre kerül. Az önkormányzat célja az, hogy ennek műemlék jellege megmaradjon, és miután létrehozzuk a zöldövezetet, ezt a kápolnát fel fogjuk újítani.
9: Miért szükséges egy új stadion, és milyen egyéb sportlétesítményeket tervez még mellé az önkormányzat?
8: A jelenlegi nagyváradi sportpálya stadion olyan állapotban van, amely már nem felel meg a 2026-os követelményeknek. Ennek a komplexumnak a felújítása sokkal többe kerülne, mint az állami támogatással megvalósulandó új stadion építése. Ez nem csak egy stadion lesz, hanem egy sportkomplexum is. 300 férőhelyes parkolót is alakítanak ki a környéken, illetve a zöldövezeteket is megtartják.
9: Hová kerül az állatkert?
8: Nagy örömünkre szolgál, hogy Várad-Szentmárton községével közösen sikerült az ottani erdőbe telepítenünk majd az leendő állatkertet. Ez 56 hektár területet jelent, amelyből 24 hektár lesz az állatkertnek a területe, és a fennmaradó 22 pedig egy akadálykalandpark lesz.
9: Úgy tűnik megoldódik a Rédei kápolna sorsa, hiszen miután elköltöztetik az állatkertet, az önkormányzat egy parkot szeretne kialakítani. Ön kezdeményezte, hogy ezt az új parkot, ezt az új zöldövezetet Rédei Lajosról nevezzék el. Zagykó Gyula polgármesteri tanácsadó.
10: Ez az ember, Rédei Lajos, megérdemli, hiszen egy hatalmas hagyatékot hagyott a városra, a Rédei kertet, annak idején úgy is hívtuk azt az egész részet, annak idején egy zöldövezet volt az egész, most egy út ketté választja, és végeredményben tagolva van. Van az első rész, amit most Bölcsészkú parknak hívnak, és van a hátsó rész, ahol az állatkert van, annak nincs neve. Elkötöztetik az állatkertet, és az állatkert helyén felszabadult helyre, egy kicsi részébe az új futballstadion fog kerülni, és a megmaradt részben ott az önkormányzat egy parkot szeretne kialakítani. A lényeg az, hogy a Rédei sírhelyet nem bántják, az megmarad, és akkor jött az ötlet, hiszen ugyancsak mi kezdeményeztünk ezelőtt vagy 10 évvel, és Rédei Lajosnak egy szobrot állítottunk, emiatt a cselekedete miatt, mivel ilyen nagy mecénása volt a városnak, hogy azt a újonnan kialakító parkot, azt nevezzük el róla, hiszen ott van a családi kriptája is. Én ezt szóban átbeszéltem a polgármester úrral, azt mondta, hogy az mindenképpen megvalósítható. Rédei Lajos egy hatalmas mecénása volt a városnak, és a kultúrát is segítette, hiszen nem elég, hogy kulturális célokra hagyta ezt a Rédei kertet a városnak, és ott egy színpad is volt, meg mai napig van, ahol színházi előadásokat is játszottak annak idején, de még egy elég tetemes pénzösszeget is hagyott az akkori közösségre, amit erre költhettek, tehát kulturális célokra. Amúgy meg nagy városfejlesztő volt, hiszen az ő idejébe vezették be a gázlámpákat Nagyváradon, krumplikővel kirakták az utcákat, tehát városfejlesztő is volt. Megérdemli mindenképpen, hogy a park is az ő nevét viselje.
1: Kedves hallgatóink, korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Bereki Anikó és a hangmérnök mérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket Kalocsai Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: Kossuth Rádió. Tokajban a 97,5 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.

0: Minden, ami a költészetünkben addig volt, beleolvat József Attilába. Minden, ami azóta van, vele kezdődik, mondta a költőről Hegedűs Géza író, egyetemi tanár. József Attila verseit hallják.
1: Ars poetica. Költő vagyok. Mit érdekelne engem a költészet maga? Nem volna szép, ha égre kelne az éjjel folyó csillaga. Az idő lassan elszivárok, nem lógok a mesék tején. Hörpintek valódi világot, habzó éggel a tetején. Szép a forrás, fürödni abban. A nyugalom a remegés egymást öleli, s kél a habban kecsesen okos csevegés. Más költők, mi gondom ezekkel, mocskolván magukat szegyig, koholt képekkel és szeszekkel mímelje mámort mindegyik. Én túllépek-e mai kocsmán? Az értelemig és tovább. Szabad ésszel nem adom ocsmány módon a szolga ostobát. Ehess, ihass, ölelhess, alhass, a mindenséggel mérd magad. Sziszegve se szolgálok aljas, nyomorító hatalmakat. Nincs alku, én hadd legyek boldog. Másként akárki meggyaláz, s megjelölnek piros lófoltok, elissza nedveim a láz. Én nem fogom be pörös számot. A tudásnak teszek panaszt. Rám tekint pártfogó ne század, rám gondol szántván a paraszt, engem sejdít a munkás teste két merev mozdulat között, rám vár a mozi előtt este suhanc a rosszul öltözött, s hol táborokba gyűlt bitangok, verseim rendjét üldözik, fölindulnak testvéri tankok. Szerte dübögni rímeit. Én mondom, még nem nagy az ember, de képzeli hát szertelen. Kísérje két szülője szemmel, a szellem és a szerelem.

0: Kész a leltár. Magamban bíztam elejétől fogva. Ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Semmiképp se többe, mint az állatnak, mely elhull örökre. Ha féltem is, a helyemet megálltam, születtem, elvegyültem és kiváltam. Meg is fizettem kinek, ahogy mérte. Ki ingyen adott, azt szerettem érte. Asszony, ha játszott velem hitegetve, hittem igazán, hadd teljen a kedve. Sikáltam hajót, rántottam az ampát, okos urak közt játszottam a bambát, árultam forgót, kenyeret és könyvet, újságot, verset, mikor mi volt könnyebb. Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, de ágyban végzem, néha ezt remélem. Akárhogyan lesz, immár kész a leltár. Éltem, és ebbe más is belehalt már.
1: József Attila verseit Latinovics Zoltán és Sinkovics Imre olvasta fel. A műsor Duba Szilvia, Antal Rihárd és Pintér Edina készítette.
2: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Örömi hallgatónk Budai Ervin az alábbi kérdést küldte szerkesztőségünknek. Szinte naponta elhaladok egy közlekedési tábla előtt, amelyre a Luppa-sziget 2 P-vel, a Lupa-tó pedig 1 P-vel van felírva. Nyilván csak az egyik helyes, de vajon melyik? Kérdezi hallgatónk. Lankó Miklós nyelvésztől kapjuk a választ. A riporter Takács Tibor.
3: Mi itt az igazság, Luppa vagy Lupa? Melyik tehát a helyes?
4: A Lupa-sziget vagy Luppa-sziget nevének kérdése és írásmódja, hogy 1P vagy 2P. Igen érdekes, ugyanis ez egy személynév eredetű alak, Luppa Péter földbirtokossal kapta a nevét ez a sziget. Egyébként több dunai sziget a környéken hasonlóan személynevekről kapta a nevét, viszont azoknak egy része a Duna szabályozásokkor megszűnt, víz alá került, és ez a sziget megmaradt. A birtokosnak, Luppa Péternek a neve a feledésbe merült, viszont a sziget nevében ott maradt, de valahogyan az emberek 1P-vel ejtették, így kezdték el írni, és egyszerűen ez az alakváltozat erősebbnek bizonyult, jobban elterjedt, és mára a Lupa-sziget, az 1P-s változat az, amit mind írásban, mind szóban a legtöbbször használnak és találkozhatunk vele. Ennek ellenére, hogy ezt mint földrajzi területet így jegyzik, Lupa-szigetként, mivel a név eredetie 2P-vel írandó, ezért történik az, hogy van egy ilyen ellentmondás, és ezzel szembesülünk is. Úgyhogy én azt mondom, hogy tulajdonképpen semmelyik változatra nem mondhatjuk azt, hogy ne lenne helyén való.
3: Hivatalos iratokban, például adóhatósági levelekben olvasható az, hogy indokolás. Számomra sokkal jobb választás az indoklás. Egyáltalán az indokolás helyes alak-e? Nagyon furcsának tartom, írja Géza, debreceni hallgatónk.
4: Az indok, indoklás, indokolás a nyelvújításkor jött létre, és egy hangzó kiesés történik akkor, amikor az indoklást mondjuk indokolás helyett. Mind a kettőt megtalálhatjuk a szótárakban is, és a nyelvhasználatban is mindkettővel találkozhatunk, tehát itt a két alakváltozat egymás mellett él, és tulajdonképpen ugyanazt jelenti. Ami az oka lehet annak, hogy az indokolást használják mondjuk ezekben a jogi szövegekben, az az, hogy a szakszöveg mindig kötöttebb. Tehát ott ugye egy változathoz ragaszkodnak, egy változatot tanulnak, tanultak meg és tanítanak a különböző képző intézményekben, ahol fölkészítik mondjuk ez esetben az adóhatósági munkára a szakembereket, vagy akár a jogászokat, és hát bizony-bizony ilyen esetekben egy változat az, amely él, és amely használatos abban a helyzetben. A köznyelven is sokkal rugalmasabb, és kinek ízlése szerint egyik vagy másik változat áll a nyelvére, nyilván attól is függ, hogy melyiket hallotta az ő környezetében. Általában egy ember azért nem szokta változtatni, hogy hol egyiket, hol másikat használja, de még akár az is elképzelhető.
3: Többször szerepelt már a műsorban a neme használata. Ezúttal Kálmán egri hallgatón kifogásolja, mondván gyakran művelt emberektől is hallja ezt.
4: Az elkérdő szócskának az eldöntendő kérdésekben egy nagyon szigorúan megkötött szórendi helye van, méghozzá közvetlenül az állítmányhoz tesszük. Nem lenne-e kedved eljönni velem úszni például, hogy egy ilyen mondatot mondjunk. Ugye a lenne az, ami itt az állítmányunk, és ehhez kerül oda ez a bizonyos kérdő szócska. A neme az nem helyes, egyetlen egy esetben fogadható el, amikor a nem állítmányként van jelen, ez amikor ugye a nem a válasz egy-egy mondatra. Azt mondom például, hogy nem megyek ma el a boltba, és Tibor pedig visszakérdez, hogy nem-e, ebben az esetben helyes a neme, de ugye nem itt szoktunk meglepődni, meg ezt igen ritkán használjuk, hanem akkor, amikor hosszabb mondatokban szerepel.

0: Műsorajánló.
1: Napközben.
2: Műsorunkból kiderül, hogy hogyan lehet valakiből Európa-bajnok asztalos, és milyen jövő vár ma a szakmát tanuló fiatalokra. Azzal is foglalkozunk, hogy milyen összefüggés lehet a kisgyermekkori reflexek, a tanulási nehézségek és az időskori mozgásbiztonság között. Majd megnézzük, mennyiből élhetünk nyugdíjasként, és hogyan készülhetünk fel időben az anyagilag biztonságos időskorra. Az élelmezési világnap alkalmából pedig szó lesz az éhezés elleni küzdelemről, az élelmiszerpazarlásról és a saját felelősségünkről is. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban. Felfedező.
3: A művészet és a tudomány találkozása a táncparketten, avagy a mozgás öröme és szenvedélye. A felfedezőben arra keressük a választ, hogyan válik egy érzelemből látványos mozdulat a színpadon, és mit szól mindehhez a csontunk, izomzatunk. Kiderítjük, hol van a határ a kellemes elfáradás és a veszélyes sérülés között, és a legfontosabb, igaz-e, hogy a tánc a legjobb recept nélküli gyógyszer a stressz ellen?
1: Felfedező a nyelvről és a művészetekről ma délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
4: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
5: 5 óra van, jó reggel kívánok! Október 13-án Kálmán és Ede napján a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Sok ezer szolgáltató, több százezer turista, készül a balatoni szuperapp. Részletek a hírek után.
6: A mikrofonnál a szerkesztő Mikhia György, mindenek előtt a legfontosabbak röviden. A korábban vártnál nagyobb magyar gazdasági növekedés.

0: emelkedésre számít a nemzetközi valutalap. A jövő héten teszi közzé a kormány a 2027-es költségvetést. Országszerte napos, gomoly felhős idő lesz 13-18 fokkal, már is jönnek a részletek. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF, a Nemzetközi Valutaalap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is, míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. A jövő évi inflációs várakozását pedig a korábbi 3,5%-ról 2,8%-ra csökkentette. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasút fejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőség teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Az ellenzéki pártok bírálták a kormány eddigi teljesítményét. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Bak András szerint a korábbi Vas megyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt két hete nem szavazta meg az országgyűlés. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét, akiket tegnap nevezett meg a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, az Integritás Hatóság vizsgálati vezetőjét, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a Miskolci Járási Ügyészség ügyészét, a felleviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot, a Szegedi Felleviteli Főügyészség kirendelt ügyészét javasolták. A jelöltekről az országgyűlés titkos szavazáson dönthet. Ma kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan új gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését. Eredményeik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kormányok és a jegybankok hatékonyabban, megfelelő időben hozott intézkedésekkel kezeljék a gazdasági visszaeséseket. Végül az időjárásról is néhány szóban. A pára és kötfoltok feloszlását követően többnyire napos idő várható, gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi aszteret napközben többfelé élénk lökések kísérhetik, elsősorban az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon. Napközben 13-18 fok várható, majd késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Halász Judit színművész lesz a vendégünk, aki 60 éve játszik a Víg Színházban, és ma is töretlen sikerrel járja az országot gyerekkoncertjeivel. Múzeumi mesehős konferencia Gödöllőn, TikTok videókban népszerűsítik a könyvtárat Zalaegerszegen, és a Győri Vaskakas Bábszínház 35. évada.
2: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: 5 óra múlt 5 perccel.
1: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra
4: között. Önök a Kossuth Rádió vidék magazinját hallják, mit kínálunk műsorunk első fél órájában, a szerkesztő Papnánási Gabriella. Félni nem kell, de az óvatosság nem árt. Medvék járnak Fehérgyarmat környékén.
5: Mindenkit óvintenék attól, hogy találkozzon a vadon élő medvével, vagy szorult helyzetbe hozza. Attól viszont mindenki mást, hogy fegyverrel közlekedjen, mert ugye fokozottan védett állatról beszélünk, úgyhogy a közvetlen találkozást mindenki kerülje.
4: És csökkenő árak, növekvő kereslet felpörgette a tűzifapiacot az áfa csökkentés.
6: A korábban érvényes bruttó árhoz képest most 8000 forinttal olcsóban lehet egy köbméter tűzifát megvásárolni kinn az erdőn, tehát fuvardíj nélkül.
4: Fél hatig jövünk a részletekkel is. Ha önöknek is van kérdésük, véleményük, írjanak. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu.
2: Jane Goodall nyomában.
4: Okok a reményre. Fesztivállal ünnepelte Jane Goodall örökségét a róla elnevezett budapesti intézet. A tavaly elhunyt világhírű etológus szó szerint egy életet szentelt a csimpánzok kutatásának és védelmének. Az elsők között írta le azt, hogy a főemlősek is használnak, sőt készítenek is eszközöket, ha például egy ízletes termeszre vágynak, bizonyítva ezzel azt is, hogy jóval kisebb a távolság az ember és az állat között, mint ahogy azt korábban gondolták. Bicsák Eszter riportja.
7: Itt virágbombát készítenek most.
8: Azt hogyan kell elképzelni, a rádióhallgatóknak lehet, hogy nehezebb, mint hogyha lefényképezném. Csermák tímeat.
7: Agyagot virágmaggal és földdel gyúrunk össze, és egy golyóval tavasszal elültetjük a földbe, öntözzük, és az agyag a víz hatására szétbomlik, a magocskából pedig a növény kibújik a nap hatására.
8: Ez azt jól értem, akkor haza is viszitek, ugye?
7: Igen, igen. Ez és majd tavasszal elültetik otthon.
8: Ez az első ilyen rendezvény, amennyire én tudom, a világon. Kádár András, a Jane Goodall intézet főtitkára.
9: Igen, meg senki nem szervezett Jane Goodall fesztivált, ez is a mi fejünkből pattant ki. Igazából ugye egy évvel ezelőtt vesztettük el Jane-t október 1-én. Erre emlékezve, illetve az ő életét ünnepelve, hogy velünk együtt volt, őt mutatjuk be ezzel a fesztivállal, hogy milyen színes egyéniség volt, mert minden érdekelte igazából, úgyhogy ezért is ilyen színes ez a fesztivál.
8: Gondolom, hogyha első és hagyományteremtő céllal, akkor van egy olyan szándék ebben, hogy az első után jöjjön a második, meg a harmadik, meg a sokadik. De ez azért nagyon sok munkát igényel. Hogyan lehet ennek megteremteni a hátterét akár? Itt rengeteg önkéntes szaladgált, azt láttam.
9: Igen, hát rengeteg energiával, meg munkával tudjuk igazából, ugyanúgy, ahogy Jane is mondta, hogy a remény az nagyon fontos, de a remény az azt jelenti, hogy cselekedni kell, úgyhogy sokat teszünk azért, hogy magát a remény üzenetét eljutassuk az emberekhez, ami Jane közvetített eddig.
8: Nem tudom, annak mi az oka, hogy más Jane Goodall intézetek a világon még nem tartottak ilyen fesztivált, de mégis a magyar intézet az milyen helyet foglal el köztük, mert ez egy nagy család.
9: Igen, jól mondtad, ez egy család divállalkozás, hogy így mondjam, igazából 30 intézet van a világon, de azon kívül még 100 országban működik a Rutzenschutz környezeti nevelési program, és ezekből az országokból nőnek ki a Jane Goodall intézetek, mikor már megerősödtek a Rutzenschutz központok.
8: Ugye ezek mind önkéntes alapon szerveződnek, úgymond alulról jövő szervezetként.
9: Igen, éppen most voltunk Ruandában júniusban, és ott találkoztunk a ruandai Rutzenschutz csoport előtt. Hárman dolgoznak, és 19 önkéntesük van. Nekünk is van körülbelül 40-50 önkéntesünk, és 3 állandó munkatársunk, úgyhogy így együtt működve tudunk elérni bármit, ezért fontos, hogy kommunikáció legyen, és hidat képezzünk egymás közt, és ez a híd tulajdonképpen a Jane iránti inspiráció.
8: Munkácsi Brigitta, a Jane Goodall Intézet Rutzenschutz Rügyek és Gyökerek csoport koordinátora. Mi volt a célja a híres etológusnak azzal, hogy ezt a Rügyek és Gyökerek nevű kezdeményezést meghirdette már jó sok évvel ezelőtt, én emlékszem arra, amikor ezt bejelentette.
10: Mindenképpen, hogy reményt adjon a fiataloknak. Ugye ez az egész történet onnan indult, hogy 1991-ben a tanzániai Dar es Salaami házának a tornácán ült egyetemistákkal, akik itt teljesen tanástalanok voltak. Annyi problémát láttak maguk körül, és nem tudták, hogy mit csináljanak, hogyan tudnának ez ellen valamit tenni. És akkor egyszer csak jött a szikra a Jane-nek, hogy jó, hát akkor viszont az van, hogy. És akkor így elkezdett utat mutatni nekik. Jó, nézzük meg körületetek, milyen probléma van. Hogy tudunk ezen változtatni? Ki tud ebbe segíteni? segíteni, és így tényleg felruházta őket azzal a tudással, meghatalommal, hogy egyrészt minden apró cselekedet számít, mindenki tud tenni valamit, csak meg kell találni ezeket az irányokat igazából, és ha összefogunk, milyen erősek vagyunk. És akkor innen jön az, hogy ha elültetsz egy kis magot, aznak mekkora ereje van, hogy egyrészt elkezdi a gyökereit lefele növeszteni, köveken mindenen keresztül megy, mekkora erő kell abba lenni, hogy jönnek a nehézségek, de mindenen áttörünk, és megyünk fölfele az ég felé, ugye a növények esetében. Tényleg ez az erő ugyanúgy bennünk is van.
8: Tudjuk-e azt, hogy nagyjából az országban hányan vesznek ebben most részt?
10: 101 csoportunk van jelenleg aktívan, és szerencsére mindig azért újabb és újabb. Tehát már csak most a mai rendezvény folyamán volt több, aki mondta, hogy jaj, ez nagyon jó kezdeményezés, hogy lehet jelentkezni.
4: Néhány szóban a Kárpát-medence időjárásáról. Bécs külvárosa felett felhőtlen az ég, 5 fokot mértek, Grác, köd van, 4 fok. Pozsony, derült az ég, 7 fokot mértek, Kassán is felhőtlen az égbolt, 5 fok van. Kolozsvár közepesen felhős, 8 fokot mértek, Arad erősen felhős az ég, 11 fok van. Újvidék derült az ég, 6 fokot mértek, Zágráb felhőtlen, 5 fok, Ljubljana borult az ég, 7 fokot mértek, és Csíkszereda gyenge délnyugati szél fúj, 7 fokot mértek. 4:06 lesz 3 perc múlva. Az év ásványától az év ősmaradványáig idén is találkára hívta a földtudomány iránt érdeklődőket a Tatai Kónyi Domonkos Múzeum. A geotóp nap a laikusoknak kicsit riasztóan hangzik. A geológiát, a kémiát, a paleontológiát kevesen választják szabadidős programként. A távolságtartás azonban csak addig tart, amíg kézbe nem vesszük az első kövületet, és személyes élményé nem varázsoljuk sok millió év emlékét, történetét. Drexler Anna összeállítása.
11: Néhány hete még a Tatai Geológus Kert fennállásának 50. évfordulója miatt került a város földtörténete a hírekbe. Már is egy újabb, hazánk élettelen természeti értékeit felvonultató kezdeményezéshez csatlakozott a település. A Földtani Sokszínűség Világnapja táján szervezik meg országszerte a Geotóp napot, amely cím olyan helyszíneket jelöl, ahol a legérdekesebb, legjellegzetesebb képződmények megfigyelésére nyílik lehetőség. A különféle felszínformák, sziklafalak, barlangok kibukkanásai, források és ásvány előfordulások egyek Tata történelmével. Ennek egy újabb részletére irányította a figyelmet többek közt Kürti Dóra geológus a hétvégén.
12: Egyrészt egy szülinapot ünneplünk, ugyanis 10. éve tartunk geotópnapot, 2016-ban volt az első geotópnap itt nálunk, úgyhogy most egy kicsit különleges, egy kicsit másféle programot raktunk össze. Egyrészt ugye itt van most nálunk ez az életkőforgása időszaki kiállítás, ami ugye a Tatai Megalódusz barlangkutató szakcsoportnak az anyaga, úgyhogy mindenképpen szerettem volna erre hangsúlyt rakni, hiszen ez már csak november 8-áig látogatható. Úgyhogy ez került a középpontba, és e köré szerveztük most igazából a mai napot, illetve még egy kis plusszal megtoldottuk, ugye április óta tartozik a múzeumhoz a nyárilag, és most az angol kertbe szerveztünk még egy természettudós sétát. Egy geológus, illetve jó magam egy geológus vezetésével, hogy egy kicsit más szemszögből is megmutathassuk az angol kertnek az érdekességeit. Napközben pedig kipakoló standdal várjuk a gyerekeket mindenféle interaktív játékkal. Lesz egy kurátori tárlatvezetés most ebben az életkőforgása kiállításban, illetve este 6-tól a kódjátszma nevezetű beszabaduló kalandjátékunkat zseblámpával fogjuk eljátszani, úgyhogy egy kicsit kalandosabb verziót találtunk még ki így annak, aki még este is velünk tölteni az időt.
11: A Megalódusz barlang Tata legjelentősebb, fokozottan védett természetes barlangja, amely a Kávária domb egykori mészkőbányájában található. Egy kőrobbantás után fedezték fel 1971-ben. Mészkőben jött létre langyos, széndioxid tartalmú vizek hatására, benne százával tanulmányozhatók az ökölnyi, gyermekfej nagyságú kagylókövületek. A Megalódusz barlangkutató és geológiai szakcsoport évtizedeken át végzett kutatásokat a helyi barlangban. A gyűjteményeik darabjai rendszeresen megfordulnak a kiállításokban.
12: Bár az első reakció az az volt, hogy nem írtuk el a címet, mert hogy körforgás a kőforgás helyett. Azt szerettem volna igazából, hogyha bár a szakcsoportnak az anyaga egy rendkívül egyedi és országos szinten is kiemelkedő gyűjtemény, de hogy egy kis elméleti hátteret is rakjak mögé, hogy teljesen jó, hogy az ember lát egy cseppkövet, lát egy kristályt, de hogy kicsit belelásson ezeknek a lelkébe és a képződésébe, úgyhogy így született meg ez a plusz egy terem, hogy a magmás, az üledékes és a metamorf kőzeteknek a képződési környezete, a kialakulása, és hogy ezek egymásba hogy alakulnak át, vagyis mi a kőzeteknek a körforgása.
11: A múzeum a klasszikus kiállítást interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, családi geokalandjátékokkal tette átélhetőbbé, ugyanakkor az esztendő során több lehetősége is volt a földtörténet iránt érdeklődőknek ehhez hasonló, bárki számára nyitott programokon részt venni. A Geoszerdák című programsorozat a földtanon és geológián túl a csillagászatot, utazási élménybeszámolókat, sőt még régészeti kutatásokat is érintett.
4: 4:06 múlt egy perccel. Magyar Tengerhez SuperApp digitális turisztikai kártyát fejleszt a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség. Plasztik már nem lesz, az alkalmazás mobiltelefonon fut majd. A cél pedig az, hogy egy felület kapcsolja össze a tó környékén működő sok ezernyi szolgáltatót a több százezer vendéggel. A rendszer a már működő Balaton kártyákra is épít, s ha minden a tervek szerint alakul, 2027 őszétől már élesben is tesztelhetjük az appot. Varga Tünde a fejlesztésben résztvevő Visit Balaton 365 non-profit Kft. Ügyvezetőjével, Prinzinger Péterrel beszélget.
13: Új digitális platformban kialakulóban, amely tulajdonképpen a balatoni turizmust, a balatoni turistákat segíti.
14: 8 darab úgynevezett Dimo Plus informatikai fejlesztési program indult az útjára lassan egy évvel ezelőtt. Mind a 8 végső soron azt a célt szolgálja, a turizmus területén működő kis és középvállalkozásoknak a digitális érettsége, a digitális fejlettsége javuljon, hogy szintet lépjenek a jelenlegi digitális érettségi szintjükhöz képest. A 8 közül ezt a 8 projekt más-más eszközökkel igyekszik elérni. Az egyik egy úgynevezett innovatív turisztikai kártyarendszer, amiből nagyjából ki is lehet találni, hogy ami a KKV-kat illeti, ők lesznek majd egyszer ennek a digitális turisztikai kártyának az elfogadó helyei, remélhetőleg több ezren, remélhetőleg több tízezer felhasználó, utazó, helybeli lakos fogja ezeket a kártyákat majd használni. Fizikai kártyát egyelőre ne képzeljen mögé senki, tehát ez nem egy plasztik kártya lesz, hanem a telefonunkra letölthető alkalmazás.
13: Ezt az igény szülik? Ez már egy elvárás a turizmusban, akár a Balatonnál, hogy egy ilyen létrejöjjön?
14: Egyrészt igen, áttekintettük a külföldi jó gyakorlatokat, figyelembe vehető példákat, minden magára valamit is adó regionális vagy térségi turisztikai destináció rendelkezik kedvezménykártyával. A kártya az csak az infrastruktúra egyébként az egésznek, a tartalma az ugye hűségprogram, kedvezményrendszer, pontgyűjtő megoldások, amik mind-mind arra próbálnak fókuszálni, hogy minél többen, minél többször meglátogassák az adott térséget, a visszatérő vendéget, és a jól fizető vendéget jutalmazza természetesen minden ilyen kártyarendszer. A másik oldala a dolognak, ez egy gazdaságfejlesztési, egy forgalomélénkítési eszköz. A Balatonnál alapvetően a hosszú távú célunk az az, hogy egy egész évben működő turizmus gazdaság lüktessen. Ez azt jelenti, hogy ne csak a legnépszerűbb partmenti településeken, és ne csak az év két hónapjában, hanem az egész térségben, a többi településen működő szolgáltatóknál tavasszal, ősszel és télen is jelenjenek meg vendégek, és velük együtt a költés nyilvánvalóan.
13: Tehát most nagyon leegyszerűsítve mondok egy példát, mondjuk én a Balatonra készülök egy hétvégére a családdal, akkor én megnézem ezt az applikációt, különböző kedvezmények közül válogathatok, mondjuk hova menjek el ebédelni, vagy mondjuk milyen hajóra üljek fel, stb. Stb.
14: Igen, körülbelül így lehet elképzelni. Biztos van, aki ismeri a Budapest 48 vagy a Budapest 72 kártyákat, amiket meg lehet vásárolni. Ezek, ahogy a nevük sejteti, vagy utalra, ezek vagy 48 vagy 72 órára adnak lehetőséget közlekedési eszközök igénybevételére, múzeumok, attrakciók, látványosságok felkeresésére, van, amit ingyen, van, amit valamekkora kereskedelmi kedvezménnyel. A széles körben elvégzett felmérésünk, ami a leendő kártyahasználóknak az igényeire igyekezett rákérdezni, önkormányzatokkal, vállalkozókkal, vendégekkel, helyi lakosokkal, második otthonnal rendelkezőkkel, tehát tényleg mindenkivel beszéltünk, aki egyáltalán szóba jön. Az derült ki, hogy nagyon szívesen vennek egy olyan Balatonkártyát, amiben komoly közlekedési kedvezmények vannak, és amelynek a segítségével minél több attrakcióhoz, minél több vendéglátóhelyhez kisebb-nagyobb kedvezményekkel férnének hozzá. Úgyhogy most egy olyan kártya koncepció körvonalazódik ennek alapján, amiben nem is egyfajta, hanem többfajta kártya lesz, amely arra fog lehetőséget biztosítani, hogy az év 365 napjából meghatározott napon, 5 napon, 10 napon, 15 napon belül, ezek nincsenek eldöntve ezek a kérdések, bármelyik három napon vagy bármelyik 6 napon, vagy bármelyik 9 napon, ha mondjuk az a célunk, hogy 2 éjszakát legalább ott töltsön, akkor ilyen 3 napos kedvezményeket fog tudni találni. Nagyon reméljük, hogy a szolgáltatók lehetőséget látnak majd abban is, hogy egymással összefogjanak, és termékkapcsolásokkal, termékfejlesztésekkel hozzanak létre olyan 2-3-4 napos csomagokat, amelyek vonzóak lesznek.
13: Jövő nyáron ezt már használhatjuk is a tervek szerint?
14: Akkor még nem. Jelenleg ott tartunk, hogy a műszaki specifikáció készül, amelynek alapján majd egy közbeszerzési eljárást folytatunk le, amelyben kiválasztjuk azt a fejlesztőt, azt a vállalkozót, aki megvalósítja a fejlesztést, ez 2027 őszén a tervek szerint akkor fog elkészülni.
15: 5:06 Puska nem kell, de az óvatosság nem árt. A medvék már Szatmárban vannak, figyelmeztetnek a szakemberek. A megfigyelések szerint álladó állományról még nem beszélhetünk. A térségben észlelt állatok többnyire olyan fiatal, táplálékot keresgélő medvék, amelyek a szomszédos országokból érkeztek. A túlszaporodás miatt azonban előbb-utóbb a határ innenső oldala is természetes élőhelyé válhat. A múlt héten Túr István D. Szatmárcseke külterületén bukkant fel egy állat, ezért az önkormányzat Facebook bejegyzésben hívta fel a figyelmet a veszélyre. Zsoldos Barnabás kérdez.
16: Bejárta a hír Magyarországot, hogy a szatmári térségben medve, sőt, talán már nem is egy medve, hanem több medve is kószál. A Fehérgyarmati Vadásztársaság elnökét, illetve a Kömörői Vadásztársaság vadászmesterét, Gyújtó Attilát kérdezem, valóban így van, vagy csak egy felröppent hír?
5: Kispalád, Botpalád, Tiszabecs térségében pár héttel ezelőtt láttak 2 medvét. Október 4-én jött a hír, hogy egy autóval közlekedő Túr István és Kömörő között észlelte a medve mozgását, ahogy a főúton átment előtte 15 méterrel, úgyhogy kétséget kizáróan felismerte, hogy egy medvéről van szó. Hitetlenkedve fogadtam a hírt, éppen ezért 5-én kimentem a területre, ott, ahol látni vélte ez az úriember a medvét átkelni az úton. Kimentem hőkamerával az esti órákban 9:40 körül, én is tapasztaltam egy kukorica tarlón, hogy ott tartózkodik. Igaz, nem sokáig volt kint a nyílt területen, a fasorba beváltott, és azóta nem láttuk.
16: Itt a térségben fegyver nélkül nem célszerű bóklászni, vagy több embernek kell menni egyszer, hogy kicsit hangosak legyenek.
5: Igen, mindenkit óva intenék attól, hogy találkozzon a vadon élő medvével, vagy szorult helyzetbe hozza. Attól viszont mindenki mást, hogy fegyverrel közlekedjen, mert ugye fokozottan védett állatról beszélünk, úgyhogy a közvetlen találkozást mindenkinek javaslom, hogy kerülje el. Mindegy, hogy rendelkezik-e fegyvertartási engedélye vagy sem.
16: Gondoljuk végig, honnan jöhetett ide? Románia közelség, a máramarosi hegyek, de most, hogy a Tisza vízállása olyan alacsony, míg Kárpátalja felől a Kárpátokból is ide tévedhetett.
5: Igen, ami szóba jöhet egyébként Szlovákia, Ukrajna, Románia, Erdély mozgás irányát tekintve ez a lehetőség ugye legerősebb. Fiatal hím medvékről lehet általában szó, területet keresnek, párt keresnek, kiszorulnak azokról a területekről, ahol egyébként fölnőttek, vándorútra indulnak, ahogy mondja a szaknyelv.
16: Ha megint belegondolunk a jelenlegi helyzetben nagyon sok erdősítés történt itt a szatmári beregi síkságon. Akár még meg is vetheti a lábát a medve, meg kell barátkoznunk ezzel a gondolattal is.
5: Én ezt nem tartom valószínűleg egyébként, mert az ország második legnagyobb kistérsége a Fehérgyarmati kistérség, tehát itt 50 település van egymáshoz viszonylag közel. Ezek az állatok nem nagyon szeretik a zavarást, igényli a nagy nyugalmat. Nem hiszem, hogy húzamosabb ideig itt tartózkodna, de akár ez is elképzelhető, tehát hogy csak egy számot említsek, Fehérgyarmati Vadásztársaság 6000 hektár, 2200 hektár erdő telepítve van frissen, az élettér változása kedvez a ragadozónak, a nagyvadfajoknak, és ugye látjuk is az előre nyomulásukat, ami miatt most beszélgetünk is.
16: Ha már az előbb említette az apró vadas vadászatot, elvileg megkezdődhetett a síkságon, ha itt szól a sörétes puska, az azért biztos nem lesz kellemes a medvefülének.
5: Ez így van, most van vége a szarvasbőgésnek, tapasztaltuk azt egyébként, hogy a bőgő helyek térségében nagy volt a csend, nem tudtuk mire vélni, akár gondolhatunk arra is, hogy itt már jelen volt a medve, és akkor erre reagált a fővad, viszont ahogy említetted, az apró vadászattal nagy területeket járunk be, ugye sörétes puskát használunk, ami ugye nagy zajjal jár kutyákkal, ez is arra fogja ösztönözni, hogy hagyja el ezeket a területeket.
15: Csökkenő árak, növekvő kereslet, felpörgette a tűzifa piacot az áfa csökkentés. A GKI adatai szerint Magyarországon mintegy 1.300.000 háztartás használ tűzifát, több mint 600.000 házat pedig kizárólag fával fűtenek, ami azért is fontos adat, mert ez a tüzelési mód gyakran a szociális helyzetet, a rászorultságot is tükrözi. De van-e elég fa? Mi lesz az erdőkkel? Kérdezik a természetvédők. Pirisi Csenge riportja.
17: Megindult a roham a tűzifáért. Az áfa csökkentés miatt sokkal többen keresik az erdészeteket, mondja Dobre Kecsmár Csaba, az Egererdő ZRT vezérigazgatója.
18: Szeptember 15-ével lépett életbe a kormánynak az az intézkedése, ami a tűzifa, illetve különböző tűzifa féleségeknek az áfáját 27%-ról 5%-ra csökkentette. A korábban érvényes bruttó árhoz képest most 8000 forintról olcsóban lehet egy köbméter tűzifát megvásárolni kinn az erdőn, tehát fuvardíj nélkül.
17: Pár nap alatt akkora igény jelentkezett, mint mondjuk máskor egy hét alatt.
18: 7 erdészetünk van, a 7 erdészetnél összesen nagyjából a 3 nap alatt mint egy 3000 köbméternyi lakosság igényt jelent meg. Ez a mostani termelési tempónkhoz képest nagyjából egy heti termelésnek felel meg.
17: A társaság ilyenkor mennyi fát termel ki? Tehát itt az igényt hogyan tudja kiszolgálni?
18: Új jogszabályi környezet kialakítása van folyamatban. Tavasszal miniszter úr moratóriumot hirdetett az állami védett erdőkben. Elsősorban ez a moratórium a véghasználat jellegű fakitermelésekre vonatkozott, ott, ahol vágásterületek, akár tarvágás, akár végvágás formájában vágásterületek keletkeznének. Ezeket a munkákat természetesen leállítottuk, illetve el sem kezdtük a moratórium ideje alatt, akkor az Egererdő ZRT vezetése úgy döntött, hogy ezeket a munkákat, tehát a vágásterületet eredményező fahasználatokat továbbra sem indítja el, tehát jelenleg nevelővágásokban gyérítés jellegű feladatokat látunk el, bontóvágásokat hajtunk végre. Ezeknek azonban tudni kell, hogy a hatékonysága termelékeny jóval alacsonyabb, tehát itt a fakitermelő brigádoknak a napi termelékenysége alatta marad az ilyenkor megszokottól. Ugye normál esetben szeptember 1-ével indulna a fakitermelési szezon. Most is elindultunk ezekben az erdőkben, ahol a moratórium nem tiltja. Most pedig várjuk, hogy lesz-e újabb döntés a moratórium tekintetében. Várjuk a minisztériumnak az iránymutatását, addig is azokban az erdőkben dolgozunk, ahol egyébként a moratórium ideje alatt is lehetett dolgozni.
17: A Mátrában például Recsk vagy a Bagolyirtás térségében végzett favágások miatt már többször tiltakoztak a helyiek, mondja Csató Tibor, az Egri Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke.
19: Ugye azokat az erdőket, amiket védett erdőnek minősítünk, vagy Natura 2000-esnek, eddig azokat is lehetett vágni. A moratóriumig. Vagy a moratórium után elvileg nem lehetett volna, ez a moratórium most véget ért, tehát most újra lehet. Mi környezetvédők mindenképpen azt mondjuk, hogy a védett erdőket és a Natura 2000-es erdőket nem szabad kivágni, azokat nem szabad tűzifa célra használni. Többen azt is mondják közülünk, hogy a lakosságnak a tűzifa igényét simán ki lehetne elégíteni akácerdőkkel, ezekkel a nem természetes nevelt erdőültetvényekkel, tehát nem kötelező hozzányúlnunk egy 100 éves bükköshez vagy tölgyeshez azért, hogy a lakossági tűzifa igényt kielégítjük. És mondom, a mi álláspontunk az, hogy nagyon jó volna ezt így a moratórium után is elérni, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy mit fog tenni a minisztérium, hogy igen, a magyarországi védett erdők maradjanak védett erdők, és ne kezeljük, ne csináljunk benne egészségügyi vágást. Tehát, hogy a magyarországi védett erdőknek meg kell maradni ebben az állapotában, ne nyúljunk hozzá, nem kell benne fát kivágni. Az erdészek szeretik azt mondani, hogy de hát mindenképpen szükség van arra, hogy ők onnan fát kitermeljenek, egészségügyi és egyéb vágásokat csináljanak. Mi azt mondjuk, hogy nem. Békén kell hagyni minél nagyobb részét az erdőknek. Hivatkoznak a klímaváltozásra, hogy akkor összeomlanak ezek az erdők. Erre is azt mondjuk, hogy nem fel. Persze, meg kell újítani. Nem, mi azt mondjuk, hogy nem.
17: Megnövekedett tűzifa igény. Ilyenkor honnan elégítik ki az erdőgazdálkodók?
19: Továbbra is azt mondom, nem kell ahhoz 100 éves tölgyeseket kivágni, hogy a lakossági tűzifa igényt kielégítsük. Nem kell annak annyi lennie, ha sok, akkor dolgozni kell az, hogy kevesebb legyen. De nem kötelező talra vágni, nem kötelező egész több száz méteres területeket kipusztítani, hanem minimum, amit a környezetvédők szeretnének elérni, az az örök erdőüzemmód, és aztán ennél még van jobb, amikor fane üzemmódban van egy erdő, tehát hogy ne legyen fakivágás benne. Legyenek olyan területek, amiket úgy hagyunk, amiket békén hagyunk, úgyhogy meglátjuk, hogy hány százalék, mekkora pusztítás lesz ez, és mindezt ugye a lakossági tűzifára fogva, mert ebbe sem vagyok teljesen biztos, hogy csak a lakossági tűzifa, meg a szociális tűzifa igénye meg lehet ezt magyarázni.
2: MÁV Inform.
15: Mire számíthatnak a vonattal közlekedők? A vonalban a MÁV Inform munkatársa, Jancsurák Bence. Jó reggelt kívánok!
20: Jó reggelt kívánok! A Budapest-Győr vasútvonalon Biatorbágy-Herceghalom között biztosító berendezési hiba lassítja a forgalmat, emiatt hosszabb menetidőre, kimaradó járatokra kell számítani. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Az Észak-Balatoni vonalon Balaton-Füred-Tapolca között csütörtök estig pótlóbusz szállítja az utasokat karbantartás miatt. A Budapest-Vácsov vonalon is karbantartás miatt változott a menetrend. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szop között 5 pótlóbusz közlekedik. Budapesten tart a Kerepesi út feletti vasúti híd felújítása, emiatt minden második S76-os vonat csak Pilisvörösvár-Angyalföld között jár. Rákos és Angyalföld között óránként közlekednek az S76-os vonatok. A 60 Szolnok vasútvonalon október 15-éig 60 és Jászberény között pótlóbusz szállítja az utasokat karbantartás miatt. Jó utazást kívánok!
15: Fél 60. Emelkedő árak, de szerény termés, idén is az asszály szedte a krumplit, panaszolják a termelők. Részletek a hírek után.
0: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Mikja György nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. A korábban vártnál nagyobb magyar gazdasági növekedésre számít a Nemzetközi Valuta Alap. A jövő héten teszi közzé a kormány a 2027-es költségvetést. Országszerte napos gomoly felhős időnk lesz 13-18 fokkal. Jönnek a részletek. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évét pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. A jövő évi inflációs várakozását pedig a korábbi 3,5%-ról 2,8%-ra csökkentette. A jövő héten mutatja be a kormányok 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Az ellenzéki pártok bírálták a kormány eddigi teljesítményét. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Bak András szerint a korábbi Vas megyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt 2 hete nem szavazta meg az országgyűlés. Ma választja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét, akiket tegnap nevezett meg a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a felleviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolták. A jelöltekről az országgyűlés titkos szavazáson dönthet. Ma kezdődik 14. leopápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megorepálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlását követően többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi összelet napközben többfelé élénk lökések kísérhetik. Elsősorban az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon. Napközben 13-18 fok várható, majd késő estére 4 és 9 fok közé hűl a levegő. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a Hajnaltáj Újhelyi Zoltánnal.
15: Budapest felett kissé felhős az ég, 8 fokot mértek, Győrben 4 fok van, Sopronban derült az ég, 6 fokot mértek, Szombathely felhőtlen az égbolt, 4 fok van, Pápán 1 fokot mértek, Veszprémben 7 fokot, Zalaegerszeg szélcsend van, 4 fokot mértek, Keszthelyen 5 fok van, Kaposváron gyenge nyugati szél fúj, 4 fok, Siófok derült az ég, mérsékelt északi szél fúj, 12 fokot mértek, a Balaton vize 14 fokos. Pécs derült az ég, 6 fok van, Pakson derült, 5 fokot mértek, Baja szélcsend van, 1 fokot mértek, Kecskeméten 4 fok van, Eger erősen felhős az ég, 7 fok, Miskolc erősen felhős az égbolt, délnyugati szél fúj, 5 fok, Széchenyben csak 0 fokot mértek, Szolnok 7 fok van, Debrecenben derült az ég, 8 fok, Nyíregyháza 6 fokot mértek, Szegeden derült az ég, 5 fok van, Békéscsaba felhőtlen az égbolt, 6 fokot mértek, és Kékestető felett erősen felhős az ég, gyenge északnyugati szél fúj, 4 fok van.
1: Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
15: Jó reggel kívánok! Önök a Kossuth Rádió Vidék magazinját hallják, a mikrofonnál Újhely Zoltán. Néhány ajánlat a következő fél órából. Férges, romlott, büdös, a nem mérges gomba is okozhat bajt, mondja az ellenőr.
3: A legtöbb gomba, amit kidobok, az nem ehető gomba faj, ami azt jelenti, hogy kesernyés vagy büdös. Vagy pedig azért, mert eleve a gyűjtő az már megrohasztott a reklámszatyorba.
15: És riasztó előrejelzések, tanácstalan gazdák, esőre várnak a békési gabonatermelők.
21: Nekem volt olyan vetésem, hogy december elején még az Árpádot rugdostam a porba. Majd jött januárban egy ilyen 20 centis hó, és az alatt kikelt, nem tudjuk.
15: Hatig ma is hajnaltáj itt a Kossuth Rádióban, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő Papnán Ási Gabriella.
2: Bozsik gazda robata.
15: Beteges fokhagyma aggódó kertész, Bozsik gazda tanácsai.
22: Fokhagymát szoktam ültetni így hobbi szinten, és az utóbbi időben egyre jobban ilyen gyökérrothadás van, és nem tudom mire vélni a dolgot, és utána nyilván nem lehet felhasználni. A rendes hagymánál is tapasztaltam nagy mértékben.
23: Kedves hallgatóink, kérdéseit szeretném tolmácsolni a hagymafélék világából dr. Füstö Zsuzsannának. Kedves hallgatóink, elsősorban növénykortani betegségekkel találkoznak. Fúzárium lehet, tanárnő, ez a úgymond gyökérrothadás, tőrothadás?
24: A gyökérrothadását és leszáradását, tehát az a legjellemzőbb, először szép rózsaszín színű lesz a gyökér, az egészséges fehér helyett, és utána leszárad, ez a fúzárium. Hasonló tüneteket láthatunk, hogyha szklerotínia támadja meg a hagymát, de azért az hidegebb vidékeken van, és most olyan meleg nyarunk volt, hogy legvalószínűbb, hogy fúzáriummal találkozott a kedves hallgató. Ez ellen a legjobb védekezés a vetésforgó. Már semmit nem tud ellene tenni. Mielőtt hagymát vetünk, akkor lehet a talajt fertőtleníteni.
23: Ezek gombaölőszerek, ugye?
24: Gombaölő, igen, fúzárium elleni gombaölőszerekkel, mielőtt még hagymát vet a talajba, de legjobb védekezés a vetésforgó, tehát azt kell tennünk, hogy 4-5 év után tegyük ugyanoda a vöröshagymát, ahol termesztettük, mert az alatt a fúzárium elhal.
23: Tehát a fokhagymát, vöröshagymát ilyen szempontból, kortani szempontból egy növényként tekintsük, és akkor ezeket az ágyasokat forgassuk.
24: Igen, igen, igen. És ugye, amit ön is mondott, nagyon fontos, hogy a fokhagyma után se tegyünk vöröshagymát, és fordítva, mert ez a fúzárium mind a kettőt ugyanúgy megtámadja.
23: Egy másik nagyon fontos, főleg kora tavasszal volt nagyon sok ilyet kérdés.
25: Nekem olyan problémám van, hogy a dukhagyma most, ahogy fejlődne, a zöld szára megrőkönnyödik, megcsavarodik. Próbaképpen kiúsztam egy-kettőt, és olyan, mint a légylárva, csak sokkal kisebb.
23: A hagymalégy támad, ugye van hagymalégy, fokhagymalégy.
24: Hát sajnos a hagymalégynek több nemzedéke van, és az első nemzedék tud a legnagyobb kárt tenni a hagymában, különösen a magról vetett hagymában, mert egyetlen egy nyű képes egy fél méteres hagymát is megenni, mert vándorol az egyik növényből a másikba, hogy jól lakjon. A második nemzedék pedig a hagyma fejben tesz kárt, és csúnya kártétele van, tehát az egész hagymafejet megtámadja, és hogyha ezt nem válogatjuk ki gondosan, akkor sajnos a tárolás során is tovább károsít. Azt szeretném mindenkinek nagyon világosan a tudtára hozni, hogy a hagyma beltartalma az a hagyma levélből kerül a hagyma fejbe. Az értékes tápanyagok, a szárazanyag, a cukor, a C-vitamin a hagyma fejbe, tehát annak minden részére szüksége van a hagyma fejnek.
23: Hagyma levél taposók.
24: Igen, a hagymalevél taposók ellen szoktam lázadni, és később a nyugatról bejövő technológia ellen, ami azt hirdette, hogy le kell vágni a hagyma lombját, és úgy kell betakarítani a hagymát. Tilos, nem szabad se levágni, se letaposni, hanem meg kell várni, hogy ez bekerüljön a hagyma fejbe. Meg kell várnunk azt, hogy teljesen leszáradjon.
15: Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, küldje el e-mailben, címe hajnaltaj@mtva.hu. Szomjazó természet, gyengén indult az őszi gomba szezon. Sok helyen egyáltalán nincs termés, a csontszáraz réteken, hervadó erdőkben nem igen emelik fejüket a kalaposok. Ott pedig, ahol már lenne mit gyűjteni, gyakran a figyelmetlenség és a hozzá nem értés okoz gondot. Sokan még a gyilkos galócát sem ismerik, pedig akár egy kalaptöredék is komoly bajt okozhat, de az is gyakori, hogy a rosszul tárolt, dohos, romlott, penészes gomba okoz bajt. Piacozás Kovács Bernadettel és Makai Attillával, a budapesti Fény utcai piac gombaszak ellenőrével.
6: Ez tehát a vizsgálóasztal, ugye? Vizsgálóasztal,
3: igen, igen.
6: Most nincs gomba, én se hoztam, képzelje, pedig terveztem, hogy megyek az erdőbe, szedek valamit. Na de, maximum 2 kilót hozhattam volna, ugye, hogyha hozok?
3: A rendelkezés szerint 2 kiló per nap per fő adag banángombát gyűjteni, hivatalosan. De egyébként hozzá kell tenni, hogy gomba dömpingben, amikor nagy szezon van, akkor szerintem ez a 2 kiló per nap per fő, ez sokszor nem teljesül, hanem inkább sokkal többet hoznak be.
6: Az előbb itt most valaminek a maradványát kidobta, feltételezem, az gomba volt.
3: Igen, természetesen. Sárga gombából hoztak mostanában. A retteletes asszály miatt ugye inkább fántermő gombafajokból van most választék, és hát azt egy levágott ilyen öreg gombadarabot dobtam ki igazából a szemétbe, de hát...
6: Ilyen fehéres, szürkés volt, hogyha jól láttam.
3: Nem fehéres, kicsit sárgás, ugye, de ugye a sárga gombá az csak addig ehető, amíg a belseje sárga. Később, amikor fehér és olyan gizkartonszerű, akkor fogyasztás már alkalmatlan ez a gomba. Nagyon gyakori ilyen ártéri füzesekben, gyümölcsfákon is.
6: Keresem a kést az asztalon, és meg is találtam, de ezt csak feltételeztem, hogy egy kést használ a bevizsgáláshoz. Van esetleg más műszer?
3: Egész késkészletem van itt, úgyhogy...
6: Tehát nem ránézésre mondja meg, hanem fel kell szeletelni, meg kell nézni. Mit néz pontosan?
3: Ezeken a folyokon ugye mi vizsgáljuk a határozó bélyegeket, és ehhez ugye használjuk az órunkat, a szemünket, néha még a szánkat is egyébként.
6: Kóstolja a gombát, amiben használ?
3: Vannak olyan fajok, galangombafélék például, hogy egy-egy esetben, ha mondjuk valami dióizó galangombákat hoznak be, ami szép zöldes kalapú gomba, de valamikor hoznak be olyan zöldes kalapú galangombákat, ami viszont nem igazán felel meg a dióizó galangomba kritériumainak, és azok között sok csípős is van. Tehát volt már olyan, hogy bizony megkóstoltattam az illetővel, és hát így megerősödött benne a bizalom tulajdonképpen, mert látta azt, hogy akkor nem véletlenül kóstoltattam pont azt a zöldet vele. Tehát egy fontos dolog a bizalom is. De az is egy fontos dolog ugye a kés esetében, hogy a gombának az állagát, korát, esetleg kukacosságát vagy férgességét, ezeket szoktuk vizsgálni, de amellett a legtöbb gomba, amit kidobok, az nem is azért kerül szemétbe, mert hogy mérgező gomba, az is van, hanem vagy azért van, mert nem ehető gombafaj, ami azt jelenti, hogy kesernyés, vagy büdös, vagy nagyon picike, vagy nem ismert a fogyasztási értéke, vagy pedig azért, mert eleve a gyűjtő az már megrohasztotta a reklámszatyorba, ugyanis a lejjelózáskor nem szedünk gombát, mert befüllett, berohad, és pillanatokkal tehetetlenné válik még az ehető gomba is.
6: Kosár javasolt? Tehát abban kicsit azért mégiscsak szellősebb?
3: A komolyabb gyűjtők kosárral járnak, akik ilyen kicsit mondani szokták, hogy a gyűjtők, ők általában szatyrokkal szoktak jönni ide, hát nem örülök neki igazság szerint. Mert tényleg hát volt olyan, hogy valaki behozott ide, hogy 5-6 kiló varganyát, és ki kell dobni az egészet, mert egy barna lé volt a zacskó aljában.
6: Sok munkája van? Tehát sokan jönnek?
3: Most sajnos nem. Most rettenetes. Ilyen asszály már az utóbbi időben nem volt.
6: De ez az asszálynak köszönhető, és nem a felelőtlenségnek.
3: Nem. Hát itt van, amikor naponta megfordul 150-200 ember is, és egyedül csinálom a vizsgálatot. Tehát azért mondjuk ez egy ember próbáló feladat tud lenni. Szóval tőlem gyűjtő vizsgálatlanul nem megy el.
6: Az én fejemben az van, de egyáltalán nem biztos, hogy így van, hogy az ősz az a csúcs szezon, és nyáron valamiért nem feltétlenül olyan nagy a forgalom.
3: Részben igen, mert az őszi időszak tényleg jobban meghozza a gombadömpinget, hiszen az idő már hűvösebb, a csapadék gyakrabban van, nagyobb mennyiség húlik, hát most persze ez minden
6: rászárkóban. Talán többen mennek erdőbe, nem?
3: Gyakorlatilag a nyári időszakban, ha asszályos időszak van, akkor tényleg vannak szűkebb időszakok, tehát amikor alig hoznak be gombát, de hogyha egy zivataros július-augusztus van, ami idén megint csak nem volt, tehát nem 40 éve gombászom, de ilyen asszályra nem emlékszem, mint ami idén volt. Ez egy rettenetes üzenete volt a természetnek. Tehát a nyári időszakban relatíve kevesebb a gomba, de hogyha csapadékosabb idő van nyáron, akkor bőségesen van gomba, és sok nagyon mérgező gombafaj is van, mert a gyilkos gauca például kimondottan melegkedvelő gombafaj, tehát az ilyen július-augusztus-szeptember hónapokban hozzák a legtöbbet, de még novemberben fagyoskodó példányokkal lehet találkozni az erdőben.
1: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban reggel 5 és 6 óra között.
15: 3:45 lesz 1 perc múlva. Növekvő költségek, csökkenő bevétel, drasztikusan nőttek a mezőgazdasági termelési költségek Romániában, derül ki az Eurostat adataiból. Az inputárak emelkedésében az ország uniós szinten már dobogós. Az energia, a takarmány és a műtrágya árak csak Litvániában emelkedtek a romániainál is nagyobb mértékben. A gazdaságok bevétele viszont folyamatosan csökken a növekvő import és a nem túl gazdabarát szabályozás miatt. Verese Mese Gyöngyvér, az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetsége elnökét, Bece Istvánt kérdezte.
7: Folyamatosan valamilyen betegség, járvány teszi próbára, úgymond a mezőgazdaságot, másrészt pedig az időjárás, harmadrészt a különböző rendelkezések folyamatosan mennek fel az inputárak, és ehhez képest a támogatás nem, hogy nőne, nem csökken. Nem beszélve arról, hogy a piaci viszonyokban milyen kihívások vannak, és akár az Ukrajna felől megnyitott áróbeömlés, vagy akár a más nemzetközi élelmiszerkereskedelmi egyezmények, amelyek révén olyan élelmiszerek jönnek be, ahol nem volt ilyen szinten betartva a különböző környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági előállítás, amit az Európai Uniós gazdáknak kötelező, és ez számunkra a székelyföldi gazdáknak még súlyosabb, hisz egy sor kis gazdaság van, kis családi gazdaság. Próbáljuk mi olyan irányokat szabni, olyan programokat, amelyekkel próbáljuk megmenteni. Az igazság, hogy azért vagyunk viszonylag jó helyzetben, mert még saját tulajdonban van a föld. Mindezekre még rájön az, hogy Románia egy nehéz gazdasági helyzetben van jelenleg, mindenhonnan igyekeznek vágni, és így biztos, hogy a különböző támogatásokról is. A kérdés az, hogy ezek mennyire fogják olyan szinten érinteni a gazdákat, hogy akár egzisztenciális kérdést jelentsen. A felvásárlási árakon nagyon nehéz felfele korrigálni, viszont a különböző beszállítók, a különböző inputoknak az ára folyamatosan megy felfele. Különböző gépek, felszerelések, akár a növényvédőszerek, vagy bármiről beszélünk, mindennek az ára megy fel, és közben sem a tájárát, sem a különböző mezőgazdasági termékek nagybani árát olyan szinten nem lehet emelni. Ezért is javasoljuk azt a termelőknek, minél inkább hozzanak létre integrációt, minél inkább dolgozzák fel, és készterméket adják el a megtermelt javakon, mert akkor sokkal nagyobb esély van arra, hogy valamilyen szinten lehessen ebből az egész versenyből, ebből az egész harcból pozitívan, vagy legalábbis túlélésként meg lehessen maradni.
8: Önnel mindig akkor beszélgetünk, amikor az Erdély Magyar Gazdák Egyesülete nevében lép fel. Személy szerint gazdálkodik?
7: Gazdálkodó családból származok, és akkor, amikor a pünkösdi búcsón a pódiumra általában ki szoktak ültetni, és a nagy napsütésben Csíkszada város polgármester egy szalmakalappal kínált meg, én mondtam, hogy legyen nyugodt, mert én egész nyáron a mezőn voltam a tűzőnapon, az, hogy 3 órát kint kell ülni a tűzőnapon, engem nem fog megviselni. Nem csak ennyi hozadéka van az a gazdálkodásnak, hanem az, hogy az ember olyan szintű erőfeszítést kell tegyen, ami úgy megegyzi, hogy azután minden könnyű. És én ezt a gazdaságot tovább szeretném vinni, és éppen most van egy fejlesztésünk, egy ilyen tejelőfarmot hozunk létre, alig várjuk, hogy elinduljon, és kezdjen termelni, és örömünket leljük benne olyan szinten, hogy tényleg az őseink által ránk hagyott földet nem elkutyavetjétük, hanem gyakorlatilag gazdálkodtunk rajta. Ezzel példát szeretnék mutatni az ő gyerekemnek, és bízom benne, hogy valaki majd tovább tudja vinni ezt a képest.
15: Egy kiadós eső már volt, de ez tényleg csak csepp a tengerben. Továbbra is szomjaznak a békési földek. A régió szántói az ország legjobb minőségi mezőgazdasági területei közé tartoznak. Békésben 35-40 aranykoronás földek is vannak, ám hiába, ha nincs csapadék. A talajok 1 méteres mélységig gyakorlatilag szárazak. A napokban leesett 20-30 milliméter körüli eső pedig csak pár centi mélységig jelent enyhülést, és azt is csak átmenetileg. Pedig vetni kellene. Horváth Szabolcs összeállítása.
9: Szinte egy teljes év csapadék mennyisége hiányzik a talajokból. Legalább 350 mm csapadék az, amire szükség lenne a földnek. Buzo Józseffel beszélgetek, aki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei igazgatóságának alelnöke.
21: Sajnos ez nem is ebbe az évbe alakult ki. Tehát a 22-es év óta szinte minden évben az a 150-200-300 mm csapadék hiányzik. Na most, hogyha ezt azóta összerakjuk, ez a 4 év, ez kicsit merem mondani, hogy mennyi hiányzik, tehát csontszáraz a föld. Az emberek elkezdték előkészíteni a talajt, árpavetésekkel kezdenek. Repcét már kockázatos, csak hogyha esetleg ilyen kelesztő öntözés. Szeptember elején, közepén még vetettek, de bizonytalan a sorsa, mert azóta szinte nem volt komoly csapadék. És ahhoz, hogy a repce megerősödjön, a gyökere, ahhoz viszont ki kell neki kelni, meg fejlődni, erősödni. Részben tanástalanok vanunk, a másik rész az, hogy az ösztön. Tehát mivel ide születtünk, ehhez vagyunk kötve, csináljuk a munkánkat.
9: Mi történik egyébként, hogyha porba kell ténylegesen vetniük a gazdáknak, mert ugye még csak most jön majd az árpa, a búza, igazából az egyik legfontosabb is a fő növénykultúránk.
4: Fő növénykultúra a megyébe, mert ebbe az évbe is körülbelül olyan 100 ezer hektár volt a búza, 40-50-60, az árpa, ezek valószínű, hogy ugyanez az arány marad, hanem még kicsit még növekszik. Hát nem tudom. Nekem volt olyan vetésem, hogy december elején még az árpát ott rugdostam a porba. Majd jött januárban egy ilyen 20 centis hó, és az alatt kikelt, és talán a legjobb termésem volt abba az évbe. Az árpából nem tudjuk. Mert nagyon kevés ez a hajnali harmat, ami van, viszont dél körül már 24-25 fok van megint. Most, hogy a következő héten az időjárás azt jelzi, hogy kicsit hűvösebb, talán csapadékosabb is lesz, hát ebbe bízunk. Láttam már még a TS idejében is, novemberbe kelt ki, decemberbe, januárba keltek ki a kalászos növények, és lett belőle komoly termés. De ahhoz az kell, hogy megfelelő csapadék mennyiség legyen a talajba.
9: Bozsár Tamás évtizedek óta foglalkozik mezőgazdasággal, családi gazdálkodó már régen, és a klasszikus növénytermesztés az, ami náluk porondon van. Hozzávetőleg 100 hektáros a gazdaság. Most jelen körülmények között a talajelőkészítések zajlanak.
10: Most azt próbáljuk elérni, hogy ebbe a körülmények között megpróbálni egy viszonylag optimális körülményt előállítani, ami azt jelenti, hogy egy mélyebb műve is az teljesen lehetetlen ezekben a körülményekben, hiszen annyira ki vannak száradva a talajok, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Igazából a föld felső rétegén tudunk csinálni egy poros réteget, mert ez az igazság, nem tudom mást, amiben bele lehetne vetni a magot, az őszi gabonákat, amit most már ugye itt volna a vetésnek az ideje, de minden gazdálkodónak nagy dilemmája az, hogy mikor kezdje ezt a vetést, hiszen annyira ki vannak száradva a talajok, hogy abba nagy rizikó van, hogyha netalántán elvetünk ezekbe a talajokba, és ha csak minimális csapadék érkezik, akkor előfordulhat az az eset, hogy éppen a mag meg tud csírázni, de elszárad, hiszen nincs a talajban semmiféle tartalék, tápanyag, csapadék, illetve a másik, hogy vagy kivárunk a vetéssel, és még várunk, és esetleg kicsúszunk az optimális vetési időből, de ha megjönne a csapadék, akkor lehet, hogy ez a növény utolérné még azt, ha, amit most belekerül a porba. Tehát igazából vannak gazdatársak, akik már úgymond úgy döntöttek, hogy elkezdik a vetést, és földbe kerül. Én személy szerint még azt gondolom, hogy egy 20-25-e körüli időpontig várunk, addig próbáljuk a talajokat megcsinálni, és hogyha nézzük az időjárás jelentéseket, hogyha előrejelzésben esetleg mutatna a jelentősebb csapadékot, akkor elkezdjük a vetést, és a helyére tesszük a magot. Kellene minimum egy 40 mm csapadék, hogy biztonság azt lehessen mondani, hogy ki tud kelni, és éppen azt a fejlettségi állapotot el tudja érni, ami mondjuk egy télnek kell, hogy télnek neki tudjon menni ez a növény.
11: 3/4-6 múlt 7 perccel. Emelkedő árak, de szerény termés. Idén is az asszály szedte a krumplit. Az ágazat súlya évtizedek óta csökken, az ezredforduló még 46 ezer hektáros termőterület 8 ezer hektár alá esett. S bár a klímaváltozás csak egy baj a sok közül, a csapadék hiánnyal már öntözés mellett is nehéz megküzdeni. Idén például sok helyen a betakarítás sem ment öntözés nélkül, a csontszáraz földből ugyanis alig lehet kiemelni a krumplit roncsolás nélkül. A berzencei burgonya tanácskozáson Varga Tünde járt.
12: Milyennek értékeli az idei évet? Varga György, a Somogy megyei Szolánum Kft. Ügyvezetője.
13: Nagyon jól indult a nyár, aztán utána egy hosszú viszontagságokkal teli befejezés volt. Hál' Istennek azért időben betakarítottunk, és annak ellenére, hogy mennyiségek azok nem olyan egetverőek, a minőség az jó lesz.
12: Mekkora területen termesztenek burgonyát?
13: Az idei évben 94 hektár volt a teljes terület, ebből 64 volt a szaporító felület és a többi étkezési burgonya.
12: Melyik a nagyobb kihívás, termeszteni ma burgonyát, vagy értékesíteni jó áron?
13: Mindig a termesztés a nagy kihívás. Most egyelőre olyan híreket kapunk, hogy egész Európában van egy kisebb fajta csökkenés hiány, körülbelül egy ilyen 20-25%-kal az előző évi dömpinghez képest, az ár az elindult fölfelé. Ez biztató, viszont nagyon sok küzdenek problémákkal. Elsősorban talajban az utolsó stádiumban fertőző gombás betegségekkel.
12: Közben azért azt is halljuk, hogy jelentősen csökken a termőterület hazánkban. Te azért sokan abba hagyják, mert nem éri meg.
13: Igen, ezután az év után meg lehet, hogy ez hatványozottan igaz lesz. Nem egy nagyon támogatott ágazat. Másrészt ugye az öntözési problémák és akadályok, illetve akinél van öntözés, olyat is hallani, hogy minden vízüket ellocsolták az idejében, így ezért kénytelenek abba hagyni, vagy valami más növény után nézni.
12: Hogy lehet ezeket kompenzálni egy termesztőnek?
13: Kitartás az kell leginkább hozzá. 5 éves növény a burgonya, minél nagyobb odafigyelés, szaktudás és babusgatása, úgymond a burgonyára.
5: Dr. Polgár Zsolt, Kesszei Burgonya Kutatónak a szakértője, egyetemi tanár.
12: Egy rendszeres vendége a mostani rendezvénynek, ahol most vagyunk. Évről évre kevesebb termesztő érkezik.
5: Nem is kicsit, legalább megfeleződött az elmúlt 5 év alatt szerintem a rendezvényen a résztvevőknek a száma, úgy, ahogy megfeleződött a burgonya termesztők aránya is az országban.
12: Mivel lehet biztatni ezeket a termesztőket, akik még ezt csinálják?
5: Várjuk a kormánytól, hogy csökkentsék az áfát, ami nagyon fontos tényező abban, hogy a közgazdasági környezete a hazai burgonya termesztésnek letisztuljon, és helye legyen a hazai termelőknek a kiskereskedelmi láncokban, mert egyébként nem nagyon tudnak bekerülni ezeken az árakon.
12: Nehéz értékesíteni az import burgonya miatt.
5: Nagyon alacsony áron, és nem is csak ezekben a kiskereskedelmi láncokban, hanem a nagybani piacokon is érkezik be olyan nem egészen tiszta, szürke gazdaságból származó burgonya, ami pillanatokat le tudja törni az árakat a hazai önköltség alá. Ezért megy a termelőknek a kedve. Elsősorban ezért nem csak az éghajlati körülmények nehézségei miatt, ami hát vitathatatlan, de leginkább a ellehetetlenülő értékesítési mechanizmusok miatt.
12: Az idei nyár tapasztalata azt megmutatta, hogy most már öntözés nélkül nem lehet burgonyát sem termeszteni?
5: 20 év óta tudott, hogy gazdaságosan nem érdemes, vagy nem lehet úgy termelni burgonyát, ha valaki nem öntöz. Sokáig lehetett a vetőburgonyával foglalkozni úgy, hogy öntözés nélkül, hiszen nem kell a teljes szezont végigvinni egy vetőburgonyánál, hanem féléretten úgymond betakarításra került, tehát rövidebb a szezon. Étkezési burgonyánál viszont el kell tudni érni ezt a 35-40

0: akik nem tértek át a magyar burgonyafajtáknak a termesztésre, és még inkább gazdaságtalannábbá vált a termelésük. Kapacitásaink ugye vetőgumaelrajtásban erősen korlátozottak, de stabilan 20 év óta ugyanakkora mennyiségű vetőburgonyát tudunk a piacra vinni, viszont az ágazat folyamatosan csökken. Ezért a magyar fajták részaránya pedig folyamatosan nő. Ugye a vetőburgonya termesztésben most már 50% fölött van a hazai előállítású fajtáknak az aránya, érkezési burgonya termesztésben is a 30%-ot biztos, hogy elérjük.
1: És akkor néhány szóban arról, hogy mivel várjuk Önöket 6 óra után a felkelőben Benyóritával. Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi nyelvi oktatásról szóló törvényt. A hétfőn megszavazott jogszabály lehetővé teszi, hogy a kárpátaljai magyar diákok 2030 után is magyarul érettségizzenek, a tanárok és a diákok pedig a tanórákon és a szünetekben is használhassák anyanyelvüket. És segítség a kisvállalkozóknak vagy adóemelés. A kormány újra szélesebb körben tenné lehetővé, elérhetővé a katát, de emellett emelné a havi befizetést is, cserébe valós TB-t és nyugdíjat kínálva. A milliárdos vagyonokat pedig új adó terhelni. A Fidesz bírálja a terveket, és az IMF ajánlásainak végrehajtását emlegeti. Szalai Piroska fideszes képviselő, a Gazdasági Bizottság alelnöke lesz a felkelő vendége. Tartsanak majd velünk. A hajnaltáj ezzel véget ért, legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. Ha újra meghallgatnák adásunkat, mediaclick.hu. A hangmérnök Antal Rihárd, a gyártásvezető Szöllős Éva, és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jó reggelt kívánok, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja, október 13-án, kedden, Ede és Kálmán napján. Én Benyó Rita vagyok, a szerkesztő László Pál. Napos őszi idő lesz ma, az időjárás részleteivel és a friss hírekkel a Krónika szerkesztői következnek.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Demet Imea és a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
4: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetési tervezetet.
3: Fejes Pétert javasolta a legfőbb ügyésznek az államfő.
4: Napos, gomoly felhős idő várható.
3: Most pedig következnek a részletek. A jövő héten közzéteszik a 2027-es költségvetési tervezetet, jelentette be a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásban az országgyűlésben.
4: Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy több program elindítását is tervezik. A többi között a Baross Gábor

0: vasút fejlesztési tervet, amely 3550 milliárd forinttal segíti majd a magyar vasút megújítását a következő 10 évben.
1: Elindítjuk a Vekerle Sándor átfogó lakhatási programot, amely munkalehetőségeket teremt, amíg a beruházás tart, majd lakást, otthont és kollégiumot szerte az országban. Vízmegtartási programot indítunk. Évekkel ezelőtt kellett volna ezt a munkát elkezdeni, évekkel vagyunk elkésve, de ez nem lehet kifogás.
2: Az ellenzéki pártok a kormány eddigi teljesítményét bírálták.
0: Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, a többi között gyárbezárásokról, növekvő munkanélküliségről és rekordmagas üzemanyagárakról beszélt. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, a miniszterelnök ahelyett, hogy az elmúlt 6 hónapról tartott volna beszámolót, csak a Fidesz-KDNP-vel foglalkozott. Turockai László, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezetője, szintén amiatt bírálta Magyar Pétert, hogy többet beszélt az Orbán rendszerről, mint az eddig elvégzett munkáról, illetve arról, hogy mire számíthatnak a hazai cégek munkavállalók.
2: Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad.
0: A volt miniszterelnök a Hír TV Bayer Show adásában azt mondta, hogy a lassú növekedést nem lehet adóemelésekkel élénkíteni, és vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz.
2: Fejes Pétert javasolta legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök.
0: A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt. Jelenleg több egyetemen is oktat. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat.
3: Pályája azt mutatja, hogy nem politikai lojalitáshoz, hanem a törvényhez és hivatása szabályaihoz igazodott. Higgadt, tapasztalt és mértéktartó ember. Ismeri a szervezet értékeit és hibáit, és megvan benne az elszántság ahhoz, hogy az előbbieket megőrizze, az utóbbiakkal pedig következetesen szembenézzen.
0: Az államfőnek azért kellett új jelöltet állítania, mert az országgyűlés szeptember végén nem választotta meg a korábban javasolt Szatmári Zoltánt.
2: Az ügyészség társadalmi megbecsülésének visszaszerzése a legfontosabb cél, fejtette ki Fejes Péter jogász, miután a köztársasági elnök legfőbb ügyésznek javasolta.
0: A korábbi Vas megyei főügyész helyettes a Sándor palotában tartott eseményen fontos feladatnak nevezte a szakmaiság erősítését és a politika mentesség érvényesítését.
4: Azért vagyok most itt, mert ha egy hivatását szerető és féltő ügyész a Magyar Köztársaság elnöke magához szólít, megbízik benne, akkor annak az embernek, ha valóban ügyésznek tartotta és tartja magát, nincs más választása, mint a szolgálat vállalása. Tudom, ha az országgyűlés is bizalmat szavazna nekem, a legnagyobb alázattal látnám el ezt a magas tisztséget, hiszem, hogy a nehéz feladatot, tisztességemet megőrizve megoldanám, de legalábbis megbirkóznék vele.
2: Az országgyűlés ma dönthet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnök helyettes jelöltjéről.
0: Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolta.
2: Első és másodfokon is törvényesnek ítélte a bíróság Sesták Miklós KDNP-s képviselő őrizetbevételét, közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.
0: A bíróságok megállapították, hogy a mentelmi jog felfüggesztése már az országgyűlési döntés kihirdetésével hatályossá válik. Nem kell megvárni annak megjelenését a magyar közlönyben. Az MVVH arra reagált, hogy Sesták Miklós ügyvédje szerint Védencét csak nem egy órával azelőtt vették őrizetbe, hogy a politikus mentelmi jogát felfüggesztő határozat megjelent a magyar közlönyben.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök. A jogszabály ma lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter.
0: A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségét, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza.
2: A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait.
0: Dömötör Csaba, a párt EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Hozzátette, azzal, hogy a kormány feladja a csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatos vétóját, elveszti a lehetőséget arra, hogy a jövőben kiálljon a kárpátaljai közösségek mellett.
2: Kedves hallgatóink, az ukrajnai kisebbségi nyelvtörvénnyel bővebben is foglalkozunk a Felkelőben 6:30 után. Az eddigi legnagyobb Oroszország elleni szankciócsomagot fogadta el az Európai Unió. A büntetőintézkedések több mint 1600 személyt és céget érintenek.
0: Az orosz agresszió miatt most elrendelt korlátozások elsősorban a hadiparra vonatkoznak, de több tucat embert szankcionáltak az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Az érintettek vagyonát befagyasztják, és nem utazhatnak be az Európai Unióba. Az uniós szankciós listán jelenleg több mint 4600 név szerepel.
2: Ma elkezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják.
0: A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Ez alatt a napi ügyeket az államtitkárság irányítja majd. Néhány esemény azonban elmarad, mondta a Krónikának szerdahelyi Csongor, volt vatikáni diplomata.
6: Az egyházban a pápa az államfő, és a miniszterelnök az az államtitkár, tehát az üzemmenet az a szokásosan megy tovább, kivéve a pápai protokoll, de helyette ezt nem fogja senki más elvégezni. Tehát ilyen értelemben van egy szünet a pápai protokolláris események területén, de más változás nem von maga után egy ilyen egyhetes kiesés.
0: 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik. Az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították.
5: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágui Gergely. A labdarúgó MB2 9. fordulójának záró mérkőzésén a tabella alsóházában elhelyezkedő BVSC hazai pályán 5-2-re legyőzte a listavezető Soroksárt. A vendégeknek ez volt az első vereségük a bajnokságban, ám így is első helyen állnak, a vasutasok pedig második győzelmükkel feljöttek a 13. helyre. Szántosi Dávid, András Csaba és Szudi Ádám is győzött hétfőn délelőtt selejtező csoportjában a jobbjanai egyéni asztali tenisz Európa bajnokságon. Szántosi második mérkőzésén első győzelmét aratta, így még reménykedhet, míg Andrásira és Szudira kedden sorsdöntő csata vár a főtáblára kerülésért. A nőknél Nagy Judit második vereségét is elszenvedte csoportjában, így kiesett, ám Péter Johanna győzött, így a keddi utolsó meccsén még lesz esélye kivívni a főtáblás folytatást. A férfi párosoknál az András-Szudi kettős három sima játszmában nyerte második fordulós összecsapását, ezzel főtáblás, akárcsak Szántosi a Holland de Boer oldalán. Női párosban Péteri Dohócki Nórával viszont kikapott, így ők búcsúztak. Köszönöm figyelmüket!
5: Közlekedés.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autó csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom.
5: Időjárás.
0: A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Eső nem valószínű, a szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között lehet.
2: A Krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy a jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetési tervet.
0: Visszakaphatják nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok.
2: Ma kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 6:30, Krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
8: Műsorajánló.
5: felfedező.
2: A művészet és a tudomány találkozása a táncparketten, avagy a mozgás öröme és szenvedélye. A felfedezőben arra keressük a választ, hogyan válik egy érzelemből látványos mozdulat a színpadon, és mit szól mindehhez a csontunk, izomzatunk. Kiderítjük, hol van a határ a kellemes elfáradás és a veszélyes sérülés között, és a legfontosabb, igaz-e, hogy a tánc a legjobb recept nélküli gyógyszer a stressz ellen?
5: Felfedező a nyelvről és a művészetekről ma délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.
5: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
9: Ismét jó reggelt kívánok, 6 óra 12 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita, és mondom is, hogy mire számíthatnak tőlünk az elkövetkező 3 órában. 9 év után rendeződhet a kárpátaljai magyarok oktatási jogainak ügye. Mit jelent ez az ukrán-magyar kapcsolatokban? A Külügyi Intézet kutatóját kérdezem. Itthon vita a Katárról és a vagyonadóról. Szalai Piroskát, a Parlament Gazdasági Bizottságának fideszes alelnökét várom a stúdióba. Magyar Péter szerint Fürth Pál volt főügyész két SMS-ben jelezte, milyen ügyekben kész tanúskodni. Fürth ügyvédjét, Horváth Lórántot kérdezzük. Érkezik Soproni Tamás, Terézváros polgármestere is, akit arról kérdezek, miért bírálja élesen a főváros és a kormány megállapodását.
5: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
8: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
9: Vita alakult ki Vona Gábor szereplése körül az RTL Árulók című műsorában. Több játékos társa morális dilemmának nevezte az együtt szereplést a Jobbik egykori elnökével. A vita túlmutat egy televíziós játékon. Hogyan lehet újra szóba állni azokkal, akiket korábban elfogadhatatlannak tartottunk? Mit kezdünk a múltbeli sérelmekkel? Segítheti-e a társadalmi megbékélést, ha politikai ellenfeleket együtt látunk játszani? Herman Veronika médiakutatóval, az ELTE adjunktusával és Krekó Péter politológussal, szociálpszichológussal beszélgettem a kulcskérdésekben. Az első kérdésem Herman Veronikának céloznám, hogy egy szórakoztató műsorban Vona Gábor és ugye több szereplő egymással, ahogy találkoztak és elfogadhatatlannak tartották, az együtt szereplést a korábbi politikája miatt. Mi történik, amikor egy televíziós játékban ilyen valós társadalmi konfliktust látunk, úgy átélve, mintha ez ott élőben történne?
10: Valójában ez nem egy új jelenség, hogy a politika és a szórakoztatóipar összekeveredik. Ugye itt a leghíresebb példa talán maga Donald Trump, az Egyesült Államok jelenlegi elnöke, aki ugye maga is ilyen valóságshowt is csinált, illetve különböző műsorokban szerepelt. Nyilvánvalóan a célja a készítőknek az lehet, hogy valamilyen módon arra tereljék a nézőknek a figyelmét, hogy a szórakoztatás vagy a showbiznisz az soha nem önmagában áll, hanem mindig különböző ideológiák befolyásolják. Ez lehet egy ilyen hivatalos magyarázat, és hát a nem kevésbé hivatalos, vagy kevésbé tudományos magyarázat pedig lehet az, hogy itt valójában ugye a nézettségi verseny az, ami miatt olyan politikusokat szerepeltetnek ilyen típusú műsorokban, mint például maga Vona Gábor is, aki már az elmúlt években ugye több változáson ment keresztül, ugye jelentős imidzsváltásokat láthatunk nála, de amikor berobbant a politikába, akkor kétségtelenül a szélső jobboldali Jobbiknak volt az elnöke, illetve elég sok olyan megnyilvánulása volt, illetve a Magyar Gárda kapcsán olyan szereplései, amik mondjuk hát ideológiai értelemben lehetnek problémásak.
9: Majd beszéljünk egy kicsit később arról, hogy maga az influencer politizálás, hogy indukálja eleve ezt a helyzetet, de először Krekó Péter, ha el akarjuk ismerni valakinek az politikai változását, akarunk róla beszélni, de közben nem akarjuk a tetteit sem relativizálni, akkor ennek jó módja lehet-e egy ilyen könnyedebb, populárisabb feldolgozása, vagy azzal való találkozás?
11: Azt mondanám, hogy azért általában a társadalmi konfliktusok megoldásának, feloldásának nem feltétlenül ezek a típusú műsorok a legmegfelelőbb felületei. Mármint, hogy én azért azt gondolom, hogy alapvetően egy ilyen szórakoztatóipari műsor, főleg egy ilyen jellegű, az kifejezett a a konfliktus élezésére épül, vagy hát azzal is húzza be egyébként a nézőket. Nyilván az, hogy egyáltalán beszélünk erről a dologról, az annak köszönhető, hogy egy ilyen konfliktus kialakult. Én nem akarok ezzel együtt ítélkező lenni abból a szempontból, hogy szerintem ez egy legitim vita, és ebben teljesen csatlakoznék a már elhangzottakhoz, amiben mindenkinek lehet saját véleménye, lehet azt mondani, hogy ez egy elfogadhatatlan álláspont, amelyeket Vona Gábor képvisel korábban, és ezért nehéz vele a közös szereplés, lehet azt is mondani, hogy ez elfogadható, és hogy megtagadta már a korábbi bűneit. Szerintem az, hogy ebből egy vita kialakul, az nem problémás, annyit tegyünk azért hozzá. És most a politológus sapkámat venném elő. Tehát azért 2022-ben ugyebár Magyarországon az Egyesült Ellenzéknek része volt a Jobbik, igaz, nem a Vona Gábor vezette Jobbik, hanem a Jakab Péter vezette Jobbik, de ugyebár az, hogy a Jobbikhoz mint jelenséghez egyébként hogyan viszonyuljon, mondjuk úgy szélesebben a nem fideszes korábbi ellenzék, vagy a baloldali liberális korábbi ellenzék, ezek a viták, ezek szerintem már nagyon rég lezajlottak. És ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ugyanezek a beszélgetések korábban már megvoltak. Szerintem jó, hogy erről van némi szó, de tegyük azt hozzá, hogy egyrészt ez nem új, másrésztről pedig egy ilyen konfliktus, azt nem egy szórakoztatóipari műsor fog megoldani.
9: Világos, de akkor nézzünk egy kicsit nagyobb képet, mert hogy valószínűleg most az egész kormányváltással, amit ugye ráadásul az új kormány is nagyon sokan rendszerváltásként értelmeznek, előjön az a kérdés, hogy a nagy társadalmi vitáinkat és a ki hol állt az elmúlt másfél évtizedben, ezt hogyan rendezzük. És amit most ott kicsiben a műsorban látunk, lehet, hogy éppen azt kezdené meg a társadalom, ha egyáltalán képes arra, hogy megkezdje ezt a vitát a társadalom. Alkalmas lehet-e bármilyen populárisabb műsor közelebb vinni az emberekhez mondjuk a nagy társadalmi megbékélést? Én, ha jól emlékszem, akkor például a németeknél egészen a nagy történelmi traumájukkal való szembenézéshez például a közszolgálati televíziók építettek, csináltak ilyen nagy kibeszélő szinte sokat. Lehet ezt a média segítségével megvalósítani, Herman Veronika?
10: Mindenképpen lehet, azt gondolom. Ugye, hogyha megnézzük, akkor olyan médiumok, mint például az irodalom, vagy a magas irodalom, amiket ugye korábban lehettek populárisabbak, ma pedig egyértelműen a magas kultúra körébe soroljuk őket, ugye azok is képesek voltak különböző történeti traumákkal, vagy politikai szembenézéssel kapcsolatos kérdéseket tematizálni, és ugye most egy szerkezetileg megváltozott média környezetben vagyunk, ami azt jelenti, hogy azért a sokakat elérő tömegkultúra, populáris kultúra kutatásának is az egyik ilyen fontos része, hogy ezek a tartalmak azért ki tudnak kristályosítani társadalmi problémákat vagy politikai vitákat, tehát hogy ez kétségtelen, hogy így van. Nyilván nem pótolhat mindent, de a populáris kultúra alapvetően alkalmas lehet arra, hogy legalábbis tematizáljon, vagy behozzon a társadalmi térbe olyan problémákat, amik mondjuk sokakat érintenek, vagy akár egy egész társadalmat érintenek, még most ebben az esetben, vagy akár a rendszerváltás kapcsán, vagy amit rendszerváltásnak neveznek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, és hogy ezt milyen módon teszi, az nyilván azért egyrészt, ahogy mondtam, a nézettségnek is a kérdése, másrészt pedig valójában, amit itt látunk, az egy ugyanolyan narratíva, elbeszélés, generálás, mint amire egyébként számos médium képes. Mondanék egy példát, az elmúlt években, vagy másfél évtizedben nagyon sok olyan sorozat került napvilágra, vagy jött ki kelet-európai kreatívoktól, amik mondjuk az államszocializmusban játszódnak, itt a Besúgót említhetnénk Magyarországról, amik valódi társadalmi és politikai vitákat tudtak generálni, pusztán azért is, mert valami olyasmit mutattak meg, például, hogy milyen rossz a kulturális meg kollektív emlékezetünk a szocializmussal kapcsolatban. Tehát, hogy tudnak ilyen szerepet betölteni, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy nem egyedül a populáris kultúrának, vagy akár a közösségi médiának van ez a szerepe, de hozzátehet ehhez a diskurzushoz, mint ahogyan most is látjuk az árulók esetében.
9: Krekó Péter, most az elmúlt hónapokban itt a bocsánatkérések kapcsán, ugye a miniszterelnök Magyar Péter úgy kezdte a parlamenti felszólalását, hogy bocsánatot kért. Lehet-e például ez a vita arra alkalmas, hogy ezeket a nagy bocsánatkéréseket valahogy elindítsuk, és van-e értelme a politikában a nagy bocsánatkéréseknek?
11: Igen, ez nagyon jó kérdések, ez összetett, vagyis egy kettős kérdés. Egyrésztről van értelme a politikában a bocsánatkérésnek, én erre egyértelműen azt tudnám mondani, hogy igen, van. Nyilván nem az öncélúnak, hanem a célzottnak és konkrét tevékenységre vagy döntésre irányulónak, de arra azért számos esetet ismer a modern politika történet, hogy nehéz konfliktusokból vagy botrányokból, mondjuk gondoljunk, nem tudom, Bill Clintonnak szexbotrányára, jól irányzott bocsánatkéréssel egyébként sikerült valamilyen szinten kijönni, vagy hát utána a politikai karriert folytatni.
9: Várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos működik az országban, és hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az orvos számlálást a Magyar Orvosi Kamara indította. Teszári Nóra dr. Álmos Péterrel, a Magyar Orvosi Kamara elnökével beszélgetett.
12: Miért kell megszámolni, hogy hány orvos dolgozik Magyarországon?
13: Ez egy olyan alapvető információ, amire szükség van az országnak, a társadalomnak ahhoz, hogy tervezni tudjon. Szóval például, hogy mennyi orvos kell képezni, mennyien mennek el bizonyos idő alatt külföldre, hogy változnak az igények. Egyre több orvosra van szükség, mert iszonyatosan fejlődik ez a szakterület szerencsére, és egyre inkább specializált területek jönnek létre. És hát ha valami, akkor a Covid megmutatta, hogy nagyon jó lett volna tudni akkor, hogy hány infektológus van, ők hol dolgoznak, ki az, aki visszahívható mondjuk nyugdíjból, ki az, akinek volt tapasztalata már gépi lélegeztetéssel, kinek nem, és ilyen információ nem állt rendelkezésre, ezért kapkodás volt. Úgyhogy ez a talán a legközvetlenebb példa arra, hogy miért is van szükség arra, hogy tudjuk, hogy pontosan hol, mennyien, milyen szakterületen dolgoznak.
12: Honnan szerzik be az adatokat, hogyan dolgoznak?
13: Nem szeretnénk létrehozni még egy adatbázist, ezért arra szeretnénk építeni, ami van, mert egyébként az adatokat gyűjti az állam, tehát tudja az állam, hogy a kórházakban kiket foglalkoztat, egy másik adatbázisban megvan az, hogy melyik pecsétszámú orvosnak milyen szakvizsgája van, egy harmadik adatbázis az gyűjti azt, hogy milyen továbbképzéseken vett részt, van a lakossági nyilvántartó, ahol ugye ott benne vannak a személyi számok, meg aztán egy következőben a tajszámok, tehát hogy szétszórva, mint egy 13-14 adatbázisban ott vannak azok az adatok, amelyeket ha összehozzunk egy helyre, akkor képesek leszünk arra, hogy egy nagyon jó részletes és egy nagyon élő adatbázist, egy orvos regisztert hozzunk létre, ez a célunk tulajdonképpen.
12: Tehát mindenki szerepel már valahol.
13: Mindenki szerepel valahol, a probléma azzal van, hogy 2007-ben elvették az akkori orvosi kamarától az orvosi működési nyilvántartás vezetését, ezt azóta az állam gondozta, hát a gondozta azt már rosszul vezette, és nagyon alacsony színvonalú. Tehát ez egy 5 évente megújuló, nagyon merev nyilvántartás, ami pont arra nem alkalmas, amit mondtam, hogy például jön egy járvány, vagy bármilyen, ne adj Isten, egy háborús folyamat, vagy bármilyen sürgős szükséghelyzet, nem alkalmas arra, hogy megmondjam, hogy akkor mondjuk a debreceni régióban hány sürgőségi orvos van, akit azonnal össze lehet szedni. Így kézi számolással össze lehet csipegetni így a kollégákat, de csak egy példát szeretném mondani, most végeztünk egy gyors szűrést, hogy akkor hány háziorvos van jelenleg Magyarországon, és a KSH adatai, a működési nyilvántartás, a kamaránál lévő adatok, ezek nagyon eltérnek egymástól, de olyan mértékben, hogy ilyen 20-30%-os eltérések is mutatkoznak.
12: Egyébként a magánszférából is gyűjtenek adatokat? Tehát most nem a háziorvosokra gondolok, hanem külön szakterületekre.
13: A magánszférában dolgozó orvosoknak is meg kell újítani a működési engedélyüket, nekik is továbbképzéseket kell elvégezniük, az ő munkáltatóiknak is le kell adni egy központi nyilvántartó rendszerbe, hogy kik dolgoznak náluk. Tehát a magánszolgáltatóknál is megvannak ezek az adatok, az ő adataikat is ugyanúgy tudja kezelni majd ez a kamarai rendszer.
12: Világos. Említette a házi orvosokat. A kamara is többször felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több a betöltetlen házi orvosi praxis Magyarországon. Mekkora most a hiány?
13: Egyre fokozódik, ahogy a korfa teljesen eltulódik. A fő probléma ugye az, hogy a házi orvosok átlag életkora az már 60 év fölött van jó ideje, és 2022-ben, amikor Takács Péter átvette az egészségügyi irányítást, akkor körülbelül 600 üres praxis volt, és mire véget ért a ciklus, már az 1000 felé tartott, 1000 felé is került egy kicsivel, most itt állunk, és stagnálni kezdett szerencsére a kiürülés, most úgy tűnik, hogy áll, és talán az orvosok is kivárnak, várják, hogy mi történik majd a házi orvosoknál az alapellátásban, de rendkívül sok ez. Budapesten, nagyvárosokban is a praxisok olyan 10%-a nincs betöltve, és hát vannak olyan területek, ahol pedig alig-alig találni orvost, és ennek nagyon komoly hatásai, népegészségügyi hatásai.
12: Hol vannak azok a területek, ha országosan nézzük?
13: Például Borsodabaúj, Zemplén megye, Észak-Magyarország kifejezetten, illetve a sűrű kisfalvas régióban, a Dunántúlon, ahol a háziorvosi praxisok elég sokfelé töredezettek, ott talán mondhatjuk, hogy nagyobb a hiány, de országos problémáról van szó. Vannak kicsit jobb helyzetben lévő megyék, ilyen mondjuk Csongrád megye, de ott is hiány van, csak nem a háziorvosoknak a 20%-a hiányzik, hanem mondjuk csak 8%-a.
12: Miért ürülnek ki a háziorvosi praxisok?
13: A hátterében elsősorban az van, hogy ezek tulajdonképpen kényszervállalkozások, ezek a praxisok. Tehát a háziorvosok vállalkozók, akiknek menedzselniük kell a saját praxisukat, egy szerződést kell kötniük az önkormányzattal, az egészségbiztosítóval, hogy ők elláthassák ezt a feladatot, és ezeket meg kellett vásárolni, ezeket a praxisokat, nagyon komoly összegekért, tehát egy 20 évvel ezelőtt még egy lakásárát kellett kifizetni azért, hogy valaki egy praxist vehessen. Azóta viszont az egészségügy lejtmenetében elértéktelendett ez a befektetés tulajdonképpen, nem tudják eladni a praxisokat, nincs is nagyon vevő, a fiatalok nem szeretnének már házi orvosnak menni. Például a bértábla is rájuk nem úgy vonatkozik mondjuk, mint egy kórházi orvosra, hanem annak csak legjobb esetben is ugye 80%-át kapják meg, de attól függően, hogy mekkora a praxisnak a kiadása, ugye vállalkozókról van szó, mekkora költségek vannak, ez még tovább csökkenhet.
12: Milyen veszélyekkel jár az, hogyha nincs elég házi orvos?
13: A házi orvosnak a legnagyobb szerepe van, hogy kiszűrje a betegségeket még időben. Ott, ahol nincs házi orvos, ott olyan alapvető szűrővizsgálatok nem történnek meg, mint egy vérnyomásmérés, a látásvizsgálat, bőrelváltozásról nincs, aki szakértő szemmel megmondja, hogy legalább egy szakorvosi vizsgálatra, mint egy bőrgyógyászati vizsgálatra van szükség. Tehát egy furcsa hasban lévő keményedést nincs, aki megvizsgáljon. Most sorolhatnám, ezek az alapvető szűrő funkciói egy házi orvosnak nem tudnak érvényesülni, ha nincs ott az orvos, és ilyen szempontból nem tudja őt helyettesíteni például egy magasan képzett ápoló, aki bizonyos feladatokat át tud venni. Tehát orvosra szükség lenne, és azt gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha nem is helyben, és nem is ennyi ponton, ahogy azt annak idején a 90-es években kitalálták, hogy hány háziorvosi pontra van szükség, és azóta nagyon megváltozott az ország térkép, a lakosság térkép, de legalább megfelelő tömegközlekedéssel elérhető pontokon lennének háziorvosok. Ehhez kell megteremteni a feltételeket. Ha nincs meg, akkor oda jutunk, ahol most vagyunk, hogy vannak olyan régiók, ahol például szifilisz járvány tör ki, mert nincs elérhető még háziorvos sem, nem hogy nőgyógyász, aki a tüneteket felismerje és kezelést írjon a betegeknek.
5: Időjárás.
14: Jó reggelt kívánok! Anticiklon alakítja időjárásunkat, a pára és ködfoltok feloszlását, a felhős tájakon a felhőzet felszakadozását követően ma többnyire napos idő várható, napközben képződő gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi a szelet nappal több felé, elsősorban az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon élénklökések kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 13 és 18 fok között várható, ami megfelel az ilyenkor szokásosnak, késő estére pedig 4 és 9 fok közé hűl le a levegő. A Hungarometttől Kókai Ádámot hallották.
5: Közlekedés.
15: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál, illetve a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. A 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé szintén lezárták a külső sávot a Karolina út után, itt gázvezetéket javítanak. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a két irány forgalma egy sávban váltakozva haladhat, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem éri. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon, csak a szervízúton lehet közlekedni. Siring Zsolt, BKK Info.
0: fél hétkor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Ma dönt az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. Napos szeles idő várható. Jönnek a részletek. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét, emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedékkiadót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúban ellenőrző korrupcióellenes csomagot is. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az a szájkárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del, 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évét pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is, míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. Már idén télen új nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatba a Magyar Közútnál, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai úthálózat megfelelő fenntartásához nem csak pénzre, hanem korszerű, megbízható eszközökre is szükség van. Az egész évben használható több funkciós munkagépek fokozatosan váltják ki a régi, magas üzemeltetési költségű járműveket, miközben növelik a közútkezelő kapacitását. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Eső nem valószínű, a szél napközben többfelé megélénkül. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, 7 órakor krónikával jelentkezünk.
16: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
9: 6 óra 33 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi nyelvi oktatásról szóló törvényt. A hétfőn megszavazott jogszabály lehetővé teszi, hogy a kárpátaljai magyar diákok 2030 után is magyarul érettségizzenek. A tanárok és a diákok pedig a tanórákon és a szünetekben is használhassák anyanyelvüket. A törvény elfogadása Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai szempontjából is fontos lépés. A részletekről Márta Renátó számol be.
17: Az ukrán parlament a Verhovna Rada hétfőn délután fogadta el a mérföldkőnek számító kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvénycsomagot, amely nem csupán a kárpátaljai magyarok anyanyelvük használatához való jogát hivatott biztosítani, de Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának egyik alapfeltételét is megteremti a kisebbségi jogok biztosításával. Csernicskó István, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora részt vett a törvénytervezet kidolgozásában.
18: Szakértői bizottság alakult, amely részt vett a törvénytervezet kidolgozásában, és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felkérésére a szövetség szakértőjeként vettem részt ebben a munkában, és az volt a feladatom, hogy a kárpátaljai magyar közösség érdekeit képviselve, a kárpátaljai magyar közösség szempontjait érvényesítve próbáljak hatással utal lenni arra, hogy végül is milyen törvénytervezetek születnek a kárpátaljai magyar közösség, illetőleg az ukrajnai nemzeti kisebbségek jogai védelme kapcsán.
17: Csernicskó István műsorunknak elmondta, a törvény számos olyan kérdést rendez, amelyek az ukrán oktatási kerettörvény 2017-es elfogadása óta a fejük fölött lebegett.
18: Az ukrán állam 2017-ben, amikor elfogadta az új oktatási kerettörvényt, akkor szűkítette a nemzeti kisebbségek, így köztük a kárpátaljai magyarok oktatási jogait. Ez az új jogszabály jelentős mértékben csökkenti azokat a hátrányokat, amelyek bennünket értek. Nagyon fontos dolog az, hogy nem csak egy törvény született, hanem voltaképpen ez egy olyan saláta törvény, amely több ukrajnai jogszabályt módosít. Többek között ezt a bizonyos oktatási kerettörvényt, az ukrán államnyelv védelméről szóló törvénynek a kisebbségi nyelvek használatára vonatkozó passzusait, az általános középfokú oktatásról szóló törvényt is módosítja. Egyszerre több jogszabályban kerülnek olyan módosítások rögzítésre, amelyek kedvezően befolyásolják a kisebbségek nyelvén folyó oktatást az országban, illetőleg szabályozzák a nyelvhasználatot az oktatási folyamaton kívül. Az is egyértelműen rögzítésre kerül a törvényben, hogy a tanulók és a tanárok a szünetben saját anyanyelvüket is használhatják. Ez látszólag teljesen érthető és világos, ugyanakkor az ukrán államnyelv védelmi biztosnak időnként voltak olyan megjegyzései, hogy a kisebbségi nyelv az oktatási folyamatban, tehát a tanórán használható ugyan, viszont munkaidőben a pedagógus a munkahelyén köteles az államnyelvet használni. Az abszurdum, mondjuk a szünetben két pedagógus, vagy a tanár értekezleteken a tanárok egymás között a magyar tannyelvi iskolában is elvileg az államnyelvet voltak kötelesek használni.
17: A kárpátaljai magyarságnak kedvezőek az elfogadott törvénycsomag passzusai, mondja Csernicskó István.
18: Megvannak azok a eljárások, amelyek alapján a törvény hatályba lép. Ukrajnában ez szükséges például az államelnök Volodymyr Zelenszkij aláírása, és szükséges az, hogy a törvényt kihirdessék. Úgyhogy ezt még azért meg kell várnunk, amíg a törvény hatályba lép, de már az, hogy a parlament 266 igen szavazattal elfogadta ezt a törvényt, én azt gondolom jelentős előrelépés, és a két ország közötti kapcsolatok javításához is hozzá kell, hogy járuljon.
17: Orbán Anita külügyminiszter hétfőn délelőtt Luxemburgban az uniós külügyi tanácsülés előtt, pár órával a törvénycsomag elfogadása előtt, azt mondta, híreket vár Kijevből. A magyar kormány ellenőrizni fogja a törvénycsomag érvényesülését a jövőben. Orbán Anita.
19: Kijevben az ukrán parlament előtt van az a törvény, amely biztosítja a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát. Úgyhogy várjuk a híreket Kijevből. Október 6-án az Oktatási Szakbizottság jóváhagyta ezt a törvényt, és ez volt szükséges feltétel volt ahhoz, hogy mi el tudjuk engedni a 2-es és a 3-as klaszter nyitásának azokat a technikai leveleit, amik szükségesek ahhoz, hogy kormányközi konferenciára sor tudjon kerülni. Ami ezek után nagyon fontos, az az implementáció. Jó, azt fogjuk monitorozni magyar oldalról és kormányközi oldalon is. Lesz egy kormányközi gazdasági vegyesbizottság, aminek van egy oktatási alcsoportja, aminek az összehívását már kezdeményeztük, és ez lesz az egyik elsődleges platformja, ahol a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt monitorozzuk a törvénynek az implementációját.
17: Az oktatás nyelve Ukrajnában továbbra is az ukrán marad. Viszont az új törvény biztosítja, hogy az ország őshonos népei és az Európai Unió valamelyik hivatalos nyelvét beszélő kisebbségek a saját nyelvüket is használhassák az ukrán mellett az oktatás során. Emellett a továbbiakban nemzetiségi oktatási intézményi státuszt kaphatnak Ukrajnában azok az iskolák, ahol a tanulók több mint 50%-a valamely az unióban hivatalos nyelvnek számító nemzeti kisebbségi nyelven tanul. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Magyarországon élő elnöke, műsorunk tegnapi vendége volt. Elmondta, eddig az ukrán nyelvet úgy tanították a kárpátaljai magyar elsősöknek, mintha már tudnának ukránul, mintha az lenne az anyanyelvük.
20: Ezzel pontosan ellenkező hatást értek el, az, hogy nem igazán volt sikeres az ukrán nyelvnek az oktatása. Ezt a szakemberek számos alkalommal figyelmeztettek arra, hogy ez a módszer nem lesz megfelelő. S azt hiszem, hogy ezzel a törvény eljutott odáig, hogy valóban egy olyan módszert alkalmaz, csatlakozzanak az ukrán nyelv oktatásához, amely valóban lehetővé teszi azt, hogy egy más anyanyelvet bíró gyermek megtanuljon megfelelőképpen ukránul. Egyébként ukrán nyelvből érettségvizsgát kell tenni, és természetesen a tanulóknak a döntő többsége ezt letette és leteszi ma is. Másképp is az, hogy számukra nehezebb volt így módon megtanulni az államnyelvet.
17: Hétfőn este Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök aláírta a törvénycsomagot, ezzel az érvénybe lépett.
9: És folytatjuk is a témát Seremet Sándorral, a Külügyi Intézet kutatójával. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy
1: itt van.
9: Ugye hát az összeállításban is hallhattuk, hogy 2017 óta ez egy folyamatos vita volt Ukrajna és Magyarország között. Mi telt 9 évbe, hogy ez megváltozzon, és teljes mértékben megváltozott-e most, és lezárulhat-e ez a vita?
1: Ez valóban egy hosszú vita, és több fázisa is volt, és a megoldása sem egyik napról a másikra történt. Tehát a legnagyobb gondot ezekkel a törvényekkel nem az jelentette, hogy tulajdonképpen betiltottak mindent, ami magyar, mert ugye ezzel a vitával ilyen két végletes elképzelés létezik Magyarországon. Az egyik az, hogy be van tiltva a magyar nyelv, a másik pedig, hogy most jött emberek százról, és mindenki beszél magyarul. Na most a kettő között volt valahol a dolog, tehát a törvény lehetővé tette azt, hogy az oktatásban, ez a 2017-es törvény, hogy az oktatásban fokozatosan kivezetésre kerüljön a magyar nyelv, és csak a magyar nyelv, magyar történelem legyen, meg magyar irodalom legyen magyar nyelven oktatva, vagy hát a nemzetiségek nyelvén, többé pedig ukránul kell, hogy legyen. Na most, mivel egy nagyon erős ellenállás bütközött ez a törvény, nem csak magyar részről, de egyébként a többi ukrán, Ukrajnával szomszédos ország részéről, tettek egy kivételt, hogy az Európában használható nyelvekre ezt az átmenetet kitolják 2023-ig, majd kitolták 2024-ig. Na most 2023. decemberében azt mondták, hogy az átmenet nem fog megtörténni, akkor is magyar nyomásra sikerült ettől visszalépni. Ami ezen kívül megmaradt, és ez a nagy eredmény ebben a törvényben, hogy az intézményeknek a fenntartása az államilag megoldottá válik. Tehát nagyon fontos az, hogy nemzetiségi iskolák státusza, mint olyan, az létezni fog, ami azért fontos, mert hogyha esetleg, és ugye Kárpátalján jelenleg azért komoly demográfiai gondok vannak, valahol egy közösségben csökkenne az iskolának a tanulóinak a száma, akkor csak abban az esetben lehet bezárni, vagy összevonni egy másik iskolával, hogyha erre egy oktatási minisztériumi egyeztetése sor kerül.
9: Vagyis ez egy garancia.
1: Ez egy garancia, és ez egy nagyon fontos lépés. Annak érdekében, hogy az iskola rendszer fennmaradjon, mert kérdéses volt, hogy ha a korábbi rendelkezések életben maradnak, vagy érvényben maradnak, akkor ezeknek a nemzetiségi iskoláknak milyen lesz a fenntartása. Korábban arról volt szó, hogy egyébként az egyházi vagy magánfenntartású iskolákban lehet úgy oktatni, ahogy szeretnénk, az államiakban pedig úgy átmenetre lesz szükség.
9: Ugye az elején említette, hogy végletes elgondolások vannak arról, hogy mi is történt. Arról is végletes elgondolások vannak, hogy ez miért vezették be egyáltalán, vagy miért született meg ez az elgondolás. Mennyire, úgymond járulékos vesztese lett akár a magyar kisebbség, akár más kisebbségek annak, hogy Ukrajna folyamatosan harcolt a nemzetté válásáért, és emiatt az orosz nyelvet próbálta visszaszorítani, és az ukrán nyelvet, mint nemzeti nyelvet próbálta erősíteni, aminek úgymond járulékos vesztesei lettek az összes többi kisebbség.
1: Ez is megközelítést, az tény, hogy Ukrajnában 2014 után egy ilyen turbofokozatra kapcsolt politikai nemzetépítésre került sor. Ugye ez általában, amikor Ukrajnában egy demokratikus forradalom történik, akkor a demokratikus forradalom hátán a nacionalizmusnak nagyon nagy szerepe lesz, és nagyon nagy teret is kap. A jelenlegi helyzet, a 14-es forradalom utáni helyzet az azért lett ennyire súlyos, mert miután ugye elment a Krim, a Donbassba kirobbant a szeparatista konfliktus, a nyelv az a kulturális témából biztonságpolitikává vált, tehát biztonságpolitikai elemé vált, és ma is az.
9: És Putyinnak is hivatkozási alap lett nagyon sokszor, hogy hát oroszul beszélnek, tehát oroszok.
1: Hát igen, de Ukrajnában nem is elsősorban ez volt a legnagyobb gond ezzel, tehát a 14-es forradalom után az lett az új nemzeti eszme, hogy egy monoetnikus Ukrajnára van szükség, amelyben tulajdonképpen csak az etnikai ukránoknak van helye a maga módján, vagy mindazoknak a nem etnikai ukránoknak, akik egyébként magukévá teszik azt az eszmét, ami mentén az új Ukrajnának, vagy az új ukrán nemzeti eszmének össze kellene állnia. Ennek valójában járulékos vesztesége lett a magyarság, és igazából a magyarságnak a kérdése sokaknak akkor jelent meg először, hogy jé, vannak magyarok, és akkor ezzel kell valamit kezdeni. És hát amikor, ugye ez a biztonságpolitikai kérdés központivá vált, akkor minden olyan külső nyomás, ami érkezett ezzel kapcsolatban, azért nagyon komoly ellenállásba ütközött, mondván, hogy igen, de mi a nemzeti érdekünket nem fogjuk elárulni azért, mert valamelyik szomszédunk haragszik ránk amiatt, hogy mi azt csináljuk, amit. És tulajdonképpen ez a nyelvi kérdés egy olyan politikai csapdába került, ahol gyakran az állami érdek és a nemzeti érdek szemben állt egymással. Tehát amikor 19-ben például megválasztották Volodymyr Zelenszkijt, tőle például nagyon sokan azt várták, hogy normalizálni fogja ezt az etnonacionalista vonalat, és mondjuk visszakerül megint az orosz nyelv a közbeszédbe, hiszen oroszul kampányolt végig. Mások azt remélték, hogy a nemzetiségi nyelvek is rendeződni, nyelvek kérdés is rendeződni fog. Ugyanakkor az a magas társadalmi nyomás, amit egyébként a hangos, mondjuk úgy nemzeti aktivista körök gyakoroltak az elnökre, ezeket nem tudták meglépni.
3: Hát ebben Putyin is nagy segítségére volt.
1: Igen, ez a legegyszerűbb, amit mondok, hogy Putyin a legnagyobb segítség erre. Nem, valójában belső folyamatok voltak azok, amelyek korlátozták ezeket a lehetőségeket. És még egy gondolat ehhez. Erre pedig az épült rá idővel, hogy azért nem szabad engedni ezeknek a nyomásoknak, mert ez precedens fog teremteni, és mások is ezt fogják csinálni Ukrajnával, ebben benne volt a Kreml is, de hogy a lengyelek is, de a románok is, meg a bolgárok is majd nyomást fognak gyakorolni Ukrajnára, ez pedig nem szabad. Lévén, hogy most, ez egy kritikusan fontos kérdés Ukrajnának, hiszen az EU csatlakozási klasztereknek a megnyitásáról van szó, átvitték ezt a törvényt. De hogyha valaki megnyitja a Facebookot és megkeresi például egy-egy ukrán véleményvezér, vagy magasabb politikai beosztásban lévő jelenleg ellenzékbeli lévő politikusnak a posztjait és az alatta lévő kommenteket, akkor azt fogja látni, hogy nagyon nem örülnek annak, hogy ezt a törvényt elfogadták, mondván, hogy a nemzeti érdek csorbult azért, mert valaki ezt kérte tőlük. És mindig ott van mögötten nagyon vastag betűkkel kiemelve, hogy az ukrán nyelv továbbra is a domináns nyelv az oktatásban.
3: Ott van-e akkor ebben az egészben valamiféle garancia, van-e most garancia, hogy amit most elfogadtak, meg amit még várunk, az így is lesz, vagy hogyha valóban mondjuk akár jön egy választás Ukrajnában, akkor kezdődhet előről ez a mizéria?
1: Hát az, hogy mikor lesz Ukrajnában a választás, az egy nagyon jó kérdés, és szerintem ez még egy picit odébb van. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a törvény elfogadása után figyelni annak a bevezetését és megvalósítását.
3: Ez az, amire Orbán Anita azt mondta, hogy az implementációt fogjuk monitorozni?
1: Valószínűleg ezt akarta kifejezni a miniszterasszony, igen. Azért mondom, hogy fontos azt megfigyelni, hogy hogyan fogják bevezetni ezt a törvényt, mert egyébként a korábbi törvényeknek is törvények során, vagy a törvények elfogadása után, és egyébként az adott úgy, ahogy könnyebbséget, vagy egy dolog, hogy bevezették ezeket a törvényeket, azoknak a betartatását és a betartását azért nem mindig figyelték úgy, ahogy azt egyébként gondolnánk, vagy ahogy az sokszor a sajtóban sajtóba landolt. Ami elsősorban fontos az, hogy miután ugye minden szükséges jogi procedúra után a tényleges megvalósításra eljutunk, akkor azt kell megfigyelni, hogy kinyomtatták-e azokat a űrlapokat a felvételi és az érettségi vizsgákhoz, rendben vannak-e a tankönyvek, rendben van-e a finanszírozás ezeknek az iskoláknak, megszülettek-e a megfelelő rendeletek, ezek eljutottak-e a közösségekhez és a megyékhez, járásokhoz, stb.
3: Igen, ugye most ennek hatására az uniós csatlakozásnak két újabb klasztere nyílhat meg. Van-e folyamatos eszköze például a magyar kormánynak az újabb és újabb klasztereknél, hogy úgymond zsarolási potenciálként ezt folyamatosan használja, és hogyha nincsen kinyomtatva, akkor majd nem lépünk tovább. Tehát, hogy van-e egy folyamatos húz meg, erezd meg a két ország között?
1: Nyilván van egy eszköztára, ami nagyjából a vétóba tud koncentrálódni, hogy a magyarok kezében, Magyarország kezében. Az, hogy most ezt zsarolásnak nevezném el, az szerintem túl erős kifejezés, tehát van egy megállapodás, azt be kell tartatni. Ugye most a koreográfia az olyan, hogy Ukrajna elfogadta a törvényt, Magyarország maga részéről belemegy a klasztereknek a megnyitásába, aztán megint Ukrajnánál pattog a labda, hiszen akkor a törvényeknek a bevezetésére és azoknak a gyakorlati alkalmazására kell, hogy sor kerüljön. Egyébként Ukrajnában beszélnek arról is, hogy nyilván fontos ezeknek a törvényeknek az átvitele, ugyanakkor arra is oda kell figyelni, hogy ne mutassák azt, hogy egyébként ilyen nyomásgyakorlásra bármit el lehet érni. Ugyanakkor azt is érdemes hozzátenni, hogy Ukrajna és Magyarország esete messze nem egyedülálló. Tehát azért láttuk azt, hogy Macedóniával mi történt, Bulgária hogyan vétózta különböző esetekben azokat a csatlakozási folyamatokat, amelyek pont ugyanúgy akár országoknak a nevére, vagy a kisebbségeknek létére, nem létére vonatkoztak. Tehát nem az első és valószínűleg nem az utolsó eset az, hogy ilyen helyzet kialakul a csatlakozás országok és a már tagok között.
3: Ugye a nyári bejelentés óta arra is sokan várnak, hogy egy Magyar Péter Zelenszky találkozó megvalósuljon. Most valószínűleg a héten, de megint egy harmadik országban fognak találkozni. Van-e jelentősége annak, hogy akár Ukrajnában, akár Magyarországon létrejöjjön egy ilyen találkozó?
1: Mindig jó, hogyha két országnak a vezetője tud találkozni, és konstruktívan tudnak egyeztetni. Nyilván csak amiatt, hogy egy kávét megígyenek, nyilván nem fontos elutazni Kijevbe, hogy Budapestre, nyilván szükséges az, hogy legyen egy olyan tárgyalási alap és egy olyan előkészítésben lévő megállapodás csomag, amit érdemes megbeszélni és érdemes aláírással ellátni. Gondolok itt arra, hogy például a határon átnyúló együttműködésnek az erősítése, akár gazdasági kapcsolatoknak az élénkítése. Mert annak ellenére, hogy egyébként nagyon súlyos politikai viták voltak Kijev és Budapest között, a gazdasági együttműködés az mindig elég magas volt. Tehát még a legrosszabb 17-18-ban is Magyarország ott volt Ukrajna top 10 befektetői között, top 10 kereskedelmi partnere között, és ez egyébként a háború alatt sem nagyon változott.
3: Na, és akkor most beszélünk majd egy kicsit a szankciókról is, de előtte erről is hallgassunk meg egy anyagot, mert hogy tegnap az Európai Parlament az eddigi legnagyobb szankciós csomagát fogadta el egyhangulag, 1600 orosz személyt és céget szankcionálnak, eközben ugyanakkor USA enyhíti a nyomást Moszkván, és azzal fenyeget, hogy letiltja az ukránoknak nyújtott fegyverszállítást. Ezzel megyünk tovább, és akkor meghallgatjuk először Papp Roland összeállítását.
4: Az eddigi legnagyobb szankciós listát fogadták el a tagállamok Oroszországgal szemben. A cél az orosz hadigépezet leállítása. A listáról Orbán Anita külügyminiszter a hétfői ülés kezdetén nyilatkozott.
21: Több mint 800 entitást, azaz szervezetet és vállalatot tartalmaz, illetve közel 750 egyént. Ezzel a szankcionált egyének száma több mint másfélszeresére fog növekedni, és ezen főleg orosz hadipart érintő vállalatok, entitások egyének szerepelnek.
4: Az EU olyan személyeket is szankcionál, akik az Oroszország által megszállt ukrán területeken tartott parlamenti választásokon jelöltek voltak. A listázott személyek nem léphetnek be az EU területére. Ha van itt vagyonuk, az befagyasztják. Emellett uniós cégek és személyek sem üzletelhetnek azokkal, akiket a listára helyeztek. A külügyminiszterek találkozója után Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője azt mondta, Moszkván növelni kell a nyomást. Ez a leggyorsabb módja a béke elérésének.
22: The past week alone, Russian strikes killed more than 150 Ukrainian civilians.
23: Csak az elmúlt héten több mint 150 ukrán civil vesztette életét orosz csapások következtében. Oroszország kijevi hidakat és Fekete-tengeri gabonaszállító hajókat vett célba, erőműveket támadott, valamint lebombázta a Kijevi Nemzeti Tudományos Akadémiát. Ezek nem a békére törekvő ország cselekedetei. Egyértelmű a felismerés, hogy most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomást. Európa ma egységesen lépett fel. Az intézkedések több mint fele a ballisztikus rakéták gyártási láncát célozza. Jelentősen megnehezítjük, lelassítjuk és megdrágítjuk Oroszország számára azon fegyverek előállítását, amelyeket ukránok megölésére használ.
4: A lista bővítése ugyanakkor nem terjed ki olyan gazdasági területekre, amelyeket eddig nem szankcionált az EU. A főképviselő elismerte, tovább dolgoznak a következő szankciós csomagon. Több ország ismét felvetette. Az orosz államnak 190 milliárd eurónyi vagyona van befagyasztva az EU-ban. A kritikusok ismét jelezték, ideje lenne elkobozni ezt a pénzt és Ukrajnának adni. Ennél nagyobb fejtörést okoz az EU-nak, hogy Washington éppen enyhíti az Oroszország elleni lépéseit. Pénteken Donald Trump elnök bejelentette, Oroszországtól vásárolna a dízelt. Az elemzők szerint főként a Trump által indított Irán elleni háború miatt lett az elmúlt időszakban magas a dízel ára világszerte. Trump a novemberi amerikai félidős választásokhoz közeledve leszeretné törni az üzemanyag árakat. Putyin azt ígérte. Első körben 300 ezer tonna dízelt szállítana az USA-ba és a globális piacokra. Ezt novemberben további 500 ezer tonna követné. A szakértők kiemelik, az USA naponta 3,6 millió hordónyi dízelt használ föl. Így az orosz mennyiség Amerika alig félnapos szükségletét fedezné. Így kérdéses, ennek lesz-e bármilyen hatás az árakra? Kaja Kallas az USA-nak is üzent.
23: Természetesen sokkal erősebbek lennénk, ha az Egyesült Államokkal közösen lépnénk fel. Üzenetünk az Egyesült Államok felé az, hogy Oroszországgal szemben kizárólag a nyomásgyakorlás célra vezető. Eközben ők ilyen megállapodásokat kötnek és enyhítik az Oroszországra nehezedő nyomást. Látjuk is, hogyan reagál erre Oroszország. Újabb támadásokkal és a feszültség fokozásával. Tehát ez nyilvánvalóan nem működik. Valahányszor összefogunk az Egyesült Államokkal, az Egyesült Királysággal és más hasonló gondolkodású partnereinkkel, a szankciók sokkal nagyobb hatást fejtenek ki.
4: Az orosz dízelexport fontos bevételt jelent Moszkvának a háború finanszírozásához. Ám az export az elmúlt időszakban jelentősen visszaesett. Ukrajna rendszeresen eléri drónjaival a fronttól akár több ezer kilométerre található orosz finomítókat és olajipari infrastruktúrát. Bár Oroszország a világ egyik legnagyobb olajkitermelője, az ukránok célzott támadásai után sok helyen benzinhiány lépett fel. Számos orosz régióban korlátozzák, mennyi benzint vásárolhatnak a lakosok. Többször felvetődött, hogy legyen egy energetikára vonatkozó tűzszünet a két ország között. Ukrajna jelezte, támogatná ezt, hiszen az oroszok rendszeresen támadják az ukrán erőműveket. A tél pedig különösen nehéz lesz az ukrán lakosságnak, ha idén ismét gyakoriak lesznek az áramkimaradások. Az elmúlt években Kijev és számos ukrán város napokig maradt áram és fűtés nélkül. Donald Trump elnök a közösségi média oldalán a hétvégén bejelentette, hogy életbe lép egy energiatűzszünet a két fél között. De Andrii Sibiha ukrán külügyminiszter szerint a valóság mást mutat.
2: We are ready for an energy ceasefire. We are ready for any mutual...
4: Készen vagyunk energetikai tűzszünetre. Mindenre készek vagyunk, ami mind a két félre vonatkozik, és nem egyoldalú. Volt tegnap egy bejelentés, de mindössze néhány órával később Oroszország megtámadott Harkiv városában egy erőművet, és éjszaka egy gázinfrastruktúrához tartozó épületet is. Majd egy másik alállomás Zsitomir régióban. Senki ne higgyen Putyin szavainak. Nézzük a tetteit. Figyelmeztetett az ukrán külügyminiszter. Sajtóhírek szerint Trump az európai szövetségeseken keresztül is inkább a megtámadott országra helyezne nyomást. A Financial Times azt írta, az USA leállítaná a programot, amelyen keresztül az európai szövetségesek fegyvereket és légvédelmi eszközöket vásárolják.

0: mint amit vártak volna ettől. Ugyanakkor jelentősen megdrágít és megnehezíti Oroszországnak a háborús erőfeszítéseit. Az enyhítő vagy az ilyen békítő lépések, amelyeket Trump próbál alkalmazni, azoknak, hogy egy más jellegű megközelítése van, és abból indulnak ki, nem tudom, hogy ez pont Trump fejében van, vagy nem, de alapvetően ezeknek az intézkedéseknek az lenne a célja, hogy az agresszor az kapjon egy olyan víziót, ami mentén megfontolhatná azt, hogy lemondjon a politikai céljairól, és ennek következtében meg tudja fejezni a háborút. Ugye két álláspontban melyik fog célba érni a végén, azt nagyon remélem, hogy hamar látni fogjuk, ugyanakkor a előrejelzések egyelőre nagyon pessimisták.
1: Innen fogjuk folytatni majd legközelebb Seremet Sándorral. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. Reme.jegy.hu.
6: Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
7: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
6: Sedacur Forte?
7: Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
9: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Jó reggelt kívánok a most ébredőknek, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja október 13-án kedden. Én Benyó Rita vagyok. Napos őszi idő lesz ma. Az időjárás részleteivel és friss hírekkel a Krónika szerkesztői következnek.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
10: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Deme Tímea és a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
11: A jövő héten teszik közzé a 2027-es költségvetési tervezetet.
10: Fejes Pétert javasolja a legfőbb ügyésznek az államfő.
11: Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán elnök.
10: Most pedig következzenek a részletek. A jövő héten közzéteszik a 2027-es költségvetési tervezetet, jelentette be a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben.
11: Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy több program elindítását is tervezik. A többi között a Baross Gábor vasút fejlesztési tervet, amely 3550 milliárd forinttal segíti majd a magyar vasút megújítását a következő 10 évben.
12: Elindítjuk a Vekerles Sándor átfogó lakhatási programot, amely munkalehetőségeket teremt, amíg a beruházás tart, majd lakást, otthont és kollégiumot szerte az országban. Vízmegtartási programot indítunk. Évekkel ezelőtt kellett volna ezt a munkát elkezdeni, évekkel vagyunk elkésve, de ez nem lehet kifogás.
10: Az ellenzéki pártok a kormány eddigi teljesítményét bírálták.
11: Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, a többi között gyárbezárásokról, növekvő munkanélküliség

0: és rekordmagas üzemanyagárakról beszélt. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, a miniszterelnök ahelyett, hogy az elmúlt 6 hónapról tartott volna beszámolót, csak a Fidesz-KDNP-vel foglalkozott. Turuckai László, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezetője, szintén amiatt bírálta Magyar Pétert, hogy többet beszélt az Orbán rendszerről, mint az eddig elvégzett munkáról, illetve arról, hogy mire számíthatnak a hazai cégek munkavállalók.
1: Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Olvasható az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében.
0: Később azonban a választások előtti költségvetési lazítás, valamint az aszálykárok és az energiaárak miatti kiadások időszaka után fokozatos államháztartási konszolidáció várható. A Fitch Ratings szerint a hiány idén eléri a 7,3%-ot. Ez jelentősen meghaladja a cég tavaly decemberi előrejelzésében szereplő 5,6%-ot. Jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít a hitelminősítő.
1: Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnökhelyettesét, emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is.
0: A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Döntés született arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is.
1: Fejes Pétert javasolja legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök.
0: A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt. Jelenleg több egyetemen is oktat. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése. Szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat.
2: Pályája azt mutatja, hogy nem politikai lojalitáshoz, hanem a törvényhez és hivatásra szabályaihoz igazodott. Higgadt, tapasztalt és mértéktartó ember. Ismeri a szervezet értékeit és hibáit, és megvan benne az elszántság ahhoz, hogy az előbbieket megőrizze, az utóbbiakkal pedig következetesen szembenézzen.
0: Az államfőnek azért kellett új jelöltet állítania, mert az országgyűlés szeptember végén nem választotta meg a korábban javasolt Szatmári Zoltánt.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály ma lép hatályba, közölte Orbán Anita magyar külügyminiszter.
0: A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza.
1: Az eddigi legnagyobb Oroszország elleni szankciócsomagot fogadta el az Európai Unió. A büntetőintézkedések több mint 1600 személyt és céget érintenek.
0: Az orosz agresszió miatt most elrendelt korlátozások elsősorban a hadiiparra vonatkoznak, de több tucat embert szankcionáltak az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Az érintettek vagyonát befagyasztják, és nem utazhatnak be az Európai Unióba. Az uniós szankciós listán jelenleg több mint 4600 név szerepel.
1: Ma elkezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják.
0: A pápaság történetében először fordult elő, hogy a katolikus egyház fő személyesen tájékoztatta a híveket egészségi állapotáról, hívta fel a figyelmet szerdahelyi Csongor, volt vatikáni diplomata.
4: Régebben ezt szemérmesen halaszgatták, takargatták a Vatikánban is, hogy ha valami váratlan fordulat áll be a pápa életébe vagy napirendjébe, ez a nyilvánosság tiszteletének egy komoly gesztusa.
0: A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik, az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították.
1: Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel emlékdíjat.
0: A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan új gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését. Eredményeik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kormányok és a jegybankok hatékonyabban, megfelelő időben hozott intézkedésekkel kezeljék a gazdasági visszaéléseket.
3: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágui Gergely. A labdarúgó MB2 9. fordulójának záró mérkőzésén a tabella alsóházában elhelyezkedő BVSC hazai pályán 5-2-re legyőzte a listavezető Soroksárt. A vendégeknek ez volt az első vereségük a bajnokságban, ám így is első helyen állnak, a vasutasok pedig második győzelmükkel feljöttek a 13. helyre. Vélhetően a szerdai Linz elleni bajnokok ligája alapszakasz mérkőzést is kihagyja Szoboszlai Dominik. Erről a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzője Andoni Iraola beszélt a Manchester City ellen 3-0-ra elveszített angol bajnoki mérkőzés után. A magyar válogatott csapatkapitánya térdhajlító izomsérülés miatt a rangadót is kihagyta. Szántosi Dávid, András Csaba és Szudi Ádám is győzött hétfőn délelőtt selejtező csoportjában a Ljubljanai egyéni asztali tenisz Európa bajnokságon. Szántosi második mérkőzésén első győzelmét aratta, így még reménykedhet, míg András Ira és Szudira kedden sorsdöntő csata vár a főtáblára kerülésért. A férfi párosoknál az András-Szudi kettős 3 sima játszmában nyerte második fordulós összecsapását, ezzel főtáblás, akárcsak Szántosi a Holland de Boer oldalán. Köszönöm figyelmüket!
3: Közlekedés.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya a Budapest felé vezető oldalán Tatabányánál az 59-es és az 58-as kilométer között hajnalban tisztították a burkolatot. A munkával végeztek, újra járható a külső sáv, de a több kilométeres torlódás csak lassan szűnik meg.
3: Időjárás.
0: A pára és ködfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. A hét második felében tovább melegszik az idő, helyenként akár 20 fok is lehet.
1: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra múlt 10 perccel. A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy a jövő héten teszik közzé a 2027-es költségvetési tervet.
0: A kormány munkáját bírálták az ellenzéki pártok a parlamentben.
1: Az eddigi legnagyobb Oroszország elleni szankciós csomagot fogadta el az Európai Unió. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30-kor, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
6: Műsorajánló.
3: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
7: Félelem és reszketés hosszú páiban. Falkába verődött kutyák támadnak az emberekre, nem egyszer pedig a házi állatokra. Mit tehet a hatóság, és mit nem? Sok évvel ezelőtt, az október 7-i mészárlás előtt a magyar származású Perach Filó, a Béri kibuc lakója a lagutakról és fegyveresekről álmodott. Ezt követően egy különleges feltörhetetlen zárat szereltetett fel a lakásában. Egy rettenetes álom, amely megmentette az életét. Nem maradnak magukra. Hiánypótló, traumaérzékeny, komplex nőgyógyászati és pszichológiai rendelő nyílt Budapesten.
3: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
8: 7 óra 10 perc van a mikrofonnál, Benyó Rita. Segítség a kisvállalkozóknak, vagy adóemelés? A kormány újra szélesebb körben tenné elérhetővé a katát, de emelné a havi befizetést, cserébe valós TB-t és nyugdíjat ígér. A milliárdos vagyonadókat pedig új adó terhelné. A Fidesz bírálja a terveket és az IMF ajánlásainak végrehajtását emlegeti. Szalai Piroska, fideszes képviselővel, a Gazdasági Bizottság alelnökével beszélgetünk, és elmondom, hogy az eredeti tervünk egy vita volt, valamely tiszes képviselővel, de a frakcióból nem élt a lehetőséggel senki. Így Szalai Piroskával fogunk most beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy ön élt a lehetőséggel, és itt van.
9: Köszönöm a meghívást. Hát majd a következő alkalommal talán.
8: Reméljük legyen így. Önök szerint a kormány az IMF javaslatait hajtja végre. Ezt mondta tegnap a Hír TV-ben is, és ezt mondták többször a parlamentben is. Melyik kormányzati döntés vagy nyilatkozat támasztja ezt alá?
9: Alapvetően most is megismertük a elmúlt egy-két hétben talán az IMF azon delegációjának a gyors jelentését, tehát még nem részletes jelentést, ami most legutóbb volt itt, viszont korábban is jártak azért nálunk itt IMF delegációk, és nagyon érdekes módon az IMF ajánlásai, korábbi ajánlásai is, és a mostani is, az OECD ország ajánlásai, és az Európai Unió, az OECD ország javaslatai, és az Európai Unió ország ajánlásai, szinte mindegyik arról beszél, hogy szüntessük meg az olyan kedvezményeket mindenfelé, amelyik mindenkire vonatkozik, és csak célzottan adjunk kedvezményeket. Egy, kettő, szüntessünk meg egy csomó olyan lehetőséget, ami vagy a társadalomnak, vagy a KKV-knak segítséget jelent mindenféleképpen. Három, szüntessük meg a rezsitámogatást, így unblock, hanem csak egy nagyon célzott csoportnak.
8: Nem csak kívülről mondják, ezt a kampányban is nagyon sokszor itthoni szakértők is elmondják, azt mondják, hogy ezek a rendszerek ebben a formában fenntarthatatlanok.
9: Én úgy számoltam a kampány alatt is, hogy azok a rendszerek, amik most működnek, azoknak mindnek megvan a forrása. És meg is lesz a forrása még a következő esztendőkben is. Vannak olyan szakértők, ezekkel folyamatosan vitákat szoktunk, ezért is lenne talán jó, hogyha nem egyedül lennék itt, vitákat szoktunk folytatni, akik azt mondják, hogy a hagyományos liberális nézetek szerinti gazdaságpolitikát kell folytatni, tehát nem szabad azt megtenni, amit a korábbi kormány megtett, hogy azon ágazatokban a multik, ahol az ágazatnak nagyon jelentősen nőtt a eredménye, akár a COVID időszakában, akár később, azoknak a multiknak célzott szektorális különadókat vezet be, és akár azokból az adókból, azért az egy 2%-a a GDP-nek, ezt mindenki OECD-től IMF-ig leírja, ezekből az adókból próbálja vagy kompenzálni, vagy alacsonyra szorítani azokat a lehetőségeket, amit a társadalom és a KKV
8: kapnak. Az eredeti kérdésem áll, van konkrét bizonyíték arra, hogy a kormány most már az IMF könyvéből játszik, vagy Brüsszel könyvéből játszik, ahogy önök mondják, vagy pedig ez egy félelem az önök részéről?
9: Ne, ez nem félelem, ez nem félelem. Alapvetően azzal, hogy a kampányban hivatalosan a TISZA folyamatosan azt mondta, hogy mindent megtart, ami jó, és mindent, ami kevésbé jó, azt ő kijavítja és még jobbá teszi. Konkrétan, amit már biztosan nem tartott meg, az a védett üzemanyagár értelemszerűen, pedig ezt ő a kampányban jónak mondta. A védett üzemanyagár kivezetését a korábbi időkben az OECD, IMF, Európai Unió mindegyik javasolta.
8: Igen, helyette ugye egy célzott 10 támogatás van most.
9: Kétféle támogatásról tudunk beszélni, az egyik az egy nagyon kis összegű a dízeleseknek szóló, a másik, mármint hogy a kis dízeleseknek szóló, nagyrészt a személygépkocsis dízeleseknek szóló,
8: és a most másikról, a fuvarozók,
9: most a fuvarozókról egyeztetnek, igen, az sem lesz egy olyan mértékű, úgy hallom, amit a fuvarozók vártak volna. Na most ez semmiféleképpen nem tudja olyan szinten visszatartani a későbbiekben a inflációt, mint amilyen szinten a védettár is visszatartotta volna, és külföldön sokan másoltak bennünket, és másolnak most is, például védettár
8: szinten. Igen, ugye azt mondja Magyar Péter, tegnap is ezt mondta a parlamentben, de már múlt héten is ezt mondta, meg ezelőtt is azt mondta, hogy hát még mindig alacsonyabb szinten van a benzin és a dízel ára, mint a környező országokban, illetve volt ilyen ár a Fidesz alatt is, és úgy, hogy nem volt rá ártámogatás.
9: Nagyon köszönöm, hogy ezt az utolsó részét is mondta. Magyar Pétertől ezerszer halljuk azt, hogy 800 forint fölött volt a dízel, és a többi, és nem tudjuk, mert az üzemanyagról beszél, alapvetően 2022-ben szeretném mondani, hogy 2022. december közepéig 480 forint volt a magyar rendszámú autóknak. Egyébként ez a 800 forint környéki ár, ez azoknak az autóknak, akik nem a magyar rendszám szerinti védett áron tudtak tankolni. Ez az egy egyik. A másik, vannak olyan országok, igen, ahol még a miénknél is magasabb jelen pillanatban is az üzemanyag, de nem hiszem, hogy ehhez kell mérni magunkat. Tehát igenis, legyünk olyan védett szinten, amilyen szinten jól tud kalkulálni mind a lakosság, mind a kártevő.
8: Igen, ugye az a kérdés, hogy hát a takarunk az meddig ér, meg a lábunk meddig ér. Mindaz, amiért most akár az IMF, vagy akár mások javaslatokat fogalmaznak meg, mindazért, amiért Kármán András szigorúbb költségvetést ígér, az nem azért van el, mert, és akkor most konkrét számokat mondok, ugye az önök kormánya 2025-re 3,4%-os növekedéssel számolt, amiből végül 0,4 lett. A választás előtt 3 hónap alatt összejött a törvényben szereplő éves hiánycél 81%-a. Mekkora felelősségük van önöknek abban, hogy most költségvetési kiigazításról kell beszélni?
9: A kasszakulcs átadása a második negyedévben történt. A második negyedév végére a most éppen elfogadás alatt levő 7500 milliárd forintos hiányból 2800 milliárd jött össze fél év alatt.
8: Tehát ennek de volt egy csomó kötelezettségvállalás már, és abból jött össze.
9: Nem, a hivatalos hiányunk az akkor is ennyi volt, és alapvetően az a GDP 75,1%-a, az elmúlt 4 esztendőben fél éves hiány ilyen mértékű nem volt, és mindig nagyobb volt alapvetően a fél éves hiány korábbiakban. És utána az év végére ezek a hiányadatok mindig még tovább csökkentek. Most van egyedül olyan esztendő, amikor ez a 75,1%-os GDP arányos hiány. De föl fog menni
8: 75-re. Bocsánat, de hogy a hiánycél 81%-a, az már az első 3 hónapban összejött.
9: Igen, de az első 3 hónapban kevés a GDP. Az éves GDP-nk 20%-a termelődik meg az első 3 hónapban. GDP arányos hiányról beszélünk, a nevező alacsony. Alapvetően az első negyed évben nagy a kiadás, 13. havi nyugdíj, 14. havi nyugdíj, mindenféle egyéb dolog.
8: Akkor azt mondja, hogy önöknek alapvetően semmilyen.
9: Jó volt a fél éves irány, pontosan.
8: Nagy
9: Márton az első fél évben remekül dolgozott, azt az irányt kellett volna továbbvinni, tovább is vitte egyébként a pénzügyminiszter az első pár hónapban, mert az utolsó 3 hónap az, amit most ismerünk, és amikor már jelentősen emelkedett a hiány érték is, hogyha forintban beszélünk, akkor a központi költségvetés adóssága az 4000 milliárd forinttal emelkedett 6. hó 30 után 8. hó 31-ig, és még további emelkedés várható.
8: Igen, ez ugye tehát az állampapírok miatt van. Év. Igen, igen, világos. Hát,
9: de most igazából sok mindent mondhatunk. A lényeg az, hogy akkor, amikor arról beszél mindenki, hogy mi történt az első negyedévben, elmondtuk többször is, hogy a magyar költségvetés első negyedévben rengeteg kiadással bír, és a GDP az első negyedévben, de nem csak Magyarországon, máshol se termelődik ugye olyan mértékben. Így tud az év végére az első negyedéves hiány lemenni.
8: Ugye azért nagyon nehéz ebben most igazságot tenni, mert ugye ezt nem tudjuk megmondani, hogy mi lett volna, ha, viszont azt látjuk, hogy mi történt az elmúlt években. 2022 óta Nagy Mártonék mindig terveztek valamit, és az sose jött be.
9: Igen, viszont mindig 75% alatt tudta tartani a hiányértékünket, nem nőtt olyan mértékben
8: az
9: államadósság.
8: A növekedés az meg befagyott.
9: A növekedés úgy fagyott be, hogy a mi növekedésünk az utolsó 4 esztendőben is jóval nagyobb, mint az Európai Uniós átlag. Mi miatt fagyott
8: csak
9: be?
8: Csak hogy ugye honnan indulunk, azért van egy...
9: Jó, akkor még egyszer. Akkor, amikor, ugye 2004-től szokott kezdődni mindenféle mondás mostanában a parlamentben, Európai Uniós csatlakozásunktól. 2004-től 2010-ig a negyedik legkisebb növekedést produkáltuk, sőt, csökkenést produkáltunk. Ebben az időszakban mindenki, aki velünk együtt csatlakozott, elszállt és magasra-magasra ment alapvetően. Nem, hogy uniós átlagot nem hoztunk, hanem a legrosszabbak voltunk. 2010-ben el kellett indulni egy pályán alapvetően, és olyan pályát sikerült 2010-től, persze nem egyből indultunk, de akkor is számoljunk, 2010-től egészen 24-25-ig futnunk, ami duplája, mint az Európai Uniós átlag növekedésben. Nálunk csak Lengyelország tudott ennél nagyobbat növekedni. A cseheknél is jobbak voltunk, a V4-ek országainál mindenkinél jobbak voltunk. Erre mondja, és ennek az utolsó 4 éves időszaka, az tényleg egy stagnálásnak mondható, méghozzá azért, mert 1% környéki volt a növekedés, akkor, amikor egész Németország és mindenki a mínuszokat hozta.
8: Jó, most a saját volt miniszterelnökével is vitatkozik, mert hát Orbán Viktor az egyik.
9: Én a számokat mondom, egyik, én nem tudom, hogy ki mindenkivel
8: hát ugye Orbán Viktor, Orbán Viktor ugye arról beszélt leginkább a választási kudarc megnevezéseként, hogy egy folyamatosan stagnáló és rossz gazdasági teljesítmény mellett igazából érthető, hogy ez a választási eredmény született. Ez volt a legnagyobb, amit elismert abból, hogy miért lehetett ez a választási eredmény.
9: Én továbbra is kiállok amellett, hogy a gazdasági eredményeink az Európai Unió tagságával együtt, mert hogy belül vagyunk az Európai Unión belül, a gazdasági eredményeink az egyik legjobbak voltak az Európai Unióban.
8: Ezt az emberek nem érezték az utolsó négy évben.
9: Itt a mondat vége. Pontosan ezt akartam mondani, hogy ha nem az unión belüli helyzetet vizsgáljuk, hanem azt nézzük, hogy egyébként korábban egy nagyobb növekedésünk volt, akkor számos helyen láthatunk ilyet, főleg a KKV-k területén, hogy nem voltak elégedettek ezzel. De azért itt végig kell gondolni azt, hogy egy olyan szankciós időszakban, ami 2022 óta folyamatosan zajlik, olyan energianövekedés, energiaárnövekedés mellett mit lehetett volna még többet csinálni? Lehet, hogy, sőt biztos, hogy bele volt kódolva a váltás alapvetően, viszont az a durva, hogy amit az a csapat, aki a hatalmat átvette, és gazdaságirányításról amit mondott, abból semmi nem valósult eddig meg, és a későbbiekben is most, amit látunk a költségvetési tervekben, nem emelkedés, nem javulás, hanem romlás lesz, nagyobb romlás lesz, mint amit tudtunk produkálni.
8: Hát már meglátjuk az új költségvetési terveket. Térjünk át egy kicsit a Katára, mert fut az időnk. Ugye a mostani katások többet fizetnének, akik most benne vannak, de sokan visszatérhetnek ebbe az egyszerű adózási formába. Ugye körülbelül 300 ezeren kénytelenek voltak elhagyni a katázást, miután egyik napról a másikra megszűnt ez a forma 2022-ben. Azt azért elismeri, hogy a korábban kizárt vállalkozók egy részének ez újra segítség lehet?
9: Én nem tudom megmondani, hogy melyik részének. Ugyanis a kata szigorításával együtt a általányadót azt kibővítettük, és abszolút reformon esett át a 90-es. Tehát általányadó régen is volt, de ez most már teljesen más, mint a korábbi. Az összes majdnem az összes másodállású vállalkozó, amit én úgy nézegettem, mindegy, hogy cégeknek számláz, vagy magánembereknek számláz, alapvetően annak az általányadó még mindig jobb, mint ez az új, a tervezett kata. Azok a vállalkozók, akik leghangosabbak voltak, akik kimentek a Margit hídra 2022-ben, ételfutárokra gondolok. Nekik most sem lesz jó a kata, hisz az ételfutár az egy cégtől, egy cégnek számláz folyamatosan, tehát neki továbbra is vagy általányadózni, vagy valami
8: hát
9: más.
8: Hát igen, ugye volt itt rengeteg, most nem akarok itt hazabeszélni, de volt itt rengeteg szellemi szabad foglalkozású, újságíró, művész, stb., akiket úgy, ahogy van, kizártak ebből a rendszerből, és akik most visszatérhetnek ebbe a rendszerbe.
9: Nos, ezek a csoportok, akár a sportolók, akár a szellemi szabadok alapvetően, ezeknek érdemes meggondolni, hogy ha van máshol főállásuk, mert ugye egy újságíró az lehet, hogy több rádióba is dolgozik, most itt a példa kapcsán, nem biztos, hogy csak egyetlen helyről kapja mindig az összes bevételét alapvetően, hogy ha van máshol is munkájuk alapvetően, akkor érdemes újra számolniuk. Na, de hát akkor is igaz, hogy akik másodállásban tud, tehát akinek van egy főállása és mellette másodállás, akkor azért az nézze meg, hogy az általányadóval nem marad-e még mindig jobb szituációban. Illetve önöknek azért egy olyan lehetőség is megnyílt 2022-től, amihez nem kell vállalkozóvá válni, tehát nem kell könyvelőt meg egyebet fizetni.
8: 2022. július 13-án Gulyás Gergely így érvelt a kata megszüntetésében. Nem méltányos, hogy egy ápolónő 184 ezer forint adót fizessen, egy kata kedvezményezett pedig 50 ezeret. Akkor kifejezetten az alacsony befizetést tartották méltánytalannak. Most miért a befizetés emelését tartják annak?
9: Alapvetően azért, mert vannak olyan szegmensei a most katázóknak, igazából, akik nem belvárosi fodrászok, hanem valami rurális térségbe, kis településen élnek, akár főállásként, tehát igazából nem biztos, hogy van nekik másodállásuk, alapvetően legfőjebb, hogyha jegyes mellett csinálják, vagy valami más egyéb mellett csinálják, akkor ebből a vállalkozásból. Ez lehet egy tényleg kisfalusi fodrász, akár pályakezdő, akár bármi olyan munkát végző, aki nem folyamatosan minden hónapban tud bevételt szerezni, tegyük fel. Vagy a bevétele olyan mértékű, hogy a minimálbérnél még az is lehet, hogy kevesebb igazából a havi bevétele. Ezekre senki nem gondolt. Ezeket, hogyha egyébként, ugye most a miniszterelnökünk az nagyon szereti a Facebook meg a online médiákat, ott egy csomó vlogger is van, akik pontosan ilyen szituációban levő fiatalok, és ők beszélnek arról, hogy nekik ez most nagyon nehéz lesz kitermelni. Nem azokkal van a baj, akik egyébként is egy jól menő szalont visznek, és nem tudom, fodrászok, műkörmösök, vagy bármi egyéb. Ők biztos, hogy ezt a duplázódást, ezt tudják produkálni.
8: Ugye most az előbb azt mondta, hogy...
9: kezdőnek azért valamilyen világos, kedvezményt, vagy valamilyen lehetőséget.
8: Ugye most az előbb azt mondta, hogy például annak a közel 300 ezer embernek, akinek egyik napról a másikra megszűnt a katázási lehetőség, volt lehetősége más adózási formát választani. Orbán Viktorra hivatkozok, szintén ő 2022-ben itt a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy hát aki most kiesik, az keressen más adózási formát. Miért nem, szó szerint ezt mondta, jó, miért nem igaz ez akkor a mostaniakra, hogy hát azt mondja, hogy önök megteremtették egyébként sok más adózási formával a kedvező feltételeket.
9: Ami adózási forma ma, október 13-án még csak azt tudom mondani, hogy igen, a többi adózási forma is létezik, megvan, és igazából tud kedvezőbb lenni annál is, hogy havi 100 ezer forintot, vagy 50 ezer forintot fizet be alapvetően, vagy akár egy cégnek.
8: Tehát akkor választhat számlázni. Ma is, pontosan, akár akikről beszélt, igen, akikről beszélt, igen. Akár átállhatnak más adózási formára.
9: Egy részük, azok most is másban vannak alapvetően, tehát az általány adózók, azok én továbbra is azt javaslom, hogy nézzék meg, hogy nem jobb-e, hogyha ott maradnak. Igazából azok a katások, akik régen erre a nagyon alacsony szintre lőtték be a katázásukat alapvetően, azok között azért vannak olyanok, akiknek nehézséget okoz a duplázódás, és ő nekik nem biztos, hogy az általányadóval sokkal jobb lesz a anyagi helyzetük alapvetően, de ők is számoljanak. Továbbra is mondom mindenkinek, hogy nagyon jó imázsa van a katának, de azért számoljunk is egy picit, a számok beszélnek.
8: Nagyon rövid időnk van, de hát ugye azt mondták, az volt az egyik legnagyobb kifogás a katával szemben, még az önök érvelésében, amit felolvastam Gulyás Gergelytől, de akár Orbán Viktortól is tudnék ugyanilyen mondatot hozni, hogy ugye a TB-hez és a nyugdíjhoz nem járulnak annyival hozzá, és majd nem is lesz annyiuk. Most ezt a rendszer, ezt korrigálja. Ez nem
9: jó? Alapvetően a minimálbérnyivel járul hozzá most is. Tehát amennyivel hozzájárul most 2026-ba egy katás a nyugdíjához, a gyeséhez, a mindenféle más egyébhez, annak, mivel duplázódni fog a díja, annak a duplájával fog hozzájárulni.
8: Ez még mindig
9: a
8: későbbiekbe
9: is. Pontosan, tehát ennyi történt igazából. Hát mindenki döntse el, hogy ha valaki pályakezdő, akkor most ez az érv számára mennyire érv. 40 évet szinte biztos, hogy kell dolgozni. Milagos. Egy pályakezdőnek. Nekünk
8: folytassuk, mert szerintem még rengeteg van a témában. Köszönöm szépen, hogy itt volt, Szalai Piroska.
9: Én köszönöm a meghívást.
3: Közlekedés.
10: Jó reggelt kívánok! A fővárosban torlódásra kell készülni a Budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északirányban, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, illetve a Budaörsi úton végig. Lassan lehet haladni a Pesti alsó rakparton is, a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Barostértől, a Kiskörúton az Asztória közelében, illetve az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. De akadozik az előrejutás az autópályák fővárosi bevezető szakaszain is, az Üllői úton a Kőér utca, illetve az Ecseri út előtt, a Haraszti úton a Grass-Salkovics útnál. A 9. kerületben a Mester utcában tart a felújítás, mától lezárták a Lenhosék utcát és a Tali Kálmán utcát a Mester utcánál. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál, illetve a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. A 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Fél nyolckor jó reggelt kívánok, hírek következnek a Kossuth Rádióban. Köszöntöm Önöket a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Ma dönt az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban a kárpátaljai magyarság. Napos szeles idő várható, jönnek a részletek. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét, emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedékkiadót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupcióellenes csomagot is. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést a Víhíd ZRT-vel, miután az Európai Bizottság minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvont a beruházástól, azután, hogy az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb egyelőre technikai jellegű szakasza. Halálos áldozatokat követeltek a heves viharok és áradások Mexikóban, miközben Dél-Amerikában is komoly fennakadásokat okoz a szélsőséges időjárás. Északnyugat Mexikóban legalább 4 ember vesztette életét a Rachel trópusi vihar miatti áradásokban, egy másik államban pedig a leomló fal ölt meg egy férfit. Közben Argentina északkeleti részén hirtelen áradás miatt le kellett zárni a népszerű Iguászúhoz vezető utat. A szakemberek szerint a térségben tapasztalható rendkívüli esőzéseket és a viharokat az idén különösen aktív El Niño jelenség okozza. Végül a várható időjárásról. Itthon többnyire napos időnk lesz gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. Kedves hallgatóink, 8 órakor krónikával jelentkezünk.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
8: 7 óra 34 perc van a mikrofonnál, Benyó Rita. Úgy tűnik, hogy nem kapják vissza az önkormányzatok a védőnői hálózatot, legalábbis erre a következtetésre jutott Soproni Tamás, miután az egészségügyi minisztériumtól nem kapott egyértelmű választ a visszaállamosítás visszafordításáról. Terézváros polgármestere közben a főváros és a kormány megállapodását is élesen bírálja, különösen azt, hogy a parkolás és az abból származó bevételek a kerületektől a fővároshoz kerülnek. Karácsony Gergely szerint viszont ez csak az első lépés Budapest működésének átalakításában. Soproni Tamás, Terézváros polgármestere a vendége. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van.
11: Jó reggelt kívánok.
8: Kezdjünk akkor a védőnői hálózattal. Mi az, amitől úgy látja, hogy lehet, hogy az előzetes ígéretek nem teljesülnek, és nem kerül vissza önökhöz a védőnői hálózat?
11: Körülbelül egy hónapja volt egy egészségügyi szakembereknek tartott konferencia, ahova nyilván elhívtak az állami szektorból jó pár vendéget, akikkel beszélgettek, és ott merült fel többször ez a téma, és utalások történtek, azt hiszem, hogy az okfőnek az igazgatója által is arra, hogy bizony ők úgy gondolják, hogy centralizálva kell a védőnőket, a védőnői szolgálatot kezelni, és ennek kapcsán erről tájékoztattak engem ott jelenlévő egészségügyi szakemberek, benyújtottam egy kérdést Hegedűs miniszter úrhoz, akinek az államtitkárától kaptam meg a választ a napokban, amelyben tulajdonképpen nagyon szépen leírja, hogy mennyire csodálatos és fontos az együttműködés az önkormányzatokkal, és mennyire fontos az ő bevonásuk, de nem. Nem tervezik valóban visszaadni a védőnői szolgáltatót az önkormányzatok kezébe, ami azért meglepő számomra, mert ha van tételesen kimondott állítás a TISZA programjában, annak a 139. oldalán ott szerepel, hogy a védőnői szolgálatot az önkormányzatoknak kell ellátni, mégpedig pontosan a szubszidiaritás elvére hivatkozva, hogy ha el lehet egy adott szinten látni egy feladatot jól, minőségileg, akkor azt azon a legalacsonyabb szinten kell ellátni. És ez nem egyfajta, hogy mondjam, önérdek itt, vagy egyfajta presztízs, hogy minél több feladatunk legyen, hanem valóban, és ez majd a fővároshoz is kapcsolódik, az a lényeg, hogy az önkormányzatok azokat a feladatokat tudják ellátni, amelyek az ő szintjükön valósulnak meg a legjobban. Csak egy apró példa, amikor átvették, ugye a Fidesz kormány elvette 2023-ban a védőnőket, azonnal több százezer forinttal csökkent volna a fizetésük, hiszen a centrum kórházak kevesebb bért állapítottak meg nekik, mint amit mi tudunk adni. Mi ezt egy külön szerződéssel próbáljuk pótolni, de hát nonsens, hogy nekünk kell tulajdonképpen ilyen alternatív megoldásokat találni, hogy rendesebben meg legyenek fizetve a védőnők, akik minden terézvárosi gyerekkel foglalkoznak, és ugye minden önkormányzatnak ez fontos, a közigazgatási területükön élő gyermekekkel foglalkozni.
8: Ugye a TISZA az önkormányzatok megerősítését és a központosítás visszafordítását ígérte sok szempontból, de most minthogyha a főváros és a kormány megállapodása az viszont pont bizonyos szempontból a központosítás felé haladna, nem?
11: Fél év telt el a kormányváltás óta, ez egy izgalmas és bizonyára minden sokaknak hosszú este volt, az öröm pezsgői és könnyei is kicsordultak talán itt-ott, és az önkormányzati szférában is itt volt, hiszen abban bíztunk, hogy felszabadulunk valóban az alól a rendkívül centralizáló központi irányítás alól, amellyel a Fidesz állt az önkormányzatokhoz, és különösen egyébként a fővároshoz. Azt kell, hogy mondjam, hogyha most számot vetünk azzal, hogy mi történt az elmúlt fél évben, hát még nem nagyon kaptak az önkormányzatok semmit a kormánytól, és én nagyon türelmes szeretnék lenni, és vagyok is, és több miniszterrel, mondjuk belügyminiszter úrral, amikor hozzáfordultunk, abszolút nyitottan áll mondjuk a közbiztonsági problémák megoldásához, nyilván az ő feladata is, de nehéz helyzetet örökölt. Ugyanakkor valóban az látszik, hogy ugye az iskolákról egyáltalán nincs szó, hogy visszakerülnének, a védőnőkről most állították, vagy mondták ki, hogy nem fognak visszakerülni. A szolidaritás hozzájárulás pontosan ugyanakkor a mértékű, mint korábban. A fővárosnak egy kicsit adtak egy kis pénzt, de hogy mondjam, ettől még Érd helyzete, vagy Győr helyzete nem lesz jobb. Tehát én még hát egyre csalódottabban veszem tudomásról, hogy alakulnak ezek a dolgok, de remélem, hogy lesz változás.
8: Lát-e arra irányuló jeleket, hogy, és akkor most maradjunk a fővárosnál, ne a teljes önkormányzati rendszerről beszéljünk, hogy azt a kétszintű önkormányzatiságot, ami eddig volt, azt felülírják, és hogy szépen lassan abba az irányba haladjon ez az egész, hogy legyen egy nagy fővárosi irányítás.
11: Látok, és óva intek mindenkit ettől, és megint csak nem az én érdekem az, hogy legyenek kerületek, hanem egyszerűen egy főváros méretű városnak a vezetése nem tud képtelen olyan gondos gazdaként eljárni, mint ahogy egy kisebb településnek a vezetője. És ezért fontos az, hogy legyenek egyébként helyi képviselők, helyi polgármesterek, nem csak nálunk egyébként, hanem Debrecentől tényleg Pécsig, de a kis településeken ugyanennyire fontos, mert tudják képviselni annak a 100, 1000, 5000 embernek az érdekeit, és kell képviselni őket. Én pontosan tudom, hogyha bármiféle probléma merül fel Terézvárosban, akár az Andrássy úton, akár a Szondi utcában, engem keresnek, és hogy a nagyobb probléma, akkor az én édesanyámat szidják, és én érdekelt vagyok abban, hogy ne szidják az édesanyámat, ezért mindent meg fogok tenni, hogy a problémát megoldjam. Karácsony Gergely annyira távol van, és nem az ő hibája, a mindenkori főpolgármester annyira távol van az emberektől, hogy egy helyi BKM, FKF divízió vezető, az nem fog, nem lesz egyre érdekelt a probléma megoldásában, ezt érezzük.
8: Ugye most az egész vita az a parkolás centralizálása körül alakult ki, és ön azt mondta, idézek, hogy Karácsony Gergely hátba szúrta az utolsó lojális szövetségeseit. Most is így gondolja? Ezt ugye akkor mondta első felindulásában.
11: Abszolút. De nem ez a nagy probléma egyébként. Mert hogy ez is probléma, és nekem nagyon fáj személyesen. Nyilván, és nem értem, hogy főpolgármester úr miért látta ezt akár az ön érdekében helyesnek.
8: Nem is tudtak egyébként erről, hogy készül egy ilyen?
11: Engem előző nap délután tájékoztatott erről, úgyhogy előtte mi egyeztettünk a kollégáival más dolgokban az előző héten, előző előtti héten, tehát lett volna alkalmuk szólni, hogy egyébként figyelj, és ráadásul nálam kompromisszum készebb polgármester szerintem nincsen. Én már a 2022-es egységesítésnél, mert ez fontos, hogy főpolgármester most egységesítéssel jön, de valójában már egységesítettük a parkolási rendszert, most centralizálás következik, az nem ugyanaz a kettő, de hogy már akkor...
8: Igen, mert most a bevétel is oda megy.
11: Most a bevétel is oda megy, az egységesítés ugye arról szólt, hogy ugyanolyan üzemidők legyenek, a zónákat a főváros határozza meg, és így tovább, ez már megtörtént, de hogy én már 22-ben nyitott lettem volna arra, hogy valamilyen módon megoszoljanak ezek a bevételek. Tehát azt sem lehet mondani, hogy mi teljesen elzárkóznánk mindentől. De hadd reagáljak azokra az érveire főpolgármester úrnak, amelyekkel most ugye támadja a parkolást. És az egyik, ami legjobban fáj, az egyfelől persze, amit előbb említettem, hogy itt ők valami egységesítésről beszélnek, a mindenkinek szimpatikus, hiszen az egységesítés az egy csuda jó dolog, de hát ugye nem erről van szó. A másik pedig az, hogy itt Rogán antalozik. Egyfolytában azt mondja, hogy hát Rogán Antal miatt lett egyáltalán a kerületeknél. És ez egyfajta ilyen gonosz inszinuáció. Olyan rossz inszinuáció, mert nyilván, hogyha azt mondja, hogy Rogán Antal, akkor mindenki arra gondol, hát sokan, hogy korrupció. Holott Baranyi Krisztina takarította ki azt a korábbi korrupt parkolás üzemeltetést mondjuk Ferencvárosban, ami létezett. Nálunk például azzal, hogy beszerveztük a követeléskezelést, 40 milliót takarítottunk meg már az első évben 2019-ben. Tehát pontosan mi vagyunk azok, akik helyre tették a helyi parkolási rendszert, és ehhez képest itt össze akar minket Rogán tónizni főpolgármester úr. Ez egy külön szintje annak a fajta politikai kommunikációnak, aminek én amiben tényleg nem hiszek, ez úgynevezett hazugság és tényleg inszinuáció.
8: Piko András tegnap írt egy posztot, és azt mondja, hogy ők valójában támogatnák a parkolás központosítását, ha látnák a konkrét tervet, és megállapodnának a bevételek pótlásáról. Egy ilyet ön is el tudna képzelni?
11: Hogy a csodában-e? Hát mindenről beszélni kell, tényleg nem működik tökéletesen a fővárosi rendszer, és módosítani kell a kerületek és a főváros viszonyát. Én átadnám a fővárosnak a település tervezést például egy az egyben. Nem normális az, hogy a hetedik kerületben mondjuk méterben adják meg azt, hogy milyen magas lehet egy épület, most egyszerűsítettem nyilván a mondandómat, egy másik kerületben, vagy nálunk például szinterületi mutatót határozunk meg. Sok mindent át lehetne rendezni, ahogyan például a takarítást és a rendészetet abszolút átadnám a kerületeknek, mert megint csak azt látom, hogy a főváros képtelen ezt ellátni, most vasárnap nem volt nyitva az FKF helyi irodája. Hát volt egy maraton. 10 000 ember futkosott ott, és dobált el mindenfélét, nem volt nyitva az FKF helyi irodája, ilyenkor mi történik, mi besegítünk. Tehát, hogy lenne mit átstruktúrálni, a parkolás kapcsán is beszéljünk róla, persze, abszolút nyitottak vagyunk, de az, hogy megegyezik a főpolgármester a kormánnyal, úgyhogy nem vonja be a kerületeket, ez tényleg nem az árulás miatt fontos, hanem amiatt, hogy ez mire mutat hosszú távon, és valóban a kerületek elsorvasztására, és tegnap már mondott egy más dolgot is.
8: Igen, akkor hagyj idézem, lehet, hogy erre gondol, Karácsony Gergely a 24.hu-nak adott egy interjút, és azt mondta, a parkolás csak az első szent tehén, amelyet levágtak, a későbbiekben is lesznek ilyen viták. Korábban ugye Karácsony Gergely az idegenforgalmi adó és az iparraüzési adó megosztásának újra gondolását vetette föl. Mi az, ami belefér, és mi az, amire akkor lehet, hogy most ki akar térni, hogy vannak még olyan területek, ahol úgy tűnik, hogy a teljes centralizálás felé haladnak.
11: De van egy kiéheztetett önkormányzati rendszer. Nyilván kevesen emlékeznek már arra, de 2013-ban a Fidesz kormány akkor vette el az utolsó, azt hiszem, hogy 1%-át az SZIA-nak, ami helyben maradt az önkormányzatoknál. Ahóta volt már gépjárműadó elvétele, a szolidaritási hozzájárulásnak a rendkívüli megemelése, és így tovább. Tehát van egy kiéheztetett önkormányzati rendszer, és főpolgármester úr abban gondolkodik, hogy akkor az ő partnereit, a kerületeket attól, hogy veszel pénzt. Az IFA, az idegenforgalmi adó, azért van a kerületeknél, mert, és tényleg nem akarok senkit sem megsérteni, de azt gondolom, hogy a rákos menteiek kevesebbet szenvednek a turizmustól, mint a terézvárosiak. Nekünk kicsit több takarítanóvalunk van a turisták miatt, nekünk kicsit több feladatunk van ebben a kérdésben, de erről is lehet beszélgetni, csak azt kérdezném főpolgármester úrtól. Ha egyetértünk abban, és az elmúlt években egyetértettünk, hogy ténylegesen az a baj, hogy az önkormányzati rendszer van alulfinanszírozva, akkor miért nem a tortát akarjuk egy kicsit növelni, vagy újra sütni? Hadd mondjak egy adatot. Budapest körülbelül 1100 milliárd esziát fizet be a budapestiek pontosabban. Ha az esziának 1%-a maradna mondjuk helyben, nem csak nálunk, mindenhol országosan, az körülbelül Budapesten egy 70-80 milliárd forint. Tehát jelentősen több egyébként, mint amit a parkolásból elvesz.
8: Egyre több 1%-unk lesz arra.
11: Hát csak hogy mondjam, hogyha komolyan veszük azt, és a kormány is komolyan veszi, hogy kell egy önkormányzatiság, és az nem azt mondja, hogy feladatok nélkül, és ők majd ilyen burzsúi módon, nem tudom, Donát Kacsaként, vagy bocsánat, nem Donát Kacsaként, Dagobert Dásiként ugrálnak majd bele az arany pengőkbe, hanem arról van szó, hogy ők ellátnak egyébként feladatokat, és esetleg jobban látnak el feladatokat, akkor nincs ezzel baj, ha helyben marad a pénz. Ért példája a legjobban mutatja, egy hatalmas település, ugye úgy is szokták mondani, hogy a legnagyobb magyar falu, mert egy szétterjedt, nincs ipar nagyjából, ezért aztán nincs adóbevétel. Azért lenne igazságos az esziának a helyben maradása. Tehát főpolgármester úr, a Budapesten megtermelték 40%-a a GDP, Magyarország GDP-nek itt termelődik meg, ehhez képest azért küzd, hogy ilyen kis apró morzsákat elvegyen tőlünk. Hát ő képviseli jól a budapestieket? Nem hiszem.
8: Ugye ő nem úgy értelmezi, hogy önöktől veszi el, hanem úgy értelmezi, hogy most megegyezett a kormánnyal, és ezért a csődhelyzetet el tudja kerülni, mert Vitézi Dáviddal tudott egy olyan megállapodást kötni, amely elkerülhetővé teszi a fővárosi csődöt.
11: Hát egyébként maga ez a paktum, amit ők kötöttek, és akkor nem tértünk ki még a többi elemére. Én még egyszer mondom, megértem, hogy Vitézi Dávid vagy miniszterelnök úr miért mosolygott ezeken a képeken. Azt, hogy Karácsony Gergely miért mosolygott, azt nem értem. Ugyanis ugye mit akart elkerülni a kormány? Azt, hogy ugyanabba a politikai megítélés alá essenek, mint a Fidesz, hogy ők kiéheztetik a fővárost, kegyetlenkednek vele. Ezt ők így most elkerülték, abszolút. Pedig mit tettek? Végülis a saját zsebükbe visszatették azt a pénzt, amit amúgy csak kaptak volna meg, ez már egyértelmű volt. Sikerült egy csődbiztos kijelölni a fővárosba, államosították a BKK-nak egy 50%-át, most kis túlzással ők fognak arról is dönteni, a 105-ös busz az merre járjon majd.
8: Jó, hát Vitézi Dávid ezt lehet, hogy
11: szeretett. Hát szeretem, ő főpolgármester szeretett volna lenni. Ő most tulajdonképpen, mondom, főpolgármester urat, kellemetlen helyzetbe hozta valójában, és ennek most mosolyogva veszi ezt tudomásul a főpolgármester úr. Én tényleg nem értem, hogy mi történt.
8: Tehát azt mondja, hogy Vitézi Dávid most a főpolgármesteri szerepeket is gyakorlatilag átvette?
11: Persze. Hát a legfontosabb elemeit, ami őt érdekli pontosabban, ugye? Tehát, hogy az egész elképzelhetetlenül, tényleg nem értem, mi van emögött, és akkor ehhez hozzátéve azt, hogy elvesztette Karácsony Gergely a szövetségeseit, ez már csak egy apróság tényleg, és én nem vagyok politológus, és nem nekem kell ezeket elemeznem, de én nem látom, hogy ez
8: hol ugye ő azt mondta, most idézek megint, hogy a barátai rövid távon a változás veszteseinek érezhetik magukat, de ő nem ragaszkodhat amiatt, mert a barátai vesztesnek érzik magukat a régi rendszerhez.
11: Ilyen nem államférfiúi szerepben akar tündökölni, hogy ő az, aki a magasztos elveket követi, tehát ő szúrta hátba azokat az elveket, vetette sutba, amelyeket korábban vallott, és neki nem álláspontja volt, hanem üléspontja, hiszen neki nem azzal volt baj, hogy az ő háta mögött a kormány döntött, hanem hogy ő nem ült ott az asztalnál. Tehát mindenki más háta mögött lehet dönteni. Itt nem a barátait vesztette, tényleg nem ez a leglényegesebb, hanem valójában Budapestet hozta kellemetlen helyzetbe. Nincsen most tárgyalási alapja Budapestnek arra, hogyan lesz ástruktúrában mondjuk a szolidaritási hozzájárulás, vagy az önkormányzatok finanszírozása.
8: Én leginkább most a nyilvánosságban látok üzengetést. Volt-e bármilyen tárgyalás, akár formális, akár informális, a kormánnyal kötött megállapodás óta a főváros és polgármesterek között? Ön például beszélte akár négy szem közt, akár telefonon, akár bárhogy Karácsony Gergelyen?
11: Üzenetet váltottunk, de nem értjük egymást, sajnos. Mi éppen azért arra kértük főpolgármester urat, több polgármestertársammal együtt, egyébként olyan polgármestertársammal is, ahol például nincsen parkolás üzemeltetés, külső kerülettel, hogy hívja össze azonnal a böszülését, ahol minden kerületi polgármester ott van, és számoljon be ott arról, hogy mit kíván tenni egyrészt a bizalom helyreállításáért, másrészt pedig azért, hogy a kormánnyal szemben megfelelően képviselje az összes budapesti érdekét.
8: Soproni Tamás Terézváros polgármestere, köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel.
11: Köszönöm a meghívást.
8: És hát akkor üzenetváltásokkal is megyünk tovább, mert hogy két SMS-t kapott Fürst Pál volt főügyésztől arról, hogy milyen ügyekben kész tanúskodni, erről beszélt hétfőn parlamentben Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Fürst az ő telefonos ügyében és a Schadl-Völner ügyben is politikai beavatkozásról tudhat. A kijelentések miatt az ellenzék a kormányfő és az igazságszolgáltatás kapcsolatát kérte számon. Fürst Pál ügyvédje Horváth Lóránt, aki az Aranykonyvó ügyben az ukrán pénzszállítókat is képviseli, és ő van most a vonalban. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
8: És akkor kezdjük a hétfői parlamenti vitával. Magyar Péter azt mondta, hogy két SMS-t kapott Fürst Páltól arról, hogy milyen ügyekben kész tanúskodni. Rétvári Bence kérdésére pontosított, és azt mondta, hogy ügyvédjén keresztül üzent neki Fürst. Ön küldte akkor ezeket az üzeneteket a miniszterelnöknek?
12: Igen, ez pontosan így történt, tehát a miniszterelnök és Fürst Pál között közvetlen kapcsolat nincsen és nem is lehet, tehát ez egy félrevezető nyilatkozat volt a miniszterelnök úr részéről, vagy pontosan nem volt elég pontos, tehát az üzeneteket nyilván én küldtem.
8: Ezt ön Fürst Pált kifejezett kérésére küldte?
12: Így van, persze. Tehát amikor a miniszterelnök úr a Facebook posztjában megemlít, vagy felszólította Fürst Pált arra, hogy álljon ki bátran, akkor utána egy hosszú konzultáció volt köztünk, és arra az álláspontra jutottunk, hogy erre valamilyen reakciót kell adni. Én is ugye egy Facebook posztot tettem közé azzal kapcsolatban, hogy az a határozott kijelentése Fürst Pálnak, hogy hajlandó az illetékes hatóságok előtt vallomást tenni az ügyben, és ezt egy SMS-sel meg is erősítettem.
8: Miért a miniszterelnököt keresték meg? Miért nem írták ki akár nyilván, vagy hát ki is írták nyilvánosan, de hát miért nem az illetékes nyomozóhatósághoz fordultak?
12: Hát ugye ebben az ügyben az illetékes nyomozóhatóság maga az ügyészség. Uh-huh. Az ügyészség pedig hát most éppen konfliktusban áll Fürst Pállal, tehát ennek nagyon kicsi volt az esélye, hogy az ügyészség erre bármit is reagálni fog érdemben, sőt az valószínűleg el is halt volna.
8: Uh-huh. Rétvári Bence a parlamentben súlyos jogállamisági aggályokat vetett föl, azt mondta, hogy ha a miniszterelnök egy volt főügyész tervezett vallomásáról kap tájékoztatást, az súlyos aggályokat vet föl. Ön szerint hol húzódik a határ a jogszerű tájékoztatás és egy folyamatban lévő büntető ügy politikai befolyásolása között?
12: Én ebben nem látok súlyos alkotmányossági aggályt, tehát nyilván, hogy egy miniszterelnököt is lehet főleg abban az esetben tájékoztatni, hogyha ő valamilyen közvélemény előtt egy nyilvános megnyilatkozást tesz, tehát itt semmiféle határátlépésről nincsen szó, nyilván, hogy ez Rétvári Bencének egy politikai szózata és a saját táborának szólt.
8: Magyar Péter szerint Fürst Pál kész tanúskodni arról, hogy politikai utasításra minősítették át a telefonos ügyét rongálásról lopásra. Fürst Pál valóban ezt állítja?
12: Igen, ezt állítja. Sőt, ennél egyébként többet állít, mert itt nem is rongálásban indult, hanem garázdaságban, illetve rablásban. Tehát a rablás lett visszaminősítve először rongálásra, és utána lett átminősítve lopásra.
8: Ha ezt állítja, azt lehet már tudni, hogy kitől érkezett az utasítás?
12: Erről majd Fürst Pál fog beszélni, tehát én csak jogi képviselő vagyok, ez nem az én asztalom.
8: Világos, világos.
12: De értem a kérdést.
8: Remélem, hogy a hallgatók is. Van egyébként az ön védencének bármilyen bizonyítéka arra, hogy milyen nyomás érkezett? Tehát vannak feljegyzései, SMS-ei, konkrét kézzelfogható bizonyítékai?
12: Nyilván, hogy Fürst Pál nem a levegőben beszél. Tehát én azt gondolom, hogy igen, lehetnek is ilyenek, de önmagában az, hogy egy korábbi főügyész, aki ezzel az üggyel foglalkozott, tanúvallomást tesz, ahol igazmondási kötelezettsége van, már önmagában ez egy nagyon erős bizonyíték.
8: Ugye a másik ügy az a Völner-Schadl ügy, és ebben pedig azt mondja a volt nyomozó főügyész, hogy 2024-ben azt mondta, hogy senki nem manipulálta a nyomozati iratokat, Rogán Antal nem nyúlt bele. Magyar Péter szerint viszont éppen erre a nyilatkozatra kapott utasítást, és ezért mondta ezt. Erről most mit lehet tudni?
12: Hát azt lehet tudni, hogy ha az egyetlen hatóság, aki most ezt meg tudja, vagy bizottság vizsgálni ezt az ügyet, az az országgyűlésnek az illetékes bizottság, aki a végrehajtókkal foglalkozik. Tehát én azt gondolom, hogy ha ott tanúvallomásra szólítják fel Fürst Pált, akkor részletesen ki fogja ennek az ügynek a részleteit fejteni.
8: Hogyha Fürst Pálnak folyamatos információi voltak, sőt, ő maga tapasztalta a politikai beavatkozást, akkor miért várt egészen eddig ennek a felfedésével?
12: Hát nézze, tehát most sem állnak sorba az ügyészek az ajtónk előtt, hogy vallomást tegyenek. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában már az is értékes, hogy valaki egyáltalán felállt és elmondja azt, hogy az elmúlt 16 évben visszaélések történtek az ügyészségen belül. Tehát ezt kellene értékelni, az, hogy most miért ekkor, meg miért akkor. Az ügyészség egy félkatonai szervezet, ahonnan nagyon nehéz kibeszélni. Tehát jelen pillanatban is ugye az a problémánk, hogy folyamatban lévő üggyel kapcsolatban tud Fürtmel nyilatkozni. Tenni, ő nem állhat ki a sajt elé, mert gyakorlatilag akkor megszegni az ügyészi esküjét.
8: Én jól értem, hogy egyébként akár olyan vallomásra is kész a volt főügyész, aminek ő is érintettje vagy kárvallottja?
12: Ezt nagyon jól érti. Tehát Fürtmel nem menekül most egyébként az eljárások elől, ő pontosan tisztában van azzal, hogy ezeknek a visszaéléseknek akár ő is részese lehet, ennek vállalja is a következményét. Hozzáteszem, hogy már vállalta is, lemondott, mint főügyész, most beosztott ügyészként dolgozik, tehát gyakorlatilag ő a karrierjével fizetett eddig az eddig történtekért. Tehát, és a továbbiakban is vállalja a felelősséget. Itt egyáltalán nem arról van szó, hogy itt ez egy előre menekülés lenne, vagy bármi az égvilágon, mert nyilván, hogy nem fogja tudni elkerülni azokat a felelősségre vonásokat, amik esetleg a bizonyos ügyekben felmerülnek vele szemben.
8: Ugye itt egy félmondatot már beszéltünk az alkotmány.

0: Tehát az, hogy a politika mit mond, és amögött, hogy mi vett fel tényleges aggályokat, hatalmas különbség van, én ebben nem látok aggályt. A korábbi miniszterelnök is számtalan esetben beszélt ilyen dolgokról, és akkor nem volt aggályos Vétvári Bencének.
1: Nagyon rövid időnk van, de még szeretnék az aranykonvoj ügyre kitérni, mert Orbán Viktor már múlt héten is tett egy nyilatkozatot, de most tegnap este a Hír TV-nek nyilatkozott, és azt mondta a Hír TV-ben, hogy a hatóságok önállóan jártak el, ön nem adott utasítást, de ha szükséges lett volna, akkor adott volna, mert hogy szerinte Európa legnagyobb korrupciós botrányával állunk szemben. És azt is mondta, hogy ezt már az osztrákok is vizsgálják, mert ők sem értik, hogy mehetett át ennyi pénz. Ön tud erről?
0: Menjünk sorba. Tehát először is Orbán Viktor az én feltételezésem szerint ismeri ennek a nyomozásnak a teljes iratanyagát. Tudnélik, Hajdú Jánosnál megvannak ezek, és nagy valószínűséggel ők egyeztettek, tudnélik, lehetőségük van egyeztetni, és ezt a jogszabály nem zárja ki. Tehát pontosan érti a pozícióját ebben az eljárásban. Orbán Viktor nem tehet most más, mint hogy tagadásban van. Nyilván nem ismerheti be a bűncselekményt, még nem ébresztett kétségeket, tehát ő egyértelműen felvette a védekezési pozícióját már arra tekintettel is, hogy esetleg mondjuk gyanúsítottként, vagy bármilyen más helyzetben kerül ebbe az eljárásba. Tehát ez az első dolog. A második dolog
1: dolgot azt muszáj lesz később megbeszélnünk, mert muszáj reklámra kapcsolni. De köszönöm szépen Horváth Roland, hogy reggel rendelkezésünkre állt. Minden jó?
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hunja be a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: 199, 98, 97.
6: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
8: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja. Október 13-án kedden, Ede és Kálmán napján, én Benyó Rita vagyok. Napos őszi idő lesz ma is, az időjárás részleteivel és a friss hírekkel a Krónika szerkesztői következnek.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Demeti Mea és a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
10: Megnevezte új legfőbb ügyész jelöltjét az államfő.
9: Visszakaphatja a kárpátaljai magyarság a nyelvhasználati jogait.
10: Napos, de hűvös, szeles időre számíthatunk.
9: Most pedig következnek a részletek. Fejes Pétert javasolta a legfőbb ügyésznek Bakang András köztársasági elnök. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg több egyetemen is oktat.
10: Bak András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése. Szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat.
11: Pályája azt mutatja, hogy nem politikai lojalitáshoz, hanem a törvényhez és hivatása szabályaihoz igazodott. Higgadt, tapasztalt és mértéktartó ember. Ismeri a szervezet értékeit és hibáit, és megvan benne az elszántság ahhoz, hogy az előbbieket megőrizze, az utóbbiakkal pedig következetesen szembenézzen.
10: Az államfőnek azért kellett új jelöltet állítania, mert az országgyűlés szeptember végén nem választotta meg a korábban javasolt Szatmári Zoltánt.
9: A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben.
10: Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munka lehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány.
9: Az ellenzéki pártok a

0: kormány eddigi teljesítményét bírálták.
1: Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, a többi között gyárbezárásokról, növekvő munkanélküliségről és rekordmagas üzemanyagárakról beszélt. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, a miniszterelnök ahelyett, hogy az elmúlt 6 hónapról tartott volna beszámolót, csak a Fidesz-KDNP-vel foglalkozott. Torockai László, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezetője, szintén amiatt bírálta Magyar Pétert, hogy többet beszélt az Orbán rendszerről, mint az eddig elvégzett munkáról, illetve arról, hogy mire számíthatnak a hazai cégek, munkavállalók.
0: Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 2 tizeddel 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte.
1: A Nemzetközi Valuta Alap jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. A jövő évi inflációs várakozását pedig a korábbi 3,5%-ról 2,8%-ra csökkentette.
0: A TISZA frakció etikai bizottsága ma vizsgálja ki Kaprinyák Tibor ügyét. Döntés a jövő héten várható. A képviselő addig nem vesz részt az országgyűlés munkájában, közölte Bujdosó Andrea frakcióvezető.
1: A parlament élő környezetért felelős bizottságának alelnökéről afrikai vadászatokon készült fotók kerültek elő, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal pózol. Gajdos László tárcavezető ezt követően közölte, hogy Kaprinyák Tibor semmilyen tisztséget nem tölt be a minisztériumban. Magyar Péter kormányfő, a TISZA pártelnöke az eset kapcsán azt hangsúlyozta, hogy egyértelművé kell tenni, mi az, ami elfogadható, és mi az, ami nem.
0: Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepét játszani, és végleg kivonul a politikából.
1: Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A megyeszékeje 13 évig vezette. A 2019-es választások előtt kompromittáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. A 2024-es önkormányzati választáson kompenzációs listáról jutott be a közgyűlésbe. Borkai Zsolt az 1988-as szőuli olimpián lólengésben aranyérmet szerzett, valamint világ- és Európa-bajnoki címet is nyert. 7 évig a MOB elnöke is volt.
2: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki. Mindenki.
0: Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, a jogszabály ma lép hatályba, közölte Orbán Anita magyar külügyminiszter.
1: A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatás és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségét és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza.
0: Kiemelten fontos lenne megfigyelni a módosított kisebbségi törvény bevezetését és megvalósítását Ukrajnában, mondta a külügyi intézet főigazgatója a Felkelőben. Seremet Sándor hozzátette, a rendeletek szövegezése és az iskolák finanszírozása mellett azt is ellenőrizni kell majd, hogy valóban magyar nyelven adják-e ki az érettségihez és a felvételihez szükséges dokumentumokat.
1: A szakértő megjegyezte, hogy a módosított kisebbségi nyelvtörvény elfogadása előrelépést jelentett Ukrajna Európai Uniós csatlakozásához. A magyar kormány azonban, amennyiben a helyzet úgy kívánja, meg is tudja vétózni a felvételt.
3: Ukrajnában beszélnek arról is, hogy nyilván fontos ezeknek a törvényeknek az átvitele, ugyanakkor arra is oda kell figyelni, hogy ne mutassák azt, hogy egyébként ilyen nyomásgyakorlásra bármit el lehet érni. Ukrajna és Magyarország esete messze nem egyedülálló. Tehát azért láttuk azt, hogy Macedóniával mi történt, Bulgária hogyan vétózta különböző esetekben azokat a csatlakozási folyamatokat, amelyek pont ugyanúgy akár országoknak a nevére, vagy a kisebbségeknek létére, nem létére vonatkoztak. Nem az első és valószínűleg nem az utolsó eset az, hogy ilyen helyzet kialakul a csatlakozásra váró országok és már tagok között.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Javában tart a múzeumok őszi fesztiválja. November közepéig több mint 150 intézmény 9 témakörben kínál programokat.
1: Idén elsősorban a tárgyak nyújtotta hitelességre szeretnék felhívni a figyelmet, közölte Kajári Gabriella, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársa, a fesztivál program koordinátora.
4: Minden évben van egy kiemelt tematika, idén ez a tárgyi bizonyíték névre hallgat, ezzel is azt szerettük volna hangsúlyozni, hogy az eredetiség, a hitelesség az nagyon fontos eleme és értéke a múzeumoknak, és itt olyan programoknak kell gondolni, például ugye idén ünnepeljük a fényképnek a 200. évfordulóját, tehát ugye a fotókkal is már régóta manipulálnak, retuselják, ehhez kapcsolódó ilyen a kulisszák mögé tekintő programokra is lehet számítani, egészen olyan programokra is, amik azt vizsgálják, hogy a mesterséges intelligencia a művészetre hogyan hat, hogyan terem konkurenciát.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágui Gergely. A labdarúgó MB2 9. fordulójának záró mérkőzésén a tabella alsóházában elhelyezkedő BVSC hazai pályán 5-2-re legyőzte a listavezető Soroksárt. A vendégeknek ez volt az első vereségük a bajnokságban, ám így is első helyen állnak, a Vasutasok pedig második győzelmükkel feljöttek a 13. helyre. Vélhetően a szerdai Linz elleni Bajnokok Ligája alapszakasz mérkőzést is kihagyja Szoboszlai Dominik. Erről a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzője Andoni Iraola beszélt a Manchester City ellen 3-0-ra elveszített angol bajnoki mérkőzés után. A magyar válogatott csapatkapitánya térdhajlító izomsérülés miatt a rangadót is kihagyta. Béni István az alapversenyben a legjobb volt, a döntőben végül a 4. helyen zárt férfi légpuskában a kairói sportlövő világkupán. A számot a cseh Jerzy Privartsky nyerte. Női sportpisztolyban az olimpiai bronzérmes Major Veronika, illetve Fábián Sára Ráhel egyaránt egy körrel szorult ki a 30+30 lövéses verseny döntőjéből. Köszönöm figyelmüket!
2: Közlekedés.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint portáltáblának ütközött egy kamion az M0-ás autóúton az M5-ös csomópontjában a 31-es kilométernél. Az M1-es autópálya felől érkezők az M5-ös autópályára a Szeged felé jelenleg nem tudnak lekanyarodni, emiatt egy csomóponttal tovább kell hajtani és ott visszafordulni. Az érintett csomópont előtt 1 kilométeres a torlódás. Szarvassal ütközött egy autó a 22-es főúton Széchény térségében. A 45-ös kilométernél félpályás útzárra készüljenek.
2: Időjárás.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. A hét második felében tovább melegszik az idő, helyenként akár 20 fok is lehet.
0: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy Fejes Pétert javasolja a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök.
1: Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán elnök.
0: 150 intézmény kínál programokat a Múzeumok őszi fesztiválján. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30-kor krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
6: Műsorajánló.
2: Napközben.
7: Műsorunkból kiderül, hogy hogyan lehet valakiből Európa bajnok asztalos, és milyen jövő vár ma a szakmát tanuló fiatalokra. Azzal is foglalkozunk, hogy milyen összefüggés lehet a kisgyermekkori reflexek, a tanulási nehézségek és az időskori mozgásbiztonság között. Majd megnézzük, mennyiből élhetünk nyugdíjasként, és hogyan készülhetünk fel időben az anyagilag biztonságos időskorra. Az élelmezési világnap alkalmából pedig szó lesz az éhezés elleni küzdelemről, az élelmiszerpazarlásról és a saját felelősségünkről is. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
8: 8 óra 11 perc van a mikrofonnál, Benyó Rita. Adjunk esélyt a gyerekeinknek egy valódi gyerekkorra. Ezzel a felhívással rendezett konferenciát a Betesda Gyermekkórház. A szakemberek arról beszélgettek, milyen hatással van a túlzott képernyő használat a gyerekek fejlődésére, hogyan segíthetnek a szülők megtalálni az egyensúlyt az online és az offline világ között, és mit tehetünk közösen azért, hogy a gyerekek kevesebb időt töltsenek a képernyő előtt. Hegedűs Katalin összeállítása következik.
9: Nadi, mit csinálsz?
10: Fotózom magam, de kérlek itt édesapot, hogy mit csináljak?
9: A felvételen egy óvodás kislány látható, amint nagy átéléssel szelfizik a telefonjával, miközben az édesanyja büszkén videózza az egész jelenetet. Bár ez a látvány ma már szinte természetesnek hat, a jelenség mögött meghúzódó adatok azért igencsak elgondolkodtatóak. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság adatai szerint az óvodások 87%-a használ valamilyen digitális eszközt, és minden kilencedik kisgyereknek saját tablete vagy okostelefonja van. A kutatások azt mutatják, hogy a gyerekek átlagosan 9 évesen kapják meg első saját mobiljukat, így mire középiskolába lépnek, a készülék a mindennapjaik természetes részévé válik. A képernyő előtt töltött idő a legértékesebbet veszi el tőlük, magát a gyermekkort, mondta a felkelőnek a Bethesda Gyermekkórház stratégiai igazgatója. Tamásné Besenóra úgy véli, a megoldást nem a szigorú tiltás jelenti, hanem az, hogy a digitális világot valódi, tartalmas élményekkel váltjuk ki.
11: Azt gondolom, olyan történések, olyan események és olyan megélések hiányoznak a gyermekeknek az életéből, és ezt támasztják alá gyermekorvosaink, szakembereink, amelyek nélkülözhetetlenek az egészséges fejlődésükhöz. A digitális jólétnek számtalan összetevője van, és a mai konferencián és a Bethesda összefogásában erről beszélgettünk. Itt részben szó van az időről, a képernyő előtt töltött időről. Az idő az egy faktor, nem az egyetlen faktor, de az egy jól körülhatárolható mértékeiség, amit lehet csökkenteni.
9: A Bethesda Gyermekkórház 2024. novemberében indította el képernyőcsökkentő programját, amelynek tapasztalatai dr. Nagy Péter gyermekpszichiáter szerint rendkívül biztatóak. A résztvevő gyerekek képernyő ideje több mint a felére esett vissza, így a korábbi napi 3 óra feletti digitális eszközhasználatot szinte mindenkinél sikerült másfél óra alá szorítani.
12: Nagyon jelentősen azok a családok, akik részt vettek benne, összességében azt lehet mondani, hogy több mint 50%-kal, de azért nagyon eredmény, hogy szinte az összes gyereknek a napi képernyő használata az másfél óra alá lecsökkent, úgyhogy egyébként átlag az 3 óra fölötti időtartam volt.
9: A szakértő szerint az első 2-3 évben a képernyő a legértékesebb időt rabolja el a gyermekektől, a szülővel való közös játékot. Mint mondta, a közös gügyögés, csörgőzés vagy labdázás során fejlődik a kicsi mozgása és beszéde, sőt, az érzelmeit is így tanulja megkezelni. Ha elesik és a szülő megvigasztalja, saját tapasztalatból érti meg, hogyan lendülhet át a nehézségeken.
12: Minden olyan óra és egy most közelmúltban elkészült felmérésünk alapján már a 0-2 éves gyerekek is közel 1-1,5 órát töltenek képernyő előtt. Ez 1-1,5 óra, ami az ébren töltött órákból azért nagyon jelentős mennyiség, ez mind elveszi a lehetőséget a fejlődéstől, és nagyon sok kutatás igazolta azt, hogy minél több képernyőt használ a gyerek ebben az első években, annál rosszabbak lesznek a beszédkészségei, a társas készségei, az önszabályozása, meg a mozgásos készségei.
9: A szakember kiemelte, hogy a siker kulcsa a családok összefogásában rejlik. A túlzott képernyőhasználat és a digitális függőség sikeresen visszaszorítható, de a változás csak akkor lesz tartós, ha a szülők maguk is felvállalják a szabályokat és saját példájukkal mutatnak utat.
12: Minden változás akkor fog csak megtörténni, hogyha az egész családra vonatkozik. Ami könnyen megvalósítható még, azok az olyan dolgok, ami úgy csökkenti a képernyőhasználatot, hogy szinte részre se vesszük, viszont mégis egy heti szinten sokat segít. Ilyen például az, hogy üljünk le együtt vacsorázni, és oda senki se hozzon magával telefont. De a szülők se, de a gyerekek se. Mindenki azt tapasztalja, hogy ez egy meglepően kellemes élmény, ha egyszer csak elkezdtünk beszélgetni.
9: A gyermekek digitális jólétéről szóló országos rendezvényen az oktatási és gyermekügyi, a szociális és családügyi, valamint a belügyminisztérium képviselői is részt vettek. A program zárásaként pedig átadták a Bethesda Digitális Egyensúly Iskola és Sportegyesület tanúsítványait.
8: Dalszövegek könyvben Betonhoffi, Kóli, Krúbi, Bongor, Cseri Hanna és Pogány induló szövegeiből is válogat a Hallunk titeket című antológia. A kötethez Borsi Bálint írt széljegyzeteket, egy-egy sor jelentését magyarázza, vagy más irodalmi művekkel kapcsolja össze. A válogatóval Bödő Anita beszélgetett.
13: Én alapvetően két célközönséget tudtam elképzelni. Egyfelől azokat a fiatal zenehallgatókat, akik tényleg valószínűleg szó szerint tudják ezeknek a dalszövegeknek egy nagy részét, illetve azt az idősebb korosztályt is, akik tudnak ezekről az előadókról, de lehetséges, hogy hát abból kifolyólag, hogy esetleg nem ezekbe a zenei műfajokba érdekeltek elsősorban, nem biztos, hogy esélyt adnának mondjuk egy rap album meghallgatásának, és bízunk benne, hogy a széljegyzetek meg mindkét tábornak tudnak valami újat mutatni.
14: Azt gondolod az idősebb korosztályról, hogy van bennük olyan nyitottság, hogy kíváncsiak arra, hogy na, sokat hallani Krúbiról, akkor miről szólnak Krúbi szövegei, vagy egy-két szövege, vagy na, sokat emlegetik ezt a Betonhofit, akkor miről szólnak az ő dalszövegei?
13: Én optimista vagyok ezzel kapcsolatban, illetve most már azért vannak visszajelzések is, és azt látom, hogy elég változatos generációkból érkeznek az olvasói visszajelzések, és szerintem ez egy izgalmas kihívás azok számára is, akik ezeket a szövegeket már betéve tudják, hogy adjanak egy esélyt nekik irodalmi szövegként, és nézzék meg, hogy egy kicsit ilyen tépelődőbb módon, hiszen a versolvasás szerintem a zenehallgatásnál egy tépelődőbb műfaj alapvetően, tehát a zenének instant kell hatnia, a verset meg az ember általában lassan olvassa, hogy így is megállják-e a helyüket, így esetleg új arcukat mutatják-e, vagy így is ugyanazt a képet képesek-e lefesteni, amit zenével együtt. Az idősebb generációk számára pedig szerintem hát egy kicsit a saját határaik feszegetése, tehát hogy képesek-e nyitottan fordulni azok felé, a szerzők felé, akik egyébként nyelvezetükben sokszor radikálisak, biztos, hogy sokszor trágárak, és témaválasztásukban is nagyon nyitottak, de azt gondolom, hogy annyira gondolatgazdag, meg izgalmas szövegekről van szó, hogy megéri ezt a bizalmat megszavazni nekik. Igazából én egyáltalán nem érzem magamat így, semmiféle módon autoritásként abban, hogy megmondjam, hogy alapvetően hogyan érdemes viszonyulni az Z generációhoz. Én magam sem vagyok egyébként már Z generációs, az Y generációhoz tartozom. Az össztársadalmi érdek, hogy minden generáció a megértés igényével viszonyuljon minden generáció felé. Úgyhogy ha a hídépítés gesztusát kicsit kilátásba tudom helyezni ezen a könyvön keresztül, akkor én annak nagyon örülök. Ez abszolút szándékunk volt.
14: Én ezt a szándékot egy kicsit érzem a címadásban is. Azt gondolom, hogy ez kicsit azt is jelenti, hogy hallunk titeket, halljuk, hogy mi foglalkoztat titeket, hogy mi a probléma számotokra, a szülőktől a közéletig, a szerelemtől a saját magatok sötét periódusáig. Ez is benne van?
13: Ez talán a legfontosabb olvasat ennek a címnek. Egyfelől érdemes gondolatgazdag és jól megkonstruált szövegeket írni, hiszen hallunk titeket, másrészt pedig figyelünk, tehát az is fel fog tűnni, hogy ha adott esetben, hát ezt megpróbáljátok megspórolni.
14: Aki kinyitja ezt a könyvet, vagy már a címoldalon is, azt látja, hogy Berta Csongor, azt látja, hogy Szirmai Marcer, akik ismerik ezeket az előadókat, azok bongorként vagy pogányindulóként ismerik. Miért döntöttetek úgy, hogy ebben az antológiában csak a végén egy rövid életrajznál szerepel a művésznév, és egyébként meg a saját személyes civil nevükkel szerepelnek az előadók?
13: Ez szerintem egy ilyen formai gesztus, ami tulajdonképpen hát ennek a gondolatkísérletnek a része, hogy mi lenne, ha irodalmi szövegként és irodalmi szövegek szerzőjeként foglalkoznánk ezekkel az előadókkal. Ez kicsit ilyen összekacsint, akár humoros gesztusként is értelmezhető. Nyilván ettől függetlenül azért az olvasók tisztában vannak vele, tisztában lesznek vele, hogy kiknek a szövegeit olvassák, és hogy ezek a szövegek, ezek elsősorban arra születtek, hogy koncerteken, illetve albumokon hangozzanak el. Ez szerintem egy kicsit színház, de egy érdekes kísérlet.
14: Amiket mi ebben a könyvben olvasunk, azok versek, ha a koncerteken hallgatjuk őket, akkor dalszövegek, vagy amiket ebben a könyvben olvasunk, ezek dalszövegek, amikről megmutatkozik, hogy ezek versek, vagy versek is lehetnek.
13: Nekem az az álláspontom, hogy csak a szerző döntheti ezt el. Ahogy írom az utószóba, vannak olyan dalszöveg írók, például Pajor Tamás vagy Müller Péter Sziámi, akik a 80-as években dalszövegeket írtak, de később a saját dalszövegeiket megjelentették kifejezetten hangsúlyosan verses kötetben is. Gondolkoztam ezen, hogyha én dalszövegnek megírtam volna egy szöveget, majd pedig valaki megkeresett volna, hogy akkor most megfosztja a zeneeszköztárától, amivel én nyilván számoltam, amikor megalkottam ezt a szöveget, és papírra nyomtatja, akkor én úgy lettem volna vele, hogy hoho, hát ez nem fair. Tehát ez nem fair a szöveggel szemben. És az, hogy ennek ellenére ennyire sokan belementek, ez tényleg szerintem nagyon nagy bátorságra utal. Engem az lepett meg, hogy nagyon megtisztelőnek érezték szerintem sokan, hogy nyomtatásba kerül a szövegük. Papírra van nyomtatva az ő szövegük, egy ilyen antológiába, kemény felelés, klasszikus antológia, kinézeti antológiába. És ez nagyon elgondolkoztatott, hogy milyen érdekes, hogy sokkal-sokkal többeket érnek el azért a dalszövegek, mint a versek a 21. században, ez egész biztos, de mégis valahogy ettől megilletődik.
15: És most pedig jöjjenek a megszokott sportpercek. lehet, hogy egy német labdarúgás vagy egy spanyol labdarúgásban lehet cél egy U21-nek, hogy nem tudom, eredményes legyen, de szerintem nem reális nálunk. Szerintem az a cél, hogy mondjuk 9 olyan játékos van fenn a Marco Rossinál, aki még U21-be játszhat. És szerintem ez nagyon nagy eredmény. És most a német Anti vagy előtte a Garazoli, tehát az aktuális szövetségi kapitányok U21 vagy a Szélesi Zoli, nekik azért nincsen könnyű dolguk, mert egy kicsit ilyen második csapat, és a legfontosabb feladatuk az, hogy azokat a fiatal játékosokat, akiket úgy lát az első csapat stábja, hogy már az A válogatottba tudnak szerepelni, azokat felengedjék, és ne legyen benne rossz érzés, hogy te azért dolgozol, hogy feladd a játékosokat. És hogy ezért az U21 az ugyanúgy egy második csapat. Úgy tudom, hogy most 90 játékos van fent az A keretbe, aki egyébként lehetne játszható. U21-es, és szerintem az U21-nek az eredményességét ez méri, és ilyenkor szerintem nem reális elvárni azt, hogy ők most lehet, hogy megköveznek egy páran ezért, de én ezt teljes messzélességgel azt gondolom, hogy azért annyi olyan minőségű játékosunk nincs, hogy ezt lehessen pótolni. Vannak ügyes játékosaink, de az, hogy ott versenyben legyél, azzal az talán én nálam nem az az eredményességnek a mérőfoka egy 21-es csapatnál. A munkamorál tekintetében korábban egy picit bele voltunk szocializálódva ebbe a mellékállású edzői státuszba, ugye, mert nem lehetett megélni az edzősködésből, tehát nagyon kicsi szegmens tudott megélni az edzősködésből, és vagy munka után jött az edző, ez már elmúlt, ugye azért már elég régóta elmúlt, de ugye és ezt azért hoztam fel, hogy ha van olyan edző, akinek magas a munkamorálja, és túl lépett azon, hogy egyébként 4 óra alatt én letudom, és nagyon sokat dolgozok, és sok ilyen edző van egyébként, ezt alá tudom támasztani, és ez párosul tehetséggel, azok közül én nagyon sok jó edzőt látok, magyar edzőt látok. És ezért mondtam, hogy ha egyre több a kluboknál az a gondolkozás, hogy ő hosszú távon gondolkoz, és megtalálja ezeket az edzőket, lásd Babó Levente például, vagy a Borbé Balázs, akkor szerintem be tudják ezek a magyar edzők bizonyítani, hogy igenis van Magyarországon jó edző is. Hozzáteszem, hogy nyilván ezen a területen is kell fejlődnünk, de nem szeretek általánosítani, mert van nem jó edző magyar, és van jó edző, és látok sok jó edzőt, és én azokra szeretnék inkább építeni, és a jó edzőnek magas a munkamorálja, nyilván rengeteg olyan skill kell az edzősködéshez, ami meghatározó, hogy jó lesz vagy nem.
16: Csak jó labdarúgóból lehet később jó edző?
15: Nem, ezt látjuk egyébként. Hogy nem. A volt jó labdarúgóknak szerintem ott én nekik, mikor beszélgetünk egy B+A tanfolyamon, vagy vannak ugye kifejezetten volt profiknak szervezett tanfolyamaink, amit az UEFA indít, és ugye ezt nekünk is indítanunk kell. Egyébként szerintem jók tudnak lenni ezek a tanfolyamok. Én mindig azt mondom el nekik, hogy szerintem a munkamorál választja meg, hogy jó edző lesz-e, vagy nem. Mert általában azért ők értik a futballt. Ebben nőttek fel, tudják, milyen az öltözői hangulat, értik, érzik a futballt, de bele kell rakni azt a irtózatos mennyiségű munkát, és szerintem van közöttük sok, de van olyan, aki nem. És ezt neki el kell dönteni, hogy akarom csinálni, vagy nem akarom csinálni, mert szerintem bennük nagyon nagy lehetőség van. Mert egyrészt tekintélyek, és ha ők mondanak valamit, akkor arra felfigyelnek az emberek, és én ezért szoktam nekik mondani, hogy ha ti csináltok valamit, az nagyon fontos. Ha pozitív, az is nagyon nagy hatással van a közegre, ha negatív, az is nagyon nagy hatással van a közegre. Úgyhogy én inkább azt szoktam nekik mondani, ha azt érzed, hogy nem tudod belefektetni azt a munkamennyiséget, akkor inkább ne csináld, menj el más területre. Viszont ha igen, akkor csináld, mert nagyon pozitív folyamatot tudsz generálni, mert hisznek neked az emberek, a játékos pályafutásodból adódóan is hiteles vagy, és érted a futballt, és ha belefekteted azt a mennyiségű munkát, akkor te belőled nagyon jó edző lehet.
8: Forrián Zsolt, az MLS edzőképzési központjának vezetője, a Nemzeti Sportrádióban Szabó Szilvia vendége volt.
2: Felkelő, közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
8: És akkor kultúrával folytatjuk, ahogy már tegnap észlelhették, az e-heti menünkben Hajnóci Soma, kétszeres bűvész világbajnok az, aki kulturális eseményeket ajánl nekünk, és most kedden a saját előadását hozta.
17: Igen.
8: Szia, jó reggel.
17: Jó reggel, sziasztok.
8: Mesélj nekünk erről.
17: A Top Secret című előadásom egy olyan előadás, amiben egy kicsit rendhagyó módon betekintést engedünk a kulisszák mögé, hogy az embereket a bűvészet kapcsán mindig a titkok érdeklik, hogy hogyan csináljuk ezeket a dolgokat, és emögé engedünk egy kis betekintést, de valójában nem arra kell gondolni, hogy elsősorban, hogy trükköket magyarázunk el, hanem Arról szól az előadás, hogy hogy lehet az embereket befolyásolni, megvezetni, becsapni, hogy működik sokszor ez a tömegpszichózis. Nagyon sok dologról, amiről mesélek, azokat demonstrálom is a színpadon, bemutatom. Van, amit megmutatok, megvezetem az egész közönséget, és aztán kérdezni, elmagyarázom.
16: Van benne dupla csavar is, hogy már-már azt hinnénk, hogy most végre megtudtuk a titkot, aztán jól át vagyunk verve.
17: Nyilván nem mondhatok el mindent, de igen, azért szerintem érdekes. Az egész előadásnak van egy meta jellege, tehát maga az előadás is egy nagy átverés igazából. Aki már volt, tudja, hogy miről beszélek, aki nem, meg nem, annak most nem lőném le így a poénokat előre. De alapvetően engem nagyon izgatott az, hogy az, amit én ennyire szeretek, és színpadon képviselek és csinálok, ugye valójában annak az igazi értékeit nem tudjuk megmutatni. Mert én akkor vagyok jó a színpadon, hogyha az teljesen effort lesz, és hogy úgy tűnik, mintha semmi se történt volna. Mikor ugye egy énekesnő felmegy, és megénekli a, nem tudom, magas C-t, és mindenki örül vele együtt, én nem mondhatom, hogy na, de jó, sikerült, itt volt a legnehezebb fogás, mert úgy kell csinálni, mintha mi se történt volna. És ez az előadás egy kicsit lehetőséget nyújt nekem is arra, hogy azokról a részeiről beszéljek az én művészetemnek, az én szakmámnak, ami miatt én igazán szeretem ezt, és ezt megosztom a közönséggel.
16: Szerinted mennyire alakult ez át annak következtében, hogy hát az egész közéletünk is illúziókkal lett tele, meg fake newsokkal lett tele, meg átverésekkel lett tele, pláne, hogyha akár az AI videókkal, stb. Gondolunk. Szóval, hogy nem ugyanabban a közegben születnek ma meg a te bűvész trükkjeid, mint akár csak 10 éve, nem beszélve arról, hogy mondjuk 100 éve egy illúzionista milyen környezetben dolgozott.
17: Hát ez szerintem nagyon aktuális. Szerintem úgy általában a hazugság kérdése, az emberek megvezetésének kérdése, a mai, hát nem is a mai, az utóbbi több évnek a politikai, nem tudom, tehát a politikai millióban, amiben élünk, meg úgy általában a közösségi média világában, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés szerintem, hogy kit, hogyan, hogy lehet manipulálni, megvezetni. Az emberek szerintem szeretik azt hinni, hogy na, engem biztos nem lehet megvezetni, ez nem így van. Mindenkit meg lehet vezetni, engem is, mindenkit lehet manipulálni, engem is, és szerintem az előadásom is, de egyébként úgy általánosságban ez a kérdés szerintem egy nagyon aktuális kérdés.
16: Hogyha valaki elmegy, akkor utána úgy jön el az előadásodról, hogy otthon meg tud csinálni valamilyen trükköt?
17: Nem hiszem. Nem, trükköket nem gyakorolunk együtt, de nem is az a lényeg. Szerintem az emberek sokszor nem azért kíváncsiak egy trükknek a titkára, hogy mert meg akarják csinálni, csak mert nagyon fúrja a kíváncsiság az oldalukat. Valójában igazából az a helyzet, hogy a bűvésztrükköknek azért nem mondjuk el a megoldását, mert általában a bűvésztrükkök megoldása túl egyszerű, hogy gondoljatok rá. És hogyha belegondolsz, van az az egyenlet, aminek az egyik oldalán ott van, hogy ott van egy lehetetlen dolog, amit a fizika törvényei nem engednek meg, a másik oldalán meg ott van egy ilyen egyszerű buta megoldás, hát te melyiket választanád? Tehát nyilvánvalóan én nekem ez a fajta csoda élmény, ami miatt én beleszerettem a bűvészetben, és amit én megadok a nézőknek előadásról előadásra, meg videóról videóra, nekem megszűnt létezni, nekem ez nincs. Én nem azt látom, hogy valami lebeg, én azt látom, hogy mi tartja. Én nem azt látom, hogy eltűnik, én azt látom, hogy hol van. Én nekem új dolgokat kellett keresni, amiben tudok kapaszkodni, amit tudok szeretni ebben a szakmában. Ez megvan, tehát nincs ezzel gond. De én tökre sajnálom, hogy nincs meg ez a fajta illúzió élmény. Ezért se mondom el azért általánosságban, hogy van az, amit csinálunk.
16: Ez gondolatolvasó is vagy, de most tényleg, mert hogy azt akartam kérdezni, hogy egyébként szerinted megvan-e még a nézőkben, hogy ne az átverést, hanem a varázslatot, meg a csodát, meg egy kicsit a gyermekkorukba való visszautazást lássák ilyenkor.
17: Szerintem abszolút megvan. Tehát én akkor végeztem el jól a dolgomat, hogyha a nézőt ténylegesen kiszakítom a hétköznapjaiból, ha ténylegesen arra 2 órára, amíg beül, megszűnik a világ létezni, és tényleg úgymond ő is flóba kerül velem, tehát, hogyha én jó idegen vezetője voltam a saját világomban, hogy így mondjam, a saját fejemben, és ez szerintem sokszor megvan. Hát pont most itt a beszélgetés előtt ugye beszéltünk a Krasznahorkaival készített videómról, és szerintem a Lászlón is nagyon látszott, hogy nála is átszakadt az a gát, és teljesen gyermeki lelkesedéssel reagált azokra az egyébként szerintem elég jó pofa dolgokra, amiket kidolgoztunk neki.
16: Na akkor ahhoz, hogy gyermek ilyen lelkesülhessünk, mikor és hol láthatják legközelebb a stand-upodat a nézők?
17: Hát ez az előadás, ez a MOM Kulturális Központban játszunk, a november elején van a következő etap.
16: Amire már biztos nincs jegy.
17: Nincs jegy, elfogyott minden, és egyébként pont most nyitottuk meg a februári előadásokra az időpontokat. Kiváló karácsonyi ajándék is egyébként zárója bezárva, de szerintem tényleg érdemes eljönni. Azt gondolom, hogy 10-től 80 éves korig mindenki élvezi az előadást. Tehát egy jó családi program is.
16: Hajnóci Soma, holnap 60 Tóth Erikával folytatjátok. Köszönöm, hogy itt voltál.
17: Köszönöm én is.
1: Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. A családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújthat a kormány a jövő évi költségvetéssel. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. Napos szeles idő várható. Jönnek a részletek. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Bekele Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az Aszály károk mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évét pedig 2-2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a varsói biztonságpolitikai konferencián, melyre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Drón támadásért két hajót Bulgária fekete tengeri partjai közelében, az egyik első ilyet, közölte Rumev Radev bolgár miniszterelnök. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig első ilyet. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Eltört egy vonat áramszedője Kőbánya felső állomáson, emiatt a keleti pályaudvar rákos szakaszon csak jelentős korlátozásokkal járnak a vonatok. A 60-i és az új 100-i vonalon hosszabb menetidőre, várakozásra, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani. Végül a várható időjárásról. Többnyire napos időnk lesz gomoly felhőkkel. Eső nem valószínű, a szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. Kedves hallgatóink, friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
8: 8 óra 35 perc van, a mikrofonnál benyorítva. Segítség a kisvállalkozóknak, vagy adóemelés? A kormány újra szélesebb körben tenné elérhetővé a katát, de emelné a havi befizetést, cserébe valós TB-t és nyugdíjat ígér. A milliárdos vagyonokat pedig új adó terhelné. A Fidesz bírálja a terveket és az IMF ajánlásainak végrehajtását emlegeti. Szalai Piroska fideszes képviselővel, a gazdasági bizottság alelnökével beszélgettem. Önök szerint a kormány az IMF javaslatait hajtja végre. Ezt mondta tegnap a Hír TV-ben is, és ezt mondták többször a parlamentben is. Melyik kormányzati döntés vagy nyilatkozat támasztja ezt alá?
18: Alapvetően most is megismertük a elmúlt egy-két hétben talán. Az IMF azon delegációjának a gyors jelentését, tehát még nem részletes jelentést, ami most legutóbb volt itt, viszont korábban is jártak azért nálunk itt IMF delegációk, és nagyon érdekes módon az IMF ajánlásai, korábbi ajánlásai is, és a mostani is, az OECD ország javaslatai és az Európai Unió ország ajánlásai, szinte mindegyik arról beszél, hogy szüntessük meg az olyan kedvezményeket mindenfelé, amelyik mindenkire vonatkozik, és csak célzottan adjunk kedvezményeket. Egy, kettő, szüntessünk meg egy csomó olyan lehetőséget, ami vagy a társadalomnak, vagy a KKV-knak segítséget jelent mindenféleképpen. Három, szüntessük meg a rezsitámogatást így unblock, hanem csak egy nagyon célzott csoportnak.
8: De ezt nem csak kívülről mondják, ezt a kampányban is nagyon sokszor itthoni szakértők is elmondják, azt mondják, hogy ezek a rendszerek ebben a formában fenntarthatatlanok.
18: Én úgy számoltam a kampány alatt is, hogy azok a rendszerek, amik most működnek, azoknak mindenk megvan a forrása. És meg is lesz a forrása meg a következő esztendőkben is. Vannak olyan szakértők, ezekkel folyamatosan vitákat szoktunk, ezért is lenne talán jó, hogyha nem egyedül lennék itt, vitákat szoktunk folytatni, akik azt mondják, hogy a hagyományos liberális nézetek szerinti gazdaságpolitikát kell folytatni, tehát nem szabad azt megtenni, amit a korábbi kormány megtett, hogy azon ágazatokba a multik, ahol az ágazatnak nagyon jelentősen nőtt a eredménye, akár a COVID időszakában, akár később, azoknak a multiknak célzott szektorális különadókat vezet be, és akár azokból az adókból, azért az egy 2%-a a GDP-nek, ezt mindenki OECD-től IMF-ig leírja, ezekből az adókból próbálja vagy kompenzálni, vagy alacsonyra szorítani azokat a lehetőségeket, amit a társadalom és a KKV kaptak.
16: Az eredeti kérdésem áll, van konkrét bizonyíték arra, hogy a kormány most már az IMF könyvéből játszik, vagy Brüsszel könyvéből játszik, ahogy önök mondják, vagy pedig ez egy félelem az önök részéről?
18: Ne, ez nem félelem, ez nem félelem. Alapvetően azzal, hogy a kampányban hivatalosan a Tisza folyamatosan azt mondta, hogy mindent megtart, ami jó, és mindent, ami kevésbé jó, azt ő kijavítja, és még jobbá teszi. Konkrétan, amit már biztosan nem tartott meg, az a védett üzemanyagár, értelemszerűen, pedig ezt ő a kampányban jónak mondta. A védett üzemanyagár kivezetését a korábbi időkben az OECD, IMF, Európai Unió mindegyik javasolta.
16: Igen, helyette ez ugye egy célzott tízezer támogatás van most.
18: Kétféle támogatásról tudunk beszélni, az egyik az egy nagyon kis összegű a dízeleseknek szóló, a másik, mármint hogy a kis dízeleseknek szóló, nagyrészt a személygépkocsis dízeleseknek szóló.
16: És
18: most a fuvarozókról egyeztetnek, igen. Az sem lesz egy olyan mértékű, úgy hallom, amit a fuvarozók vártak volna. Ez semmiféleképpen nem tudja olyan szinten visszatartani a későbbiekben a inflációt, mint amilyen szinten a védett ár is visszatartotta volna, és külföldön sokan másoltak bennünket, és másolnak most is, például védett ár
16: szinten. Igen, ugye azt mondja Magyar Péter, tegnap is ezt mondta a parlamentben, de már múlt héten is ezt mondta, meg ezelőtt is azt mondta, hogy hát még mindig alacsonyabb szinten van a benzin és a dízel ára, mint a környező országokban, illetve volt ilyen ár a Fidesz alatt is, és úgy, hogy nem volt rá ártámogatás.
18: Nagyon köszönöm, hogy ezt az utolsó részét is mondta. Magyar Pétertől ezerszer halljuk azt, hogy 800 forint fölött volt a dízel, és a többi, és a benzin, nem tudjuk, mert ez üzemanyagról beszél, alapvetően 2022-ben, szeretném mondani, hogy 2022. december közepéig 480 forint volt a magyar rendszámú autóknak. Egyébként ez a 800 forint környéki ár, ez azoknak az autóknak, akik nem a magyar rendszám szerinti védett áron tudtak tankolni. Ez az egyik. A másik, vannak olyan országok, igen, ahol még a miénknél is magasabb jelen pillanatban is az üzemanyag, de nem hiszem, hogy ehhez kell mérni magunkat. Tehát igenis, legyünk olyan védett szinten, amilyen szinten jól tud kalkulálni mind a lakosság, mind a KKV.
16: Igen, ugye az a kérdés, hogy hát a takarunk az meddig ér, meg a lábunk meddig ér. Mindaz, amiért most akár az IMF, vagy akár mások javaslatokat fogalmaznak meg. Mindazért, amiért Kármán András szigorúbb költségvetést ígér. Az nem azért van, mert, és akkor most konkrét számokat mondok, ugye az önök kormánya 2025-re 3,4%-os növekedéssel számolt, amiből végül 0,4 lett. A választás előtt 3 hónap alatt összejött a törvényben szereplő éves hiánycél 81%-a. Mekkora felelősségük van önöknek abban, hogy most költségvetési kiigazításról kell beszélni.
18: A kasszakulcs átadása a második negyedévben történt. A második negyedév végére a most éppen elfogadás alatt levő 7500 milliárd forintos hiányból 2800 milliárd jött össze fél év alatt. Tehát ennek
16: de volt egy csomó kötelezettségvállalás már, és abból jött össze.
18: Nem, a hivatalos hiányunk az akkor is ennyi volt, és alapvetően az a GDP 75,1%-a az elmúlt 4 esztendőben fél éves hiány ilyen mértékű nem volt, és mindig nagyobb volt alapvetően a fél éves hiány korábbiakban. És utána az év végére ezek a hiányadatok mindig még tovább csökkentek. Most van egyedül olyan esztendő, amikor ez a 75,1%-os GDP arányos hiány. Föl fog menni 77-re.
16: Bocsánat, de hogy a hiánycél 81%-a, az már az első három hónapban.
18: Igen, de az első három hónapban kevés a GDP. Az éves GDP-nk 20%-a termelődik meg az első három hónapban. GDP arányos hiányról beszélünk, a nevező alacsony. Alapvetően az első negyed évben nagy a kiadás, 13. havi nyugdíj, 14. havi nyugdíj, mindenféle egyéb dolog.
16: Akkor azt mondja, hogy önöknek alapvetően semmi.
18: Jó volt a fél éves irány, pontosan.
16: Tehát Nagy Márton remekül végezte.
18: Nagy Márton az első fél évben remekül dolgozott, azt az irányt kellett volna továbbvinni, tovább is vitte egyébként a pénzügyminiszter az első pár hónapban, mert az utolsó három hónap az, amit most ismerünk, és amikor már jelentősen emelkedett a hiány érték is, hogyha forintban beszélünk, akkor a központi költségvetés adóssága az 4000 milliárd forinttal emelkedett 6. hó 30 után 8. hó 31-ig, és még további emelkedés várható.
16: Igen, ez ugye az állampapírok miatt van. Igen, világos.
18: De most igazából sok mindent mondhatunk. A lényeg az, hogy akkor, amikor arról beszél mindenki, hogy mi történt az első negyedévben, elmondtuk többször is, hogy a magyar költségvetés első negyedévben rengeteg kiadással bír, és a GDP az első negyedévben, de nem csak Magyarországon, máshol se termelődik ugye olyan mértékben. Így tud az év végére az első negyedéves hiány lemenni.
16: Ugye azért nagyon nehéz ebben most igazságot tenni, mert ugye ezt nem tudjuk megmondani, hogy mi lett volna, ha, viszont azt látjuk, hogy mi történt az elmúlt években. 2022 óta Nagy Mártonék mindig terveztek valamit, és az sose jött be.
18: Igen, viszont mindig 75% alatt tudta tartani a hiányértékünket, nem nőtt olyan mértékben az államadósság.
16: A növekedés az meg befagyott.
18: A növekedés úgy fagyott be, hogy a mi növekedésünk az utolsó négy esztendőben is jóval nagyobb, mint az Európai Uniós átlag. Mi miatt fagyott
16: csak
18: be?
16: Csak hogy ugye honnan indulunk, azért van egy...
18: Jó, akkor még egyszer. Akkor, amikor, ugye 2004-től szokott kezdődni mindenféle mondás mostanában a parlamentben, az Európai Uniós csatlakozásunktól. 2004-től 2010-ig a negyedik legkisebb növekedést produkáltuk, sőt, csökkenést produkáltunk. Ebben az időszakban mindenki, aki velünk együtt csatlakozott, elszállt és magasra-magasra ment alapvetően. Nem, hogy uniós átlagot nem hoztunk, hanem a legrosszabbak voltunk. 2010-ben el kellett indulni egy pályán alapvetően, és olyan pályát sikerült 2010-től, persze nem egyből indultunk, de akkor is számoljunk, 2010-től egészen 24-25-ig futnunk, ami duplája, mint az Európai Uniós átlag növekedésben. Nálunk csak Lengyelország tudott ennél nagyobbat növekedni. A cseheknél is jobbak voltunk, a V4-ek országainál mindenkinél jobbak voltunk. És ennek az utolsó négy éves időszaka az tényleg egy stagnálásnak mondható, méghozzá azért, mert 1% környéki volt a növekedés, akkor, amikor egész Németország és mindenki a mínuszokat hozta.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
16: Úgy tűnik, nem kapják vissza az önkormányzatok a védőnői hálózatot, legalábbis erre a következtetésre jutott Soproni Tamás az egészségügyi minisztérium válaszából. Terézváros polgármestere közben a főváros és a kormány megállapodását is élesen bírálja. Soproni Tamás, Terézváros polgármestere volt a vendégem. Kezdjünk akkor a védőnői hálózattal. Mi az, amitől úgy látja, hogy lehet, hogy az előzetes ígéretek nem teljesülnek, és nem kerül vissza önökhöz a védőnői hálózat?
19: Körülbelül egy hónapja volt egy egészségügyi szakembereknek tartott konferencia, ahova nyilván elhívtak az állami szektorból jó pár vendéget, akikkel beszélgettek, és ott merült fel többször ez a téma, és utalások történtek, azt hiszem, hogy az okfőnek az igazgatója által is arra, hogy bizony ők úgy gondolják, hogy centralizálva kell a védőnőket, a védőnői szolgálatot kezelni, és ennek kapcsán, erről tájékoztattak engem ott jelenlévő egészségügyi szakemberek, benyújtottam egy kérdést Hegedűs miniszter úrhoz, akinek az államtitkárától kaptam meg a választ a napokban, amelyben tulajdonképpen nagyon szépen leírja, hogy mennyire csodálatos és fontos az együttműködés az önkormányzatokkal, és mennyire fontos az ő bevonásuk, de nem tervezik valóban visszaadni a védőnői szolgáltatást az önkormányzatok kezébe, ami azért meglepő számomra, mert ha van tételesen kimondott állítás a TISZA programjában, annak a 139. oldalán ott szerepel, hogy a védőnői szolgálatot az önkormányzatoknak kell ellátni, mégpedig pontosan a szubszidiaritás elvére hivatkozva, hogy ha el lehet egy adott szinten látni egy feladatot jól, minőségileg, akkor azt azon a legalacsonyabb szinten kell ellátni. És ez nem egyfajta önérdek itt, vagy egyfajta presztízs, hogy minél több feladatunk legyen, hanem valóban, és ez majd a fővároshoz is kapcsolódik, az a lényeg, hogy az önkormányzatok azokat a feladatokat tudják ellátni, amelyek az ő szintjükön valósulnak meg a legjobban. Csak egy apró példa, amikor átvették, ugye a Fidesz kormány elvette 2023-ban a védőnőket, azonnal több százezer forinttal csökkent volna a fizetésük, hiszen a centrum kórházak kevesebb bért állapítottak meg nekik, mint amit mi tudunk adni. Mi ezt egy külön szerződéssel próbáljuk pótolni, de hát nonsens, hogy nekünk kell tulajdonképpen ilyen alternatív megoldásokat találni, hogy rendesebben meg legyenek fizetve a védőnők, akik minden terézvárosi gyerekkel foglalkoznak, és ugye minden önkormányzatnak ez fontos, a közigazgatási területükön élő gyermekekkel foglalkoznak.
20: Ugye a Tisza az önkormányzatok megerősítését és a központosítás visszafordítását ígérte sok szempontból, de most minthogyha a főváros és a kormány megállapodása az viszont pont bizonyos szempontból a központosítás felé haladna, nem?
19: Fél év telt el a kormányváltás óta, ez egy izgalmas és bizonyára sokaknak hosszú este volt, az öröm pezsgői és könnyei is kicsordultak talán itt-ott, és az önkormányzati szférában is így volt, hiszen abban bíztunk, hogy felszabadulunk valóban az alól a rendkívül centralizáló központi irányítás alól, amellyel a Fidesz állt az önkormányzatokhoz, és különösen egyébként a fővároshoz. Azt kell, hogy mondjam, hogyha most számot vetünk azzal, hogy mi történt az elmúlt fél évben, még nem nagyon kaptak az önkormányzatok semmit a kormánytól, és én nagyon türelmes szeretnék lenni, és vagyok is, és több miniszterrel, mondjuk belügyminiszter úrral, amikor hozzáfordultunk, abszolút nyitottan áll mondjuk a közbiztonsági problémák megoldásához, nyilván az ő feladata is, de nehéz helyzetet örökölt. Ugyanakkor valóban az látszik, hogy ugye az iskolákról egyáltalán nincs szó, hogy visszakerülnének, a védőnőkről most állították, vagy mondták ki, hogy nem fognak visszakerülni. A szolidaritás hozzájárulás pontosan ugyanakkor a mértékű, mint korábban. A fővárosnak egy kicsit adtak egy kis pénzt, de hogy mondjam, ettől még Érd helyzete, vagy Győr helyzete nem lesz jobb. Egyre csalódottabban veszem tudomásról, hogy hogyan alakulnak ezek a dolgok, de remélem, hogy lesz változás.
20: Lát-e arra irányuló jeleket, hogy, és akkor most maradjunk a fővárosnál, ne a teljes önkormányzati rendszerről beszéljünk, hogy azt a kétszintű önkormányzatiságot, ami eddig volt, azt felülírják, és hogy szépen lassan abba az irányba haladjon ez az egész, hogy legyen egy nagy fővárosi irányítás.
19: Látok, és óva intek mindenkit ettől, és megint csak nem az én érdekem az, hogy legyenek kerületek, hanem egyszerűen egy főváros méretű városnak a vezetése nem tud képtelen olyan gondos gazdaként eljárni, mint ahogy egy kisebb településnek a vezetője. És ezért fontos az, hogy legyenek egyébként helyi képviselők, helyi polgármesterek, nem csak nálunk egyébként, hanem Debrecentől tényleg Pécsig, de a kis településeken ugyanennyire fontos, mert tudják képviselni annak a 100-1000-5000 embernek az érdekeit, és kell képviselni őket. Én pontosan tudom, hogyha bármiféle probléma merül fel Terézvárosban, akár az Andrássy úton, akár a Szondi utcában, engem keresnek, és hogy a nagy a probléma, akkor az én édesanyámat szidják, és én érdekelt vagyok abban, hogy ne szidják az édesanyámat, ezért mindent meg fogok tenni, hogy a problémát megoldjam. Karácsony Gergely annyira távol van, és nem az ő hibája, mindenkori főpolgármester annyira távol van az emberektől, hogy egy helyi BKM, FKF divízió vezető, az nem lesz egyre érdekelt a probléma megoldásában, ezt érezzük.
20: Ugye most az egész vita az a parkolás centralizálása körül alakult ki, és ön azt mondta, idézek, hogy Karácsony Gergely hátba szúrta az utolsó lojális szövetségeseit. Most is így gondolja? Ezt ugye akkor mondta első felindulásában.
19: Abszolút. De nem ez a nagy probléma egyébként. Mert hogy ez is probléma, és nekem nagyon fáj személyesen. Nyilván, és nem értem, hogy főpolgármester úr miért látta ezt akár az ön érdekében helyesnek.
20: Nem is tudtak egyébként erről, hogy készül egy ilyen?
19: Engem előző nap délután tájékoztatott erről, úgyhogy előtte mi egyeztettünk a kollégáival más dolgokban az előző héten, előző előtti héten, tehát lett volna alkalmuk szólni, hogy egyébként figyelj. És ráadásul nálam kompromisszum készebb polgármester szerintem nincsen. Én már a 2022-es egységesítésnél, mert ez fontos, hogy főpolgármester most egységesítéssel jön, de valójában már egységesítettük a parkolási rendszert, most centralizálás következik, az nem ugyanaz a kettő, de hogy már akkor...
20: Igen, mert most a bevétel is oda megy.
19: Most a bevétel is oda megy, az egységesítés ugye arról szólt, hogy ugyanolyan üzemidők legyenek, a zónákat a főváros határozza meg, és így tovább, ez már megtörtént, de hogy én már 22-ben nyitott lettem volna arra, hogy valamilyen módon megoszoljanak ezek a bevételek. Tehát azt sem lehet mondani, hogy mi teljesen elzárkóznánk mindentől. De hadd reagáljak azokra az érveire főpolgármester úrnak, amelyekkel most ugye támadja a parkolást. És az egyik, ami legjobban fáj, az az egyfelől persze, amit előbb említettem, hogy itt ők valami egységesítésről beszélnek, ami mindenkinek szimpatikus, hiszen az egységesítés az egy csuda jó dolog, de hát ugye nem erről van szó. A másik pedig az, hogy itt Rogán Antalozik. Egyfolytában azt mondja, hogy hát Rogán Antal miatt lett egyáltalán a kerületeknél. És ez egyfajta ilyen gonosz inszinuáció. Olyan rossz inszinuáció, mert nyilván, hogyha azt mondja, hogy Rogán Antal, akkor mindenki arra gondol, hát sokan, hogy korrupció. Holott Baranyi Krisztina takarította ki azt a korábbi korrupt parkolásüzemeltetést mondjuk Ferencvárosban, ami létezett. Nálunk például azzal, hogy beszerveztük a követeléskezelést, 40 milliót takarítottunk meg már az első évben 2019-ben. Tehát pontosan mi vagyunk azok, akik helyretették a helyi parkolási rendszert, és ehhez képest itt össze akar minket Rogán tónézni főpolgármester úr. Ez egy külön szintje annak a fajta politikai kommunikációnak, amiben tényleg nem hiszek, ez úgynevezett hazugság és tényleg inszinuáció.
20: Piko András tegnap írt egy posztot, és azt mondja, hogy ők valójában támogatnák a parkolás központosítását, ha látnák a konkrét tervet, és megállapodnának a bevételek pótlásáról. Egy ilyet ön is el tudna képzelni?
19: Hogy a csodában-e? Hát mindenről beszélni kell, tényleg nem működik tökéletesen a fővárosi rendszer, és módosítani kell a kerületek és a főváros viszonyát. Én átadnám a fővárosnak a település tervezést például egy az egyben. Nem normális az, hogy a hetedik kerületben mondjuk méterben adják meg azt, hogy milyen magas lehet egy épület, most egyszerűsítettem nyilván a mondandómat, egy másik kerületben, vagy nálunk például szinterületi mutatót határozunk meg. Sok mindent át lehetne rendezni, ahogyan például a takarítást és a rendészetet abszolút átadnám a kerületeknek, mert megint csak azt látom, hogy a főváros képtelen ezt ellátni, most vasárnap nem volt nyitva az FKF helyi irodája. Hát volt egy maraton. 10 000 ember futkosott ott, és dobált el mindenfélét, nem volt nyitva az FKF helyi irodája. Ilyenkor mi történik, mi besegítünk. Tehát, hogy lenne mit átstruktúrálni a parkolás kapcsán is, beszéljünk róla, persze, abszolút nyitottak vagyunk, de az, hogy megegyezik a főpolgármester a kormánnyal, úgy, hogy nem vonja be a kerületeket, ez tényleg nem az árulás miatt fontos, hanem amiatt, hogy ez mire mutat hosszú távon, és valóban az a kerületek elsorvasztására.
20: Én leginkább most a nyilvánosságban látok üzengetést. Volt-e bármilyen tárgyalás, akár formális, akár informális, a kormánnyal kötött megállapodás óta a főváros és polgármesterek között? Ön például beszélte akár négy szem közt, akár telefonon, akár bárhogy Karácsony Gergellyel?
19: Üzenetet váltottunk, de nem értjük egymást, sajnos. Mi éppen azért arra kértük főpolgármester urat, több polgármestertársammal együtt, egyébként olyan polgármestertársammal is, ahol például nincsen parkolás üzemeltetés, külső kerülettel, hogy hívja össze azonnal a böszülését, ahol minden kerületi polgármester ott van, és számoljon be ott arról, hogy mit kíván tenni egyrészt a bizalom helyreállításáért, másrészt pedig azért, hogy a kormánnyal szemben megfelelően képviselje az összes budapesti érdekét.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
20: Magyar Péter tegnap a parlamentben azt mondta, két SMS-t kapott Fürst Pál volt főügyésztől arról, milyen ügyekben kész tanúskodni. A kijelentések miatt az ellenzék a kormányfő és az igazságszolgáltatás kapcsolatát kérte számon. Fürst Pál ügyvédjét, Horváth Lórántot kérdeztem. Kezdjük a hétfői parlamenti vitával. Magyar Péter azt mondta, hogy két SMS-t kapott Fürst Páltól arról, hogy milyen ügyekben kész tanúskodni. Rétvári Bence kérdésére pontosított, és azt mondta, hogy ügyvédjén keresztül üzent neki Fürst. Ön küldte akkor ezeket az üzeneteket a miniszterelnöknek?
3: Ez pontosan így történt. Tehát a miniszterelnök és Fürst Pál között közvetlen kapcsolat nincsen, és nem is lehet. Tehát ez egy félrevezető nyilatkozat volt a miniszterelnök úr részéről, vagy pontosan nem volt elég pontos. Tehát az üzeneteket nyilván én küldtem.
20: Ezt ön Fürst Pált kifejezett kérésére küldte?
3: Így van, persze. Tehát amikor a miniszterelnök úr a Facebook posztjában felszólította Fürst Pált arra, hogy álljon ki bátran, akkor utána egy hosszú konzultáció volt köztünk, és arra az álláspontra jutottunk, hogy erre valamilyen reakciót kell adni. Én is ugye egy Facebook posztot tettem közé azzal kapcsolatban, hogy az a határozott kijelentése Fürst Pálnak, hogy hajlandó az illetékes hatóságok előtt vallomást tenni az ügyben, és ezt egy SMS-sel meg is erősítettem.
20: Miért a miniszterelnököt keresték meg? Miért nem írták ki akár nyilván, vagy hát ki is írták nyilvánosan, de hát miért nem az illetékes nyomozóhatósághoz fordultak?
3: Hát ugye ebben az ügyben az illetékes nyomozóhatóság maga az ügyészség. Uh-huh. Az ügyészség pedig most éppen konfliktusban áll Fürst Pállal, tehát ennek nagyon kicsi volt az esélye, hogy az ügyészség erre bármit is reagálni fog érdemben, sőt az valószínűleg el is halt volna.
20: Uh-huh. Rétvári Bence a parlamentben súlyos jogállamisági aggályokat vetett föl, azt mondta, hogy ha a miniszterelnök egy volt főügyész tervezett vallomásáról kap tájékoztatást, az súlyos aggályokat vet föl. Ön szerint hol húzódik a határ a jogszerű tájékoztatás és egy folyamatban lévő büntető ügy politikai befolyásolása között?
3: Én ebben nem látok súlyos alkotmányossági aggályt, tehát nyilván, hogy egy miniszterelnököt is lehet főleg abban az esetben tájékoztatni, hogyha ő valamilyen közvélemény előtt egy nyilvános megnyilatkozást tesz, tehát itt semmiféle határátlépésről nincsen szó, nyilván, hogy ez Rétvári Bencének egy politikai szózata és a saját táborának szólt.
20: Magyar Péter szerint Fürth Pál kész tanúskodni arról, hogy politikai utasításra minősítették át a telefonos ügyét rongálásról lopásra. Fürth Pál valóban ezt állítja?
3: Igen, ezt állítja. Sőt, ennél egyébként többet állít, mert itt nem is rongálásban indult, hanem garázdaságban, illetve rablásban. Tehát a rablás lett visszaminősítve először rongálásra, és utána lett átminősítve lopásra.
20: Ha ezt állítja, azt lehet már tudni, hogy kitől érkezett az utasítás?
3: Erről majd Fürth Pál fog beszélni, tehát én csak jogi képviselő vagyok, ez nem az én asztalom.
20: Világos, világos.
3: De értem a kérdést.
20: Remélem, hogy a hallgatók is. Van egyébként az ön védencének bármilyen bizonyítéka arra, hogy milyen nyomás érkezett? Tehát vannak feljegyzései, SMS-ei, konkrét kézzelfogható bizonyítékai?
3: Nyilván, hogy Fürth Pál nem a levegőben beszél. Tehát én azt gondolom, hogy igen, lehetnek is ilyenek, de önmagában az, hogy egy korábbi főügyész, aki ezzel az üggyel foglalkozott, tanúvallomást tesz, ahol igazmondási kötelezettsége van, már önmagában ez egy nagyon erős bizonyíték.
20: Ugye a másik ügy az a Völner-Sadl ügy, és ebben

0: figyelmüket köszönöm munkatársaim nevében, Szilágyi Zsolt, Pernis Judit, Farkas Szilvia, Seres Beáta, László Pál szerkesztő nevében, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
3: Október 16-án a Zeneakadémia Solti termében Aldona Bartnik és Naruhiko Kawaguchi előadásában elhangzik Chopin összes dala. Mazurkákkal, nocturnökkel és további zongoraművekkel kiegészítve. Jöjjenek és fedezzék fel az ismert szerző új oldalát. Részletes információ www.haydenon.com.
4: Ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
5: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
4: Sedacur Forte?
5: Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: Elektromos fűtőpanel?
9: Igen, nordart.hu.
8: Gyors és ingyenes kiszállítás?
9: Igen, nordart.hu.
8: 5 év csere garancia?
9: Igen, nordart.hu.
8: Norvég minőség a forgalmazótól?
9: Igen, nordart.hu.
8: Rendeljünk?
9: Igen, nordart.hu.
1: Reklámot hallottak.
10: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
11: 9 órakor köszöntöm Önöket, a stúdióban Balogh Tamás. Történelmi fordulópont rajzolódik ki a nemzetközi munkaerőpiacon. Az irodai karrierek lassulása mellett a szakmunkák váltak a legkeresettebbé és legjövedelmezőbbé. Az európai vállalkozások közel 80%-a küzd súlyos szakember hiánnyal, ha pedig a hazai munkaerőpiacot nézzük, az átalakulás itthon is gőzerővel zajlik. A KSH adatai szerint a jól képzett gépészek, precíziós szerszámkészítők, villanyszerelők és klímaszerelők bruttó bérszintje itthon is eléri a 700 000–1 millió forintos sávot. A hírek után egy Európa bajnok asztalos mestert kérdezünk a szakma lehetőségeiről és persze szépségeiről.
12: Kilenc óra egy perckor, jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál a bemondó Veslin Bettina. Ma dönt az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Még idén elkezdődik a sorozatgyártás a BYD szegedi gyárában. Napos, hűvös időnk lesz, jönnek a részletek. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét, emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslat csomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedékkiadót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupcióellenes csomagot is. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentése szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágáért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 000 munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi. A lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. Orosz rakétatámadásért egy lakóépületet éjszaka

0: az ukrajnai Harkivban. Hárman meghaltak és 10 megsebesültek. A mentőalakulatok jelenleg is dolgoznak a romok alatt rekedtek felkutatásán. Nyipróban lakóházakat és a közlekedési hálózatot rongálták meg a hajnali orosz légicsapások. Közben Oroszországot is nagyszabású dróntámadás érte. Több mint 400 a moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le a légvédelem. A határhoz közeli Kurszk megyében egy orvos megsebesült, amikor találat ért egy mentőautót. A Sztavropoli térségben ipari létesítményekben keletkeztek károk. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segítené Teheránt, mivel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bírálatokra reagált, amelyek szerint a két nagyhatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Dróntámadás ért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsőjét közölte Rumán Radev bulgár miniszterelnök. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsőjét. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Végül az időjárásról. Többnyire napos időnk lesz gomoly felhőkkel, eső nem valószínű, a szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc.
3: Marton Robert színész és Puskás Dávid rendező a Centrál Színházban bemutatott előadásról, az ötödik lépésről mesél, amelyet még Scherer Péter kezdett el próbálni. A Hári János című daljáték centenáriumára új előadás készül, Béres Attila állítja színpadra, és október 16-án kezdődik a 11. kortárs ékszerhét Budapest. Erről beszélgetünk Huber Kinga ötvös művésszel.
2: Szabadpolc. Kultúráról kötetlenül, ma este 8:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben. Napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
4: Szép napot kívánok, 9 óra után 6 perccel, a mikrofonnál Balogh Tamás. Hamarosan azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet valakiből Európa bajnok, asztalos, és miért érdemes ma is két kézzel alkotni. A szakma tanulás lehetőségeiről és a külföldi gyakorlatokról is beszámolunk majd.
5: Nem is biztos, hogy a gyerekek kapnak ezért fizetést. Ennek ellenére mindenki ezt nagyon komolyan veszi, hogy külső munkahelyet talál magának.
4: Aztán miért maradhatnak fenn csecsemőkori reflexek, és milyen szerepük lehet a mozgásban, a tanulásban vagy az időskori biztonságban? Egy fejlesztő módszer lehetőségeit vizsgáljuk majd meg.
6: A szülő maga is elkezdi megfigyelni a gyereket. Látja, hogy hol megindul, hol tart most, mi lesz a következő lépés, hogy hová tartunk. És talán azt is megtanulja, ami számomra a legszebb, hogy nem máshoz, más gyerekéhez, egy standardhez viszonyítsa a saját gyerekét, hanem hogy kezdje el megismerni és megérteni őt.
4: SMS számunk a már jól ismert 0639666, de ugye Viberen is elérnek minket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. A kérdése észrevétele van, írja meg nekünk. A műsor szerkesztője Herceg Tibor. Tartson velünk, már is kezdünk. Három balassagyarmati technikum diákjai és oktatói számoltak be nemrégiben egy kis ünnepség keretében az Erasmus Plus programban tett nyári szakmai gyakorlatukról. Az Európai Unió 7 országában jártak, Ciprustól Dániáig, Spanyolországtól Lengyelországig. 17 szakmából érkeztek résztvevők, a cukrászoktól az informatikusokon át a rendészeti képzésben tanulókig. Utóbbiak például Sepsiszentgyörgyön autósokat igazoltattak és fesztivált biztosítottak az ottani erdészeti szervekkel. Országszerte most kezdődtek azok a beszámolók, amelyeken a külföldi munkáról és az ottani szakoktatásról osztják meg tapasztalataikat az Erasmus Plus program résztvevői. A balassagyarmati rendezvényen járt kollégánk Tarnóczi László.
7: Cseres Ilona tanárnő koordinálta a diákok szerte Európában év utazását, hová merre mentek a tanítványaik, és mit hoztak haza.
8: Mi a Mixált iskolában idén két helyszínen voltunk nyári gyakorlatot teljesíteni. Az egyik helyszínünk az Bécs volt, oda 12 tanuló utazott több szakmában, úgy mint kereskedelem, vendéglátás és pedagógia, illetve Erdélyben voltunk 6 tanulóval, ők mind rendészeti képzésen tanulnak. Ezen kívül jelenleg is 2 tanulónk tölti hosszú távú mobilitását Görögországba, ők 3 hónapot fognak kint tölteni, és ők vendéglátásba dolgoznak.
7: Milyen valós szakmai feladatokba tudtatok ti a nyári gyakorlaton bekapcsolódni egy idegen országban?
9: Spanyolországban voltunk, Alhama de Murciában helyileg. Igazából az informatikai szakmát tanuljuk mi a Szent György Albert Technikumban, így be tudtunk kapcsolni hálózatépítésbe, különböző programok írásába, ugye a hardware részét is, amit említettem, ott is tudtunk ugye pár dolgot beleszólni, mivel hogy a processzorokat vizsgáltuk, a memóriát, a videókártyákat nézegettük, hogy működnek, forrasztottunk is különböző alkatrészeket, ebbe tudtunk benne lenni.
7: Mi volt az igazi érték ennek a gyakorlatnak?
9: Hogy jobban elsajátítsuk szerintem a külföldi nyelveket.
10: Mixált Kálmán Technikumban járok, én is megkaptam ezt a lehetőséget, hogy elmenjek erre a szakmai gyakorlatra, Sepsiszentgyörgyre, ahol megismertünk sok embert, sok újat. Én nagyon élveztem, és hoztam is haza olyan szókincset, amivel már tudnám beszélni egy kicsit a román nyelvet, hogy azt is beszélik, de volt magyar is. 6 voltunk, a rendészethez való feladatunk volt, volt kirándulás is, szabad program, nagyon sok mindent kaptunk, amit civil életben nem tudtunk volna megvalósítani.
7: A Szent Györgyi Albert Technikum diákjai hol merre jártak?
11: Jó volt, Kordobában voltunk 3 hétig, egészségügyi is vagyok, és idősek otthonában dolgoztunk. Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, hogy kipróbálhattam magamat.
7: Tanárként, kísérőként, segítőként mit kell ahhoz elintézni? Előre és ott a helyszínen, hogy minden klappoljon. A gyerek biztonságban legyen, jó körülmények között, szakmailag fejlődjön, és épségben érjen hozzá.
8: Talán erre a legjobb válasz Győri Andrea kolléganő tudná megadni, aki ugye centrum szinten szervezi ezeket az utakat. Ő az első ember, aki kapcsolatot teremt a külföldi partnereinkkel. Ő beszéli meg a szakmai minőségi vonalát ezeknek a programoknak, és ebbe csatlakozunk mi, intézményi koordinátorok, akik már helyi szinten szervezzük meg, úgyhogy úgy veszük, hogy készen van a helyszín, ahová mi ki fogunk menni, és amikor ezek a helyszínek készen vannak, a kolléganőnk átadja nekünk ugye a stafétát, hogy majd mi tartjuk a kapcsolatot a későbbiekben a kinti kapcsolattartókkal.
7: Voltak nehéz helyzetek, amiket ott helyben kellett megoldani?
8: Igen, akadnak helyzetek, például eltéved a gyerek, a GPS rossz helyre viszi el, hát kicsit fellazul a fegyelem, és akkor ráncba kell szedni a csoportot, ilyen jellegű problémák adódtak idén.
7: Gázoltán tanár úr, rendvédelm is oktató, bátor vállalás volt az, hogy elmennek Romániába, Erdélybe, Sepsiszentgyörgyre, és akkor ott beállnak intézkedni.
12: Megismerhették az ottani rendvédelmi szerveket, hogy egy sokkal másabb az ottani rendvédelem, ugye még nálunk van a rendőrség, addig kint Sepsiszentgyörgyön van csendőrség, van helyi rendőrség, még egy Protect nevű szervezet, hasonlít egyébként a mi közterület felügyelői feladatainkhoz, és mellette még az állatrendőrség, tehát sokkal szertágazóbb rendvédelmi szervek vannak, külön feladatrendszerrel, mindegyiknek a saját feladatrendszerét, ellátását, magát a rendszernek a működését is megismerhették a tanulóink.
4: Ugye a szakmák többsége kétkezi munka, ezek értéke erősen felértékelődött az elmúlt évtizedben, részben annak köszönhetően, hogy kevés a szakember, részben annak köszönhetően, hogy kevés a jó szakember. Nagy Ádám János Európa-bajnok asztalos mesterrel arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet és hogyan érdemes ma szakmát választani és tanulni, magas szinten dolgozni, és miért jár el az iskolákba, hogy kedvet csináljon a tanulóknak a kétkezi alkotáshoz. Jó napot kívánok, köszöntöm a stúdióban.
13: Jó napot kívánok, Ádám vagyok, és ez itt a műhelyem.
4: Ja igen, mert hogy videókat is készít, és ebből
13: igen,
4: is.
13: Igen, én szoktam beköszönni.
4: Igen, és jó néhányat láthattunk. Egyébként bevallom őszintén, ott találtam meg önt az interneten, míg a felfedező műsorban már beszélgettünk. Egy teljesen más aspektusból néztük meg az ön szakmáját, de mielőtt az első kérdést így paf, rögtön önnek szegezem itt a stúdióban, a hallgatóinkat szeretném megkérdezni, hogy milyen tapasztalatuk van a szakikkal kapcsolatban. És direkt ezt mondom, hogy a szakikkal kapcsolatban. Írják meg 0639 666. Többször elhangzott, hogy nehéz jó szakember találni, de hogy tényleg önök hogy hallomás útján esetleg hirdetésből, és amikor megérkezett a szakember, akkor hogyan jártak? Minden rendben volt, vagy valamit félbehagyott, ki kellett fizetni, inkább ki se fizette. SMS számunk még egyszer 0639666, de ugye Viberen is megtalálnak minket. No, mikor lett abban biztos, hogy asztalos szeretne lenni, és mi fogta meg?
13: Én már nagyon korán, tehát már kis általános iskolás koromban, valószínűleg a nagyszüleimnek, a nagypapáimnak a kétkezi munkássága az, ami megfogott, és szerettem oda járni a műhelybe. Egyik nagypapám cipész volt, a másik pedig ilyen ezermester hangszereket készített, illetve egy gépész iskolában is tanított. Mindkettőnek volt saját műhelye, imádtam a gépeket, ezt a műhely szagot, úgyhogy lehet mondani, a szerszámokat, mindent lehet ott ugye fogdosni, valamit barkácsolni, kalapálni. Ez engem abszolút magával ragadott. Utána nagyon sokáig nagyon-nagyon szerettem legózni, az is ugye az alkotásnak az öröme, valamit ugye a két kezünkkel elkészít. És akkor ezt tovább vittem, aztán végül nem katona, meg testnevelő edző lettem, vagy testnevelő tanár, hanem az asztalos szakmát választottam, mert a másik kettő is érdekelt, de végül is az asztalos szakmánál maradtam, és nagyon, nagyon boldog vagyok, hogy ennél maradtam. Holnap is megyek egyébként Bicskére egy általános iskolába pályorientációs órát tartani, ott egy jó 60 gyerkőcnek fogom a szakma csinyát, bínyát megmutatni, barkácsolni fogom, mindenféle jó kis feladatot viszek nekik, nagyon szokták élvezni ők is.
4: Olyan, mint egy technika óra.
13: Gyakorlatilag igen.
4: Igen, csak egy magasabb szintű technika óra. Emlékszem, hogy mi is készítettünk egy pici létrát, ékszerdobozt, kinek hogy sikerült, és mennyire fogékonyak a gyerkőcök?
13: A gyerekek nagyon fogékonyak, én úgy látom, nagyon érdekli őket, valószínűleg nem is tudnak róla sok esetben, hogy egyáltalán mit csinál egy asztalos, milyen szerszámokkal dolgozik, lehet, hogy azt se tudják, hogy ez egy valós szakma. Én speciál Budaörsön nőttem föl, és rajtam nagyon az a szülői nyomás volt így kiskoromban, hogy gimnázium, egyetem, és akkor utána azt csinálsz, amit akarsz. Tehát ez egy ilyen alap ilyen hozzáállás sok szülő esetében. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenkinek ez való, nyilván akinek ez kell, akkor azt csinálja nyugodtan és diplomázzon. Én szerintem nagyon-nagyon sok ember számára megfelelő az, hogy szakmát tanuljon, és teljesen ebbe ki lehet teljesedni, el lehet vele tartani az embernek a családját, és tényleg, hogyha egy jó szakmánk van, azzal értéket tudunk teremteni a világban. Én jól érzem magamat a műhelyben, most már azért ott is ugye nagyon megjelenik az, hogy főleg így vállalkozóként, hogy kevesebbet vagyok a műhelyben, és ugye az ember helyszínre jár felmérni, állandóan ugye az e-maileket nézi, számol, tervez, Kossuth Rádióba hívják telefonon, és meg kell állni munka közben, le kell állítani a körfürészt, de azért az alkotásnak az öröme az nagyon benne van ebben az egész szakmában.
4: Ön még ugye a klasszikus asztalos, tehát hogy ténylegesen fával dolgozik, fával is dolgozom, mert igen. Én beszéltem olyan asztalossal, amikor volt egy kérésem, hogy ide ezt és ezt kéne, és hogy azt fából, és mondta, hogy hát ő már fával nem dolgozik, de nekem ez annyira furcsa, hogy asztalos nem dolgozik fával.
13: Igen. Nagyon sokan ezt csinálják. Hát az igazság, hogy valóban a laminált forgáslapból készült bútorokban van pénz. A fával meg sokat kell dolgozni, és kevés pénz van benne. Tehát nagyjából így lehetne összegezni. Ahhoz, hogy valaki fával dolgozzon, mai nap is asztalosként, szerintem ahhoz egy kicsit is szerelmesnek kell lenni a szakmába. Hát tényleg igen, ez a konyhák, beépített szekrények, sok esetben egyébként majdnem azt mondom, hogy fölöslegessé is vált a fa, mert hogyha belegondolunk abba, hogy valamit fából elkészítünk, az 100 év múlva is, hogyha megfelelően van elkészítve, ugyanolyan lesz. Nekem még van a nagymamámnak van olyan kis komódja, több mint 100 éves. Tehát még a rózsanénjétől kapta, és azóta is ott van a szobában, és működik. Most erre már az igazság, hogy nincs igény. Tehát az ember egy konyhát is, hogyha megvesz, vagy készített, akkor az mondjuk maximum 10-20 év, és dobja ki, és új szín, új fiókok, új ajtók, új stílusok vannak. Nincs már erre nagyon igény, hogy ilyen hosszú távra tervezzünk.
4: Sajnos ez ugye sok mindenen látszik, tehát hogy nem emberöltőkre, vagy több generációra terveznek, gyártanak akár autókat, hogyha megnézzük.
13: Igen.
4: Tehát a régi acélból készült vasak még mindig gurulnak az utakon. Európa bajnok lett. Hogy kell ezt elképzelni? Hogy kell egy asztalos Európa bajnokságot elgondolni?
13: Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy hazai válogatóverseny, ez egy általában kétfordulós verseny szokott lenni, ezt a Kéz Gyula faipari iskolában szokták megrendezni. Ráadásul asztalosként az a különleges helyzet van, hogy van külön épületasztalos, meg van bútorasztalos a versenyen. Ez a valóságban egy kicsit úgy összefonódik, általában inkább azon múlik, hogy a cégek mire specializálódnak, tehát ugye az épületasztalosok azok mondjuk ezek a nyílászárókat készítik tipikusan, a bútorasztalosok meg ugye mindent, ami a házon belül van, és mondjuk nem ajtó és ablak, meg lépcső. De a versenyen ez így külön számként szerepel. Én épületasztalosként tudtam jelentkezni. Jelentkezik az ember a válogató versenyre, arra fel tud készülni, hogyha szeretne, és akkor azon részt kell venni, és hogyha bejut, akkor tovább tud menni, és akkor ott utána volt egy jó egyéves intenzív felkészülés a Kéz Gyulában, és utána pedig van ugye az Európa-bajnokság, illetve a világbajnokság, tehát a Euroskills és a Worldskills. Ezek korhatáros versenyek, én sajnos ebből a szempontból csak a Euroskills-re tudtam menni, mert kicsúsztam a korból, túl sokszor kellett újra indulnom a válogató versenyen, és már idős lettem.
14: Igen, ilyen pólóban jött egyébként a stúdióban, bal karján ugye piros-fehér-zöld zászló, és Skills Hungary pedig ugye a mellvérten szépen felírva. Milyen tanulónak ajánlaná az asztalos szakmát? Tehát mi kell hozzá? Kitartás, kézügyesség, jó matek?
13: A jó matekot azt nem biztos, hogy mondanám, hogy az nagyon-nagyon fontos. Hát alapvetően az, hogy valamit szeressen elkészíteni a két kezével, tehát az szerintem fontos. Igazából rá kell az embernek találni arra a szakmára, amit ő szeretne csinálni, tehát én azt szoktam mondani, hogy mindenki találja meg azt, amit ő szeretne csinálni a világban, és abban viszont akkor legyen kitartó, hogy tényleg azt, és akkor ugye a pályorientációs órákon is különböző szempontokat szoktam a gyerekek elé tárni, hogy miket érdemes figyelembe venni szakmaválasztásnál, ugye az egyik ilyen a pénz például, viszont ezt mindig próbálom kihangsúlyozni, hogy ez soha ne legyen az első helyen, mert ugye az ember napi 8 órát dolgozik valahol, fizetést egy hónapban egyszer kap jobb esetben, és az, hogy milyen körülmények között, milyen műhelyben, vagy milyen helyen tölti el a munkaidejét, milyen kollégák között, az szerintem sokkal többet számít ahhoz, hogy boldog és teljes életet tudjunk élni, mint adott esetben az, hogy valami olyat csináljon, amivel sokkal több pénzt lehet keresni, de nem szereti. Hát itt nyilván sok szempontot figyelembe lehet venni, az, hogy azért megfog egy szerszámot, akkor az ne ugorjon ki a kezéből, mint egy béka, az is fontos. Fizikum az talán azt mondom, hogy nagyon-nagyon nem kell hozzá egyébként, tehát inkább ugye fiús szakma az asztalos szakma, bár egyébként vannak hölgyek is, akik űzik, de azért nyilván emelgetni kell, ugye cipekedni, hajolgatni, azért az is benne van ebben a szakmában.
14: Tiszteletem, kezdődik egy SMS. A szakik idézőjelben között nagy a szórás. Van, aki nem is nagyon akar dolgozni, amit mégis megcsinál, abban sincs sok köszönet. Még másoknak öröm látni a munkáját, a munkája eredményét. Bélának nagyon szépen köszönjük. 0639666 ugye az SMS számunk. Hívták már javítani valaki után?
13: Próbálkoznak ilyennel emberek, nem nagyon szeretjük ugye ezeket elvállalni, tehát másután mindig rossz dolgozni. Hát igen, ez fontos dolog, hogy próbáljunk egyből olyan szakembert találni, akiről feltételezzük, hogy el fogja végezni a munkát. Én azt szoktam javasolni, hogy ajánlás alapján. Tehát, hogyha valaki valakinél már dolgozott, és jó munkát végzett, akkor annak általában ugye adják tovább a telefonszámát, elérhetőségét. Én is sokszor ugye így kerülök tovább ugye ilyen ajánlás útján. Szerintem ez elég jól működik. Tehát, hogyha ismeretlen szaki, az ugye nem biztos, hogy tudjuk,
14: mindig van benne persze egy rizikófaktor, az nem kérdés. De amikor megtudják, hogy olyan Európa bajnok, akkor az szokott mondjuk a felárat jelenteni, hogy vicceltem.
13: Nem hiszem, hogy megtudják. Tehát a legtöbb esetben nem hiszem, hogy tudják. Uh-huh. Legalábbis nem azzal szoktam benyitni, hogy sziasztok Európa.
14: Érem, ott lóg a nyakában.
13: Igen, az úgy annyira nem biztos, hogy jól vennék ki magát. Én nem mondom azt, hogy tudják, hát próbálok azért így két lábbal állni a földön.
14: Világos. Egy picit kitekintünk, megnézzünk most egy másik szakmát, vendéglátóipar irányába indulunk el, Tarnóczy László beszélgetésének második részét hallgatjuk.
7: Kanálcsörömpölés itt körülöttünk, de a vendéglátóipar és diákok itt az árulünnepségen, ők maguk készítették a fogadást.
5: Igen, és nagyon is köszönjük nekik, mert ők is nagyon ügyesek. Kürtösiné Margó vagyok, és én a Szondi iskolában tanítok, Szondis kollégáimmal, Szent György is, a Mikszátos kollégáimmal, és a Salgó-Tarjáni Centrumban dolgozó kollégákkal voltam, én személy szerint Spanyolországban, Sevillában. Csodálatos élmények, csodálatos ország. Nekem és a kollégáimnak is az szűrődött le, hogy nagyon fontos valóban, hogy ott is a gyerekek ki legyenek duális képzésben, ezt nagyon jól megszervezik. Nem is biztos, hogy a gyerekek kapnak ezért fizetést. Ennek ellenére mindenki ezt nagyon komolyan veszi, hogy külső munkahelyet talál magának. Nagyon fontos az is, hogy a munkahelyek igényeit nagyon gyorsan be tudják építeni a mindennapi oktatásban. Azt is nagyon jó volt látni, hogy például a vendéglátóiskolában ott kifejezetten a napi gyakorlat, és ott minden gyereknek igazi körülmények között kellett dolgozni. Nagyon jó érzés volt tapasztalni, hogy ott nyugodt légkörben sokféle projektmunkát elvégezve, sokféle vizsgán túl esve tanulnak a diákok, és nagyon komolyan veszik, amit csinálnak. Tehát a légkör és a diák és tanár közötti kapcsolat az egy nagyon bensőséges, bizalmas kapcsolat, tehát hogy a gyerekek tudnak számítani a tanárokra és a tanárok is a gyerekekre. Ez nagyon fontos.
4: A stúdióban továbbra is vendégünk, Nagy Ádám János, Európa-bajnok asztalos mester. Említette, hogy holnap is megy ugye egy iskolába gyermekeknek pályaorientációs órát tartani, és legutóbb, amikor itt járt még a felfedezőben, a stúdióba hozott egy gyűrűk urából ismert tünde kardot fából. Ilyeneket készít, mert hogy ezzel lehet megfogni a gyermekek figyelmét?
13: Hát ezt egy kis érdekességnek viszem. A pörgentyű az nagyon-nagyon nagy sláger a gyerekek között. Egy nagyon egyszerű, végtelenül egyszerű, egy darab vágást végeznek egy sablon segítségével, egy kis fából, egy kis fán, és belefúrunk egy lyukat, áttűzünk rajta egy tiplit, és kész a pörgentyű, és nagyon-nagyon szeretik.
4: Ez egy gombbal játszottuk gyermekkorunkban.
13: Ja, igen, hasonló, csak egy picikét nagyobb. És hát meg egy-két érdekes dolgot még így viszek nekik, ilyen furcsa kereteket, amiket össze tudnak tenni, meg ugye minden szerszámot ki tudnak próbálni. Egyébként maga a faanyag az számomra egy hatalmas nagy csoda. Tehát az, hogy nincs belőle két egyforma. Ugye a laminált forgáslapot, azt 10 000 darabot ugyanúgy lenyomtatnak, az egy dolog, de nincs két egyforma. Tehát én több mint 10 éve vagyok asztalos, nem láttam még két egyforma fát, és ez számomra egy hihetetlenül nagy csoda.
4: A közösségi oldalakon is eléggé jelen van, és videókat is készít. Mondhatjuk azt, hogy új generációs asztalos. Miért tartja fontosnak, hogy mondjuk folyamatosan hétről hétre jelenjen meg egy új videója?
13: Igen, hát én azt szoktam mondani, hogy nekem ez gyakorlatilag az, hogy asztalos vagyok, ez az identitásom része, ugyanúgy, mint ahogy férj vagyok, meg apa vagyok, ugyanúgy ez is az én életem része, hogy én asztalos vagyok. Ez nekem nem csak egy munka, hanem ez abszolút a teljes hivatásom, és én ezt szeretném megosztani. És úgy érzem, hogy olyan szempontból nagyon nagy szükség is van rá, hogy nehéz azért a fiatalokat megfogni ezzel, mert az egy dolog, hogy elviszem az iskolába, megmutatom a szerszámot, aztán utána, hogy ő pár év múlva milyen szakmára fog menni, az már nyilván az ő döntése lesz. Ugye a digitális világ az nagyon-nagyon elszívja a gyerekeket. Azért ez egy olyan szakma, amibe dolgozni is kell. Tehát ez tényleg nem az a fajta, hogy ez a könnyű pénz, hanem itt bele kell tenni a munkát. Ezzel az üzenettel talán nem annyira könnyű megfogni a mai fiatalokat, ebben a kicsit ilyen talán ilyen elkényelmesedett világban élünk. Úgyhogy én szeretném megmutatni azt, hogy milyen szép ez a szakma, milyen szép dolgokat lehet készíteni. Jó beszélgetések szoktak kialakulni, szakmai viták így a videók alatt. Én nagyon élvezem.
4: Nagyon érdekes, hogy gyárt olyan tartalmakat, amelyek kézzel nem foghatók, de imádja azokat, amelyek kézzel foghatók, mondjuk egy szekrény. Tehát nagyon furcsa ez a kettősség, és gondolom nem könnyű jelen lenni mind a kettőben.
13: Igen, ez azért is van egyébként, hogy tartalmakat gyártok különböző csatornákra, mert egyedül vagyok a műhelyben, és azért ez egy idő után kell a motiváció, hogy fennmaradjon a lelkesedés, és én ezzel így nem a kollégáimmal osztom meg, mert azok jelenleg most éppen úgy nem nagyon vannak, hanem így a közösségi média felhasználóival.
4: Mit üzen azoknak a fiataloknak, akik most hallgatják a rádiót, és nyilvánvalóan nem az első gondolat az, hogy asztalosok legyenek. Bár mondjuk én, ha így visszagondolok, mindig azt hallottam szüleimtől, nagyszüleimtől, hogy szakmát kell tanulni. De ez a világ ez teljesen megváltozott. Mit üzen most a fiataloknak?
13: Én azt üzenném nekik, hogy találják meg azt, amit ők szeretnének csinálni, és abban merjenek belevágni. Nekem nagyon sok olyan megkeresésem érkezik, hogy mondjuk 40 éves vagy 40 plusz éves általában férfiak írják, hogy mondjuk számítástechnikában dolgoznak, vagy valamilyen mérnökök, vagy emberekkel foglalkoznak, és hogy szeretnének valamilyen kézzelfogható szakmát, és akkor hogy hogyan lehetne asztalos szakmára váltani akár, és ugye erre megvannak a felnőtt képzések. De úgy érzem, hogy jobb egyből megtalálni. Tehát ha van rá lehetőség, akkor inkább ugye vagy 14 évesen, vagy 18 évesen találjuk meg egyből azt, ami nyilván az nem könnyű dolog, tehát ezért is vannak ugye a pályorientációk, hogy ebbe segítsük a gyerekeket, de az egy kicsit már ilyen elvesztegetett idő, hogyha 10 plusz év után jövünk rá arra, hogy nem is azt kellett volna csinálnom, és esetleg ez mondjuk akár egy szülői nyomás miatt lett így, mert valamit elvártak a gyerektől. Szóval próbáljon rájönni arra, hogy őt mi érdekli, legyen ez a főzés, a rajzolás, a kőműves szakma, az asztalosság, és azt merje kitanulni, és fejlődjön benne szépen, és azt csinálja.
4: Azért mosolygok csak, mert a Covid ideje alatt, amikor mindenki elkezdett otthon barkácsolni, akkor egy traumatológus orvos kirakta, hogy hagyják abba, mert hogy ő ennyi újat nagyon rég vart vissza, mint ez alatt az idő alatt.
13: Hát vigyázni kell, igen.
4: Nagyon vigyázni kell, persze, de hogy oktatást ő nem vállal? Amikor így felhívják, vagy nincs ideje rá egyszerűen?
13: Gondolkozok rajta, napi renden van, hogy ez így mozgatja a fantáziámat. Egyelőre még úgy érzem, hogy még így a szakmában is saját magam így tudok fejlődni, illetve élvezem azt, amit most így csinálok, hogy tehát végülis ez is egyfajta oktatás, ugye, hogy videókat készítek, és azzal motiválom az embereket arra, hogy szakmát tanuljanak, illetve végezzenek. Lehetséges, hogy ezt majd később iskolában is folytatni fogom, még egyelőre ez egy kicsit várat magára.
4: És ha már a fejlődés szót kiejtette, akkor nyilvánvalóan a gépek is nagyon-nagyon sokat fejlődtek. Ugye gondolok egy CNC automata esztergára, ami csak egy program alapján bármit megcsinál, de mi az, amihez még elő kell venni a klasszikus kézigyalut?
13: Hát a klasszikus kézigyalut már nem igazán, mondjuk annak az elektromos változatát már igen, tehát ezt ugye helyszíni szereléseknél azért a mai napig használom egyébként mondjuk a szegélylécek bepaszításához a kézigyalut, de egyébként a hagyományos asztalos gépek, ugye az egyengető vastagoló gyalugép, a körfűrész, szalagfűrész, a csiszológépek, az ugye tipikusan a tömörfa megmunkáláshoz kellene.
4: Érzem a fa illatát, ahogy is sorolja.
13: Igen. Tehát azért egy laminált bútorlapból készült szekrényhez, hát ahhoz mondjuk a tizedekkel szerszám mennyiségben, mint a tömörfa megmunkáláshoz, ezért is ugye csinálják sokkal többen.
4: Elképesztő. Na hát holnapra akkor nem mondom, hogy sok sikert, hanem sok csillogó tekintetet, ahogy megy a gyermekeknek pályaorientációs órát tartani. Köszönöm szépen Nagy Ádám Jánosnak, Európa bajnok asztalos mesternek, hogy vendégünk volt.
13: Köszönöm én is a meghívást.

0: Fél tíz után vagyunk, egy perccel jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Sokak számára ismerős, amikor egy csecsemő ösztönösen rámarkol a tenyerébe helyezett újra. Mindannyian boldogok vagyunk, hogy a kicsi megfogta a kezünket, pedig ez egy akaratlan mozdulat. Ezek a korai, úgynevezett primitív reflexek a fejlődés természetes részei, később azonban többnyire háttérbe szorulnak. De vajon mit jelezhet, ha egyes reflexek a későbbi életkorokban is kiválthatók? Stephen Sarlós Erzsébet és munkatársai már több száz gyermeket vizsgáltak meg, és az időskori mozgásbiztonság felé is kiterjesztették a kutatásokat. Mit igazolnak a már megjelent eredmények, és mely irányok várnak még további kutatásra? Herceg Tibor összeállítása következik, melyben egy korábbi konferencia előadói szólalnak meg.
1: Mi köze lehet egy kisgyermek figyelmének, egy iskolás tanulási nehézségeinek, vagy egy idős ember bizonytalan járásának azokhoz a reflexekhez, amelyekkel valamennyien megszületünk? A különböző élethelyzetek látszólag nagyon távol állnak egymástól, mégis felmerülhet a kérdés, lehet-e közös szerepe bennük annak, ahogyan az agyunk irányítja a mozgásunkat, vagy ahogy a mozgás visszahat az agyra. A pedagógusok egyre gyakrabban találkoznak olyan gyerekekkel, akiknek nehéz hosszabb ideig figyelniük, követni az utasításokat, összehangolni a mozgásukat, vagy éppen eligazodniuk a tanulási feladatokban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a nyilvántartott sajátos nevelésű igényű óvodások és iskolások száma 3 év alatt csaknem 16%-kal emelkedett. Tótné Martinkovics Erika veszprémi óvodapedagógus egy közelmúltbéli konferencián arról mesélt, hogy pár évvel ezelőtt bevezették náluk a csoportos reflextornát az óvodában, és azóta egyre több fejlődést tapasztalnak a gyerekeknél.
2: Tulajdonképpen én vezetőként azt kerestem, hogy hogyan tudok a pedagógusoknak segíteni abban, hogy egy nagyon nagy létszámú csoportban, ahol BTMN-es, ADHD-s, SNI-s gyerekek vannak, diagnosztizálatlan viselkedés problémás gyerekek vannak, az óvodában boldog gyerekek nőjenek fel, a pedagógusoknak pedig legyen sikerélménye. És amikor ehhez kerestük a megoldást, akkor találkoztunk a Stephen Sarlós programmal, úgyhogy így indítottunk. Nevelés nélküli munkanapon meghívtuk Erzsébetet, ahol az egész nevelőtestület mellénk állt, és utána lett az, hogy már a veszprémi körzetek vezetőjével fogtunk össze, és úgy mentünk a polgármester úrhoz azzal a kéréssel, hogy támogasson egy olyan képzést, ahol 42 óvodapedagógus a városból elvégzi a programot.
1: Ilyen egyelőre sehol nincs még az országban, hogy ennyien mentek volna egy városból. Hasonlóan jó eredményeket értek el a gyógytornászok is. Vaskó Dorottya konduktor egy olyan esetről mesélt, ahol egy ikerpárral gyakorolták a reflextornát, és mindkettőnél nagyfokú javulást értek el.
3: 12-12 reflex volt kiváltható az ikreknél, mind a 12 ugyanolyan mértékben, és a posztrotációs nisztagmus, ami a forgatás utáni szemmozgást jelenti, hát náluk egyiküknél sem volt egyáltalán kiváltható ez a szemmozgás, ami egyébként normális lenne, és nekünk nagyon nagy jel arra, hogy foglalkoznunk kell az idegrendszeri éréssel. Megkezdtük a programot mindkét gyermekkel, ugyanazt a tornát írtam első körben mindkettőjüknek, és később vált szét csak a tornájuk. 4 hónap torna után 43%-kal javult a kvázi nem problémás gyermeknek a reflex palettája, és 25%-kal javult a problémásabb gyermek reflex palettája. Ez annyit jelent, hogy a tünetek enyhültek.
0: A stúdióban vendégünk dr. Stephen Sarlós Erzsébet, a Győri Széchenyi István Egyetem tudományos főmunkatársa, szenzomotoros tréner. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: Ugye a mozgás és az idegrendszer kapcsolata egész életünkben meghatározó. Épp ezért nem mindegy, hogy milyen mozgásformákat gyakorlunk, és éppen emiatt beszélgetünk arról, hogy milyen kutatásokat végeztek, és milyen tapasztalataik vannak ezzel kapcsolatban. De kezdjük az elején, hogy mit nevezünk primitív reflexnek. És mi történik ezekkel, ahogy az idegrendszerünk érik?
4: A primitív reflexek velünk született mozgásminták, és hát régebben azt mondták, hogy az első életévre jellemző, illetve már a méhen belül megjelennek egyes verziói. Most már annyira lelassult, mondhatni így, a gyerekek idegrendszeri érése, hogy a szakirodalom is 3-3,5 éves korra teszi azt az időszakot, amikor ezeknek a reflexeknek úgynevezett kérgigátlás alá kell kerülniük. nagyon sok reflex tartozik ide, mi 18-al foglalkozunk, mi az azt jelenti, hogy a Széchenyi István Egyetem, illetve a kollégáim, és ezt a 18 reflexet, ezt beazonosítottuk, illetve tehát az azt jelenti, hogy leírtuk a protokollját, hogy milyen vizsgálati helyzetben hogyan váltjuk ki, és megcsináltuk ezeknek az úgynevezett validációját, tehát hogy mindenki ugyanazt értse a reflex válaszon. Ez a cikkünk most éppen publikálás alatt van. Nagyon jó eredményeket kaptunk, tehát azt jelenti, hogy az a teszt, amivel mérünk, az egy valid, standardizált teszt. Már egyébként többen használják a világban, úgyhogy még csak ilyen preprint. Már többen megkerestek egyetemekről is, hogy lefordíthatják-e például görögre, meg arabra, meg nyilván angolul, meg van, angolul kell publikálnunk. Az a lényeg, hogy ezeknek a reflexeknek a menete nem teljesen, a gátlás menete nem teljesen azonos, mi ezt kutatjuk, hogy hogyan történik.
0: Jó, a 18-nak teljesen más a gátlás.
4: Nem biztos, hogy teljesen más, mert most úgy tűnik, hogy vannak csoportok, amik együtt működnek. Tehát például a tenyéri markoló reflex, az együtt működik a talpi markoló reflexel, egy hálózaton lehetnek, és például a szopó reflexel, szopó keresővel is van kapcsolatuk, sőt, ami a köznyelvben ismert, a móró reflex, ahhoz is közük lehet, mármint a markoló reflexnek, tehát alkotnak ilyen csoportokat, ezek valószínűleg neurális hálózatokat jelentenek. És nagyon-nagyon fontos az a mi szempontunkból, és ezt kutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket gátlás alá helyezni. És nem azért, mert hogy nem arkoljon rá a gyerek mindenre, mondjuk azért is, tehát hogy meg tudja normálisan fogni például a ceruzát, hanem azért, mert azt látjuk, és erről majd remélem beszélhetek, hogy ezeknek a reflexeknek a fennmaradása a kérgi tevékenységeknek az elégtelen működését jelzi. Ha gyerekről van szó, ha felnőttről van szó, ha idős emberről van szó.
0: Éppen ezt szerettem volna kérdezni, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, illetve miért baj az, hogyha később is kiváltható valamelyik csecsemőkori reflex?
4: Most fejeztünk be egy kutatást, éppen ma éjszaka tettem rá az itt a pontra a cikk írásával kapcsolatosan.
0: Elég friss lesz akkor ez a válasz. Ez nagyon,
4: igen, elég friss lesz. Van egy agyi képalkotó, ami tudtommal a Széchenyi Egyetemen van Győrben. Ez egy FNIRS eljárással működő, nekünk a NIRSPORT 2 agyi képalkotó van meg, ami az infravörös fényhez közeli fényjel dolgozik. Optódákat, tehát ezek pici lámpák kell feltenni, egy olyan sapkára, amit az EEG-nél is használnak. És ez a szerkezet, ez ugye kibocsátja a fényt, és vannak rajta detektorok, amik elnyelik a fényt, és egy bizonyos behatárolt területen tudja ez a szerkezet nézni, most nem mondom el a teljes működési elvet, az artériás és vénás vérnek az oxigénnel való telítettségét, tehát az oxigenizációját, és azt látjuk, időseken végeztünk egy kutatást, demenciával diagnosztizáltakon és demenciával nem diagnosztizáltakon. Ez egy pilot kutatás, mert összesen 90 fölötti fő volt bevonva, de akivel meg tudtuk csinálni ezt a mérést, azt hiszem 65 ember, és azt láttuk, hogy azok az emberek, akiknek a markoló reflexük kiváltható, tehát markolás közben néztük, egyébként mind a 18 reflexet vizsgáltuk, amit ugye említettem a standardizálásnál, de az a terület, tehát a feladat az az volt, hogy markolnia kellett egy kislabdát. Bal kézzel 10 másodpercig, 15 másodperc pihenő, aztán jobb kézzel, és ezt megcsináltattuk 10-szer. Nagyon-nagyon sok adat tartozott egy emberhez, és azt láttuk, hogy ha a reflex profilja gyenge, tehát az azt jelenti, hogy sok primitív reflexe él újból, akkor bizonyos területen, ami a markoláshoz köthető, és a markoló reflexet kellett volna, hogy gátlás alatt tartsa, mert ez ugye nem normális, hogy visszajön, az nagyon gyenge oxigenizációval rendelkezik, tehát hogy az a kérgi terület gyakorlatilag kiesik. Ez, megnéztük, hogy melyik kérgi területet érinti leginkább, ez a Brodmann 4-es, amihez köthető például az ujjak finomotorikus mozgása, a tenyérnek és az ujjaknak az érzékelése, de van egy csatorna, ami nagyon határos azzal a területtel, ami az asszociatív beszédhez kapcsolódik, és például az olvasott és az írott szövegnek a megértése az ott akadozhat. Ami azért lényeges, mert a telefon használat a gyerekeknél, pláne a korai, egyébként ezzel kapcsolatosan is van egy kutatásunk, ami szintén Remélem a napokban fog megjelenni a Frontiers in Pediatric folyóiratban. Nagyon erősen összefügg azzal, de mondjuk a képernyő időt nézzük.
0: Erősíti hogy, a reflexet?
4: Hát visszahozhatja. Hát hogyha,
0: lehozom az én szintemre is, amit most előzőkben említett. Tehát ha a kisgyermek használja a telefont, akkor visszahozza a csecsemőkori reflex, vagy le sem épül.
4: Igen.
0: Emiatt pedig a finom motorikus képessége az ujjakban, a tenyérben, a kézben nem alakul ki normálisan, sőt, még akár diszlexiára is hajlamos
4: lesz. Pontosan. Hajlamos lehet, de nem csak ez, tehát ez sokkal összetettebb. Azért, mert azt látjuk, hogy minden egyes primitív reflexnek, amiket vizsgálunk, van valahol az agykéregben egy területe, ami majd azt a reflexet fogja gátlás alá helyezni. Ott indul be feltételezéseink szerint, azért, mert erre vannak kutatási eredmények, nem magyar kutatási eredmények, hogy a mozgás által, most szintén nem tudom elmondani idő hiányában, de az a lényeg, hogy a gamma aminó vajsav szint az idegrendszerünkben mozgás által, tehát ha sokat mozog egy kisbaba, és ezek a reflexek automatikusan sokszor-sokszor egymás után kiváltódnak, tehát emeli a fejét, markol, rukkapál, hadonászik a karjaival, megvan a maga, minden primitív reflexnek a maga mintázata, akkor ha ez nagyon sokszor kiváltódik, kialakul egy pálya az agytörzs, mert ezek agytörzsi reflexek, és a kéreg között. És ott egy információ átvitel lesz, és ez az elektromos jel, hogy úgy fogalmazzak, ez serkenteni fogja a feltételezéseink szerint, mert ezt még majd kutatnunk kell, annak az agykéregnek a területét, ami annak a reflexnek a gátlásáért felelős. Tehát ott fog jobban termelődni a gamma aminó vajsav, ez a szervezetnek a legfontosabb gátló ingeret átvívő anyaga.
0: Nagyon nagy kérdés ebben az esetben, hogy mit lehet tenni már kisgyermekkorban, illetve hogyha valaki a későbbiekben észreveszi, hogy ez a probléma fennáll, hogy ezek a reflexek elnyomják, mert én teljesen úgy veszem észre, hogy kiszorítják az új lehetőségeket, mintha papucs lenne a lábamon, szeretnék egy futóversenyen indulni, de ott marad a papucs, és nem tudom felvenni a futócipőmet. Ez rendkívül egyszerű példa.
4: Ez pontosan így van. Igen, ez teljes mértékben így van. Tehát az a lényeg, hogy amikor egy primitív reflex mintája eltűnik, például a markolást maradjunk annál, az azt jelenti, hogy amihez én hozzáérek, nem fogok automatikusan rámarkolni. Egyébként az időseknél látni, hogy úgy rámarkol a kutatásnál is úgy rámarkolt a kislabdára, hogy úgy kellett lefejteni az ujjait, mint egy kisbaba az ujjamra. Ugyanaz volt. Tehát második gyerekkor. Tehát az a lényeg, hogy amikor eltűnik ez az automatikus mozgás minta, akkor ezzel párhuzamosan szépen kialakul az akaratlagos mozgás, ami már a kéregből indult, vezérelt mozgás, tehát én meg akarom fogni az építő kockát, mert fel akarom rakni a torony tetejére. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne gyereknél, felnőttnél, az, hogy az emberek nagyjából tisztában legyenek, hogy mi a primitív reflexnek a mozgás mintája, és két út van ezeknek a gátlására. Nagyon-nagyon sok gyerek, tehát több ezer gyerekkel találkoztam 2000 óta, amióta szépen fokozatosan jöttek be egyébként a reflexek, ma az elején nem ennyivel foglalkoztam, de azért van egy óriási nagy minta, aminek alapján elmondhatom, hogy kettő út van, az egyik, hogyha teljes mértékben ismételjük a primitív reflex mozgását, tehát markoltatunk a gyerekkel mindent, vagy az idős emberrel, tehát a minden az azt jelenti, hogy homokot, tésztát, kavicsot, bármit. A másik pedig az, ami a primitív reflex mintája ellen dolgozik. Most ezt csináltuk egyébként az egyik kutatásunkban, amiről majd egyszer remélem tudok beszélni, mert azt most elemezzük az eredményeket. A primitív reflex mintája ellen dolgozunk, tehát nem rámarkoltatjuk rá, is markolt, de kinyújtja az ujjait akaratlagosan. Az ujjaknak a nyújtása, az pont dolgozik, az egy akaratlagos mozgás a reflex mintája ellen, és ez segít életben tartani, ezt idézőjelben mondom, a kéregnek azt a területét, ami a tudatos tevékenységhez kell.
0: Viberen írták nekünk, hogy a szolmizációs jelek mutatása egy vagy két kézben tükörmozgással, az milyen hatással van az agyi kéregre?
4: Én azt gondolom, hogy az mindenképpen jó. Tehát
0: gyakorlatilag ez egy emelt szintje annak, hogy kinyújtom
4: igen.
0: A tenyerem.
4: Igen, pontosan, mert ott folyamatosan ugye még az emlékeimben a dónál ugye összeszorítjuk az öklünket, és akkor például, mint olyan a rénél, a mínél, a lánál, itt kinyújtjuk az ujjainkat, mondjuk a lánál nem annyira, de az a lényeg, hogy igen, például ez nagyon-nagyon jó példa, de egyébként a zene úgy, ahogy van a zenetanulás. Én ezt már régen egy ilyen álmom, hogy esetleg idős embereknek, tehát akik már nyugdíjba mennek, kellene zeneiskolát létesíteni, hogy ott hangszeres zenét tudjanak tanulni, mert ott mind a két kezük más csinál, és el kell engedni nyilván a billentyűt, vagy a húrt, vagy az adott hangszernek ahhoz, hogy megszólaltassa, el is kell engedni, nem elég azt nyomni. És ez nagyon fontos, ez a elengedés és szorítás, de ez csak egy reflex a 18-ból.
0: Magunkon milyen jeleket vehetünk észre? Mi hozhatja ezt elő? Vagy ha egyszer lezártuk, akkor azt tudatosan beraktuk egy ládikába, kulcsát messzire dobtuk, vagy bizony egy stresszes helyzet előhozhatja azt, hogy...
4: Igen, bár csak így lenne, hogy lezárnánk, aztán úgy maradna, de sajnos visszajöszögetnek. Az időskorúaknál, vagy amikor van a tehát hogy valamilyen neurológiai probléma, vagy az idegrendszert érintő egyéb, például egy agyrázkódás, akkor a szakirodalom azt mondja, hogy frontális felszabadulási jelek, de egyébként ez érdekes, mert ugye ez a frontális lebenyre vonatkozó állítás lenne, de közben amiket mi most látunk, az pont nem ott érinti az idegrendszert, tehát például a markolóreflex. Szóval az a lényeg, hogy nagyon sok terület kötődik, és ez is kutatási téma nálunk, és kutatjuk is gyakorlatilag az összeset, hogy ugye ide tartozik az, hogy valaki nem tudja tartani gyerek a vizeletét, és éjszaka bepisél. Vagy széklet visszatartása van. Ezzel egyébként kapcsolatosan most jelent meg egy cikkünk a Springer Nature-nek az egyik folyóiratában, ami ott öt reflexet beazonosítottunk, az összes széklet visszatartásos gyereknek ez az öt reflex megvolt, és mikor ezek a reflexek gátlás alá kerültek, megszűnt a gyereknek a széklet visszatartása. 48 gyereknél néztük, és mindenkinek kivétel nélkül.
0: Tehát lehet, hogy teljesen más problémák.
4: Lehet, igen, mert lehet, hogy figyelemzavaros és hiperaktív, vagy lehet, hogy éppen diszlexia tünetei vannak, vagy diszgráfia, tehát nagyon széles a skála, hogy hol okozhat gondot.
0: Igen, és 2000 óta említette, hogy azóta mennyit változott, és itt főként
4: a katasztrófa.
0: Oha.
4: A tüneteknek a megjelenése. Bárhova nyúlok, most kellett egy statisztikát végignéznem a magyar viszonyokat tekintve. Tehát ha azt nézzük, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, vagy a tanulási beilleszkedési magatartáshoz gyerekeknek a száma hogyan nő, a világban exponenciálisan, és Magyarországon sem követi a lineáris, de az se lenne egyébként jó. Abszolút nem lenne jó, de igen, csak nő. És az a baj, hogy tehát ez nem baj, mert ugye az van, amikor valaki valamit kutat, akkor úgy kezd el kutatni, hogy meg kell keresni az úgynevezett research gapnek, mondja az angol, azt a kutatási részt, ami hiányzik. Igen. Nálunk más sincsen, csak rés. De legalább tudjuk, hogy ott a rés, és próbáljuk föltöltögetni. Nagyon sok kutatás megy most. Nekem van 13 szakdolgozóm és 3 PhD hallgatóm. Mindenki külön kutatást végez ebben a témában, és a kollégáimmal is külön kutatjuk ezt a területet, és szerencsére itt van ez az agyi képalkotó, meg szeretnénk majd Emeryvel is vizsgálni ugyanezeket a területeket, hogy milyen változások következnek be, amikor végeznek a gyerekek, vagy az idősek, vagy felnőttek különböző problémákhoz kapcsolódóan gyakorlatokat.
0: Hát önök az idegrendszeri kutatás Alan Turingjai akkor igazából, mert hogy csak változó van, és nincsen biztos pont, amihez tudnának kapcsolódni.
4: Igen, illetve hát vannak ilyen biztos pontok, ugye, mert mindig itt a közös pont az a probléma. Tehát például most kutatni fogjuk többek között a figyelemzavart, a felnőtteknél, nagyon remélem, vagy például a cerebrális parézises gyerekeknél, hogy milyen primitív reflexek maradnak fönt, és hogy azokat bizonyos gyakorlatok, ami nem mindegy a gyakorlatok, minden mozgás számít, tehát nagyon-nagyon számít minden mozgás. Mert hogy olyan van, hogy neuromuszkuláris kapcsolat, tehát az idegsejtet és az izmot köti össze, de neurozsír kapcsolat, vagy neurókötőszövet ilyen nem nagyon van, tehát hogy nekünk az izmainkkal kell dolgozni, hogy az agyunkat tudjuk tréningezni.
0: Nagyon érdekes, amit mond. Magamon saját példán, amikor én mindig ugrókötelezéssel melegítek be, és azt mindig trükközök, és ha sokat hibázok, akkor tudom, hogy a központi idegrendszerem fáradt, és nem vagyok jó állapotban, viszont ha mind elsőtől a 15-20 perc végigmegy hiba nélkül, akkor tudom, hogy jó állapotban vagyok. Én ezt ilyen egyszerűen fogalmazom meg. De milyen kapcsolat mutatható még ki a figyelem, a koncentráció és a mozgás között?
4: Az a kutatásunk is most van publikálás alatt, azt ma fogom benyújtani tulajdonképpen, mert kellett egy ilyen, mint egy előregisztrál, vagy
0: de azért elárulhat belőle.
4: Persze, ezt el is mondom. Tehát három csoportot vizsgáltunk, Egyébként azt hiszem, hogy a bejátszásban csak nem figyeltem annyira, az egyik óvónő, aki részt vett ebben, ő nyilatkozott. Tehát az a lényeg, hogy három csoportot vizsgáltunk, több mint 300 gyereket vontunk be. Volt egy olyan csoport, akik célzottan primitív reflexek ellen dolgoztak, ezek 5 és 8 éves gyerekek. Volt egy olyan csoport, aki gyakorlatilag egy tervezett mozgástréninget csinál, de nem speciális gyakorlatokat, általános testnevelés óra jellegű gyakorlatokat, és akkor volt a kontrollcsoport szegények, akik megélték a mindennapjaikat, óvodások, és nagy zömmel óvodások voltak, és azt találtuk 9 hónapos tréning után, 5 területet mértünk, néztük a primitív reflexeknek az előfordulását, néztük a figyelmet, a vizuális figyelmet, vizsgáltuk a terjedelmét is és a pontosságát is, illetve azt, hogy mennyit hibázik a gyerek egy bizonyos adott időn belül. A vizuális, tehát a látvány utáni feldolgozást, észlelést, érzékelést, tehát a percepciót, az auditívet, a hallás utánit, és a vesztibulális, tehát az egyensúly érzékelést. És azt találtuk, hogy az intervenciós csoport, tehát akik a gyakorlatokat, ezt szeretném hozzátenni, hogy intézményes keretek között. Ez nagyon fontos, mert ez lenne egy kiút, hogy ne otthon kelljen beépítve. Napi, hát olyan körülbelül 15 perc volt, de én most már azt mondom, hogy egyébként napi 7-8 perccel lehet elérni eredményt. Úgy kenterbe verték minden tekintetben a másik két csoportot, tehát még azt is, aki mozgott, hogy például a vizuális percepció, az 10-szer annyit javult, mint a
0: 10-szer annyit.
4: 10-szer annyit, de ugyanígy, tehát ugye a figyelmük is, és a hallás utáni szövegnek az értése, illetve feldolgozása, és az egyensúlyérzékelés, ami iszonyatosan fontos egyébként, hogyha valaki megérti az egésznek a logikáját, hogy miért fontos az, hogy az izomtónusunk az megfelelő legyen, akkor meg fogja érteni, hogy ezek a gyakorlatok miért hatnak, és miért van az, hogy bizonyos gyakorlatok jobban hatnak, mint más gyakorlatok.
0: Ez ugye szenzomotoros foglalkozás.
4: Igen, de igaziból én azt mondom, hogy mert ugye ennek nem kell akkora feneket keríteni.
0: Hogy néz ki egy ilyen foglalkozás?
4: Egyszerű. Tehát az a foglalkozás, amit ők csináltak, az úgy nézett, hogy játszottak, kötődött nyilván a játék ahhoz a fajta mozgásanyaghoz, ami utána jött. Aztán volt egy 5 perces torna, amiben kifejezetten a primitív reflexek ellen dolgoztak. Ha nagyon szétesett a csoport, akkor nem, mert akkor inkább a reflex mintát ismételték.
0: Mondjon egy gyakorlatot, tehát nyújtás.
4: Például mondok egy nagyon egyszerű gyakorlatot, például a gyerek áll mondjuk terpeszállásban, oldalt van a két karja, behajlítja a jobb könyökét és elfordítja a fejét jobbra. Tehát ilyenben kell gondolkodni, ezek gimnasztikai alapú gyakorlatok. Egyetlen egy társaság nem az, a markoló reflex, mert az kevés, nagyon ritkán fordul elő mondjuk a testnevelésben, de még az is egyébként előfordulhat, mert a különböző labdás gyakorlatok, a botos gyakorlatok, a karikával végzett gyakorlatok és egyebek ott előfordulhat, de direktben ez a markolás elengedés, erre vannak speciálisan külön nagyon egyszerű gyakorlatok, ami 3 feltekert csetzoknival végezhető, tehát nem kell hozzá gyakorlatilag semmi. Minden eszköz igény az gyakorlatilag a nullához közelít, mert nem kell semmi hozzá, a gyerek kell hozzá.
0: Azért érdekes, mert ezek rendkívül egyszerű gyakorlatok, és azt látjuk, halljuk, hogy a szülők mindenféle sportra járatják a gyermeküket. Legyen az vívás, karate, box, foci, és még lehetne sorolni, ott nem kapják meg ezt a fajta mozgás kultúrát, sorozatot?
4: De nagyjából azért megkapják, van ilyen idős kutatásunk, ahol azt láttuk, az már publikálva van, valahol elérhető, hogy azok az idős emberek, akik rendszeresen mozognak, tehát eljár úszni, mondjuk még ha képes, akkor biciklizik, vagy kirándul, vagy jogázik, vagy bármiféle ilyen tevékenységet végez, tehát rendszeresen, akkor náluk a primitív reflexeknek a visszatérése sokkal szignifikánsan kevesebb volt, mint aki nem csinál semmit. Tehát aki a tévé előtt néz és patogatott kukoricát eszik, nagyobb eséllyel fog leépülni. Tehát, hogy igen, tehát, hogy nagyon számít a sport. Én tőlem mindig megkérdezik, amikor végére érünk nagyjából, hogy most már minden reflex eltűnt a gyereknek, hogy mit csináljon. És mindig mondom, hogy bármit. Tehát, hogyha a kezével végez, tehát például, ha labdajátékról van szó, akkor a kosárlabda, a kézilabda, akár még a röplabda, vagy az összes küzdősport, de bármi, gyakorlatilag bármi. Tehát minden jobb, mint hogyha nem csinál semmit. A falmászást én bevezetném az óvodákba már kis csoporttól kezdve. Nyilván a saját szintjén, mert az 68 reflexnek... Hát a fára mászás persze csak már kimászik fára.
0: Igen.
4: Már az
0: igen,
4: én magam még mászik fára.
0: Igen, most ezen kezdtem el gondolkodni, hogy mennyiben változott a világ, de nagyon nagyban változott a világ. Nagyon. Tehát mi azért vártuk, hogy a végre betakarítás legyen a határban, mert akkor tudtuk, hogy lerakják a szalmabálákat.
4: És így igaz. Ezt is csináltuk.
0: Na, annó. Ugye, igen. És aztán, ha eltűntek a bálák, akkor verseny volt a fára mászásban, hogy ki tud magasabbra jutni, nyilván le is estünk, de hát igen. Ez ugye benne van. És 18 reflexet említett. Igen. Ezek közül azért néhányat még mondjunk el, mi az, ami... Gondolom, hogy ezek alapján akár a szülő észre is veheti, hogy hoppá, baj van, figyelnem kell a gyerkőcre. Mire figyeljen?
4: Van például két reflex, ami kifejezetten nagyon kötődik az izomtónusunknak a úgynevezett beállításához. Ezek a tónusos labirintus reakciók, ezek benne is van, hogy a labirintus szervre a belső fülünkben ezek hatással vannak. A pici baba például, amikor fekszik hanyatfekvésben, és emelgeti a fejét előre, és behajlik a karja, ez a fajta mozgás, és a lába is, ez a fajta mozgás minta, ez hozzájárul ahhoz, hogy majd a baba felüljön. És viszont, ha ez a reflex megmarad, akkor a tapasztalatunk azt mutatja, illetve a szakirodalom is ezt támasztja alá, hogy a gyermek izomzata, ha túlnyomó többségben van ugye ez a reflex, akkor nagyon laza lesz. A szaknyelv azt mondja, hogy hipoton. Van ennek egy másik verziója, amikor hason fekszik a gyerek, és megemeli a fejét, akkor az történik, hogy a karjai hátrafelé kinyúlnak. Ezt hasonfekvésben kell elképzelni. Ez viszont feszessé teszi az izomzatot, és érdekes módon például ezt a reflexet, ezt a másodikat, ezt az összes széklet visszatartásos gyereknél megtaláltuk. Az elsőt, amikor a fejét emeli, és hajlik a karja, az pedig például annál a beszéd problémánál, amikor a gyereknek nyelvlökéses nyelése van, mert hogy nem, egyszerűen nincs meg a nyelvének a tónusa, és a falatot nem tudja fölpasszírozni a szájpadlására, hanem a fogáról vesz egy lendületet, és így hátra suhintja. És az a baj, hogy vagy hát nem baj, csak ugye az emberek azon gondolkodnak el, hogy az izomtónus az a vázizmokra jellemző valami, de nem, mert a szemünk mozgatásához ugyanúgy kell. Tehát sokszor látom azt, hogy elhozzák hozzám a gyereket, hogy diszlexiás mondjuk, vagyis legalábbis az olvasással elősen problémái vannak. Igen. És akkor kiderül, hogy a szeme az egyszerűen képtelen mozogni. Tehát, hogy

0: Nagyon óvatosak voltunk, mert ugye, amint említettem, most már 3-3,5 éves korban mondhatjuk azt, hogy ezeknek a reflexeknek gátlás alá kell kerülni. De nagyon erős, szignifikáns összefüggést találtunk a között, hogy mennyi időt tölt valaki képernyő előtt, és mennyit nem. És a primitív reflexek milyen mennyiségben vannak meg. Szülői kérdőívet állítottunk össze a képernyő használattal kapcsolatosan. Ebben benne volt a tévé, benne volt az összes iPad, telefon, notebook, minden. És azt láttuk, hogy minél korábban, és minél több időt tölt el a gyerek, annál több primitív reflexe marad meg. Viszont az azt jelenti, hogy ugye, ha követjük a logikát, akkor a kéreg, az agykéreg, az annál kevésbé érik meg, mire ő iskolába megy.
1: Szóval sokkal kevesebb telefon, sokkal több fáramászás, fogunk
0: erről beszélgetni.
1: Igen,
0: sokkal kevesebb tévé.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Stephen Sarlós Erzsébetnek, a Győri Széchenyi István Egyetem tudományos főmunkatársának, szenzomotoros trénernek.
2: Napközben. Napközben. Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Balogh Tamás. A legfrissebb kutatások szerint a pénzügyek terén sokan még mindig nem terveznek előre, sőt, érzelmi alapon vagy ismerősök javaslatára hoznak meg komoly anyagi döntéseket. Ha pedig a nyugdíj előtt takarékosságot nézzük, sok a bizalmatlanság, de ennek ellenére növekvő aktivitás tapasztalható. Hamarosan megnézzük, hogyan működik a nyugdíj előtakarékossági számla, milyen előnyei, költségei, illetve kockázatai vannak. A hírek után jövünk a részletekkel.
3: Pontosan 10 órakor jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina, főbb híreink röviden. Ma dönt az országgyűlés a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Lövöldözés volt az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt. Napos, hűvös időnk lesz, jönnek a részletek. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét, emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedékkiadót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúban ellenőrző korrupcióellenes csomagot is. Gender törvénynek tartja a Fidesz és a KDNP frakció a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó javaslatot, amelyről ma szavaz a parlament. Az ellenzéki pártok szerint a Tisza kormány ezzel visszaengedi a gyermeknevelésbe és az oktatásba az LMBTQ propagandát. A javaslatcsomag a kormány indoklása szerint biztosítja a gyermekek jogát a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéshez, megtisztítja a köztereket a gyermekek fejlődésére káros hirdetésektől, valamint felgyorsítja az eljárást a kórházakban maradt gyerekek ügyében is. Dróntámadásért 2 hajót Bulgária Fekete-tengeri partja közelében, az egyik elsüllyedt. Rumen Radev bolgár miniszterelnök közölte, az egyik hajóról 15, a másikról 1 tengerészt mentettek ki, többet még keresnek. Hangsúlyozta, nincs egyértelmű bizonyíték, hogy ki a felelős, de az elfogadhatatlan támadások miatt bekéreti az orosz nagykövetet. Hozzátette, a történtekről az Európai Uniót és a NATO-t is tájékoztatta, és segítséget kért. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Lövöldözés volt éjjel az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt, egy ember meghalt. További információk egyelőre nem ismertek. A városban ugyancsak tegnap egy másik kerületben egy rendőrt lőttek fejbe, miután a járőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amelyben több ember utazott. A támadók elmenekültek, később a különleges egységek elfogták az egyik embert, a kocsiban pedig 3 lőfegyvert találtak. A hatóságok a 2 eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést. Késes támadás történt délkorában egy piacon. 8 ember megsérült, egyikük életveszélyesen. Az elkövetőt elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen. Délkorát viszonylag biztonságos.

0: uniós országként tartják számon, ugyanakkor az utóbbi években gyakoribbá váltak a késes támadások. Tavaly májusban egy férfi 3 rendőrt szúrt le, szeptemberben pedig egy pizzériában késeltek halálra 3 embert. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló. Felfedező.
2: A művészet és a tudomány találkozása a táncparketten, avagy a mozgás öröme és szenvedélye. A Felfedezőben arra keressük a választ, hogyan válik egy érzelemből látványos mozdulat a színpadon, és mit szól mindehhez a csontunk, izomzatunk. Kiderítjük, hol van a határ a kellemes elfáradás és a veszélyes sérülés között, és a legfontosabb, igaz-e, hogy a tánc a legjobb recept nélküli gyógyszer a stressz ellen?
1: Felfedező a nyelvről és a művészetekről ma délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Napközben. Napközben.
3: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
4: 10 óra múlt 5 perccel, a mikrofonnál Balogh Tamás, jó napot kívánok! A következő témákkal várjuk Önöket. Hamarosan pénzügyi tudatosság rovatunkban a nyugdíj célú öngondoskodásról hallhatnak. Aztán október közepén az élelmezés kérdése kerül előtérbe, hogyan csökkenthetjük a pazarlást, és mit tehet egyetlen ember azért, hogy az élelmiszer valóban eljusson oda, ahol szükség van rá. A Fehér Bot napjához közeledve pedig olyan önkéntesek munkáját mutatjuk be, akik a hangjukkal teszik hozzáférhetővé a könyveket látássérült emberek számára. Egy 2026-os kutatás arra világított rá, hogy sokan inkább családtagoktól, ismerősöktől kérnek tanácsot, mint pénzügyi szakembertől. Pedig a nyugdíjas évekre való felkészülésenél sokkal komolyabb tudást igényel, alapvetően hosszú évek pénzügyi tervezéséről van szó. A megtakarítási formák között jelentős különbségek lehetnek abban, ki kezeli a pénzt, milyen kockázatot vállalunk, és mikor férhetünk hozzá az összeghez. A nyugdíj előtakarékossági számlánál például az adójóváírás lehetősége mellett a befektetés döntések felelőssége is az ügyfélé. Herceg Tibor összeállítása következik.
5: Sokan úgy képzeljük el nyugdíjas éveinket, hogy végre több időnk lesz magunkra, a családunkra, az unokákra, utazásra, vagy egyszerűen csak a pihenésre. De vajon miből fogjuk mindezt megvalósítani? Amíg dolgozunk, többnyire a havi fizetésünkhöz igazítjuk az életünket, aztán elérkezik a nyugdíjba vonulás, és a korábbi kereset helyébe egy másik, sokszor jóval kisebb összeg lép. Csak hogy a számlák nem lesznek alacsonyabbak. A rezsit, élelmiszert, a gyógyszereket továbbra is fizetni kell. Sőt, idősebb korban bizonyos kiadások akár növekedhetnek is. Mindez arra figyelmeztet, hogy nem érdemes kizárólag erre építeni az időskori anyagi biztonságunkat, vagyis a nyugdíjra. S van még egy fontos kérdés. Ugyanaz a nyugdíj egészen más életet tesz lehetővé két különböző ember számára. A nyugdíjas évek biztonsága nem csak azon múlik, mekkora összeget utalnak havonta a számlánkra, hanem azon is, milyen élethelyzetben ér bennünket a nyugdíjba vonulás. Magyarországról például sokan dolgoztak, dolgoznak ma is külföldön. Ennek a nyugdíja magasabb, mint itthon. De feltételei vannak. Tarnóczi László ilyen vendégmunkásokkal beszélgetett nemrégiben.
6: Emese több évet töltött külföldön vendégmunkásként. Milyen munkakörben, milyen országban?
7: Igazából ezért kerültem ki, mert az angol nyelvet szerettem volna jobban elsajátítani. Első körben a vendéglátásban helyezkedtem el, akkor utána iskolában dolgoztam, mint pedasszisztens.
6: Hogyan foglalkoztatták Önt? Számít ez például a nyugdíjában majd?
7: Alkalmazottként voltam foglalkoztatva, és igen, bele számíthat a nyugdíjomba. 2018-ban költöztünk haza, akkor biztosan tudom, hogy beleszámított volna. Most, hogy az EU-ból kivált, ugye Anglia, mert erről az országról beszélünk, így nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez itt Magyarországon nekem majd a nyugdíjban hogyan fog beleszámítani.
6: Hány évet jelentett ez odakint?
7: 7 évig éltem Angliában, és folyamatosan dolgoztam is.
5: Magyarországon 2026 elején az átlagos öregségi nyugdíj körülbelül 261 000 forint volt. Az átlag azonban elfedi a különbségeket. sokan ennél lényegesen kevesebbet kapnak. Azoknak is érdemes számolniuk, akiknek megszakítások voltak a munkaviszonyokban. Vagy vállalkozóként nem mindig magas járulék alap után fizettek. Esetleg a pályájuk egy részében, mint az előbb szó volt róla, külföldön dolgoztak. Bejelentve vagy anélkül. A legfontosabb kérdés, mennyire készülünk mindenre tudatosan, és bizony számít az is, mennyire ismerjük a jogi lehetőségeinket. Kator Zoltán ügyvéd erre hívta fel a figyelmet, bár elsősorban most is a nemzetközi munkavállalásból indulunk ki, a hazai bejelentett időszakok ugyanúgy fontosak.
8: Az európai szabályok esetében két alapelvet kell mindenképpen kiemelnünk. Az egyik az időszakok összesítése. Ez tehát azt jelenti, hogy ha valaki 2-3-4 Európai Uniós országban dolgozott, akkor ezeket a szolgálati időket egybe kell számítani, tehát összesítik ezt a szolgálati időt, így van. A másik pedig az ellátások exportálhatósága, tehát bárhol folyósítani fogják az Unióban ezeket a nyugdíjakat. Klasszikus öregségi, állami öregségi nyugdíjról beszélünk, ezt ki kell emelni. És Magyarország esetében ugye 15 év szolgálati idővel úgynevezett résznyugdíj, 20 évvel pedig öregségi teljes nyugdíj az, ami jár.
5: Egy nyári kutatás szerint a magyar felnőttek többsége bizonytalannak érzi magát a pénzügyek területén. Ennek ellenére egy fontos pénzügyi döntés előtt sokan mégis családtagjaikhoz vagy barátaikhoz fordulnak tanácsért, és csak minden ötödik megkérdezett kér elsőként szakértőtől segítséget. Pedig a nyugdíjra való felkészülésnél különösen fontos, hogy ne csak azt nézzük, mennyi pénzt tudunk ma félretenni, hanem azt is, mi történhet ezzel az összeggel 10, 20 vagy 30 év alatt. Gondoljunk bele, aki 30 évesen kezd rendszeresen megtakarítani, annak akár 3 évtizede lehet arra, hogy kisebb összegekből tartalékot építsen. Aki viszont 55 évesen kezd el foglalkozni a kérdéssel, annak jóval rövidebb idő alatt kell ugyanerre a célra felkészülnie. A hosszú távú megtakarításnak ma már több formája létezik. Azt ma senki nem tudja biztosan megmondani, milyen lesz az állami nyugdíjrendszer 20 vagy 30 év múlva. Azt viszont már most érdemes végig gondolnunk, hogy milyen életet szeretnénk időskorunkba, és ahhoz mekkora anyagi biztonságra lenne szükségünk. Ehhez pedig döntéseket kell hoznunk, és ha lehet, szakemberek tudása alapján is.
4: Szakember pedig már van a stúdióban. Vasas Norbert, a CIP Bank megtakarítási termékekért és szolgáltatásokért felelős vezetője. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Ugye az önök megbízásából készült az említett felmérés, mely szerint a magyar felnőtteknek csak az ötöde fordul elsőként szakemberhez fontos pénzügyi döntései előtt. Na de ez miért van? Tehát a pénzügyi szakembernek ez a szakmája. Tehát ha rossz az autóm, akkor nem kertészhez viszem, hanem autószerelőhöz. Bizalmatlanság? Vagy mi van a háttérben?
9: Alapvetően itt nagyon sokat beszéltünk már az előző műsorban is, és hallgattam, ahol a tudatosságról volt szó, utána jön a következő műsorban, szintén a tudatosságról van szó. Itt is szerintem ez nagyon sokat számít, hogy mennyire ismerjük a pénzügyeket, és mennyire vagyunk tudatában annak, hogy mit kell csinálnunk, hogy kell csinálnunk. És ez onnan indul, hogy a családban mennyit beszélünk róla. Mennyit beszélünk a pénzügyekről, és igenis nem beszélünk eleget. Tehát ha most végig gondolom, a szüleimmel érdemben nem beszéltünk pénzügyekről. A gyerekeimmel próbálok beszélni a pénzügyekről, hogy amikor elmegyünk és egy szakemberhez, akkor ne érezzük kellemetlenül magunkat. Sokszor azért nem mennek, és azért kérdezik inkább családon belül, vagy mostanában már a mesterséges intelligenciát, hogy ott kapjon egy választ, és mert nem biztos, hogy fölmeri tenni azt a kérdést. Pedig ez a legjobb benne, hogyha elmegyünk, akkor biztos, hogy válaszokat fogunk kapni. Mindig szoktuk mondani, hogy nincs rossz kérdés. Tehát szerintem abszolút a bizalom, el kell menni, meg kell kérdezni, mert ott tudunk előrébb lépni, és ott tudunk válaszokat kapni.
4: SMS számunk 0639666. Szép napot! A nyugdíj megtakarítással az a baj, hogy ha minőségi életet akarok nyugdíjasként élni, akkor nagyon sokat kell most félretenni, de akkor a mostani életem lenne nehezebb a megélhetése. Ördögi kör, vagy most élek jól, vagy még bírok utazni, élni és sportolni. Szóval van ebben azért igazság, de hogy miért éppen a nyugdíjas évekre való felkészülés a legnehezebb pénzügyi döntés, mert tényleg az.
9: megint a tudat felől közelítenék, hogy az van a legtávolabb. Tehát azt a dolgot tudjuk, hogy ha én el akarok menni nyaralni, akkor az egy év múlva itt van a nyaralási szezon, ott azt hogy fogom megoldani. Vagy félreteszek minden hónapban valamennyit, vagy megjön majd az egyszeri 13. havi nyugdíj, vagy éppen a bónusz, és akkor abból elmegyek nyaralni. De az, hogy amikor lakás, az már egy távolabbi autó, egy távolabbi gyerek iskoláztatása, ugye ez is a fő célokat mondom, amik így az ember életében elő szoktak jönni, a nyugdíj nagyon messze van. Tehát 20 pár évesként nagyon nehéz elképzelni azt, hogy én magam, majd amikor 70 vagyok, akkor mi az élethelyzetem?
10: Nem, nagyon nehéz, nem is lehet elképzelni.
9: Szerintem igen.
10: Így 20 évesen biztos, hogy nem gondolkodunk ebben, hogy na most kezdek el takarékoskodni, és ez egy teljesen abból a szempontból logikus meglátás, viszont eljöhet az az időpont, amikor azt mondjuk, hogy most meg már minek takarékoskodni, hiszen ugye már nagyon közel vannak azok az évek. Hány éves kortól érdemes elkezdeni félrerakni, és mekkora összeget? Van egyáltalán ilyen?
9: Hát valójában az, hogy bármikor, tehát hogy mindig az a helyzet, hogy a gyerekeknek érdemes zseppénzt adni, hogy lássák, hogy van a pénz, amit vagy elköltök, vagy megtakarítok, és abból egy közép-hosszú távú célt, nyilván gyermek közép-hosszú távú célt lehet ellátni. Amikor elkezdtem dolgozni, akkor mondták, hogy na, itt az önkéntes pénztár lépje bele, mert ez nagyon jó lesz. Nyilvánvalóan fogalmam se volt róla, hogy mit csinálok, merre megyek, miért jó ez nekem. Nyilván mondtak dolgokat, de nem voltam abban a tudatállapotban, hogy ez meghasson, nyilván elindítottam, akkor legyen. És ugyanígy nyugdíjbiztosítás, nyugdíj előtt takarékos szegi számla, ugye ezek mind attól függ, hogy bank, biztosító, vagy éppen pénztár felé indulunk el, mindenhonnan kapunk egy választ arra, hogy nyugdíj. És ezzel fiatalon elindítjuk, akkor kisebb pénzzel is el lehet indulni, tehát jó esélyben azt mondják, hogy hüvelyk új szabály, hogy nagyrészt a fizetésünk 5-10%, hát ha félre rakjuk, nyugdíjra, vagy megtakarítjuk, akkor az egy egészen jó kiinduló pont. Azzal egyébként vitatkoznék, hogy vajon később nem szabad-e? Mert itt pont az előbbi beszélgetésen is volt szó arról, hogy az idősek, stb. Milyen problémákkal szembesülhetnek a idegrendszeri dolgokkal, hogy ehhez nagyon jól kapcsolódik az a történet, hogy egyébként nem csak hosszabban élünk, hanem hosszabban tudunk egészségesebben élni. És ennek következtében, amikor azt mondjuk, hogy én már 50 vagyok, 60 vagyok, most már minek elkezdeni, ez nem igaz, mert nem lehet tudni, hogy meddig fogunk élni.
10: Feltételes módban mondtam.
9: Nagyon jó, nem, szerintem ez pont ezt a tudatot szerintem nagyon érdemes átgondolni, hogy érdemes mindig is végiggondolni a megtakarításokat, hogy ebben, ha elkezdjük, és adunk neki egy rendszerességet, azzal igenis vagyonokat lehet fölhalmozni.
10: Szép napot, hiába takarékoskodok, most lehet, hogy az a pénz 20 év múlva jó, akkor már apró pénz lesz. Ez is egy érdekes hozzáállás, de pont ez a lényege a megtakarítási konstrukcióknak, hogy ne legyen apró pénz.
9: Így van. Szerintem ez kiváló gondolat volt. Készítettünk ilyen különböző szenáriókat, hogyha az ember annó elkezdett megtakarítani, most merre ment. Ugye alapvetően ha megtakarítunk, és csak félreteszünk, akkor nyilvánvalóan az a pénz el fog értéktelenedni. Ugye ha van pénzünk, van megtakarításunk, akkor a legnagyobb ellenségünk az infláció. Őt kell megvernünk, melyik az a termék, ami meg tudja verni. Ugye kezdőként egy állampapír, az egy kifejezetten jó irány, ahol alapvetően az állampapírok verik valamivel az inflációt. Tehát, hogy az a pénz, amit félretettem, az a pénz, amit félreteszek, az többet fog érni az időben is, amikor eljutunk oda. És vannak természetesen más megtakarítási formák, és kezdjük csak az elején, hogy nyersanyagok, vagy éppen részvények. És aztán ezt lehet persze becsomagolni befektetési alapokba, ETF-ekbe, vagy bármilyen struktúrába, de végeredményben a megtakarítások az betét, állampapír, nyersanyag és részvény is ezekből épül föl, attól függően, hogy milyen a mi hozzáállásunk, tudásunk, tapasztalatunk a piacokhoz, ezekből tudunk magunknak összeállítani egy portfóliót.
10: Hát igen, közgazdaságtanból mindig az alaptétel, hogy a rövid távú az ugye nyereségesebb lehet, viszont kockázatosabb, és itt a kockázatoson van a hangsúly, hogyha ez valaki meghallja, hogy az én pénzem az nem ám egy széfben van elzárva, és mindig hozzáteszik az infláció összegét, hanem az valahol szét van porlasztva, nyersanyagokba, IT részvényekbe is meg lehetne sorolni, hát akkor lehet, hogy frászt kap.
9: Ez így van, simán. Tehát ugye ez szokott ez lenni, hogy félünk a kockázattól. Most ha nagyon egyszerűen akarunk menni, akkor a félelem és kapzsiság, ugye ezt szokták mondani, ezekkel az irányokkal megyünk. Van, hogy félünk a részvénypiacoktól, hogy esik.
10: Akkor
9: van,
10: kell venni, azt akkor mondják. Kell. Amikor félünk, akkor kell venni. Ha bátrak vagyunk, akkor kell eladni. Nem ezt mondják a pénzügyi szakmai?
9: Abszolút, abszolút. És ami hogy lehet ezt a félelmet jól kezelni? Nyilvánvalóan az egyik megoldás, ez a rendszeresen megtakarítunk. Mert akkor igenis megvesszük a csúcson, de megvesszük az alján is. És szépen a idővel megyünk előre. Most, ha elkezdünk visszatekinteni, megnézzük a grafikonjait a részvényeknek, Books Indexnek, akkor azt látjuk, hogy itt volt a COVID. Arra most így mindenki emlékszik, szerintem fiatalabbak, idősebbek, hogy ott volt egy nagy visszaesés a tőzsdéken, egy nagy gazdasági leállás, azt a GDP-ben is éreztük, és ha most megnézzük a grafikont egy 5 éves távlatból, akkor azt látjuk, hogy észre se vesszük, hogy
10: bizony,
9: hol volt.
10: Bizony.
9: Ha elkezdünk visszább menni, ugye itt volt a nagy recs, 2008-2009, és mi történt, ha elkezdünk visszamenni, megint nem látjuk már. Mert ezeket a nagy eséseket nagyon gyorsan kiheveri a piac, és megfelelő távolságból az a vonalak kezdenek kiegyenesedni. Nyilvánvalóan azt szerintem az egy nagyon jó, hogy egyik pillanatra a másikra ma merre tud menni egy adott részvény árfolyama. Egyszerű válasz, vagy föl vagy le. Ugye? Nagyságrendileg 50-50%. De ahogy haladunk előre az időben, és több időt hagyunk ennek a részvénynek, akkor sokkal inkább a fölfelé kezd előre jönni. Hiszen a részvény mögött vállalatok vannak, a vállalatok mögött menedzsment van, a menedzsmentnél elvárások vannak, mennyivel kell több profitot hozni, hogyan kell nyerni a piacon, hogyan kell ügyfeleket szerezni, és ez idővel a piaci hektikusságot legyőzve jön az a részvény árfolyam emelkedés, hiszen ez együtt mozog a vállalat teljesítményével.
10: És a nyugdíjtakarékosság az egy hosszú távú befektetés, ami ugye hát közgazdaságtanban mindig nyereségesség felé billen, legalábbis a legtöbb esetben. De mi a különbség a NYESZ, az önkéntes nyugdíjpénztár és a nyugdíjbiztosítás között?
9: Alapvetően ezt különböző szolgáltatók adják. A végeredményként a cél mindig ugyanaz, tehát nyugdíjra elmegyünk takarítani. Az önkéntes pénztárt, hogyha így meg kellene határozni, akkor egy nyugdíjpénztárnál tudunk ilyet nyitni. Az talán az egyik legegyszerűbb forma, ahol nem kell végig gondolnom a befektetési döntéseimet, hanem csak kiválasztok adott portfóliók közül. 3, 5, 6, 7 portfólióból tanácsadó segítségével kiválasztom, hogy melyiket szeretném, és onnantól fogva nincs több dolgom. Havonta beutalok, és nem kell vele foglalkoznom. A nyugdíjbiztosításnál ugye a biztosított társaság adja nekünk ezt a formát, ahol van benne valamennyi életbiztosítás rész, a másik oldalon meg a megtakarítási rész, ahol különböző konstrukciók vannak, van nyugdíjpénztárszerű is, de van olyan is, ahol én magam választhatok befektetési konstrukciókból, eszközalapok jellemzően azok szoktak mögött lenni, ahol egy adott több típusú eszköz be tudok befektetni. Kötvény, részvény, stb. Globális részvény, valamilyen lokális a piac, nyersanyagpiac, aranypiac, tehát ezekben. A NYESZ-en pedig ott nagyon széles választék van, az inkább hardcore ilyen szempontból, tehát ott én tudok dönteni, hogy mit szeretnék csinálni. De itt is lehet úgy menni, hogy a bankárom segítségével gondolom végig együtt, hogy melyik irány lehet jó. A rendszerek, amik nálunk is vannak, nyilvánvalóan átnézik az ügyfélnek az igényeit, és nem engedik azt, hogy többlet kockázatot vállaljon, de nyilvánvalóan megmutatják, hogy milyen hozam lehetőségekről, milyen kockázatokról hozam lehetőségekre marad, hogyha nem megy a részvény irányba. És ott szintén tudok magamnak választani befektetési alapokat, de ha szeretném, akkor tudok elmenni egyedi részvények irányába is. Mindegyiknek az a hatalmas előnye, hogy adómentes, szerintem ez az egyik legfontosabb, és persze kapunk mellé állami támogatást is SZIA-ból visszaírva, de ha esetleg nincs annyi SZIA befizetésünk, az sem gond, igazából a lényeg az, hogy adómentesen tudunk menni. Az egyik legnagyobb ellensége a hozamnak, hogyha ebből le kell adóznunk.
10: Bizony. Nagyon kevés időnk maradt, egy perc, de hogyha valaki hallgatja a műsort, akkor mit tanácsol neki? És mondjuk eddig így nagyon, nagyon libikókán állt egy személyben, hogy félretegyek, ne tegyek, hogy hol érdeklődjön, hogy kezdje ezt el?
9: Szerintem nyugodtan menjünk be a bankfiókba, és kérdezzünk rá, hogy milyen nyugdíj megtakarítások vannak. Azért is, mert ha a tőkét elkezdjük félrerakni 50 ezer forintot, abból 18 millió forint lesz, mondjuk 30 év után. Nem mindegy, hogy ez egy negyede a portfóliónknak, vagy csak a hatoda. Attól függően, hogy mi kötvények, részvények, aranyirányba mentünk el, rengeteget lehet ezzel keresni. Úgyhogy jöjjenek be a bankfiókba, nincs rossz kérdés, és segítünk.
10: Nagyon szépen köszönjük Vasas Norbertnek, a CIP Bank megtakarítási termékekért és szolgáltatásokért felelős vezetőjének, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen.
9: Köszönöm szépen.
10: És amivel folytatjuk, hát nagyban kötődik a bevételünkhöz és a pénzhez, mert hogy mi történik a háttérben, amikor felkapcsoljuk a villanyt, megnyitjuk a meleg vízcsapot, vagy bekapcsoljuk a fűtést. Kevesen ismerik, milyen összetett műszaki rendszerek biztosítják, hogy nekünk csak egy új mozdulatot kelljen tennünk a fényért és vízért. Pénteken, vagyis október 16-án az erőművek éjszakáján olyan energetikai és közmű létesítmények nyitják meg kapuikat, ahová máskor nem léphetünk be. A programokról és a jelentkezésről Scherer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét kérdezzük. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
10: Mit láthat ilyenkor egy látogató az erőművek éjszakáján?
11: Nos, országosan összesen 83 helyszín nyitja meg kapuit. Ezen belül villamosenergiát termelő erőművek, távhőt, melegvizet szolgáltató, fűtőművek, víziközmű szolgáltatók és hulladékgáz gazdálkodók állnak a rendelkezésünkre, pontosabban azok rendelkezésére, akik az erőművekészakája.hu oldalon regisztrálnak előzetesen.
10: Mire lehet számítani egy vezetett látogatáson? Gépeket, irányító termeket, működő technológiákat?
11: Nyilván, hogy intézményeken, helyszíneken változó, helyszínenként változó az, hogy pontosan mit tudunk megnézni. De általában az egész területet, legyen az egy külső, legyen az akár egy belső, egy vezetett sétával megtekinthetünk, a vezérlőket is általában megmutatják nekünk. Természetesen a létszám korlátozott pontosan azért, hiszen ezek veszélyes helyszínek, tehát nekünk a biztonságunkra a szakemberek vigyáznak, akik kísérnek minket, egyébként ez is adja az értékét a pénteki napnak, az erőművek éjszakájának, hiszen azok a szakemberek lesznek a idegenvezetőink, akik igazán értenek, hogy abban az adott intézményben, legyen ez egy energiaipari létesítmény, víziközmű szolgáltató, vagy éppen egy hulladéklerakó, nos pontosan el fogják tudni mondani, hogy ott mi történik.
10: Hogyan lehet regisztrálni, és hol található a helyszínek pontos listája?
11: A helyszínek pontos listája is az erőművekészakája.hu oldalon látható. Nagyon fogyóban vannak a jegyek, de arra kérünk mindenkit, hogyha esetleg lett volna egy kedvenc helyszíne, legyen ez egy atomerőmű, legyen ez egy vízi erőmű, vagy akár egy bánya, és már nincs lehetőség, nézzen körül a környéken, és hogyha talál helyet, akkor regisztráljon oda. Nagyon fontos, hogy a leírásokban az egyes erőművek esetében, vagy az egyes helyszínek esetében pontosan leírjuk azt, hogy milyen megkötések vannak, például hány éves kortól lehet gyermekeket magunkkal hozni. És persze az is fontos, hogy aki elmegy, az laza, könnyű viseletben menjen. A hölgyek kérjük, hogy ne magas sarkú cipőbe jöjjenek, mert ez akár egy külső séta, akár egy intézményen, egy erőműben belüli séta tekintetében nem igazán jó és kényelmes viselet. Viszont ezen a napon tartjuk a távhőszolgáltatás napját is, ez a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szervezetével együtt rendezzük meg, ugyanígy az erőművek éjszakája napján, ami különösen azért is érdekes, mert a távhőszolgáltatás az, ami mindenféle tüzelőanyagot képes felhasználni, a földgáztól a geotermiáig, úgyhogy ez egy különösen érdekes dolog. Természetesen ezen a napon tisztelgünk a szakma előtt, tisztelgünk a szakemberek előtt, akiknek az áldozatos munkája kell ahhoz, hogy mi könnyen hozzáférjünk az energiahordozókhoz, legyen az villamos energia, gáz, vagy akár a víz, elmegy a szennyvízünk, a hulladékunkat szintén elszállítják. Nos, az ember, aki mögötte van, előtte is tisztelgünk, és abban is reménykedünk, hogy azok a fiatalok, akik elmennek pénteken valamelyik intézményt, valamelyik helyszínt meglátogatják, lehet, hogy pont itt lesz az a felismerés, melynek eredményeként a pályaválasztáskor abba az irányba akar tovább menni, ahol az adott intézmény munkáját megismerte, és abban a szakemberek pedig segítettek neki, hogy miért érdekes ez, hiszen az energia holnap is szükséges, a víz szintén, és a hulladék is a jövő zenéje épp úgy. Ebből kifolyólag, aki úgy dönt, hogy így akar, ebben az irányba akar tovább tanulni, nos, az biztos lehet abban, hogy jó helyre teszi le a garast.
10: Scherer Zsoltnak, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjének nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk.
11: Köszönöm szépen!

0: Fél 11 múlt 1 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Október 16-át említettük, és ugyancsak ezen a napon lesz az élelmezési világnap, ami arra emlékeztet, hogy a mindennapi kenyerünk mögött termelők, feldolgozók és rengeteg természeti erőforrás áll. A FAO, vagyis az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet idei jelmondata innovációval egy táplálóbb holnapért. Ez nem csak új gépeket jelent. Egy víztakarékos gazdálkodási ötlet, a régi tartósítási tudás vagy az élelmiszerpazarlás csökkentése is számít. Hogyan lehet egyszerre elegendő, egészséges ételt biztosítani és óvni a környezetet? Erről szól a következő összeállítás.
1: Amikor bemegyünk egy élelmiszerboltba, többnyire természetesnek veszük, hogy tele vannak a polcok. Van miből választanunk, legfeljebb azon bosszankodunk, hogy mennyibe kerülnek az élelmiszerek. A világ sok részén azonban nem az a kérdés, hogy mit főzzenek vacsorára, hanem az, hogy egyáltalán jut-e valami az asztalra. A legfrissebb adatok szerint tavaly 645 millió ember éhezett a világon, és ennél is sokkal többen, csaknem 2 milliárd 700 millióan nem engedhették meg maguknak, hogy rendszeresen, egészségesen és változatosan táplálkozzanak. Különösen súlyos következményei vannak ennek a kisgyermekeknél, akiknek a fejlődését egész életükre meghatározhatja, hogy megfelelő táplálékhoz jutnak-e. Közben a világon megtermelt élelmiszerek jelentős része soha nem kerül az emberek tányérjára. Egy része már a betakarítás és a szállítás során elvész. Másik része az üzletekben, az éttermekben, vagy éppen a saját konyhánkban végzi a szemétben. Hogyan lehetséges, hogy miközben ennyi élelmiszert termelünk, emberek 100 milliói éheznek? És hogyan fogjuk ellátni a következő generációkat, amikor az aszályok, a szélsőséges időjárás és a háborúk is egyre több helyen veszélyeztetik a termelést? Ezekre a kérdésekre keresi a választ az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO. A szervezetet 1945. október 16-án alapították, és erre emlékezünk minden évben az Élelmezési Világnapon. A világnapnak különleges magyar vonatkozása is van. 1979-ben Magyarország kezdeményezte, hogy bekerüljön az ENSZ nemzetközi napjai közé. Budapest pedig ma is fontos központja a szervezet munkájának. Az idei világnap jelmondata: innovációval egy táplálóbb holnapért. Ez első hallásra talán valamilyen bonyolult tudományos fejlesztésre utal, pedig lehet egészen egyszerű dolog is. Egy gazda például, aki kevesebb vízzel tudja megtermelni a zöldséget. Egy iskola, ahol a gyerekek megtanulják, hogyan ne pazarolják az ételt. Vagy éppen a nagyszüleinktől örökölt befőzési, tartósítási módszerek, amelyek ma ismét értékessé válnak. A FAO szerint ugyanis a jövő élelmezését nem csak a legújabb technológiák, hanem a régi tapasztalatok és a mindennapi döntéseink is alakítják. Így a kérdés nem csak az, hogy mit tehet egy nemzetközi szervezet azért, hogy kevesebben éhezzenek, milyen megoldások működnek már a gyakorlatban, hanem az is, hogy mit tehetünk mi magunk, akár a saját háztartásunkban, hogy valóban aztán kevesebben éhezzenek, és több étel kerülhessen a világ más részein az asztalra.
0: A stúdióban pedig itt van már Plantek Lea, a FAO európai és közép-ázsiai regionális kommunikációs vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: 2025-ben világszerte mintegy 645 millió ember éhezett, miközben rengeteg megtermelt élelmiszer veszendőbe megy. Az idei jelmondat: innovációval teremthetünk táplálóbb holnapot. Hogyan kapcsolódik össze az innováció és a jövő élelmiszere és élelmezése?
2: Az innováció, amit mi értünk, az természetesen nem csak a technológiai innováció, tehát nem csak a modernebb gépek, a precíziós gazdálkodás, hanem sokkal egyszerűbb dolgok is, újszerű megoldások, vagy éppen a régi dolgokhoz való visszanyúlás, a tudományos módszerek, az oktatás, ezek mind-mind segíthetnek abban, hogy az előttünk álló legnagyobb kihívásra valami jobb választ tudjunk adni, ugyanis a világ népességre egyre növekszik, egyre többen laknak városokban, tehát nem mezőgazdasági területen, és ezért nagyon fontos, hogy őket, ezt az emberiséget minőségibb, változatosabb és biztonságos élelmiszerekkel lássuk el. Azt látjuk, hogy ez jelenleg nem megoldott, tehát ezért van szükség változásra, itt jön be az innováció szerepe, és erről szól idén az Élelmezési Világnap.
0: Ha a kihívásokat nézzük, ugye az egyre növekvő népesség az egy probléma, óriási dolog, hogy kisebb területen kell nagyobb mennyiséget termelnünk, hiszen ha jól tudom, Magyarországon 80-110 millió köbméter termőtalajt veszítünk évente, 75 milliárd tonnát a világban. Tehát ez óriási. Milyen kihívások vannak még, amivel küzdeniük kell?
2: Így van, ezek a számok nagyon, nagyon riasztóak, a talajok világszerte, talajok egyharmada leromlott állapotú, ez az egyik legkritikusabb probléma. A vízmegtartás képessége, ugye idén itthon is a saját bőrünkön éreztük, hogy milyen az egy, milyen egy évszázados aszály. Ezt nem csak a mezőgazdászok élték meg a mindennapokban. Tehát ez talán a két legfontosabb probléma is, főleg a növénytermesztésben, de egyre inkább az állattenyésztőknek is komoly kihívást jelent. Ezekkel foglalkozni kell itthon, világszerte, vannak már megoldások, javítható lenne a fenntarthatóság a mezőgazdasági termelésben, és a FAO-nál mi erre igyekszünk is megoldásokat adni.
0: Nagyon sok helyen és helyzetben én azt látom, hogy a fejekben van probléma. Gondolok itt a túlfogyasztásra, vagy arra, hogy adott egy technológia, mondjuk a precíziós gazdálkodásnak nem kell az egészet venni, egy részét, vegyük mondjuk csak a csepegtető öntözést, vagy a szántás nélküli talajművelést, viszont nem élnek ezzel a lehetőséggel, mert megvan a fejben, hogy régen is így csináltuk, most is így csináljuk, vagy egyszerűen jól van az úgy. Önök ezt hogy látják, és hogyan lehet ezt az edukációt lefolytatni?
2: Igen, ez nagyon fontos, hogy eloszlassuk azt a tévhitet, hogy az innováció, vagy ezek az új technológiák, új megoldások, ezek csak nagy méretben működtethetők. Tehát nem kell mindenképpen valami óriási befektetést eszközölni. Persze a precíziós gazdálkodás fantasztikus lehetőségeket kínál arra, hogy hatékonyabban termeljünk, kisebb energia, meg input befektetéssel. De azért egy kis termelőnek is vannak lehetőségei. Lehet javítani az öntözés hatékonyságán, kisebb mértékben is be lehet vezetni esetleg digitális mérőeszközöket, vagy lehet éppen digitális platformokon informálódni, plusz tudást beszerezni. Lehet ellenállóbb fajtákat választani, ezek mind nagyon-nagyon fontosak. És akkor azért az edukáció az ott van, mert említette ugye a túlfogyasztást is, a fogyasztó oldaláról is, tehát az, hogyha mi fogyasztók tájékozódunk, vagy egyszerűen csak belegondolunk, mielőtt leveszünk valamit a polcról, hogy jó-e az nekünk, jó az a környezetnek, tényleg szükségünk van arra, vagy azt se tudjuk, hogy mi van otthon a hűtőben, akkor ezen mindezekkel a pici lépésekkel mindegy picit fenntarthatóbb jövőt építhetünk.
0: És említette rögtön beszélgetésünk elején, hogy a múlt szokásai, gondolok itt például nagyszüleinktől tanult élelmiszer tartósítási szokásokra, amik azért hát nem, hogy felveszik a versenyt az új technológiákkal, hát újként hívjuk őket, mert hogy most ugye a fermentálás az mindenhol divatos, de hogy ezeket is újra fel kell elevenítenünk és használnunk?
2: Igen, és köszönöm is, hogy behozták ezt a példát, mert erről is beszélünk idén az élelmezési világnapon, hogy az új megoldások azok nem feltétlenül jelentik azt, hogy szakítanunk kell azzal, ami eddig volt, és valami teljesen új lapot kell kezdenünk. Ezek a régi technológiák egyrészt segítenek abban, hogy tartósítsunk egyébként nagyon romlandó élelmiszereket. Ugye a zöldségek, gyümölcsök, ezek a legsérülékenyebb élelmiszerek. Itt a legmagasabb az élelmiszerpazarlás aránya. Ezt tudjuk, hogy a világon megtermelt zöldség és élelmiszerek 40%-a nem kerül elfogyasztásra. Hogyha ezt tudjuk csökkenteni esetleg azzal, hogy valahogy feldolgozzuk őket, akár ezekkel a jól bevált nagymama módszerekkel, akkor már ezen tudunk valamit javítani, és tettünk valamit az egészségünkért. És ugye tudjuk is, amit említett is, ez a fermentálás most például népszerű, hogy ennek az is az oka, hogy sok szempontból javítja az élelmiszernek az egészségügyi hatásait, tehát hogy jót is tehetünk magunknak, meg a környezetünknek.
0: Bizony, tehát a belső flóránkat az teljesen képes a mikrobiomokat helyre rakni, igen. És érdekes, hogy ezt most fedezték fel nagyon sokan. Ugye a FAO szerint 645 millió ember éhezett tavaly, ezt említettem is, hol a legsúlyosabb a helyzet, és milyen tényezők nehezítik még itt ezt a problémát?
2: Igen, ez a világ lakosságának közel 8%-a, akit így ez az akut élelmiszer hiány, tehát az, amikor nem fogyasztanak elég kalóriát, ez érinti őket. Ez leginkább Afrikában és Ázsiában jellemző, jelenleg 13 úgynevezett éhségválságot ország vagy terület van. Ezt azt gondolom, hogy sok hallgató magától is tudna már tippelni erre. Szudán, Gáza területe, Afganisztán, Jemen, Haiti, Libanon, tehát hogy csak párat felsoroljak, azért ezt látjuk, hogy egyik sem kontinensünkön van szerencsére. Úgyhogy leginkább ott ahol a konfliktusok, a válságok dúlnak, ahol a gazdasági helyzet nagyon kihívásos, illetve ahol a maga szélsőséges időjárás idén, ez például az El Niño hatása sokkal erőteljesebb. Igen, a szuper El Niño sokkal erőteljesebben jelent meg. Ezeken a területeken a leginkább problémás az éhezés, és itt a legmagasabb az éhezők is, a súlyosan éhezők aránya.
0: És sajnos, ha már a szuper El Niño-t említette, hogy 2027-ben is komoly hatása lesz, főleg Európára. Ezt hallottam, bízunk benne, hogy ez még változni fog. Na de 645 millió éhező ember. Miközben a világ más részén, mondjuk egy ultra all-inkluzív szállodában egy nap 15 zsák felhasználható élelmiszer dobnak ki. Tudom, hogy ez egy ilyen nagyon szép gondolat, hogy ezt a kettőt így egyiket ide kell rakni oda, és akkor megoldódik. Ez nem ilyen egyszerű, de akkor mit lehet tenni? Hiszen egyensúlyban van a dolog, de mégsem.
2: Igen, több mint fél milliárd ember éhezik, miközben elég élelmiszert termelünk a világon, hogy mindenkit képesek legyünk ellátni. Tehát, hogy ez a világ egyik legnagyobb ellentmondása, hogy van a földünkön, igen, jelen van, de mégsem elérhető. Sajnos ez pont ezekre a strukturális, rendszer szintű problémákra mutat rá, hogy a tárolás, az infrastruktúra, a logisztika, az elosztás és a hozzáférés nem működik megfelelően. És érdekes módon ez nem csak azt jelenti, hogy mi itt a fejlett országokban pazarlunk, a fejlődő országokban, Afrikában, Ázsiában meg az emberek éheznek sokszor. Élelmiszervesztesség például náluk jelentkezik leginkább, éppen az ilyen infrastruktúrális hiányok miatt, mert megtermelnek egy gyümölcsöt, egy zöldséget, egy gabonafélét, de nincsen megfelelő hűtőház, nincsen megfelelő út, ahol el tudják gyorsan szállítani, és a többi. Tehát emiatt ott is nagyon nagy veszteségek keletkeznek, tehát ezekre a problémákra viszont, mivel rendszer szintűek, ezekre a kormányzatoknak, élelmiszeripari cégeknek és a nemzetközi közösségnek együtt kell valami megoldást találnia.
0: A Magyar Élelmiszerbank Egyesület éppen ezen próbál változtatni, a megmentett élelmiszereket eljuttatni azokhoz, akiknek valóban szükségük van rájuk. Az élelmezési világnap alkalmából pénteken ismét élelmiszeradomány konvoj halad át Budapest belvárosán, hogy felhívja a figyelmet az összefogás és az élelmiszermentés fontosságára. A kezdeményezésről és az Élelmiszerbank mindennapi munkájáról Nagy György Andrást kérdezzük. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: 21. alkalommal indul el az élelmezési világnapi adománykonvoj. Hány kamion vesz részt az idei akcióban, és mennyi élelmiszert szállítanak, és hová kerülnek az adományok?
3: 21 autó, teherautó és kamion, illetve kisebb dotcom autó lesz benne ebben az autósorban. És a 21. alkalommal indul, ahogy ön is mondta, útnak ez az adomány tömeg. Idén 55 ezer kilónyi felajánlást fognak szállítani ezek az autók. Mindegyik egy-egy olyan gyártónak, kereskedőnek, forgalmazónak az autója, akikkel az Élelmiszerbank egyébként az év minden napján együttműködik azért, hogy megmentsük azokat a feleslegeket, amik náluk keletkeznek, közeli lejáratú termékeket, csomagolási hibás termékeket. Azonban erre a napra dedikáltan 55 tonnát, azaz több mint 11 ezer élelmiszer csomagra való felajánlást ajánlanak fel erre a célra. Keresztül fognak haladni az autók majd Budapest belvárosán, és a cél az pedig az Élelmiszerbanknak a központi raktára. Ez mondhatjuk úgy is, hogy az ország legnagyobb adományraktára, 3000 négyzetméteren több száz tonnányi felajánlás vár arra, hogy rövid úton kiosszuk őket nélkülözőknek. itt egy-két napot fognak pihenni, úgymond a termékek, és szétválogatás után pedig kisebb vidéki családsegítőkhöz, szociális központokban, nagy családos szervezetekhez fognak elkerülni, és így jutnak majd el a végfelhasználókhoz, ahogy említettem, több mint 11 ezer nélkülözőhöz.
0: Ugye a konvoj a Hősök terén is megáll, pénteken kollégánk onnan a helyszínről be is fog jelentkezni itt élőadásban. Mi történik ott pénteken, és miért tartja fontosnak, hogy ennyire megjelenjen, ennyire látványosan ez a segítségnyújtás?
3: Ahogy a beszélgető partnere Plantek Lea is említette, az idei központi témánk az innováció, és igyekszünk ezt nagyon részletesen körüljárni. Egyrészt az Élelmiszerbank is, az FAO képviselő is. Ott lesznek majd a megszólalók és az előadók között, de reményeink szerint tiszteletét teszi majd Bóna Szabolcs agrár- és élelmezésügyi miniszter, illetve Szász Máté neurobiológus is, és pontosan azokról a tradíciókról, illetve létező innovációkról szeretnék ott majd beszélni a nagy érdeműnek, amik már működnek. Például az Élelmiszerbank Egyesület amellett, hogy naponta több száz áruházból összegyűjt kb. 30 ezer kilónyi élelmiszerfelesleget a rászorulók számára. Most már olyan online platformot is fejlesztettünk, amivel éppen egyébként nyugat-európai fővárosokkal tárgyalunk, hogy ők is átvennék ezt tőlünk, hatékonyan, digitális eszközökkel tudjuk az élelmiszert megmenteni, minél gyorsabban nélkülözőkhöz juttatni, vagy említhetném csak Európa első ebédmentő hálózatát iskolai menzákról, amit szintén az Élelmiszerbank indított útjára. Ezeket is be fogjuk mutatni, azonban ami nagyon fontos, hogy együtt tudunk demonstrálni, egy nagy összefogást megmutatni abba az irányba, hogy egyszerűen közösen össze kell fogni akár az állami szereplőknek, akár a kereskedelem résztvevőinek és a civileknek is azért, hogy ez a rengeteg felesleg és a pazarlás az a jó irányba terelődjön és nélkülözőkhöz kerülhessen, és az autósor pedig abban is segít nekünk, hogy a lakossághoz is eljusson mindennek a híre, hiszen gyakorlatilag végig megyünk Budapest történelmi belvárosán, nagyon sokan fognak találkozni ezzel az üzenettel.
0: És ha valaki a műsort hallgatja és szeretne segíteni, akkor mit tehet, hogyan kapcsolódhat be magánemberként, akár adományozóként, akár önkéntesként?
3: Amiről most meséltem, az Élelmiszerbank működés, ez egy klasszikus alulról jövő civil szervezetnek a mindennapjait írja le tulajdonképpen áruházakból, menzákról, most már nagyobb céges rendezvényekről is mentünk, non-food adományokat is kiosztunk, és mindezt egyfelől önkéntesek segítségével tesszük, illetve több száz karitatív szervezetnek a bevonásával, másrészt pedig az egészet úgy tudjuk működtetni, hogy bárki, aki úgy gondolja, az hozzájárulhat pénzügyi adománnyal is. Az élelmiszermentés azért is nagyon érdekes segítségnyújtási mód, mert rendkívül hatékony. Ha bárki akár csak 1000 forintot felajánl erre a célra, abból mi 30 ezer forint értékű élelmiszert tudunk megmenteni és célba jutatni. Ugyanis ezeket a közeli lejáratú csomagolási hibás termékeket ingyen vehetjük át a kereskedőktől. Nekünk pusztán a logisztikának, a háttérben zajló folyamatoknak a biztosításáról kell rendelkeznünk, ezt kell biztosítanunk, úgyhogy minden más pedig arra tud fordítódni az élelmiszer valódi értéke, hogy nélkülözőknek a mindennapjait tegye könnyebbé.
0: Nagy György Andrásnak, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatójának nagyon szépen köszönjük, hogy vendégünk volt.
3: Én is köszönöm.
0: A stúdióban pedig továbbra is vendégünk, Plantek Lea, a FAO európai és közép-ázsiai regionális kommunikációs vezetője. A beszélgetés kapcsán, ami elhangzott, felmerül ugye a kérdés, hogy mit tehetünk azért, hogy otthon is kevesebb élelmiszer kerüljön a szemétbe.
2: Igen, erre mi azt mondjuk, hogy nem kell felforgatni az életünket, nem kell hirtelen mindent megváltoztatni. Egyszerű, apró trükkökkel, kisebb finom hangolással már nagyon sok mindent tehetünk. Ilyen például az, hogy benézünk a hűtőbe vagy a kamrapolcra, mielőtt elmegyünk vásárolni, hogyha van otthon valami.
0: És nem éhesen megyünk.
2: Igen, az egy másik része, esetleg valamit még csipegetünk, mielőtt elindulunk, de mindenképp tudjuk azt, hogy mi mi van otthon, mi vár ránk a hűtőben. A másik, hogy bevásárló listát írunk. Ezt tudom, hogy nem egy világmegváltó ötlet, de biztos, hogy sokan nem használják. Én például a telefonomat használom erre, bármikor eszembe jut valami, akkor ezt egyszerűen oda rögzítem. És akkor, amikor meg eljutok a boltba, már tudni fogom, hogy mi az, amire tényleg szükségünk van. A másik az, hogy ha a hűtőbe benézünk, nagyon sokszor ugye rutinból, ha valami újat veszünk, betesszük a hűtő legelejére, hátrébb toljuk azt, ami már eleve ott van, és akkor így azok szépen ott lejárnak, megromlanak. Hogyha van egy pici időnk, akkor esetleg ezt meg lehet cserélni, meg lehet forgatni a dolgokat. Vegyük előre, amit már ami korábban ott volt a hűtőben, legyen az a szemünk előtt, és akkor biztosabb, hogy nem fog lejárni. Hogyha már lejáratról beszélünk, nagyon fontos, hogy értsük a különbséget, ez a két lejárati kategória között, ugye van ez a minőségét megőrzi, és van a felhasználhatósági. Ez a felhasználhatóság, ez egy sokkal szigorúbb dátum, ami azt mutatja, hogy tényleg meddig fogyasztható az az élelmiszer. A minőségét megőrzi, ott ez szabadabban értelmezhető, nagyon fontos, hogy megnézzük, esetleg egy száraz élelmiszer, az nem biztos, hogy megromlik azon a napon éjfélkor, és másnap már nem fogyasztható. Úgyhogy ilyen tippekkel, vagy egyszerűen megpróbálni a maradékot, mint ahogy említettük már, akik követtek eddig is, például savanyítás, feldolgozás, lehet felhasználni maradékokat, lehet újra gondolni őket. Én mindenkit bátorítok arra, hogy a technológiát használjuk jóra is, lehet kérdezni az internetet, a mesterséges intelligenciát, adjon nekünk ötletet, hogy mit tudunk abból készíteni, és szerintem ebből így nagyon meg tudjuk könnyíteni ezzel az életünket.
0: Az utóbbi években azt látom, hogy a szezonális és helyi alapanyagok azok egyre jobban előtérbe kerülnek. De nem mindig egyszerű azért ezt megoldani, hogy valaki be tudja szerezni helyi termelőtől, de gondolom, hogy van erre azért megoldás, hogy valamilyen közösséghez csatlakozni, ahol én átvehetem a friss tojást, a répát, és még sorolhatnám.
2: Igen, ez a vidéken élőknek, de a városokban élőknek egyaránt nem adott feltétlenül, hogy a szomszédban valaki vagy egy piac legyen, aki vagy olyan termelő, akitől tudnak közvetlenül venni. Ha valakinek ez belefér, az egy nagyon pozitív dolog. Ugye ezzel támogathatjuk a helyi termelőket, ahogy ezt szakmailag mondjuk, egy rövidebb értékláncot támogatunk, tehát ahol kevesebb a köztes szereplő, aminek azért általában lehet pozitív hozadéka az étel ökológiai lábnyomát tekintve, bár ezt hozzáteszem, hogy nem garancia arra, hogy ez egy fenntarthatóbb termék lesz mindazonáltal. És igen, vannak kosárközösségek, lehet akár online rendelni is most már, támogatni gazdákat, akik friss, szezonális, aktuális élelmiszerekkel látnak el minket, úgyhogy aki erre nyitott, azt szerintem nagyon hamar talál hozzá földrajzilag közeleső lehetőséget.
0: Önök ugye a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel közösen dolgoznak, és október 16-án melyik programot ajánlaná a hallgatóknak? Vagy mit láthatnak mondjuk a fővámtéri vásárcsarnokban?
2: Nagyon sok programmal készülünk idén, gyakorlatilag egy élelmezési világnapi hónap lesz október. Számos egyetem, nemzetközi szervezet és sokan mások csatlakoztak a felhíváshoz, úgyhogy akit érdekel, az a FAO-nak a honlapján talál erről több információt. Talán amit kiemelnék, az a főleg a budapestieknek a figyelmébe, az Étel, ami összeköt címmel fotókiállításunk lesz a Városháza Parkban, a Károly körúti részen. Ez egy ingyenes kültéri fotókiállítás, tehát lehet arra sétálni, néhány kép révén tudunk egy picit utazni itt Európa, Közép-Ázsia kulináris, gasztronómiai tradícióját megtekintve, tehát hogy szerintem ez egy nagyon jó program lehetőség. Hogyha valaki esetleg felnéz a Margit hídon áthaladva, akkor már láthatja az élelmezési világnapi zászlókat is. Ami pedig még a partnerprogramokat illeti, kiemelném, ha már itt a vásárokról beszéltünk, a budapesti piacokat, ugyanis a Budapest Vásárcsarnokai ZRT csatlakozott a felhívásunkhoz, és pénteken és szombaton több vásárcsarnokban lesznek kóstolók, szezonális helyi magyar élelmiszerekkel, illetve családoknak érdekes lehet a Magyar Vöröskeresztnek a programja csütörtökön és szombaton, ahol én interaktív élelmiszerpazarlás elleni feladatokkal várják a Vöröskereszt székházban az érdeklődőket.
0: Egyébként beszélgetésünk elején is feltettem volna a kérdést, nem is tudom, miért vártam eddig, hogy Magyarország milyen szerepet játszik a FAO-ban, tehát az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet munkájában, és miért Budapesten működik a regionális iroda? Ez egy jó dolog, tehát nem úgy kérdezem, hogy de miért itt működik.
2: Igen, ez egy fantasztikus siker igazából. Pont jövőre lesz 30 éve, hogy a FAO regionális irodája, amiből 5 darab van a világon, tehát ebből egy regionális iroda itt van Budapesten, és ez egy nagyon nagy diplomáciai siker volt annak idején. Tehát 30 éve működik itt, emellett a globális szolgáltatóközpontunk is innen működik, úgyhogy el lehet mondani, hogy Magyarország kiemelt szereppel bír. Egy másik érdekesség pont itt az élelmezési világnap kapcsán, hogy egyébként ez egy magyar javaslat volt a 70-es évek végén, amit aztán az ENSZ közgyűlés támogatott, és így egy picit így magunknak is érezhetjük ezt az élelmezési világnapot, és talán egy kicsi ösztönzőt ad ez nekünk itthon magyaroknak, hogy még jobban odafigyeljünk a tudatosságra, a táplálkozásban, a változatos étkezésre ezen a napon, meg a fenntarthatóságra is.
0: És ha minden hallgatónk csak egyetlen egy dolgot változtathatna meg a szokásain, akkor ön szerint mi lenne a leghasznosabb? És nyilván itt az élelmezéssel kapcsolatos dologról van szó.
2: Igen, szerintem a tudatosság a kulcs, amit az előbb is említettem, tehát, hogy jobban tervezzük meg, hogy mit vásárolunk otthonra, figyeljünk az étrend tudatosságára is, erről talán egy picit olyan kevesebbet beszéltünk, de nagyon fontos a változatosság, az, hogy széles körű alapanyagokat használjunk, mert az éhezés nem csak mennyiségi lehet, hanem minőségi is. Illetve próbáljunk kevesebbet pazarolni, amihez most adtunk pár ötletet, és remélem, hogy ebben mindenki talál magának olyat, amivel kicsit jobban tudja tenni a mindennapjait.
0: És köszönjük az ötletet, meg a beszélgetést is. Pantek Leának, a FAO európai és közép-ázsiai regionális kommunikációs vezetőjének. Köszönjük, hogy itt volt velünk.
2: Én is köszönöm.

0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra van. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Balogh Tamás. Október 15-e a Fehér Bot világnapja, amely a vak és gyengéllátó emberek helyzetére, jogaikra és társadalmi esélyegyenlőségére irányítja a figyelmet. Ehhez a naphoz kapcsolódóan kiemelt szerepet kap az akadálymentes kultúra, amelynek egyik legmeghatározóbb hazai bázisa a Bodor Tibor Kulturális Egyesület, melynek önkéntesei könyveket olvasnak fel, így olyan irodalmi műveket, tankönyveket és meséket tesznek elérhetővé, amelyek egyébként nem lennének hozzáférhetők a látássérült közösség számára. A hírek után jövünk a részletekkel.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Újra elérhető az Erasmus Plus és a Horizon program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Még idén elkezdődik a sorozatgyártás a BYD szegedi gyárában. Napos, hűvös időnk lesz. Jönnek a részletek. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Bak András köztársasági elnök megfontolása visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás, 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa programa a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Magyarország jelentős haladást ért el a jogállamiság helyreállítása érdekében, jelentette ki a brüsszeli igazságügyi biztos az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni 7. cikk szerinti eljárást is. Michael Magret ugyanakkor emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre, de a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentése szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések hozták az építőipart. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágáért felelős vezetője közölte. A kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi. A lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. Továbbra is késésekre kell számítani a 60 és új szászi vasútvonalon, a reggeli Kőbánya felsőn történt áramszedő törés, majd felső vezeték meghibásodás miatt. A keleti pályaudvar Rákos szakaszon csak jelentős korlátozásokkal járnak a vonatok és pótlóbuszok is közlekednek. Halálos baleset történt egy vidámparkban, a Georgia állambeli Austellben. Egy ember kizuhant a hullámvasút kocsijából és életét vesztette. Sokan megsérültek. Átmenetileg az érintett hálózat összes hasonló eszközét lezárták. Az amerikai tévécsatornákon bemutatott videókon az látható, hogy a hullámvasútról kimenekítették az embereket. A georgiai vidámparkban a mostanival együtt már legkevesebb 7 haláleset történt. Híreink végén az időjárásról. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű.

0: szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. Kedves hallgatóink, délben Krónikával várjuk Önöket.
1: Műsorajánló. Szóda.
2: Halász Judit színművész lesz a vendégünk, aki 60 éve játszik a Víg Színházban, és ma is töretlen sikerrel járja az országot gyerekkoncertjeivel. Múzeumi mesehős konferencia Gödöllőn, TikTok videókban népszerűsítik a könyvtárat Zalaegerszegen, és a Győri Vaskakasbáb Színház 35. évada.
1: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Napközben.
3: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
4: 11 óra után vagyunk 5 perccel, köszöntöm Önöket, Balogh Tamás vagyok. Egy könyv sokaknak a lapok forgatását jelenti, másoknak viszont azt, hogy valaki hangosan felolvassa a történetet. A látássérült olvasók számára a jól elkészített hangos könyv a szép irodalomhoz, az ismeretekhez, a kalandokhoz és a közös kulturális élményekhez is hozzáférést adhat. Herceg Tibor a Magyar Vakok és Gyengéllátók Szövetsége elnökével, Nagy Sándorral és három tagjukkal, Berta Brigittával, Puskás Dáviddal és Gerstmeier Györggyel ült le beszélgetni arról, hogy számukra a hangos könyvek, a mások hangján megelevenedő könyvek milyen világokat nyitnak ki.
5: Milyen a jó hangos könyv az Önök számára?
6: Én hozzá vagyok szokva mindenféle olvasáshoz, mert én még abban az időben jártam iskolába, amikor nem volt számítógép, és felolvasás útján lehetett hozzájutni a tankönyvekhez. Nem csak édesanyám olvasott fel, hanem osztálytársak, munkatársak, tehát sok segítőm volt, és nagyon sokféle módon volt felolvasva, ami néha egy kicsit megviselte az embert. Így én szeretem a jó minőségű hangos könyvet és a jó minőségű felolvasást, de ha a könyv érdekel, akkor én ezért nem szoktam fennakadni, hogyha nem annyira tetszik a felolvasó.
5: És Önök?
7: Én csatlakozom Sándorhoz. Engem sem zavar, hogyha éppen rosszabb a minőség, ha érdekes a történet, vagy a maga a könyv.
5: Gyanítom, nagyon kell figyelni akkor.
7: Igen, akkor egy kicsit jobban kell figyelni, de még nem találkoztam olyan könyvvel, amire azt mondtam volna, hogy hát ezt nem hallgatom végig, mert nem lehet érteni.
8: Nekem sajnos, hogyha nem jó a felolvasás, nekem elviszi a fókuszt. Jó. Úgyhogy én ebből a szempontból azt hiszem, kicsit finnyásabb vagyok.
5: Tehát akkor a hang az akár lehet zavaró is, és azon gondolkodik, hogy miért ilyen?
8: Igazából nem a hang az szokott zavarni, hanem inkább, hogyha mondjuk egy felolvasó túljátsza a szerepeket. Aha. Én azt nagyon nem szeretem, ha mondjuk egy férfi felolvasó olvas, és elkezdi utána az ilyen női hangot. Olyan kínosnak érzem, és akkor nem hallgatom meg.
9: Igen, mert vannak jó felolvasók, ahol például, ha már Bodor Tibor, akkor Bodor Tibor. De hát, hogy ő például mondta, hogy hétvégén hallgattunk a barátnőmmel könyvet, ő is átasérült. A könyv az még nem is volt annyira nagy szám, de a Tibor tök jól olvasta. De hát mondjuk színész, tehát jó is olvasott, meg ő sokat is olvasott föl, és mondtam is, hogy ugye, hogy milyen jól olvas a Tibor. És akkor mondta, hogy igen, időzőben rosszabb könyvben is sokat tud javítani a felolvasást. Tehát oda visszaműködik ez a dolog, hogyha jó a felolvasás, akkor a rosszabb könyv is lehet jobb. De fordítva is, ha nem olyan a felolvasás minősége, akkor az le is tud vonni. Kevés ilyen van.
5: Mit tud hozzátenni egy könyvhöz egy jó felolvasó, egy jó felolvasás?
9: Hogy mond-e valaki egy viccet például, vagy hogy mesél egy jó sztorit? Tehát azt is, hogyha mondjuk valaki ilyen farszal elmond egy jó sztorit, az nem olyan. Jól kell tudni ezt is, és nehéz eltalálni, hogy ne is játssza túl a könyvet, ahogy a Brigi is mondta, hogy ne játssza túl a könyvét, aki felolvas, de ne is az legyen, hogy akkor az akció jelenettől kezdve a romantikus jelenetet ugyanúgy olvasom, mindent, az nem jó. Tehát, hogy itt is meg kell tenni azt az egyensúlyt, ami ugye fontos, hogy jó legyen a felolvasás.
8: Szerintem jobban bele tudjuk élni magunkat a történetben, hogyha jól van átvonatva, ilyen módon.
9: Igen, megjön nekem is, én is gyerekkoromban olvastam először, hogy a hangos könyvet még anyukám intézte nekem, ugye a kazettán, akkor mi kazettán mentek a kölcsönzés, és én nagyon szerettem, én olvastam hangos könyvet is, én olvasok számítógépen is, olvasok AI-jal is, én nagyon sok felőképpen olvasok, és azért mondom, hogy a jó felolvasás az tényleg fontos, meg az kincs.
5: Szoktak visszajelzést adni egy-egy könyvről, vagy felolvasásról?
6: Van lehetőség, tehát az az alkalmazás, ami most ki van fejlesztve a hangos könyvek hallgatásához, ott lehet értékelni a könyvet is, és lehet értékelni a felolvasót is. Így meg tudják tenni az olvasók.
4: Stúdióban vendégünk Puskás Kata Szidónia, a Bodor Tibor Kulturális Egyesület elnöke és alapító tagja. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
4: Hogyan született az Egyesület elnöke, és miköze Bodor Tibor színművész örökségéhez? Aki egyszerűen ugye úgy gondolta, hogy könyveket olvas fel azok számára, akik nem láthatják a leírt betűket.
10: Nagypapám volt Bodor Tibor színművész, aki ugye egy maga több mint 9000, vagy közel 9000 órát olvasott fel, ami 514 hangos könyvet jelentett, és nagyon őszinték akarunk lenni, szerintem a világon sok látó se olvas el egész életében magába 514 könyvet, nem hogy hangosan. És hát az Egyesület úgy született, hogy Kovács Maximilian, az alelnökünk, a Facebookon közzétett egy felhívást, hogy önkéntes felolvasókat keres, mert hogy 2000-ben körülbelül megállt a hangos könyvgyártás Magyarországon, a látássérültek részére. Ugye nagypapám 98-ig olvasott föl, utána még egy-két évig voltak azért aktív színművész felolvasók, és 2000 és 2017 között ez a nullához közelített ez a szám, ami elkészült hangos könyvben, és egyszerűen egy olyan nagy űr keletkezett a kortárs irodalomból is, meg egyáltalán, hogy ő úgy gondolt, hogy megpróbál felolvasókat keresni, és jó magam is erre jelentkeztem, és beleírtam, hogy Bodor Tibor unokája vagyok, és mivel nekem a versenyszférából van vezetői és projektmenedzsmenti tapasztalatom, így amikor azt láttam, hogy itt nagyon sok a kérdés, nagyon sok a nyitott dolog, és ezt az egészet meg kéne szervezni, akkor Maxival megbeszéltük, hogy legyek az Egyesület elnöke, és tulajdonképpen felépítettünk egy olyan szervezetet, ahol ma már több száz aktív önkéntes olvas föl, és pont most csütörtökön, ahogy ugye a beharangozóba is mondtátok, a Fehérbot világnapján fogják megkapni a felolvasóink, a hangomat adom díjat, akik már 500 órát olvastak föl, és az eddigi díjazottak 24-en vannak, és én vagyok olyan elvetemült számok embere, hogy kiszámoltam, hogy ez 12 ezer óra, tehát 24-en egy kicsit olvastak fel többet, mint Bodor Tibor egy maga. Tehát... Nekem a nagypapám példája mindig ezt mutatja meg, hogy ha egyetlen ember ennyire képes, hogy ezt hagyja maga után, akkor ha sokan teszünk azért, hogy a világ jobb hely legyen, vagy kultúráltabb, akkor azzá válik.
4: Kovács Maximilianre csak azért térjünk vissza egy pillanatra, mert egyszer írt nekem, kedves Tamás, ne haragudjon, amiért teljesen ismeretlenül zavarom, egy valószínűleg teljesen szokatlan témában. Én még nem itt dolgoztam egy másik rádióban, és erre kért fel, hogy olvassak fel én is könyvet. Bevallom őszintén, én ezt nagyon szívesen fogom majd űzni, amikor tudom, az embernek arra van ideje, amire szán, de jelen pillanatban arra se nagyon van időm, hogy olvassak, nem még hangosan, de én ezt letettem a voksomat emellett, hogy fogok, egyszer el fogok jutni oda. Hányan dolgoznak az Egyesületben önkéntesként?
10: Ahogy említettem is, több százan, tehát szerintem azok, akik legalább egy hangos könyvet felolvastak, mert ugye ez úgy néz ki nálunk ez a folyamat, hogy aki jelentkezik felolvasónak, az ha elfogadásra kerül, és azt mondja a rá három látássérült közül kettő, hogy ő alkalmas a felolvasásra, akkor bekerül egy privát csoportba a Facebookon, ahol koordináljuk ezt a munkát, kap egy dokumentumot, hogy hogyan kezd neki a felolvasásnak, amiben leírjuk, hogy hogyan tud könyvet választani. Rengeteg igényelt könyv van a látássérültek részéről, ami arra
4: vár. Így egy választás? Tehát, hogy van egy lista, amit szeretnének meghallgatni, és akkor ebből lehet választani.
10: Javasoljuk, hogy ebből válasszanak, de ajánlhatnak a felolvasók is műveket, hogyha ezt az Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének a könyvtárosával leegyeztetik, hogy tényleg szükség van-e arra a könyvre, mert például bármi meglepő, ugye a legtöbb felolvasó nagyon-nagyon szívesen olvasna fel mesét, viszont a mesére kevésbé van igény, tehát kevesebb a gyermek hallgatója, ugye egy gyereknek könnyebben olvasnak föl mesét, mint az, hogy felnőtt irodalmat felnőttek számára, úgyhogy elsősorban felnőtt könyvekre van igény, és ott is azért vannak kategóriák, amik bekerülhetnek a könyvtárba, vagy nem.
4: Pedig a Csukás Meserádiónak most olvastam fel újabb öt mesét, így három óránál járok, tehát hogy végül is haladok lassan ezen az ösvényen. Mitől lesz élvezhető egy civil önkéntes felolvasása? Adnak erre is instrukciót, vagy küldenek hanganyagot, hogy hát így szeretnénk?
10: Hát erre egy nagyon aranyos történetem van pont Nagy Sándor elnök úrra, hogy amikor elkezdtem életem első hangos könyvét, akkor ugye én olyan szerencsés vagyok, hogy Bodor Tibortól beszédtechnikát is tanultam, és hát nagyon szépen lassan, ugye a Nehadar viszonylag egy monotonabb hangon sikerült felolvasni, mire visszaüzente elnök úr, hogy hallgassak több Bodor Tibort, akkor még nem tudta, hogy nagypapám Bodor Tibor színművész. Szerintem elég sokat hallgattam életemet, egyébként azóta is nagyon boldog vagyok, hogy az 514 könyvből 400 elérhető, és bármikor, hogyha egy nagypapai mesére vágyok, akkor elindítok egy hangos könyvet vele, de hogy viccet félretéve, ugye nagyon fontos az, hogy ne legyen túl monoton, hangsúlyozzunk, de ugyanakkor például ne adjunk a különböző szereplőknek különböző hangokat, mert tuti, hogy 3-400 oldal végére, 800-nál meg pláne össze fogunk kavarodni, hogy kinek milyen hangot adtunk. Nem is igénylik. Nagyon fontos, hogy igazándiból ez egy kicsit olyan, mint egy narráció, amikor elmeséljük a történetet valakinek, de mi nem adunk bele túl sok érzelmet. Pontosan, tehát, hogy ő el tudja látássérültként képzelni, ő érje meg az érzelmeket, tehát ezért is inkább egy kicsit egy narráció, de természetes, hogy azért van, amikor a mi hangunk is megcsuklik egy-egy, tehát például pont az első könyvemnek a végét azt hiszem 5-ször olvastam fel, de képtelen voltam anélkül, hogy egy kicsit elérzékenyüljek a végén.
4: Kell színészi, vagy rádiós képzettség, vagy bárki jelentkezhet?
10: Bárki jelentkezhet, semmilyen képzettség nem szükséges, viszont többek között az egyesületünk biztosít ingyenes beszédtechnika órát hetente egyszer, egy végzett színművésszel, Jancsó Saroltával, a velünk dolgozó önkéntesek részére, pont azért, mert egyébként én azt gondolom, hogy a szép és tiszta beszéd az az életben mindenhol a hasznunkra válik, tehát akár prezentálnunk kell, vagy bárhol beszélni, ez mindig is egy hasznos dolog, de nem szükséges előfeltétel, hát vannak bizonyos, sajnos például tájszólással, beszédhibával, olyan hanggal, amit nem kellemes hosszú órákon keresztül, tehát kell hozzá egy orgánum, tehát azért nem mindegy, hogy milyen hangon hallgatunk 10-20-30 órán keresztül egy-egy művet.
4: Győri lakos, hogyan lehet felolvasó? Ebben a pillanatban jött ez az SMS.
10: A bodortibor.hu oldalon, a csatlakozz menüpont alatt, a hogyan legyek felolvasó menüpont alatt leírtuk az összes részletet, és nem csak, hogy Győrből, de el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan külföldről, akik külföldre költöztek, magyarok van, Bécsből felolvasunk, Németországból, tehát nagyon sokaknak külföldön is ez egy gyönyörű kapocs a magyar anyanyelvvel, úgyhogy a világ bármely pontjáról, aki szépen beszél magyarul, az felolvashat velünk.
4: Milyen eszköz kell hozzá? Valamivel ugye rögzíteni kell ezeket a felolvasott
10: órákat. Ma már egy okos telefon bőven elég ehhez, de alapjában véve, ha valakinek nincs eszköze, akkor mi diktafont szoktunk biztosítani a számukra, de a legtöbb felolvasunk a saját okostelefonjával, hiszen olyan tehát olyan technológia van már az okostelefonokban, esetleg, ha valaki még vesz hozzá akár egy néhány ezer forintos mikrofont, amit a telefonhoz lehet csatlakoztatni, akkor meg biztos, hogy nagyon jó minőségű hangfelvétel születik.
4: És ha ezt rögzítettük, nyilván ugye meg kell vágni, tehát aki, tudom magamról, tehát ha nem élő adás van, akkor sokkal, de sokkal többet hibázunk. Hajlamosak vagyunk, akkor picit elengedni jobban a gyeplőt. Ez kinek a dolga?
10: Hát meg elfáradunk felolvasás közben. Persze. Tehát azért ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon koncentrált, teljesen másképp olvassuk a műveket is egyébként, és nagyon érdekes, én egyszer egy cikket meg is osztottam a csoportunkban arról, mennyire másképp hat az agyra is, ha hangosan olvasunk fel, és nem magunkba. Tehát nagyon sok érdekes vonatkozása van, de visszatérve, amit kérdeztél, a látássérült technikusaink döntő többségében látássérült, de vannak látó technikusaink is, ők megvágják, de nagyon sok akár idős felolvasónk is megtanulta maga megvágni a műveket, amiket felolvas.
4: Herceg Tibor, a mai szerkesztő beszélgetésének második része következik. Egy nagyon érdekes kapcsolat a mesterséges intelligencia és a felolvasott könyvek kapcsolata.
5: Ha már szóba került itt az AI, előbb-utóbb eljutunk oda, hogy fel lehet olvasni egy egész könyvet egy AI hanggal. Önök próbáltak már-e így hallgatni egy egész könyvet?
9: Én folyamatosan. Ha már szóba jött, akkor én folyamatosan így olvasok.
5: Van különbség, hogyha élő személy olvasol egy könyvet, illetve ha az AI?
9: Van, de igazából abban is annyi fajta hang van. Sokszor amúgy azért, ami az AI mellett tud akár szólni. Én például ugye jobban használok mondjuk számítógépet, ezért könnyebben be tudok szerezni mondjuk egy elektronikus formátumban egy könyvet, és akkor azt felolvashatom az AI-jal.
5: Tehát gyorsabb
9: vagyok meg egy könyvhöz. De kérdeztem a barátnőmet is, hogy figyelj, mondom, nem akarod kipróbálni? Mert tudja, hogy én azzal olvasok, és ő is szereti, és mondja, hogy nem. És akkor mindig mesélem, hogy ő nem akarja egyáltalán ezt az irányos dolgot.
5: Ön is mondta, hogy van különbség.
7: Ez attól is függ, hogy éppen milyen hangkaraktert választ az ember, de sokszor máshogy ejti ki mondjuk a hangkapcsolatokat, mint egy élő felolvasás, sokszor más a hangsúly, ilyesmikre gondolok. De arra tényleg jó, hogy például én egy történelem könyvet olvasok most AI-jal, ami elektronikusan volt fenn az interneten, de például regényt nem biztos, hogy hallgatnék vele.
6: Egyébként azt azért tudni kell, hogy nagyon sok időskorú tagja van a könyvtárnak, akik nem használnak sem okostelefont, sem számítógépet. Nekik egy lejátszó készülékre másoljuk ki a hangos könyveket, és úgy adjuk ki meghallgatásra. Hát az ő esetükben mindenféleképpen szükség van a felolvasók tevékenységére, hisz még mi mesterséges intelligenciával nem készítünk könyveket.
4: No, hát milyen hátrányai vannak a mesterséges intelligenciának, hiszen hallottuk, letöltjük elektronikus formában, felolvastatjuk vele, paf, kész.
10: Ez így van, én pont a mesterséges intelligenciáról készültem egy beszélgetésre Kerek Istvánnal az AI Agentek a gyakorlatban című könyvéről. Az AI Summiton beszélgettünk, és mivel közben olyan tevékenységet végeztem, ezért hallgattam a Google Chrome beépített intelligenciájával felolvasva a hangos könyvet. Hát az, hogy a szakkönyvben a magyar és az angol szavakat meg egyáltalán, tehát iszonyatosan mókás dolgokat lehetett hallani, ez az egyik része. A másik része szerintem az, hogy azért akárhogy is vesszük minden, amihez hozzáadjuk magunkat mi emberek, abban azért én úgy gondolom, hogy van egy plusz. Tehát mindannyian a legtöbb látó ember használ ma már navigációt, hát azért tudunk jókat nevetni Andrison, vagy nem is tudom, hogy hívják a hölgyet a vészben, de hogy vagy akár a Google Maps-nek a tartson tovább keletre, meg nem tudom én, tehát hogy nagyon izgalmas, és akkor múlva. Ez a úristen, merre is van kelet, tehát hogy azért legyünk őszinték. Egyébként volt egy megkeresés a Műszaki Egyetemről, de azóta nem hívtak újra, hogy szerették volna a nagypapám hangját is digitalizálni, és erre a nagybátyám megkétségbe esett jogászként rögtön azt kérdezte, hogy akkor bármit felolvastathatnak vele onnantól. Tehát ezek is nagyon érdekes kérdések. Tehát én azt gondolom, hogy amit az ember készít, tehát az AI egy fantasztikus dolog, én nagyon sokat foglalkozom vele, használom a munkámban, a mindennapokban, rengeteg mindenhez, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindent hatékonyabbá és jobbá fog tenni, de ugyanúgy, ahogy tudunk cipőt gyártani sorozatban, ugyanúgy viszont van egy értéke a kézzel készített, kézzel varró cipőnek. Ugyanez lesz szerintem, hogy mindig annak, amihez hozzáadjuk magunkat, a mi energiánkat és az emberségünket, az érzéseinket, az ott lesz benne, és hát a kapcsolódások. Tehát ne felejtsük el, hogy itt azért a 9 év alatt egy nagyon komoly közösség is létrejött. Tehát mi rendszeresen találkozunk, negyed évente vannak önkéntes találkozóink, aminek a helyszínét a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége ugye két gyönyörű helyszínen biztosítja, vagy a székházukban, ami egy csodaszép megújult villa, vagy pedig a Vakok kertjében, a Városligetben, ami egy oázis. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog a mai világban, hogy hasonló érdeklődésű emberek kapcsolódnak egymáshoz, illetve vannak a vaksötét estjeink, ami pedig a szemléletformálásról szól, és volt már például a Bagosi Brothers koncerttől elkezdve Hobó József Attila estjén keresztül Mácsai Pálig nagyon-nagyon sok fantasztikus előadunk, és reméljük, hogy még sok különleges élmény vár ránk látókra, ahol megtapasztalhatjuk, hogy milyen az, amikor tényleg csak a hangok vannak, és nincs látás, ugyanis nekünk látóknak az információk 85%-a a szemünkön keresztül érkezik az agyunkba, és egy vizuálisan nagyon túlterhelt világban élünk, tehát nagyon sok ingert kapunk a szemünkön keresztül, és nagyon érdekes élmény az, amikor tényleg vaksötétségben töltünk el 40-50 percet.
4: Holnap után lesz a Fehérbot napja, ennek alkalmából programokat is szerveznek, ezekről néhány gondolatot.
10: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezen a napon pláne felhívjuk a figyelmét arra minden látónak, hogy hogyan segítsünk a látássérülteknek, ugyanis sokan megsértődnek, ha egy látássérült nem kér segítséget például, de hogy egyszerűen szerintem az első pont az, hogy kérdezzük meg, hogy szüksége van-e segítségre, és ha szüksége van, hogy hogyan segítsünk, ugyanis az egyik látássérült azt szereti, ha a vállunkra téve a kezét vezetjük őt, a másik, ha belénkarol, egyet, még egyel se találkoztam, aki szeretett volna, mi karolunk beléjük, és rángatjuk őket. Tehát, hogy a biztonságos segítség, tehát, de a legfontosabb az, és ezt egyébként a látótársainkkal szemben is megtanulhatjuk, hogy szüksége van-e a másiknak segítségre, és ha igen, hogyan, és mi a számára a legbiztonságosabb és legjobb segítség. Én a fehér bot napján ezt tartom a legfontosabbnak, illetve ami nagyon fontos, hogy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Székházában aznap fogják többek között a fehér bot napi ünnepségen a Braille érmek mellett átadni a hangomat adom díjakat, amit már említettem, és azt gondolom, hogy ezúton is mind a 24 felolvasónknak, aki már túl van 500 órán, itt is gratulálok, mert ez egy fantasztikus teljesítmény, hogy sokan bizony aktívan munka mellett is megtalálják az időt arra, hogy felolvassanak, és van, aki lassabban halad, van, aki gyorsabban, és több könyvet olvas föl, de minden egyes könyvnek nagyon örülünk, mert minden egyes könyv kinyithet világot egy látássérült számára, vagy akár többeknek.
4: Milyen visszajelzéseket kapnak egyébként a hallgatóktól?
10: Hát a legaranyosabb történetet meg is osztottam a LinkedIn-en, és nagyon nagy sikert aratott, mert organikusan több mint 500 kedvelést hozott. Épp a Széchenyi fürdőbe mentem masszázsra egy gyógykezelés kapcsán, és egy látássérült hölgyhöz kerültem, és hát nagyon kellemetlen volt, mert egyszerűen annyira nem találtam parkolóhelyet, hogy elkéstem. Kicsit morcos volt, és hát már beszélgettünk egy ideje, amikor azt mondta, hogy ez a Puskás Kata Szidónia olyan ritka név, van egy ilyen nevű felolvasó is. És elmosolyodtam, hogy tényleg van, mondtam neki, hogy én vagyok. Ugyanis, ahogy a való életbe beszélek, az egy teljesen más tónus és hangsúly, meg egyáltalán nem ismerte fel a hangomat, és elmesélte, hogy ugye jó magam olvastam föl Nárai Tamásnak többek között a Zara és a Barbara trilógiáját, ami azért kötetenként 800 oldal, úgyhogy elég sok időt töltött velem, és nagyon boldogan mondta, hogy mennyire imádta ezeket a könyveket, mennyire szerette az én hangomon hallgatni ezeket a történeteket, és de sokszor például elmondják a látássérültek, hogy ne csak a saját felolvasásomról beszéljek, hogy nagyon sok olyan felolvasónk van, aki felolvasott olyan könyvet, ami esetleg később színművész által is fel lett olvasva, és bizony sokszor a mi önkéntesünk felolvasása jobban tetszik. Azt, hogy ez miért van, senkit nem szeretnék minősíteni, egyszerűen szoktam mondani, hogy Bodor Tibort sem mindenki szereti, pedig szerintem az egyik legszebb orgánumú magyar színművész volt.
4: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy így a beszélgetésünk után, ha már SMS-t is írtak, akkor hányan kattintanak a bodortibor.hu-ra. Itt ugye minden részletet megtalálnak, ha szeretnének
10: felolvasni. Így van, de ha bármilyen információra szükségük van, még Puskás Kata Szidóniaként engem megtalálnak a Facebookon, LinkedIn-en, nagyon sok csatornán elérhető vagyok, és bármikor szívesen segítek abba, hogy újabb és újabb felolvasók csatlakozzanak hozzánk, mert azt gondolom, hogy könyvekből soha nem lehet elég. Az én nagypapámnak egyébként 8000 könyve volt, pont a bodortibor.hu oldalon egyetlen egy tévériport van fent vele, az a dolgozó szobájában készült, és ott látszódnak is a könyve, bizony az egy komolyabb kisvárosi könyvtárnak felel meg egyébként, úgyhogy, és nem is az a fantasztikus, hogy hány könyve volt, hanem tudta, hogy melyikben mi van még 70 éves kora fölött is, úgyhogy...
4: Elképesztő. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Puskás Kata Szidóniának, a Bodor Tibor Kulturális Egyesület elnökének és alapító tagjának. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
10: Én is köszönöm a figyelmet és a beszélgetést.
4: És kedves hallgatóink, ez volt a Napközben, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim a szerkesztő Herceg Tibor, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Antal Rihárd nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A holnapi Napközben adásában többek között szó lesz arról, hogy elindult szeptember 21-én a Millió lépés az iskoládért őszi kampánya, amelynek célja a napi 8000 lépés teljesítése. De mit ad egy ilyen egész országot megmozgató kezdeményezés a résztvevőknek. Erre is választ kapnak a holnapi adásból. Várja önöket műsorvezető kolléganőm Gécsek Tóth Enikő. Most a hírek után következik a Vendégháznál című műsorunk, én pedig búcsúzom. További kellemes napot kívánok. Balogh Tamást hallották. Most

0: A félelem korlátoz, a biztonság nyitottá tesz. Persze fontos felismerni a veszélyt, ám mindenben azt látni nem egészséges. Biztonságban képesek vagyunk kapcsolódni, érdeklődve fordulni a világhoz, másokhoz. Hogyan tudjuk felismerni a helyzeteket, érzéseinket, s ehhez igazítani a viselkedésünket? Mogyorósi Révész Zsuzsanna és Vaskor Gréta legújabb kötete, A félelemtől a biztonságig kalauzol minket.
1: Én a városban, ahol lakok, annak egy viszonylag külsőbb részében élek, és sétáltam haza, és láttam, hogy az egyik utca végről egy viszonylag rosszabb állapotban lévő nő elkezdett engem eléggé bámulni, és direkt azért elsétáltam a másik irányba, hogy akkor hát, ha csak kicsit ráparáztam, de elkezdett utánam jönni egyre gyorsabban, és odaállított, és megkérdezte, hogy van-e nálam cigaretta, és én nagyon bepánikoltam hirtelen, ugyanis csak 12 éves voltam, és mondtam, hogy nem, nincs nálam semmi, de így gyorsan vettem közben a levegőt, és elkezdtem futni, majd a nő elkezdett utánam futni, és olyan csúnya dolgokat kiabált, majd szerencsémre apukám otthon volt, és gyorsan hazamentem, azóta szerencsére nem láttam ezt a nőt, úgyhogy ennyivel megúsztam.
2: Meddig féltél még, vagy mit éreztél utána?
1: Hát őszintén utána egy hónapig nem mertem egyedül hazajönni, tehát vagy az volt, hogy apukám jött értem, vagy egyik barátnőmmel jöttem haza, és mai napig félek, hogy bármikor csak így felbukkan, de például pár napja láttam, és szerencsére nem ismer föl, úgyhogy már egy kicsit azért megnyugodtam. Szerencsére már tudom, hogy bántani annyira nem tud. Tudom, hogy már nem elfutnom kellett volna, hanem inkább elkezdeni vele, hát nem is azt, hogy vitatkozni, de inkább szépen nyugodtan válaszolni a kérdésére, és nem rögtön gyorsan levegőt vennem, illetve már ezt elmeséltem öcsémnek is, aki nem sokára egyedül fog hazajárni, tehát ő is tudja, mit kell kezdeni ezzel, meg már én sem 12 éves vagyok, és életemben tudnám kezelni a helyzetet, úgy érzem.
2: Ilyen helyzetben, mikor veszélyben érzi magát az ember, azt lehet tanulni, hogy reagáljon?
1: Tanulni szerintem nem lehet, ugyanis van egy elmélet, és mindenki azt mondta utána, hogy hát ezt így kellett volna, meg úgy kellett volna, de szerintem ameddig egy ember ezt nem éli át, hogy ő ott van ebben a helyzetben, addig igazából bármit tanulhatott előtte, hogy mit, hogy csináljon, hirtelen mindent elfelejt, és az egyetlen dolog, ami az agyában van, az menekülni kell, viszont szerintem, ha van tapasztalata az embernek, akkor vissza tud emlékezni és reagálni úgy, ahogy kell.
0: Hogyan jött most ez a téma?
3: Ez úgy jött, hogy amikor az előző könyvünket megírtuk, a Kinek a sorsa című könyvet.
0: Mogyorósi Révész Zsuzsa tanácsadó szakpszichológus és traumaterapeuta.
3: Akkor maradt még néhány téma, amiről szerettünk volna írni. Ugye a transzgenerációs átadás mentén, hogy mi az, amit a családtól kaphat egy következő generáció, mint feladatot. És hát van egy nagyon nagy téma, a bántalmazás. A bántalmazásnak sokféle formája, testi, lelki, szexuális. És elkezdtünk ebben gondolkodni, hogy erről írunk, de annyira sötétnek és töménynek éreztük a témát, hogy végül átformálódott, hogy ne a bántalmazásról írjunk, hanem írjunk a megküzdésről. Hogy mit kezd az ember mindazzal, amit kapott, és milyen módokon és formákban tud megküzdeni.
0: Vaskor Gréta a meseterapeuta, a családterapeuta.
4: És hát tulajdonképpen a mesék is pont a megküzdésekről szólnak, arról, hogy a különböző élethelyzeteket, nehézségeket a mesehősök hogyan tudják megküzdeni, megoldani, meglépni. Tulajdonképpen a mesék a megküzdéseknek a korpuszai.
3: Hogy... Kiinduló pont pedig az volt, hogy ugye a pszichológiában egy hatalmas téma, tudományosan is a megküzdés, és ugye azt mondjuk, hogy a megküzdés mindig egy automatikus stresszreakcióval indul. Az automatikus stresszreakcióknak a legtöbb formáját ismerik az emberek, üss vagy fuss, vagy lefagysz, ez a három. De ezen kívül még van kettő, ami kifejezetten emberre vagy magasabb rendű emlősökre jellemző, az egyik a segítségkérés a fajtársaktól, a társainktól, a másik pedig az alárendelődés a csoportnak vagy a vezetőnek. Tehát ezt az öt megküzdést vagy stresszreakciót indítja be automatikusan a stressz. De az, hogy kinél melyik lesz a domináns, az attól függ, hogy mit tanult meg a családjában, hogy melyik fog működni stressz helyzetben. És hogyha ezt úgymond traumás vagy bántalmazási helyzetekben tanulta meg, akkor ezek nagyon mereven rögzülnek. és sajnos azt eredményezik, hogy újra és újra bele tud kerülni olyan helyzetekbe, ahol nem tud másképp reagálni, csak így vagy úgy. Tehát vagy harcol, vagy menekül, vagy alárendelődik, vagy könyörög, vagy lefagy. És hogy azt szerettük volna ezzel a könyvvel megmutatni, hogy az a jó alkalmazkodás, amikor valaki rugalmasan mindegyiket tudja egyfajta kognitív vagy kérgi kontroll segítségével átlátni, és maga dönt arról, hogy bizonyos helyzetekben melyiket alkalmazza. Mert hogy mindegyik jó megküzdés bizonyos helyzetekben, nincs olyan, hogy jobb vagy rosszabb.
4: És a mesékben pontosan ezeknek a különböző megküzdéseknek az adaptív módjait lehet látni. Tehát, hogy ezek a különböző ötféle, mindegyik mese példákat, amit hoztam, hogy ott az éppen adaptív, vagy egy ideig az, és utána jön egy újabb fordulat, egy újabb fejezet a történetben, ami átléptet egy következő megküzdési típusba. Tehát a mesék ezért nagyon izgalmasak, hogy ezeket megtanulhatjuk, hogy hogy lehet ezeket adaptív, amikor kell váltani, hogyan kell váltani, és a segítségkérésről, hát a mesék arról szólnak, a mesélősök örökké segítséget kérnek, vagy segítséget adnak. Tehát ez egy teljesen természetes és triviális a mesékben, hogy kérünk segítséget, kérjünk segítséget.
5: Mindegyik típusra teljesen evidens, hogy van mese?
4: Igen, mindegyik típusra találtam mesét, mindegyiket végig tudtuk nézni, nem csak a pszichológus szemével, gondolataival, hanem a mesén keresztül is.
5: Tehát akkor nem az a cél, hogy azt mondjuk, hogy az egyik alacsonyabb rendű megküzdés, a másik meg a csúcs, és akkor minden helyzetben próbáljunk meg úgy reagálni.
3: Nem. Az a lényeg, hogy átlássuk, hogy milyen helyzetben vagyunk. Eleinte ez persze csak utólag fog menni, mert ezek a stresszreakciók automatikusan lépnek fel, úgy, ahogy megtanultuk őket. De ha foglalkozunk azzal, hogy mit éltünk át, hogyan kerültünk ebbe a szitúba, akkor ráláthatunk arra, hogy lehet, hogy vannak jobb megoldások is, mint az, hogy például azonnal alávetem magam szolgai módon valaki elvárásának vagy akaratának, mert akkor én kimaradok a történetből. Vagy lehet, hogy jobb, ha nem az indulatom vezérel, mert akkor meg megszakítom a kapcsolataimat. Vagy lehet, hogy jobb lenne mégiscsak belemenni abba a szituációba, és nem azonnal elmenekülni, mert akkor semmi nem fog alakulni az életembe, ha mindenhonnan elmenekülök. Vagy lehet, hogy nem is kell mindig segítséget kérnem, ha én folyton csak könyörgök és függök, mert lehet, hogy van, amit meg tudok egyedül csinálni. De ehhez kell valami, amit említettem korábban is, egy tudatos átlátás. Tehát az, hogy van módon változtatni, és van módon felismerni azt a mintázatot, amit hoztam magammal, és emiatt nem szégyelni magam, és nem bánkódni, mert azért alakítottam ki egyfajta, vagy hát általában egy vagy két domináns megküzdése van egy embernek, ezt a mintázatot, mert az akkor hasznos volt, amikor megtanultam. Ugyanúgy, ahogy lehet olyan helyzetben egy gyerek, mint hamupipőke volt, hogy csak akkor tud túlélni egy családi szituációban, ha meghúzza magát. Na és ezekhez írok pszichológiai esetpéldákat a könyvben, tehát én a másik oldalról közelítem meg a való életből vett példák alapján, hogy milyen helyzetek azok, amik traumás megküzdési módokat fixálnak, és amiből nagyon nehéz kilépni.
5: De ha mindegyik jó adott helyzetben, akkor mitől lesz traumás valamelyik?
3: Attól, hogy olyan életkorban történik velünk egy stressz, ráadásul ismétlődően, amikor még képtelenek vagyunk bármilyen szinten is felülírni az idegrendszerünk vegetatív reakcióit. Mert hogy a megküzdésért, a stresszreakcióért elsősorban a vegetatív idegrendszer felelős, ami egyszerűen azt méri föl, hogy a szituáció mennyire veszélyes, és azt a működést indítja be automatikusan, ami a legnagyobb valószínűséggel túléléshez vezet. Na most, ha ez rögzül és sokszor ismétlődik gyerekkorban, akkor a hasonló helyzetekre, amik közel sem annyira veszélyesek már, ugyanúgy kiváltódnak ezek az automatikus reakciók. Tehát lehet, hogy már tudnánk másképp és jobban, de mivel sérültünk ebben valamikor, kicsik voltunk, gyengék voltunk, féltünk, nem volt segítségünk, ezért ezek rögzülnek, és a hasonló helyzetekben újra és újra kiváltódnak. Na, erre kell rálátni.
2: Volt-e már olyan helyzet, hogy te úgy érezted, hogy vagy futni kell, vagy ütni kell, vagy valahogy meg kell oldani, mert több megoldás is van egy sok helyzetre, egy traumára?
6: kiskorom óta sokat járok nagyvárosokba, akár Budapestre, és amikor olyan párbeszédekbe vonnak be, amikbe valójában az ember nem akar benne lenni, mint például van egy kis apród, van egy szálcigid, ezeket kiskorom óta valahogyan én tudtam úgy kezelni, hogy az ne rémítsen meg engem, csupán le tudjam zárni minden korábban ezt a szituációt, és nem tudok visszaemlékezni kifejezetten olyanra, ami traumatizált volna, mert nem tudtam volna megfelelően kezelni, vagy hogy a másik fél túl erőszakos lett volna. Én mindig megúsztam, és mindig ki tudtam magamat húzni ebből a szituációból, de egyáltalán nem tartom elképzelhetetlennek, hogy még lesz ilyen, amikor nem tudok.
2: Hogyan zajlik, és mit mondasz? Tehát tulajdonképpen keresed a konfliktus megoldását, és okosan próbálsz ebből kijönni.
6: Nekem az az alapvető hozzáállásom ezekhez, hogy legyen az embernek egy elképzelése, hogy ő hogy mit akar csinálni. Hogyha ennek valami útjába áll akár egy ember egy párbeszéddel, ami nekem nincsen kedvemre, attól még szem előtt kell tartanom azt, hogy én mit akartam eltervezni, és lehető legkorábban lezárni azt a beszélgetést, akár az lényegre törő rövid válasszal, és aztán meg figyelmen kívül hagyni a szituációt. Mondjuk egy ittas ember egy villamoson megkérdezi, hogy honnan jövök és mit csinálok, miközben valójában neki semmi köze hozzá, vagy akár megkérdezi, hogy nem tudok-e neki segíteni kis apró pénzzel, akkor az ember nem tud mást válaszolni, csak azt, hogy sajnálom, most nem érek rá. És én nekem ezek után akár pár lépéssel odébb, akár egy vagonnal odébb, ha kell, mert látom, hogy továbbra is keresi velem a kontaktot, akkor olyan emberek társaságát keresné, akik, hogyha nem is ismerem őket, de úgy egy ilyen láthatatlan biztonságérzetet adott a jelenlétük.
5: Akkor az a jó, hogyha a helyzethez képest használja a megküzdést, és van, amikor nincs mese, a lefagyás lesz a leghatékonyabb. És akkor hiába gondolná azt, hogy van segítségkérés is ott, akkor abban a helyzetben nem lehetséges. A mese, amit mondott, hogy de akkor lehet a következő szintre lépni, akkor ott viszont hogy vannak ezek a szintek?
4: Hát vegyük akkor a lefagyást.
5: Vaskor Gréta a meseterapeuta, a családterapeuta.
4: Talán a lefagyás az, ami, ha a meséket nézünk, hogy talán nem úgy fogalmaznék, hogy adaptív, hanem egyszerűen nincs más lehetősége ott az adott mesehősnek, vagy meseszereplőnek, hogy egyszerűen lefagyjon. A mesékben ez nem így van elmesélve, hogy és akkor a hős ott megijedt és lefagyott, hanem egy gyönyörű mesei kép jelenik meg, kővé válik, vagy jégé válik. Maga, hogyha ez a kép megjelenik, akkor érezzük ennek az élményét, érzését, hogy ez a mozdulatlanság. Na, és ilyenkor jön be egy külső segítő szereplő, vagy egy olyan belső én rész, aki viszont aktív és tud, hogy mit tesz ezzel a kővé vált résszel, jéggé fagyott lényel, és akkor itt jön a segítő, akkor jön valami, ami kimozdítja, megmozdítja, életre kelti, ezt az átkot megmozdítja, és újra mozgékony tud lenni, és hát akkor utána jön a következő, vagy a lépcsőfok, a következő megküzdés, hogy lehet, hogy abból a helyzetből menekülni kell, lehet, hogy azt az életre kelt részt újra aktivizálni kell, megmozgatni kell, tehát így épülhetnek akár egymásra ezek a különböző megküzdési típusok, vagy mondjuk egy alávetettségből, amikor mindenki ismeri hamupipőket történetét, hát ő nagyon sokáig alávetett, nem is tud más lenni. Szülői házba, szülői térbe, mostoha anyával túl kell élnie. Tehát ő kiköltözik a szobából a konyhába, a hamuba leveszi a díszes ruháját, és ott él alávetetten. Nem háborog, nem tiltakozik, de megszületik benne valami egyszer egy ponton, a vágy, hogy ő el szeretne menni a bálba, vagy a templomba, ez meseváltozattól függő. Megszületik benne a vágy, vagy segítőkkel megszületik benne annak a kimondása, hogy ő szép ruhába akar öltözni. Ezek most mind szimbólumok. Ruhákról beszélünk, de nem ruhákról beszélünk, hanem szerepekről. És amikor ez meg tud születni, akkor az alávetettségből ő tovább lép, átlép egy másik élethelyzetbe. És megy a mese tovább, és nagyon sok mesében az alávetettségből, amikor kilépnek a mese hősök, és rálépnek a saját sorsukra, saját útjukra, akkor lehet utána vissza kell térni, és szembe kell szállni azzal, aki olyan helyzetbe hozta őket. Akkor viszont megjelenhet a harc például. Tehát így épülhet egymásra a különböző megküzdés, ahogy az én erősödik, ahogy kapcsolódik a saját hatóerejéhez, úgy váltakozhatnak a mesékben és a megküzdések.
5: A mesék erőt adnak ehhez nekünk, példákat sorolnak, hogy mi minden eszközhöz lehet folyamodni.
4: Walter Benjamin azt mondja, hogy a meséknek hármas haszna van, és az egyik haszna az, hogy megküzdési stratégiák korpusza. Tehát egy stratégiát adnak, de hogy ez nem úgy, nem felsorolásszerűen, hanem élményszerűen történetbe ágyazva, amik hatnak az érzésekre, érzetekre, belső képeket mozdítanak. Tulajdonképpen a mesék emlékeztetnek minket arra, hogy lehet saját sorsunk, lehet saját helyünk, megvédhetjük magunkat, segítséget kérhetünk. Tehát egy emlékeztetők tulajdonképpen ezek a történetek, és mozdítók is.
5: És lehet, hogy felismerni is segítenek éppen, hogy nekünk mi a stratégiánk, vagy mi az, ami már kellemetlen, és jó lenne belőle tovább lépni.
4: Hát pontosan, tehát akár emlékeztethetnek minket arra, hogy meg ráismertethetnek minket egy élethelyzetre, és kimondhatjuk, hogy ez nekünk nem jó, hogy jogunk van máshoz, jogunk van küzdeni, jogunk van szembeszállni, jogunk van nemet mondani, határt húzni, és a mesék erre adnak egy keretet, formát, megküzdést, de igen, emlékeztetnek minket, hogy jogunk van az életünkhöz. Jogunk van, így szoktam mondani, hogy a saját sorsunk hősévé válni. És ehhez a mesék nagyon sok eszközt és példát mutatnak, hogy hogy válhatunk saját életünk hősévé.
7: Tőlünk két percre, ahol lakom, volt egy svábbal, és ott voltam a régi osztálytársaimmal az udvaron, és odajött hozzánk egy idősebb úr, és elkezdett velünk beszélgetni. És az este folyamán, amikor úgy döntöttem, hogy hazamegyek, egyedül megindultam, mert anyáik úgy döntöttek, hogy ők még ott maradnak, és mivel két percre lakom, nem gondoltam, hogy történik bármi. Megindultam, és ő is ugyanakkor kijött a helyiségből, és felajánlotta, hogy hazakísérne, de én mondtam, hogy nekem muszáj hazamennem az öcsémhez, hogy megvagyok, köszönöm, nem kell, és akkor elköszöntem, és ilyen gyors lépésben megindultam, és hát ő jött utánam. De a barátnőmmel akkor búcsúztunk el, és ők kocsival voltak, és gyorsan felhívtam. És ő szerencsére szólt az anyukájának, és oda jöttek kocsival gyorsan, én meg beszálltam a kocsiba. És akkor elhajtottunk, és az utca másik irányából közelítettük meg a házunkat. Ez történt, és akkor engem az elég sokként ért, de mégsem volt az, hogy leblokkoltam, és nem tudtam, hogy mit csináljuk. Egyből tudtam, hogy oké, hogyha én most tovább sétálok, akkor valószínűleg még a kapun is bejönne. Úgyhogy gyorsan észnél voltam, hogy fel kell hívnom a barátnőmet, mert ők itt vannak a közelben kocsival, és hát így megoldódott a probléma.
5: És mikor jön el az az életkor, amikor erre rá lehet már látni, amikor el lehet kezdeni dolgozni, hogy esetleg mégsem esik jól mindig ugyanazt a reakciót adni, és hát ha tudnék valahogy máshogy is.
8: Hát akkor, amikor az agykérgünk már elég fejlett ez. Most ezt így nevetve mondom, de valójában tényleg arról van szó, hogy azért kamaszkor után tudunk erre rálátni.
5: Magyarorsi Révész Zsuzsa tanácsadó szakpszichológus és traumaterapeuta.
8: Amikor már megtörtént ez a nagy testi változás, testi-lelki hormonális változás, az rettentő sok energiát vesz igénybe. Utána jön egy lecsendesedés, egy nyugodtabb szakasz, és akkor kezdünk rálátni arra, meg akkor telik el annyi idő, hogy esetleg észrevesszük, hogy már megint ismétlődik, már megint ugyanabban a szituban vagyunk, már megint úgy viselkednek velünk. Vajon miért? Tehát azért én azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon jó, hogyha valaki a 20-as éveiben elkezd tudni erre rálátni. De soha nem késő. Tehát vannak 50-60, akár 70 éves kliensek is, akiknek ez a lenyugodott életszakasz hoz egyfajta bölcsességet vagy rálátási igényt, és még akkor sem késő változtatni.
5: A szülők tudnak-e tenni valamit azért tudatosan, hogy a gyermekeiket segítsék ebben, akár hogy eszköztáruk legyen, akár bármiben?
8: Abszolút. Tehát a szülő a legtöbbet akkor teszi, ha arra lát rá, hogy ő hogyan viselkedik adott helyzetekben. Nagyon sokat emlegetem a pszichológiai részben azt a kifejezést, hogy tolerancia ablak. Mekkora az én tolerancia ablakom? Melyek azok a helyzetek, ahol még felnőttként tudok viselkedni? viselkedni, nem pedig indulatosan, nem pedig elmenekülve, stb. Stb. És hogyha megtanulja azt, hogy tágítsa a tolerancia ablakot, ezzel rendkívül jó példát mutat a gyereknek is, hogy többféleképpen lehet reagálni. Nem kell azonnal kétségbe esni, nem kell megijedni, vagy nem kell dühösnek lenni olyan szituációkban, ahol lehet másképp is viselkedni. És hát ha elolvassa a meséket, a hozzátartozó meséket a gyerekeknek, vagy együtt olvassák el, azt gondolom, a gyerek élményt is kaphat arról, hogy hogyan van ez, hogyan működik.
4: Igen, én azt gondolom, hogy a szülő nagyon-nagyon sok mindent tud tenni.
5: Vaskor Gréta a meseterapeuta, a családterapeuta.
4: Pontosan az, hogy egyrészt önmagát folyamatosan megismeri, akár monitorozza, akár ebben a helyzetben is, és hát amit a gyerekeinek tud tenni, például az, hogy nagyon sok mesét olvas, vagy mesét mond, hogy együtt vannak, hogy összebújnak, hogy történetekben élnek közösen, és ez szerintem nagyon nagy segítség tud lenni. A könyvbeli mesékkel kapcsolatban azt mondanám, hogy azért nem minden életkornak szólnak ezek a történetek, tehát érdemes előtte a szülőknek elolvasni, mert ugye ez nem egy gyerekkönyv, nem egy gyerek mesekönyv, hanem itt felnőtt mesék is vannak, de nagyobb gyerekeknek, kamaszoknak abszolút lehet ajánlani. És hát milyen izgalmas lehet például egy kamasszal együtt mondjuk egy mesével kapcsolódni, akár utána beszélgetni, vagy élményszinten valahogy együtt lenni abban a történetben.
8: És még ehhez azt tenném hozzá, hogy apropót ad arra is, hogy a saját családi történeteket elmeséljük, mert ugye a legjobb védőfaktor a transzgenerációs hatások ellen az, ha megismerjük a felmenőink történetét. És értelmezni tudjuk úgy, hogy akkor arra volt lehetősége, mi ma már lehet, hogy másképp tudnánk csinálni, stb. Stb. Annál ellenállóbb egy gyerek a stresszel kapcsolatban, minél több történetet ismer a saját családjáról. Tehát erre is apropó lehet ez a könyv.
5: Tehát, hogy nem takargatni, hogy deciki volt, hogy valamelyik ősünk így vagy úgy csinált, vagy így járt, vagy úgy járt, hanem eljön az a pillanat, amikor azt vállalva az igenis tanulság és hasznos útra való lehet.
8: Így van, azt vállalva, azt átkeretezve, megértve, hogy nyilván nem csak egy valaki tehet arról, ahogy járt, hanem az adott történelmi, kulturális környezet, sok minden egyéb, és hogy ez a családunk történetének része. És közben persze van egy csomó pozitív történet is, ami meglelkesítheti a gyereket, hogy na, a nagypapám így, meg úgy. Én is írok egyébként ilyen történeteket, transzgenerációs történeteket. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre ad lehetőséget, hogyha egy szülő beleássa magát ebbe a könyvbe egy kicsit, megnéz egy-egy megküzdést, a hozzátartozó meséket, gondolatokat, és annak mentén beszélget a gyerekével.
4: Amikor családterápiával dolgozunk, ott is nagyon fontos az, hogy a családi történetekkel dolgozzunk, de a mesékben is nagyon-nagyon fontosak a történetek. A mese a mesében, történet a történetben, mert nagyon sok mese van, amikor a főhős nagyon sok krízisen, traumán megy keresztül, mesei képben fogalmazva aranyhallá átkozzák, utána elégetik, fa lesz, elégetik, tehát hogy sok-sok-sok nehéz sorson megy keresztül, és utána van egy pont a mesében, amikor kiáll és elmondja a saját történetét, és ez nem egy mese. És az a mesének a csúcspontja, amikor sok-sok nehézségen, megtörtségen keresztül ment főhős föláll, és elmondja úgy, ahogy volt, pontról pontra, szemébe néz az elkövetőnek, megnevezi azt, és egy koherens történetté rendezi azt, amit ő átélt, és ahogy ő most ott van. És azt gondolom, különben a családok története is pontosan így fontos, mert ebben vannak nehézségek, vannak erőforrások, vannak olyan részek, amik nagyon nehezek, de mégis itt vagyunk, itt van a család, és ez azt jelenti, hogy valamit meg tudott küzdeni, meg tudott oldani. Tehát hogy nagyon fontos elmondani a történetet, és ezt a mese is aláhúzza. Úgyhogy meséljük a történeteinket.

A megküzdés útjai a mesékben és a pszichológiában. Mogyorósi Révész Zsuzsanna és Vaskor Gréta legújabb kötetéről, a félelemtől a biztonságig kapcsán beszélgettünk a stresszválaszokról. Műsorainkat a továbbiakban meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A riporter Katalúcsó Andrea és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket, Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hunja be a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
1: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
3: Elmosódnak olvasáskor az apróbb betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
4: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. mrme.jegy.hu.
5: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8 millió 390 ezer forinttól.
0: Reklámot hallottak.
6: Kedves hallgatóink, ma délben a Facsád Bunyaszekszárdi református templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Bunyaszekszárd egykori település a történelmi Magyarország délkeleti részében a Krassó-Szörényi járásban feküdt. A román bunya melletti erdőktől övezett dombon fekvő település története akkor kezdődött, amikor 1866-ban 54 Tolna megyei református család telepedett le a területen, és 1871-ben megépítették első templomukat is. A falu nevében összekapcsolódik az elhagyott szülőföld, Szekszárd és az új otthonra utaló szomszédos román falu, Bunya. 1875-ben emelkedett községi rangra. 1954-ben megindult itt is az erőszakos kollektivizálás. 1981-ben elhagyta a falut az utolsó két magyar család is. A megmaradt házakat 84-ben ledózerolták. Az elszármazottak 1995-ben találkoztak régi falujuk helyén. Elhatározták, hogy új templomot építenek a szomszédos Facsádon. Az épületet 98. augusztus 16-án avatták fel. Szekszárd

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
2: Orbán Viktor szerint nincs semmi jelentősége annak, hogy mit mond a miniszterelnök.
1: Kötelezővé tenni az alkohol és drogtesztet a parlamentben Magyar Péter.
2: Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valuta Alap.
1: Figyelmezteti Oroszországot a NATO Moszkva fokozódó hibrid támadásai miatt.
2: Ma többnyire napos idő várható, helyenként gomoly felhőkkel. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Farkas György. Az egészségügyi kamarai tagság szabályairól, a gyermekek védelméről és a médiatanács új tagjáról is szavazott ma délelőtt az országgyűlés. Bak András köztársasági elnök kifogásait a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvénnyel kapcsolatban részben elfogadták. Kócán Dávid összefoglalója.
3: Napi rendelőtti felszólalásokkal kezdődött az országgyűlés keddi ülése. Forsthoffer Ágnes házelnök az ülés kezdetén a mellrák elleni küzdelem fontosságára hívta fel a figyelmet. Ezután több törvénymódosításról is döntöttek a képviselők. Elfogadták a többi között az egészségügyről és a szakmai kamarákról szóló törvényt, miután a köztársasági elnök megfontolásra visszaküldte a jogszabályokat. A változtatás értelmében ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, az orvosetikai eljárások lefolytatása pedig visszakerül a Magyar Orvosi Kamara hatáskörébe. A döntést Forsthoffer Ágnes házelnök ismertette.
4: Az országgyűlés a módosult, ki nem hirdetett törvényt 138 igen szavazattal, 50 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
3: Döntöttek a 2026-os költségvetés módosításáról is, amely az idei állami kiadások és bevételek szabályait igazítja. Elfogadta az országgyűlés a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényt. Az eredményről ismét a házelnök számolt be.
4: Az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 139 igen szavazattal, 51 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
3: Megszavazta a parlament az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvénymódosítását. A változtatás a Bász-Nagabona ZRT károsultjainak állami kártalanítását érinti, és rendelkezik a jogosulatlanul felvett összegek visszafizetéséről, valamint a kártalanítás utólagos ellenőrzéséről. Elfogadták a képviselők az élelmiszerlánc felügyeletről, valamint a szőlészetről és borászatról szóló törvénymódosítását. A változtatás a szőlőültetvényeket veszélyeztető aranyszínű sárgaság elleni védekezés szabályait pontosítja. Fenntartotta az országgyűlés Gurzó Mária, a Tiszapárt és Torockai László, a Mi Hazánk képviselőjének mentelmi jogát. Mindkét esetben magánvádas rágalmazási ügy miatt kezdeményezték a mentelmi jog felfüggesztését. A képviselők a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa új tagjairól is döntöttek. Az országgyűlés a tanács tagjává választotta Radecki Andrást, a Mi Hazánk delegáltját, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit azonban ismét elutasította. A döntés után a két párt képviselői kivonultak az ülésteremből.
1: Előre be nem jelentett alkohol és drogteszt bevezetését javasolja az országgyűlésben Magyar Péter.
2: A kormányfő Facebook videójában azzal indokolta a lépést, hogy meglátása szerint a fideszes Pócs János egyre rosszabb állapotban van. A miniszterelnök arra kérte a Tisza frakciót, hogy módosítsák a házszabályt és az országgyűlési törvényt.
1: Magyar Péter és a Tisza kormány elmúlt fél évét értékelte a Hír TV-ben Orbán Viktor. A volt miniszterelnök szerint az adóemelő politika a külföldiek érdekeit szolgálja, a kormány tagjai gyengék, a volt fideszes politikusok elleni eljárások pedig politikai perek. A Fidesz elnöke október 23-án még nem akar beszédet mondani. Delcsinyi Dávid összefoglalója.
5: Orbán Viktor szerint a kormány a munkaalapú gazdaságpolitikáról áttért egy baloldali gazdaságpolitikára az adók növelésével. A Fidesz elnöke szerint rosszakat a tervezett módosítása, a vagyonadó pedig azt eredményezi, hogy a munkaadók nem, vagy csak kevesebb embernek adnak munkát.
6: Azért

0: Nem áll fejre a magyar ipar, mert Szijjártó Péter jó végezte a munkáját.
1: A BYD jelenlegi munkatársa Szijjártó Péter idehozta a nagy autógyárakat, akkumulátorgyárakat, a BYD-t, ami nem sokára termelni fog, ezért termel még a magyar ipar Orbán Viktor szerint.
0: A magyar baloldal politikaiak szervezet része az mindig is a gyarmattartók érdekében járt, tehát a baloldali kormány az helytartó kormány, vagy a helytartók kormánya. Vagy Moszkvából tartják őket, vagy Brüsszelből. Bárhol járok az országban, mindenhol azt látom, hogy a magyar gazdaság neki ment a falnak.
1: Orbán kritizálta a kormány tagjait is. Szerinte rossz a külpolitikai irányvonal. Szerinte Magyarország semleges volt az ukrán-orosz háborúban, most pedig ukrán párti, ahogy fogalmazott, húznak bele minket a háborúba. Végül a jobb oldal előtt álló teendőkről beszélt. Megismételte, a letartóztatott fideszes és KDNP-s politikusok politikai foglyok, akiket le sem kellett volna tartóztatni.
0: Szerintem ez már a kényszervallatás kategóriájának a határát súrolja.
1: Azt mondta, a 170 valány feljelentésből talán egy sem fog megelni a bíróság előtt. Az ukrán aranykonvoj ügyről azt mondta, nem intézkedett, nem döntött semmit, mert nem volt rá szükség. A jobb oldalt újra kell szervezni. Orbán Viktor nem tűnt el, járja az országot. Azt mondta, ő most az edző. Október 23-án nem fog beszédet mondani. Szerinte jelenleg 90%-os állapotban vannak, de év végére elérik a 100%-ot. Addig még 3-4 országgyűlési képviselőt le fognak cserélni.
2: Újabb fejezethez érkezett a Fürth pár körüli vita. A korábbi nyomozó főügyész ügyvédje a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt ügyfele és a miniszterelnök közötti üzenetváltás hátteréről. Magyar Péter hétfőn beszélt arról, hogy Fürth pár kész tanúskodni a Schadl-Völner ügyben, és állítólagos politikai beavatkozásokról számolhat be, Hegedűs Katalin összeállítása.
3: Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook posztban szólította fel Fürth Pál korábbi főügyészt, hogy álljon a nyilvánosság elé és beszéljen a korábbi politikai befolyásolási kísérletekről. A volt főügyész ügyvédje a Kossuth Rádió reggeli műsorában válaszolt arra a kérdésre, miért a miniszterelnökhöz fordultak az illetékes nyomozóhatóság helyett. Horváth Lóránt azt mondta, azért választották ezt az utat, mert ebben az ügyben maga az ügyészség az illetékes nyomozóhatóság.
4: Hát ugye ebben az ügyben az illetékes nyomozóhatóság maga az ügyészség. Az ügyészség pedig hát most éppen konfliktusban áll Fürth Pállal, tehát ennek nagyon kicsi volt az esélye, hogy az ügyészség erre bármit is reagálni fog érdemben, sőt az valószínűleg el is halt volna.
3: Fürth Pál volt nyomozó főügyész. 2024-ben még azt állította a Völner-Schadl ügyről, hogy nem történt manipuláció, és Rogán Antal sem nyúlt bele az eljárásba. Magyar Péter kormányfő szerint viszont a volt főügyész utasításra tette ezt a kijelentést. Arra a kérdésre, hogy Fürth miért csak most állalt ki a politikai nyomásgyakorlásról, ha azt korábban folyamatosan tapasztalta. Ügyvédje Horváth Lóránt úgy felelt, már az is nagy dolog, hogy valaki végre felvállalja a nyilvánosságot is, beszél a visszaélésekről.
4: Ezt kellene értékelni, az, hogy most miért ekkor, meg miért akkor, az ügyészség egy félkatonai szervezet, ahonnan nagyon nehéz kibeszélni. Tehát jelen pillanatban is ugye az a problémánk, hogy folyamatban lévő üggyel kapcsolatban tud Fürth-Pál nyilatkozatokat tenni, ő nem állhat ki a sajt elé, mert gyakorlatilag akkor megszegni az ügyészi esküjét.
3: Horváth Lóránt szerint az egyetlen testület, amely ki tudja vizsgálni, hogy Fürth Pál utasításra tette a Völner-Schadl ügy irataival kapcsolatos nyilatkozatát, az az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Bizottsága. Megkerestük a bizottság elnökét, Torockai Lászlót, aki a Krónikának elmondta, szeretnék meghallgatni Fürth Pált, és nyilatkozattételre köteleznék. Hozzátette, tegnap egy informális ülésen már tájékoztatta erről a vizsgálóbizottság Tisza párti és Fidesz-KDNP-s tagjait.
5: Tehát én azt gondolom, hogy a többség meg lesz, ugye egy paritásos alapon működő vizsgálóbizottságról beszélünk, de a Tisza párti képviselők rögtön jelezték a szándék támogatását, és bízom benne, hogy releváns információkkal tud majd, és új információkkal tud majd szolgálni a végrehajtó maffia ügyeivel kapcsolatban.
3: Torockai László bízik benne, hogy heteken belül meghallgathatják Fürth Pált.
6: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: több száz milliárd forintot fektetett az Orbán kormány Magyarország szerepvállalására a türk államok szervezetében.
6: A HVG közérdekű adatigénylésére a külügyi tárca közölte, a 2019-ben nyitott iroda fenntartása óta 4,3 milliárd forintba került, de a gazdasági együttműködésben a magyar Exim Bank is szerepet vállalt 2019-ben 137 milliárd forintos hitelkeretet biztosítva a szervezetnek.
2: Jelentős haladást ért el Magyarország a jogállamiság helyreállítása érdekében.
6: Ezt a brüsszeli igazságügyi biztos jelentette ki az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni 7. cikkely szerinti eljárást is. Michael Magrét emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre. Ugyanakkor a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább.
2: Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump.
6: Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segítené Teheránt, mivel egy ilyen lépéssel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne. Trump azokra a bírálatokra reagált, amelyek szerint a két nagyhatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Az elnök hangsúlyozta, ha van is bármilyen együttműködés, az legfeljebb minimális lehet.
2: A NATO nem számít közvetlen katonai támadásra, de minden lehetséges forgatókönyvre fel akar készülni. A szövetség európai főparancsnoka egy varsói biztonsági konferencián ismertette, hogyan védekezne a NATO egy esetleges agresszióval szemben. Az amerikai tábornok hangsúlyozta, a cél nem legyőzni az ellenséget, hanem megállítani a támadást és megakadályozni, hogy a háború kiszélesedjen. Kugyela Tamástól jönnek a részletek.
1: A NATO egy védelmi szövetség, amelyet azért hoztak létre, hogy megőrizze a békét. Ezért nincsenek olyan terveink, szándékaink vagy törekvéseink, amelyek túllépnének a népünk védelmén és a területünk megóvásán.
7: Mondta hétfőn a NATO európai főparancsnoka. Alexus Grinkevics tábornok a Varsói Biztonsági Fórumon mutatta be az Észak-Atlanti Szövetség stratégiáját arra az esetre, ha katonai támadás érné. Az amerikai főtiszt leszögezte, nem értékeli úgy, hogy egy konfliktus közvetlenül fenyegetne vagy elkerülhetetlen lenne.
1: A konfliktus elhárításához azonban harckészültségre is szükség van. A harckészültség pedig megköveteli, hogy ne csak a valószínű eseményekre, hanem a lehetséges eseményekre is felkészüljünk.
7: Mondta Grinkevics, és vázolta a stratégiát, amelyet három kulcsszóval lehet összefoglalni. Block, blunt és break, vagyis megállítani, megakasztani és megtörni.
1: Megállítjuk a kezdeti támadást. Ha a támadás folytatódik, meggyengítjük, és megakadályozzuk az ellenség előre nyomulását. És ha szükséges, megsemmisítjük az ellenség erőit és az ellenünk felállított hadműveleti rendszert.
7: A szövetségnek nem célja, hogy stratégiai vereséget mérjen az ellenfélre, és nincs is erre szükség, hangsúlyozta. A cél kizárólag az, hogy minden támadást már a kezdeti szakaszban megállítsunk, és így megakadályozzuk, hogy elfoglalják a területeinket. Ha egy ellenfél kiélezi a konfliktust, azért neki kell vállalnia a teljes katonai és politikai felelősséget, jelentette ki a tábornok. A beszédében nem mondta ki Oroszország nevét, de sejthető, hogy azért fogalmazta meg nyilvánosan a szövetség stratégiáját, hogy az erőt mutasson Moszkva felé, és üzenjen az európai országoknak, amelyek az utóbbi időben nyugtalanító orosz beavatkozásokkal néznek szembe.
2: Dróntámadás ért két hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. Az egyik hajóról 15, a másikról egy tengerészt mentettek ki, többet még keresnek.
6: Roman Radev bolgár miniszterelnök közölte, nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy ki a felelős, de az elfogadhatatlan támadások miatt bekéreti az orosz nagykövetet. A történtekről az Európai Uniót és a NATO-t is tájékoztatta és segítséget kért. Egy hete is történt már hasonló támadás, amelyben egy kereskedelmi hajó rongálódott meg, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan hajók elleni támadás, amely a NATO tag Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt.
8: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Óvatos a melegházasság kérdésében, ezt nyilatkozta Magyar Péter miniszterelnök egy finn újságnak. Az óvatosság társadalmi megalapozottságát a háttértársaság szóvivője nem igazán látja. Egy meleg keresztényeket tömörítő szervezet aktivistája viszont indokoltnak tartja, Delcsinyi Dávid összefoglalója.
8: Nagyon óvatos vagyok. Miniszterelnökként kötelességem minden magyart képviselni, és vannak érzékeny témáink, mint például a szexuális kisebbségek helyzete, vagy az eutanázia. Ezt nyilatkozta Magyar Péter a finn Helsingin Sanomat című újságnak arról, támogatja-e az azonos neműek házasságát és örökbefogadását. Indokolt ez az óvatosság, milyen kutatások vannak a melegházasság társadalmi elfogadottságáról. Az LMBTQ jogvédő szervezet háttértársaság szóvivője Dombos Tamás szerint a kérdésben a legutóbbi kétharmadnál is nagyobb támogatottságot mértek a kutatások.
9: A legutóbbi 2026 májusi medián közvéleménykutatás azt találta, hogy a magyarok több mint kétharmada, 68%-a támogatja az azonos neműek házasságának lehetővé tételét Magyarországon.
8: A Tisza párt szavazói körében pedig 80% fölött van a támogatók aránya, mutat rá Dombos Tamás. Kiemeli, hogy nem csak a nyugati országok követték Hollandia példáját, amely a 2000-es évek elején tette lehetővé az azonos nemű párok polgári házasságát, hanem latin-amerikai, ázsiai és afrikai országok is. A miniszterelnöki óvatosságnak többféle politikai oka lehet, de a szóvivő egy dologra felhívja a figyelmet.
9: Hát ez nem egy semleges álláspont, hogy én óvatos vagyok. Ha nem történik változás, az egy egyértelmű elköteleződés a jogegyenlőség hiánya, a kirekesztés az azonos nemű párok megbélyegzése mellett.
8: Kicsit másként látja ezt Pál Gergely, aki a keresztény LMBTQ híveket tömörítő, már 20 éve létező Mozaik közösség tagja. Ez a közösség biztonságos helyet nyújt az érintetteknek, ahol meg tudják élni a hitüket, a kirekesztettség megtapasztalása nélkül, felekezetre tekintet nélkül. Úgy látja, az elmúlt 16 évben egy buborékban éltünk, például magyar szemmel nézve hihetetlen dolog történt.
10: LMBTQ hívek és családtagjaik zarándokoltak a Vatikánba, és az Rómában, az Il Gesù templomba az olasz püspöki konferencia alelnöke Francesco Savino püspök szentmisét celebrált 30 paptársa közreműködésével ezeknek az embereknek.
8: A miniszterelnök óvatossága viszont indokolt Pál Gergely szerint.
10: Hát az embereket fel kell világosítani, hogy mi történik, vagy miért történik, és hogyha megismerkednek ezzel, akkor fog ez változni. Tőlem távol áll az, hogy sürgessem a miniszterelnököt.
8: A Mozaik Társaság nem sokára be is fog mutatni egy olyan kiadványt, Johanna Wigberg evangélikus lelkésznő képregényét, ami épp az LMBTQ és a kereszténység összeegyeztethetőségéről szól.
2: Terézváros polgármestere szerint az önkormányzatok az áprilisi választás óta még nem sok mindent kaptak a Tisza kormánytól. A Kossuth Rádió reggeli műsorában Soproni Tamás hangsúlyozta, a kormány a korábban bemutatott programjával ellentétben nem tervezi visszaadni a védőnői szolgálatot. Úgy tűnik, hogy az iskolák irányítását sem kapják vissza az önkormányzatok, és nem változott a szolidaritási hozzájárulás mértéke sem. A fővárosi városvezetésnek és a kerületi önkormányzatoknak szorosabban együtt kellene működniük, tette hozzá.
11: Én átadnám a fővárosnak a település tervezést például egy az egyben. Nem normális az, hogy a 7. kerületben mondjuk méterben adják meg azt, hogy milyen magas lehet egy épület, most egyszerűsítettem a mondandómat, egy másik kerületben vagy nálunk például szinterületi mutatót határozunk meg. Például a takarítást és a rendészetet abszolút átadnám a kerületeknek, mert megint csak azt látom, hogy a főváros képtelen ezt ellátni, most vasárnapja nem volt nyitva az FKF helyi irodája. Hát volt egy maraton. 10 000 ember futkosott ott és dobált el mindenfélét, nem volt nyitva az FKF helyi irodája, ilyenkor mi történik, mi besegítünk. Lenne mit átstruktúrálni a parkolás kapcsán is, beszéljünk róla, persze, abszolút nyitottak vagyunk, de az, hogy megegyezik a főpolgármester a kormánnyal, úgy, hogy nem vonja be a kerületeket, ez tényleg nem az árulás miatt fontos, hanem amiatt, hogy ez mire mutat hosszú távon.
2: Elnézést kért a főpolgármester az érintett kerületek vezetőitől, amiért előzetesen nem egyeztette velük a kormánnyal kötött megállapodást a budapesti parkolási rendszer átrendezéséről.
6: Karácsony Gergely a Telexnek adott interjújában ugyanakkor kitartott amellett, hogy a jelenlegi parkolási rendszer rossz. Bejelentette, hogy szeretné meghússzorozni a fővárosi szolidaritási alapforrásait. Karácsony Gergely szerint a fővárosi önkormányzati rendszerben finom hangolásra van szükség. Rendezni kell a kérdéseket a turizmus és a forrás megosztás területén is.
2: Már 38 civil szervezet jelezte, hogy közösen kezdeményeznek egyeztetést a kormánnyal a vagyonadó tervezet miatt. Szerintük ugyanis a jelenlegi elképzelés nem számol azzal, hogy elapadhatnak az önkéntes támogatások. Úgy vélik, a vagyonadó ugyanis szerintük éppen azokat terheli majd, akiktől jelentős adakozásra számíthatnának. Néhányan már kaptak is olyan jelzést, hogy a vagyonadó miatt a jövőben elesnek adományoktól. Elítok Nóra, az Igaznyugy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője attól tart, hogy az adakozás személytelenné válik.
12: A civil szervezeteknél nagyon fontos lenne, hogy személyes kapcsolódások alakuljanak ki a cégek és az általuk képviselt ügy között. Az, hogy ők tudják, biztosak legyenek benne, hogy mire hasznosul ez a pénz, nem pedig egy nagy közös kalapba megy, ahova lehet esetleg pályázni, és nyilván hozzájuthatunk mi is. Tehát nem az a baj, azt gondolom a civil szférában, hogy a vagyonadót bevezetik, az a baj, hogy azokat a folyamatokat, amilyen nagyon sokan dolgoztunk mindannyian, hogy egy filantróp viszonyulás alakuljon ki a cégeknél, úgy érezzük, hogy ez megtörik.
2: Lezárult a Magyarország ellen indított jogállamisági feltételességi eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel.
6: Az Európai Unió tanácsának döntése megnyitja az utat a magyar egyetemisták és kutatók számára, hogy teljesen hozzáférjenek az Erasmus Plus és a Horizon Europe programokhoz. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, közösségi oldalán üdvözölte a döntést, amellyel szerinte új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt.
2: A dán kormány lehetőséget adna a tanároknak, hogy megfékezzék a rendzavaró diákokat, ha kell, másik terembe vigyék át őket. Hasonló lehetőségei egy magyar pedagógusnak is vannak, de a pedagógusok szakszervezete szerint a szülő-tanár viszony normalizálása nélkül nehéz meghúzni, hogy egy pedagógus meddig mehet el, Kovács Anna összeállítása.
13: A dán oktatási rendszer évtizedek óta a világ élvonalában van. Sikerének egyik oka, hogy 8 és 16 éves kor között minden gyerek órarendjében szerepel az empátia óra, ahol közösen dolgozzák fel az egymás közötti és az iskolán kívüli világ problémáit. Mégis úgy látszik, van mi javítani, mert a dán kormány ezen a héten nyújtja be oktatási törvénymódosító javaslatait. Ebben szerepel, hogy a tanárok jövő augusztustól visszatarthatják a rendzavaró diákokat, ha saját vagy más testi épségét veszélyeztetik. A pedagógus, ha úgy ítéli meg, akkor egy másik terembe is átviheti a tanulót. Hasonló lehetőségei egy magyar pedagógusnak is vannak, mondja Totyik Tamás. A pedagógusok szakszervezetének elnöke példaként említi az iskolaőr szolgálatot. Ez erre lett kitalálva, de nem működik tökéletesen.
14: Ebből a szempontból, amikor hirtelen rohama van egy gyereknek, nem tud működni, mivel az iskolaőr lent van az épület elején, vagy az épület bejáratánál, és egy távolabbi tanterembe kell menni, tehát addig minden körülmények között a pedagógusnak közbe kell avatkozni.
13: Totyik Tamás azt mondja, hogy nálunk is le lehet fogni vagy akadályozni a tanulót. A cél, hogy magában vagy másban ne tegyen kárt. Az intézmények működési szabályzata tartalmazza, hogy a pedagógusnak az ilyen eseteket mikor és kinek kell jeleznie. Ez iskolánként eltérő lehet.
14: Törvénye bármit lehet szabályozni, de elsősorban a közgondolkodáson kell változtatni, mert bármilyen törvényt hozhat a jogalkotó. Lásd az iskolaőrök esetét is, ez nem fogja azt eredményezni, hogy az iskolai agresszió csökkenjen a gyerekek körébe.
13: Totyik Tamás szerint Magyarországon először a szülő-tanár viszonyt kell rendbe tenni, hogy mindkét fél úgy érezze, a gyerekek érdekében cselekszik a pedagógus.
2: Elsőként végeztek robotasszisztált térdprotézis műtétet a Heves-megyei Markot Ferenc Oktató Kórház és Rendelőintézetben. A rendszer a műtéti pontosság és biztonság növelése mellett a gyorsabb felépüléshez is hozzájárulhat. Eddig évente 3-400 protézist ültettek be, a robot technológiával ez a szám akár 1200-ra is nőhet, Pirisi Csenge információi.
15: Először végez műtétet robot segítségével dr. Kovács Péter ortopéd-traumatológus főorvos az Egri Markóth Ferenc Kórházban. A 250 milliós robotasszisztált technológia segíti a térdprotézis pontos, a beteg anatómiai adottságaihoz igazodó elhelyezését.
16: A robotnak meg kell mutatni gyakorlatilag a térben azokat a pontokat, amiket utána a robotnak a műtét során végig érzékelnie kell. Ez alapján a robot a szoftver segítségével meghatározza azt, hogy ezeket a vágási síkokat pontosan pontosan hogyan kell vágni a csonton, és egyben a vágásokat el is végzi, de emberi ellenőrzés mellett. A döntés az teljes egészében az ember kezében van. Alapvetően a térprotéziseknél rendkívül fontos az, hogy nem csak most a csonton faragunk, hanem az, hogy a térdízületet határoló lágy részek jól tudjanak működni, és ehhez nagyon fontos az, hogy minél precízebben végezzük el ezeket a vágásokat. Ebben segít tulajdonképpen a robot, mint egy extra biztonsági eszköz a műtét során. Ugye ez a team egy műtőben egy nap 8 csípőprotézist és 6 térprotézist ültet be. Ennek most már Európa szerte híre ment. Eger az első állami kórház, ahol térprotézis robot került bevetésre. A Magyarországon 3-400 protézist ültetnek be egy évben. Ezzel szemben itt Egerben most ezt fölpróbáljuk növelni, ezt a számot olyan 1300-1400-ra.
15: Naponta 8 térd és 6 csípőprotézist tudnak így beültetni. Az Egri kórházban a csípőprotézis műtétek várólistájának csökkentésére idén júniusban, a térdprotézis műtétek várólistájának mérséklésére pedig szeptemberben indult program. Ennek eredményeként az intézményben a műtétek száma 300%-kal emelkedett.
17: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
2: A részleteket Fejér Balástól hallják.
18: A labdarúgó MB2 9. fordulójának záró mérkőzésén az Éllovas Soroksár 5-2-re kikapott a BVSC otthonában. A vendégeknek ez volt az első vereségük a bajnokságban, ennek ellenére maradtak az elsők. A BVSC támadója Farkas Balázs kétszer is betalált a soroksáriak kapujába, őt hallják most.
19: Mindenütt nem sok helyzetet hagytunk ki, nagyon jó százalékkal tudtuk beütni a kontratámadásainkat, illetve a helyzeteinket, és kiszakadt az a gát, ami a csapatban idáig benne volt a sikertelenségek után, kicsit felszabadultabban tudtunk játszani. Az első gólnál a hosszún jól érkeztem, az viszont tényleg a szerencse kérdése volt, hogy a combomra pattant a labda és onnan befele pattant. A második gólnál pedig szintén azért a fortuna velem volt, hiszen ahogy próbáltam elhúzni a kapus mellett a labdát, visszapattant rám onnan a kapufára, és aztán sikerült bepofoznom az üres kapura ballal.
18: A szeptemberben combizomsérülést szenvedett labdarúgó Varga Barnabás bekerült az AEK Athén bajnokok ligája keretébe. A görög együttes holnap Londonban játszik a Shakhtar Donetsk ellen. Hogy a magyar válogatott támadó pályára léphet-e a találkozón, az a csapat ma délutáni edzését követően derül ki. A ljubljanai egyéni asztalitenisz Európa-bajnokság női egyes selejtezőjében Dohocki Nóra 5 játszmában maradt alul a svéd Filippa Bergandal szemben. Nagy Rebeka az osztrák Nina Skerbinctől kapott ki 4 játszmában. Péteri Johanna bár 3-0-ra verte lett ellenfelét, de ő is csak másodikként végzett csoportjában. Így mindhárman még reménykedhetnek a sorsolás útján történő továbbjutásban. Stolár Fanni a tájváni Wufang Xiannel 2 játszmában jobbnak bizonyult az Erin Ratliff, Aldila Sutyadi, új-zélandi indonéz kettősnél a kínai Wuhanban zajló tenisztorna első fordulójában, és ezzel bejutott a 8. döntőbe.
17: Közlekedés.
6: Baleset történt az M0-ás M5-ös csomópontjában, az M0-ásról az M5-ös Szeged irányába lehajtó ágon. A kihajtó ágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak tovább kell hajtania a 34-es kilométernél lévő Gyál-Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös felé Szeged irányába. Baleset történt a 6-os főúton, Szigetvártól nyugat felé a Molvány település közti bekötő úton, az elágazásnál 2 személyautó ütközött össze, a főúton a 236-os kilométernél a forgalmat megállították.
2: Most pedig jöjjenek a hírek a fővárosi utakról.
20: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szent Mihály úton az Erdőkerülő utcánál. A forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Lassan lehet haladni a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörútnál, a Rákóczi hídon és a Petőfi hídon Budára, de torlódásra készüljenek a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától lezárták a Lenhosék utcát és a Tali Kálmán utcát a Mester utcánál. Szintén tart a felújítás Újpesten az István úton, mától az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárták a külső sávot, az érintett BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. Schilling Zsolt, BKK Info.
17: Időjárás.
2: Van rá esély, hogy hideg híreket kapunk Fejős Ádámtól.
0: Frontmentes, de kissé szeles időnk lesz a folytatásban. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Fejős Ádám vagyok. Ma a nap további részében számottevő csapadék nem várható, Közép-Magyarországon szétterülő gomolyfelhők miatt átmenetileg kicsit kevesebb lehet a napsütés, de alapvetően marad a kellemes időjárás. 13-18 fokra számíthatunk, aztán a hajnali órákban a legtöbb helyen 5 fok alá hűl a levegő, az északi völgyekben gyengén fagyhat, még a Balaton partján 6 fokra számíthatunk a leghűvösebb percekben. Napközben szerdán átmenetileg megvastagszik majd a felhőzet nyugat felől, és a Dunántúl nyugati részein átmeneti záporok előfordulhatnak. Kissé megtorpan a melegedés a hét közepén, aztán szombaton ismét elérheti a 20 fokot a csúcsérték. Felhőtlen időtöltést kívánok, viszont hallásra!
2: A Déli Krónikát hallották, hamarosan kezdődik a Kulcskérdések 60-tó Terikával. A Krónika szerkesztője Farkas György és a bemondó Bordi András nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímet hallották. Viszont hallásra 17 óra 30 perckor az Esti Krónikában. Tartsanak majd akkor is velünk.
21: Műsorajánló.
22: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
23: Félelem és reszketés hosszú páiban. Falkába verődött kutyák támadnak az emberekre, nem egyszer pedig a házi állatokra. Mit tehet a hatóság, és mit nem? Sok évvel ezelőtt, az október 7-i mészárlás előtt a magyar származású Perach Filó, a Béri kibuc lakója, alagutakról és fegyveresekről álmodott. Ezt követően egy különleges, feltörhetetlen zárat szereltetett fel a lakásában. Egy rettenetes álom, amely megmentette az életét. Nem maradnak magukra. Hiánypótló, traumaérzékeny, komplex nőgyógyászati és pszichológiai rendelő nyílt Budapesten.
22: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
21: Műsorajánlót hallottak.
22: Kulcskérdések.
21: Mi a tétje?
22: Miért fontos?
21: Mit jelent?
22: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
24: Jó napot kívánok, 60-tó Erika vagyok. A magyar 18-24 év közötti fiatalok mindössze 27%-a érzi úgy, hogy mentálisan jól van. A 14-19 éves magyar fiatalok 37%-a gyakran vagy szinte minden reggel szorongva feszülten ébred. Hatszorosára nőtt az önsértés témáját érintő megkeresések száma a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványnál. A 2020-as 301 alkalom 2025-re 1866-ra emelkedett, és tavaly 2469 kék vonal beszélgetésben jelent meg öngyilkossági gondolat. Ezek az ijesztő adatok két a napokban megjelent felmérésből származnak, mindeközben szigorításra készül az Európai Unió gyerekek közösségi média használatának szabályozásában. Az úgynevezett EU Kids Act korhatárokat állapítana meg a hozzáféréshez. 13 éves korig tiltaná a használatot, 13 és 16 éves kor között napi egy órát engedélyezne. Ugyanakkor kötelezné a szolgáltatókat és az alkalmazás áruházakat, hogy életkor ellenőrzési eszközöket használjanak. A terv egyik legfőbb célpontja a TikTok. Sok kutatás, köztük a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságé is azt mutatja, hogy a 7-16 évesek 72%-a használja a TikTokot, 51%-uk pedig naponta. Valóban a korhatárhoz kötés lenne a megoldás? Hogyan hatnak a kognitív képességekre a digitális technológiák? Mi a konkrét gond a közösségi média platformokkal, és milyen általános társadalmi válaszok képzelhetők el? Ezekről beszélgetünk a mai kulcskérdésekben vendégeimmel. Csabán Samuval, aki az ELTE-n doktorált, a Jog, Pszichológia, Társadalom című könyv szerzője, kutatási és oktatási területe, tehát a jog és a pszichológia. Jó napot kívánok!
25: Jó napot!
24: És Forgács Bálint, aki kísérleti pszichológus, az ELTE kognitív pszichológia tanszék docense, a Baba Labor munkatársa. Jó napot kívánok!
26: Jó napot!
24: Csabán Samu azt vizsgálta részletesen, hogy a közösségi média milyen hatással van a kognitív képességekre, a mentális egészségre, és hogyan befolyásolja a használók érzéseit. Kísérletekkel is igazolta, hogy milyen erős hatása van a platformoknak a gyerekekre, fiatalokra. Nemrég a Partizánon egy videóban mutatott rá, hogy a TikTok milyen mennyiségben ontja a kamaszokra az öngyilkosságot romantizáló és normalizáló tartalmakat. Többféle típusú videót is megkülönböztetett. Milyen példákat talált?
25: Igen, hát jó, lehet, hogy kezdem akkor a személyes történettel. Tehát ez egész onnan indult, hogy egy nagyon jó barátomnak az öccse öngyilkosságot követett el, és akkor hát azt lehetett tudni, hogy az elmúlt években mondjuk nem volt jól, tehát nem arról van szó, hogy egy tényező, az öngyilkosság soha nem egy tényezőre vezethető vissza. de szakított vele a barátnője, és akkor egy hétre öngyilkosságot követett el. És akkor ő megmutatta nekem, hogy nagyon furcsa volt számára az, amit találta a közösségi média felületein, főleg a TikTokján, azok a videók, amiket újra megosztott, azok hát valahogy nem stimmelnek, tehát ilyen öngyilkosságot, tényleg ez a romantizáló, népszerűsítő öngyilkossági eszközöket, a depressziót fetisizáló, tehát olyan tartalmak, amik biztos, hogy szembe mennek a TikToknak a közösség irányelveivel, tehát a saját szerződési feltételében benne van, hogy ezeket a tartalmakat, azokat szűrnie kell, és ahhoz képest meg nem szűri. És akkor emiatt kezdtem el kutatni ebben a témában, és nagyon hamar az derült ki, hogy valóban ez bizonyítható, hogyha csinálsz egy TikTok fiókot, bár itt a 13 évesre, ezt megcsinálod bárhol a világon, Amerikában, a Fülöp-szigeteken, vagy Magyarországon, és elkezded nézni, hogy milyen tartalmak jönnek, akkor pár órán belül a tartalmaknak körülbelül a fele az mentális egészséggel foglalkozik. És ezeknek a tartalmaknak a legnagyobb része egyébként rossz minőségű mentális egészségű tartalom. Nem feltétlenül öngyilkossági, de rossz minőségi, mondjuk az ADHD, az kapcsolódó ilyen rossz öndiagnosztikus kritériumok alapján adnak tanácsot, vagy...
24: Hát ez azért is veszélyes, mert hogy nagyon sok kamasz már az internethez, AI-hoz és a közösségi platformokhoz fordul, amikor problémája van. Igen. Hogyha helytelenül diagnosztizálja önmagát, akkor ennek súlyos következményei lehetnek.
25: Hát igen, és ugye itt jön a következő probléma, hogy a tartalmakat ugye algoritmikusan kapják a fiatalok, tehát nem az van, hogy egy fiatalnak rossz hangulata van, és akkor keres ilyen tartalmakat, hanem tulajdonképpen az algoritmus érzékel, hogy rossz a hangulata van, és elkezdi adagolni ezeket a tartalmakat. Ez kicsi különbségnek tűnik, de valójában óriási. Hát amint megakad az embernek a keze mondjuk egy videón, ami a mentális egészségről szól, mondjuk a depresszióról, automatikusan egyre több ilyen tartalom jön, és nagyon hamar eljutnak ezek a csatornák oda, hogy öngyilkosságot népszerűsítő tartalmakat is elkezdenek adagolni. Ez nem azt jelenti, hogy aki ilyen tartalmakat lát, az automatikusan öngyilkos lesz, de az biztos, hogy ez nem tesz jót egy olyan fiatalnak, aki éppen mondjuk egy ilyen beszűkült tudatállapotban van. Ráadásul ez azért is problémás, mert van egy olyan ilyen pszichológiai jelenség, amit érzelmi fertőzésnek hívunk, nagyon könnyen átveszük egymás érzelmeit, ezt bárki érzékelti. Ha hazajön, nem tudom, egy családtagunk, és rossz kedve van, akkor automatikusan érezzük, hogy rossz kedve van. Ennek valószínűleg evolúciós előnye van, praktikusan csoportlények vagyunk, és ha valaki megijed, akkor logikus, hogy valami veszély van a környezetünkben, és akkor mi is megijedünk. De azt is bizonyítják kutatások, hogy az érzelmi fertőzés ez digitálisan is működik, tehát nagyon érzékenyek vagyunk mások érzéseire, és a digitális térbe valójában ezek nem más emberek, hanem más embernek az ilyen esztétizált tartalmai, de ezek ugyanúgy fognak hatni a mi érzéseinkre.
24: Visszatérünk még ezekre a tartalmakra, de kezdjük egy kicsit korábban. Nem csak kamaszok kezdenek el digitális tartalmakat fogyasztani, hanem egyre jellemzőbb, hogy egyre kisebb korban az okos eszközöket a szülők a gyerekek kezébe adják, és azonnal digitális tartalommal kezdenek foglalkozni. Érezhető-e valamilyen általános generációs romlás a kognitív képességekben, mióta a közösségi média ennyire elterjedt? Forgács Bálintot kérdezem.
1: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert tudományos szempontból nehéz ilyen általános kérdésekre pontosan válaszolni, és ezért hatalmas vita övezi ezt, de úgy tűnik, hogy mostanra jelentek meg az első olyan nagyobb átfogó kutatások, hogy megszületett és kialakult, létrejött az első olyan generáció, amelyik butább, mint a szülei. Az IQ-tesztnek folyamatosan, az IQ-teszteken folyamatosan minden generáció egyre magasabb pontszámot ért el. Ez egy annyira konzisztens hatásnak tűnt, hogy el is nevezték Flynn hatásnak, és mindenféle magyarázat és vita zajlott e körül. Ez egy idő után a nyugati országokban tetőzött, tehát ez nem a végtelenségig megy, de a jobb iskolázás, a biztonságosabb otthoni körülmények, stb. Ez mind hozzájárult. De most megjelent a Z generáció, az első generáció, akik ezen a teszten eszerint a tesz szerint butábbak.
24: Hozzá lehet ezt kötni a digitális tartalomfogyasztáshoz, tehát vannak egyértelmű jelek, amik erre utalnak?
1: Ez is vitatárgyát képezi, de más nagy társadalmi változás nem történt. Tehát az iskolákat senki sem alakította át szándékosan, ha csak nem digitalizálás irányba. A magánéletünket nem alakítottuk át, vagy a családi életünket drámaian, ha csak nem a digitalizálás. Tehát lehet ezen persze, hogy mondjam, szigorú tudományos szempontból vitatkozni, hogy milyen faktorok adódnak össze, de az összkép az az, teljesen egyértelműen, és itt ennek a digitálisnak is sok rétege van, külön maga, külön téma a képernyőidő, külön a közösségi média, külön az AI, és hát nagyon súlyos agyi elváltozásokat okoz, nem csak kisgyerekkorban, hanem kamaszkorban is, tehát nagyon más felnőttként, idősként, szülőként, vagy nagyszülőként kézhez kapni ezeket a készülékeket, ezeket a szolgáltatásokat, amik tulajdonképpen szerencsejáték automaták algoritmusain alapulnak, és azt az életidőt rászánni felnőttként, a 6-7 órát mondjuk, amit a kamaszok rászánnak, és ami elveszi az életidejüket attól, hogy az agyuk normális módon érhessen, okay, az érzelmi fejlődésük, kognitív fejlődésük, és hát minél korábban kezdődik, annál súlyosabb zavarok.
24: A PISA kutatások is azt mutatják, hogy egyre rosszabbul teljesítenek a fiatalok, tehát ez egy általános eredménye akár a digitális tartalomfogyasztásnak, akár a okos eszközök használatának?
1: Na most egyértelműen, megint csak, de itt is egy kicsit árnyalnám. Szóval ezről persze nagyon sok érdekcsoport és nagyon sok szempont szerint folyik vita. Megint ezt szeretném hangsúlyozni, hogy annyira sok ellentétes tartalmat lehet az interneten találni erről. Szóval én most nem akarok beállni egyik tábornak sem a szekerei mögé, de az teljesen világosnak tűnik, hogy ez a digitális elárasztás, ez nagyon korlátozza az iskolai teljesítményt is, és itt nem egyszerűen a gyerekekről van szó, hanem arról, hogy ezt az intézmény megengedi, a szülők megengedik, a szülők veszik meg, a szülők adják a kezükbe a gyerekeknek. Tehát itt egy nagyon nagy szülői és felnőtt felelősség van, amiről kevesebbet szoktunk beszélni, mert ilyen finoman el van tartva a probléma, hogy a gyerekek digitális használata. Igen. Tulajdonképpen ez egy a digitalizálás, a technológia beemelése az iskolába egy nagyon káros folyamat, igen, amiről újra meg újra kutatások kimutatják, és például az amerikai kongresszusban januárban, azt hiszem, vagy februárban volt egy meghallgatás erről, ahol a Harvard egyik oktatáskutatója arról beszél, hogy minden alkalommal, amikor különféle eszközöket akartak, technológiai eszközöket akartak bevinni, és vittek be a tantermekbe, az rontott az oktatás, igen, színvonalán, mert az oktatás egy személyes kontaktusra alapuló és tanuláson, nem a források megkeresésén, hanem a tudás megszerzésén alapuló mechanizmus vagy folyamat kellene legyen, és nagyon jó példa erre a finnek, akik a 2000-es évek elejére az egyik legjobb iskolarendszert rakták össze, és akik 25 év alatt átlag alulira darálták, igen, le a digitalizáció által és segítségével magukat, és hogy mondjak pozitív példát is, nem egyszerűen az ország digitalizációjáról van szó, mert Észtország vagy Szingapúr olyan példák, amik rendkívül magas szinten digitalizált országok, de a tantermekben nem engedték be.
24: Ha már a külföldi példákat említjük, ugye a korlátozásnak is számos példája van most már. Megtiltották Ausztráliában 16 éves kor alatt a közösségi platformok használatát. Európában is, ahogy már a bevezetőben említettem, erre készülnek. Görögországban, az Egyesült Királyságban. Valóban ez lehet-e a megoldás, mondjuk, hogy az alkoholhoz és a dohánytermékekhez hasonlóan szabályozni kellene a 15-16 éves kor alattiak okostelefon használatát, Szabán Samu?
25: Csak egy lábjegyzetre visszaugornék, szóval, hogy hogy nyilván a PISA eredmények romlásában azért egyértelműen benne van az, hogy mondjuk az oktatási rendszer az alulfinanszírozott az elmúlt évtizedben. Mindketten tanítunk egyetemen is, látjuk az egyetemeken is, hogy azért az, hogy ezek fennállnak, ezek az intézmények, az csak azért van, mert nyilván nagy tehetetlenségi erejük van, és azért nem omlanak össze, de a minőségük az folyamatosan romlik, szóval azért nem csak a digitalizáció, hanem az, hogy a jóléti intézmények romlása, mert csak mutat erre, hogy azért nem volt nagy társadalmi változás, azért az, hogy a jóléti rendszerek alulfinanszírozottak, az nem, ha nem is egy nagy társadalmi változás, mert nagyon régóta van, annak a hatásai azok évtizedekre keresztül folyamatosan adódnak össze. És ugye az öngyilkossági trendeknél is az van, hogy például a fiatal öngyilkossági trendek például Amerikában nagyon láthatóan romlanak az 2008-tól kezdve, de mondjuk akkor volt a nagy gazdasági világválság, vagy ugye volt a Covid, ami szintén valószínűleg nem tett jót a kamaszok mentális jólétének. Ugye nagyon, az a baj, nagyon komplex, sok tényezős kérdések ezek, és nagyon nehéz ilyen egyértelmű okokozatiságokat húzni. Sajnos a tudománynak idő kell, még dolgozik, ilyen egyszerű dolgokról is még lehet vitatkozni. Egyáltalán a közösségi média rosszat tesz a mentális egészségnek, mert valaki azt mondja, hogy oké, aki nagyon sokat közösségi médián van, több depressziós tünetet mutat, de mi van, hogyha a depressziós emberek többet használják a közösségi médiát, tehát ez valójában nem egy okokozatiság, hanem egyszerűen egy ilyen együttjárás. Szerintem most már elég sok bizonyíték van, hogy ez okokozatiság is nem csak együttjárás, meg a legrosszabb esetben egy ilyen rossz, nem tudományos érvet hozok, hogy mindenki nézze meg, hogy amikor 6 órán keresztül nyomtotta a közösségi médiát, utána hogy érezte magát, valószínűleg nem a legjobb kedvel állt fel, de hogy igen, ez egy ilyen iszonyat komplex kérdés. Nyilván az a probléma, hogy a tudomány lassan halad, a technológiát meg hihetetlen gyorsan öntik rá a társadalomra, anélkül, hogy erről megegyeznénk, vagy megbeszélnénk, és szerintem az elég jó analógia, hogy ezt a technológiát úgy engedték rá a fiatalokra, hogy nem lett tesztelve, miközben nem tudom, ha egy gyerekjátékot akarunk bevezetni, akkor egyértelműen meg kell nézni, hogy mondjuk nincs elekenve mérgező festékkel, vagy mi történik, hogyha azt sokat a gyerek szájában van, nem tudom, a cumi, tehát egyszerűen ezek a technológiák milyen úgy alakították át teljesen az emberi kapcsolatokat, meg a működésünket, hogy egyáltalán nem volt előszűrve, hogy ez hogyan hat az emberi pszichére.
24: Mi tehát válaszolhat most az üzleti érdekre?
25: Hát szerintem én nagyon fontosnak tartom ebben a beszédben, vagy ebben a diskurzusban, amikor erről beszélgetünk, sokszor feljön, hogy hát meg kell tanítani a gyerekeket digitális készségekre, a gyerekek tanulják meg ezeket jól használni, mert a technológia semleges, lehet jóra meg rosszra is használni, az a fontos, hogy jóra használjuk. Szerintem ez egy teljesen hamis narratíva, két ok miatt is. Egyrészt minden társadalmi problémát az oktatáson keresztül próbálunk megoldani, ami egy ilyen, ami erre nem képes, tehát a túl terhelt pedagógusok nem képesek a táplálkozási tanácsoktól kezdve az állampolgás nevelésen keresztül a digitális készségekig mindenre felkészíteni a gyerekeket, és a gyerekeknek sem lesz soha annyi kognitív készsége, gondoljunk bele, aki dolgozik, 40 órát dolgozunk, és akkor utána még harcoljunk meg a különböző káros társadalmi hatásokkal. Ezek olyan dolgok, amiket központilag lehet igazából csak szabályozni.
24: Tehát jogalkotással?
25: Ezt jogalkotással kell kezelni, ezek nem semleges technológiák, ez teljesen kimutatható, hogy ezeknek addiktív kialakításaik vannak, van egy csomó per, ami Amerikában már rengeteg ugye perirat is felhalmozódik, amiben látszik belsős levelezésekben, hogy tudatosan építenek olyan eszközöket bele, a végtelen görgetést, az algoritmikus tartalomajánlást, olyan felületeket csinálnak, amik bent tartják a kamaszokat. A belső kutatásokból az is látszik, hogy ők is látják, hogy a kamaszoknak ez egyébként nem jó, mentális distresszt okoz, stb. Tehát ha tudjuk, hogy ez addiktív, ha tudjuk, hogy nem tesz jót, ha tudjuk, hogy ők is tudják, és akkor miért mondanánk azt, hogy hát na, a gyerekek majd maguktól próbálnak meg nem bemenni a kaszinóba. Igen. Bizonyos dolgokat egyszerűen szabályozni kell.
24: Mit tesz az aggyal ez a folyamat, Forgács Bálint?
1: Tulajdonképpen az agy normális fejlődését akadályozza. Tehát azok az agyterületek, amiknek a korábbi generációkban volt lehetőségük sűrűvé válni, több réteget, sejtréteget kialakítani, olyan módon gazdagodni, áthuzalozódni a fejlődés során újra meg újra, az most elmarad. És tulajdonképpen megfordítva agysérülést hoz létre. Tehát gyakorlatilag azok a fiatalok, akik nem mehetnek végig azon a tipikus fejlődési íven, amin a korábbi generációk végigmehettek, az sérült felnőttekké válnak. Ezt mindenféle viselkedéses, érzelmi és kognitív hátrányban lehet majd mérni. És én itt egy kicsit szeretnék reflektálni arra, teljesen egyetértek, hogy itt nem a történtek nagy változások is, tehát most innen nézzük, vagy onnan nézzük, de az egy globális nagy változás, hogy ezek a digitális technológiák elárasztották a társadalmakat, és ezekkel a nagy cégekkel semmilyen más esélyünk nincs, azért is teljesen egyetértek, mint a jogi szabályozás, önmagukat nem fogják szabályozni, sőt, pontosan tudjuk, hogy ezeket az algoritmusokat, amik működtetik ezeket a rendszereket, de ezt az elejétől kezdve tudjuk, ehhez nem kell kutatás. Ezeket a szerencsejáték automaták algoritmusai, ugye az se véletlen.
24: Ha röviden el tudnám mondani, hogy ez mit jelent.
1: Igen, ezt úgy hívják, hogy részleges megerősítéses rezsim, ezt a 30-as években dolgozták ki Amerikában, főként behaviorista kísérleti pszichológusok. Ez egy olyan tulajdonképpen ilyen jutalmazási struktúra, amiben időnként bizonyos tevékenységet, mondjuk egy pedál nyomogatása patkányoknál valamilyen jutalom kísér. De nem úgy történik ez, hogy minden pedálnyomásra kap cukros vizet, hanem 10-ből mondjuk egyszer. És amikor ezt megtanulta, akkor lehet vele játszani, kicsit gyakrabban kapja, kicsit ritkábban kapja, sőt lehet, aki először gyakran kapta, utána ritkábban, tehát ezért hívják rezsimnek, tehát egy mintázat. És ennek van egy eléggé jól kimért pontos sorrendje, hogy hány pedálnyomásra, tehát cselekvésre, vagy akcióra, vagy a nyerőgépeknél a kar lehúzására, vagy a közösségi médiánál a scrollolás során az új videó betöltésénél, hányadikra kell olyan jöjjön, ami jutalomértékű, és hogyha ez megfelelő sorrendben van adagolva, akkor függőség jön létre, mert az agy jutalompályái olyan ritmusban kerültek megerősítésre az adott viselkedéshez, ami ellenállhatatlan. Tehát, hogy mivel a természetben nincs ez a szekvencia, pont így nem jelenik meg, ez egy kimérhető szekvencia, ezzel hekkelnek bele tulajdonképpen egy rendszerbe. De azon a rendszeren keresztül utána egyetlen egy dologról szól az egész, ott tartani. Tehát, hogy nagyon igen. Fontos ugye ebben az üzleti modellben, minél korábban megkapják a gyerekek, minél hamarabb függővé váljanak, a szülők minél hamarabb vegyék meg, minél több gyerek követelje, minél fiatalabban, minél hamarabb engedjenek a szülők, és egyáltalán a szülői viselkedés is gombnyomogatás legyen, ezt lássák a gyerekek kisgyerekkorban, kamaszkorban, és ez evidencia legyen, hogy mindenki folyamatosan ezen a gépen van, ami elveszi az alvásidőt, elveszi a társas időt, elveszi a valódi emberi interakcióktól az időt, és a végén elveszi a tanulástól is az időt, persze.
24: Örülök, tehát, hogy a szülők szóba kerültek, hiszen most nagyon sok szülő kap a szívéhez, és jön rá, hogy hoppá, itt van az én gyerekem élő problémája. Mit tegyen a szülő? A felelőssége is nyilván kérdés, mert hogy a jogalkotás az nem csak a gyerekre vonatkozik, a szülőre is, ugye, Cabán Samu?
25: Igen, hát ezért is fontos a jogalkotás, mert a szülő egy csomószor eszköztelen olyan értelemben, ha most a gyereknek az eszközhasználatot nézzük, ott nyilvánvalóan a szabályozás azért fontos, mert ha mondjuk elkezd iskolába járni a gyerekem, és csak én mondom a gyerekemnek, hogy na, te nem használsz közösségi médiát, akkor társas nyomás alá fog kerülni, kiközösítik, ha a másik gyereknek lesz okos telefonja, meg közösségi média, akkor nyilván bent azt fogják nézni. Tehát nem egyszerűen egy szülőnek nagyon-nagyon durván nagy költsége van, hogy ő a saját gyerekét erre rákényszerítse, hogy ő ne használjon okos telefon közösségi médiát. Nyilván elit alternatív iskolákban, nem tudom, a Waldorfban például meg lehet csinálni, de az már az előfeltételezi, hogy te egy gazdag és valószínűleg edukált szülő vagy, aki megteheti és van erőforrás, hogy egy ilyen iskolába járassa a gyerekét, meg be is tartassa ezeket a szabályokat, meg alternatívákat adjon ugye a digitális eszközöknek. Ugye azt is nyilván látni kell, hogy egy egyedülálló anyukának, aki egyedül neveli a gyerekét, ugye még mindig az egy ilyen egyik legnagyobb talán szegénység kockázat Magyarországon, neki sokkal kevesebb alternatívája van, sokkal inkább rákényszerül arra, hogy a digitális villanypásztort használja, mint valaki, akinek mondjuk arra is van pénze, hogy full-time babysitterhez járassam, és hát van ennek egy ilyen társadalmi dimenziója is, ami miatt szerintem nem fér a szülőkre hagyni ezt az egészet. Nyilván az a része, hogyha egyszerűen a problémát úgy próbáljuk megoldani, tehát a problémát most mindenki úgy látja, hogy a 18 év alattiaknak a digitális eszközhasználata az hogy káros a fiatalokra nézve, és nyilván a fiatalokra extra érzékenyek vagyunk, mert még nem teljesen kifejlődött a agyuk, meg stb. Tehát könnyen lehet látni őket úgy, mint egy sérülékeny csoport, de ez a felnőttekre is ugyanúgy negatívan hat. Tehát nem arról van szó, hogy a felnőttek nem lesznek függőek ugyanúgy ezektől az eszközöktől. És tehát nem oldja meg a problémát, mert a felnőttek is kell valamit csinálni, plusz ezek a felnőttek a gyerekek szülei, ha a gyerek nem használhatja, de azt látja, hogy a szülője az folyamatosan a telefont nyomkodja, akkor megint az lesz a mintázat, amit igen, magába szív egy gyerek.
24: Egy-egy rövid mondattal próbáljunk meg rávilágítani arra, hogy mit kellene tiltania a jogalkotónak konkrétan, Bálint.
1: Sajnos ehhez egy társadalmi vita kell, szóval most nincs egy kész mondatom erről. Az teljesen egyértelmű, most ebben persze nem a kutatás komplexitása mögé szeretnék bújni, és ezért szeretném azt az egyértelmű üzenetet azért megfogalmazni, hogy Amerikában 2010-től jelentősen romlott a digitális eszközökkel összefüggésbe hozhatóan a mentális egészsége a kamaszoknak. Amit az intézményi keretek között, tehát a közös életünk, a közösségi életünkben szervezni lehet, azt valamilyen módon egy közös, nem ráerőltetett jogszabállyal, de egy közös megegyezés révén, és mind a szirén hangoknak ellenállva, akik a cégektől jönnek, a tájékozatlanoktól jönnek, és mindazoktól az érdekcsoportoktól jönnek, akik valamilyen módon megvásárolták őket, vagy valamilyen módon, most nem összeesküvés elméleteket akarok mondani, de Amerikában teljesen nyíltan finanszírozzák a nagy cégek a jogalkotást, szóval ez mindenhol van, tehát azt gondolom, hogy a szülők mit tehetnek, mintát nyújthatnak, együtt kell időt tölteni, minél kevesebb, nem lehet persze elzárni, de minimalizálni kell a képernyőidőt, minél inkább kortárs csoportban kell a gyerekeknek időt tölteni, és minél később adni, ameddig csak ki lehet húzni, annál jobban, és nagyon szigorúan korlátozni kell, nincs felelősség teljes használat kamaszkorban, mert a frontális lebeny még fejlődésben van, és egyszerűen sem a rizikót nem tudják felmérni a kamaszok jól, sem pedig nem tudják olyan módon szabályozni magukat, mint egy felnőtt, és ezt a felnőttek könnyen elfelejtik.
24: Szabán Samu, mit kellene tehát tiltani konkrétan? És milyen kortól? Mert az sem mindegy.
25: Hát szerintem a közösségi média használatot az teljesen egyértelműen lehetne tiltani. Én akár 18 éves kortól is tiltanám lefelé. Azt gondolom, hogy a struktúrált terekből pedig az okos eszközök használatát is ki lehetne szedni. Azt nem tudom, hogy hogyan lehet praktikusan azt, hogy mondjuk okos eszközöket se használjanak szerintem egy kor alatt gyerekek. Most nyilván megint azt mondom, hogy erről valamilyen szempontból vitázni kell. Szerintem a okostelefonra nincs szüksége egy 12 éves, 14 éves gyereknek sem feltétlenül. Nyilván mi is úgy nőttünk fel, hogy nem volt, és lehet nyomógon most telefont is használni, ha arról van szó, hogy el kell érni a gyereket, de megint ez megkapcsolódik ahhoz, hogy túlfejtjük a gyerekeket a külvilágba, tehát miközben az online térbe nem mérik jó felül a kockázat, az emberek már nem merik leengedni a boltba teért a gyereket, és akkor ez is van, hogy legyen nála az eszköz, hogy mindig elérjük, nem kell mindig elérni a gyereket. Szóval szerintem a közösségi média egyértelmű, szerintem az okos eszközöket is korlátozni kell, és szerintem el kell kényszeríteni arra ezeket a cégeket, hogy a legaddiktívabb kialakításokat, ha más nem, azokat szedjék ki ebből, és ez le lehet, ezeket azért meg lehet ezeket a pontokat a végtelenül görgető feedtől kezdve a csörgő lájkokig, meg lehet azokat a pontokat nézni, ahol ezt ki kell szedni, és nyilván egy kulturális kérdés is, amit sokszor szoktak mondani, ami meg már nem tiltás, hanem ilyen beszélgetnünk kell róla, és ebben már is veszek egyetért, hogy meg kell tanulnunk újra unatkozni, szóval, hogy az egyik ilyen furcsa hatás ennek az egésznek, amit én személyesen a legjobban érzek, hogy folyamatosan a zsebembe nyúlok, nincs egy másodperc, amikor
24: nem. Sajnos az időnk lejárt, és nagyon kell majd még erről beszélgetnünk Szabán Samunak és Forgács Bálintnak. Köszönöm, hogy itt voltak ezzel.
1: Nagyon
24: a kulcskérdések véget ért. Hamarosan kezdődik a felfedező.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vitara már 7,5 misitől, Escross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
5: Elektromos fűtőpanel.
7: Igen. Nordart.hu.
5: Gyors és ingyenes kiszállítás.
7: Igen. Nordart.hu.
5: 5 év csere garancia.
7: Igen. Nordart.hu.
5: Norvég minőség a forgalmazótól.
7: Igen. Nordart.hu.
5: Rendeljünk.
7: Igen. Nordart.hu.
8: 199 98 97.
9: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
26: Hunja be a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
26: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
22: Reklámot hallottak.

0: kezelésért felelős Ötvös Károly pénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lesz. A képviselők titkos szavazáson döntöttek a három tisztviselőről, akik közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás, 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadult fel, újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Europe program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Magyarország jelentős haladást ért el a jogállamiság helyreállítása érdekében, jelentette ki a brüsszeli igazságügyi biztos az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni hetes cikk szerinti eljárást is. Michael Magrett ugyanakkor emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre. De a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább. Magyarországon évente több ezer nőnél diagnosztizálnak mellrákot. Ezért a legfontosabb, hogy minél többen időben eljussanak a szükséges vizsgálatokra, hangsúlyozta a miniszterelnök az áttétes mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. Magyar Péter úgy fogalmazott, ezen a napon azokra a nőkre gondolunk, akik életük egyik legnehezebb harcát vívják, valamint azokra, akik legyőzték a betegséget, és azokra is, akiket elveszítettünk. A kormányfő hangsúlyozta, a korai felismerés jelentősen növeli a sikeres kezelés esélyét. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Proust összkiadás fordítójaként vett át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt idő nyomában című csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg. 14 pécsi fotográfus munkáiból nyílt kiállítás a dél-franciaországi Aix-en-Provence Vazarelli Múzeumában. A tárlaton Pécs egyedi karakterét és az alkotók városhoz fűződő személyes kötődését idézik meg. Az október végéig látható kiállítás annak viszonzása, hogy a francia testvérváros fotóművészei tavasszal a pécsi galériában bemutatkozhattak a magyar közönségnek. Ami az időjárást illeti, többnyire napos időnk lesz, komoly felhőkkel, csapadék nélkül. A szél délután többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúli területeken és a Tiszántúlon meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. A folytatásban is marad a hűvös, szeles idő. Friss hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc.
3: Marton Robert színész és Puskás Dávid rendező a Centrál Színházban bemutatott előadásról, az ötödik lépésről mesél, amelyet még Scherer Péter kezdett el próbálni. A Hári János című daljáték centenáriumára új előadás készül, Béres Attila állítja színpadra, és október 16-án kezdődik a 11. kortárs ékszerhét Budapest. Erről beszélgetünk Huber Kinga ötvös művésszel.
2: Szabadpolc. Kultúráról kötetlenül, ma este 20:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
6: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
5: Sedacur Forte?
6: Nem ismered? A Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Hunyavá szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.

0: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Reklámot hallottak. Felfedező. Tudományos magazin. A nyelvről és a művészetekről.
2: Amit most hallanak, az a legősibb ritmus a világon. Egy biológiai pumpa hangja, amely percenként 70-szer préseli át a vért az ereinken, miközben oxigén szállít az izmainkhoz és életben tartja a gondolatainkat. Egy orvosnak ez a hang adott. Frekvencia, nyomás, egészséges vagy éppen rendellenes működés. De tegyük ugyanezt a ritmust egy sötét színpadra. Adjunk hozzá egy reflektort, egy mozdulatlan testet, amely a másodperc tört része alatt robban be a térbe, és már is valami egészen mást látunk. Művészetet, kifejezést, drámát. A felfedezőben a tánc mögött rejlő titkokról, művészetről és tudományról beszélgetünk. Jó napot kívánok! Kádár Dóra vagyok. Gondolkodtak már azon, hogy lehet, hogy a tánc egyszerre képes teljesen kikapcsolni az agyunkat, miközben a testünket a végletekig megdolgoztatja? Hogyan válik egy érzelemből látványos mozdulat a színpadon, és mit szól mindenhez a csontunk, izomzatunk? Mai vendégeink a stúdióban Ertl Péter táncművész, a Nemzeti Táncszínház igazgatója, Lakatos János táncpedagógus, koreográfus, fotográfus, a Táncművészeti Egyetem tanára, és dr. Vasas Norbert, a Cardirex Egészségügyi Központ vezetője Győrben, a Győri Balett csapatorvosa. Doktor úr szereti a ritmust. Mikor táncolt legutóbb?
3: Talán utoljára, hónapokkal ezelőtt a Magyar Táncfesztiválon Győrben, amikor is mindig van lehetőség úgymond civilként is csatlakozni a táncos rendezvényekhez, és ez mindig egy euforikus érzés.
2: Ráadásul ön nem is civilként, idézőjelben civilként csatlakozik a társulathoz, hanem tiszteletbeli örökös tag, vagy örökös hogyan is szól ez a cím?
3: Igen, két évvel ezelőtt örökös tag lettem, tiszteletbeli örökös tag. Ez most már egy olyan jellegű tartós felelősségvállalás és elköteleződés a társulat és köztem, ami egyrésztről nagyon megtisztelő, másrésztről pedig előre is vetíti az én szerepemet a jövőre vonatkozóan is, tehát ameddig tudom a szakmámat csinálni, addig biztosan mellettük leszek és támogatni fogom őket a saját munkámmal, amennyire tudom.
2: Tehát megtanulták, vagy közösen megtanították egymásnak a koreográfiát, de akkor voltak éppen tényleg úgy képzeljem el, hogy ön mindig ott van a társulat nyomában, tehát ha bármi gond van, önnek telefonálnak először?
3: Igen, ez így van. A turnékon kísérem a társulatot, nemzetközi turnékon mindenképpen. Ez egyrésztről megnyugtató a társulat számára, hiszen ha valami történik, van lehetőség gyorsan beavatkozni. Másrésztről szerintem pszichés jelentősége is van. Ha valami miatt nem tudok elmenni, akkor nagyobb a feszültség, és hogyha nagyobb a feszültség, akkor abban esetleg könnyebben előfordul valami, ez Murphy. Másrésztről a próbákat nem kísérem mindig végig, hiszen van azért emellett egy úgymond civil munkám is, de ha bármi történik, én megyek a helyszínre, vagy kollégát küldök, vagy megtesszük a szükséges lépéseket, hogy minél hamarabb megoldjuk a problémát.
2: Na igen, tehát akkor ez egy nagyon fontos momentum, a pszichés támogatás, amellett, hogy szakmailag is támogatja a művészeket, a táncosokat, az orvos. Na de akkor vissza a labdát, a művész urak mennyire egészségtudatosak?
4: Rajtam sajnos meglátszik egy 20 év szertorna és még pár több év hivatásos táncnak a destruktív jellege. Szóval én bedaráltam az ízületeimet, izmaimat elég rendesen. Inkább már csak nézem és élvezem és tanítom a táncot, mint hogy csinálnám. De ez is egy jó ok lehet arra, hogy beszélgessünk majd arról, hogy mi a pro és mi a kontrája a hivatásos táncművészetnek fizikai szinten. De nagyon fontos, hogy milyen a jelenlét, milyen a légkör egy táncos közegben, mert az is nagyon sokat számít. Szóval nagyon fontos az is, hogy a légkör is legyen egészséges, ne csak az, amit csinálunk benne.
2: Az ön elmúlt 3 évtizedét minimum 30 évről már beszélhetünk, igen, ugye, meghatározta a tánchoz való kapcsolat, illetve a táncművészet, mert ahogyan olvastam, csak nem 30 színházi produkció és táncelőadás mozgását készítette elő, és előadóként bejárta Magyarországot, de egyébként a külföldi színpadok nagy részét is. Most Kanadából jött haza.
4: Tornaedzőként dolgoztam ki 5 évadot az államokban. Kezdő, haladó és olimpiai szinten is volt szerencsém együttműködni élsportolókkal. Hát egy egészen más világ az a...
2: És pont ezt a világot, ezt az egészen más világot tükrözik azok a képek, az a fotósorozat, amelyet egyébként, jól tudom, a Nemzeti Táncszínház megbízásából készített. A képek is mutatják, és mi magunk is, laikus nézők is tudjuk, hogy a színpadon táncoló művészek olyanok, mint az élsportolók, mint a versenysportolók. Abszolút. Valóban ezt az üzenetet is szerették volna átadni. A Nemzeti Táncszínház igazgatója nem szertornász volt, tudomásom szerint, táncos, de nagy futó. Talán nem árulunk el titkot, hogyha elmondjuk, hogy maratonokat fut, vagy legalábbis maratonhoz közeli távokat teljesít, legutóbb éppen a napokban is.
5: Tegnap volt a Spár maraton, 15 éve indították el, kapcsolódva a maraton versenyhez a Fut a Színház című programjukat, ami egy 4 fős stafétaváltó, és a színházaknak felajánlják, hogy kapcsolódjanak be, és mi is minden évben lefutjuk. Szóval ez a futás az egy nagyon egyszerű és nagyon nagyszerű dolog, nem kell hozzá semmi, egy futócipő kell, meg egy pici szabadidő, a lehető legjobb, hogyha nem, betonon, kemény felületen futunk. Na most, amit kérdezett, hogy mi mit gondolunk igazán erről? Hát én erre azt tudom mondani, az az egyik szlogenem, mottom, hogy ha nincs időd az egészségedre, akkor majd lesz időd a betegségedre. Tehát foglalkozzál, költsél időt is, pénzt is, energiát is az egészségre, a megelőzésre, a prevencióra, mert ez lehet a garanciája annak, hogy minél tovább fizikai és mentális egészségben is telnek az évek, és ez a táncos helyzetben is iszonyú fontos, a bemelegítéstől, a utonna való lenyújtásig minden szempontból.
2: Igen, akkor kezdjük az elején. Mit tud mondjuk a futáshoz, vagy éppen egy edzőtermi edzéshez képest többet a tánc, tehát milyen folyamatokat indít el az agyban és a testben?
3: Tánc az egyik legösszetettebb tevékenység, és ez az összetettség, ez az emberi agy igénybevételében is megmutatkozik. Ugye egyszerre mozgatja meg a motoros agyi kérget, a kognitív funkciókat, hiszen emlékeznünk kell a lépésekre, tehát ugye a memóriánkat is igénybe veszi. Érzelmi hatást vált ki, hiszen egy euforikus érzést ad, amikor ugye a mozgás közben felszabadulnak különböző agyi hormonok, amik hozzájárulnak ehhez az euforikus érzéshez, és általában nem egyedül táncolunk, hanem közösségben, és ez a szociális kapcsolat, ez pedig szintén, mint a negyedik láb hozzájárul ehhez. Kimutatták azt is, hogy az időskori demencia valószínűségének csökkentésében is rendkívül jó hatással van a tánc. Akik rendszeresen táncolnak, akár hetente egy alkalommal, 76%-kal kisebb az időskori demencia előfordulásának a valószínűsége, úgyhogy ez nem csak a fiatal ajánlott mozgásforma, bármelyikünk számára, bármilyen életkorban adott.
2: Igen, tehát hogyha levezeti a feszültséget, csökkenti a stresszt, és még boldogsághormont is termel, az nagyon jó. Ez úgymond a hormonok szintjén kémia, vagy orvosi vonal. Na de egyébként művészeti szemmel hogyan válik egy mozdulatból koreográfia, illetve egy koreográfiából katarzis?
4: Belegondolunk, minden egyes ember használja a testét arra, hogy kommunikáljon. Szóval van egy nonverbális világ, ami a kimondott szó körül kommunikál velünk és nekünk, és mindannyian használjuk ezt, hát gondoljunk bele, hány embert láttunk telefonálni, és mindenki hadonászik, miközben telefonál, mindannyian használjuk a testünket arra, hogy kifejezzük saját magunkat, és az a táncban egy olyan fantasztikus erő és érték lesz, hogy akár a kortárs tánc gesztus világára gondolunk, vagy a klasszikus balett esztétikus, nagy, széles, vonalas mozdulataira, egy hatalmas spektrumon fejezzük ki saját magunkat a környezetünknek és a nézőknek, és szerintem az egyik legfantasztikusabb dolog a táncban, hogy nem csak résztvevőként lehet élvezni, hanem befogadóként is. Hát be lehet ülni egy nézőtérre és csak nézni, anélkül, hogy megmozdulnék, én magam is a részese leszek egy kommunikációs rendszernek. Személyesen is átélem, és azt is átélem eközben, hogy 300 másik emberrel együtt élem át ezeket az emóciókat. A fantasztikus individuális és szociális hatása van egyszerre annak, hogy akár csak elfogadjuk a táncot passzív nézőként, vagy úgy, hogy a testünkkel, lelkünkkel, a fülünkkel részt is veszünk benne. Ráadásul, ha párban táncolunk, ugye a társas táncokról beszélünk, ott még egy aspektus bejelentkezik, hogy egy másik emberhez képest fogjuk átszűrni a kommunikációnkat, hogy mennyire vagyunk autentikusak, humorosak, határozottak, muzikálisak, nagyon sok emberi érték kiderül.
5: Pont ezt akartam mondani én is, hogy a táncszínházban mi azon dolgozunk, a Millenárison, hogy az emberekhez közelebb vigyük a táncot, és ezáltal a táncon keresztül lehetőséget adjunk, hogy megszépítsük az emberek világát a tánccal. Az, amikor egy táncoló ember belefeledkezik a mozdulatokba, legyen az bármilyen, még akár egy kerekesszékes ember is, aki a mozgásában korlátozott, de amikor sok több ilyen produkciót láthatunk, és akkor a mozdulataik olyanok, amilyenek, néha szépek, néha groteszkek, de közben van egy másik, amit úgy szoktam mondani, hogy a lélek tánca, hogy belül történik egy folyamat, és az az arcon, a szemen megjelenik, hogy mennyire élvezi, mennyire átéli a táncos, a táncolás örömet.
2: Talán akkor nem egy bakugrásra, de mégis rákanyarodhatunk arra, hogy adott esetben a határokat, a saját fizikai korlátainkat hogyan tudjuk feszegetni. Orvosi szempontból van olyan, amikor tényleg ön megállt, parancsol, vagy azt mondja, hogy ez a mozdulat, koreográfia már túl kockázatos?
3: Nem, ilyen még soha nem volt. Én azt gondolom, hogy ezt nem is az én tisztem megbecsülni, hiszen az adott koreográfus, művészeti vezető vagy társulatigazgató az, aki teljes körűen tisztában van az adott táncosaival, a mindennapjaikkal, a mozgástartományukkal, a rugalmasságukkal, minden egyébbel. Az én dolgom az, hogyha valakivel korábban történt sérülés, vagy éppen egy sérülésből adódó műtét után rehabilitálódik, akkor jól megtervezzem azt, és addig parancsoljak állt a rendszernek, és ez gyakran nem könnyű, mert néha a táncos maga az, aki egyébként a normál rehabilitációs idő előtt hetekkel már vissza szeretne térni a színpadra, hiszen az ő idejük, az ő aktív pályájuk gyakorlatilag mondjuk az enyémhez képest, aki remélhetőleg még 20 év múlva is elbírom majd a szikét, sokkal-sokkal rövidebb. De ugyanakkor az az egyéni elbírálás, hogy egy adott koreográfiát ki tud és hogy tud eltáncolni, igazán a fizikai korlátai miatt az döntően azért nem az én dolgom. És akkor mellesleg én laikusként azért szeretném megjegyezni itt a szakma prominens képviselője előtt, hogy én nem láttam még olyan koreográfiát, ami nem módosult volna egyébként a próba folyamatok során, hiszen én azt gondolom, hogy bár ez nem az én szakterületem, de van egy elképzelés, hogy az alkotó mit szeretne, és aztán ehhez hozzásegít a táncos, hozzátesz, az alkotó is hozzátesz, adaptálódnak egymáshoz, és aztán a végén születik meg valami, ami tökéletes, de ezt én kívülről nem tudom leszabályozni.

0: A táncos számára a sérülés, a karrierjét fenyegető krízis, az orvosnak viszont a rejtvény, amit meg kell oldani. Létezik egy közös nyelv, amin a művész és a doktor megérti egymást, amikor a test fellázad a terhelés ellen. A mozdulat kémiájáról beszélgetünk a felfedezőben vendégeinkkel, Ertől Péter táncművésszel, a Nemzeti Táncszínház igazgatójával, Lakatos János táncpedagógus, koreográfus, fotográfussal, a Táncművészeti Egyetem tanárával, és dr. Vasas Norberttel, a Kardirex Egészségügyi Központ vezetőjével, a Győri Balett csapatorvosával.
1: Ha mondjuk a megelőzést nézzük, akkor melyek azok a leggyakoribb táncos sérülések, amelyeket tisztán, úgymond tudatos fölkészüléssel meg lehetne előzni, és anatómiára épülő technikával meg lehetne előzni, vagy elejét venni, és mi az, ami
2: igen,
1: rejtetten jelen van?
2: Ugye volt róla szó, említette a beszélgetés elején az élsportot, és ugye azért beszéltünk a tánc jótékony hatásairól, az amatőr tánc és a hivatásos táncművészet azért jelentősen különbözik egymástól. Ugye az élsporthoz szoktuk hasonlítani, de én azt gondolom, hogy ha már szóba került a futás, akkor ezért ezt még az élsportnál is extrémebb igénybevételt jelent azért a táncosok számára, hiszen ha belegondolunk abba, hogy úgy kell egy fizikailag nagyon összetett és megterhelő mozdulatsort kivitelezni, hogy közben egyébként könnyűnek, kecsesnek, légiesnek kell látszani, és én nem nagyon láttam még a maraton futó táv végén kötelező mosolyt egyébként az arcokon, vagy hogy valaki a 42 kilométert végig mosolyogta volna, na most egy táncos ezt nem teheti meg, tehát egy táncos arcán nem látszódhat az az erőfeszítés, amit ő beletesz ebben. Ennek megfelelően, és akkor beszélhetnénk még arról, hogy mennyire kell figyelni a légzésükre. Egy olyan állapotban kell végig dolgozni, amikor a szervezet egy relatíve oxigénhiányos állapotban van. És akkor most nem felejtettem el a kérdést, bocsánat, csak hogy visszakanyarodom, tehát innen indulunk ki, és akkor ez az a környezet, amiben viszont azért nagyon sok dolog, sérülés kialakulhat. Ugye meg kell különböztessük, hogyha akutan hirtelen történik valami, ezek általában szalag...
1: Egy ficam vagy egy
2: így
1: rándulás.
2: Így van. Egy ficam, egy rándulás általában mondjuk egy ugrás rossz befejezésénél keletkezhet. Hirtelen irányváltás a színpadon. Ugye a tánc egy nagyon dinamikus mozgásforma. Bizonyos más tevékenységek, például az artistáknál eszméletlen nagy erőléti faktort igényelnek, de jóval kontrolláltabbak a táncnál, ráadásul nem csak magunkra vagyunk hagyatkozva, hanem körülöttünk forog az egész színpad és a környezet, és gyakran ez a lendület az, ami mondjuk tovább hajtja egy picit a táncost, és elég egy néhány fokkal jobban túltolt ízületi nyitás, és már történhet akár egy térd szalagsérülés is. Ezek az akut sérülések, ezeket értelemszerűen rövid időn belül utána el kell látni, de ami ennél szerintem sokkal fontosabb, hogy mik azok a krónikus behatások, tehát olyan mikrosérülések, olyan önmagukban nem súlyos traumák keletkeznek, akár a lábcsontoknál, akár a szalagoknál, akár a térd a csípő porcaiban. Férfiaknál például ugye rengetegszer látjuk az emeléseket gyakorlatilag a táncosoknál. Egy olyan instabil helyzetben történő emelésről van szó, ami eszméletlen nagy erőbehatást jelent a gerincoszlopra, a pockorongra. Tehát azért, ha megnézzük a súlyemelőket visszakanyarodva az élsporthoz, hát valószínűleg nem hátrafele homorítva egy lábbal térdelve, és gyakorlatilag jelmezben fogják azt a súlyt felemelni, úgyhogy teljesen mások azért a körülmények.
1: Egy fél gondolatra esetleg még visszakanyarodhatunk Jánosnak ahhoz a bizonyos kampányfotósorozatához, amely a Test Kultúra címet viselte, és valóban, amire a doktor úr is utalt, azt mutatja be, hogy a táncművészek milyen hatalmas fizikai teljesítményt tudhatnak magukénak. De volt egy előadássorozata is néhány évvel ezelőtt éppen a Nemzeti Táncszínház színpadán, amelyben például olyan érdekes kérdésekre is kereste a választ, hogy vajon a testtartásunkkal megváltoztathatjuk-e a lelkiállapotunkat, és fordítva esetleg, hogy nem szédülnek pörgés-forgás közben a táncosok, vagy ki tudja a választ, mit csinál a körteképű izom.
3: A körteképű izom kirotálja a csípőizületet.
1: Az ugyanis a csípő mozgásához, forgásához kapcsolódó.
3: A nagy farizom alatt lévő hat rotátor közül az egyik, ami annyit csinál, hogy megfordítja párhuzamos helyzetből kifelé fordított állapotba a combcsontot.
1: És ekkor lehetséges, hogy az égbe emelik spitzben a lábukat ugye, a balerinák,
3: Péter? Az evolúció nem erre találta ki, hogy a balettosok kitekerjék a csípőjüket. Az evolúció arra találta ki ezt az izmot, hogy amikor lenn van a földön az ember lába, akkor el tudja, hogy a bal lábamon állok, akkor el tudjak fordulni jobbra. a konyhában, ezt csinálja ez az izom, hogy megfordítja az embert. Viszont ez egy nagyon kis csalóka izom tud lenni, a lefutása miatt olyan trükkös helyeket tud odaszorulni egy-két ideg, hogy ischiász gyanús tüneteket tud okozni, miközben nem az ember derekán meg a sérvével van a probléma, egyszerűen csak nagyon feszes ez az izom. Ez egy fun fact, ugye ez egy érdekesség volt ebben az előadásban, de visszatérve az élsportoló jellegű táncos fotókra, azt mindenképpen elárulnám, gondolom ez nem titok, hogy egy táncos, amikor elvégzi a táncos iskolát, és elkerül egy együtteshez, ott nem ér véget az ő képzése. A legtöbb hivatásos táncegyüttesben a következő 20 évben minden nap van tánctréning. Úgy kezdődik egy nap, hogy az ember rendbe rakja, kifacsarja a testét, majd utána jön a X óra próba, majd utána jön az X óra előadás. Egy rendszeresen karban tartott testről van szó, és ez a mindennapos használat, ez egy nagyon magas szinten tudja tartani a fizikumot, és van egy ilyen kumulatív kopás. Viszont az a fajta felkészültség, ami szüksége van egy táncosnak, hát gondoljunk bele, hogy egy színpadon mi történik, csak attól, hogy felkapcsolják a fényeket a színpadon, onnantól a táncosok és a színpadon szereplők, mint őz az autópályán, körülbelül annyit látnak. Effektíve vakon kell teljesíteni azt a hatalmas fizikai kihívást. Például, hogyha élő zenére történik az előadás, és mondjuk a karmester vagy az ongorista úgy dönt, hogy neki jobb napja van, mint tegnapot, és egy pici gyorsabban játszik, hirtelen kell azonosulni a tempóhoz. Ezek a pici eltérések ki tudják zökkenteni a táncost a napi rutinból, kvázi a rizikófaktor egy picit meg tud emelkedni.
4: A táncosokra jellemző, hogy ezeket a kisebb hétköznapi fájdalmakat nagyon jól viselik. Tehát egy fájdalom küszöb kitolódás jellemző a táncképzésre. Igazából, amit itt már körbejártunk, hogy a napi tréning nagyon fontos, segít a testet karbantartani, és napi szinten a feladatokra fölkészíteni. Iszonyatos egy reggel, amikor kicsit izomlázasan, fáradtan elkezdenek bemelegíteni, recseg, ropog, és mindenki megküzd a testével. Ez egy olyan fizikai és lelki terhelés, amiben tényleg elhasználódnak a táncművészek. És ott kell lenni ennek a jó hangulatnak, a közösségnek, és ezen a mesternek, a próbavezetőnek átvezetni a társulatot, és akkor bemelegszik, bemozdulnak az izmok, és utána már lehet a feladatokra koncentrálni.
2: De itt jön egy másik zsenialitása egyébként a táncosoknak, hogy amennyire erősek gyakorlatilag fizikailag, annyira erősek egyébként mentálisan is. Iszonyatosan jó probléma meg oldó képességük van a színpadon. Én azt gondolom, ha az ember csak futball közvetítéseket néz, hányszor láttuk, hogy valaki fogja magát, és egyszerűen leül a fűbe, egy táncművész abban az állapotban, abban az eufórikus mentális állapotban, ahogy egy csapat részeként nem teheti ezt meg egyébként, és legtöbbször meg sem teszi. Ha megteszi, akkor biztos, hogy nagyon nagy a baj.
4: Akkor nagyon nagy a baj. Jánosra visszautalva még egy pillanatra, mi a Nemzeti Táncszínházban rendszeresen csinálunk házi árás, sokat, és akkor a hozzánk érkező vendégeket bevisszük a színpadra, a kulissza titkokat elmesélek, és ennek egyik ilyen izgalmas része, amikor behúzzuk a függönyt, mondjuk a vendégeknek, hogy álljanak nyugodtan, ne mozduljanak, nem lesz semmi baj, de lekapcsoljuk a villanyt, és teljes, totálisan sötét van, és utána egy jó kis zenei effektre felnyitjuk a függönyt, mint egy előadás, az ügyelő bemondja, hogy kezdődik az előadás, megmutatjuk, hogy hogy történik egy adás kezdés, és felemeljük a fényeket, frontfényeket, az utcafényeket, és egyszer csak létrejön az, amit a János említett, hogy semmit nem látnak. És akkor mondjuk azt, hogy na, és akkor ez még, hogy semmit nem látsz, de most kell eltáncolni a nagy variációt.
3: Én még egy titkot hozzáfűznék ez az egészhez. Pár év alatt egy táncosban kialakul egy furcsa egyoldalúság, ami azt jelenti, hogy volt egy sérülésem a jobb térdemen, picit jobban fog dolgozni a bal térdemen. De egyik oldalra jobban forgok, mint a másik oldal. Az egyik izületem lazább, mint a másik. És kialakulnak a jobbos táncosok, kialakulnak a balos táncosok, és éppen 10 éve csináltam egy darabot pont a Győri Balettnek, és ott az első közös próbánkon leültünk, és én készítettem egy listát, hogy ki merre erős, melyik oldalra nyílik a lába, melyik oldalra kényelmesebb forogni, hogyan gurul, milyen kezes. És ezeket figyelembe véve készítettük a koreográfiát, hogy nekik is otthonosabb legyen a dolog, és így aztán az erősebb oldalokat mutattuk, de hát ez egy ilyen kis szakmai titok, hogy nagyon kevés két oldalas táncos van, általában mindenkinek van egy erősebb és egy gyengébb oldala. És ha ezt egy jó koreográfus, egy jó pedagógus figyelembe veszi, akkor a rizikófaktort is csökkentjük, és az az élvezetérték is magasabb lesz egy kicsit.
1: És nem csak a Győri Balettben, hanem a magyarországi más hivatásos táncegyüttesekben is, illetve szerte az országban, akik táncolnak, vagy csak kettő lépést tesznek jobbra vagy balra, gondolom. Egyetértenek a jelszóval, ami egyébként most Győrben az új évadnak a mottója, ami úgy szól, hogy a mozdulat örök. Tehát a mozdulat örökségéről és örökkivalóságáról beszélgettünk most. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztották ezeket a gondolatokat.
3: Köszönjük.
2: Köszönjük.

koreografált egészség, avagy a tudatos mozgás és az egészséges élet is egyfajta művészet. És hogy miért táncolunk? Erre kerestük a választ a Felfedezőben. A mai adásban vendégünk volt Ertől Péter táncművész, a Nemzeti Táncszínház igazgatója. Lakatos János táncpedagógus, koreográfus, fotográfus, a Táncművészeti Egyetem tanára, és dr. Vasas Norbert, a Cardirex Egészségügyi Központ vezetője, a Győri Balett csapatorvosa.

Kedves hallgatóink, a műsor végén köszönöm a figyelmüket munkatársaim, Schwarz Nóra és Duba Szilvia, valamint a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is. Kádár Dórát hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Október 13-a a Katolikus Egyházban emléknap. A szűzanya fatimai jelenésének utolsó napjára emlékezünk. A jelenés hatása a mai napig rendkívüli. Világszerte zarándokhelyek ezrei várják azokat, akik a szűzanyán keresztül Krisztus felé keresik az utat. Műsorunk első felében Soroksár új telepre látogatunk, ahol a fatimai szűzanya tiszteletére épült Szent István király plébánia templom búcsújáról hallunk majd. Én vagyok az Úr és senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Halljuk majd Izaiás próféta könyvéből a vasárnapi szentmise olvasmányát. Az ige szakaszhoz Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök fűz gondolatokat.

0: A Soroksár új telepen álló zarándokhely a Fatimai Szűzanya tiszteletére épült Szent István király plébánia templom vasárnap tartja templom búcsúját. A templomot, ami a 2000-es évek elején épült fel, olyan keresztút veszi körül, amelynek állomásai a Kárpát-medence különböző részein faragott kopjafákból készültek, jelezve így is hazánknak az országalapítónk által tett felajánlását Szűz Mária felé. A templommal, keresztúttal és fiatal közösséggel élő plébánia az elmúlt években egy nagy befogadóképességű, igényesen kialakított zarándokházzal is gazdagodott. A közelgő templom búcsú kapcsán Király Attillát, a templom esperes plébánosát, Tóth János András először a templom, illetve a zarándokhely történetéről kérdezte.
1: Az 50-es évekre nyúlik vissza tulajdonképpen az építkezésnek a gondolata. Novák József atya a világháborúban lelkészként működött és orosz hadifogságba került, és ott a hadifogságban tett fogadalmat arra, hogy ha egyszer onnan hazakerül, akkor a Szűzanya tiszteletét szeretné szolgálni. Ide került a város szélére egy nagyon pici kis kápolnában, akkor ez csak egy lelkészség volt, és hát tényleg a város legszélére. De úgy döntött, hogy Fatimába ír levelet. A Kondor Lajos atya már ott szolgált akkor egy pár éve, hogy szobrokat szeretne ide a kis kápolnába. El is küldte Kondor atya a szobrokat, szép, szinte embernagyságú Szűzanya szobor, és a pásztor gyerekek, tehát egy szoborcsoportról van szó. Csak hát ugye ez az 56-os forradalom utáni években történik, 57-58-ban, amikor is a hatóság az valahogy lecsap a Mária szoborra, és nem engedik, hogy ide kerüljön. Különböző próbálkozások voltak a szobornak a megszerzésére, amik aztán sikerrel jártak, és ahogy ide került a szobor, egy országos zarándoklat indult meg ide. Ugye akkor nem lehetett hirdetni, szájról szájra terjedt a hír, de hát úgy gondolom, hogy 56 után egy fatimai szobor, hát az a reménynek a jele volt, hogy egyáltalán lehetséges. És ugye a fatima jelenés az pont 17-ben a első ateista állam a szoktói forradalomnak az évében történik, tehát ezt érezték a kommunisták is. De hát úgy gondolták, hogy itt a város szélén talán ez nem lesz feltűnő. De hát rosszul gondolták, mert egyre több zarándok érkezett, úgyhogy az atya már akkor templomot akart építeni, és el is kezdte, csak hogy hát a hatóság lecsapott rá, őt elhelyezték, és akkor alapított egy imatábort, úgy nevezte el, hogy közép-európai imatábor. És akik beléptek ebbe az imamozgalomba, azok kitöltöttek egy ilyen kis belépési nyilatkozatot a nevükkel, címükkel. És amikor én ide kerültem 98-ban, akkor az atya átadta nekem ezeket a kis cédulákat, 7000 nevet számláltunk össze, feldolgoztuk, és akkor, amikor a templom alapkőletétele már biztos volt, akkor levelet írtunk erre a 7000 címre, aminek a legalább a fele válaszolt is, és gyűjtésbe kezdtek. Hát ezért nem csupán egy plébánia templomról van itt szó, hanem egy országos összefogással épült ez a templom.
2: Marosi Gábor építész tervezte, nagyon impozáns, modern templom lett, gyönyörű fa gerendák futnak fölfelé a templom toronyba, aminek a tetején egy emberméretű, ha jól láttam, egy emberméretű Szűzanya szobor áll.
1: Hát az a Szűzanya szobor az innen lentről emberméretű, de egyébként 6,5 méter magas. Marosi Gábor egy hívő, ilyen hívő építész, aki fatimai zarándoklata során nagyon megihlette őt a fatimai kegyhely, és csak úgy saját magának is már elkezdett gondolkodni azon, hogy ha egyszer egy ilyen templomot kellene építeni, akkor az milyen lenne. Úgyhogy már előbb megvolt a terv, mintha egyáltalán kiderült, hogy itt lesz egy ilyen templom. Ő soroksári lakos, amikor kiderült, rögtön jelentkezett a látvány terveivel, és hát így tényleg egy fatima ihlette templomról van szó.
2: Az is egy különlegesség a fatimai Szűzanya tiszteletére épült templomban, hogy kettő búcsúja van egy évben. Tehát ugye a egyházunkban május 13-a a fatimai szűz ünnepe, de október 13-án, illetve az ahhoz közeleső vasárnap is ünnepel a plébánia közössége, és várnak ide mindenkit.
1: Igen, két búcsúja van. Ez az októberi búcsú, ez egyben a templom szentelésnek az évfordulója is. És hát ez lett a nagyobb érdekes módon. Hát az építkezés az általában nem tavasszal szokott befejeződni. Már az alapkövet is úgy akartuk letenni, hogy már azért valami látszik az épületből. Ezért 2000. október közepén tettük le az alapkövet. Hát arra hívtunk nagyon sok embert, úgyhogy több mint 1000 ember összegyűlt az építési területen, és ott egy szentmise keretében Paskai László bíboros úr kezdte el az alapkövét. Aztán úgy alakult, hogy egy évvel később már az altemplomot használatba tudtuk venni, szintén októberben, arra megint nagyon sok ember eljött. Aztán maga a templom szentelés is 2002. októberében történt. Akkor is sokan voltunk, és rá egy évvel 2003-ban helyeztük fel a Mária szobrot a templom tetejére. Akkor voltak talán itt a legtöbben ezen az alkalmon. De még utána is folytatott az október, mert rá egy évvel a keresztutat, Kopjafás keresztutat építettünk a templom köré, és azt is októberben áldottuk meg. Úgyhogy úgy alakult a dolog, hogy októberben több zarándok kereste föl eddig mindig a templomunkat, mint májusban. Ezért most az az elképzelésünk már egy pár éve, hogy ilyenkor októberben a zarándokokra koncentrálunk, és őket akarjuk megszólítani. Májusi alkalommal pedig inkább a plébánia közösségünkre koncentrálunk, persze zarándokat májusban is szeretettel látunk.
2: Itt egyébként zarándokház is várja az érkezőket, október pedig a szűzanya hónapja, a rózsafüzér hónapja, kiemelten a családok közös imádkozásának az ideje. Milyen programok, események lesznek október 18-án?
1: Ha már említettük itt a zarándokházunkat, néhány éve működik a zarándokház, és meg is lehet szállni. Honlapunkon minden információ megtalálható, nagyon szép kéttágyas, meg négyágyas szobánk vannak, 16 szobánk van, lifttel megközelíthető szobák, úgyhogy ilyen lehetőség is van. Rátérve a programra, 9 óra 30-kor kezdődnek már a programok, tehát október 18-án vasárnap reggel. 4 testvérünk fog tanúságot tenni. 11 órakor kezdődik a rózsafüzér, amit mondjuk máskor is, de most különösen is gyerekek, illetve családok fognak majd előimádkozni. Ennek az a különlegessége talán, hogy régóta már az elmélkedéseket a közösségünk tagjai vállalják, tehát saját gondolatokkal hangzanak el a rózsafüzér titkok előtt. Ez a dicsőséges rózsafüzér. Utána 12 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyhez hozzátartozik a körmenet a szűzanya szobrával, ahogy Fatimában is történik. Délután is lesz még program, 2-től a szentségimádás, majd a 3 órától az irgalmasság rózsafüzére imádság lesz. A meghívott vendégünk most, hát messzebbről szoktunk vendéget hívni, de most közkívánatra a szomszéd plébánost hívjuk meg, hiszen most került ide augusztusba, és szeretnénk megismerni.
2: Ő Tóth Kálmán atya.
1: Igen, ő Tóth Kálmán atya. Nagy reményekkel érkezett ide, úgyhogy őt hívjuk most erre az alkalomra.
2: Előtérbe kerülnek a gyerekek ezen a napon, hiszen az ő imádságukra hívja Pió atya óta, ilyenkor októberben kiemelten a gyerekeket az egyházunk közössége.
1: Igen, hát mindig is fontosak voltak nekünk a gyerekek, és az is, hogy imádkozzanak, úgyhogy van rózsafüzér társulat számukra is, de amúgy is itt a mi plébániánk az egy eléggé különleges, talán mondhatom így, hogy egy új telep szó szerint, új házak épülnek nagy számban, és fiatal családok, és sok-sok gyerek az, aki itt megtölt a templomunkat vasárnaponként, úgyhogy sok gyermek jár hozzánk, és olyan fiatal családok, akik sok gyereket vállalnak.

Soroksár új telepen álló zarándokhely a fatimai szűzanya tiszteletére épült Szent István király plébánia templom vasárnapi templom búcsújáról Király Attila esperes plébánossal Tóth János András beszélgetett.

0: Október 11-én vasárnap lezárult az idén 19. alkalommal megrendezett 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű a három történelmi keresztény egyház és az ökumenikus ifjúsági iroda szervezésében megvalósult háromnapos önkéntes akció. Az esemény mottójának jegyében több vagy, ha adsz, országszerte több mint 7000 önkéntes, több száz feladat keretében végzett ökológiai, társadalmi és közhasznú munkát, hogy szebbé, élhetőbbé tegyék környezetünket és példát mutassanak, összefogva egymásért jobb hely lehet a világ, nem csupán három napra. A röviden csak 72 óra néven ismert közösségi kezdeményezés 2006 óta közel 100 000 fiatalt mozgatott meg országszerte és a határokon túl, akik több mint 5000 közhasznú projektet hajtottak végre. Az egyik feladat ezek közül most vasárnap délután a Fóti Idősek Otthonába szólított egy csapat fiatalt, akik a Regnum Marianum közösségből érkeztek, hogy beszélgessenek az ottani idősekkel. Mit gondolnak a kompromisszum nélküli önkénteskedésről, és milyen tapasztalat volt az idősek otthonában lenni? Először a csapat egyik vezetőjét kérdeztem.
1: Rabocki Márton vagyok, a Márványosi Bosszorráják Regnum csapatának a fiú vezetője. Itt a 72 óra kompromisszumok nélkül önkénteskedő program sorozatban vagyunk, jelenleg itt Fóton. Ide osztottak be minket, mi jelentkeztünk központilag, hogy szeretnénk önkénteskedni a csapattal, és akkor beosztottak minket, hogy ha már itt amúgy is fótiak vagyunk, akkor jöjjünk ide segíteni, és itt vagyunk a Fóti Idősek Otthonába, ahol mi, ugye a Regnum Marianum az úgy néz ki, hogy vagyunk ketten vezetők, és van 12 gyerek a csapatba, és akkor mi kettő vezető eldöntöttük, hogy jó lenne, hogyha a srácok részt vennének ilyen önkénteskedő programba, és kicsit így belelátnának valami másba is, mint amiről az ő 10 éves hétköznapjaik szólnak, és ez egy tökéletes lehetőség, hogy most itt a Öregek Otthonában önkénteskedünk. Jelenleg itt megkértek minket, hogy beszélgessünk a bentlakókkal, van, akik a tabletjüket állítják be, és talán még mai kerevézni is fogunk.
2: Szerinted miért fontos, hogy a fiatalok önként, önzetlenül az idejüket adják mások számára, hiszen hát csomó minden mást is csinálhatnának, főleg vasárnap délután?
1: Való igaz, és ma reggel is már jelezték, hogy akkor ők nekik holnap ilyen téma zero lesz, olyan téma zero lesz, és jaj. De szerintem nagyon fontos, hogy mást is csináljanak, mert ez segít kizökkenteni abból a mókuskerekből, amit sajnos most már nem csak a felnőtteknek, hanem most már úgy veszük észre, hogy abszolút a 14-éveseknek is mókuskerekké vált így a mindennapok. A suli, a rengeteg külön program, az edzés, a mindenből, és mi arra számítunk, hogy ez van egy olyan élményanyag, ami ebből sikerül egy kicsit így kizökkenteni őket, és kicsit így elgondolkozni így a életről, életvégéről, önkénteskedésről.
2: Itt az előbb volt egy bemutatkozás, a helyiek, az idős otthon lakói, az itt dolgozó munkatársak és a Regnum közösség tagjai, Regnum csapat tagjai bemutatkoztak kölcsönösen egymásnak, és itt nagyon hangsúlyosan előkerült ez a kifejezés, hogy a komfortzónából való kilépés. Kicsit ilyen divatos kifejezés is, de hogy számodra vagy számotokra mit jelent ez, hogy fontos a komfortzóna elhagyása, vagy ez csak valami, ami most ilyen divatos?
1: Hát a Regnum alapból fontos. A Regnum az egy közösségben nevelésről szól, és ez egy egyik fő alapelve, hogy igen, igazából az élménypedagógia, ami az egyik alapja, azonról szól, hogy olyan koncentrált élményeket próbálunk nekik nyújtani, amikből később aztán képesek támaszkodni, vagy arra támaszkodni és arra építeni. És igen, mi hiszük azt, hogy igazából a komfortzónán túl kezdődik az, ahonnan az élmények elkezdenek úgy igazán megmaradni. Persze arra figyelni kell, hogy ne egy rossz komforton kívüliség legyen, nem például ugye nyáron járunk mindig nomád körülmények közt táborozni, tehát az alapból a hétköznapi komforton túl van, és direkt ezért is, hogy egy komforton kívüli közegben sokkal többet megtudhat magáról az ember, a társairól, meg egyszerűen olyan új élethelyzetek vannak, amiből tud majd táplálkozni. Szóval mi ezt nem divatból csináljuk, hanem valóban hiszük, hogy ez a nevelés egyik módszere.
2: valaki most hallgatja ezt, bátorítanod kéne, hogy jó bekapcsolódni, és jó az idődet oda ajándékozni másoknak, jó önkénteskedni. Mit mondanál? Egy-két mondatban.
1: Próbálják ki. Szóval erre az egyik legjobb program sorozat ez a 72 óra, és hogy bár ugye idén most itt vesszük föl, szóval erre már nincs lehetőség, de jövőre ezt ki lehet próbálni, és az is nagyon jó benne, hogy nem egyedül kell oda menni önkénteskedni, néha kicsit nehezebb. Tehát, hogyha valakit biztatnom kéne, akkor arra biztatnám, hogy egy-két barátjával, ismerősével együtt menjenek el önkénteskedni, mert akkor még hogyha véletlenül akár nem egy jó élmény lesz nekik, bár valószínűleg igen, de ha nem, akkor is legalább közösen lesznek, együtt lesznek, és megtettek egy olyan feladatot, amit miért nem kaptak pénzt, nem kaptak semmi közvetlen jutalmat, hanem megtapasztalják azt, hogy milyen odaadni az időt, a figyelmet, energiát, és együtt lenni másokkal.

0: az egyik közeli asztalnál két fiatal nyomkodott egy-egy tabletet, de mint kiderült, ezek nem a saját tabletjeik voltak, hanem ezzel is az időseknek segítenek. De hogyan?
1: Kurodi Benedek vagyok, a Márványosi Basszúrájak csapatának a tagja vagyok, és itt vagyunk önkénteskedni egy idősek otthonába.
2: Kovács Áron Gábor vagyok, és én is a Márványosi Basszúrájak Regnum csapatot képviselem, és jöttünk önkénteskedni a idősek otthonába.
3: Itt egy nagyon speciális feladatot végeztek. Pontosan mi ez, amivel megbíztak benneteket? Mi az, amivel ti segítitek az időseket?
1: Hát azt a feladatot kaptuk igazából, hogy az idősek kaptak tableteket, és azokat kell beállítanunk, hogy könnyebben tudják használni, és majd elvileg később azt is el kell mondanunk nekik, hogy hogyan kell használni.
3: Milyen funkciókat fognak ők ezen használni? Vagy ezt majd megbeszélitek velük?
2: Elsősorban azt az információt kaptuk, hogy töltsünk le nekik olyan applikációkat, amikkel el tudják magukat foglalni, szókereső vagy egyszerűbb játékok.
3: Miért tartjátok jó dolognak, ha jó dolognak tartjátok azt, hogy vasárnap délután itt ültök, és hogy önkéntesen adjátok az időtöket az idősekért?
1: Hát ugye, mivel hogy a kereszténységnek az is az egyik alapelve, hogy segítsünk a rászorulóknak, ezért is jöttünk ide.
3: Neked mi volt a motivációd?
2: Szerintem fontos, hogy segítsünk az időseknek, és azoknak az embereknek, akik rászorulnak a segítségünkre, és mi még fiatalok vagyunk, úgyhogy szeretettel segítünk nekik.
3: Még egy utolsó gondolat. Van, akinek egy mondatban, egy két mondatban bátorítanatok kéne, hogy érdemes ilyen programba, akár szemétszedés, vagy szociális akció, vagy bármi, hogy ez miért jó?
1: Hát én igazából azt, hogy a lelkedben leszel több, hogyha ezeket a dolgokat csinálod, és lehet, hogy abban a pillanatban nem fogsz semmit visszakapni érte, hiszen ennek az a lényege, hogy csak adsz. Viszont később még az jól jött, és biztos, hogy a lelki gazdagságot ez gyarapítani fogja.
2: Szerintem is adni fontos, és mindenkinek ajánlom, hogy segítsen a rászorulóknak és környezetében, mert fontos, hogy olyan világban éljünk, ahol tiszta körülöttünk, és boldogok az emberek. Szeretettel segítünk nekik.
0: Lezárult az idei 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akció. Rabócki Márton, Kóródi Benedek, Kovács Áron Gábor és a Regnumi csapatuk a Fóti Idősek Otthonában önkénteskedett, erről számoltak be az imént. Országos szinten több száz feladat valósult meg, több mint 7000 önkéntes jóvoltából az előző hétvégén. Jövőre jubilál az esemény, október 2. hétvégén 20. alkalommal fogják megrendezni a három nagy történelmi keresztény egyház szervezésében a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes programot.

0: Az évközi 29. a missziók vasárnapja következik. A Szent Mise olvasmányát Izaiás próféta könyvéből olvassuk. Az ige szakaszhoz Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója fűz gondolatokat. Az Úr így szólt fölkentjéhez, Kűroszhoz, akinek megfogja jobbját, hogy színe előtt meghódolásra bírja a nemzeteket, és megoldja a királyok derekán az övet, hogy megnyissa előtte a kapukat, és ne maradjon egyetlen kapu se zárva. Szolgámért, Jákobért, és választottamért, Izraelért szólítottalak neveden. Dicső nevet adtam neked, bár nem ismertél. Én vagyok az Úr, és senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugatig megtudják, rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr, és senki más. Ez az Isten igéje.
1: Bonyolult leckét kellett megtanulnia Izraelnek a babiloni fogság idején. Együtt kellett szemlélnie előbb kiválasztottságának és bűnének, Isten irgalmának és büntetésének valóságát, majd pedig a fogság és számüzetés letelte után el kellett fogadnia, hogy Isten egy idegen nemzetet tesz naggyá, ám de saját népe érdekében, azért, hogy saját dicsőségét, saját egyetlenségét kinyilvánítsa az egész világ előtt. A babiloni fogság súlyos megrázkódtatás, és egy ilyen megrázkódtatásból sokat lehet tanulni. A babiloni hatalmat perzsák törik meg, egy másik idegen hatalom. A nagy hatalmak új és új erőpróbái nem semmisítik meg Isten szeretetét és szövetségét, amellyel népe iránt van. A népnek szüksége van iránymutatásra, hogy a sokféle eseményben felfedezhesse Isten gondoskodását. Ez az útmutatás nyilvánul meg Izaiás könyvének vasárnapi szakaszában, a 45. fejezet részletében. A próféta ez alkalommal Kűrosz perzsa királyhoz beszél, Isten hozzáintézett szavait közvetíti. Ám de Izrael színe előtt, valójában és elsősorban Izraelnek üzenve. Kűroszt rendkívüli módon pásztornak és felkentnek is nevezi. Azt a címet adja neki, amely elsősorban a Dávid házából származó felkent uralkodóknak, majd pedig az Istentől adott üdvösség kivételes közvetítőinek járt. Isten nevet szerez Kűrosznak, vagyis naggyá és ismertté teszi őt a világban. Érdemes a bábeli torony építés történetét felidéznünk, ahol az építők nevet akarnak szerezni maguknak. Itt épp az ellenkezője történik. Isten nevet szerez annak, aki elfoglalta Babilont. Az ókori Kelet történetének kutatói figyelmeztetnek. Kűrosz nem alázta meg Babilont, vér nélkül foglalta el. A babiloni birodalmat sem törölt el teljesen, határait megőrizte. A fogságban lévő, illetve Jeruzsálemben megmaradt zsidóság nem tudhatta, milyen sorsra számíthat a megdöbbentő gyorsasággal felemelkedő és világhatalma gyakorló uralkodótól. Izaiás szavaival Isten azt üzeni, Kűrosz útja valójában Isten diadalmenete. A szöveg először felidézi ezt a páratlan győzelmi sorozatot, azután biztossá teszi, hogy valódi címzetje mindennek a zsidó nép, Isten választotja. Kűrosz győzelmeire a többi nép alávetésének képei utalnak. Királyok, akiknek derekán Isten megoldja az övet. Ők elveszítik méltóságukat, leteszik felső ruhájukat, mint a rabszolgák szokták. Városok, amelyek kénytelenek beengedni az új uralkodót és seregeit. Megadják magukat tárt kapuval. Isten halad a győztes Kűrosz előtt, ő készíti az utat, ő adja neki a nemzetek kincseit, végül is azért, hogy saját dicsőségét kinyilvánítsa. S hogy mindennek Isten meg nem bánt, vissza nem vont szeretete az alapja, amellyel Izraelt szereti, azt így mondja el. Szolgámért, Jákobért és Izraelért választottamért szólítottalak neveden. Kűrosz nem ismerte Istent, az egyetlent. A zsidó népnek viszont az a küldetése, hogy ezekben az eseményekben meglássa Isten vezetését, az egyetlen Isten dicsőségének kinyilatkoztatását. Felövezlek téged, noha nem ismertél, mondja Isten Kürosznak. Vagyis hatalmat adok neked, hogy megtudják napkelettől napnyugatig, senki sincs rajtam kívül. Én vagyok az Úr, és nincs más. Második Izajás teológiájának szíve ez. Isten egyetlensége és dicsősége. Isten uralkodik és dicsőséges, hatalmas. Ugyanakkor szereti népét. Jézus nem adott ilyen magasztos címeket kora hatalmasainak, királynak, császárnak, főpapoknak. Igaz, azt mondta, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek pedig, ami az Istené. Az államhatalom viszonylagos jó. A békét szolgálja, amikor értelmes rendet tart fenn. Aki azonban jól gyakorolja a neki adott hatalmat, valóban fontos szolgálatot lát el. És aki aláveti magát az ilyen hatalomnak, vagyis együttműködik egy igazságos és testvérias világ építésében, megsejt valamit Isten országából, abból a bensőséges közösségből, amelyre mindannyian vágyakozunk.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

A pontos idő 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Bocsánatot kért a főpolgármester. 3 hónap visszaesés után erősödött az építőipar. Folytatódik a napos, hűvös idő. És most a részletek. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András korábban megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták,

0: valamint gyorsított eljárást rendel el a kórházakban maradt újszülöttek ügyében. A Fidesz és a Mi Hazánk korábban azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gender törvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A képviselők titkos szavazáson döntöttek a három tisztviselőről, akik közül ketten ügyészként dolgoztak korábban. Ötvös Károly pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Az ellenzéki pártok már korábban jelezték, hogy nem vesznek részt a hatóság vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Elnézést kért a főpolgármester azoktól a kerületi polgármesterektől, akiket érint a budapesti parkolási rendszer átalakítása. Karácsony Gergely a Telexnek adott interjújában arról beszélt, sajnálja, hogy nem egyeztetett előre a főváros és a kormány között formálódó megállapodásról. Megismételte ugyanakkor, hogy a jelenlegi rendszert rossznak tartja. A főváros és a kormány a hónap elején állapodott meg arról, hogy a parkolási bevételek a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek. Az ügyben rendkívüli fővárosi közgyűlést tartanak pénteken a Fidesz-KDNP kezdeményezésére. A hazai építőipar legfontosabb versenyképességi kihívása a képzett szakemberek megtartása. Erre hívta fel a figyelmet az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szervezet szerint az itthoni bérszínvonal több munkakörben megközelíti vagy meg is haladja a szlovák, a cseh és a lengyel szintet, de jelentősen elmarad a német iparági bérektől. Közben három hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentése szerint az egy évvel korábbiakhoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Ami az időjárást illeti, országszerte napos gomoly felhős idő van, holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső zápor, de hosszabb, rövidebb időszakokra mindenütt kisüt a nap. A szél helyenként megélénkül, hajnalban néhol fagyhat, de általában 0 és plusz 6 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 13 és 19 fok közötti értékek várhatók. Friss hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Halász Judit színművész lesz a vendégünk, aki 60 éve játszik a Víg Színházban, és ma is töretlen sikerrel járja az országot gyerekkoncertjeivel. Múzeumi mesehős konferencia Gödöllőn, TikTok videókban népszerűsítik a könyvtárat Zalaegerszegen, és a Győri Vaskakasbáb Színház 35. évada.
2: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban. Dr. Kossuth.
4: Csak leszaladunk a patikába. A legtermészetesebben vásárol mindenki vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat és gyulladást csökkentőket, abban a hiszemben, hogy ha nem kell recept, biztosan nem is árt. De biztos ez? Szakértőink válaszolnak. 0630 9000 666.
2: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin ma délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Rádiószínház.

0: mit is akarok én? Hát, mit lehet erre válaszolni? Igazat akarok írni, harcolni az igazságért. Az én szándékom nem volt más, mint megmutatni az ember egyes tényeit, való jelenségek összefüggését, a társadalmat, az élet és annak problémáit. Azonban mindig egy bizonyos szándékkal, mondjuk egyelőre szerényen így, az igazságos változtatásért küzdve.
1: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. 1919-től 1942-ig.

0: 12. rész.
1: El kell zárni a gázcsapokat. Mostanában sok haláleset történt gázmérgezés következtében. Egy riporter meglátogatta a gázgyár igazgatóját, aki nyilatkozott a balesetekről, s azt ajánlotta, hogy el kell zárni a gázcsapokat, jól el kell zárni. Igen, ez a védekezés helyes módja. De ez még nem minden. El kell zárni a füleket. Vattával, avagy havasi gyopárral, mindegy, hogy mivel, de be kell tömni. Nem szabad, hogy az ember hallja a mások nyöszörgését, átkozódását, sóhajtását, a fogak keserves csikorgását. El kell zárni a szemeket, azaz be kell hunyni őket. Nem szabad, hogy az ember lássa a mások vonagló arcát, rongyos cipőjét, könnyét, lyukas könyökét, a tébolydás bamba röhelyét, s az általános elhűlés meredt szemdüllesztését. El kell zárni az orrokat és a szájakat. Nem szabad, hogy az ember szagolja a nagy hulla rothadását s a panama szagot. Nem szabad, hogy beszéljen, mert csak rosszat mondhat. Nem szabad, hogy lélegzetet vegyen, mert nem csak az a baleset, ha valaki gázt lélegzik be, hanem ha az ember egyáltalán lélegzik. El kell zárni a kéményeket és kályhacsöveket, a vízvezetéket, a szívet, a pénztárcát, az értelmet. A napokban a várban sétáltam, ott láttam a bástyafalban egy lyukat. El kell zárni. El kell zárni a határokat, az utcákat és az országutakat, a bőr apró nyílásait, az úgynevezett pórusokat, a folyók medrét, a kanálisokat, szóval végeredmény és végösszeg, el kell zárni a gázcsapokat, a füleket, a szemeket, az orrokat, a szájakat, a szíveket, a pénztárcákat, a falon a lyukakat, a kályhacsöveket, a határokat, az utcákat, az országutakat, pórusokat, folyókat, kanálisokat, kéményeket, a nyelőcsőt, az orgonák sípját, a réseket, az ütőereket, a nyitott palackokat. No de mindennek a keresztülvitele? Bár a balesetek, sőt, a halálos balesetek elhárítása véget föltétlenül szükséges lenne, óriási nagy és nehéz, csak nem keresztül vihetetlen munka, ezt magam is belátom. Van egy egyszerűbb megoldás. Mindenkit el kell zárni.

Az öngyilkosok büntetése. Egy hivatalnok nő, aki hónapok óta nem kapott állást, s napok óta éhezett, fölvágta az ereit, mert félt az éhenhalástól. No lám, mégiscsak erkölcsös és kitűnő gondolkodó az a reakciós író, aki egy reakciós lapban cikkeket ír, s cikkeiben emberboldogító eszmékkel boldogtalanítja az embert. Azt mondja például, s éppen a hivatalnok nő esetéről jut eszembe, hogy az öngyilkosokat büntetni kell. Igazi kernemzeti ötlet ez, még ha nem is új. Jézus tanításaiból nyilván csak azért maradt ki, mert a mester megfeledkezett róla. Vagy mert akkor még nem volt kernemzeti kurzus, és így a gazdasági viszonyok nem kergettek annyi embert az öngyilkosságba. De tegyük csak magunkével a kernemzeti író nemes szívből fakadt ötletét, s gondolkodjunk csak, hogyan is kellene az öngyilkosokat büntetni. Például azt a hivatalnok nőt, aki fölvágta az ereit. Próbálgassuk csak a különböző tippeket. Hónapok óta nem kapott állást. Remek, megvan az első tipp. 10 évi hivatalvesztésre kell őt ítélni. Vagy napok óta nem evett, mert már annyi pénze sem volt, hogy kenyeret vehetett volna. Nagyszerű. Megvan a másik tipp. 5000 pengő pénzbírsággal kell őt sújtani. Avagy attól félt, hogy éhen fog halni. Megint megvan. Legyen az ő félelme jogos. Halállal kell büntetni. Mi az a kis halálbüntetés egy szegény embernek, aki úgy is meg akart halni? És mi egy halálbüntetés egy konstruktív írónak? Egy kis halálbüntetés a politikai jogok felfüggesztésével, 5000 pengő pénzbüntetés a gazdagok javára, s életfogytiglani hivatalvesztéssel. De mi történjék, ha az öngyilkossági kísérlet eredménnyel jár, s a büntettes meghal? Van egy kiválóan kegyetlen javaslatom, amellyel az ilyen öngyilkosnak még a síron túli életét is egész pokollá lehet bűvölni. Minden vasárnap föl kell neki olvasni a konstruktív író emberbolondi, akarom mondani, emberboldogító cikkeit.

A légy a legszemtelenebb állat, amit, mivel a természetben, vagy legalábbis a természetrajzban mindennek megvan a magyarázata, bizonyára szerénységből tesz, tudván, hogy szemesnek áll a világ. A légy előfordul a nagyobb városokban is, de leginkább mégis falun található, ahol is előszeretettel üt tanyát a békés lakosok orrahegyén. Amikor a légy valamely békés lakos orrahegyén tanyát üt, egy másik békés lakos ököllel rászokott ütni az illető békés lakos orrára. A légy az ütés előtt kényelmesen elszáll ugyan, de a békés lakos orravére megered, amire illik azt mondani neki, szegénynek, hogy pardon, egy légy volt. A légy egész télen át megdögölve heverészik a deszkák és falak repedéseiben, de tavasszal újra kikel a kis sárgás-fehér légy tojásból, és vígan zümmög. A zümmögést illetőleg a legyeket négy csoportra oszthatjuk, úgy mint szoprán, tenor, bariton és basszus legyekre. Vannak azonban olyan legyek is, amelyek nem zümmögnek, hanem csípnek. Ezekre szokták mondogatni az okos emberek, hogy azt mondja, amely kutya ugat, az nem harap. A lónak négy lába van, mégis botlik. De a légynek hat lába van, ami oly sok, hogy a légynél a botlás ki van zárva. A légynek azon fölül még szárnya is van, amivel részint repülni, részint járni, részint aludni szokott, mivel hogy miként a kutya nem ugathat a farka nélkül, a légy sem alhatik a szárnya nélkül. A légy tápláléka a tej, cukor és kenyérmorzsa, de legjobban szereti az úgynevezett légyfogót. Ez a fő tápláléka. Ahol légyfogót nem raknak ki a békés lakosok az asztalra, ott a legyek csak hamar kipusztulnak a táplálék hiánya miatt. Némely természetbúvár állítása szerint vannak árdrágító és uzsora üzlettel foglalkozó legyek is. Azon természetbúvárok, akik ezt állítják, nem látták ugyan, hogy a légy valamit árult volna, vagy valamely más léggyel kölcsönüzletet kötött volna, de igenis látták, amint a légy a két első lábát, ami megfelel az öreg kereskedő kezeinek, kinyújtotta és megelégedetten dörzsölte, ami csak is úgy lehetséges, hogy valamit igen drágán eladott, vagy nagy kamatra pénzt kölcsönzött. Vannak szerelmes természetű legyek, amelyek szép asszonyok körül legyeskednek. A légy élete igen viszontagságos és veszélyes. Ritkán is ér meg a légy magas életkort. Küzdenie kell a hideggel, meleggel és légycsapóval. Néha gonosz emberek egy csapásra hetet is agyonütnek belőlük. Amelyik légy azonban ügyes és elkerüli a veszedelmeket, az egy egész évig is elél, és végül is aggkori levesbe hullással végzi be

A kanári. Azt a kis sárga motort, amelyet egy kalitkában helyeznek el, s amelyet naponta cukorral és sárgarépával töltenek meg, amelyet kora reggel a nap első sugara húz föl, hogy ezután egész nap, amíg csak ki nem fogy belőle a cukor és a sárgarépa, ugráljon, billegjen, és benzinmotor berregésénél is rettenetesebben csiripeljen, kanárinak nevezik. Ismeretlen gonosztevő mérnökök, akik valószínűleg föltalálói és első konstruálói ennek a szörnyű gépezetnek, valamikor régen néhányat találmányukból, hímeket és nőstényeket tropikus szigeteken helyeztek el, s azok ott azóta működnek és szaporodnak. Lelketlen kufárok összefogdossák a kis szörnyetegeket, és rossz ízlésű európaiaknak eladják, akik kalitkába helyezik őket és a szobájukban tartják. A kalitkában, amint már mondtam, kora reggeltől késő estig eszevezetten működik a szörnygép. Ugrál és csiripel. Ezt a csiripelést a városi emberek zenének tartják, és azt mondják, hogy a kanári énekel. Bezzeg a józanabb falusiak nem mondják, hogy a béka vagy a szúnyog énekel. Még a falusi madarakra, a fülemülére, a sárgarigóra, pacsirtára is csak a városiak mondják, hogy énekel, a falusiak nem. Szerény véleményem szerint énekel Caruso, de a kanári nevű sárgarépa motor nem. Hogy is lehet éneknek, zenének tartani azt az őrült, eszeveszett, értelmetlen csiripelést, víjogást, húhogást, vartyogást, fütyülést, krákogást, amit például nyári reggelen a sok neveletlen madár az erdőben véghez visz, amiben nincs sem ritmus, sem melódia, sem összhang, s ami fejetlenebb, mint mikor a zenészek hangszereiket hangolva össze-vissza cincognak, búgnak, fúvoláznak, trombitáznak, s amelyet sem tangó, sem más karmester nem vezényel, hogy egységes, értelmes muzsika legyen belőle. Szóval a kanári csiripel, víjog, sistereg, fütyül, sípol, szörcsög, vagy akármi, csak nem énekel. Ebben a közhaszontalan, sőt káros tevékenységében aztán az egész kis lény kiismerül. Semmi más érdekes tulajdonsága nincsen, nem ír, nem számol, nem sakkozik, nem dominózik, nem pipázik, nem mondja annak a szamárnak, aki előfütyül neki, hogy maga majom. Nagyságára nézve akkora, mint egy kis vékony veréb. Élettartama 100 év, de ha a gazdája előbb megunja a csiripelést, előbb is agyonütheti. Ha víz alatt tartják 10 percig, végleg leszokik az éneklésről. Ha a pisze orrú öregasszony a tabánban, s a krumpli orrú nyugalmazott sóhivatalnok a vízivárosban azt akarják, hogy 2 kanáriból 3 legyen, akkor egyik meglátogatja a másikat, s a 2 kanáriukat összepárosítják. Ebben a kanári lényegesen különbözik a többi, tehát a benzin, gáz és villanymotortól. Végtelen mennyiségű iszonyú csiripelés után, melytől egész emberi nemzedékek unják meg az életüket, és kiköltöznek a farkasréti vagy a rákoskeresztúri temetőbe, a kanári is meghal természetes halállal. A kanári természetes halála úgy történik, hogy elkezd irtózatosan csiripelni, mindig jobban és jobban csiripel végre, ami motorjellegét bizonyítja, a csiripelés egy extázisában fölroppant.

0: Hadisebészet. Egy tudománynak használt a háború. A sebészetnek. A hadisebészet csodákat művelt. Hát, ha még Amerika is megkezdi a harcot. Micsoda nagyszerű dolgokat fog akkor Karel csinálni? Már is berendeztek neki egy hadikórházat. Tudja ön, ki az a Karel? Hogyne, az a tenorista. Ördögött tenorista. Akit ön gondol, az Sajjapin, és az különben is basszista. Karel ellenben világhírű amerikai sebész. Egy külön intézetet létesített a számára Rockefeller. Tudja ön, ki az a Rockefeller?
1: Hogyne, az elnök.
0: Fenét elnök. Akit ön gondol, az Washington, és az különben is már régen nem elnök, mert meghalt szegény. Rockefeller többszörös milliárdos. Szóval ez a Rockefeller egy intézetet állított föl Karel használatára, ahol a csodálatos sebész szabadon kísérletezhet. Operál, vág, fűrészel, var, nyúz, anyaga van bőven. Minden eszköz rendelkezésére áll. Olyan műtéteket hajt végre embereken és állatokon, hogy az ember haja az égnek áll. Folytonossági hiányokat az emberi test felületén állatbőrrel pótol. Megnyitja a mellkast, tüdő, sőt, szívműtéteket végez. Levágott végtag helyébe odaforrasztja a másét. Egész gyomrokat vesz ki, és beültet a helyükbe. Teszem ökörgyomrot.
1: Óriási szenzáció.
0: Ménküt? Amit ön gondol, az a 140 kilós lány a ligetben. Az az óriási szenzáció. Hát mondom, ez a Karel már eddig is ilyen bravúr stikliket követett el a sebészet terén. Mi lesz még ezután? Nincs fantázia, amely azt ma elképzelné. A sebészet lesz a világ legfejlettebb tudománya. Művészet lesz. Maga lesz a csoda. Az emberi mindenhatóság. Én azt hiszem, rövidesen mindenre képes lesz a sebészet. Legalábbis Karel a világ első sebésze. Ha akarja, talán még a békét is meg tudja csinálni. Operatíve.
1: Hogyan tetszik mondani?
0: Operatíve. Mert nézze, ez a sok komisz, konok, tehetetlen diplomata csak a száját jártatja. Nem tudnak semmit tenni. Sem Kerensky, sem Penlövé, sem Lloyd George, sem a többi. Ezek csak akadályai a békének. Miattuk nincs béke. Új ember kell. Egy mindenható. Egy überdiplomata. És ezt az überdiplomatát csak Karel tudja előállítani sebészi úton.
1: Nagyszerű. Tudni illik?
0: Fenét illik tudni. Amit maga gondol az az, hogy ha valaki a másik tyúk szemére lép, annak pardont kell mondania. Ezt illik tudni. Ellenben, ha Karel például leoperálná a Kerensky fejét, és Lloyd George-ét odavarná a helyébe, kivenné a szívét és beiktatná a helyébe Poincaré-ét, levágná a két lábát, és odahegeszteni a helyükbe a Sonninoét, szépen kifűrészelni a hátgerincét, és beilleszteni helyébe a Wilsonét, így készen lenne az új, még soha nem létezett ember, államférfi, az über diplomata. És azután?
1: Hát azt hiszi ön, hogy az új ember, ez az über diplomata ezek után még élne?
0: Nem. Régen hulla lenne.
1: Hát akkor?
0: Nos, és ön talán azt hiszi, hogy ezek után a régi diplomaták, Kerensky, Lloyd George, Poincaré, Sonnino, Wilson még élnének?
1: Nem, régen hullák lennének.
0: Na látja,
1: mi más kellene még a békéhez?
2: Baj van paleológgal. Paleológ? Franciaország volt szentpétervári nagykövete, könyvet írt, amely a cári Oroszország címen jelent meg. A könyv egy kapitalista állam hű alkalmazottjának szemével látja a lezajlott eseményeket, de ezen a korláton belül jól van megírva, és érdekesen eleveníti meg az orosz forradalom előzményeit és okait, és a forradalom kitörését. Ezzel szemben egy konstruktív napilap munkatársa abban ránézve kiváló szerencsében részesült, hogy vendégségben lehetett egy dunántúli előkelő földbirtokosnál, és együtt ebédelhetett a kastélyban a földbirtokossal s családjával. Asztalbontás után a pipázóban csevegtek, megbeszélték, hogy a töltött rizs áfonyával jobb-e, vagy piszkeszósszal, és a földbirtokos előkelő neje elpanaszolta, hogy angolok jártak náluk vendégségben, és akarták látni a parasztokat, amire ők elvitték az angolokat a templomba, de nagyon szégyelték magukat, mert olyan buta képük van a parasztoknak, mint a fából lennének faragva, Mindezek után így szólt az előkelő háziasszony a hírlapíróhoz: maga Pesten van a forrásnál, bizonyára vannak érdekes új könyvek, ajánljon nekünk valami olvasnivalót. A hírlapíró lelkendezve dicsérte paleológ könyvét. Szenzációs, érdekfeszítő, remek a stílusa, hallatlan az éleslátása, rengeteget megtudunk belőle, amit eddig nem tudtunk, és így tovább. A méltóságos asszony közömbösen hallgatta a hírlapírót, s röviden ezt mondta: igen, hallottunk már a könyvről, de azzal a paleológgal nagy baj van. El akartuk olvasni a könyvet, de véletlenül megtudtuk, hogy ez a Morris paleológ sajnos nem az igazi paleológok közül való, és ez nagyban csökkenti a könyv értékét. Magyarázat. Van egy paleológ nevű francia nemesi család. Ezek az igazi paleológok. A Morris paleológ nem ebből az ősnemesi családból való, ez az, amit magyarék, illetve földbirtokosék, illetve ő előkelőségeik véletlenül megtudtak, és ez az, ami miatt sajnos nem olvashatják el a könyvét, mert az ilyesmi nagyban csökkenti a könyv értékét. Történt Közép-Európában, Krisztus után 1928-ban, a Lajtától keletre 120-150 kilométerre.
3: Eszményi ellenőrrendszer. Az ember a Krisztina téren egy kis bódénál megváltja a jegyét az autóbuszra. Ott áll az ellenőr, és látja, amint az ember váltja a jegyet. Az ember felszáll az autóbuszra, a kalauz megnézi a jegyet, és letépi a sarkát. Az ember leül, az autóbusz elindul, jön az ellenőrzés, ő is megnézi a jegyet. Azt a jegyet, amelyet a szeme láttára váltott az ember, és amelyet a szeme láttára nézett meg és tépett meg a kalauz. Tanulmányozza a jegyet. Ha rendben van a jegy, akkor a közepéig ketté hasítja. Az ember utazhat tovább, zavartalanul, a legközelebbi ellenőrig. Hát ez nagyszerű. Nem egészen kellemes, de nagyszerű. A Krisztina tértől az Oktogonig két ellenőr. Ezt a rendszert fejleszteni kellene. Be kell vezetni az ellenőrrendszert az autóbusz, villamos és vonat után, a hidakon, utcán, lakásokban, vendéglőkben, kávéházban, hivatalokban, szóval mindenhol. Persze ne csak jegyet, hanem mindent ellenőrizzen az ellenőr. Például valaki beül a kávéházba. Egy kicsit ülne, azután jönne az ellenőr, és megvizsgálná. Természetesen azt, van-e pénze, amivel a kávét kifizetheti. Hogy hol, mit ellenőrizzen az ellenőr, az magától adódik. Hiszen annyi ellenőrizni való van a világon. Például térjünk vissza az autóbuszra. Mindjárt az autóbuszon ne csak a jegyet ellenőrizze, hanem azt is, hogy miért akar az utas átmenni Budáról Pestre. Az utas tartozzék bemondani útjának célját. Van-e nála elegendő pénz? Ha délelőtt van, akkor hol és miből fog ebédelni? Mikor szándékozik visszamenni? Rendben van-e a pulzusa? Nem köhöge? És így tovább. Ellenőrizze az ellenőr a fejeket is. Nem csak jó jeggyel, hanem jó fejjel is utazzék az utas. Azaz olyan fejjel, amelyben helyes és becsületes gondolatok vannak. Igen, bizony. Akinek rosszak a gondolatai, azt az ellenőr leszállítja. De akinek jók és helyesek a gondolatai, azt zavartalanul utazhasson tovább.
4: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. A 12. részt hallották. Közreműködött Görög László, Jámbor Nándor, Udvarias Anna, Zajzon Zsolt, Sóváli Fehér Anna, Jaskó Bálint, Szervét Tibor. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
5: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21:06 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.

0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Mai vendégünk Halász Judit, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, aki több mint 60 éve játszik a Víg Színházban. Mire jó a mese egy múzeumban? A Múzeumi Mesehősök konferenciát Gödöllőn rendezik meg. Megkezdődött a Győri Vaskakas Bábszínház 35. évada, és TikTok videókban népszerűsítik a könyvtárat Zalaegerszegen. Jó napot kívánok, Nánási Anikó vagyok, a mai szódát Farkas Szabolcs szerkesztette. Tartsanak velünk 3 óráig.

0: Szeretettel köszöntjük a stúdióban Halász Judit művésznőt. Örülünk, hogy eljött, köszönjük szépen.
1: Köszönöm a meghívást.
0: És nemrég, október 7-én volt a születésnapja, Isten éltesse így utólag is sokáig.
1: Köszönöm.
0: Hát a születésnapját azért remélhetőleg ünnepelték egy kicsit, bár előtte és utána is dolgozott, volt színpadon állt, énekelt gyerekeknek, Miskolcon is járt, aztán a zeneházában is énekelt, teltházas koncerten, Vígszínházban is játszott, szóval igazán tele van a naptárja, és bámulatos ez az energia, amivel még mindig csinálja.
1: Hát az energia az jó, ha van. Néha elfárad az ember, de soha nem a munkától, amennyiben ezt munkának nevezzük, amit mi csinálunk, hanem attól, hogy amíg odaér, amíg az út, a felkészülés, felkészülésem most azt értem, hogy amíg megfésülködik, sminkel, megnézi azt, amit csinálni kell, azzal felkészül, azzal a szöveggel, vagy azzal a teendővel, amit majd azon a helyen csinálnia kell. Sokszor meglepetés, amit ott csinálni kell, és nem, valóban nem értesül az ember arról, hogy pontosan mi is lesz ott. És amikor nem időre kell menni, hát az egy pihenés. Amikor nem kell festeni, és nem kell fésülködni, meg öltözni, és menni.
0: Hát egy színésznő élete ezzel együtt jár. Több mint 60 éve együtt jár már az életével mindez, több mint 60 éve játszik a Vígszínházban. Ugye Várkonyi Zoltán hívta el akkor Pécsről, ahol egy nagyon rövid időt töltött a főiskola után, aztán ott ragadt, és hát színész óriásoktól tudott ott tanulni.
1: Igen,
0: a főiskola után.
1: Hát, mert Várkonyi azt mondta, hogy a Vígszínház életkora, akkor ő pár éve volt csak még a Vígszínház igazgatója, és azt mondta, hogy a Vígszínház társulatának életkora átlagban 40 év, és azért ilyen alacsony, és ezt ő idézőjelben mondta, azért ilyen alacsony, mert Nádasi Mirtil, aki a balettintézetben végzett, annak nem kötelező 2 évre elmenni vidékre, hanem az rögtön oda szerződhetett a Vígszínházba. Nagyon szerették Mirtilt, és ő ott sok mindent játszott, amire nem volt máshonnan olyan fiatal színésznő, csak ő, és szerződtették is oda a Vígszínházhoz.
0: Na, de azért ott voltak már olyan legendák, mint Rutka Éva, Súlyok Mária,
1: hát persze, Páger Antal. Persze, én nem is róluk beszélek, róluk. Én úgy éreztem, hogy mi csak tanulni tudunk, és tőlük csak tanulni tudunk, és ha figyeljük őket, akkor sok minden megmarad bennünk örökre. Például az, hogy egyiknek se volt, mondjuk Rutkainak se, meg Págernek se volt olyan csodálatos adottsága, nyelvi adottsága, mert valami furcsaság volt a beszédük, nem az eredeti beszédükben, de úgy tudtak beszélni, úgy tanultak meg beszélni, hogy akármilyen halk jelenet volt, a Vígszínház a legtávolabbi pontján is hallotta mindenki, és nem üvöltöttek, nem kezdtek el hangosabban beszélni, és minden tökéletesen érthető volt, és azért nem érti ma az ember, hogy mi a csodának kell néha nekünk...
0: Mikrofon.
1: Hát igen. Valami furcsaság. Mi, amikor oda kerültünk, akkor ezt észrevettük, és beletelt vagy 3-4 év, mire mi is ezt megtanultuk, de ezt meg kell tanulni.
0: De hát sok mást is megtanultak tőlük, nem csak ezt.
1: Nem, persze, nem csak a technikát, hanem azt is, hogy csinálják, hogy mitől olyan sikeresek.
0: Igen.
1: És nem mindenki volt sikeres. Volt, aki tehetséges volt, és megcsinált, és az, aki színpadra visz egy alakot, egy figurát, egy embert, az lehet, hogy tökéletesen megcsinálja azt, ami le van írva, de mégsem olyan érdekes. Mm-hmm. És hogyha ez vagy az, vagy amaz, aki mindig szeretetre méltó valami miatt, úgy szeretetre méltó, hogy érdekli a közönséget.
0: Hát, hogy van karaktere.
1: Hát valami van belül, amitől azt tudja elérni a közönségnél, hogy érdekli őket, magyarul hatást tud gyakorolni az emberekre, akik lennülnek a nézőtérre. Hát azoktól kell ezt, hogy azt, hogy csinálják, hogy a technikát is nagyon jól megtanulták és csinálják, és azt is, hogy azt a
0: jelen.
1: Hát erre van egy nagyon nagy mondás, amit mindenkinek tudnia kéne. Nem biztos, hogy mindenki tudja. Peter Brook azt mondta, hogyha bejön valaki a színpadra, meg egy másik ember is, és az egyik, az mond valamit, talán csak egy mondatot, vagy nem mond semmit, csak megáll. És már alig várom, hogy minek áll ez itt, menjen már ki. És bejön a másik is, azt sem mond semmit, csak ott áll, és nézem, és én nem akarom, hogy elmenjen, mert érdekel valami miatt. Erre Várkonyi azt mondta, nem erre, de egy másik kifejezéssel azt mondta, hogy a színésznek a jelenlét a legfontosabb tulajdonsága. És aki erre nem képes, abból sose lesz igazi színész.
0: Készülünk egy régi felvétellel, 1969-ben, tehát a pályája elején készült egy beszélgetés, amelyben megkérdezték öntől, hogy mi az ars poétikája. Hallgassuk meg!
1: Jesszusom!
2: Lehet, hogy ez lehetetlennek hangzik, de ahogy én értelmezem, úgy nem lehetetlen. Hát szeretnék mindig fiatal maradni, ezt nem a fizikai értelemben gondolom, hanem én számtalanszor találkozom olyan emberekkel, akik már jóval 40 vagy 50 fölött járnak, tehát ezt nem azt akarom mondani, hogy egy nagykor, hanem nem a legelső fiatalságukat élik, de mégis úgy tudok velük beszélgetni, és olyan a közlekedésük a fiatalsággal, mintha most lennének 20 évesek. És ismerek olyan 30 éveseket is, akikkel alig tudok pár szót beszélni, mert nagyon öregeknek érzem őket. Tehát szeretnék mindig friss maradni, hogyha a fiatal szó nem felel meg.
0: Na, mit szól hozzá?
1: Hát erre én emlékszem, erre a kitalálásomra, vagy erre a felfedezésemre, mert reggel általában a legtöbb esetben a szinkronban kezdtük. 8-tól 10-ig és 10:30-ra bementünk a színházba, és a szinkronban volt egyszer egy olyan, az első Vígszínházi szerepem volt, az első, amiben Darvas Iván volt a partnerem. És amikor először a szinkronban volt egy másik partnerem, aki többé-kevésbé az én korosztályom volt. Én voltam akkor 23 talán. És nem tudtam vele, egy 5 perces szünetben nem tudtunk miről beszélgetni, mert másként gondolkozott, másként beszélt, idegen volt.
0: És a pályatársak közül például Darvas Ivánon kívül ki volt még ilyen?
1: De várj be, hagyj fejezzem ezt, mert muszáj befejeznem, és bementem a színházba, és a nálam 20 évvel idősebb Darvas Iván az úgy beszélt, mint a pálya, mint hogyha egy osztályban most végeztünk volna a főiskolán. Tehát ez egy személyiség kérdése, ez egyéni kérdése. Igen, de bocsáss meg, hogy megakasztottam.
0: Nem, bocsánat, én kérek bocsánatot, viszont ez sikerült ezt megvalósítani, amire akkor vágyott, hogy fiatal maradjon.
1: Hát ezt nem tudom, ez mennyiben fiatalság, ez az annak a hatásnak, annak az együttlétnek, annak a tudása, ami a jelenlétet, amit a Várkonyi megkíván tőlünk. Én játszottam olyan szerepet, amiben nekem folyton benn kellett lenni a színpadon, de úgy éreztem, hogy egyáltalán semmi szerepem nincs, és miért vagyok ott. És eszembe jutott ez, amit a Várkonyi tanított, mondott nekünk, hogy hát a jelenlét az nagyon fontos, és kitaláltam magamnak azt, hogy miért vagyok jelen. És hála Istennek, az nagyon jól sikerült nekem. És akkor megtanultam, hogyha az embernek nincs olyan szerencséje, hogy az író vagy a dramaturgok írtak volna olyan jókat a szerepébe, hogy az megsegíteni a színészt abban, hogy megcsinálja a szerepét, hát akkor magának kell megoldania.
0: Beszélgetünk még a színházról, legalábbis szeretném. Most viszont egy másik irányba indulunk el, hiszen az ön életének egy másik nagyon fontos része a gyermek műsorai, köztük a mesék, a meselemezek is. Ezt is szóba hozzuk. Most meghallgattunk egy bejátszást arról, hogy különös vendégeket vártak tegnap a Gödöllői kastélyba, mesehősöket, török pasát, vagy páncélinges vitézt, kincskereső unikornist, olyan mesebeli lényeket, akik mind egy-egy múzeumban laknak. Villangó Török Ivett a gödöllői kisegérről, Novák Fanni pedig a zalaegerszegi múzeumban lakó kisbagolyról mesélt Pintér Edinának.
3: Herceg egérvári elemér a gödöllői kastély tulajdonosaként mutatkozik be rögtön a mesék elején, és ő az, aki a kastély különböző titkos járatain keresztül megfigyeli és megmutatja a gyerekeknek ennek a kastélynak a különlegességeit.
4: Ami a mesekönyvbe szerepel, Erzsébet királynéről és Ferenc Józsefről, az mind hiteles és megtörtént esemény, és ezt nagyon humoros formában, humoros történetekbe csomagolva adja át az ifjabb olvasó. Ellemér alapvetően egy 5 cm-es magasságból vizsgálja a kastély történetét. Őről azt kell tudni, hogy ő egy házi egér, és alapvetően hercegi származású.
3: Egér perspektívából hogyan rajzolódik ki a történelem?
4: Sok benne a fikció nyilván, hogy a kis egér a kis egérbarátaival és macskákkal hogyan beszélget, hogyan társalog. Ugye a gyerekkori naplóban 1867-ben csöppenünk bele a nagy történelembe.
3: Nagy a készülődés a kastélyban, jön a királyi pár?
4: Igen. Elemér és barátai ők állandóan itt laknak, és várják, hogy mikor érkezik meg a király, de természetesen minden reggel hercegegérvári Elemér körbejárja a kastély mind a 136 szobáját, hogy minden rendbe menjen, és bármikor, ha érkezik a királyi család, akkor méltóképpen tudják fogadni őket. És hát mivel kisegér, így bejárása van minden egyes szobába, tehát akár meg tudja nézni Ferenc Józsefet munka közben a dolgozó szobába, vagy esetleg részese lehet Erzsébet királyné fésülködésének reggelente, ha mindennapi rutinok is beleláthat, úgyhogy ez egy ilyen különlegessége a történetnek, hogy tényleg minden egyes részletet megtudunk erről a korszakról.
3: Nem csak mesekönyv van, hanem társasjáték, túraútvonal, ahol Elemérrel jöhetnek, mehetnek, felfedezhetnek a gyerekek, és a társasjáték is olyan, ahol feladatok, illetve ismeretek is szerepelnek a játékban.
4: Most itt van mellettünk, itt ez a táblajáték, megnézhetik itt a konferencián résztvevők. Összesen 5 diót kell összegyűjteni, aranytallérokat és ezüstallérokat, hogy be lehessen lépni a kastélyba, de valóban múzeumpedagógiai foglalkozás is épül erre a történetre, illetve családi vezetéseket is szoktunk tartani. Elemér nyomába eredünk, és ővele együtt fedezzük fel a kastélyt, közösen együtt ismerjük meg a mesekönyvet.
3: A Göcsei Múzeumnak is van egy új állatka figurája. Ki ő, és mit lehet tőle megtanulni a gyerekeknek?
5: Ő Zegoly a bagoly. Amikor a Göcsei Múzeumot felújították jó pár éve, akkor, amikor a tetőn dolgoztak az ácsok, akkor egy kis bagoly fiókát találtak ott a tetőn, és akkor innen jött az ötlet, hogy hát akkor milyen kabala figuránk legyen, legyen egy kis bagoly. Zegoly név úgy jött igazán, hogy egy óvodás csoport adta, mert ugye az Zalaegerszeget általában úgy rövidítjük mi ott Zalába, hogy Zeg, és akkor ebből találták ki, hogy akkor a Zeg és a bagoly szóból lett a Zegoly. És igazából ő végigvezeti a gyerekeket a múzeumon, foglalkozás mindig van egy témája, ami egy mesébe épül, és aztán pedig a tárgyakat használjuk a mese elemeként, és akkor így Zegoly-Bagoly vezeti a különböző kalandokban a gyerekeket, valamikor segítséget kér tőlük, valamikor nyomozunk közösen, úgyhogy az ő segítségvel tanulhatnak a gyerekek nálunk a múzeumban.
3: A mese már készen van, vagy a mesét a gyerekek alakítják?
5: Választunk egy témát, például a régi mesterséget, akkor van egy ilyen alap sztoring, az így együtt velük születik a mese. Már úgy jönnek be, akik már ilyen visszajárók hozzánk, hogy hol van Zegoly-Bagoly, úgyhogy mindig várják és keresik, nagyon-nagyon szeretik a gyerekek.
0: Vendégünk Halász Judit színművésznő nagyon is tudja, hogy milyen ereje van a meséknek, úgyhogy beszélgetünk még erről, de félbehagytuk a Víg Színházi témát, ahol ugye több mint 60 éve játszik. A pályája elején azért olyan jellegzetes szerepkaraktereket kapott, de azok inkább talán a filmekből jöttek, hogy a kedves bájos lány, és aztán a Víg Színház segített ebből kitörni, tehát egy idő után a Víg Színházban azért intrikusabb, vagy fanyar humorú karaktereket is eljátszhatott, vagy drámai sorsú asszonyokat is, tehát esetleg ön kérte már a Várkonyitól is, hogy szabadítsa meg ettől a kis skatujától?
1: Nem, hát múlik az idő, múlik az ember, változik az ember személyisége és a színészé is, és változik a közönség ízlése is, és a világ is változik, tehát ez így alakult. És hát aztán eljött az idő, amikor egyre kevesebb szereppel, nekem jól eső szereppel találkozhattam, mert hát egy bizonyos kor után a drámaírók nem olyan kegyesek az idősebb színésznőkkel.
0: Na de azért ezt megcáfolja például az audiencia, amit éppen 10 éve mutattak be, Való Péter rendezte, és sokan azt a pályája egyik csúcsának tartják, amikor második Erzsébet királynőt játszotta. Ön is így érzi?
1: Igen, igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes szerep volt, és nagyon szívesen játszottam, és szerettem játszani. Nagyon nehéz volt, mert egyik korból a másikba, és nem idő szerint, tehát nem olyan időben, ahogy az élete alakult a második Erzsébetnek, hanem az egyikben voltam 28 éves, a másikban 64, aztán újra 40, aztán újra, tehát össze-vissza voltak a korok. Mm-hmm. És állandóan át kellett öltözni, át kellett parókázni,
0: át kellett mindent csinálni. Ugye? Fiatalból idősbe.
1: A külsőt is változtatni kellett, ahogy változott az idő. És, de nem, hát természetesen egy szerepnek nem a külső a meghatározója, de azért az sok időt vett el abból, hogy az ember, amikor elkezd koncentrálni egy szerepre, akkor jaj, most akkor ezt a fülbevalót, vagy ezt a, nem tudom, cipőt, vagy parókát kell kicserélni.
0: Meg az hihetetlen számomra, hogy tud egyik pillanatról a másikra átlényegülni, hogy most 28 éves vagyok, most meg 60.
1: Igen, de meg kellett az alapkarakterét találni a második Erzsébetnek. És én sose, ez az író, aki ezt írta, ő írta a Queen című filmnek a forgatókönyvét is, ami egy halatlan siker volt, ami nagyon tényleg joggal volt siker. És ma is emlékszem egy sinitre még abból a filmből, amikor a szarvassal találkozott. Mm. Na mindegy. De ő ebből egy sorozatot írt. És aztán akkor, amikor elkezdték ezt a sorozatot játszani a televízióban, akkor mi levettük a műsor sajnos. Mm. De egész más volt az, amit mi játszottunk, és egész más a sorozat, annak egy része nagyon érdekes volt, aztán nem mindegyik stimmelt azzal, amit mi próbáltunk csinálni, de én nagyon szerettem, érdekes, és sok mindent tanultam belőle.
0: És kemény, sőt, kíméletlen karaktert játszik a most is műsoron lévő Büszkeség és balítéletben. Ezt is szereti?
1: Hát ez egy kis szerep, egy epizód a két különböző időpontban. Egy olyan szerepet, én nagyon, talán ez az első szerep, hogy talán volt már ilyen, ezt nem tudom, életemben, amikor egy tulajdonképpen rossz indulatú, a darab egy jó befejezésre tör, amiért a néző drukkol, és én vagyok az ellenzék. És ez érdekes, mindenkinek érdekes, hogyha másfélét játszik, mint amit egész életében eddig.
0: Igen.
1: De szívesen csinálom.
0: És nagyon érdekes dolgok jönnek, nem tudom, hogy ezekről mennyit szabad, vagy lehet, vagy tud még elárulni, hiszen a következőkben lesz olyan bemutatója, hogy Bohém élet, Valló Péter rendezésében, nem az opera, hanem egy prózai változata a műnek, és ami talán még érdekesebb, hogy a Csárdás királynőben Nohácsi János rendezésében játszani fog. Igen. Nem tudjuk még, hogy mit,
1: hát
0: ugye?
1: Én aztán abszolút nem tudom, mi dolgom lenne nekem a Csárdás királynő. De a Mohácsi azt mondta, hogy szeretné, ha ott lennék. Hát most akkor ott leszek, és ő mindig másképp csinálja az előadásait, mint ami az eredeti példányban van, és amit kíváncsi is vagyok rá, mert láttam egy-két egészen kitűnő előadását, és én kedvelem a Mohácsi előadásait, hát kíváncsi vagyok, hogy miért leszek ott, tehát remélem nem hiába.
0: Nem hiszem, hogy operettet vagy kell majd énekelnie, lehet, hogy kitalál önre egy speciális szerepet. Ugye gondolhatunk az 1993-as Kaposvári Csárdás királynő rendezésére is Mohácsi Jánosnak, tehát ott is teljesen átírt írta, amit mi az operett műfajról gondoltunk. Úgyhogy igen, ilyen lesz szerintem.
1: Azóta változott a világ, tehát változott az ő átirata is kellett, hogy változzon, tehát nem tudom, fogalmam sincs róla. A másikról sincs fogalmam, amit a Valló, de Valló azt mondta, annyit legalább tudok, hogy a Valló azt mondta, hogy nagyon jó pofa, nagyon muris, és ezt szeretni fogod. Hát nem tudom, szóval nem tudok semmit a következő év színházi szerepeiről, mindössze ennyit, de az az igazság, hogy ahogy változik az idő, hát egyre kevesebbet akarok én olyan nagyon nagy és nagyon, nagyon sok szerepet játszani, mert hát néha már fáraszt. Nem nagyon, csak egy kicsit fáraszt, de szíve, ha jó, és amit élvezek, azt szívesen csinálom. Ha olyanhoz hívnak, amit hát jó, hogy itt vagyok, de minek, azt már nem szívesen.
0: Hát évtizedek óta énekli gyerekeknek magyar költők verseit, ezt biztos, hogy élvezi. Tehát itt ilyenkor nem fárad el, ott...
1: Igen, és én nagyon nehéz volt a kezdet, mert hát én nem tudtam, melyek azok a versek, amelyek alkalmasak a megzenésítésre, és ebben Bródy János rengeteget segített nekem, és nem is én volt az első egy-két lemeznek, nem én voltam a versek megtalálója, illetve keresője, ő találta ezeket a verseket, és lassan-lassan én is elkezdtem a versek után, és amire azt mondta, hogy ez jó, ezt nem lehet. Volt olyan vers is, túl hosszú volt, egészen nem lehetett megzenésíteni az ő véleménye szerint, és hittem neki, mert akkor még neki nem voltak gyerekei, és olyan dalokat írt a gyerekeknek, amit a gyerekek a legjobban szerettek az összes dal közül.
0: Érdekes.
1: Én pedig boldog voltam tőle, hogy azok a Vörös Sándor, vagy Zák Zoltán, vagy akármelyik akkor még kortárs költők voltak, ezt gondolom végig, hogy Igen. Ma már klasszikusok, vagy félklasszikusok, akkor még kortársaink voltak, tehát tőlük énekelhettem dalokat, mert nagyszerűen meg tudták csinálni, mint a Csiribirit, a Bóbitát és a többieket.
0: És milyen érdekes, hogy a szakma eleinte nem fogadta ezt lelkesen, hogy egy komoly színésznő ilyesmit csinál, ugye? Hogy...
1: Én azt hittem, de én nagyon korán kaptam ezért aranylemez, illetve lett ezért az aranylemez az első lemezem, és én annyira meglepődtem, azt se tudtam, nem ismertem a szakmát egyáltalán, amikor bementem arra a nagy ünnepségre, ahol mindenféle ehhez hasonló díjakat osztogattak, és én lettem az aranylemezes ebben a kategóriában, akkor ott volt az egész szakma, és olyan kedvesen, és olyan, én úgy láttam, hogy boldogan, tapsoltak nekem, és mindenki olyan kedvesen gratulált. Tehát én akkor hívő voltam, akkor nem gondoltam arra, hogy ezek műnevetések és műkedvesség. Úgy értékeltem, hogy őszinték voltam.
0: Csak eleinte talán voltak olyan hangok, hogy hát egy komoly színésznő ott ugrabugrál a színpadon, de aztán rájöttek, ugye, hogy hát klasszikus költőket ismertet meg a gyerekeke, hogy ennek nem csak, hogy ezek nem csak szórakoztató, hanem haszna is van.
1: Hát én elsősorban azért kezdtem el, mert én úgy gondoltam mindig, hogy a magyar költészet, a magyar irodalom legszebbje, legértékesebbje, legjobbja, mert hogyha végig gondoljuk a 20. vagy a 19. század legjobb költőit, hát noha ebben nagy nehézségek vannak, mert akkor még csak olyan verseket kerestünk, amit csak a gyerekeknek olvasnak, de olyan verset sose kerestünk, ami úgynevezett gyerekvers. Mert a jó versek, azok mindenkihez ugyanúgy szólnak.
0: Igen. És hát Vörös Sándor nem is Igen. Gyerekvek versnek írta ezeket.
1: Igen, ő mondta. Igen. De ez már később került csak a fülembe, vagy szóval később hallottam erről. De való igaz, hogy olyan verseket tanult, amik jó versek, és nem csak arról szólnak, hogy mi kék az ég, és mi zöld a föld, hanem mindenféle olyan mulatságos dolgokról is, amik a gyerekek sehol se lát dömött.
0: Igen, meg közben azért úgy óhatatlanul nevelnek is egy kicsit, hogy érdemes élni. Na de a filmezésről még nem beszéltünk, és azért szeretném, ha szóba hoznánk, mert egy időben 60-70-80-as években szinte évente játszott nagyjáték filmekben vagy tévéfilmekben, aztán ez a 90-es évektől megritkult, nyilván átalakult a filmipar is, meg lehet, hogy más oka is volt, tehát sokáig vagy ritkábban láttuk filmekben, most viszont decemberben újra láthatjuk egy mozifilmben, a Karácsonyra megjövök címűben. Azt jól esett az a forgatás?
1: Hát én egy igen kis epizódot játszom benne.
0: Persze, de mégis.
1: De azért csináltam meg, egyrészt nem ismertem a rendezőt, gondoltam, hogy olyan sok sikerfilmet csinált, hogy nem bánom, ha összeismerkedem.
0: Herendi Gábor, igen.
1: Igen, és másrészt pedig az a jelenet, amit nekem kellett eljátszanom, hiszem négy különböző részén a filmnek, az olyan mulatságos volt, és annyira aktuális akkor, hogy nem tudom, hogy most nem veszi el az aktualitását, de attól félek, hogy nem fogja, mert egy vonat, egy nagymamáról szól, aki a fiához akar menni, gyorsan, és az út az körülbelül egy óra, de nem jut oda csak másnap, mert a vonat elromlik, busszal kéne menni, de akkor már a busz se jön, szóval nagyon mulatságos volt az epizód, és azért szívesen csináltam.
0: Örülünk, hogy újra látjuk mozifilmben, és reméljük, hogy lesz még, vagy egyre több lesz, és egyébként a nagymama szerepet mennyire gyakorolja mostanában, nagyok már az unokák.
1: Hát már gyakorlatilag nem gyakorlom, mert nem kívánják az unokáim, magyarul felnőttek, egyetemisták meg. Mind a három egyetemista.
0: Van önnek egy honlapja, ahol mindenféle információk vannak a koncertekről, mi egymásról, nyilván ezt gondolom, hogy nem ön kezeli, hanem valaki segít ebben, de vannak ott, lehet odaírni véleményeket, kommentárokat, és beleolvasgattam, és hát visszatérve a gyerekkoncertekre, nagyon sokan írják, hogy anyukák, nagymamák újraélik a gyerekkorukat, ha elmennek egy ilyen koncertre. Volt, aki azt írta, hogy segített nekem felnőni Halász Judit, sőt, ami meglepő, egy 23 éves fiú azt mondta, vagy azt írta, hogy amikor minden rossz a külvilágban, a felnőtt életben, akkor föltesz egy Halász Judit lemezt, és minden rendbe jön. Szokta ezeket olvasni?
1: Vagy nem, ezeket még nem láttam, de majd megnézem. Én kíváncsi vagyok sok mindenre, de az az igazság, hogy én már olyat, hogy gyerekkoncert nem csinálok. Az én koncertjeim körülbelül 20 évvel ezelőtt átváltoztak családi koncerteké. Mert azok a felnőttek, akkor én azt hiszem, hogy jó másfél évig nem így léphettem fel, és nem nagyon dolgozhattam különböző betegségek miatt, és találkoztam olyan felnőttekkel, akik ilyen 20 évegi végén, 30-40 évesek voltak, és mindenki olyan kedves dolgokat mondott nekem az én dalaimról, hogy az elhatároztam, hogy ne hagyjam ezeket elmenni az én közönségem soraiból, és inkább akkor csinálnék egy olyan koncertet, ami a családokról szól, és úgy fogom folyni. És ahogy az én életem változott, amikor megszületett az első unokám, akkor megcsináltuk a Hívd a nagymamámat, amikor a második, és láttam, hogy ezek igen, szóval.
0: Sikeresek.
1: Hát nem is sikeresek, jött egy második unokám, ott már veszekedtek, verekedtek, akkor azt, hogy szeretsz a testvéred, és ez így tovább, így ment tovább.
0: Nagyon köszönjük, hogy eljött hozzánk, közben szól Bródi János dala, ezt mindjárt remélem hallgatjuk, ha még. Halász Judit művésznő volt a vendégünk, ezzel a szóda végére értünk.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Október 16-án a Zeneakadémia Solti termében Aldona Bartnik és Naruhiko Kawaguchi előadásában elhangzik Chopin összes dala. Mazurkákkal, nocturnökkel és további zongoraművekkel kiegészítve. Jöjjenek és fedezzék fel az ismert szerző új oldalát. Részletes információ www.haydenam.com.
7: Reklámot hallottak.

15 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Újra tüntetnek a francia diákok. Még ma megműtik 14. Leó pápát. Folytatódik a napos, kissé hűvös idő. És most a részletek. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Europa Europe program a magyar egyetemisták kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Franciaországban ötödik alkalommal vonulnak utcára a közép

0: túlságosan földet ért. A járat átvizsgálásakor nem találtak veszélyre utaló jelet. A rendőrség szerint feltehetően technikai hiba történt. Néhány órával korábban egy feltételezett drónészlelés zavarta meg a Nürnbergi repülőtér működését. Az eszközt nem találták meg. Csak nem 20 év után először látogatott a spanyol királyi pár Ceutába. Az észak-afrikai autonóm spanyol város nyáron azután került a figyelem középpontjába, hogy több tízezer Európába igyekvő illegális bevándorló hatolt be a területre a szomszédos Marokkóból. Bár a hatóságok fellépése után sokan visszatértek, egy újonnan kialakított befogadó központban így is több mint 7000 felnőttet és csak nem 3000 gyermeket szállásoltak el. A spanyol kormány hangsúlyozta, hogy aki nem jogosult nemzetközi védelemre, visszaküldik Marokkóba. Még ma megműtik 14. Leó pápát. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el a tüdejéből a római Gemelli klinikán. Az egyház fő vasárnap személyesen tájékoztatta egészségi állapotáról a híveket, akik közül sokan ma is összegyűltek a kórháznál, hogy kifejezzék jó kívánságaikat. A műtét utáni lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Itthon a főpolgármester szerint népszavazással kellene majd dönteni a budapesti olimpia rendezésről. Erre azonban csak akkor lesz szükség, ha a főváros rákerül a NOB úgynevezett rövid listájára. Leghamarabb a jövő év közepén, tette hozzá. Karácsony Gergely a Telexnek nyilatkozva hangsúlyozta, már hazánk Európa egyik legnagyobb sportinfrastruktúrájával rendelkezik, és mindig egy város a szervező, de semmi nem tiltja, hogy például a programokba más országokat is bevonjanak. Ami az időjárást illeti, holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső zápor, de hosszabb, rövidebb időszakokra mindenütt kisüt a nap. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat is. Általában 0 plusz 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-19 fok közötti értékek várhatók. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokos csúcshőmérséklettel. Friss hírekkel legközelebb 16 órakor jövünk.
1: Műsorajánló.
2: Dr. Kossuth.
3: Csak leszaladunk a patikába. A legtermészetesebben vásárol mindenki vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat és gyulladást csökkentőket, abban a hiszemben, hogyha nem kell recept, biztosan nem is árt. De biztos ez? Szakértőink válaszolnak. 0630 9000 666.
2: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin ma délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban. Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
4: Félelem és reszketés hosszú páiban. Falkába verődött kutyák támadnak az emberekre, nem egyszer pedig a házi állatokra. Mit tehet a hatóság, és mit nem? Sok évvel ezelőtt, az október 7-i mészárlás előtt a magyar származású Perak Filó, a Béri kibuc lakója a lagutakról és fegyveresekről álmodott. Ezt követően egy különleges, feltörhetetlen zárat szereltetett fel a lakásában. Egy rettenetes álom, amely megmentette az életét. Nem maradnak magukra. Hiánypótló, traumaérzékeny, komplex nőgyógyászati és pszichológiai rendelő nyílt Budapesten.
2: Netszes. Ma délután 4-től 5:30-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
5: Az aszfalt utat nyit az embernek, de akadályt állíthat az élővilág elé. Az útépítéseknek a természet is megfizeteti az árát. Beépítés vagy természetvédelem? A tihanyi kenderföldek sorsáról és a Balaton jövőjéről tanácskoztak. Kiszáradó patakok, veszélybe kerülő élővilág a Mátrában. A vízhiány megfékezéséért fogtak össze a térség települései. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Az útépítések és felújítások nem csak a közlekedést könnyítik meg, hanem a körülöttünk lévő tájat is jelentősen átalakítják. Az új útszakaszok élőhelyeket szabdalhatnak fel, megzavarhatják az állatvilágot, és hosszú távon is nyomot hagyhatnak a természetben. A környezeti hatásokról és a lehetséges károk mérsékléséről kérdezte dr. Klein Ákost, a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány vezető biológusát, Kobol.

0: Novák Attila.
1: A magyarországi útépítések mekkora hatással vannak az élővilágra? Jó példaként járunk elől, mondjuk az Európai Unióban?
2: Túl jó példával. Tehát Magyarországon 2004-es uniós csatlakozás környékén az volt a helyzet, hogy a közúthálózatunk elmaradt valamelyest az Európai Uniós átlagtól, a vasúthálózatunk pedig meghaladta ezt az átlagot, és hát sajnos az akkori döntés értelmében ezeket az átlagokat szerették volna kiegyenlíteni, úgyhogy a vasúti hálózatunk az egy teljes sorvadás, sőt egy elhanyagolt, lepusztult állapot az, amit most látunk. A közúthálózatot pedig a szélsőségekig, a végletekig fejlesztettük. Ez azt jelenti, hogy az én gyermekkoromban, tehát a 80-as években 200-300 kilométernyi autópályával rendelkezett Magyarország. Most a 2000 kilométeres autópálya hossz az, ami statisztikailag mondhatunk, és ez még tovább fog menni 2500-ra kilométerre, hogyha a terveket követjük. Általában is a nyomvonalas létezik az utak hossza, az folyamatosan nőtt Magyarországon, ami a tájfeldarabolódásnak a legfontosabb kiváltó oka.
1: Vasúti közlekedés és az autópálya használat például, vagy az autóút használat más hatást gyakorol a természetre? Több vonatsínt, vonatutat építenek, az jobb, mint hogyha autópályát építenének?
2: Sokkal jobb egy ilyen kötött pályás nyomvonal telepítése. Energetikailag a fenntartását, az anyag használatát tekintve, a zajhatást, minden tekintetben sokkal fenntarthatóbb egy kötött pályás közlekedési módnak az elterjesztése. Nem beszélve arról, hogy Magyarországnak volt egy olyan vágyott célja, persze azért nem osztja minden szakmai közösség, hogy Közép-Európában egy logisztikai elosztó központ legyünk, a Kárpát-medence jó elhelyezkedése és a mi jó elhelyezkedésünkből adódóan, ami egy követhetetlenül felduzzadt kamionforgalommal jár. És ezt mindenki láthatja, aki az M1-es vagy az M7-es autópályán valaha is közlekedett, hogy milyen iszonyatos áruforgalom az, ami lebonyolódik az országunkon keresztül. Most ezeket célszerűen, meg racionálisan vasúti pályákon, vagy egy részét vasúti pályákon is le lehetne bonyolítani, amely hát legjobb tudásom szerint a 90-es évek, 2000-es évek elejéhez képest ez a vasúton történő konténerszállítás, a kamionok szállítása, az nagyon visszaesett a korábbi mutatókhoz képest.
1: A vasúti hálózatok építése az segíti a természet feldaraboltságának csökkentését, hiszen nem ágazik olyan szerte szét, mint mondjuk egy autópálya.
2: Hogyha arányosan csináljuk, jól átgondoltan, és nem kíséri közúthálózatfejlesztés. Tehát a közúthálózatfejlesztésen az új nyomvonalak telepítését értem, mert azért az alsórendű utak minőségét azt nem húzhatja meg az ország, hogy fejlessze. Új utakra viszont, új nyomvonalakra, új összekötő utakra nincsen szüksége Magyarországnak. Ezt kimerem jelenteni, hogy minden város megközelíthető, minden település és megközelíthető. Nincs olyan településünk talán most már, ahol nincsen szilárd burkolatú közút. Ezeknek a minősége viszont hagy kívánnivalót. Tehát a mennyiségi fejlesztés helyett egyértelműen a minőségére kellene átterelni a pénzeszközöket meg a figyelmet.
1: Napi szinten lehet olvasni, hallani a sajtóban azt, hogy állatokat ütöttek el például az utakon. Idefele is, mikor jöttünk, kiszaladt az útra elénk egy kutya, még meg tudtunk állni, így nem ütöttük el szegényt. Átlagosan mekkora pusztítást jelentenek az ilyen utak az állatállományra?
2: Minden fajcsoportra mást és mást. Madaraknál lehet azt tudni, hogy Európa szerte évente az utakon 200 millió körüli nagyságrendben ütünk el madarakat. A károkozás ennél sokkal súlyosabb, hiszen hogyha egy fiókáit nevelő fekete rigó hímet ütünk el, és erre mindenki legyinthet, hogy hát fekete rigó az egy közönséges faj, akkor nem egy darab ivarérett hím pusztul el, hanem a teljes fészekalj megsemmisül, hiszen nincs, aki etesse a fiókákat a továbbiakban, vagy egy szülő nem képes ellátni ezt a feladatot. A kárnak a mértékét azt csak becsülni tudjuk, de 100 milliós nagyságrendű például a madarak esetében, és egészen más nyilván a sünök, a kisemlősök, a hüllők kétértűek nagyon kitettek ennek a problémának, nem beszélve arról, hogy az ízeltlábúakból megnövekedett gépkocsi forgalom, akkor is, hogyha mindenki azt látja, hogy a szélvédők már tiszták, azért bőven vesszük le a vámot, és amúgy is gyenge lábakon álló ízeltlábú állományok milliárd számra kenődnek még most is szét az autókon.
1: Ön a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány ügyvezető biológusa. Mit tapasztalnak a baglyoknál? Hogyan kezelik az eddig említetteket?
2: Gyöngybagoly érintett minden általam említett nagy tájléptékű problémával. Tehát a beépítések, az élőhelyvesztés és a tájfeldarabolódás, a tájfragmentáció nagyon érezteti hatását a gyöngybaglyok európai állományán. Egy dolog maszkolja, egy kicsit árnyalja ezt a helyzetet, az pedig az, hogy a klímaváltozás egyik nyertese tulajdonképpen a gyöngybagoly, ez egy melegigényes faj, kifejezetten rosszul viseli a közép-európai kontinentális hideg teleket. Ezekből a telekből ugye már csak mutatóban tudunk egyet-egyet látni néhány hét erejéig, viszont a meleg az nagyon is kedvez nekik, és ez a megváltozott klíma, tehát a téli természetes elhullásnak a csökkent mértéke, az azt eredményezi, hogy egy kicsit megerősödik a gyöngybagoly. 2024-ben csúcsévet tudhatott Magyarország maga mögött gyöngybagoly állomány tekintetében, de ezt az örvendetes emelkedést folyamatosan ellensúlyozza rossz irányba természetesen az, hogy az utak menti elütés a gyöngybagolynál az elsődleges halálozási ok, és nagyon jelentős állománycsökkenést okoz az útmenti halál. Egyes országokban a elpusztult madarak 20-30%-a az, ami utak mentén található meg, és elütés miatt pusztul el, más országokban ez 50-70% is lehet. Tehát ez egy nagyon súlyos szám, ha belegondolunk, hogy 10 elpusztult madár, így is úgy is mondjuk elpusztulnának, de 7-et ezekben az országokban biztosan a mi motorizációnk okoz, ahelyett, hogy a téli éhezés, vagy egy természetes ragadozó, vagy egyszerűen egy betegség, a kiöregedés vinni el ezeket a madarakat az életből.
0: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Következnek a zöld hírek Kovács Bernadett összeállításában.
4: Az elmúlt napokban ismét előkerültek azok a fotók, amelyeken a parlament élő környezetért felelős bizottság alelnöke luxusvadászutakon elejtett vadállatok tetemével pózol. A Tisza frakció meghallgatta Kaprinyák Tibor képviselőt, majd elfogadta az elnökség javaslatát, hogy a frakció etikai bizottsága vizsgálja ki az ügyet, közölte tegnap Bújdosó Andrea. A Tisza frakció vezetője szerint a Tisza frakciója jövő héten hozza meg a döntését. A vizsgálat lezárultáig Kaprinyák Tibor képviselő nem vesz részt az országgyűlés munkájában. A Telex szerint az erdőmérnök és vadgazdálkodási szakmérnök Kaprinyák a Tisza előtt a Nyírerdő főmérnöke, majd erdészeti igazgatója lett, és a vadászati vadgazdálkodási feladatok ellátásáért felelt, 2017-ben pedig vadásztársasági elnöknek is megválasztották. Az ő vezetése alatt vágott arra 3 hektár 1954 óta védett erdőt a Nyírerdő ZRT. Életének 86. évében elhunyt dr. Kemény Attila, korábbi környezetvédelmi közigazgatási államtitkár, aki a rendszerváltást követően tagja volt az első bajai képviselőtestületnek, elnökölte a jogi bizottságot és sajtószóvivőként is tevékenykedett. Invitálták államtitkárnak, így a fővárosba költözött. Kemény Attila 43 évig szolgálta a magyar államot, aki az Antal kormánytól a Medgyessy kabinetig minden formációban dolgozott. Mint ahogy a Greenfón megjelent megemlékezésekből kiderül, a Vízügyi Tudományos Kutatóintézet igazgatójaként szélmalomharcot vívott a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet privatizációja és ingatlanmutyia ellen. Korábbi interjúiban minden alkalommal kifejtette, nem ilyen kormányokra és nem ilyen önkormányzatiságra számított, amikor helyi képviselőjelölt, képviselő, majd államtitkár lett. 45 ezer ember vonult fel vasárnap Brüsszelben az Európai Unió központjához a Climate Coalition szervezésében, hogy nagyobb léptékű intézkedéseket követeljen a klímaváltozás elleni küzdelemben. A világ minden tájáról érkező küldöttek jövő hónapban a török üdülővárosban, Antaljában gyűlnek össze az éves ENSZ klímacsúcsra, a COP31-re. A várakozások azonban csekélyek arra vonatkozóan, hogy az ülés áttörő eredményeket hozhat, mivel az Egyesült Államok Donald Trump vezetésével kivonult a folyamatból, és Európában is lankad a lendület. Az Európai Unió ezúttal jóval szerényebb elvárásokkal tekint a jövő havi klímacsúcs elé. Az energiaárak meredek emelkedése megerősítette a nagy olaj- és gáztermelő országok pozícióját, így ezek még kevésbé hajlandók a fosszilis energiahordozó kivezetéséről tárgyalni. Az EU úgy érkezik a COP31 klímacsúcsra, hogy nemrégiben felpuhította a saját környezetvédelmi jogszabályait. A legutóbb például a bizottság a múlt hónapban azt indítványozta, egy évvel 2028-ra halasszák el a metán, amely egy rendkívül szennyező üvegházhatású gáz kibocsátását célzó jogszabály hatályba lépését, írta az Euronews.
3: Genderföldektől a Balaton jövőjéig. Ezzel a címmel tartottak konferenciát Tihanyban. A tanácskozás fókuszában a vízes élőhelyek védelme, a tájhasználat, a partmenti beépítések és a klímaváltozás korában zajló természetvédelem állt. A kiinduló pont a helyi kenderföldek területe, amelynek beépítése ellen régóta tiltakoznak a civilek. Felszegi Csaba összeállításában elsőként Juhász Balázs, a Tihon Természet, Környezet és Tájképvédelmi Egyesület vezetője szólal meg.
5: 2020 őszén értesültünk arról, hogy ott a közvetlen környezetünkben az úgynevezett kenderföldekre, ami a Révtől végül is egy kicsit Füred irányába elterülő 20 hektárnyi terület, hatalmas fejlesztéseket terveznek, és ez életre hívott egy ilyen helyi közösséget, és próbáltuk eledig sikerrel megakadályozni azokat a beépítési szándékokat, amelyek nagyon eltúlzóak, közben kikristályosodott, hogy nagyon-nagyon sokan ebből a közösségből igazából szeretnék megmenteni a természetnek ezt a területet. Munkánkat mindig is a Magyar Természetvédők Szövetsége segítette, nem volt az elején egy olyan bejegyzett társasági formánk, amelyet pereket indíthattunk volna, vagy hivatalos eljárásokban részt vehettünk volna. Tavaly augusztusban alapítottuk meg az egyesületünket, azért, hogy a helyben történő, éppen folyamatban levő településrendezési eszközök módosításában, felülvizsgálatában, mint partnerek részt vessünk. Úgy döntöttünk, hogy nem csak a saját problémánkkal, hanem a saját problémánkat mi esettanulmányként kezelve, az egész Balatonra kivetítve próbáljuk megoldást találni ezekre az áldatlan helyzetekre, hogy vizes élőhelyek, partközeli élőhelyek pusztulnak, megváltozik a tájkép, megváltozik a látkép. Ezért hoztuk létre ezt a konferenciát. Igazából a saját problémánkat, elég híres probléma, elég közismert probléma, tényleg egy ilyen eset, egy kiindulási alapként használjuk.
6: Mint helyi civil szervezet, mit gondol a beépítések, hogy Tihanyban is túl sok a beépítés?
5: Nekünk igazából ez az utolsó nagy fejlesztést lehetővé tevő terület. A kenderföldeken ilyen 5,5-6,5 hektáron, annál többen is, tehát említettem 20 hektárból, egy ilyen 6,5 hektáron van egy 20%-os beépítést, és 10,5 méteres épületmagasságot lehetővé tevő szabályozás. Tehát mi egy lakótelep ellen kezdtünk küzdeni. Van egy másik nézete a problémának, a kenderföldek egy lápos mocsárrét, gyakran, főleg magas vízállás esetén nagyon-nagyon vizes, 1,5 métert kellene feltölteni ahhoz, hogy érdemben lehessen ráépíteni, és a cölöpözés, és a többi. Tehát itt egy olyan élőhely pusztulás lenne, hogyha akár nem lakótelepet, nem 10,5 méteres házakat, hanem családi házakat építenének, akkor is az egy olyan jelentős élőhelyvesztéssel járna, ami szerintünk megengedhetetlen.
6: Sajkót felé, vagy merre van a kenderföldek?
5: Nem, a kenderföldek az előbb említettem a Révtől, Füred irányában, a part mellett terül el. Ez egy ilyen lápos mocsáréta, 80-as évek közepéig így nagyon szépen a felét nádas borította, a másik ilyen rétkaszála volt, volt ott egy lovarda, egy nagyon híres lovarda, voltak ott túraösvények, tehát egy teljesen jól és az értelmének, a képességének megfelelően használt terület volt. Aztán elkezdtek oda mindenféle építési bontási törmelékeket felhalmozni, amikor például épült a klub Tihany, és ez folytatódott, ez a probléma, és igazából a degradáltságával okolják azt, hogy ezt be kell építeni, mert úgyis tönkrement. Abszolút ellenvéleményünk van, a természet ezt megfelelő és apró és nem költséges beavatkozások árán egy pillanat alatt rendbe tudná tenni.
6: Illetve a Balaton vízszintcsökkenés, tehát a mostani szárazság az ugyanúgy a kenderföldekre, erre a területre is jellemző?
5: Hogyne lenne jellemző, mivel összefüggésben ez tőzeges a talaja, olyan, mint a szivacs, és hogyha magas, akkor magas a talajvízszint, tehát számos helyen a Balaton vízszintjével egyezik meg a terepszint. És hogyha például magas a Balaton vízszintje, és van egy erős keleti, dél-keleti szél, akkor akár a talajvíz hirtelen meg is emelkedhet, mivel hogy nagyon sok víz ide jön a medence másik oldaláról, és akkor viszont így hirtelen felléphetnek ilyen talajvíz emelkedések. A gyerekkoromban itt esős nyarakon hóolvadás után nem nagyon lehetett ott közlekedés átkelni, mert hogy állt a víz. Tehát ez a jelenlegi alacsony vízszint, ez becsapós, mert hogy úgy néz ki, mintha száraz lenne a terület, és fix lenne a talaj, nem az.
7: A Balaton jövője nem csak a tómederben dől el, nem csak a víz, hanem a körülötte lévő terület is nagyon fontos a jövő szempontjából.
6: Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnökét hallják.
7: A természetes partszakaszok, a nádasok, a vizes élőhelyek, ezek nem egyszerűen szépek, hanem a tó egészsége szempontjából nagyon fontosak. Ráadásul egyre fontosabb szerepük van a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából is.
6: Miért csak most kezdünk beszélni ezekről a dolgokról, hiszen ez egy régi folyamat, valahogy most került előtérbe?
7: Egyre több fejlesztés, egyre több beruházás van a tó körül, és egyre kevesebb az a természetes terület, ami segíti az alkalmazkodást, segíti a tó egészségének a fenntartását. Nem arról van szó, hogy ne legyen fejlődés a Balaton körül, arról van szó, hogy olyan fejlesztésekre van szükség, amely mellett 20-30 év múlva is működő és élhető természeti értékekben gazdag marad a Balaton. Konferenciának az apropója a Tihanyi Kenderföldnek, egy több mint 20 hektáros zöld terület itt a Tihanyi félszigeten, de ennek segítségével kitekintünk az egész Balaton környezetére is, mert az a fontos, hogy nem csak az egyes fejlesztések hatását kell önmagukban nézni, hanem hogy ezeknek összeadódott hatása mit tesz a Balatonnal.
6: Mert ezek a Kenderföldek ugye jól szimbolizálják a mostani klímaváltozás miatt jövő helyzetet.
7: 10-20-30 évvel ezelőtt a Kenderföldek még egy vizes élőhely volt, nádas, mocsaras, lápos terület. Ma jelen állapotában már ugye eléggé száraz terület, de nem ezt kell természetes környezetnek venni, hanem össze kellene kötni újra a Balaton területével, és újabb vizes élőhelyet kell létrehozni a Kenderföldeken, mert nem csak a Kenderföldeknek tenne jót, hanem minél több ilyen terület lenne a Balaton környezetében, annál egészségesebb lenne a Balaton.
6: Párhuzamot lehet vonni a Balaton vízszint csökkenésével is?
7: Az alacsony vízállás nem csak bajt jelent. Természetesen probléma, hogy egyre kevesebb Magyarországon a csapadék és alacsonyabbak a vízszintek, de a Balaton tekintetében ennek a hatása kettős. Valószínűleg egyre gyakrabban kell hozzászoknunk ez az alacsony vízálláshoz, de ilyenkor bizonyos helyeken újra megjelenhetnek a természetes partszakaszok. Nagy kérdés az, hogy ezeket a partszakaszokkal, amik megjelennek és szárazra kerülnek, mit teszünk? Egy újabb fejlesztési lehetőséget látunk benne, vagy meghagyjuk, Balaton természetesen használja ezeket a szárazra került területeket.
6: És melyik mellett voksol?
7: Természetesen az utóbbi. Ne fejlesztési területként tekintsünk ezekre a száraz területekre, hanem úgy, mint egy újabb lehetőségre, hogy a körbe betesztetett Balaton helyett egy természetes partszakasz vegye körbe újra ezt a tavat.
6: Egy országos szervezetként, ugye most a Balatonról beszélünk, de ha kitekintünk és mondjuk országosan nézzük, akkor mennyire kirívó teszem azt a Balaton helyzete, vagy hol vannak még hasonló problémák?
7: Gyakorlatilag minden nagy tó környékén megláthatjuk ezeket a hasonló problémákat. A Belencei tó, vagy a Fertő tó, vagy a Tisza tó, úgy az alacsony vízállás, úgy, mint a nagy beépítés problémát jelent ezen a területen. De nem lehet csak a tavakat kiemelni Magyarország környezeti problémái közül. Természetesen ezek nagyon látványosak, a vízszint csökkenés látványos, a turizmus miatt nagyon sok ember nap mint nap szembesül ezekkel a hatásokkal, de nem lehet elmenni például a Dunatisza közé homokhátság elsivatagosodása mellett sem. Tehát amikor azt mondjuk, hogy nem egy fejlesztés hatását kell önmagában vizsgálni a Balaton körül, hanem az egész Balatont, ugyanúgy igaz ez, hogy nem csak a Balatont kell vizsgálni, hanem egész Magyarországot és egész Kárpát-medencét kellene alkalmazkodóbbá tenni. Egész Kárpát-medencét kellene a klímaváltozás hatásaihoz ellenállóbbá tenni.
6: Velencei tót említett, Tisza tó, ezek a fajta beépítések ott is elég kritikusak?
7: Igen, és ezekben ugye az a súlyos, hogy nem tudjuk, mikor van az a átfordulási pont, amikor olyan folyamatok indulnak el a tóban, amit nem tudunk megállítani. Vegyük csak az elmúlt évek algásodását a Balatonban. Pontosan ezeknek a mechanizmusát még mindig nem értjük, tehát ezekkel a beépítésekkel, ezekkel a fejlesztésekkel, nek a hatását nem látjuk pontosan.
8: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Sorra száradnak ki a Mátra patakjai, így az élővilág szenved. A helyzet kezelésére a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége elindította a Mátrai Víz IO nevű programot, amelyben a környező települések fogtak össze a víz megtartásáért. Pilisi Csenge riportja.
9: A Dankapatak esetében kicsi természetes vagy természetközeli medencéket szeretnénk kialakítani, amennek többszörös célja van.
10: Csipkés Roland, a Bükki Nemzeti Park hidrobiológiai referense.
9: Egyrészt élőhelyet biztosítani a folyamiráknak, aminek elég komoly állománya él a vízfolyásban. Másrészt ugye szeretnénk lassítani a víznek a lefolyását is, hogy minél tovább tartózkodjon a mederben. Harmadrészt pedig, hogy a talajvíz irányába tudjon közlekedni ez a mederben lévő víz. A egyébként is meglévő medencéknek a mintájára kicsi medencéket fogunk kialakítani, ezeket úgy kell elképzelni, hogy kövekből, illetve földből.
10: Feldúzasztják?
9: Így van, felduzzasztjuk a patakot, kicsi gátakat csinálunk, és a gátaknak a felvízi részén, tehát a gátak mögötti patakszakaszon ezek a medencék ezek kialakulnak, és olyankor is víz marad a mederben, amikor esetleg mondjuk a eső nem esik, vagy mondjuk a talajvíz felől nincsen utánpótlás a vízfolyásnak, és akkor ezeken az élőhelyeken, ugye egyrészt a folyamirák is életben tud maradni, másrészt pedig, mint ahogy az idei év is mutatta, a vadak számára is egy nagyon komoly lehetőség, hogy ivóvízhez jussanak.
10: Civilek és a Bükki Nemzeti Park munkatársai építenek természetes gátakat a Danka patakon. Gyöngyöspatán az aszály és a hirtelen lezuduló csapadék is károkat okoz, mondja Hevér László népolgármester.
11: Az utóbbi időben mindannyian látjuk, hogy mennyire aszályos idő van, mennyire kevés csapadék, és amikor van, akkor meg egyszerre nagyon nagy mennyiségű csapadék leesik a területünkre. Szeretnénk minden egyes lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy minél több vizet, esővizet itt tudjunk tartani az aszályosabb időszakra, és ez a kezdeményezés egy ilyen. A településünkön két patak folyik át, és akkor most ilyen kőgátakat rakunk itt a szakemberek segítségével, mi is kijöttünk segíteni, örülünk ennek a kezdeményezésnek, annak érdekében, hogy itt tartsuk a vizet hosszabb ideig, és ez a pataknak a partfalán tudja áztatni a településünk földjét.
10: Ezért indult a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségének Mátrai Vízió programja. Összefogtak a helyi települések, hogy megtartsák és hasznosítsák a vizet, mondja Nagy Laura, a Bükki Nemzeti Park környezeti nevelője, a Hevesi Vízőrzők alapítója.
12: A település fölött közvetlenül megépítve ezeket a kis kőgátakat, egyrészt biztosítsuk azt, hogy a víz vissza tudjon szivárogni a talajba, másrészt egy esetleges nagy víznél lassítsuk a lefolyását, és megvédjük a települést a nagyobb víztől. Emellett értékes élővilág is található a patakban, és igyekszünk élőhelyet biztosítani az itt élő, például folyamirákoknak, de jelentős számban kétéltőek is szoktak előfordulni, például foltos szalamandra, ők is nagyon szeretik ezt a részt, illetve itt a patakmenti fák otthont adnak nagyon sok madárnak, árnyékolást biztosítanak, úgyhogy a párolgásban is szerepet kapnak. Azért örülök ennek a mai akciónak, mert itt helyben sikerül valamit tenni a természetvédelmiért, illetve a fennálló klimatikus változások miatt bekövetkező folyamatok hatására létrejött vízhiányt egy picit alakítani. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a helyi lakosság, a döntéshozók lássák ezt a problémát, hozzájáruljanak ahhoz, hogy segítsünk ezeket a vizeket a tájban megtartani. A környező települések mind ugyanazzal a problémával küzdenek, hogy az egyik alapvető probléma az a víz megtartás. Kiszáradnak a kutak, alacsonyan van a talajvíz szint, nehezebb a gazdálkodás, és ezek a kis akciók egy picit mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a problémák mérséklődhessenek.
3: A Föld Marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket. Címünk aföldmarad@mtva.hu. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a segédszerkesztő Kobolák Attila és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs.
8: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
13: Nem félünk attól, amitől kellene, és félünk attól, amitől meg nem kéne. Vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat, gyulladáscsökkentőket a legtöbben minden gond nélkül dobunk be a kosarunkba, mivel ha nem kell recept, hát biztosan nem is árt. Te egészen biztos ez? És az az ember, aki nem hajlandó bevenni a koleszterin csökkentőt, mert tart a mellékhatásoktól, mekkora szív- és érrendszeri kockázatot vállal ezzel a döntésével? Vannak, akik a szteroidos kenőcsöt nem vállalják be, de közben valamilyen hormontartalmú szert vagy nyugtatót természetesen elfogadnak. A gyógyszereket persze azért fejlesztik, hogy hasznosak legyenek, és sokat is köszönhetünk nekik, de csak akkor működnek jól, ha megfelelően alkalmazzuk őket. És persze nem árt, ha mi magunk is tudatosak vagyunk. Egy elrettentő példa a gyógyszerekről, Amerika, ahol évi 500 haláleset ért a paracetamol tartalmú szerek túladagolása felel, és ennek több mint a fele véletlen baleset. Szerencsére itt Magyarországon nem tartunk itt. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Ma tehát a gyógyszerekről beszélgetünk. Itt van a stúdióban dr. Gecse Kinga, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézetének munkatársa, a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság Ifjúsági Bizottságának elnöke. Jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok!
13: És mielőtt kérdeznék, telefonon kapcsoljuk Csupor Dezsőt, a Szegedi Egyetem professzorát, aki azt a meglepő kijelentést tette, hogy nem is vagyunk mi magyarok annyira tudatlanok a gyógyszerszedést illetően. Mi magyarok milyen gyógyszerfogyasztók vagyunk, mennyire vagyunk tájékozottak, mennyire nézünk utána?
15: Olyan felmérést, amiben nemzetközi összehasonlításba helyeznének minket valahová, ilyet nem tudok mondani, de szerintem valahol a közepetáján vagyunk, vannak nálunk sokkal kevésbé tudatos gyógyszerhasználók. Ez például abból lehet felmérni, hogy mennyire gyakran fordulnak elő gyógyszerek túladagolásából adódó mérgezések. Ilyen szempontból például az USA az egy nagyon negatív példaként szokott említve lenni, hiszen ott nagyon gyakori a gyógyszer túladagolásból adódó probléma. Nálunk ehhez képest jó a helyzet, de azért vannak olyan országok, ahol nálunk is tudatosabban használják a gyógyszereket.
13: Házi orvosoktól hallottam azt, hogy folyton bosszankodnak azon, amikor valaki jön, hogy azt a sárgát, amit a múltkor feltetszett írni. Na most ez azért nem a tudatos gyógyszerhasználat szerintem.
15: Ez nem a tudatos, hogy gyógyszer használat, de ebben az is benne van, hogy némelyik beteg olyan sok gyógyszert szed egyszerre, hogy lehetetlen neki észben tartani, hogy mi micsoda, ezek ugye fura nevekkel rendelkeznek. Én ezt nem csodálom, hogy a beteg nem mindig tudja, hogy mit mire szed. Főleg, hogy néha előfordul, hogy akár éveken, évtizedeken át is szed egy gyógyszert, és már nem emlékszik, hogy azt miért írták föl. Egyébként ez egy probléma, mert nagyon sok beteg úgymond rajta marad olyan gyógyszereken, amikre neki igazán már nincs szüksége, és lehet, hogy kialakul egy mellékhatás emiatt, utána egy újabb gyógyszert meg arra fog kapni, hogy azt a már kialakult mellékhatást enyhítsék. Ezt a jelenséget ezt leírták.
13: Vannak még a gyógyszerreklámok, amikből tájékozódunk, akár akarjuk, akár nem. Ugye vényköteles gyógyszereket értelemszerűen nem lehet reklámozni, de a nem vényköteleseket, azokat igen. Ezeket általában ártalmatlanabbnak tekintjük. Mi marad ki a gyógyszer reklámból?
15: A reklámok mindig túloznak. A gyógyszereknél azért ezt próbálták egy kicsit szigorúbban szabályozni, mint úgy általában, hiszen mégiscsak veszélyes áruról van szó, de azért amikor azt látjuk a reklámban, hogy bevesz valaki egy kapszulát, és azonnal elmúlik a fejfájása, ez egyfajta túlzás. Ha valaki ezt gondolja, hogy ez fog történni, csalódni fog. Elhangzik, hogy a mellékhatásokról kérdezze meg az orvos gyógyszerészt, de hát ez nem helyettesíti azt, hogy legalább a legfontosabb mellékhatásokkal a beteg tisztában legyen.
13: Említette Amerikát, mint a, hogy is mondjam, nem túl jó példát erre. Ugye ott van a paracetamol, erről szintén az öntollából lehetett olvasni egy cikket. Egyáltalán nem veszélytelen, még a veszélytelen szer sem. Mondjuk el ezt a példát, ugye itt 500 halálesetről van szó, aminek közvetlen okozója volt ez a szer.
15: Minden évre jellemző az USA-ban, hogy több tízezer mérgezés alakul ki, és több száz beteg hal meg paracetamol mérgezés következtében. Egy olyan hatóanyagról van szó, ami vény nélkül kapható ott is, meg egyébként Magyarországon is, csak ott olyan mennyiségben használják, ami gyakran májkárosodást okoz. Nálunk szerencsére ez így nem terjedt el ilyen széles körben, tehát nálunk a mérgezéses esetek száma az, ami százas nagyságrendű. És sokan úgy vannak vele, hogy át ezt reklámozzák a tévébe, akkor ez biztos ilyen ártalmatlan. Meg ami még gyakran előfordul, hogy különböző gyári nevű készítményeket kezdenek el szedni. Az egyiket mondjuk, mit tudom én, a lázra, a másikat a torokfájásra, a harmadikat meg a valamilyen egyéb fájdalomra, más néven, de mindegyik ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza. Néha a paracetamol túladagolás is ebből adódik.
13: Van a tájékozódásnak meg a tájékoztatásnak egy másik módja is, hogy ez a közösségi média. Például ott van a nagy koleszterin átverésről szóló információs cikk. Nagyon sok ilyen van, de hogy odáig eljutni, hogy mondjuk egy orvos által felírt koleszterin csökkentő
14: vagy diabétesz gyógyszer hatásosságát megkérdőjelezzük, hát itt nyilván van felelőssége sokaknak.
15: Főleg nagy felelőssége van annak, akinek ez a szakmája. Tehát, hogyha egy ilyen álhírt egy mondjuk egy orvos vagy egy gyógyszerész terjeszt, ebben az esetben sajnos ez egy gyógyszerész, akkor az ő felelőssége sokkal fokozottabb, mint hogyha valaki tudatlanságból terjeszt oktalanságot. Mert az, hogyha egy bizonyítottan hatásos gyógyszerről lebeszélünk egy beteget, az a gyakorlatilag az ő életkilátásait befolyásoljuk. Az, hogy a túlságosan magas koleszterin szint ez veszélyes, ez annyira alaposan bebizonyított dolog, hogy ez ma már tudományos körökben nem vita tárgya. Az, hogyha valaki erre kap egy gyógyszert, és erről lebeszélik, az hosszú távon aznak az esélyét fogja növelni, hogy érelmeszesedés kialakul, érelzáródás alakul ki, mindenféle szívérrendszeri betegség gyakrabban fordul elő.
14: Egyébként Magyarországon mennyire látható, vagy van erre bármiféle kimutatás, hogy a gyógyszer mellékhatások azok mennyire jelentkeznek? Mert itt mondta, hogy van, aki ugye többféle tablettát beszed, senki nem olvassa végig rendesen a tájékoztatót.
15: De két szintje van, az egyik az, hogy minden gyógyszerrel kapcsolatban folyamatosan gyűjtik az adatokat, ezt a hatóságok meg a maguk a gyógyszercégek gyűjtik. Ennek az a célja, hogy ha egy gyógyszerről valamilyen korábban nem ismert mellékhatás derül ki, akkor arról a hatóság tudjon. A másik pedig az, ami a beteg szintjén mondjuk egy gyógyszertárban vagy egy orvosi rendelőben kiderül. Ez pedig azért fontos, mert ott helyben a terápián lehet módosítani. Egy adott gyógyszercsoporton belül, mondjuk koleszterin szintcsökkentőkön belül is vannak különböző szerek. Hogyha valakinek panasza van, mondjuk izomfájdalma van, akkor válthatnak egy másik szerre. De ezt a szakember tudja megtenni, és ennek az alapfeltétele, hogy a beteg meg a szakember között legyen egy ilyen beszélő viszony, ahol ez is szóba kerül.
14: Köszönjük szépen, az előző percekben Csupor Dezsőt, a Szegedi Egyetem professzorát hallhatták. SMS számunk 0639666 és a Viberen a Kossuth Rádiót keressék. Hallgatunk már írt is torokfertőtlenítőt, mindenmentes lemosókat, fájdalomcsillapítókat, ilyeneket és táplálék kiegészítőt is veszünk nagy tételben vény nélkül. Hát igen, nagyjából ez most a beszélgetésünk kiinduló pontja, mert hogy a stúdióban itt van dr. Gecse Kinga, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézetének munkatársa, ön gyógyszerészként is dolgozik patikában. Hát akkor reagáljon kérem erre az üzenetre, hogy tényleg ilyenek vagyunk, hogy így mindent megveszünk, ami vény nélkül kapható?
16: Igen, tehát van szerencsém testközelből is megtapasztalni a betegek igényeit. Pláne most elindult ugye a hideg időszak.
14: Őszi időszak, nátha.
16: Igen, pontosan, és vannak azok hát igazából őket vásárlóknak is hívjuk, természetesen nem csak betegek térnek be a patikába, akik szeretnének egy kicsit felkészülni erre az időszakra, amit tudatosan tesznek, és örülünk is neki, de ennek kell egy keretet és mértéket adni. Vannak azok, akik szeretnek mindennel is betárazni, és igen, nagyon nagy gyógyszerkincs van a gyógyszertárban, amit megvásárolhatunk, de ezt inkább tudatosan kellene tennünk szerintem.
14: Mit tud tenni ön gyógyszerészként, ha én bemegyek és 4 dobozzal veszek le egy olyan fájdalomcsökkentő vagy fájdalomcsillapítóból, ami hát nem lenne jó mondjuk túladagolni. Tehát hogy tudja ezt emberileg megoldani ezt a helyzetet? Vagy szakemberként is?
16: Igen, igen. Ugye gyógyszerészként számunkra a gyógyszer az nem csak a dobozból áll, hanem a hozzátartozó információból is, és ezért igyekszünk, amikor egy gyógyszer megvásárlásra kerül, ezt az információt átadni. A legszükségesebb és legfontosabbakat. Általában azt, hogy mennyit és milyen időközönként, mennyi ideig szabad szedni ezekből a készítményekből. Hogyha egy 4 doboznyit látok magam előtt, azért meg szoktam kérdezni a betegektől, hogy pontosan kinek is viszik, remélve azt, hogy nem egy maga szeretné ezt mind beszedni.
14: Egy kicsit ezt mondtam, hogy mielőtt elkezdődött az adás akkor is, hogy olyan, mintha egy kettőség lenne bennünk, egyszerre elkezdtük volna az utóbbi időben kicsit kritizálni a szakembereket, hogy hát nem, hát én nekem a szteroid az nem jó, meg ennek ilyen mellékhatása van, másfelől pedig, mintha mindent mindenben biztosak lennénk, hogy édesanyámnak is bevált, akkor nyugodtan szedhetem. Tehát ez érződik a gyógyszerfogyasztáson is?
16: Természetesen, és ez a közösségi média térhódításával egyre erőteljesebb is. Leginkább a COVID időszakban vettük észre azt, hogy a betegek egyre tudatosabbak szeretnének lenni, és ez egy jó dolog, tehát örülünk neki, hogyha olvasnak a betegségükről, próbálják megérteni azt, hogy miért ezeket a készítményeket kéne nekik szedni. Ugyanakkor ténylegesen ott van még mindig az, hogy a szomszédnéni nek bevált készítmény majd nekem is jó lesz, vagy anya is ezt adta, és ez működni fog.
14: Egyik hallgatónk kérdezi, na hát ez elég speciális dolog, nem is tudom, tudunk erre mit mondani, a kezén barna foltok jelentek meg, lehet, hogy ez a korral, vagy ugye van egy ilyen típusú is, szelén tablettát szedhet-e erre?
16: Vagy hát erre egyértelműen azt kell mondanom, hogy itt, igen, láthatatlanban azért így nem szeretnénk diagnosztizálni, és gyógyszerészként nem is tisztünk diagnosztizálni. Az ilyen bőrrelváltozásokat minden esetben célszerű. Először például a házi orvosnak megmutatni, és utána, ha a házi orvos úgy dönt, hogy ez bőrgyógyász kompetencia, akkor tovább irányítja a beteget. Természetesen az öregségi, sokszor ugye májfoltoknak is hívjuk
14: ezt
16: ezeket.
14: Ezt a szót kerestem, a májfoltokat,
16: ezek a barna foltok, ezek előjönnek, ugye pigmentáltá válik a bőrünk. A szelén amúgy egyre gyakrabban előkerül idősebbek körében.
14: Nyilván ez is valami információ, ami terjed, hogy persze, akkor ez jó rá és jó rá? Vagy jó valamire?
16: Igazából az immunrendszert, illetve az öregedést próbálja egy picit, tehát az immunrendszer támogatja, öregedést egy picit próbálja visszaszorítani, tehát nagyon sok rétű használata van, de
14: nem... Egyeztessük ezt,
16: igen,
14: azért.
16: Ezt azért nem mondanám, hogy ez megoldja a problémát.
14: A vény nélkül kapható gyógyszereknek ezt fontos elmondani, mert említette azt a bizonyos tájékoztatót, ami benne van a dobozban, meg azt, hogy ez fontos, hogy milyen információk vannak, tehát ezeknek is lehet mellékhatása.
16: Minden készítménynek lehet mellékhatása, aminek van hatása.
14: Tehát ezt érdemes tudatosítani, hogy el kell olvasni, vagy meg kell kérdezni?
16: Természetesen van az a típusú beteg, akit megnyugtat a beteg tájékoztató elolvasása, szereti tudni, hogy mit is fog ő most beszedni, és van az a fajta beteg, akit inkább megriaszt és elriaszt, és ezzel is tisztában kell lennünk. A beteg tájékoztató elég hosszú, és évről évre még hosszabb dokumentációt fog tartalmazni, hiszen, ahogy professzor úr is említette, egyre többet tudunk ezekről a gyógyszerekről, úgyhogy én mindig javasolnám inkább a szakemberrel való konzultációt, tehát a gyógyszerész is ott van a patikában, nyugodtan kérdezhetünk tőle, és ő vélhetően a leglényegesebb információkat fogja elmondani, de bármilyen kérdésünkre szívesen válaszol.
14: Ugye, amikor megszületik egy gyógyszer, az nyilván egy hosszú gyógyszerkísérleti folyamat eredménye. Ezeket a gyógyszerkísérleteket nagy többségben hímállatukon és férfiakon végzik, nőkön nem nagyon. Ez vajon miért van?
16: Igen, maga a gyógyszer fejlesztése és utána a forgalomba hozatala egy nagyon-nagyon hosszú időszak, több mint 20 évet szokott általában igénybe venni, van, amikor akár többet is. Klasszikusan, történelmileg inkább ugye a férfiakon, illetve hím patkányokon vagy egyéb állatokon történtek a tesztelések. Hát pont abból adódóan, hogy a női hormonális ciklus elég macerás, és picit érzékenyebben kontrollálható körülmények vannak a laboratóriumban.
14: Tehát még egy hónapon belül is nehéz lenne megmondani pontosan, mit
16: mikor
14: szennyel.
16: Igen, ezt azért nagy mértékben befolyásolja. De az, hogy ez így történik, most már azért megváltozott, egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy nőstény állatokon is történjenek tesztelések, illetve hogy a hölgyeket is bevonják a gyógyszer tesztelések folyamatába. Ez persze érthető okokból fogamzóképes hölgyek esetén nagy óvatossággal történik.
14: Jó, hogy említette a női ciklust, mert hogy külön említenünk kell a várandósokat, meg a gyerekeket, akik ugye egy-egy külön csoport gyógyszerszedés szempontjából. A várandósokat nézem, én emlékszem, amikor én voltam terhes, és többenten tapasztaltam, hogy hát gyakorlatilag jobb, ha semmit se szedek. Tehát ugye ez mennyire van ez így, kérdezem én ezt.
16: Még minden állapotban itt is terhesség során egyértelműen mérlegelnünk kell. Tehát mi az, ami veszélyt jelenthet az anyára, illetve a magzatra nézve. Van az az állapot, amikor inkább az úgynevezett nem farmakológiai, nem gyógyszeres megközelítések kerülnek előtérbe, akár például egy fájdalomcsillapítás esetén, amikor még lehetséges, akkor ne a gyógyszerhez nyúljunk először, de amikor például egy magas lázról van szó, nagyon erőteljes fájdalomról, akkor igen, szükséges a megfelelő és a legkevésbé ártalmas készítménynek a használata.
14: Ugyanez vonatkozik a gyerekekre, és most itt azt hiszem, hogy úgy fogalmaz a legtöbb gyógyszer használati útmutató, most már rég volt a kezemben ilyen, hogy 6 év alatti gyerekek. Ugye talán ők azok, akik leginkább, hogy mondjam, leszabályozott réteg, hogy ne.
16: Ennek is vannak rétege, és attól függ, hogy melyik gyógyszercsoportról beszélünk. Igen, általában például 12 év felett már kvázi felnőttnek szoktuk tekinteni a gyermekeket, és 6 év alatt pedig fokozatos óvatossággal alkalmazunk készítményeket. Ugye a gyermekek nem kicsi emberek, tehát nem valós az a gondolat, hogy igazából kisebb adagban adhatunk nekik bármit is, az ő szervezetük teljesen máshogy működik, és érthető etikai okokból kifolyólag limitáltak az eredmények azzal kapcsolatban, hogy a gyermekeknél mi hogyan működik.
14: Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, és SMS számunk 0639666 Viberen Kossuth Rádió, és köszönöm a kérdéseket, mindjárt visszatérünk rájuk, de ha már itt emlegettük a fájdalomcsillapítást, akkor sajnos pont akkor nem szabad túl sok fájdalomcsillapítót szedni, amikor a legnagyobb szükség lenne rá, az időskorra gondolok. Pedig 65 év fölött már az emberek úgy nagyjából 40%-a valamilyen mozgásszervi fájdalommal küzd. Veres Ágnes összeállítása éppen erről szól.
17: 89 éves öregasszony vagyok, viszonylag épp és egészséges, és egyik nap, természetesen hétvégén, mikor lassan nem lehet orvost keríteni, éreztem, hogy kicsit fáj az egyik lábam. Reggel nem tudtam már ráállni, és mivel 30 vagy 35 évvel ezelőtt volt egy ideggyulladásom, azt azonosítottam be, hogy nyilván ez csak az lehet, és végül kedden be tudtam menni orvoshoz, ő is megállapította, akkor felírt egy csomó fájdalomcsillapítót, és mondta, hogy ezek közül igazság szerint öregkorba nem lehet szedni. Én kiváltottam az egyiket, amit hajdanán emlékeztem a nevére, hogy használtak az én ideggyulladásomra, mivel hogy ő ugye egy héten egyszer rendel ott, és nekem rettenetesen fájt, akkor egy másik orvoshoz kerültem. Nagyon kedves volt, csak az enyhe gyógyszert javasolt, hogy azt szedjem, és az MR-t csináltassam meg.
18: Tehát akkor az a gyógyszer, ami 30 éve használt, az most végül is nem sokat ért, a másik orvos viszont egy még enyhébb gyógyszert adott csak.
17: Igen.
19: Dr. Ferenc Mária gerincgyógyász, reumatológus, fizioterápiás és mozgásszervi rehabilitációs főorvos. Nem egyszerű az idős betegek gyógyítása, hiszen általában rengeteg betegségük van, ők már nem szedhetnek bármilyen fájdalomcsillapítót. De mi az, amit már 80 fölött nem ajánlott, és miért?
20: Valóban 65 év fölött azért nem csak 85 év a határ, tehát 65 év felett már problémát jelent és kihívást az orvos számára a fájdalomcsillapító beállítása. És az idős betegeknek 50%-a fájdalommal ér, azt is tudni kell. Nagyon sok betegségük van már ettől a kortól többnyire. A társbetegségek közül a legfontosabb és ami leggyakrabban előfordul a diabétesz, kardiovaszkuláris megbetegedés, pulmonális betegségek, a mentális problémák, valamint a daganatos megbetegedések és a veseelégtelenség. Ez már önmagában egy jelentős probléma. Most a gyógyszereléssel, hogy hogyan kell bánnunk. A legfontosabb is itt mindig egyébként is, de az idős betegnél, hogy az egyénre szabott legyen. Kell törekedni arra, és ez a jelszó szinte, hogy a gyógyszeres kezelésben arra fókuszáljunk, hogy minél kisebb legyen az adag. Olyan gyógyszereket kell kiválasztani természetesen attól függ, hogy milyen típusú a fájdalma, ami fix kombináció. Ami azt jelenti, hogy egy készítménybe több hatásmechanizmusú fájdalomcsillapító van, és ezek szinergizmusba hatnak. Tehát ilyen például a paracetamol és a tramadol kontramál kombinációja.
19: Tehát erősítik egymás hatását.
20: Igen, mert ugye a célunk az, hogy minél jobb effekt térjünk el minél kisebb kockázattal.
19: Én úgy tudom, hogy bizonyos gyógyszereket, amelyek egyébként nagyon népszerűek és vény nélkül is kaphatóak, már nem nagyon szedhetnek idős emberek.
20: Erre akartam pont kiukadni, hogy mik azok a kockázatos gyógyszerek. A non-szteroid készítmények az egy nagyon jó fájdalomcsillapító, gyulladás csökkentő csoport, de az akut fájdalomba. Viszont ezeknek a készítményeknek sajnos tudni kell, hogy gasztrointesztinális, tehát gyomor, bélrendszeri mellékhatásuk előfordulhat, kardiovaszkuláris mellékhatás és a vese érintettség is. Különösen az idősek nagyon fogékonyak ezekre a mellékhatásokra, de a nem szteroid készítményeknek 90%-át 65 év felettiek váltják ki, és ebben még nincs benne a vény nélküli gyógyszerelés.
19: Egyáltalán ne szedjék lehetőleg az idős emberek, vagy csak akut fájdalomnál szedjék, tehát ne állandó jelleggel krónikus fájdalom esetén?
20: Hát krónikus fájdalom esetén semmiképpen ne szedjék állandóan a nem szteroid készítményeket. Vannak szituációk, fájdalmas esetek akut, amikor rövid ideig arra kényszerülünk, hogy non-szteroidot adjunk a betegnek, de akkor minél előbb igyekszünk azt elvonni, és ugye természetesen az is igaz, hogyha például a vese funkciója bizonyos határérték alatt van, akkor még kontraindikált is adni, még akut esetben is a non-szteroidokat. Azt is tudni kell, hogy az idős betegeknél, miután ugye a szervek öregednek, a szerveknek a funkcionális kapacitása csökken, így bizonyos gyógyszerek, tehát a fájdalomcsillapítóknak is a felszívódása lassúbb lesz, vagy a májon keresztüli lebomlása, vagy a vesén keresztüli kiválasztódása lassúbb lesz, tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni szintén, amikor egy fájdalomcsillapítót felírunk.
17: Tulajdonképpen valahogy ez szörnyű, hogy az öregeknek nem tudnak olyan erős fájdalomcsillapítót adni, ami használ, csak rizikósan használ, de mindenki szerintem elfogadja, mert már megőrül a 24 órás fájdalomba.
14: A szerkesztő Veres Ágnes összeállítását hallották, 0639666, ez az SMS számunk, és Viberen is megtalálnak bennünket. Dr. Gecse Kingával itt a stúdióban folytatjuk a beszélgetést, és az előbb szóba került, hogy az idősek azért nyilván is értelmszerű, hogy sok gyógyszert kell, hogy szedjenek egy idejüleg. Mit lát, hogy tudnak-e figyelni az orvosok a gyógyszer kölcsönhatásukra? Azért is kérdezem ezt, hogy ez a gyógyszerész feladata-e, mert érkezett egy pár ezzel kapcsolatos kérdés.
16: Igen, tehát ez a gyógyszerészi gondozásnak a része például, hogy a többszörös gyógyszerellátást ezt mi ellenőrizzük, ezt úgy hívjuk, hogy polifarmácia, amikor egy beteg 5 gyógyszernél többet szed, ez ugye elég gyakori időskorban, amikor az alapkrónikus betegségekre szedett gyógyszereket együtt kell alkalmazni. Ott kell nagyon figyelni egy gyógyszerésznek például, amikor különböző orvosoknál járnak ezek a betegek. És természetesen most már ugye az EST-ben megtalálhatók a szedett gyógyszereknek a listája, de esetleg a kommunikációban véletlenül hiba történik, fent marad például ugye a felhőben a korábban szedett gyógyszerre a recept.
14: Tehát ezeket és, majd a gyógyszerész igen, figyeli.
16: Ez jó. Természetesen a gyógyszerész itt segíti.
14: Érkezett egy kérdés, itt most a derékfájáshoz kapcsolódik a hallgatónál, kataflám és vagy paracetamol, ezt a kettőt lehet-e együtt például?
16: Súlyosabb esetben ugye a fájdalomcsillapítókat lehet kombinálni, és ennél oda kell figyelni, hogy mit ez az előbb el is hangzott, hogy különböző, picit különböző hatásmódúakat. Paracetamol pontosan egy olyan fájdalomcsillapító, amit gyakran kombinálnak másik, szintén nem szteroid gyulladás csökkentővel, mint például ibuprofennel, vagy esetlegesen a diklofenákkal, amit ugye a kérdező is említett, ezek már a súlyosabb fájdalmaknál jönnek.
14: Tehát a súlyosabb fázisban ez bizonyos ideig akár magyarázható.
16: Igen, de ahogy elhangzott, ez rövid ideig szabad, ideig. És jó. Ugye orvossal konzultálva jobb.
14: Másik hallgatói kérdés SMS-ben érkezett, algopirin, fehér vérsejtem 2,4 lett, az orvos írta föl, az algopirint írja ő. Hát a 2,4...
16: Ez alacsony.
14: Hát ez rettenetesen alacsony.
16: Igen, ez amit most említ, ez szerencsére ritka, de mellékhatása az algopirinnek.
14: Tehát ez például a gyógyszer mellékhatás.
16: Ez például, igen. Ezt tudtuk is, és egy darabig pont emiatt nagyon óvatossággal voltunk Magyarországon az algopirinnel kapcsolatban, mert a fehér vérsejt számot tudja módosítani, de ez viszonylag ritka mellékhatás. Ha előfordul, akkor ezt a hatóanyagot, ezt kerülni kell.
14: Még szerencs, hogy észrevették, vagy hát volt labor, hogy ezt észrevegyék. Ha olyat ír fel az orvos, na ez egy nagyon érdekes kérdés, ami szembe megy a tájékoztatón olvashatókkal, például életkorra vonatkozó határok, akkor kinek higgyek? 13 évesemnek, gondolom gyermekének rendszeresen írnak fel idősebbnek való gyógyszert.
16: Itt attól is sok, hogy pontosan milyen gyógyszerről van szó. Ugye nem az történik a szervezetben, hogy amint betölti a 14 évet a gyermek, akkor másnap már teljesen más szervezettel állunk szemben. Ugye ez egy folyamat, itt az is kérdéses, hogy ugye például a testsúly, vagy ugye az érettsége a szervezetének. Ebben az esetben nem ritka, hogy felnőtt adagokat használnak.
14: Tehát nem feltétlenül kell megijedni, és higgyünk az orvosnak.
16: Igen, ez az orvosnak a kompetenciája eldönteni, hogy pontosan melyik készítmény milyen adagban szükséges az adott problémára használni.
14: És hogyha úgy ítéli meg, a probléma azt igényli meg, akkor túl lehet lépni azon, hogy mit ír le alapból a gyógyszer kis tájékoztatója.
16: Igen, de erre azért az orvossal való konzultáció során esetleg ki lehetne térni.
14: És az én egyik kedvenc kérdésem, hogy a lejárt fájdalomcsillapító használata az mennyire okoz gondot. Most lépjünk ki abból, hogy a patikában értelemszerűen nincs lejárt gyógyszer, és oda-vissza lehet vinni, ami vagy így volt eddig, régebben a lejárt gyógyszert, és ne tároljunk otthon ilyet, de ha valaki, fogalmazza ki szépen, véletlenül mégis lejárt gyógyszert szed be, mondjuk fájdalomcsillapított, mi ezzel a helyzet gyógyszerészileg?
16: Igen, valóban nagyon helyesen elhangzott, hogy a mai napig a lejárt gyógyszereket vissza lehet vinni a gyógyszertárba, és örülünk is, hogyha visszakerülnek, és nem a kommunális hulladékban végzik. Ez megint csak ugyanaz a helyzet, hogy egy gyógyszer lejárata nem azt jelenti, hogy a másnap már egyáltalán szétesik. Ne is vegyük be, mert hogy összedől a világ. Természetesen vannak azok a hatóanyagok, amik nek például a hatása csökken idővel, tehát a lejárat után várható, hogy csökken a hatás, vagy rosszabb esetben ugye akár mellékhatások felerősödnek, mert elkezd bomlani a készítmény, de ez nem a következő napokban vagy hetekben fog megtörténni, hanem igen hosszú távon. Attól is függ, hogy hogyan voltak ezek a gyógyszerek tárolva, tehát a megfelelő körülmények között tárolva, azért erre rá van számolva egy kis idő.
14: Nagyon köszönjük a kérdéseket, és amiről eddig nem beszéltünk, de egy icipici időt szánnunk erre, az, hogy függőséget is okozhatnak bizonyos szerek, és itt gondolok például arra, hogy létezik ilyen, hogy orrcsepp függőség, létezik ilyen, hogy valaki nyugtatóra rászokik.
16: Pontosan, és ezt látjuk.
14: Ezek is tulajdonképpen mellékhatások?
16: Ezek a mellékhatásaikból adódnak, vagy éppen függőséggel részben a hatásukból adódik. Az osprey és orrcsepp függőség elég nagy mértékeket ölt, akár Magyarországon is, és erre megint csak patikában azért igyekszünk odafigyelni.
14: Tehát, hogy nem engedik, vagy nem megpróbálják figyelmeztetni, ne vigyen egyszerre három adag orrcseppet.
16: Persze, és az, hogy ezeket az orrcseppeket egy hétig szabad használni. Ez az információ, reméljük, hogy elhangzik.
14: Hát nyilván önök ezt nem tudják ellenőrizni, de legalább szólni persze. Tudnak, hogy
16: igen,
14: mi
16: igen.
14: A helyzet a nyugtatókkal? Az érezhető, hogy sokat fogyasztunk? Már így lakosságilag.
16: Lakosságilag én, amit a gyógyszertárban tapasztalok, igen, de vannak azok a kórképek, ahol szükséges is ennek a készítménynek a használata. Itt megint az orvos, beteg és gyógyszerész háromszög, ami ezt próbálja felügyelni, hogy ne legyenek ezek a gyógyszerek túlfogyasztva, és a megfelelő ideig legyenek használva.
14: Altatók? Ettől nagyon sokan félnek, hogy majd rászoknak.
16: Vannak azok a készítmények, amik képesek függőséget kialakítani, de ha a megfelelő kicsi dózisban használják, és csak akkor, amikor szükséges, akkor nem fog ilyen veszély előfordulni, és persze vannak olyanok, amik pedig nem alakítanak ki függőséget. Fontos az, hogy jól aludjunk, mert hogyha nem történik meg a megfelelő alvás, akkor annak egészségügyi következménye is vannak.
14: És még egy dolog, ezt már tényleg csak nagyon röviden, mennyire lehet javítani a gyógyszerész és a páciens kommunikációján, mert nagyon gyakori az, hogy hát hogy is mondjam, nem ismerjük el, nyilván nem egy orvos egy gyógyszerész, de a gyógyszerészeti képzés épp oly komoly, és komolyan vehetjük, amit a gyógyszerész nekünk mondjuk javasol.
16: Igen, itt fontos a bizalom a gyógyszerész felé, és próbáljuk ezt a légkört megteremteni a gyógyszertárban. Tehát a több gyógyszertárban van úgynevezett gondozási helység, és nyugodtan el tudunk vonulni a gyógyszerészsel egy konzultációra. Hogyha vannak kérdéseink, átnézhetjük együtt a gyógyszereinket vele, segít azt, hogy idősebb betegeknek akár a gyógyszerek osztásában is szívesen segítünk. Úgyhogy nyugodtan kérdezzünk, és ismerjük meg a gyógyszerészünket.
14: Azt javaslom hallgatónknak is, mert konkrét gyógyszerneveket említett, ezt én nem sorolhatom fel a műsorban, úgyhogy ezt kérdezze meg gyógyszerészétől, ott ez a gondozási helység, be lehet menni, ezek szerint ez nekem is új volt. Lassan véget ér a mai műsor, holnap is lesz Dr. Kossuth. Ha szeretnénk babát, de nem jön össze, a ma már PMOS-ként, korábban PCOS-ként, policisztás ovárium szindrómaként ismert hormonális betegség lesz a holnapi témánk. Kérdezhetnek Cébei Lénárt András nőgyógyásztól 0630 9666. A Dr. Kossuth mára búcsúzik, én a hangmérnök Lajer Rita és a szerkesztő Veres Ágnes nevében is megköszönöm figyelmüket, további szép napot, vigyázzanak az egészségükre, Bicsák Esztert hallották.

0: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: Szerintem a A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión, a mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Félelem is reszketés hosszú pályiban. Falkába verődött kutyák támadnak az emberekre, nem egyszer pedig a házi állatokra. Mit tehet a hatóság, és mit nem? Sok évvel az október 7-i mészárlás előtt a magyar származású Pérek Filó, a Béri kibuc lakója, alagutakról és fegyveresekről álmodott. Ezt követően egy különleges, feltörhetetlen zárat szereltetett fel a lakásában. Egy rettenetes álom, amely megmentette az életét. Nem maradnak magukra. Hiánypótló, traumaérzékeny, komplex nőgyógyászati és pszichológiai rendelő nyílt Budapesten. Vendégünk lesz Renner Erika és Pányik András. Írjanak nekünk, SMS számunk 0639666. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassuk meg a nap friss híreit Bordi Andrástól.
2: Újra elérhető az Erasmus Plus és a Horizon program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Kiírták a pályázatot a közmédia vezérigazgatói posztjára. Napos gomoly felhős időnk lesz holnap is. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Europe program a magyar egyetemisták kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, hogy a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogát.

0: egyet pedig a Mi Hazánk jelölt. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-ig várják. Újra letartóztatta a bíróság a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést, mert az indoklás szerint csak így előzhető meg a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házas párra. A volt politikus életveszélyes, a felesége könnyű sérüléseket szenvedett. Több utassal kevesebbet késnek nyáron a balatoni vonatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adatalapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Csaknem 5%-kal nőtt az utazások száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult. A miniszter azt ígérte, hogy a tapasztalatokat felhasználják a jövő évi költségvetés tervezésekor is. Késő délutánra állhat helyre a menetrend szerinti közlekedés a 60-i és az új 100-i vonalon. Reggel Kőbánya felsőn történt áramszedő törés, majd felső vezeték meghibásodás. A MÁV nem sokkal ezelőtt közölte, helyreállították a felső vezetéket, így ismét korlátozás nélkül járhatnak a vonatok a keleti pályaudvar és Rákos között. Ami az időjárást illeti, holnap is napos gomoly felhős idő lesz, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső zápor. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban általában 0 és plusz 6, napközben pedig 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal. Friss hírekkel legközelebb 5:30-kor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc.
3: Marton Róbert színész és Puskás Dávid rendező a Centrál Színházban bemutatott előadásról, az 5. lépésről mesél, amelyet még Scherer Péter kezdett el próbálni. A Hári János című daljáték centenáriumára új előadás készül, Béres Attila állítja színpadra, és október 16-án kezdődik a 11. kortárs ékszerhét Budapest. Erről beszélgetünk Huber Kinga ötvös művésszel.
2: Szabadpolc. Kultúráról kötetlenül, ma este 8:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Netzes. A Kossuth Rádió délutáni magazinja.
4: 2001. szeptember 11-én az Egyesült Államokban több ezer embert öltek meg az Osama Bin Laden által irányított és fanatizált terroristák. Ami addig elképzelhetetlennek tűnt, attól a naptól nem volt többé az. A világ kénytelen volt megtanulni, minden megtörténhet. A következő percekben egy drámai portrét hallhatnak a 75 éves Perak Filóról, akit egy különös álom mentett meg a terroristáktól a 3 évvel ezelőtti Izrael elleni terrortámadáskor. Történetének magyar vonatkozása is van. Perak, azaz Cornélia, Mándokon látta meg a napvilágot. Regénybe illő család története tragikus fordulattal folytatódott. Csodával határos módon élte túl a vérengzést. Izraeli tudósítónk Siri Zsuzsa kutatta fel, és ő is tolmácsolja a történetét.
5: Izraelben 2023. október 7-e a Hamas terrorszervezet támadása örökre meghatározó dátum lesz. Perak Filó a Béri kibuc egyik túlélője. 75 évesen több mint 2 napot töltött a harcok közepette a bunker szobájában. A kibuc kitelepített lakóinak túlnyomó többsége máig lakókocsikban él a Berseva melletti Hacerim kibucban. Ott látogattam meg. Gyermekkorát Mándokon töltötte, ahol azóta sem járt. A címre még emlékszem. Petőfi utca 7. Az öcsém már járt ott, és azt mondta, ma rá sem ismernék. Anyám családja Máté Szalkáról származott. Arra is emlékszem, hogy Mándok közel van a Tiszához,

0: apámnak volt egy motorja. Amíg csak én voltam, előrültem a benzintankon. Anyám hátul, és így mentünk a Tiszához. Az öcsém 3 évvel utánam született. Akkor apám oldalkocsit szerelt a motorra. Anyám abban ült, én hátul, az öcsém pedig elől. A Tiszában tanultam meg úszni. Perach szülei holokauszt túlélők voltak.
1: Ima, ittem mispacha, tisza iladim.
0: Anyám 9 gyermekes családból volt a 6. 1927-ben született. Kamasz volt, amikor Auschwitzba vitték őket. A szülei és a 3 kisebb testvére nem élte túl. Anyámat egy gyárban dolgoztatták. Honnan tudom mindezt? A szüleim semmit sem meséltek, de anyámnak a bal kezén fekete volt az egyik körme. Azt mondta róla, hogy Auschwitzból maradt. Egy gyárban dolgozott, és a gép elkapta az ujját. Apám Aradon született, ő Mauthausenbe került. Ott ismerkedett meg Zolival. Nagyon jó barátok lettek, igazi lelki társak. Zoli anyám testvére volt. Apám elhatározta, hogy elege van, megszökik. Éppen az nap, amikor végül megérkeztek a szövetségesek, és felszabadították őket. Szökés közben rálőttek. Ezt is onnan tudom, hogy volt a derekánál egy sebb hely. Perach szülei a háború után kerültek össze. Apám tudta, hogy nem maradt családja. Elindult hát a barátjával, hogy megkeressék Zoli húgát. Így találkoztak a szüleim. Megtalálták anyámat, és ők ketten egy pár lettek. Én 1948-ban Nyíregyházán születtem, de Mándokon laktunk. Apám jogot kezdett tanulni, de kitört a háború, és nem tudta folytatni. Egy nagy üzletben szövetet meg cipőket árult. Nagyon szerettem bemenni hozzá. Maga mellé ültetett a pultra, én meg néztem, ahogyan kiméri a szövetet, és levágja, és utána milyen szépen csomagolja be. Azt hiszem, a mai napig úgy mérek és csomagolok, ahogy ő. A család életében sorsdöntő változást hozott az 1956-os forradalom. Ekkor szülei elhatározták, hogy elhagyják Magyarországot. Éreztük, hogy remeg a föld, és elszaladtunk az utca végére. Volt egy nagyon magas fakapunk, arra fel lehetett mászni. Felmásztunk, és megláttuk az orosz tankokat. Másnap késő délután elindultunk, mintha nyaralni mennénk, a falu néhány másik zsidó családjával együtt. Jött egy kocsis lovas szekérrel. Sokat fizettek neki, hogy éjszaka átjuttasson bennünket az osztrák határon. A szüleinknek egy fillérje sem volt. Jóformán csak a rajtuk lévő ruha. Ekkor gyakoroltam először, milyen menekültnek lenni. Ausztriából Olaszországon át Izraelbe jutott a család, ahol a 8 éves kislány az akkori szokások szerint új nevet kapott.
1: Gano be február 57-le
0: 1957. februárjában érkeztünk Hajfába. Apai nagyanyám után Kornéliának hívtak, de Nellinek szólítottak. A mai napig fogalmam sincs, kiválasztotta nekem a Perach nevet, és valószínűleg már sohasem fogom megtudni. Mire elég idős lettem ahhoz, hogy elgondolkodjak rajta, és megkérdezzem, már nem volt kitől. Izraelben a Negev sivatagba, az akkor még falusias Bersévába vitték őket. Édesanyja a város szülészetén dolgozott szakácsnőként, apja pedig útépítő munkás lett a Holtenger melletti utakon. 2 év múlva újabb kisbabát vártak, de édesanyja rosszul lett, és bevitték a kórházba. Császármetszést végeztek rajta. Mindenki nagyon aggódott, mi lesz a babával, de egy egészséges kislány született. Már korábban kiderült, hogy anyámnak bélelzáródása lett. Jött egy sebészcsapat, megoperálták, összevarták, és látszólag minden rendben volt. Az orvosok másnap azon tanakodtak, hogy talán még vért kéne adni neki. Bementek a kórterembe, és holtan találták. Nem tudtam, mit jelent az, hogy elhunyt. A szép ruhámat akartam, hiszen megyünk anyához. Senki sem mondta el nekem egy olyan nyelven, amelyet megértettem, hogy meghalt az anyám. Ez egy újabb, nagyon nagy törés volt az életemben. Apja egész nap az útépítésen dolgozott. A kisbaba rokonokhoz került Jeruzsálembe, majd édesanyjának gyermektelen bátyja nevelte fel Amerikában. Perach és öccse 2 év múlva a gázai övezet melletti 1946-ban alapított Beri kibucba került. Perach azóta is ott élt. Édesapja minden hétvégén látogatta, de ő is meghalt, 52 évesen egy infarktus vitte el. Perach a kibucból vonult be katonának, és ott ment férjhez. Ott született meg kisfia, Oren, és kislánya Iris. Ott vált el, ott nevelte fel őket egyedül. A kibuc 12 osztályos iskolájában volt iskolatitkár, és mellette kitanulta a kozmetikus szakmát is. Gyermekei kiröpültek, évek óta nyugdíjasként élt saját házában a kibucban. Néhány éve különös álma volt. Még mielőtt megtalálták a Gázából Izraelbe vezető alagutakat, tehát legalább 10 éve, egyik reggel arra ébredtem, hogy azt álmodtam, hogy terroristák érkeztek Gázából egy alagúton át, és ott állnak a hálószobám ablakánál. Beszéltem a gyerekeimmel. A rakéták ellen megvéd az óvóhelyszoba, de ha terroristák jönnek, nekem végem. Az ajtót nem lehet kulcsra zárni. Sokan meghaltak, vagy megsebesültek Berriben, miközben az ajtók kilincsét próbálták tartani. Találtam Szderotban egy lakatost, kijött, 6 órán át dolgozott, és elkészült a zár a páncélajtóra. A fekete szombaton ez a zár mentette meg Perach életét. Október 7-én, 6 óra 29-kor megszólalt a riasztás. Attól kezdve semmi sem volt érthető, semmi sem volt szokványos. 15 másodpercen volt bejutni a betonszobába. Aznap reggel olyasmit tettem, amit még soha. Volt mellettem egy kisebb vizes palack, és magammal vittem. Korábban sosem vittem vizet, amikor az óvóhelyszobába futottam. Odaértem a bunkerszoba ajtajához, benéztem, és azt mondtam magamnak, jaj, nincs takaró az ágyon. Miért számított nekem, hogy legyen takaró? Nem tudom. Oda mentem a saját ágyamhoz, ami nagyon vastag, nehéz, csodálatos takaró volt. Megfogtam, odavonszoltam, és bedobtam az óvóhelyszobába. Bementem, becsaptam az ajtót, és leültem. Már legalább 15 éve érkeztek rakéták a gázai övezetből, de ez a riasztás különbözött. Úgy negyed óra múlva valamelyest elcsendesedett. Addig őrült lövöldözés hallatszott, egészen más, mint máskor. A rakétáknál hallani, ahogy repülnek, aztán a robbanást, közel vagy távol, utána pedig csend van a következőig. Most viszont negyed órán át megszakítás nélkül szólt. Megjelentek az üzenetek a helyi WhatsApp üzenőfalon, hogy terroristák hatoltak a kibucba. Mindenki menjen be az óvóhelyre, zárkozzon be, kapcsolja le a villanyt és maradjon csendben. Rajtam kívül talán még 2-3 ember szereltetett fel valamilyen zárat. Felálltam az ágyról, és 10 év óta először elfordítottam a kulcsot. Aztán visszaültem és bekapcsoltam a tévét. Láttam a terroristák Toyotáját Szderotban, ahogy mindenfelé lövöldöznek, és azt mondtam magamban, jaj nekem, valami rettenetes történik. Ez a WhatsApp üzenőcsoport addig olyan híreket közölt, hogy nyitva van-e a kibuc boltja, elzárják-e a vizet, bezárja a rendelő. Most mindenki arról írt, ami éppen történik. Az emberek azt írták, bedobtak hozzánk egy égőgumi abroncsot, az egész ház tele van füsttel, nem kapunk levegőt. Odakint 30-40 hamaszos van, arabul kiabálnak. Szünet nélkül érkeztek az ilyen hírek. A legtöbb emberről tudtam, hol lakik, így kirajzolódott előttem, hogyan haladnak a terroristák. Nyugat felől kezdték a két új negyedben, amely legközelebb fekszik a gázai kerítéshez. Egész családok pusztultak el, borzalmas volt. Hamarosan megszűnt az áram és a víz. Az emberek sötétben ültek és várták, hogy kimentsék őket. Perach segítséget próbált kérni a 30 kilométerre egy mosávban lakó fiától, Orentől. Ő minden veszély ellenére azonnal beszállt a kocsijába és érte indult. Tőle is jöttek az üzenetek.
1: Ima makore, ima majtach.
0: Anya, mi van? Anya, hogy vagy? Ne aggódj, minden rendben lesz, azt írta. Azt is írta, tudod, ha tudnék, már rég oda mentem volna, érted? De Netivotnál nem engednek át, nem lehet tovább menni. Végül Ofakim felé indult, mert az Netivot előtt van, és ott még nem zárták le az utat. Még nem értették meg, hogy oda is eljutottak a terroristák. Ofakimon keresztül elért a Nova helyszínére. A terroristák majdnem lelőtték. Azt mondta, anya, 17-18-19 éves gyerekek holttestek mindenfelé. Mindent kivett az autójából, hogy letakarja őket, takarót, törölközőt, kabátot, amit csak talált. A terroristáktól sikerült elmenekülnie. Aztán majdnem a katonák lőtték le. Kiszállt. Nagyon magas, fehér póló volt rajta, lehetetlen lett volna nem észrevenni. És héberül kiabált hozzájuk. Hál' Istennek nem lőtték le. Az ő segítségükkel sikerült eljutni a Beeribe, a golyózápor közepette a kibucig. Úgy délután 4 körül ért oda, azt hiszem. Később elmesélte, hogy egy csapat katona állt a kapu előtt. Azt mondta nekik, mondjátok, megőrültetek? Odabent gyilkolják Beeri lakóit, ti meg itt álltok kint. Mit csináltok? Bevitte őket a kibucba, és elindult velük a házam felé. Nagyon sokáig tartott, mert végig harcoltak. Mindenütt terroristák voltak, el kellett rejtőzniük, körülnézniük, csak úgy haladhattak tovább. Közben a legnagyobb harcok éppen Perah közvetlen közelében folytak, és a hamaszosok az ő házába is betelepedtek. Azt tartotta benne a reményt, hogy üzeneteket váltott a fiával, a Petah Tikván élő lányával, és a már nagy unokáival, akik próbálták megnyugtatni.
1: Kétesel, mamás, annyi sem át, és én kodhin libe bedelet se le mamád, az a bedelet, az ebbe a maskóf.
0: Volt egy pillanat, amikor hallottam, hogy fúrják az óvóhely ajtaját. Tulajdonképpen nem az ajtót, hanem a tokját. A mai napig nem értem, hogy például miért nem lőttek rá az ajtóra. Ott ülök az ágyon, és egyszer csak érzek valami zörgést. Kézbe vettem, kibontottam egy nejlonzacskót. 11 darab keksz volt benne. Azt mondtam, nagyon köszönöm annak, aki gondoskodik rólam. Beosztottam. Reggel 2, délben 2, este 2, másnap ugyanígy. A vizet is kezdettől fogva beosztottam. Minden 2 kekszhez 2 korcs és kész. Így a víz és a keksz is kitartott 2 napig. Perah talált egy füzetet a bunker szobában az ágyon. Abba a következőket írta, talán valamilyen földön túli erőhöz. Kijelentettem a világegyetemnek, és újra kijelentem. A családom történetével a hátam mögött nagyon öreg koromig fogok élni. 100 éves koromig, és egy nappal sem kevesebb ideig. Segítség. Sötétben írok, valószínűleg éjfél felé jár. Szombat éjjel van. Folyton lőnek, nem jönnek kimenteni. Kérlek. Aztán megfogalmazott egy mantrát, és ezt mondogatta folyamatosan a következő órákban. Védelem alatt állok, védelem alatt állok, védelem alatt állok. Köszönöm neked, világegyetem, hogy vigyázol rám. Köszönöm neked, szent, áldott légy, Isten, Elohim, vagy bármely néven szólítanak téged és az angyalaidat az emberek. Köszönöm, hogy vigyáztok rám. Védelem alatt állok, védelem alatt állok. Ragyogó fehér fény borítja a testemet, behatol a testem minden egyes sejtjébe, és megóv attól, hogy bármi rossz történjen velem. A fehér fény fölött vastag, erős acélréteg veszi körül az egész testemet, és megvéd minden rossztól. Védelem alatt állok, védelem alatt állok, köszönöm. Egy idő után még hozzátettem a mantrához az előző este a zsinagógában hallott egyik ima részletét. Kérlek, Uram, ments meg minket, kérlek, Uram, szabadíts meg minket. És szinte szünet nélkül ismételtem az egészet. Perah otthonánál másfél napig folytak a harcok. A házamban rettenetes dolgok hallatszottak. Eleinte időnként még csend lett. Az üzenetekből tudtam, most átmentek másokhoz, őket meggyilkolták. Most visszajöttek hozzám, újabb dolgokkal próbálkoznak. Aztán másokhoz mentek, őket is meggyilkolták. Egy ponttól kezdve azonban már nem mentek el. Én akkor már nem tudtam, mi történik, mert a telefon nem működött. Csak a szakadatlan lövöldözést hallottam. Ha nincs ez a mantra, fogalmam sincs, mi történt volna velem. Megőrültem volna, vagy valami ilyesmi. Hogyan lehet ezt elviselni? A háború kellős közepén voltam. Nem láttam, de ott volt, 1 méterre tőlem. Nem tudott, nem is lehetett aludni szombatról vasárnapra virradó éjjelen.
1: Az jó, mocai sabát, kolalájlá.
0: Szombat éjjel egész éjszakán át őrült lövöldözés volt. Oren később elmondta, hogy páncéltörő rakétájuk is volt, komoly fegyverekkel és rengeteg lőszerrel jöttek. Aztán a jelekből ítélve majdnem reggel meghallottam, hogy egy munkagép közeledik. Egyszer csak egy hatalmas dörrenés, neki ment a házamnak. Azt gondoltam, biztosan megölték a terroristák a munkásokat és elvették a gépüket. Utólag tudtam meg, hogy a terrorelhárító egység érkezett meg egy dózerolóval, és bontani kezdték a házat, mert nem sikerült megölniük a terroristákat. Azt gondolták, ha lerombolják a házat, úgy sikerül. Vasárnap egész nap a harc mellett újabb meg újabb darabokat törtek le a házamból. Iszonyúan félelmetes volt, rettenetes zajjal járt. Valahonnan a bontás pora is bejutott hozzám, és már tényleg nagyon nehezen kaptam levegőt. Ez folyt egész nap. Perak telefonja már szombat este lemerült. Nem volt semmilyen információja arról, hogy mi történik, és nem mert zajt ütni. A háza tele volt hamaszosokkal.
1: A bencsili rovzman ajánlé a dabájt.
0: A fiam az idő nagy részében a ház közelében volt. Nem akadt olyan tiszta helyszínen, aki ne tudta volna a nevemet és a házszámomat. Mindenkit megőrített. Hozzátok ki az anyámat, hozzátok ki. Már maga akart bemenni. Nem engedték. Eltávolították onnan, és a kapuhoz küldték, mert féltek, hogy egyszerűen berohan, és lelövik a terroristák. Esetleg a katonák is. Akkor már senki sem tudta, ki kicsoda, ki kivel van. Vasárnap kora este, amikor a gyerekeim megtudták, hogy a harc véget ért, mindketten kérték, menjen oda valaki, nézze meg, mi van velem. Ekkor a gyerekeinek azt mondták, hogy a szemüvegét odakint a járdán megtalálták, és ami az óvóhelyszobában van, az felismerhetetlen, nem hasonlít az elküldött fényképre. A fia megdöbbent, és ott maradt, a környéken járkált. Lánya rettenetes sírásban tört ki. Perrach közben az oxigénhiányos bunkerszoba csendjében elájult, eszméletét vesztette. Egyszer csak mindenféle nők jelentek meg, nagyszerű hangulatban, nagy örömmel. Azért jöttünk, hogy almás pitét süssünk veled. Valóságos ünnep volt. Csodálatos alma és fahéj illat, nagy vidámság. Néztem a falakat, cetlik voltak rajtuk. Héberül az állt mindegyiken, almás süti, almás süti. Aztán minden nő lefeküdt, mintha pihennének, vagy elaludtak volna. Megszólaltam, elnézést, elnézést, segítségre van szükségem. Tudna valaki segíteni? Elnézést. Persze senki sem válaszolt. Azt hiszem, ez egy kicsit felébresztett. Hangosabban beszéltem, és láttam, hogy valójában nincs ott senki. Már hétfő reggel volt, több mint két nap telt el a támadás kezdete óta. Teljes volt a csend, amikor Perrach felébredt látomásából, és kinyitotta a bunkerszoba ablakát. Kinyitottam az ablakot, és döbbenten álltam. Nem tudtam, hol vagyok. Néztem kifelé. Várjunk csak, ezt nem értem. 23 éve lakom ebben a házban, amióta elkészült, és most nem tudom, mit látok, amikor kinyitom az ablakot. Eltűntek a fák, a járda, a házak, csak romok voltak mindenütt. Az ő házából csak a betonszoba maradt. Kidobta az ablakon a takarót, aztán valahogy felkapaszkodott, és utána vetette magát. Kicsit megsérült, és megütötte magát, de feltápászkodott, és elindult kifelé. Mezítláb volt egy pizsama nadrágban és egy trikóban. A takarót maga elé dobta, arra lépett, majd ezte előről, hogy a szilánkok ne sebezzék meg a lábát. Az úton talált egy üveg szőlőlevet, meg egy ásványvizet, ezeket megitta. Aztán egy kibuc járgányt, benne volt a kulcs. Beleült, azzal jutott el a kapuhoz, ahol katonák álltak. A katonák meg voltak döbbenve. Csak megjelentem az elektromos kocsival, ők pedig mind odajöttek, megérintettek, beszéltek hozzám. Jött egy katonalány, valószínűleg első segélynyújtó, hogy megnézze a sebemet, bekötözött. Valaki hozott egy zsemlét. Életemben először nem tudatos elhatározásból, hanem valami annál sokkal mélyebből fakadóan elmondtam a kenyérre mondott áldást. Egyszer csak látom, hogy egy katona lehajol mellettem, oda pillantok, zoknit húz a lábamra. Sírni kezdtem, és azt mondtam neki, jaj, de édes vagy, olyan vagy, mint az unokám. Ő meg azt felelte, igen, te pedig olyan vagy, mint a nagymamám. Értesítették a lányát, és egy tiszt megkérdezte, szeretne beszélni a fiával. Persze, hogy szeretnék, de félek, mondtam. Felhívom, mitől félsz, kérdezte. Nem tudom, nem jött el hozzám. Talán történt vele valami, talán valami szörnyűség történt. Felhívta, a fiam felvette, beszéltünk, és néhány perccel később Oren már ott volt mellettem. Vajon a legnagyobb bajban miért éppen az almás pite? Gyermekkora íze jutottak az eszébe, kérdeztem. Tudod, ez egészen elképesztő. Mostanában dalok juttak az eszembe. Nem tudom, rajtam kívül ki emlékszik még rájuk. Nemrég ez a magyar dal jutott az eszembe.
1: Erik a ropogós cseresznye, viszek a babámnak belőle, viszek a babámnak csuhaj.
0: Hogyan változott meg önben Izrael képe és a biztonság érzete október 7-e óta, kérdeztem végül.
1: Én bitachon.
0: Nincs biztonság. Ennyi. Nincs biztonság. Halálosan félek visszamenni Berribe, és nem tudom, visszamegyek-e. De közben azt is világosan látom, hogy nem csak Berriben félelmetes, az egész országban nincs igazi biztonság. Vannak határszakaszok, ahol tulajdonképpen nincs is határ. Még kerítés sincs. És ha van kerítés, mi akadályozza meg, hogy átmenjenek rajta? Mennyire bízhatunk a katonákban? Mennyire bízhatunk a kormányban? Nem lehet. Felelte Perach Filó, október 7-e egyik túlélője. A 3 évvel ezelőtti Hamas terror támadás túlélőjével, Perach Filóval Siri Zsuzsa beszélgetett.

0: 5:01, most hírek következnek Bordi Andrástól.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs. Elnézést kért a főpolgármester. Napos gomoly felhős idő lesz holnap is. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András korábban megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosítóindítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlése mellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szóló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. Az ellenzéki pártok már korábban jelezték, hogy nem vesznek részt a hatóság vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-jei döntését. A gyanúsítottakkal szemben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult büntető eljárás. Elnézést kért a főpolgármester azoktól a kerületi polgármesterektől, akiket érint a budapesti parkolási rendszer átalakítása. Karácsony Gergely a Telexnek adott interjújában arról beszélt, sajnálja, hogy nem egyeztetett előre a főváros és a kormány között formálódó megállapodásról. Megismételte ugyanakkor, hogy a jelenlegi rendszert rossznak tartja. A főváros és a kormány a hónap elején állapodott meg egyebek mellett arról, hogy a parkolási bevételek a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek. Úszó naperőművet építenének Horvátország legrégebbi halgazdaságában, Daruvár közelében. Az energiatermelés mellett a napelemek árnyékoló hatásával is számolnak, ami a víz felmelegedését és párolgását csökkenteni, így nyáron tovább maradna megfelelő a tavak vízszintje. Itthon holnap is napos gomoly felhős időnk lesz, csak északon is nyugaton lehet gyenge eső zápor, a szél helyenként megélénkül. Hajnalban 0 és plusz 6, napközben 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, helyenként 20 fokkal. Friss hírekkel 17 órakor jelentkezünk legközelebb.
2: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Hegyi Zsófia. Miben más és kiket vár a traumatudatos nőgyógyászati rendelő, amely a közelmúltban megnyitott a kapuit Budapesten? Vendégünk Renner Erika és Pányik András. Veszélyes utcák hosszú pályában. Gazdátlan ebek falkába verődve terrorizálják az ott élőket. Miért nem beszélünk szívesen a szervdonációról, és miért fontos, hogy vannak, akik mégis beszélnek róla? A frissen kitüntetett Váci Szabó Mártát kérdezzük erről adásunk hátra levő részében. Maradjanak velünk, írjanak nekünk, SMS számunk 0630 9666. Három célcsoport számára nyílik traumaérzékeny komplex nőgyógyászat és pszichológiai rendelő Budapesten a 12. kerületben. A MedSpot alapítvány által ingyenesen biztosított ellátás azok számára nyújt segítséget, akik egyedi orvosi mentálhigiénés megközelítést igényelnek, vagy valamilyen oknál fogva kiszorultak a közösségi ellátórendszerből. Vendégünk Renner Erika, aki tapasztalati trauma szakértőként áll az ügy mellé, és Spányik András orvos, pszichoterapeuta, a MedSpot alapítvány kuratóriumának elnöke, az alapítvány orvos szakmai vezetője. Üdvözlöm Önöket!
3: Üdvözlöm! Mi is üdvözlöm, hallgatókat is!
0: Az Európai Unió felmérése szerint Magyarországon a nők közel 50%-a élt már át fizikai és vagy szexuális erőszakot, bár a jelenség a fiúkat és a férfiakat is érinti, az áldozatok aránytalanul nagy számban inkább nők. A most nyíló rendelő három célcsoportjából ők az egyik. Hogyan készültek fel az ő fogadásukra?
3: Igen, hát ez egy jó, komplex, nyitó kérdés. egy traumaérzékeny rendelésnél több mindent kell figyelembe venni. Az egyik legfontosabb, hogy azok, akik ott dolgoznak, azok a nőgyógyász, gyermeknőgyógyász kollégák, pszichiáter, pszichoterapeuta, pszichológus, gyerekpszichológus kollégák, talán mindenkit felsoroltam, ők a trauma miben létében és ennek a nagyon nehéz élethelyzetnek a minden aspektusával tisztában legyenek, és legyen egy olyan előképzettségük, ami részben abból áll, hogy hogyan lehet, hogyan kell kommunikálni ezekkel a páciensekkel, mik azok az eszközök a kezünkben, amivel biztonságosabbá tehetjük, és megnyugtatóbbá tehetjük az ellátást. Másrészt pedig nagyon sok eszköz és tárgyi kérdés is van. Ugye főleg az akut időszakban ennek igazságügyi orvosi aspektusai is vannak, illetve a nőgyógyászati oldalról még sajnos, ezt sem szabad elhanyagolni, hogy a szexuális úton terjedő fertőzésekre is gondolni kell. Szóval egy nagyon összetett feladat ez egy ilyen rendelőnél.
0: Renner Erika milyen szerepet vállalt ebben a projektben?
4: Igen, engem arra kértek fel, hogy próbáljam a trauma érzékenységet elősegíteni, hogy hogyan tudnak beszélni a páciensekkel, hogyan lehet egy biztonságos környezetet megteremteni számukra, amelyikben ők biztonságban érzik magukat.
0: Tehát a szakembereket segítette a felkészülésben. Úgy tudom, hogy egy tanfolyamot is indítottak, vagy egy oktatás is folyik talán most is folyamatosan a szakemberek számára?
3: Igen, ugye vannak nemzetközi protokollok, amik nagyon részletesen taglalják azt, hogy miben rejlik a traumaérzékeny ellátás, mik a főbb szempontok, amiket figyelembe kell venni. Ezek a protokollok nagy része nincsen még Magyarországon implementálva, tehát hogy az ellátórendszer nem e szerint működik, vagy inkább azt mondanám, hogy vannak sporadikus szigetek, tehát egy-egy olyan ellátó, vagy egy-egy csapat, akik jobban képben vannak, de hogy ez teljesen esetleges, és ugye nincs standardizálva. Úgyhogy ezért a nőgyógyász szakmai vezető kollégánk is, a Prosser Mária doktornővel közösen azon vagyunk, hogy ezeket a protokollokat Magyarországon le is fordítsuk, de nem csak egy fordításról van szó, hanem tulajdonképpen az, hogy ezeket elérhetővé is tegyük, és a magyar helyzethez, magyar viszonyokhoz adaptáljuk őket, hogy itt is tudjuk őket alkalmazni. Itt gondolni kell a betegútra, hogy mikor, hova kerül a páciens, gondolni kell arra, hogy megfelelően legyenek képezve a kollégák, és ez az a szakasz, ahol a képzést mi elkezdtük, ahol részben nőgyógyászati és technikai tudásokat is átadunk, részben pedig olyan pszichológiai tudásokat, vagy intervenciós, pszichológiai intervenciós technikákat, meg magának a traumának a működését próbáljuk megmutatni a kollégák számára. Nyilván mindenki tudja, tisztában van vele a kollégák között, hogy van ilyen, hogy poszttraumás stresszindróma, van ilyen, hogy akut stresszavar, ez két különböző dolog, de hogy az, hogy ilyenkor pontosan mit kell csinálni, és mit nem szabad csinálni, és mit viszont muszáj csinálni, azért az nem mindenki számára evidens, úgyhogy az első ilyen képzésünk már le is zajlott, ezen részt vettek védőnők, szülésznőgyógyászok, pszichiáterek, szóval sokféle irányba jöttek szakemberek. A 12. kerületben volt egy ilyen képzésünk, és ebből szeretnénk egyébként ilyen e-learning, online elérhető tananyagot is készíteni, hogy mindenhol el lehessen érni, illetve egy olyan képzést, amiben gyakorlati képzés is lenne. A rendelő ennek is helyt adna, hogy azok a nőgyógyász kollégák, vagy pszichológus kollégák, akik szeretnének ebből többet tanulni, akkor tudjanak hozzánk jönni gyakorlati tudást is szerezni.
0: Ez egy nőgyógyászati és pszichológiai rendelő. Ez azt jelenti, hogy egyenlő súllyal esik latba mind a két dolog, vagy pedig az a pszichológia tudományával kiegészíti a nőgyógyászat eszközeit?
3: Nem, hát azért is alapítottuk, mert van már ugye a BMSK is elsősorban hajléktalan nőknek létrehozott egy hasonló nagyszerű kezdeményezést, vagy van egy ilyen kezdeményezés, és ez működik, az a rendelő. Mi annyiban egészítettük ki, hogy így van, tehát pszichiátriai és pszichoterápiás, pszichológiai tudást is mellé tettünk, de ezek egyenlő súllyal esnek latba. Most mire kell gondolni? Fontos, hogy team munka van. Uh-huh. Tehát az, azért is nagyon fontos, mert traumának van egy ilyen, úgy szoktuk mondani, egy ilyen fertőző természete. Ez az ilyen vikariáló, vagy olyan trauma, ami tehát, hogy másodlagos traumatizáció, amikor traumatizált páciensekkel dolgozunk, akkor magunk is sokszor hasonló tüneteket tudunk megélni. Elsegítőként. Ez nagyon jellemző. És ezért nagyon ez ellen a team megbeszélések, a csoport megbeszélések, azok nagyon sokat tudnak segíteni. Szóval ez is egy nagyon fontos szerep. A másik, hogy van olyan páciens, aki nem fog tudni rögtön nőgyógyászati vizsgálatra menni, mert nem biztos, hogy most történt a trauma, hanem mi olyan páciensekre is nagyon sokszor gondolunk, hogy valamikor a múltban volt áldozat, és most annyira félelmetes, vagy hát fél az újra traumatizálódástól a vizsgálat során, hogy nem fog tudni rögtön felkészítés nélkül nőgyászati vizsgálatban részt venni, na és nekik segítenek ezek a felkészítések, pszichológiai felkészítések.
0: Amikor ön szorult ellátásra állt, ön mellett pszichológus?
4: Nem, egyáltalán nem kaptam állami intézményekben megsegítést, pszichológiai megsegítést. Magánúton, aztán utána kaptam, magánúton kellett járnom.
0: És amikor ellátásra szorult, akkor emlékszik arra, hogy mekkora erőfeszítésébe került elmondani azt, ami önnel történt?
4: Igen, pontosan emlékszem, csoportterápiára vontak be, először az áldozatsegítő központba, és akkor az első három alkalommal gyakorlatilag én csak sírtam ott a csoportba, majd pedig utána úgy kezdtem el erről beszélni, mint hogyha ez valaki mással történt volna meg, tehát elmondtam, de igazából magamtól ezt eltolva, tehát hosszú-hosszú folyamat volt, míg el tudtak kezdeni velem egyáltalán dolgozni.
0: És ha most belegondol abba, hogy egy ilyen körülmények között kerülne ebbe a helyzetbe, ez mennyit segítene? Tehát a gyakorlati oldalára vagyok kíváncsi, hogy...
4: Hát gyakorlatilag mindent. Mert ez lerövidítette volna magának a jogi procedúrának is a részét, hiszen több tucat igazságügyi orvos szakértői véleményt kellett beszerezni, újra vizsgálni engem, mert nem voltak jól dokumentálva sem azok a leletek. Nem akartak velem foglalkozni az egészségügybe, tudták, hogy ez bűncselekmény. Konkrétan el is mondták, hogy nem szeretnének bíróságra járkálni, tehát... Így 10 nap után haza is engedtek így az intenzív és az égési osztály után, tehát egyszerűen elfordultak tőlem, tehát nem szívesen foglalkoztak. Nem biztos, hogy azért, mert rossz emberek, hanem valószínűleg ez, amit elmondott András is, hogy nincsenek meg a protokolljaik, amivel ők tudnának dolgozni, ezért ez nekik egy ilyen szürke terep, és nem nagyon szeretnének ezzel, nem tudják, hogy kell ezt csinálni, és most ez egy nagyon jó alkalom erre, például ez a képzés is.
0: Abban is segíteni fog ez az új rendelő és ez az új protokoll, hogy ne ismétlődjön a trauma azzal, hogy újra meg újra el kell mondja a beteg azt, ami vele történt, vagy a páciens.
3: Igen, hát a intézményi traumatizáció is egy ismert fogalom, vagy a retraumatizáció az intézményben, hogy legjobb szándékkal is akár, hogyha a kollégák, vagy amikor megközelítünk egy páciens, vagy akár beszélgetünk vele arról, hogy mi történt vele, kerülhet olyan helyzetbe a páciens, hogy az traumatizáló számára. Úgyhogy itt nagyon fontos, hogy ezt szoktuk mondani, hangsúlyozni, hogy a kontrollt vissza tudja kapni a páciens ebben a helyzetben, és hogy ő tudja felhatalmazni minden lépés előtt a vizsgálót, pontosan tudja, hogy mi fog történni vele, és azt is, hogyha ő azt mondja, hogy... Ez persze időigényes, ezt hangsúlyozni kell. Ha ő azt mondja, hogy most itt meg szeretne állni, akkor meg tudjon állni. Ez iszonyú fontos, és hát amit Erika is mondott, hogy az, hogy tényleg értsék, vagy pontosan ismerik a kollégák ezt a protokollt, ezt a nőgyász kollégák hangsúlyozzák, hogy ne kelljen újra vizsgálni, mondjuk azért, mert nem megfelelően lett rögzítve, nem megfelelő a minta, stb. Úgyhogy ezt a tudást is nagyon fontos ilyenkor átadni. De ugye arra gondoltunk egyébként, amikor ezt kialakítottuk a rendelő működését, ez nagyon hasonlít egyébként az egy más sérülékeny csoportok ellátásához is. Egyébként az autizmus van érintett pácienseknél, autista pácienseknél, úgynevezett neurodiverz pácienseknél is nagyon jó tud lenni egy ilyen rendelő, úgyhogy számukra is bizonyos esetekben hasznos lehet, hogyha ilyen típusú betegúttal találkoznak.
0: A szexuális erőszakot átélteknél magasabb a látencia arány is, ez miért van?
3: Mármint, hogy mire gondol pontosan?
4: Nem fordulnak.
3: Arról nem fordulnak az ellátók.
0: Igen.
3: Hát ez azért van, hiszen az ő körükben, tehát az, hogy elmondják, de erről Erika is fog tudni személyes, vagy belülről beszélni, hogy az, hogy ez az ember elmondja, az önmagában nagyon sokszor, tehát a szégyen nagyon sokszor társul a traumához, és a szégyen érzet, az egy olyan dolog, ami, hogyha újra el kell mondani, akkor amíg ez nincs a trauma feldolgozva, és nem történt egy olyan reprocessing a traumának, tehát egy olyan terápiás keretben, ahol biztonságban érzi magát, és el tudja újra mondani, és validálódnak ezek az elemek, nem történt meg, akkor nagyon nehezen fog tudni megnyílni, és ugye, amit nagyon fontos hangsúlyozni, nagyon sok olyan betegség van, ami megelőzhető időben a nőgyógyászati vizsgálatokkal, és hogyha ezek a páciensek nem mennek el a vizsgálatra, akkor sokkal, körükben egyébként erről is vannak statisztikák, sokkal magasabbak az egyébként megelőzhető nőgyógyászati betegségek, daganatok, amiket szűrésre meg lehet volna előzni. Szóval ezt a biztonságos közeg és az a megfelelő pszichológiai segítségnyújtás, az segít abban, hogy képes legyen fordulni paciens.
0: Milyen pszichológiai és társadalmi következményei vannak egy ilyen történésnek az ember életében?
4: Igen, én statisztikailag körülbelül azt mondanám, hogy 10-ből 9 nő nem fordul sem egészségügyi segítséghez, sem pedig jogi segítséghez. Hogy ez miért van, ez talán azért is van, mert még Budapesten ez talán egy kicsit könnyebb, de ezt vidéken még nehezebb. Ezt vállalni a rendőrségen. Ugye az első, nagyon fontos, hogy a legelső, aki találkozik a rendőrség után, az egészségügy a bántalmazottakkal, és egyszerűen nem tudják azt a bizalmi légkört megteremteni, hogy ő tovább merje vinni, vagy tovább tudja vinni. A rendőrségen sokszor le is beszélik, az egészségügyi ellátásban pedig hát ott sem kapja meg azt a bizalmi légkört, ami az ügyének a továbbmenetelés szükség, ezért ezek az ügyek elhalnak, vagy talán létre se jönnek. Nem jelennek meg a rendszerben ezek az esetek.
0: Miért jelenik meg szégyen akkor, amikor az ember nem tehet arról, ami történt vele?
4: Hát ez egy jó kérdés. Hát Magyarországon sajnos még az áldozathibáztatás rendszeren belül is előfordul.
0: Ezt ön tapasztalta a saját bőrén?
4: Hát igen, egyértelműen. Tehát nekem az ügyészségi megszüntető határozat is áldozathibáztató volt. Tele volt hemzseget az áldozathibáztató mondatoktól. Az a megszüntető, amit utána hatályon kívül helyeztek. De például az egészségügyben is volt, ugye, hát sajnos még olyan kérdéseket tesznek fel, hogy mi történt magával. Tehát az orvosi ellátás az nem egy kihallgatás, hanem egy gyógyítás. Tehát nincs szükség erre. Nyilván a minimálisra, hogy tudjon, de ezt a rendőrségi papírokból is látni fogja, hogy milyen vizsgálatra van szükség. De amikor tőlem ezt megkérdezték, és én elmondtam akkor, hogy rám tört a lakásba, akkor miért engedte be a lakásba? Tehát ez az áldozathibáztatás, ez sajnos még nincs kiszűrve az egészségügybe se, úgyhogy ezen még sokat kell dolgozni, úgyhogy azért is fontosak az ilyen képzések, hogy ezeket megfogalmazzuk, hogy mik azok, mert néha még nem rossz indulatból, hanem segítékészségből is elhangzik ilyen mondat.
0: A három célcsoport közül kettőről beszéltünk, a harmadikat még írjuk körül. A WHO becslése szerint a nők közel 1/5 tapasztal valamilyen mentális egészségi problémát a várandóság alatt, vagy a szülést követő egy évben. Úgyhogy ez a kör is nagyon széles. Mi alapján szelektálnak a sok páciens között?
3: Igen, hát mi itt elsősorban a perinatális, úgynevezett szülés körüli pszichológiai jelenségek teljes tárazát nem akarjuk lefogni. Erre egyébként van olyan munkacsoport ma Budapesten, akik ebben nagyon élen járnak, és hasonló módon, hogy ez a János Kórház, csak azért mondom, mert egy másik munkahelyhol dolgozom, ahol egy perinatális program zajlik. Nagyon sokféle pszichés probléma, sokkal gyakoribb a terhesség időszakában, vagy a körül, akár ha csak gondolunk a postpartum, tehát a szülés utáni depresszióra, vagy a sokkal ritkább, de időnként nagyon súlyos pszichotikus állapotokra, amik utána tudnak keletkezni, vagy a szüléssel kapcsolatos félelmek, ezt magától a szülés folyamatától való nagyon nagy szorongás, ezek mind-mind olyanok, amik szülés körüli pszichológiai történések, de hogy a szüléskor nagyon sokszor történik trauma, amit a páciensek átélnek, maga a szülés folyamata is tud traumatikus lenni, és ez is egy olyan nagyon gyakori dolog, ami után pontosan ugyanúgy, mint egy bármilyen más traumánál, az elkerülés, annak a helyzetnek az elkerülése, az ugyanúgy része lesz az egész jelenségnek, és ezek a páciensek kerülni fogják azokat a helyzeteket értelemszerűen, ahol nem biztos, hogy tudatosan, de hogy ahol újra ki vannak téve ennek a traumatizációnak, tehát egy szülés körüli traumatikus élmény, az ugyanolyan megközelítést igényel. Úgyhogy számukra is szeretnénk lehetőséget biztosítani.
0: Tehát nagyon kiszélesítették akkor a kört. Hogyan lehet bekerülni páciensként ebbe a rendelőbe, és valóban ingyenes ez az ellátás?
3: Igen, ez valóban ingyenes. De a kérdés nagyon fontos és nagyon jó, mert hát van egy, ugye a MedSpot alapítvány honlapján tájékoztatjuk a pácienseket, hogy hogyan lehet, mi a jelentkezésnek a folyamata. Az nagyon fontos, ugye ráadásul alacsony küszöbű nálunk az ellátás. Az azt jelenti, hogy nincs, nem gördítünk olyan kérdéseket, meg akadályokat a páciens elé, ami esetleg a nagyon rászoruló pácienseket is elriasztaná, másrészt pedig, hogy mondjam, aki úgy érzi, hogy ő traumát szenvedett el, azt nincs jogunk vagy okunk megkérdőjelezni, úgyhogy sem orvos is, semmilyen etikai szempontból ezt nem lehet előszűrni, azt gondolom, meg azzal már akkor a lényegét vesztenél a dolog. Tehát ilyen módon nagyon egyszerű a jelentkezés, és mindenkinek a belső megérésére bízzuk, hogy ő jogosult erre. Vagy nem az, hogy jogosult-e, hanem hogy számára van ezt tényleg kitalálva, és nem veszi el esetleg olyantól a helyet, akinek nagyon nagy szüksége lenne rá. De az, hogy az biztos, hogy sokan kérdezték múltkor az ilyen sajtó eseményünkön, hogy vajon meg fognak-e minket találni a páciensek. Na most ettől fél kevésbé, mert már most megtalálnak minket. Attól sokkal jobban félek, hogy ugye nagyon nagy lesz az igény az ellátásra, és mi azt szeretnénk, nagyon pozitív a fogadtatás, a kollégáim voltak bent a minisztériumban is, államtitkár úrral megbeszélés folytatni, hamarosan tovább fog ez folytatódni, hogy szeretnénk állami finanszírozást kapni az ellátásunkra. Most ugye ez egy közösségi összefogásból, civil adományokból, céges adományokból, vannak kiemelt céges támogatói, mint a Richter Gedeon Zrt., akik támogatják ezt a tevékenységet, de hogy ezekből tartjuk fönt ezt az ingyenes ellátást, és az a szakemberek egyelőre önkéntesek, ezen azért szeretnénk változtatni, hogy akik nálunk dolgoznak, azok legalább az OF finanszírozás keretében tudjanak díjazást kapni. Úgyhogy így, de mi nem gondoljuk azt, hogy mi fogjuk megoldani Magyarországon a problémát. Mi egy mintarendelő, egy gyakorlóhely szeretnénk lenni, és egy kicsit egy első fecske, meg pilot, tehát arra azt szeretnénk bemutatni.
4: Pont azt akartam mondani, hogy ez egy prototípus lesz, tehát országszerte kéne ilyen rendelőknek nyílni nyilván.
0: Ez egy állami feladat, ha jól
4: sejtem. Hogyne, ez egy áldozatsegítői feladat is. Ez lenne a feladata, hogy akkor tudja hova irányítani, majd aki a rendőrségre bejut, úgyhogy ez egy tényleg egy minta legyen, egy prototípus, és ilyenből azért majd sokkal több kell.
3: Hát állami feladat, de az teljesen nem, hogy egy közhasznú alapítvány vagyunk, és hogy állami feladatot időszakosan vagy részlegesen ellátunk, de szerencsére együttműködik velünk ebben az állam, és akkor ez szokott modell lenni ilyen civil szervezeteknél, az orvosok határok nélkül is így működik, hogy egy kiépített rendelőt vagy egy protokoll létrehozását követően ezeket átadja az államnak, és utána később ő tudja ezeket üzemeltetni.
0: Tőlünk nyugatra, vagy nálunk fejlettebb országokban vannak ilyen rendelők? Volt kész minta, amit át tudtak venni?
3: Persze, sokféle ilyen rendelő van. Egy a WHO is összekötött minket cseh kollégákkal, akik nem olyan régen hasonló módon kezdték el a WHO protokollnak a beillesztését a cseh modellbe. Emellett hát általában pozitív példaként szoktuk emlegetni a skandináv példákat, ahol mert kiemelten nagy figyelmet fordítanak erre, de Amerikában is nagyon sok hasonló ellátó rendszer van. Ott persze egy kicsit összetettebb a helyzet, de hogy például van a, ugye itt nem beszéltünk a gyerekekről, mert a professzor doktornő, a részleg, vagy a nőgyógyászati szakmai vezetőnk, ő gyermeknőgyógyász is, és ott ugyanilyen nagy a probléma. Az ő kihallgatásuknál, meg hallgatásuknál tanúként még nagyobb figyelmet kell arra fordítani. Erre vannak ez a Barna Hüsz nevezetű házak, amiket Skandináviából.
0: Utolsó, nagyon rövid kérdés. Hogy fogja bírni erővel? Dolgozik a János Kórházban, Ukrajnában jár, missziókat vezet, meg ez a medspot.
3: Bárik meg.
4: Mindig
3: megkapom ezt a kérdést.
0: Igen.
3: Hát szerencsére az a jó, de a kérdés, köszönöm, az a jó, hogy nagyon sok, nagyon aktív és iszonyatos teherbírású kollégával vagyok körülvéve, úgyhogy nem egyedül csinálom ezt, én csak képviselem most ezt a csapatot, nagy csapat van mögöttünk.
4: Én úgy gondolom, aki így van összerakva, annak ez valahogy így megy. Én még innen megyek a Károli Főiskolára, ami a jogi résznél segítem az ő munkájukat a rendőrjogászoknak, úgyhogy van teendő. Úgyhogy
0: van. 12. kerületben van a klinika, az önkormányzat is részt vállalt ebben, ezt még azért tegyük hozzá gyorsan.
3: Igen, az önkormányzat az díjmentesen bocsátott a rendelkezésünkre ezt az épületet, úgyhogy ez a közösségi összefogás azért ez nagyon jó, hogy így működik Magyarországon.
0: Rendőr Erikának és Pányi Kandásnak köszönöm, hogy meséltek a Medspot Alapítvány által létrehozott traumatudatos nőgyógyászati rendelőről.
4: Köszönjük, hogy meghallgattak.
3: Köszönjük a lehetőséget.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Netzes. Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
2: A pontos idő 5 óra. Hallgassuk meg a nap híreit Bordi Andrástól.
3: Letartóztatásban maradt Hankó Balázs. Kiírták a pályázatot a közmédia vezérigazgatói posztjára. Napos gomoly felhős időnk lesz holnap is. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást pedig hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. A két ellenzéki párt azzal indokolta az elutasítást, hogy javaslatuk szerint, hogy a javaslat szerintük egy gender törvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézménybe. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-i döntését. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly pénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, Ötvös Károly pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Az ellenzéki pártok nem vettek részt a hatóság vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert

0: adott interjújában azt mondta, sajnálja, hogy nem egyeztetett előre a főváros és a kormány között formálódó megállapodásról, amely szerint a parkolási bevételek a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek. A városvezető ugyanakkor megismételte, hogy a jelenlegi rendszert rossznak tartja. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert az anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kis panda nem sokáig maradt Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd át. Ami az időjárást illeti, holnap is napos gomoly felhős időnk lesz, csak északon is nyugaton lehet gyenge eső zápor. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 0 és plusz 6, napközben 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 17:30-kor az Esti Krónikában jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szívhangok két oldalról.
3: Az abortusz vita nem arról szól, hogy mikor kezdődik az emberi élet, vagy mikortól egy önálló élet, hanem valójában egy filozófiai diskurzus.
4: Egyfelől minden embernek joga van az élethez, másfelől pedig a magzatot is védelem illeti meg.
5: Milyen segítség hiányzik a leginkább azoknak a nőknek, akik krízisben várandósok? Mit tudunk az élet kezdetéről, és hogyan tekint a jog a magzatra? A nagy vitákat kiváltó szívhangrendelet hátterének járunk utána.
2: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek holnap délelőtt 12:30-kor a Kossuth Rádióban.
6: A Zeneakadémiától a világhírig.
7: Elállt a szavam, hogy milyen jól énekel. Marton Éva nem egy énekesnő, hanem egy művész.
6: Aki minden szerepben maradandót alkotott.
8: One of the most important Hungarian sopranos.
6: Művész és tanár.
9: Ha valaki nem tehetséges, inkább megmondja, mint hogy kínlódjon.
6: A szenvedély hangja. Marton Éva operaénekesnő portréja két felvonásban. Az első rész hétfőn 21 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
10: Ismét életet adományozó kórházdíjat kapott a Győri Petszaladár Egyetemi Oktatókórház a szervdonáció területén végzett kiemelkedő munkájáért. A díj mögött szakmai felkészültség, összehangolt csapatmunka és meglehetősen nehéz lelki folyamatok is állnak, hiszen miközben egy szervdonáció egy család számára a legnagyobb veszteséget jelenti, másoknak éppen ez adhat új esélyt, akár egy új életet is. A díjról és a donáció folyamatáról Dr. Stánic Gábort, a Győri Petszaladár Kórház orvosigazgató helyettesét és Horvátné Nagy Szidóniát, a Győri Kórház központi anesteziológiai és intenzív terápiás osztályának főnövérét kérdezte tudósítom Gárdonyi Eszter.
11: Ugye ez nem arról szól, hogy a mi kórházunkban történt a legtöbb transzplantáció. Miért érdemeltük ki ezt a címet?
12: Kórházunkban úgy gondolom mindig is élen jártunk abban a tevékenységben, hogy a agyhalál megállapítása után még a dolgozóink elvégzik azt a magas szintű szakmai felkészültséget igénylő munkát, hogy az agyhalált formálisan megállapítják, és mindent megtesznek azért, hogy az elhunytból a szervek minél jobb állapotban kivehetők legyenek, és ezzel más ember élete potenciálisan megmenthető legyen.
11: Itt elsősorban mire gondoljunk? Vese, tüdő, hasnyálmirigy, retina, csont, bőr?
12: Eltérő, hogy a különböző szervek milyen paraméterek, illetve feltételek teljesülése esetén ültethetők át. Általában a legtöbb donorunkból több szerv is kivételre kerül. Ezeknek a szerveknek ugye egy része nem létfontosságú, tehát egy vesével például nem klasszikus értelemben életet mentünk, hanem valakit például a dialízistől való kényszertől mentünk meg. Ugye szív, tüdő és más vitális szervek esetén viszont ez valóban életmentést jelent. A legtöbb szervkivételünk az több szervet is érint.
11: Az én időmben úgy működött, hogy amennyiben a betegnél nem találtunk olyan iratot, hogy ő nem szeretne donor lenni, akkor tulajdonképpen a kórház rendelkezhetett úgy, hogy ha ő alkalmas erre, akkor szervadományozó. Ez most is így van?
12: Abszolút. Tehát Magyarországon a aktuális szabályozás értelmében, ha csak valaki életében nem nyilatkozik, tehát nem tesz egy tiltó nyilatkozatot ez ellen, akkor neki a beleegyezését vélelmezzük, és a donáció megvalósulhat. Nyilvánvalóan a legtöbb esetben, bár jogilag nem kötelező, de mégis emberiességből az elhunyt családját nyilván megkérdezzük erről, és kvázi a jóváhagyásukat kérjük. Nyilvánvalóan ő előttük is ön úgy gondolom tiszteleg ez a díj azzal, hogy egy ilyen elképesztően nehéz helyzetben túlzás nélkül állíthatóan életüknek talán az egyik legnehezebb.

0: ezebb legsötétebb óráiban is egyáltalán nyitottak egy ilyen beszélgetésre, és támogatnak minket abban, hogy ha már az ő szeretükön nem tudunk segíteni, akkor az ő szervei felhasználásával viszont máson segítsünk. Legtöbbször ez hirtelen, sokszor derültékből a villámcsapásként jön, ezek nagyon sokszor közlekedési balesetek következtében alakulnak ki ezek az állapotok, úgyhogy ez egy folyamat.
1: Rengeteg olyan film van, ahol 15-20-25 év múlva ébrednek fel kómából, és ez ad egy kicsit hamis illúziót, vagy adhat, hogy még várjunk, közben meg kifutunk az időből. Hogy lehet elmagyarázni egy hozzátartozónak, aki gyakorlatilag sokkos állapotban érkezik, hogy ez sajnos nem az a helyzet?
0: Ez valóban egy rendkívül nehéz helyzet, különösen azért, mert az intenzív terápiának hála, ugye az elhunytnak a szerveit ugyanúgy működésben tartjuk. Tehát ezeknek a betegeknek ugyanúgy mozog a mellkasa, ugyanúgy meleg a keze, ugyanúgy akár még a verejtékezésük. Tehát ha távolról az ágyban fekve nézzük, akkor akár még úgy is tűnhetne, mintha nem halottról beszélünk.
1: Főnővérként az ember egy teljesen más aspektusból közelíti meg ezt a helyzetet. Ez a munka nem az a munka, amit délután 2-kor, vagy 4-kor, vagy 6-kor befejezek, felakasztom a köpenyemet, és hazamegyek. És gondolom, hogy ez duplán igaz arra, hogyha van egy ilyen esemény vagy történés. Ezt hogy lehet feldolgozni, illetve a csapatomat, hogy tudom erre felkészíteni?
2: Hát ez valóban nem egyszerű helyzet.
1: Horváthné Nagy Szidónia, a Győri Kórház központi anesteziológus és intenzív terápiás osztályának főnővére.
2: Bennünk is, mint minden emberben, azok az érzések kavarodnak föl, hogy sajnáljuk azt a beteget, meg a hozzátartozót, aki ebbe a helyzetbe került, de szakmailag természetesen tudjuk, hogy ezzel sok embernek viszont tudunk segíteni, de természetes, hogy ezt mi se tudjuk letenni, tehát nagyon-nagyon sokat beszélgetünk mi egymás között a betegről, meg az esetről, és így próbáljuk egymást segíteni a feldolgozásba. Másrészt segít például az, hogy az országos vérellátószolgálat utána visszajelzést ad a hozzátartozóknak is, és felénk is, hogy mondjuk egy 63 éves nő betegen segített az egyik veséje, a másik vesét beültették esetleg egy 30 éves férfiba. Tehát ilyen visszajelzések vannak, és ezért ez megnyugtató.
1: Ez egy kicsit nekem még mindig tabu téma, ez a donáció. Egy kicsit olyan helyen kezeljük, mint mondjuk a halált. Önök viszont benne vannak. Mire hívnák fel figyelmet a donációval kapcsolatban?
0: Itt a helyzet hirtelensége a legnehezebb tényezés az, hogy a családnak ugye gyakorlatilag egyszerre kell feldolgozni az illető halálának a hírét, illetve a donációs aktivitás megkezdésének az információját. Talán az egyetlen, ami egy pici segítség lehet, én úgy gondolom, hogy a legtöbb hozzátartozónak az egy megnyugvást jelentene, hogyha tudják a szerettükről, hogy ő mit szeretett volna, és ez viszont akár egy otthoni békés időben történő beszélgetés kapcsán egyértelműsíthető, hogy ki hogy gondolkodik, mit szeretne, hogy az ő saját szerveivel a halála után, ha ez a lehetőség adott, történjen, és ez viszont megerősítheti a családot, hogyha tudják, hogy a szerettük egyébként ezt szerette volna, akkor nincs kérdés.
3: Gárdonyi Eszter összeállítását hallották. Vendégünk Váci Szabó Márta, forgatókönyvírő, író, filmrendező, riporter, akit a napokban média szervátültetésért díjat üntettek ki, a szervátültetés és a szervdonáció ügyének megismertetésért, végzett munkájáért, és azért a társadalmi szemléletformálásért, amelyet az érintettek történeteinek bemutatásán keresztül végez. Szervusz Márta!
4: Köszönöm a meghívást!
3: Voltál szemtanúja olyan pillanatnak, amiről itt ebben a bejátszásban szó volt, hogy valaki még látszólag él, de már lemondtak róla az orvosok, és a szervei viszont lehetőséget nyitottak valakinek az új életre, vagy egy másik, egy további életre?
4: Én egy kicsit onnan kezdeném, hogy az életem úgy alakult, hogy 35 évvel ezelőtt megismertem azt az embert, aki a férjem lett. Aki akkor főorvosként az egyes számú sebészeti klinikán, majd aztán a transzplantációs klinikán dolgozott igazgató helyettesként, és aztán tanszékvezető egyetemi tanárként is, Járai doktor, és ő két olyan orvossal, Alföldi professzor úrral és Perner professzor úrral alapították meg tulajdonképpen a magyar szervátültetést. Ez csak azért mondtam el mégis, ha már így tetted fel a kérdést, hogy én 35 évvel ezelőtt belekerültem ebbe a világba. Uh-huh. És akkor is televíziós újságíróként, filmkészítőként mindennapos téma volt ez. és nyilván én kerestem a lehetőséget, hogy televíziósként akkor az ablakadásban, de én készítettem akkor a segítőtársat, a Sérült Emberek magazinját, ami a M1-en futó két hetenkénti műsor volt, ahol csak tudtam, beszéltem erről. És ahogyan itt is elhangzik, beszélni kell róla. Minél többet kell erről beszélni, mert nem jellemző, hogy ezt a témát úgy vasárnapi ebédkor szóba hozzuk. De ez a donáció napja, amikor én ezt a médiadíjat kaptam a Szalamanov Zsuzsájéktól, és ez 25 év munkáját köszönte meg, én azt hiszem. És elhoztam neked egy picit retro, mert amikor kezdtük, még VHS volt, itt vannak a sorozatom egyes darabjai, és aztán DVD-ket csináltunk, hangsúlyosan már a dialízisekről át térve a szervátültetésre, a veseátültetésre, májátültetésre. Tehát azért kell róla beszélni, hogy amikor olyan helyzetbe kerülünk, és ma te, holnap én esetleg, akkor tudjuk, hogy miről van szó.
3: Tényleg tabu téma ez?
4: Hát kicsit a misztikum övezi ezt a témát mindig, mert csoda egyébként valóban, hogy beültetnek egy emberi szervet, és amikor fölengedik a kanülöket, vagy a leszorító csipeszeket, akkor elindul a vérkeringés egy vesébe, vagy egy májba, hát a szív az meg elkezd dobogni. Tehát ezek tényleg fantasztikus pillanatok, de ha megtiltjuk, mert oda kerülünk, és hogyha az illető életében nem tiltotta meg, hogy az ő szerveit felhasználják, mert nem is gondolt esetleg erre, de a hozzátartozó ott a folyosón azt mondja az orvosoknak, hogy kérem szépen, ugyan nem tiltotta meg a lányom, fiam, anyukám, apukám, hozzátartozom, de én tiltakozom, akkor az az orvos nem fog ellene mondani. Nem akar bíróságra járni, nem akar egy nagy-nagy húzavonát, hiszen rengeteg munkája van, tehát ezért jó, ha tudjuk, hogy miről beszélünk.
3: És mi gyakran előfordul?
4: Hát előfordul, igen, hogyne.
3: És fordított esetben tud vigasz is lenni annak a családnak?
4: Szerintem mindenképpen. Erről azok tudnak beszélni, ugye, akik ez titkos nálunk, tehát Magyarországon nem tudhatja meg, aki szervet kap, hogy ki kapta, és fordítva sem. Talán sejthető a hírekből, hogy súlyos balesetet szenvedett XY, és a szerveit fölhasználták, és 4-5 ember életét megmentette, de ez tilos, ez titkos. A szervet kapóknak két születésnapja van. Az egyik a valóságos, amikor anyukájuk világra hozta, a másik pedig, amikor az új szervel egy új életet kapnak. Tehát nagyon sokoktól hallottam én azt, hogy két születésnapot ünnepelnek. Sőt, hát ugye vannak temetőkben sírhelyek, ahol az ismeretlen donorok sír emlékéhez lehet virágot vinni. Tehát azoknak az embereknek, akik új szervel élnek, a hozzátartozó, a család, a família élete nagyon megváltozik, és teljesen másképpen néznek a hétköznapokra is egyébként, sokkal jobban megbecsülik az egészséget, vagy a visszakapott egészséget, vagy a betegség tompítását, hiszen aki új szervet kap élete végéig, immunszupresszív szereket kell, hogy szedjen, hogy ne löködjön ki a szerv. Tehát egy kicsit mondjuk azt, hogy ugyanolyan életet élhet, de ez az ugyanolyan élet mégis egy kicsit más, sokkal több figyelmet igényel, sokkal több koncentrációt arra, hogy ő igenis bármilyen körülmények között van, a gyógyszerszedése az kötelező legyen. Én a filmjeimben egyébként mindenről beszéltem, és csak néhány mondatot, ha még van egy perc rá, hogy próbáltunk minden olyan kérdést a 60-70 perces filmjeimbe földolgozni, amire a beteg az egészségügyi rendszerbe nem kap választ, mert nem érti, hogy mit mond az orvos. Abban a nehéz pillanatokban, amikor közlik vele, hogy milyen betegsége van, nem tudja igazán fölfogni, hogy mi vár rá. És akkor az orvos adott egy VHS-t, majd később DVD-t, mostanában fájlokat, és azt mondja, hogy kérem, nézze meg ezt a családdal együtt ezt a filmet. És minden kérdést próbáltunk az orvos és a beteg szemszögéből megvilágítani, elmagyarázni, segítséget nyújtani. Nem sírós filmeket csináltam, ez nekem nagyon fontos volt, hanem optimizmust adjunk és segítséget.
3: A díjban azt is említik, hogy konkrét történeteken keresztül a társadalmi szemléletformálást is tudtad segíteni ezekkel.
4: Hát igyekeztünk.
3: Milyen konkrét történet van, ami a szíved közepén van, és esetleg szívesen megemlítenéd?
4: Amikor én a legutolsó filmemet készítettem a veseátültetésről, akkor Szalamanov Zsuzsájék, tehát ez a bizonyos transzplantációs alapítvány a megújított életekért nyári táborokat is csinál. És a filmünk jelentős részét egy balatoni ilyen nyelvi szervet ültetettek táborában forgattuk, ahol hozzátartozók is ott voltak. És ott volt az a akkor már nagy fiú, akinek a édesanyja adta az egyik veséjét, és amikor a szervát ültetését mi fölvehettük a transzplantációs klinikán a Baross utcába, akkor még volt önálló transzplantációs klinika. Az a fiúcska akkorra 20-21 éves volt már, tehát eltelt jócskán 10 év, és ő segítette a táborba jövő vese átültetetteket, és az anyukájával együtt meséltek, és ott voltak ők az élő bizonyíték, hogy lám, anyukám jól van, pedig félvesével él. Szóval ezek csodálatos dolgok.
3: Mostanában is forgatsz?
4: Nem.
3: Miért nem?
4: Megöregedtem.
3: Na de.
4: Kicsit úgy érzi az ember, hogy van, mindent abba kell valamikor hagyni. Én azt gondoltam, ezt sose tudom megtenni. De rám az élet erre rácáfolt. Nem mondom, hogy soha, de pillanatban más dolgok felé zajlanak a mindennapjaim. Ez is jól van így. Hát nézd, az évtizedek elmentek, ugyan belül nem érzem. Ez egy furcsa dolog, de hát mégiscsak ez így van. Úgyhogy én remélem, hogy majd lesztek ti fiatal rádiósok és televíziósok, akik ezt a témát is nagy lelkesedéssel csináljátok, mint ahogy a ma délután ez megtörtént.
3: De hát le lehet erről szokni egyáltalán, erről beszéltünk itt az adás
4: előtt. Nem, szenvedély, az életünk, nem. Amikor engem elküldtek a Magyar Televíziótól sok más kollégával együtt, akkor még ugye a Szabadságtéri nagy televízió volt, én évekig nem tudtam arra autózni. Amikor a Szabadságtér felé kanyarodtam, mert úgy kellett mégiscsak, az ájulás hatálán álltam a kormány mögött, vagy ültem, bocsánat. Szóval ezt évek kellettek, hogy elteljen, amíg ezt az ember megemésztette, és nekem jó volt, mert akkor már a filmjeimet csináltam. Én az elmúlt 35 évben csak nem 100 felvilágosító filmet készítettem mindenféle krónikus betegségről. Szóval azt gondolom, ha visszanézek, akkor hátradőlhetek, és azt mondom, hogy hát jó, ez azért jól sikerült. Bocsánat, hogy egy picit magamat dicsértem, de hát az élet ilyen, hogy jó érzés úgy hátra nézni, hogy azt mondom, hogy tettem valamit.
3: Váci Szabó Márta, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk.
4: Nagyon szívesen.
5: Netszes. Közéleti társadalmi magazin minden hétköznap délután 4-től.
3: Évek óta kóborkutyák tartják félelemben a hosszúpályi lakosokat. Juhokat tépnek szét, bicikliseket támadnak meg, időseket kergetnek meg. Az önkormányzatra jelentős terheket ró a feladat, de a lehetőségei korlátozottak. A problémát debreceni tudósítónk Gyarmati Péter járta körül.
6: Oldalon ott láttam kettőt.
7: Önöket kergették már meg ilyen kutyák?
6: Igen.
7: És mit csinált?
6: Elmenekültünk előlük.
7: El tudott szaladni?
6: Igen, megpróbáltuk elhajtani őket, igen.
7: Ez egy régi probléma?
6: Nagyon régi.
7: Nagyon régi.
6: Évtizedes.
7: Valahogy nem nagyon tudják ezt megoldani itt sem, meg máshol sem az országban, nekem úgy tűnik.
8: Igen, nagyon úgy tűnik, hogy 4-5 kutya, és a bicikléseket támadják főleg.
7: És mit lehet ez ellen tenni?
6: Valahogy össze kéne gyűjteni ezeket a kutyákat, elvinni.
7: Az önkormányzatnak?
6: Hát gondolom, hogy ennek a feladata.
9: Vannak sokan, sok kóbor kutya van, és szükség, hogy az utcán legyen.
7: Az imént azt mondta nekem egy házaspár, hogy ez egy régi probléma, ez nem új keletű.
9: Olyan 5-6 éve körül van ez így.
7: És mennyi kutyáról beszélünk?
9: Konkrét számszerűleg nem lehet megmondani, mert hol itt van 2, hol ott van 3, melyik nap hogy. Hát, hogyha összesítenénk, biztos lenne, vagy 10-15 kutyai kóborokból a faluban.
7: És félelmetes nagy kutyák, vagy kisebb ugatós, mérges?
9: Nem akarják holtatni, csippelni, nem akarnak rá pénzke, valószínűleg elengedik szabadra. Olvastam róla, hogy van, akinek széjjel a juhát, meg ilyen-olyan jó száját, biztos van ilyen is. De attól függetlenül, hogy szelíd vagy nem szelíd, nem az utcára valók.
10: Hosszúpályi nagyközség Debrecentől 18 kilométerre van, az átutazó számára egy tiszta, rendezett település benyomását kelti. Csak nem 6000-en lakják. A lakosság száma alapján akár egy kisváros is lehetne. A kóborkutyák okozta probléma viszont egy jóval nagyobb méretű településnek is gondot okozna, mondta a Kossuth Rádiónak Zara András polgármester és Széles Szabolcs jegyző.
11: Amire van lehetőség az önkormányzat, azt megtettük a kóborló evek kérdésében, hisz élő szerződéssel rendelkezünk ebrendészetek magyarországi szövetségével, illetve egy helyi vállalkozóval is van egy szerződésünk, aki a kóborló ebet alkalmattán befogja, és az önkormányzatnak van egy kialakított telephelyen egy kenál rendszer, ahol ezeket a kóbor ebeket be lehet vinni. Na most a kóbor ebek számát lekorlátozza, vagyis a befogott állatoknak a számát az a lehetőség, amekkora kenálnak a nagysága és az ebrendészeti szövetségek kötött szerződés szerint ugye gazdásítani kell ezeket, és csak utána szállítják el erről az ideiglenes befogó helyről. Tehát jelenleg is 5 kutya van bent, és hiába látok mondjuk most egyet vagy hármat az utcán, nem tudom befogadni, mert nem tudják elszállítani azonnal. Tehát eléggé patt a helyzet.
7: Mondja már egy kérem, mi az a gazdásítás, ezt nem mindenki tudja.
11: A gazdásítás az, hogy találnak neki egy olyan személyt, aki felelősen tudja majd tartani. Másik dolog, hogy kötelező becsipeltetni a kutyát.
7: És mindezt önök fizetik, az önkormányzat?
11: Egyértelmű, hogy az önkormányzaté minden kiadás. Havonta fizetünk 230 ezer forint az az ebrendészeteknek, és minden befogott, ebután még külön 10 ezer forintot. Hogyha elszállításra kerül, akkor is van egy összeg, attól függ, milyen település, ahova hozzá kell járulni.
7: Akkor úgy érzik, hogy kimerítették a lehetőségeiket, vagy falakba ütköztek? Nem tudom, melyik a jó kifejezés.
11: Kimerítettük a lehetőséget, de mondhatjuk azt is, hogy falba ütközünk. Tehát itt mindenféleképpen kell egy segítség, egy külső segítség, hogy az a nagyszámú kóbor ebb, ami van a településen, az kiemelésre kerülhessen. Tehát befogásra, elszállításra, gazdásításra, ki hogy nevezi, addig nem lesz megoldás, még erre külön engedély nem lesz.
7: Jegyző úr, egyáltalán milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak jogilag, és mit tud segíteni a kormány, az állam?
12: Nagy segítségünkre lenne az, hogyha egy helyben vagy a kistérségi szinten létre tudnánk hozni egy ebrendészeti telephelyet.
7: Megírta már azt az e-mailt az illetékes szaktárcának, ami kell ehhez?
12: Mi október 2-án küldtük el ezt a hivatalos megkeresést, választ még nem kaptunk rá, várjuk a választ, de azt nem tudjuk megmondani, mikor kapunk rá érdemi választ, illetve még egy kezdeményezésünk volt, múlt héten pénteken, október 8-a vagy 9-a, jól számolom, a Derecskei járáshoz tartozik Hosszúpályi, és a Derecskei járás többi településeinek is küldtünk egy megkeresést, amiben leírtuk a mi elképzelésünket, együttműködésre szólítottuk fel a többi önkormányzatot is, hogy közösen próbáljuk meg ugyanezt a célt elérni együttes erővel.
10: Kérésemre az irodából elmentünk Hosszúpályi egyik szélső utcájába, itt így mondják, ahonnan a helyiek szerint útnak indulnak a gazdátlan kutyák. Kerítés és komfort nélküli házak, az udvaron szemétkupac, tapintható a szegénység. És valóban, sok-sok kutya mindenütt.
7: Itt is vannak kutyák körülöttünk, vagy négyet is látok.
13: Ennek van gazdája, ennek.
7: De ezek fajta tiszta kutyák, nem?
13: Igen.
7: Akkor nem ezekről beszélünk, nem, ezekről kóbor kutyákról beszélünk. Nem. A hölgy fél a kutyáktól?
14: Hogy ne tűnik.
7: Honnan jönnek ezek a kutyák? Honnan indulnak?
14: Hát én nem tudom, hogy ki a gazdájuk lehet. Nem tudom, fogalmam sincs.
7: Önt hajtották már, megkergették meg?
14: Hát már sok, amikor közmunkára mentem dolgozni, autója vissza kellett szaladni.
7: Ki védte meg?
14: Senki. Visítottam, kihabáltam.
7: És mi lett a vége? Megharapták?
14: Hát valahogy elmentek a kutyák. Nem.
15: Tudja, milyen hamisak? Mutassam meg! Valamit kezdeni kéne azokkal a kutyákkal.
7: Ön fél tőlük?
15: Hát persze, hogy lehet tőlük félni. Megnézi?
7: Megnézzük, nézzük.
15: Akkor nézze meg!
7: Az utca végén van?
15: Itt vannak, pont az ajtónál.
7: Na, ők azok? Gyermekei nem félnek tőle?
15: De, az unokám.
10: Dr. Széles Szabolcs, Hosszúpályi jegyzője, elmondta, itt és most tehetetlenek.
12: Ilyen esetben ugye, aki kárt szenved, a rendőrségnél feljelentést tehet, ugye a rendőrség eljárása során megpróbálja felderíteni, hogy annak a kutyának volt-e gazdája, ha volt, akkor ugye kártérítés meg számonkérés, ha nem, akkor ugye csak azt tudjuk tenni, hogy ott egy kóborkutya, szólunk a velünk szerződésben álló vállalkozónak, ő befogja, ideiglenes telephelyre kerül, onnan pedig megpróbálják ugye a velünk kapcsolatban álló segítők gazdásítani ezeket a kutyákat. Csak hogy elhangzott, jelenleg tele van az ideiglenes menhely, tehát most gyakorlatilag nem tudnánk intézkedni egy ilyen ügyben. Ha mondjuk ott van a gazdája, vagy beazonosítható, akkor el tudunk járni vele szemben, tehát állatvédelmi bírságot tudunk kiszabni, de ténylegesen a megoldás az lenne, hogy eltávolítsuk közterületről a kutyát, azt pedig most nem tudnánk megtenni.
11: Mi itt a saját harcunkra évente egy 3-4 millió forintot fordítunk, ami megint csak közpénz, és azért lenne jó, hogyha a minisztériumban döntenének arról, hogy igenis egy-egy térségbe ki lehet ilyet alakítani, és annak a fenntartási feltételei adottak. Tehát egy gyepmester telepet jelenlegi szabályozás szerint feltételek kialakítása 100 és 200 millió forint közti összeget emésztene föl, amire nincs lehetősége a járási településeknek.
3: Gyarmati Péter tudósítását hallották.

Ez volt már a Netszes. Holnap délután 4-től Orosz Csilla kolléganőm várja önöket, most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádión. Én búcsúzom, a szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Lajerita nevében is. Sashegyi Zsófiát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
2: További egyeztetéseket sürgetnek a fuvarozók érdekképviseletei, nem értenek egyet például az adócsökkentés mértékével.
1: Itthon körülbelül 25 ezer családot terhelne a vagyonadó fizetése, a civil szervezetek az önkéntes támogatások elapadásától félnek.
2: A biztosítási és a szolidaritási elv ütközése miatt politikai vitát váltott ki a kormány nyugdíjemelési elképzelése.
1: Bevonult a Gemelli kórházba 14. Leó pápa, egy szűrővizsgálatnál találtak apró csomót a tüdejében.
2: Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk számottevő csapadék nélkül. A hőmérséklet hajnalban 3 és 6, napközben 15 fok körül alakul majd.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Farkas György. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök helyetteseiről, a gyermekvédelmi törvény módosításáról, valamint az ügynökakták nyilvánossá tételének határidejéről is szavazott ma az országgyűlés. A képviselők emellett elfogadták a kereskedelmi gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó emelését, ami az év végéig több mint 6 milliárd forint támogatást jelent a fuvarozóknak, Kócán Dávid összefoglalója.
3: Az országgyűlés az egészségügyi kamarai tagság szabályairól, a gyermekvédelmi törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának új tagjáról is döntött. A képviselők a tanács tagjává választották Radecki Andrást, a Mi Hazánk delegáltját, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit azonban nem támogatták. A parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyetteséről is szavazott. Kellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. Az ellenzéki pártok már korábban jelezték, hogy nem vesznek részt a hatóság vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Elfogadta az országgyűlés az állambiztonsági múlt feltárásáról szóló törvény módosítását, amely november 4-éig meghosszabbítja az ügynökakták nyilvánossá tételének határidejét. A cél, hogy a levéltárak felkészülhessenek az új kötelezettségek teljesítésére. Megvitatták a képviselők a jövedéki adóról szóló törvény módosítását is, amely az üzemanyagárak emelkedése miatt növelni a kereskedelmi gázolaj után visszaigényelhető adó összegét, enyhítve ezzel a fuvarozók terheit. Kármán András pénzügyminiszter arról beszélt, hogy az intézkedés bár rövid távra szól, érdemi segítséget jelent az érintetteknek.
4: A kereskedelmi gázolaj után visszaigényelhető összeget az idei év végéig literenként 25 forinttal megemeljük. Ez összességében mintegy 6,3 milliárd forint támogatást jelent az ágazatnak ebben az évben.
3: A Fidesz és a KDNP szerint a rendelkezés csak részben nyújt megoldást, ezért ismét a védett üzemanyagár visszaállítását sürgették. A Mi Hazánk jelezte, megszavazzák a javaslatot, ugyanakkor arra kérték a kormányt, hogy a kétharmados felhatalmazás birtokában adjon jelentősebb támogatást a fuvarozóknak. A szavazás eredményét Dúró Dóra, az országgyűlés alelnöke ismertette.
5: Az országgyűlés a törvényjavaslatot 124 igen szavazattal, 30 nem ellenében egy tartózkodással elfogadta.
3: A képviselők holnap a Magyar Nemzeti Bank tavalyi üzleti beszámolójáról, valamint a közmédia átalakításával és az önálló magyar távirati iroda létrehozásával kapcsolatos javaslatokról tárgyalnak.
1: További egyeztetéseket sürgetnek a fuvarozók érdekképviseletei. A Magyar Független Fuvarozók Egyesületének elnöke a Krónikának azt mondta, üdvözlik a kormány segítségnyújtását, de az adócsökkentés mértékével nem értenek egyet. Bújtás Szintia és Illés Anna összeállítása.
6: A kormány arról döntött, hogy 2026. december 31-ig átmenetileg 25 forinttal csökkenti literenként a 7,5 tona fölötti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót.
1: Jelentette be múlt hét pénteken a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid a kormányzati tájékoztatón elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Azt is hangsúlyozta, az intézkedés csomag részeként az útdíjak befizetésének ellenőrzését is szigorítják. Bár a
7: fuvarozók üdvözlik a kormány segítségnyújtását. A 25 forintos adócsökkentést nem tartják elegendőnek. Erről már ifjabb Orosz Tibor, a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének elnöke beszélt a Krónikának.
8: Mi a mértékkel nem feltétlenül értünk egyet, mi ettől többet szerettünk volna. A mi javaslatunkban az állt, hogy a jövedéki adónak a 100%-át a második fél éves időintervallumra hogy tudjuk visszaigényelni. Nyilván 127 forinthoz képest ez a 25 forint az egy elenyésző mérték. Mi azt gondoljuk, hogy nem egyenlő a mérleg nyelve, mezőgazdászok megkapták a jövedéki adó 100%-át, úgy gondoljuk, hogy talán mi is megérdemelnénk.
7: Ifjabb Orosz Tibor hozzátette, jelenleg minden támogatás, így a 25 forintos adócsökkentés is segítség, de fontos, hogy az mire elég, hány vállalkozást ment meg a csődtől. Az egyesület elnöke szerint a csomagban szereplő többi intézkedés előremutató lépést jelent.
8: Én azt gondolom, hogy látható jelei lesznek annak, hogy pozitív irányba mozdul a történet. Itt gondolok arra, hogy a 20 tonnás táblák felülbírálása, a áthajtási engedélyeknek a könnyítése, tranzitszabályoknak a felülbírálata zajlik most, aminek viszont nagyon-nagyon örülünk, hogy végre eljutottunk olyan pozícióba itt az UDI ellenőrzések kapcsán, hogy lekerülnek azok a fogyautasok a rendszerről, akik nem fizetik az UDI-at. Ennek is lesz egy pozitív hatása a jogköveti vállalkozásoknak a szemszögéből. Nyilván hoz majd egy korrekciót, ez is a fuvarpiacon, de ez a jövedéki adó kérdéssel továbbra is foglalkozni kell.
7: Ifjabb Orosz Tibor hozzátette, a fuvarozók három érdekképviseleti szervezete közös levélben fogalmazta meg az üggyel kapcsolatos álláspontját, amelyben további tárgyalásokat sürgetnek. A dokumentumot ma juttatták el az illetékes minisztériumhoz.
1: Levélben fordul a Mi Hazánk az államfőhöz. Az ellenzéki párt azt kéri, hogy Baka András ne írja alá a gyermekvédelmi törvény módosítását. Dúró Dóra elnök helyettes ezt azzal indokolta, hogy szerintük a jogszabály korlátozza a szülők hozzáférését a pedofil nyilvántartáshoz.
9: A Mi Hazánk mozgalom arra kéri Baka András köztársasági elnököt, hogy ezt a gyalázatot ne írja alá, hanem éljen azzal a lehetőséggel, hogy visszaküldi az országgyűlésnek, mert elfogadhatatlan és szintlépés a magyar politikában, hogy pedofilok érdekében módosítsanak jogszabályokat. Arra kérjük Baka András, hogy ő személyesen ne adja ehhez a nevét.
1: A KDNP is bírálta a gyermekvédelmi törvény módosítását. Latolcai Csaba képviselő azt mondta, a jogszabálynak vannak ugyan előremutató részei, három változtatást azonban elfogadhatatlannak tartanak.
10: Eddig a törvény tilalmazta a születési nemtől való eltérést, eddig a törvény tilalmazta a homoszexualitás propagálását 18 év alatt, és a törvény tilalmazta a születési nem megváltoztatásának lehetőségének propagálását 18 év alatt. A most elfogadott törvény ezeket a rendelkezéseket explicit kiírtja a jelenleg hatályos törvényből. Álláspontunk szerint ez a cselekmény, amivel megszüntetik az eddigi egyértelmű tilalmakat, ez szembe megy 3,5 millió ember akaratával, akik népszavazáson mondták ki a véleményüket, és ez egy olyan vörös vonal átlépése, amit mi kereszténydemokraták nem támogathatunk.
1: Az Európai Unió biztosai üdvözölték a magyar kormányzat lépéseit az LMBTQ plusz közösséghez tartozók jogegyenlősége felé.
2: Az intézkedések közül a szexuális kisebbségeket érintő magyar törvények hatályon kívül helyezését emelték ki. Azt írták, az országgyűlés döntése a közös értékek melletti elkötelezettség fontos jelzésének számít. Az unió, az egyenlőség, a méltóság és az alapvető jogok közössége mindenki számára tették hozzá.
0: Kossuth Rádió.
11: Újra mindenkié.
1: A legnagyobb vagyonok esetében valóban indokolt a vagyonadó bevezetése, de a hazai gazdaságban dolgozó tőkét nem szabad ezzel az adóval büntetni, mert annak hosszabb távon a fejlesztések és a beruházások látják kárát. Így gondolja a Krónikának nyilatkozó szakértő. A kormány tervei szerint a vagyonadó fizetési kötelezettség azokat érintené, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek, részletek Sipos Ildikótól.
12: Teljesen jogos felvetés az, hogy igazságos legyen a közteherviselés, de a gazdaságnak dolgozó tőkét, vagyis azt a pénzt, amelyet egy-egy vállalkozó visszaforgat a gazdaságba, nem szabad megadóztatni. Alapvetően így látja a hazai privátbanki piac egyik legnagyobb tanácsadó cégének vezetője. Karagics István, a Blossams ügyvezető igazgatója elmondta, a vagyonadót az elmúlt 30-40 évben több országban is bevezették Európában, de csak 3 országban maradt fenn, és volt egy olyan szempont, amely alapvetően eldöntötte fennmaradását.
13: Magyarországon egy már működő adórendszerbe kerül bevezetésre egy új elemként a vagyonadó, még az előbb említett 3 országban egy vagyonadóhoz igazodó adórendszerben él a jelenlegi vagyonadó.
12: Karagics István azt mondta, itthon körülbelül 25 ezer családot terhelne a vagyonadó fizetése. 10 000 rendelkeznek 1,5 milliárd forintos vagyonnal, 5 000 3 milliárd forint körüli, és 10 000 3 milliárd forintot meghaladó vagyonnal. A Blossams ügyvezető igazgatója kiemelte, nem elsősorban a top 100-as listák gazdagjaira és a NER oligarcháira kell gondolni, hanem azokra a vállalkozókra, akik évtizedek óta próbálnak talpon maradni.
13: Az ideális viszony az az, hogyha egy vállalkozói réteget a kormányzat az egy bizalmi viszonnyal megbízható, kiszámítható viselkedésre ösztönöz, ami előbb-utóbb a beruházásokban, a foglalkoztatás növelésében ölt testet. Magyarán hosszú távon hasznos a gazdaságnak. Ennek a 25 ezer várható érintetnek nagyjából a fele lehet olyan formában érintett, hogy az elmúlt 30 évet végig dolgozta, végig adózta, és most egy jelentős vagyonadót kap a nyakába.
12: Karagics István azt mondta, a vagyonadó bevezetése felvetheti a vagyonelemek családon belüli szétosztását és a vagyon külföldre menekítését is.
1: Összefogtak a civil szervezetek, közösen kezdeményeznek egyeztetést a kormánnyal a vagyonadó tervezet miatt. Szerintük a jelenlegi elképzelés nem számol azzal, hogy elapadhatnak az önkéntes támogatások, mert az új adó éppen azokat terheli majd, akiktől jelentős adakozásra számíthatnának. Néhányan már kaptak olyan jelzést, hogy a vagyonadó miatt a jövőben elesnek adományoktól. Farucska Ivett összeállítása.
14: 2027. január 1-től a vállalásunknak megfelelően bevezetjük a milliárdosok vagyonadóját.
15: Magyar Péter miniszterelnök múlt héten ismertette a vagyonadó részleteit. Mértéke 1 milliárd forint felett évi 1%, 100 milliárd felett 1,5%. Az elképzelések szerint közcélokra társadalmi felelősségvállalás jegyében a vagyonadó 5%-a lesz felajánlható. Ez az összeg egy központi állami alapba kerül. Nem választható, hogy kihez menjen a pénz, a hazai civil szervezetek pályázat útján kaphatnak majd támogatást. A tervezetről társadalmi egyeztetés indult.
16: Már évek óta 70% körül van a civil és céges adományozók aránya.
15: Elritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány szakmai vezetője azt mondja, a támogatások nélkülözhetetlenek a működésükhöz.
16: Ez a mi biztonsági működésünket erősíti, hiszen olyan állami feladatokat látunk el, amire állami forrást nem kapunk. Attól félünk, hogy ezt az ívet meg fogja törni, és a bevezetett vagyonadósok céget el fog tántorítani attól, hogy ezt a filantróp tevékenységet tovább vigye.
15: A civilek 11 pontban fogalmazták meg a vagyonadó tervezettel kapcsolatos észrevételei. Szerintük az új közteher jelentősen visszavetheti az adakozási kedvet. Bár a magánszemélyek és cégtulajdonosok a jövőben is adományozhatnak bármekkora összeget, a jelenlegi tervezet semmilyen előnyt vagy jóváírást nem ad a plusz támogatásokért. A javaslat jelenlegi formája a kiemelt támogatók körét érinti leginkább. Már többen kaptak olyan jelzést, hogy elesnek az adományoktól. Mondta Piscsúr Veronika, a Bridge Budapest Egyesület ügyvezetője, a civilek közös kiállásának kezdeményezője.
17: Mi elsődlegesen azt kérjük, hogy ne hagyjanak ki bennünket a döntésből, hallják meg és hallgassák meg azt, hogy milyennek már most a hatása, amikor még ez egyelőre csak egy tervezet, és nagyon reméljük, hogy csak tényleg valamilyen szinte véletlen folytán kimaradtunk a gondolkodásból, de ez nem marad így, és a társadalmi egyeztetésnek az lesz a következménye, hogy bevonják a civil szektor képviselőit abba, hogy ez egy sikertörténet lehessen, és ne elnehezüljön a civil szektor.
15: Hangsúlyozta, nem a vagyonadó ellen vannak. Azt kérik a kormánytól, hogy üljön le velük tárgyalni a társadalmi egyeztetés szakaszában, és ne csak az október 14-i határidőig küldhessék el e-mailben észrevételeiket.
1: Differenciált emeléssel zárkóztatná fel a kormány a legalacsonyabb nyugdíjellátásokat. Az intézkedés politikai vitát váltott ki a biztosítási és a szolidaritási elv ütközése miatt, Hajnucki Mátyás összefoglalója.
18: Az élelmiszer drágulás és az alacsony GDP arányos nyugdíjkiadások miatt a kormány a legkisebb ellátások felzárkóztatását tervezi. Ennek részeként az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2027. január 1-től 120 ezer forintra nőne, a 146 ezer forint alatti juttatásoknál pedig sávos korrekció lépne életbe. Karácsony Mihály, az országos nyugdíjas parlament elnöke a Krónikának úgy fogalmazott.
19: Ha már nyugdíjakra fókuszálunk, akkor a legalacsonyabbakat vettük előre, és a legalacsonyabb nyugellátással rendelkezők kerülhetnének kedvezőbb helyzetbe. Megjegyzem, a társadalmi egyeztetésen van jelenleg kint a dokumentum, 10-16-ig lehet véleményezni. Ott is az első mondat, hogy a szolidaritási elv fokozott érvényesítése érdekében differenciáltan megemelik a nyugdíjat. Mi ezzel 100%-ig egyetértünk.
18: Orbán Viktor hétfőn a Hír TV-ben azzal érvelt ez ellen, hogy a kevesebbet dolgozók kiemelt emelése bünteti a többieket, ezért a korrekciót a nyugdíjrendszeren kívül szociális alapon kellene megoldani. A szolidaritási elv védelmezői szerint viszont az aktív kori teljesítményt a megállapítás már elismerte, az emeléseknél pedig ideje alkalmazni az alaptörvény szolidaritási szempontjait. Karácsony Mihály úgy véli.
19: Arányos közteherviselés esetén, amikor megállapították az illetőnek a nyugdíját, most egy például valakinek megállapítottak a korábbi élete munkájának eredményeképpen 1 millió forintos nyugdíjat, azhoz nem nyúlnának, hanem csak az emelés lenne differenciált. Tehát a nyugdíj megállapítás az valóban tükrözi azt a társadalmi hasznosságot, azt a hozzáadott értéket, azt a társadalmi össztermékhez való hozzájárulást, amit ő a aktív időszak alatt elért.
18: A legnagyobb vita a 2027 előtt megállapított ellátások emelésénél várható. Mivel minden korábbi járandóságot felemelnének, az öregségi nyugdíj legkisebb összegeként meghatározott 120 ezer forintra, a szintrehozás nagyon eltérő lehet. A legkisebb ellátásoknál látványos ugrást hoz, az összeghatár közelében viszont alig jelent elmozdulást.
1: Mérsékelt lehet az uniós források közvetlen hatása a gazdasági növekedésre, állapítja meg a GKI Gazdaságkutató Intézet elemzése. A legnagyobb közvetlen előny az adósság és a finanszírozási terhek mérséklésében jelentkezhet, miközben a gazdasági növekedés élénkítéséhez további intézkedésekre is szükség lehet. A GKI becslése szerint a GDP növekedés jelentősen elmarad a vártól. Részletek Kovács Mártontól.
20: Becslések szerint legkésőbb márciusban kaphatja meg Magyarország azt a csaknem 2200 milliárd forintnyi uniós támogatást is, amelyet az Európai Unió gazdaság élénkítő programjára, az RRF finanszírozására megelőlegezett, mondta a GKI Gazdaságkutató ZRT vezető kutatója a Krónikának. Molnár László hozzátette, a korábban kifizetett számlák ellenőrzése akár 6 hónapot is igénybe vehet. Részben ez az oka annak, hogy a Magyarország előtt megnyílt 5900 milliárd forintnyi uniós forrás jelentős segítséget nyújthat az államadósság és a finanszírozási terhek csökkentésében. A gazdasági növekedésre gyakorolt hatása azonban mérsékelt lehet. Az elemzés szerint az uniós támogatások beruházásokon keresztül élénkíthetik a gazdaságot, de a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja. Ezek összege 969 milliárd forint, így ezek a kifizetések nem termelnek új reálgazdasági keresletet.
21: Mivel ezek a projektek már végbe mentek, tehát korábbi GDP növekedési számokban megjelentek, ezért nyilván az, hogy most kifizeti az EU, az nem növeli a GDP-t. Másrészt a források egy része visszamegy tulajdonképpen az EU-ba, hiszen közös EU-s projekteket is támogatunk ebből, például az RRF forrásokból összességében 2 milliárd euró az közös Európai Uniós politikákat támogatja, amelyben Magyarország is haszonélvező, de a mi részünket ebbe be kellett tolni. Tehát ez is mérsékli azt a többlethatást, ami itt jelentkezik az EU-s forrás beáramlás révén.
20: Emellett, tette hozzá Molnár László, több uniós beruházás importigénye magas. A források egy részét külföldi termékek és szolgáltatások beszerzésére kell fordítani, így nem közvetlenül a magyar gazdaságot erősítik. A GKI számításai szerint az uniós források 2026-ban és 2027-ben 0,1-0,2%-ponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét, ami a rendelkezésre álló források nagyságához képest mérsékelt hatás. Közben javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évét pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. Molnár László szerint az IMF optimistán látja a magyar gazdaság helyzetét. Az erős forint sem az exportőröknek, sem a hazai termelőknek nem kedvez, jegyezte meg a szakértő.
21: A külkereskedelmi folyamatok hát nem túl kedvezően alakulnak, és ebben azért még nincs benne az, hogy most nagyon drága a gáz. Emiatt a gáztárolók feltöltése, a téli feltöltés nyilvánvalóan drágább lesz, mint tavaly, tehát a külkere egyenleg javulása azért nagyon nem várható a következő pár hónapban, ami viszont a GDP-re negatív hatást gyakorol.
20: A GDP növekedésre a nyári aszálykárok is rossz hatással lesznek. Emiatt a GKI elemzése szerint a GDP 1,7%-os harmadik negyedéves növekedése nem tartható, mondta Molnár László.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A római Gemelli klinikára figyel a katolikus világ. Délután megoperálták 14. Leó pápát, korai stádiumú csomót táborítottak el a tüdejéből. A pápa felépüléséért ma este imavirasztást tartanak, Sárközi Júlia tudósítása.
4: 14. Leó pápát kisebb tömeg várta a Gemelli klinika bejáratánál és udvarán. Betegek, orvosok, látogatók tapssal köszöntötték az egyházfőt, ki autóval tette meg a negyedórás utat a Vatikántól. A pápát közeli munkatársai kísérték a kórházi teremig. A Gemelli klinika közlése szerint minimálisan invazív, robotsebészeti beavatkozásra készültek. Az orvoscsapatot a Római Katolikus Kórház mellsebészeti főorvosa vezeti. 14. Leó pápa vasárnap jelentette be, hogy műtétre van szüksége, miután egy rutin egészségügyi ellenőrzésen korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A szentszéki szóvivő bejelentése szerint egyhetes lesz a pápa lábadozása. A műtétet úgy időzítették, hogy a pápa november 6-án el tudjon indulni dél-amerikai apostoli útjára. A római egyházmegye a Gemelli klinikára rózsafűzérimát hirdetett meg a pápa felépüléséért. Az ágostorrend, amelyhez 14. Leó pápa is tartozik, az egyik pápai bazilikánál imádkozik, a római lengyel közösség pedig a Szent Péter tére. Második János Pál pápa a Gemelli klinikát harmadik Vatikánnak nevezte, mivel Vatikánváros és a Castel Gandolfói pápai rezidencia után itt töltötte a legtöbb időt. A pápát kórházi tartózkodás alatt senki sem helyettesíti az egyház élén. 14. Leó minden programját október 20-áig lemondták.
1: Kiírta a pályázatot a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT vezérigazgatói tisztségére a Független Közmédia Testület.
2: A felhívás szerint olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint tartalmában és technológiájában is képes a közmédiát a közönség igényeihez igazítani.
1: A főpolgármester szerint népszavazással kellene majd dönteni a budapesti olimpia rendezésről.
2: Karácsony Gergely úgy véli, erre csak akkor lesz szükség, ha a főváros rákerül a NOB úgynevezett rövid listájára, leghamarabb jövő év közepén. A főpolgármester a Telexnek nyilatkozva hangsúlyozta, bár hazánk Európa egyik legnagyobb sportinfrastruktúrájával rendelkezik, és mindig egy város a szervező, semmi nem tiltja, hogy a programokban más országokat is bevonjanak.
1: Vizsgálná a NER-nek dolgozó ügyvédek büntető jogi felelősségét Mellitei Barna Márton.
2: A Tiszás országgyűlési képviselő a Válasz Online-on közzétett cikkében azt írta, hogy az elszámoltatás nem állhat meg a politikai döntéshozóknál. Szerinte felelősség terheli azokat az ügyvédeket, jogászokat, adótanácsadókat és könyvvizsgálókat is, akik szakmai tudásukkal közreműködtek olyan konstrukciók kidolgozásában, melyek lehetővé tették a közpénzek magánfelhasználását.
1: Fürth Pál kész tanúvallomást tenni a legfelső politikai köröket érintő ügyészségi visszaélésekről, ezt mondta a korábbi nyomozó főügyész ügyvédje a Kossuth Rádióban. Torockai László, a végrehajtókkal foglalkozó bizottság elnöke a Krónikának úgy nyilatkozott, szeretnék meghallgatni a korábbi főügyészt, Hegedűs Katalin összeállítása.
3: Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook posztban szólította fel Fürth Pál korábbi főügyészt, hogy álljon a nyilvánosság elé és beszéljen a korábbi politikai befolyásolási kísérletekről. A volt főügyész ügyvédje a Kossuth Rádió reggeli műsorában válaszolt arra a kérdésre, miért a miniszterelnökhöz fordultak az illetékes nyomozóhatóság helyett. Horváth Lóránt azt mondta, azért választották ezt az utat, mert ebben az ügyben maga az ügyészség az illetékes nyomozóhatóság.
5: Hát ugye ebben az ügyben az illetékes nyomozóhatóság maga az ügyészség. Az ügyészség pedig hát most éppen konfliktusban áll Fürth Pállal, tehát ennek nagyon kicsi volt az esélye, hogy az ügyészség erre bármit is reagálni fogja önben, sőt az valószínűleg el is halt volna.
3: Fürth Pál volt nyomozó főügyész. 2024-ben még azt állította a Völner Sadöl ügyről, hogy nem történt manipuláció, és Rogán Antal sem nyúlt bele az eljárásba. Magyar Péter kormányfő szerint viszont a volt főügyész utasításra tette ezt a kijelentést. Arra a kérdésre, hogy Fürth miért csak most állt ki a politikai nyomásgyakorlásról, ha azt korábban folyamatosan tapasztalta. Ügyvédje Horváth Lóránt úgy felelt, már az is nagy dolog, hogy valaki végre felvállalja a nyilvánosságot és beszél a visszaélésekről.
5: Ezt kellene értékelni, az, hogy most miért ekkor, meg miért akkor, az ügyészség egy félkatonai szervezet, ahonnan nagyon nehéz kibeszélni. Tehát jelen pillanatban is ugye az a problémánk, hogy folyamatban lévő üggyel kapcsolatban tud Fürth Pál nyilatkozatokat tenni, ő nem állhat ki a sajt elé, mert gyakorlatilag akkor megszegni az ügyészi esküjét.
3: Horváth Lóránt szerint az egyetlen testület, amely ki tudja vizsgálni, hogy Fürth Pál utasításra tette a Völner Sadöl ügy irataival kapcsolatos nyilatkozatát, az az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottsága. Megkerestük a bizottság elnökét, Torockai Lászlót, aki a Krónikának elmondta, szeretnék meghallgatni Fürth Pált, és nyilatkozattételre köteleznék. Hozzátette, tegnap egy informális ülésen már tájékoztatta erről a vizsgálóbizottság tiszapárti és Fidesz-KDNP-s tagjait.
22: Tehát én azt gondolom, hogy a többség meg lesz, ugye egy paritásos alapon működő vizsgálóbizottságról beszélünk, de a tiszapárti képviselők rögtön jelezték a szándék támogatását, és bízom benne, hogy releváns információkkal tud majd, és új információkkal tud majd szolgálni a végrehajtó maffia ügyeivel kapcsolatban.
3: Torockai László bízik benne, hogy heteken belül meghallgathatják Fürth Pált.
1: Október végéig letartóztatásban maradt Hankó Balázs. A kecskeméti törvényszék elutasította a fideszes képviselő és védője fellebbezését.
2: A bíróság közölte, a bűncselekmény megalapozott gyanúja mellett fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Hankó Balázst azzal gyanúsítják, hogy kulturális miniszterként részt vett olyan támogatások kiosztásában, amelyek a Fidesz kampányát finanszírozták. Volt államtitkára, Varga Bajusz Veronika szintén letartóztatásban maradt.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: A részleteket Berra Emesétől hallják.
23: Kihagyja a Linz otthonában sorra kerülő Bajnokok Ligája mérkőzést Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar válogatott futballistája. A Premier League klub ma délután hozta nyilvánosságra az Ausztriába utazó keretet, amelyből hiányzik a magyar válogatott csapatkapitánya, aki combhajlító izom húzódása miatt már a hétvégi Manchester City elleni bajnoki rangadón sem volt bevethető. Mindeközben Varga Barnabás, az AEK Athén támadója elutazott csapatával Londonba, ahol az ukrán Sakhtar Donyeckkal csap majd össze a gárda holnap. A 31 éves csatár szeptember közepén egy görög kupa mérkőzésen combizomsérülést szenvedett, emiatt ki kellett hagyni a magyar válogatott négy nemzetek ligája mérkőzését, és az eltelt időben nem is lépett pályára. Azonnali hatállyal menesztette Lackó Zsolt vezetőedzőt a labdarúgó MB2-ben szereplő Szeged Csanád Grosics Akadémia.
0: Közlekedés.
2: Hídfelújítás miatt lezártak két külső sávot az M0-ás autóúton, az M1-es felé vezető oldalon a 17-es és 14-es kilométer között. A beszűkült szakasz előtt torlódik a forgalom, jelenleg 5-6 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Az M51-es autóút felől is áll a kocsisor. Ugyanebben az irányban a 26-os kilométernél egy baleset is történt, a sérült járművek a középső sávot foglalják el, egy-két kilométeres torlódás alakult ki.
1: Most pedig a fővárosi utak hírei jönnek.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út után a belső sávban. Helyszínelnek a 11. kerületben a Bartók Béla úton kifelé a Szent Gellért tér után a belső sávban. Baleset miatt lezárták a 18. kerületben a Kisfaludy utcát a Kapos utcánál, csak a BKK járatokat engedik át. Akadozik az előrejutás a Pesti alsórakparton délfelé a Szent István parktól, illetve a Balcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Időjárás.
1: Részletek Pál Mártontól.
7: Köszöntöm a hallgatókat! Észak-észak-nyugat felől szakadozóban lévő felhőzet érkezik, amely szerdán fölöttünk halad délkelet felé, de napközben emellett is legalább néhány órás, délkeleten sok napsütésre van kilátás. Ebből a felhőzetből inkább csak az északi és a nyugati tájakon fordulhat elő gyenge esőzápor. Éjszakára mérséklődik a légmozgás, majd holnap a nyugati a szél csak helyenként élénkül meg. Hajnalban általában 0 plusz fok várható, de a derült fagyzugokban 0 fok alá is hűlhet a levegő. Szerda délután 13-19 fok valószínű. Köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt az Esti Krónika. Farkas György és Bordi András nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs. Több utassal kevesebbet késnek nyáron a balatoni vonatok. Napos gomoly felhős idő lesz holnap is. És most a részletek. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, az árószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. A két ellenzéki párt azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gender törvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-jei döntését. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. Újra letartóztatta a bíróság a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést, mert az indoklás szerint csak így előzhető meg a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házaspárra. A volt politikus életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett. Több utassal kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adatalapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Csak nem 5%-kal nőtt az utazások száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult. Légi vészhelyzet miatt délelőtt rövid időre lezárták a Nürnbergi repülőteret. Egy Korfuról érkező utasszállító adott le vészhelyzeti kódot, emiatt triadóztatták a német légierőt. A két vadászgép beavatkozására már nem volt szükség, a korfui gép biztonságosan földet ért. Amikor átvizsgálták a járatot, nem

0: komoly felhős idő lesz, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső zápor. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 0 és plusz 6, napközben 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb 19 órakor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló. Hajnaltáj.
2: Sekély víz, nulla oxigén, levegőztetővel mentették a halállományt a Tiszató Szartosi meder részén.
3: Nem a vízhiány okozta a problémát, hanem a víz minőségének a romlása. Hogyha ilyen eset fordul elő egy halgazdálkodónak a vízterületén, akkor ott halmentést kell végezni.
2: De hogyan? Halmentés hajnaltájt.
1: Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja holnap reggel 5 órától a Kossuth Rádióban.
4: Napközben.
5: 800 ezer magyar él olyan településen, ahol nincsen patika. Sokan pedig egészségügyi okokból nem tudnak gyógyszertárba menni a szükséges készítményekért. Egy szegedi kezdeményezés erre a problémára keresett és talált gyógyírt. A gyógyszerész a háznál elnevezésű díjnyertes magyar egészségügyi innováció nem csak a betegeknek jelent megoldást, de az államkasszának is sok pénzt spórolhat. Miért fontos a gyógyszerek kiadása mellett a személyes beszélgetés is a beteggel? Én Gécsek Tóth Anikő vagyok, erről is kérdezek.
4: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
6: A szerkesztő Farkas György nevében is köszöntöm a hallgatókat. Ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában a vagyonadóról lesz szó. Előbb a tervezett gazdasági vetületére fókuszálunk, majd arra, hogy milyen hatással lehet a civil szervezetek támogatására. Október 14-ig, vagyis szerda éjfélig tart a vagyonadóról indított társadalmi egyeztetés. A kormány szerint a módosítással az arányosabb közteherviselés a cél, és azt az elvet követi, hogy akinek az ország lehetőséget és piacot biztosított a gyarapodásra, az többet vállaljon a közszolgálatában. Köszöntöm a vonal végén Karagics Istvánt, a Magyar Bizalmi Vagyonkezelők Egyesületének alapító tagját, a Blossams Capital pénzügyi tanácsadó ügyvezető igazgatóját. Jó estét kívánok!
7: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, annyi igazítást engedjen meg, hogy a STEP, a Magyar Bizalmi Vagyonkezelők és vagyontervezéssel foglalkozó szakembereknek az egyesülete. Ennek vagyok az egyik tagja, igen.
6: Köszönöm szépen. Gondolom már javában átrágta magát a vagyonadó tervezetén. Kezdjük az alapinformációkkal, ugye azért előzetesen sok mindent lehetett hallani. Az 1 milliárd forint feletti vagyonrész adózna, az érték után 1%, és csak az érintetteknek kell bevallást készíteniük. Ez van a tervezetben is, vagy esetleg találkozott-e valamilyen meglepetéssel?
7: Hát ez az elmúlt fél évért egy komplex szakmának, a vagyontervezéssel és a adótervezéssel foglalkozó szakembereknek, illetve minden várható érintetnek, ez nagyjából egy 25 ezer háztartást jelent. Azt mondom, hogy ezt a réteget elég élénken foglalkoztatta, az akkor még csak várható, most már múlt kedd óta egy tervezett formájában már részlegesen meg is ismert jogszabályi környezet. A kidolgozottságáról, meg a méretről, meg annyit mindenképp érdemes tudni, hogy a rendkívül alapos törvényről van szó, de indokolja is a téma, hiszen ez egy nagyon összetett, és hát a nemzetközi joggyakorlatban is hasonlóan összetetten előkészített, és a különböző országokban bevezetett adófajta méretét vagy terjedemét tekintve a társasági adóhoz hasonló terjedem, tehát ilyen bő 60 oldal, úgyhogy ezzel igazán volt dolga a jogalkotóknak. Magáról a meglepetése, vagy az érintettségről ugye két szót csak annyi van, hogy valóban csak 25 ezer embert érint, ugye ez, hogy helyre tudjuk tenni a számokat, ugye az összes magyar háztartás a 4 millió háztartáshoz képest, azaz egy centilis, tehát az a 40 ezer háztartás, aki a legfelsőbb 1%-ba tartozik, tehát még ezt az 1%-ot sem fedi le az érintettek köre, tehát a nagyságrendi becsésünk szerint az 25 ezer háztartást

0: érint maga az egymilliárdos vagyonadó határ, és hát a most megismert törvény tervezetét alapul véve, illetve azokat a lehetőségeket, amelyet a törvénytervezet kínál, ott hát el kell, hogy mondjam, hogy a gyakorlatban ez még kevesebb főt, tehát nagyjából egy 10-12 ezer főt fog valóban érinteni. A többieknek lesz mondjuk akár a családi, akár a házastársak és a kiskorú gyermekek vagyonának kezeléséről szóló elkülönített részeken keresztül.
1: Nagyon sok kérdésem van még, és még ezt is szeretném érinteni, úgyhogy vigyázzunk, mert ugye pörögnek a percek, és valóban szerintem a hallgatók is nagyon sok mindenre kíváncsiak. Ugye szeretném arról kérdezni, hogy önnek milyen meglátásai voltak, meg az ügyfelei hogyan vélekednek. Ugye lehetett azt olvasni, hogy Nagy Elek, aki Magyarország 29. legvagyonosabb embere, ugye ő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, de mellette több szakmai szervezet is ellenzi ezt a vagyonadót, de például Bolyár Gábor, a Graphisoft alapítója, kifejezetten jogosnak tartja, és a Jelinek Dániel, az ország egyik leggazdagabb ingatlan befektetője is egyetértett vele. Zárójelben ő most ugye letartóztatásban van a Volánbusz ügyel kapcsolatos korrupciós nyomozás miatt, de nem is erre szeretnék kitérni, hanem hogy önhöz ugye ezzel foglalkozik, milyen vélemények jutottak el, illetve ön mennyire tud osztozni ezekkel a véleményekkel?
0: Ugye a mi cégünk azért került nagyon hamar fókuszba ebben a tárgyban, mert a mi ügyfeleink alapvetően a bankok. A mi cégünk az olyanfajta monitorozást, olyan folyamatokat, nemzetközi pénzügyi folyamatokat vizsgál, és ezt a magyar bankoknak, alapkezelőknek, tehát a vagyonosokkal foglalkozó pénzügyi szolgáltatóknak a javára próbálja korít, amely a termékfejlesztéshez, üzletfejlesztéshez hasznos tudás.
1: De gondolom, hogy ebből a szektorból is érkeztek önhöz visszajelzések. Abszolút, ebbe beavatna bennünket?
0: Igen, abszolút, hiszen ennek a szektornak, a magyar vagyonosoknak a pénzügyi folyamatait is mind kötelességünk ebben a tárgyban vizsgálni. Összességében a kérdés az három irányból is megközelíti ezt a témát. Az egyik az, hogy érdemes-e a vagyonadó. Az én személyes meggyőződésem az, hogy a vagyonadó felett, a klasszikus vagyonadó felett alapvetően a jogi struktúrák miatt, a gazdaságváltozása miatt az elmúlt 30 évben kicsit eljárt az idő. Tehát miközben teljes mértékben egyetértek Bolyár Táborral is, tehát a mi álláspontunk az, hogy a Borsamp azt mondja, hogy egy igazságos és kiszámítható, de ami nagyon fontos, hogy ténylegesen beszedhető vagyonadó mellett abszolút szívesen érvelünk, de a lényeg az, hogy az a vágy, hogy a legnagyobb vagyonokat bevonjuk a közterheviselésben, az nem szüntetetti meg azt, hogy ezek úgy legyenek működő struktúrák, hogy ne kössenek le túlzottan értékes állami erőforrásokat, ne legyen hús drágább, mint a leves, és hát ami az egyik legfontosabb, hogy a vállalkozói réteget azt ne terheljék indokolatlanul úgy, hogy közben ez hosszú távon a gazdaságnak esetleg a kárára vagy rovására váljék. És akkor a harmadik kérdés az előbb említett úriember, aki most korlátozva van személyi szabadságában, tehát valóban hallottunk ilyen jeleket is, de a vagyonvisszaszerzést, meg a vagyonadót, azt teljesen külön lapon kell kezelni.
1: Természetesen nem is akartam, hogy ezt egyébként összekeverjük.
0: Igen.
1: Ugye azt már mondta, hogy 25 ezer érintetről lehet szó. Azt az a kacsomán matekoztak, hogy mennyi pénz folyhat be belőle?
0: Hát ebben olyannyira matekoztunk, hogy a múlt hét az egy nagyon érdekes szakmai visszaigazolásnak volt a hete. Ugye nagyon sokáig ezzel kapcsolatban, miközben senkinek nem volt pontos információja, a különböző szakmai szervezetek legkülönbözőbb adatokkal próbálták körbeírni, hogy milyen kormányzati és milyen költségvetési hatása lehet. A miénk volt az egyik legalacsonyabb, mi azt mondtuk, hogy 150 és 180 milliárd forint közötti lehet egy ilyen vagyonadónak a bevezetése évében a büdzsé hatása, de azt is föltettük, hogy ebben a büdzsé hatásban a nemzetközi tapasztalatok és nemzetközi normák szerint a tradíció, vagy a hagyomány, vagy a megfigyelés az, hogy az első évet követően ezek egyre csökkenő tendenciát mutatnak, tehát a bevezetést követően a további években nem emelkedő, hanem csökkenő lesz a kormányzati bevétel hatása. Ezzel szemben nem csak a kormányzat részéről, de néhány szakmai szervezet is 500-600 milliárd forintos éves hatásokról beszélt, amit mi mindenképpen túlzónak tartottunk. Ugye a kormány, amikor múlt héten kedden közzétette ezt a hatásvizsgálati lapot, amin meg volt egészen pontosan jelölve, hogy a 4 éves kormányzati büdzsé hatás, amit egyébként a kormány tervez, az éves 200 milliárd, azaz 800 milliárd 4 év alatt. Tehát magyarán a mi egészében hangoztatott nagyságrendünkhöz egészen közeli lett a legfrissebb prognózis a kormánynak a saját bevételére vonatkozóan, de annyit még hozzá kell, hogy tegyek, hogy ez nem egy egyedi, tehát nem arról van szó, hogy itt most valami nagyon kicsi dologhoz tudunk csak hozzányúlni. Az egyik oldalról a társadalmi igény hatása az egészen világos, és ennek a politikai érintettsége, a társadalmi érintettsége. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy nem csak azokban az országban, ahol országokban, ahol a OECD országokban, ahol bevezették ezt, hanem azokban az országokban is, ahol még egyáltalán ez a adó nem ez jelen van, ott is csak ugyanekkora, tehát a GDP-nek a 0,2-0,3% körüli bevételt hoz,
1: úgy
0: tehát
1: tűnik,
0: az összes adóbevételhez képest ellenyésző.
1: Úgy tűnik, hogy kiapadhatatlan ez a téma, de nagyjából egy bő percünk van, és még egy utolsó kérdése talán, remélem van idő. Milyen kockázatokat rejt ez a vagyonadó? Hogyan látja, valóban bedőlhetnek cégek, valóban szűnhetnek meg ezrével munkahelyek?
0: Hát erre valóban ez egy perc, az nagyon kevés. Én azt gondolom, hogy a vagyonadónak lehet egy csomó olyan áttételes hatása, amit egész egyszerűen kezelni kell, amivel foglalkozni kell. Csináltunk egy olyan vagyonadó behajthatósági projekciót, ami megmutatja azt, hogy a 3 milliárd alatti, mondjuk a 1 és 2 milliárd közötti vagyonnal rendelkező vállalkozók körében nagyon nehéz lesz a beszedhetőség. Ez 10-15 ezer háztartást jelent, illetve a legfelsőbb sávban, ami egy 2-3-4 ezer háztartást jelent, ott is rendkívül nehéz lesz a beszedhetősége. Ott ugye más miatt, ott a nemzetközi struktúrák és a rendkívül összetett holding szerkezetek miatt, és a cégbeértékelések miatt, és a legkönnyebben beértékelhető cégszerkezetek, és a legkönnyebben elérhető az pont az a réteg, amelyik azt mondom, hogy 30 éve organikusan fejlődve nőtte ki magát, és eddig is folyamatosan jelentős munkaadóként az a KKV réteg, aki jelentős foglalkoztató.
1: Igen, még ezzel kapcsolatban tényleg egy utolsó kérdés néhány mondatos válasszal. Hány munkahely lehet érintett nagyjából, és mennyi van veszélyben?
0: Hát azt a szót semmiképpen sem használnám, hogy veszélyben, de egészen biztosan több százezer munkahely munkaadóját érinti, úgy ez a törvény és ez a jogszabály, hogy a vállalkozóknak el kell gondolkozniuk azon, hogy a tulajdonos az hogyan használja, hogyan hasznosítsa azt a pénzt, amit eddig esetleg további munkahelyek teremtésére, vagy akár a kutatásfejlesztésre, vagy beruházásokra tudott fordítani. Ez egy olyan területe, amire Magyarországon senkinek nincs tapasztalata, tehát mi is csak modellezni tudunk a külföldi minták alapján olyan vélelmezéseket, de amit láttunk és megtörtént adott esetben Dániában, Franciaországban, Nagy-Britániában vagy Norvégiában, azt én azt gondolom, hogy a magyar vállalkozói rétegnek az érzékenysége az egészen biztosan az említett országok vállalkozóinak az érzékenységét meghaladó, és hát nem lesznek passzívabbak, mint ezek a vállalkozók.
1: Szerintem vissza fogunk majd még térni erre a témára. Karagics István, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: 18 óra 18 perc van, folytatjuk a nap témáját a vagyonadóval, de egy más aspektusból, ugyanis a vagyonadó tervezete szerint a befizetett adó 5%-áról a befizető a Nemzeti Együttműködési Alap javára rendelkezhet. Ez egy költségvetési előirányzat, amelynek az a célja, hogy segítse a hazai és a Kárpát-medencei civil társadalom működését, erősítse a civil szervezetek társadalmi szerepvállalását. Ehhez képest egyre nő azoknak a civil szervezetek, szervezeteknek a száma, akik azt kérik, hogy a vagyonadó tervezet számoljon, hogy milyen szektor, hogy a civil szektorra milyen hatást gyakorolhat. Köszöntöm a telefonvonal túlsoldalán Piscsúr Veronikát, a Bridge Budapest társalapítóját, ügyvezetőjét. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
1: Hogyha jól tudom, itt napközben figyelemmel kísértük, de most már lehet azt mondani, hogy több tucat civil szervezet csatlakozott az ön által indított petícióhoz. Mi mindenre szeretnék felhívni most a figyelmet?
3: Igen, ez a közös kiállás, mi nevezünk petíciónak, arról szól, hogy a vagyonadó tervezete nagyon úgy tűnik, hogy kifelejtette a civil szektort, még akkor is, hogyha az ön által említett 5% mint gesztus szerepel a tervezetben, de például abból a hatásvizsgálatból, ami azt nézi és vizsgálta, hogy mi lesz a vagyonadó bevezetésének a következménye, a teljes szektor kimaradt, és nem vették figyelembe az adományozása és a közhasznú szervezetekre gyakorolt hatását ennek a vagyonadónak. Mi pedig most már azt tapasztaljuk az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, ami ott az egyáltalán téma, hogy a vagyonadó bevezetésre kerül, hogy a civil szervezetek elkezdték kapni az első telefonhívásokat korábbi támogatóktól, és hát sajnos azért mondom, hogy korábbi, mert azt vetítik előre, hogy a jövőben választás elé állítja őket ez a tervezet. Ugye az nem lesz kérdés, hogy az adót be kell fizessék, pont azoknak a szereplőknek hangsúlyozottan, akikről István is beszélt az előbbiekben, pont azt a KKV réteget érinti ez leginkább, akik egyébként a civil szervezetek finanszírozásában is fontos szerepet töltöttek be, hiszen ez az a vállalkozói réteg adott esetben, akinek a tulajdonos a gyors döntéseket tud hozni helyi szinten, helyi szereplőket támogatva, nyári táborozástól kezdve egy-egy kis eseményig, ezek 1-3-5 millió forintok egy-egy szervezet életében éves szinten.
1: De most bocsánat, összegek... mindjárt belemegyünk még ezekbe a részletekbe is, de ugye délután, ahogy figyelemmel kísértem, hogy hogyan alakul itt a kiállás, ugye azt olvastam a listán, hogy az Ökotárs, a Free SFE, a Hintalovon, vagy az Igazgyöngy Alapítvány is a csatlakozók Éven. Között van. Ezek a szervezetek ugye nem tartoztak az elmúlt másfél évtized kegyeltjei közé, ezt nem mondhatjuk, ami az állami támogatásokat nem. illeti. Valóban ebből a körből, tehát abból a körből, akik most érintettek lehet a vagyonadó által, kerültek ki a legjelentősebb támogatóik? Ez jelentette a túlélést ezeknek a szervezeteknek?
3: Ugye ez egy sokkal összetettebb kérdés, a civil szektor finanszírozása, eleve egy civil szervezet finanszírozása nem egy csatornában jön létre. Vannak mikroadományozók a történetben, gondoljunk az 1%-ok lehetőségére, éveken át beszéltünk arról, hogy mennyi marad a rendszerben, de így is ennek nyilván az utóbbi időben, főleg a média szereplők számára nagyon komoly hatása volt. Vannak mikroadományozók, akik pár ezer forinttal havonta támogatnak szervezeteket. Vannak kifejezett jelentős adományozók, akár akik hosszú távon, éveken át tartósan képesek elköteleződni szervezetek mellett, belőlük nincsen sok ebben az országban, akinek egyébként nagyon határozott társadalmi portfóliója lenne, és tényleg hosszú távon stratégia mentén képzeli el az adományozást. És van egy ilyen középső réteg, aki nagyon fontos szereplője volt, ahogy említettem, és nagyon fontos szereplője az ilyen típusú szervezetek életének, mert ő az, aki egyébként akár egy-egy új munkatárs felvételében meg tudja adni azt a nagyobb összeget, amit egyébként mikroadományokból nehéz összetenni, és elfelejtettem mondani az előbb, hogy igen, éppen az imént néztem, 49 szervezetnél tart a kiállás, és nagyon különböző méretű és státuszú szervezetek vannak, akár az Ökotárs, akár a TASZ, de egy adni joga, egy egészen pici szervezet is a szervezetek között van, mert mindenki érzi azt, hogy mi lehet annak a jelentősége, hogyha a civil szektorra nem gondol ez a törvénytervezet, hogy ennek bizony komoly hatása lesz és következménye. És történik mindez egyébként akkor, amikor nem csak a KKV szektor van kimerülve, hanem a civil szektor is ki van merülve, és egyébként mi magunk is a Bridge-el évek óta dolgozunk azon, hogy hogyan lehetne egy sokkal stratégikusabb, hatékonyabb adományozói kultúrája ennek az országnak, hogy vonjunk be üzleti szereplőket abba, hogy adományozzanak. Ez a törvénytervezet pedig egyáltalán nem ösztönöz az adakozásra.
1: Szeretném majd arról is kérdezni, hogy mit terveznek, milyen fellépést terveznek, de előtte még körülbelül egyébként 6 percünk van, hogyha nem is megyünk sorra azon a 11 ponton végig, amiket ugye felsoroltak így az észrevételeket illetően, illetve hát a következményeket illetően, melyek a legfontosabb momentumai ennek a bizonyos kiállásnak?
3: Ugye az nagyon fontos mondani, hogy mi nem a vagyonadó ellen álltunk ki, hanem azért, hogy egy olyan vagyonadó szülessen, ami a vagyonadóból társadalmi befektetést hoz létre, és ténylegesen a közjót szolgálja, és nem egy olyan költségvetési sort teremt belőle, amiből nem feltétlenül tudják a szereplők, hogy az hova megy, mire fordítódik. És ilyen módon az egyik legfontosabb pont az, amit az előbb elkezdtem mondani, hogy ez a jelenlegi tervezet semmilyen módon nem ösztönöz adakozásra, hiszen a közhasznú célra adott támogatás semmilyen formában nem számít a vagyonadó megállapításakor. Tehát ahogy egyébként levonható néhány helyi adó, meg az értékelés költsége megtörténik levonhatóságban, például az, hogy valaki adományoz, az nem egy levonható tétel a vagyonadó kapcsán. Pedig ha így lenne, akkor azért az komolyan segíthetné egyébként pont ezt a szektort. Ugye az, hogy ez egy kimerült szektor életébe érkezik, amit elkezdtem mondani, az nagyon sok szempontból ér össze. Mindenki túl van ezen az elmúlt időszakon, az ön által említett szervezetek is. Közben elindult egy építkezés abban, hogy lesz-e egy sokkal érettebb, sokkal tudatosabb üzleti közegünk, aki akár hosszú távon elkötelezetten társadalmi innovációkat is képes támogatni, finanszírozni. Ennek a közegnek kell arról most dönteni, hogy van-e még egyébként a likviditásában többlet, és tud-e még, marad-e bármi a civilekre. És mi most már nem csak a civilektől halljuk ezt vissza, hanem a vállalkozói közegtől is, hiszen a Bridge ugye az üzleti közeg formálásával foglalkozott az elmúlt 15 évben, azzal, hogy lehetne egy értékalapú, hosszú távra elkötelezett üzleti környezet ennek az országnak. Tettük ezt nagyon komoly ellenszélben.
1: Gondolom, ez is megérne egy újabb beszélgetést, de még a civil szervezeteknél maradva, bocsánat, már csak 3 percünk van, és még nagyon-nagyon sok kérdést szeretnék önnek feltenni. Igen. Ugye a civilek arról híresek, hogy rengeteg-rengeteg állami feladatot vállalnak át. Igen. Most ugye mi lehet ezeknek az állami feladatoknak a sorsa, illetve a másik oldalon, ugye nagyon sok átcivil szervezet is volt itt az elmúlt időszakban, amelyik megkapta a maga támogatásait. Lehet-e mondjuk egy öntisztulást, hogy ők esnek el ezektől a támogatásoktól?
3: Hát nem tudok válaszolni, sokkal inkább most arra szeretnénk fókuszálni, hogy ne hagyjanak ki minket a társadalmi egyeztetés során, és az a 11 pont, amit megfogalmaztunk, ami akár arról szól, hogy hogyan rekeszti ki a jövő adományozóit ez a tervezet, hogyan nem formál tényleg társadalmi befektetést és innovációt egyébként ebben a szektorban, hogy mi is ülhessünk le ahhoz az asztalhoz, ne hagyjanak ki bennünket ebből a véglegesítésből. Tehát nekünk, hogy elsődlegesen ez a fókuszunk, és azt nem tudom megmondani, hogy ez hozzá öntisztulás. Sajnos olyan típusú tisztulást hozhat, hogy inkább lemorzsolódás, meg egyébként kényszerű megszűnés, pont akkor, amikor a kivéreztetett állapotban még az a lehetőség is elvész, amire adott esetben évek óta stabilan, biztosan számíthattak szereplők. Pont ezek az 1-3-5 milliós tételek, amik egyébként akár évvégi döntésekben hirtelen megszülettek eddig cégek, vezetők számára, hogy az adott szervezetet támogassanak, ezek nem fognak megmaradni, hiszen a likviditás az egy korlátos történet, van határa, ha adóra kell költeni, akkor adakozásra nem fog menni.
1: Egyébként arra vannak számok, hogy az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkező magyarok eddig mennyi pénzzel hány civil szervezetet támogattak?
3: Erre nincsen konkrét számunk, arra viszont van, hogy a világstatisztikákban nagyon-nagyon hátul állunk az adakozásban. Van egy ilyen Global Philanthropy Environment Index, ami a filantrop környezetet vizsgálja. Globálisan utolsó helyen állunk, tehát egy ilyen környezetbe is érkezik bele egy törvénytervezet, ami nem ösztönöz adakozásra, hanem választásra kényszeríti a szereplőket, és mi nagyon szeretnénk, hogyha nem választásra lenne szó, hanem társadalmi befektetés is válhatna a vagyonadó következtében, és egyébként bezzegországá is válhatnánk, hiszen mindaz, amit elmondanak a szakértők, hogy miért nem működik országokban ez a történet, ez egyébként jó példa is lehetne arra, hogy egyébként itt a vagyonadó hasznosulása sokszoros értéket teremt azzal, ha egyébként megtámogatja azt a civil szektort, ami nagyon komoly állami feladatokat vesz át, és ilyen szempontból tehermentesíti egyébként az államot. Ha ez nem történik meg, ez mind vissza is hathat az államra, szóval sokszoros problémát okozhat az a helyzet, hogyha a civil szektor kimarad ebből a gondolkodásból és döntésből.
1: Csak két mondatnyi válaszra van időn, kivel egyeztetnének?
3: Hát természetesen a pénzügyminisztériummal elsődlegesen, hiszen hozzájuk kapcsolódik a tervezet létrehozása, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogy az általunk beadott véleményt komolyan vennék, és oda hívnának bennünket a tárgyalóasztalhoz. Abszolút készek vagyunk együttműködni, hogy ez ténylegesen jól hasznosuljon a közjó érdekében.
1: Legyen így, Pistul Veronika, köszönöm szépen a beszélgetést! Ez volt a Nap témája, a szerkesztő Farkas György, a gyártásvezető Pillinger Marianna és a hangtechnikus Hajósi Bence nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Nap témájával holnap ugyanígy az Esti Krónika után 18 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk. Tatár Tímeát hallották.
2: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
4: Örökké konfliktus van a tömegközlekedési eszközökön, hogy ki hol áll. Ez nekem egy kedvenc példám. Egyébként, hogy ugye állandóan ez, hogy mindenki az ajtóban áll. Valójában az zavar bennünket ebben a helyzetben, hogy igazából mi szeretnénk az ajtóban állni. Egyszerűen egy evolúciós késztetés, hogy valami nyílászáró közelébe álljak, hogyha menekülni kell, akkor könnyen tudjak menekülni. Tehát, hogy olyan is van, hogy a környezeti struktúra valami miatt nem adekvát, az már segítene. Nagyon sokszor leveszi ezt a feszültséget, de ehhez meg kell lépnünk azt, hogy a környezet ebből a háttér függönységéből egy kicsit előrébb lépjen, tudatosodjon.
5: Szeme van arra, ami másnak általában észrevétlen. Nem csak érzékeli, de tudatosítja is, hogy mi vesz minket körül. 3 évvel ezelőtti debreceni TEDx előadásának is ezt a címet adta. A környezet nem hagy érintetlenül. Kedvenc haiku költője Fodor Ákos soraival szemléletesen így magyarázta ezt. Mi nyomtalanul eltűnt kint, belénk szökve rendezkedni kezd. Szerte ágazó témákban kérik a szakvéleményét, például, hogy miért költöznek el az emberek virágzó településekről, vagy hogyan lenne jó kialakítani az idős otthonokat, de parkok működését is vizsgálta már. Meggyőződése, hogy testi-lelki jóllétünk egyik feltétele a környezetünkkel való harmónia. Köszöntöm Önöket, Hegyesi Gabriella vagyok. Vendégem dr. Dúl Andrea környezetpszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Ember-Környezet Tranzakció Intézetének igazgatója, egyetemi tanár. Milyen kedvenc helyei vannak? Nem tudom megkerülni ezt az első kérdést, lehet, hogy túl egyszerű vagy közhelyesnek hangzik, de a környezetpszichológus az emberi kapcsolatok meg az emberi viselkedésen túl a környezet erre gyakorolt hatásaival foglalkozik.
4: Így igaz, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és nagyon nem egyszerű a válasz rá, mert én nem tudom magam ebből a szempontból, vagy csak egy kicsit tudom magam függetleníteni a szakértelmemtől. Nagyon sok kedvenc helyem van, de inkább úgy fogalmaznék, hogy a helyekkel való foglalkozás a kedvencem. Tehát nagyon sokszor vagyok egy olyan helyen, ami akár az elején egy picit negatív vagy taszít, és akkor fölébred bennem egy kíváncsiság, hogy vajon itt egy kicsit, hogy lehetne megnézni az ember-környezet viszonyt. Ugye a kérdésben már benne van, hogy a hely kedvenc, de a kedvenc jelző azt mutatja, hogy az ember sose csak a hellyel van kapcsolatban, hanem hogyan éli meg azt a helyet. És engem ez izgat. És ilyen értelemben minden helyen, túlzás nélkül mondom, hogy minden helyen meg tudom, meg szeretem megtalálni azt a kapcsolati lehetőséget, ami azzal a helyjel összeköthet. És a kedvenc helyek ilyen értelemben lehetnek akár izgalmasak, vagy egy kicsit negatívak. Tehát izgalmas az a helyzet, hogy az emberek ott vajon miért éreznek általánosságban félelmet, vagy miért éreznek konfliktus lehetőséget. Ez egy tág fogalom, mert nem úgy fogom szeretni a helyet, és két mondatban mindjárt elmondom, hogy van azért tisztán kedvenc helyem is, de hogy kedvenc foglalatosságom a helyekkel való foglalkozás. Amiket nagyon szeretek helyek, azok hát elsősorban a személyes helyeim, ahol módom van arra, hogy egy kicsit arra formáljam, ezt úgy hívjuk, hogy personalizáljam, ami én vagyok. Tehát viszonylag könnyen alakítok ilyet az otthonomban és a munkahelyeimen is, és akkor azok kedvenc helyek lesznek. És vannak természeti helyeim, biztos mindenki ezt várta elsőnek, hogy ezek lesznek az elsők, nem feltétlenül, ezek egyformák ezekkel a személyre szabható helyekkel. Természeti helyekben sokkal nyitottabb vagyok, azt gondolom, hogy rá tudok csodálkozni egy városligeti szép mozzanatra, az erkélyemen egy szép növényre, de rá tudok csodálkozni, legutóbb Vietnámban jártam, és az ottani fantasztikus természeti képződményekre is. Tehát helyeken lenni a kedvencem.
6: Itt az irodájában ülünk, a belvárosban, a 7. kerületben, és egy térkövezett utcáról lehet bejönni az épületbe. Viszont az ablakon, ha kinézünk, akkor egy, nem is egy, hanem két-három fa uralja a kilátást, rájuk látunk, tehát a természeti környezet itt is jelen van. Ezt a helyet szereti?
4: Nagyon szeretem, az az igazság. Ez egy izgalmas város, egész Budapest, de hogy itt a belváros, és különösen ez a 7. kerület, ahol mi vagyunk, ez az egyik épülete egyébként a pedagógiai és pszichológiai karnak, és mindegyiknél van egy ilyen fajta tendencia, amiről most beszélek. Tehát mi igyekszünk ezt jó kontextusba tenni természet szempontjából. Az, hogy mellettünk van egy kiváló kisvárosi kincs parkocska, amire egyébként nem gondol senki, amikor a 7. kerületet megemlíti, hogy itt ilyen fantasztikus kis parkocska van, és ebből a szempontból szerencsés az épület helyzete, de nekünk van egy kiváló tetőkertünk egyébként, ami egy elképesztő kilátást ad. Nem is gondolná az ember, hogy egy belvárosi szituációban ilyen gyönyörűek a háztetők. Ez egy 5. emeleti pozíciójú kert. Tele fantasztikus növényekkel, amik időnként hát ilyen haszon növények, mert levendula meg egyebek, de hogy egyébként télállóak, tehát télen is van bizonyos változatosságuk. Oda ki lehet ülni, mindig szokták kérdezni, hogy hallgatók is használhatják, hát persze, tehát egyetemi hallgatók is. A legjobb azt látni, amikor az embert felviszi a jó sorsa oda, úgy véletlenül, és azt látom, hogy ott ugye függőágyak vannak, meg nem tudom, mindenféle ilyen nyugágy, tehát ez egy ilyen nagyon izgalmas, szép kialakítású hely, és ott ülnek a hallgatók is, csak szunyókál, vagy nem tudom, eszik, vagy beszélgetnek, kollégák is. Remek hely arra, hogy hallgatók és egyetemi oktatók informális közegben találkozzanak. Nagyon sok mindent magába foglal ez a hely, és egyébként azt gondolom, hogy ez ezeknek a jó helyeknek a sajátossága, hogy olyan dolgokat is serkent, létrehoz, megteremt, amit amúgy nem gondolnánk egy egyetemi épületben, és sokszor ennyin múlik, hogy legyen egy jó hely.
6: Ha jól tudom, ön egyetemistaként is erre figyelt fel elsőként, hogy milyen jó lenne olyan körülmények között vizsgázni, ahogyan felkészültünk. Zenét hallgatva, kávézva, sétálva, valóban ez a helyzet irányította a figyelmét a környezetpszichológia felé?
4: Így igaz, én eredetileg egy laboratóriumi emlékezetkutató akartam lenni, tehát emlékezeti folyamatokat akartam kutatni, így indult a pályafutásom, és aztán nagyon korán, tehát még egyetemi hallgatókoromban, akkor voltam demonstrátor, tehát hallgatói oktató, és tényleg ez volt a konkrét helyzet. Debrecenben villamosan utaztunk a nálam egy-két évvel fiatalabb egyetemi hallgatókkal, magam is egyetemi hallgatóként, és ezen nevetgéltünk, hogy mindenki felsorolta, hogy milyen különös helyzetekben tanul otthon, hogy fönn van a lába a falon, meg nem tudom, tehát fekszik, meg hasonlók. És nem az én ötletem volt konkrétan, hanem valaki felvetette ilyen viccből, hogy milyen jó lenne ebben a helyzetben vizsgázni is. És akkor én meg azt mondtam, hogy jó, akkor próbáljuk ki, és valóban hát nem mentünk el senkihez, tehát ennyiben nem volt konkrétan ismétlése a helyzetnek, de hogy kipróbáltuk ezeket, és hát egyrészt nagyon-nagyon sokat nevettünk, tehát egy egészen szokatlan hangulatú vizsga volt, másrészt pedig valójában erősebbek lettek a benyomásaim ebben a tekintetben, hogy ez a helyzet, ahogyan mi hívjuk, az a környezeti kontextus, amiben vagyunk, ez nagyon sok tekintetben az emlékezetünket, mindent serkenteni képes, és valóban ez a volt a konkrét helyzet, ami nyomán aztán elkezdtem szisztematikusan vizsgálni az emberek és a környezet kapcsolatát.
6: És a pszichológiához mi vezette, ugye ez még egy ezt megelőző lépés?
4: Ó, igen, hát én debreceni vagyok, és nyilván, mint minden 14-15 éves embernek fogalmam nem volt, hogy mi leszek, ha nagy leszek. A család részéről volt egy ilyen fajta, hát nem nyomás, csak hogy javaslat, hogy esetleg legyek gyógyszerész vagy orvos, tehát hogy valami értelmiségi lét nyilván, és mivel viszonylag jó tanuló voltam, úgy majdnem mindegy volt, hogy milyen irányba megyek, és a családnak volt egy ilyen elvárása, de hála jó Istennek nagyon szabadok voltunk, úgyhogy engedhettem befolyásolni magam egy gimnáziumban gimnáziumi órabemutató által, ahol egyébként az egyik osztálytársam édesanyja jött, és mondta, hogy ő pszichológus volt, és hogy ez egy milyen izgalmas dolog. Na és akkor elhatároztam. Tehát ez így valahogy átfordult, hogy akkor én az leszek, és egészen konkrét elképzeléseim voltak, hogy én igazságügyi pszichológus leszek börtönben, és valamilyen rendesen komoly helyen fogom majd az embereket így meg úgy megsegíteni a társadalom javára, és nagyon sokáig ebben a hitben éltem, egészen az egyetem első-második évéig, ahol rájöttem, hogy egyrészt én ebbe belerokkanok, tehát, hogy nem az én világom, másrészt pedig, hogy igazából engem a tudomány érdekel. Természetesen a tudománynak már akkor is az alkalmazható oldala, és gyakorlatilag másodéves koromtól, de inkább még első éves korom végétől tudtam, hogy emlékezettel fogok foglalkozni, és ez körülbelül ez a környezetpszichológiai fordulat, ez ilyen harmadéves koromban következett be, és azóta én valójában ebben élek, az identitásom nagyon fontos része, úgy is fogalmazhatnék, hogy a szakmai gyermekem.

0: valahonnan otthonról hozza ezt a szemléletet, vagy legalábbis látott erre példát, mondjuk a szülei gondolkodásában? Nyilván egyikük sem volt környezetpszichológus, de nem is kell ehhez feltétlenül annak lenni.
1: Sőt, egyikük sem volt pszichológus sem, olyannyira nem, hogy az édesapám első generációs közlekedésmérnök volt, tehát első generációs értelmiség az ő családjában. Az édesanyám meg közgazdasági technikumot végzett, gimnáziumot, tehát hogy ilyen értelemben nem volt konkrétan sem képzettségük, sem érdeklődésük ezek iránt, a humán dolgok iránt, de rendkívül nyitott szellemiségű emberek voltak, és az én családomban, amit láttam, ilyen környezeti dolgok, ez nem is tőlük ered, hanem a nagyszülőm, a nagyapáim meghaltak, de a két nagymamám közül az egyikük velünk élt, és ő szerintem egy generációs sajátosságból adódóan rendkívül környezettudatos volt. Szerintem akkor ezt sokan csinálták, hogy kimosta a nylon zacskókat, és akkor utána azt felhasználta, tehát nem dobta ki, vagy a lisztes zacskóban kitisztítva tárolta a száraz tésztát, amit egyébként maga gyúrt. Tehát egy csomó dologban ő még másképpen élt. Ebben nem volt környezetvédelmi történet, hanem sokkal inkább nyilván volt a háborús tapasztalat, meg az, hogy rendesen, takarékosan kell élni. Tehát ilyen értelemben láttam modellt, de nem volt különösebben mondjuk az téma otthon, hogy lakberendezés, vagy akkor optimalizáljuk a környezetet. Hát éltek, ahogy éltek, de jól. Tehát azt gondolom, hogy volt egy ilyen nagyon támogató, széles társas kapcsolatokat ápoló nagy családunk volt egyébként, tehát nekem magamnak csak kb. 25 unokatestvérem van, tehát egy hatalmas nagy család. Nagyanyám 13-an, másik meg 7-en voltak testvérek, tehát egy hatalmas nagy család, egy Erzsébet napon simán voltunk 80-an, tehát ilyen lakodalmi szintű ünneplések voltak, nagyon jó hangulatú gyerekkorom volt ebből a szempontból. És amikor eljött a pályaválasztás, akkor nagyon hálás vagyok nekik, mert nagyjából ugyan mondtam, hogy orientáltak mondjuk ilyen rendes szakmák felé, de végtelenül nyitottak és végtelenül támogatók voltak. És amikor már elkezdtem a pszichológiát, és elkezdtem a később a környezetpszichológiát, akkor nagyon sokat beszélgettünk. Ez nekem ilyen habitusom lett, hogy úgy beszélgetni a saját családtagjaimmal is, kérdezgették, hogy mivel foglalkozom. Édesapámnál ez a közlekedésmérnökség azért nagyon sokat számított, mert ő neki nyilván volt egy ilyen fogékonysága azért, hogy fenntarthatóság, meg karbantartást tanított, meg egyebek. Tehát, hogy volt szakmai közeg is, de hogy igazából szerettek engem, és támogattak abban, amit csináltam.
0: Debrecenhez milyen emlékei fűzik?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés most, mert hogy világéletemben, amikor megkérdezték, hogy ki vagyok én, akkor nagyon sokáig, mondjuk egy hónappal ezelőttig mindig azt válaszoltam, hogy én debreceni maradtam. Budapesti nem lettem, de zuglói igen. Tehát ez volt a válaszom erre a kérdésre. Nagyon nehéz folyamatok zajlottak le, most már tulajdonképpen nincsen élő családtagom Debrecenben, és éppen egy legutóbbi haláleset kapcsán Debrecenbe utazva, nagyon érdekes folyamat zajlott le, amit csak azért mondok el, mert szerintem sokan átélnek ilyet, csak talán az én szakmai tudatosságom miatt ez még akár meg is fogalmazható. Tehát, hogy az oda úton gyakorlatilag eldőlt bennem, így végig futott, hogy ki vagyok én, megyek most egy helyre, ahová már igazán csak a formális dolgok kötnek, meg hogy van ott egy lakás, meg ott végeztem az egyetemet, stb. És valahogy úgy eldőlt bennem, hogy én már a debreceniségemet múlt időbe tudom tenni. Tehát egy nagyon fontos része az életemnek, de én már nem vagyok debreceni, hanem Debrecenben születtem. És ennek a jegyében ezt a két napot, amit ott töltöttem, végigjártam a számomra fontos helyeket. Mély kaland volt egyébként, és valahogy mindennel tudtam szembesülni, hogy ezek azok a helyek, amik nekem 30-40 évig az életemet vagy az identitásomat jelentették, de már nem azok a helyek. Tehát, hogy valójában én már nem élek ott egy hosszú ideje, ezek a helyek megváltoztak, közeliek, szerethetők, de már nem az én részeim. És ez egy nagyon szép és mély, hát mondhatom gyász folyamat kapcsán, igazából lezárult. Tehát múlt időben tudok erről beszélni, és nagyon szép szakasza az életemnek, de már nem így határozom meg magam.
0: Hanem zuglóiként?
1: Igen, meg debreceni születésű zuglóiként. Most már inkább vagyok budapesti, és az identitásom középpontjában Zugló áll. Az tényleg nagyon fontos, nagyon szeretem, mert zöld, főleg itt a Covid alatt tudott ez kialakulni, amikor rengeteget sétáltunk, és hát vicces is volt, mert akkor vettem észre, hogy mennyire nincsen a fejemben ilyen térképszerűen Zugló, de hogy akkor, amikor gyalog nagyon sok mindent végigjártunk, akkor rájöttem, hogy ez az utca párhuzamos azzal az utcával. Tehát lett egy ilyen tudásom is, és azóta ez még jobb, de összességében azt gondolom, hogy egy ilyen debreceni születésű zuglói ember vagyok, igen.
0: A városi környezetet tulajdonképpen mi teremtettük magunknak, tehát sokan szembeállítják, hogy mesterséges, meg természetes, de mégiscsak ezt mi teremtettük magunknak, tehát valahogyan természetes is. Most ugye ez egy nagyon komoly feladat mindnyájunk számára, nem csak budapestieknek a klímaváltozás kapcsán.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos szakmai kérdés is egyébként, és megkísérlek róla nem órákig beszélni, de hogy valójában környezetpszichológiailag ez a probléma tényleg létezik, hogy észlelek egy környezetet természetesnek vagy építetnek. Előre bocsátom, mielőtt ezt röviden összefoglalom, hogy én tényleg így gondolom, hogy ez a természetes és ember által alkotott környezetnek a szembeállítása, ez nagyon nehézkes a 21. században, mert ahogy mondta, valójában a városok nem nőnek maguktól ki a földből, hanem az emberek csinálják őket, és ebben az értelemben természetesek, mert az emberi természettel meg létmóddal szervesen függenek össze, tehát nem jó szapulni őket. A természet meg minden tekintetben nagyon fontos, de azért ez egyfajta ilyen utópia, nosztalgia vagy elvárásrendszer, hogy a természet jó, és a természetbe kéne visszatérnünk, mert akkor lenne az emberi élet szép. Ez nem megvalósítható már, és hát a természetben rengeteg minden olyan van, amit a mai ember már nem tudna elviselni. Tehát ez egy művi szembeállítás. Ezzel együtt teoretikusan, vagy így módszertanilag az egy izgalmas kérdés, hogy mikor észlelek egy környezetet természetesnek vagy építetnek, és abból ez jön, hogy a természetesnek tényleg megvannak azok a hatásai, amiket az építetnél nem tudunk egyértelműen kimutatni. Tehát a természeti környezet nagyon fontos. A figyelmünk, a mentális működésünk, minden emberi kapcsolataink szempontjából jól értjük ezt a mechanizmust, hogy hogyan tölti újra a különböző elemeinket és működéseinket a természet, amire valóban ilyen tisztán nem képes az épített emberi környezet. Nagyon-nagyon fontos, én azt gondolom, hogy a klímaváltozás és egyebek kapcsán is mindkét oldalra kell figyelnünk. Mert az épített környezet nélkül egyszerűen nem tudunk már élni, tehát ezt el kell ismerni. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt, hogy a természeti környezet nagyon sokat tud nekünk mentálisan és egyebekben is segíteni. Egy kicsit abból a szempontból nehezebb lesz a helyzet, hogy itt már a klímaváltozás elintézett sok dolgot. Tehát amikor látjuk a kiszáradt parkokat, meg a nem élő fákat, meg nem tudom én, az nagyon sokszor éppen a negatív irányba tolja el mondjuk az embereknek az ökoszorongását és egyebeket. De én azt gondolom, hogy pont itt van egyébként a környezetpszichológiának olyan új feladata, amikor ezt meg kell értenünk, hogy mondjuk az ökoszorongás, vagy ezek az ökológiai érzelmek, ami az emberekre a klímaváltozás nyomán elkezd jellemzővé válni, hogy ezek ugyan élményben negatívak, de rendkívül nagyon sok idézőjelben mondom, hasznosak abból a szempontból, hogy elkezdik tudatosítani azt, hogy még lehet azért tenni valamit. Már nem lesz olyan soha többé, de a nosztalgiából nem élünk meg, hanem figyeljünk arra, hogy mi történik. Én azt gondolom, ez egy minőségileg új helyzet most, akár így, hogy az épített és a természeti környezet viszonyát tekintjük.
0: Ön személy szerint hogyan tapasztalja ezeket a hatásokat? Ön saját magában hogyan tudatosítja, és mit tud tenni magánemberként?
1: Úgy fogalmazom, ez egy kihívás, abszolút. Ennek a kettőnek a találkozása, tehát a magánember és a szakember találkozása, de én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok ebben a tekintetben, és talán akár ez a műsor is segíthet abban, hogy nyugodtan engedjük el magunkat a szakemberség felé, tehát hogy edukálódjunk akár ezekben a dolgokban, mert a laikus szemlélet lehet nagyon jóindulatú, lehet nagyon hatékony is akár sok dologban, de hogy szerintem a 21. században érdemes tájékozódnunk konkrétan, hogy mit tehetünk, vagy megértenünk azokat a folyamatokat, amik miatt esetleg nem értjük, hogy miért jelentős ez az egész klímaváltozás. Nekem csak egy példám van, ott vannak ugye a mélegelők, amik mindig nehézkesek, mert az emberek egy része azt mondja, hogy ez ugye gazos, és hát milyen jó lenne, hogyha rendben lenne tartva a város és egyebek, és akkor a szakemberek egy bizonyos pozícióból azt mondják, hogy de hát ezt érteni kéne, hogy ez mennyire fontos a rovarok a beporzás szempontjából. És azt gondolom, hogy a mi tudományterületünk, és én ezt így élem meg, magánemberként is hídat képezhet itt is. Tehát, hogyha én el tudom azt mondani a szakembernek, hogy a laikus nem buta, vagy rossz szándékú, vagy értetlen, hanem egyszerűen évtizedeken keresztül azt tanulta, hogy tiszta udvar, rendes ház, tedd rendbe. Egyszerűen az megy be, hogy ez egy rendezetlen dolog, ahol egyébként rovarok vannak, és miért kéne a rovarokat szeretni? A nagy macit, meg az elefántot, meg a nagy szép állatokat szeretjük, a rovarokat meg nem, mert azok csípnek, és gyéríteni kell, és vigyázni kell. Tehát, hogy ez idő, amíg a mindennapi ember megtanulja látni a mélegelőben azt, hogy ez egy olyan adekvális adekvát és szépnek is látható városi terület, aminek még funkciója is van. A hétköznapi embernek, meg hogy így fogalmazzak, tehát a mindennapi embernek, meg érdemes olyan módon kommunikálni a szakembertől, hogy őt ne degradáljuk emiatt az álláspontja miatt, hanem finoman, kedvesen és elfogadóan edukáljuk erre az új korszakra.

0: Az oktatás, a tanítás nagyon hangsúlyos része az ön életének, a tudomány mellett.
1: Így van, igen. Nekem nagyon fontos, hogy szeretem, amit csinálok. Tehát azt kell mondjam, hogy nyilván van benne egy csomó ambíció, meg egy csomó tudáskeresés, meg ilyesmi, de hogy ott van benne, hogy nekem ez egy nagyon fontos hát küldetés, ha tetszik. És ezért én úgy szeretek dolgozni, és úgy is dolgozom, hála Istennek most már megtehetem, hogy van valamiféle tudományos érdeklődésem, mondjuk ezt nevezzük a környezetpszichológiának. Azokból az ott feljövő témákból egészen biztosan beforgatok a tanításba. Tehát én soha nem mondom el kétszer ugyanazt az előadást, még ennyi év után is mindig felkészülök, mindig átgondolom, mindig beleteszem azt, amit innen-onnan hallottam, tapasztaltam a gondolataimat a következő előadásba. Ezekre a kurzusokra vagy előadásokra mindig úgy gondolok, mint lehetséges kutatási téma is, és nagyon gyakran egy kutatási téma inspirálja az oktatást, és akkor itt az van, hogy együttműködöm nem csak a kutatásiban társ kollégákkal, hanem nagyon gyakran szervezek olyan órákat, ahol hallgatókkal kutatunk egy témát, és egyúttal így megy az oktatás. És hát a harmadik szöge ennek a háromszögnek azok a gyakorlati projektek, amikor valaki jelzi, hogy mondjuk van egy óvodatervezés, és abban nagyon jó lenne bekapcsolódni, vagy azért ennek most már a környezetpszichológiának van egy ilyen szakág jellege, tehát nagyon sok konkrét projektben szakértőként vagyunk jelen, és akkor ezek a valódi beavatkozási projektek, ezek megint tananyagot képeznek, megint kutatási alapot képeznek, de sokszor úgy avatkozunk be egy projektben, vagy úgy vagyunk szakértők, ezt úgy fogalmazzuk a tudományban, hogy evidence-based, tehát tudományosan bizonyított alapú adatok mennek be a szakértésbe. És hogy mutogatjuk az asztalon, ugye, hogy ez egy háromszög. Tehát most már mi így dolgozunk, ez az intézet, ami itt az Ember-Környezet Transzakció Intézet, így működnek a kollégák is. Szerintem ez egy nagyon életszerű, és egyébként nagyon gazdag működést tesz lehetővé.
0: A saját lakókörnyezetében is nem tudja megállni, hogy ne vegye észre a könnyen javítható, vagy egyáltalán bárhogyan is javítható helyzeteket?
1: Hát én nyilván nem tudom megállni, de talán nagyon sajátos. Tehát, hogyha így eljönne valaki hozzám, akkor meglepődne, mert hogy egyáltalán nem egy ilyen belső építészeti csodát látna, és valamilyen különlegesen esztétikus, meg egyéb környezetet. Itt a mi szakmai vezér szavunk, és az én életemben is ez működik legjobban, ez a személykörnyezet összeillés. Ugye mi mindig ezt facilitáljuk, hogy ez legyen, és ez nem egy ergonómiai, vagy egy esztétikai ilyen kimaxolása az ember és a környezet viszonyának, hanem valamiféle ilyen legyél ott jól típusú elv lakókörnyezet esetén, vagy az én esetemben. Nyilván másképp működik ez egy, nem tudom, büntetés végrehajtási intézetben, vagy egy ott is dolgoztunk. Tehát, hogy sokféle helyzetben. A lakókörnyezetemben én azt gondolom, hogy én nagyon ügyes vagyok abban, hogy egészen jól pakolok. Szerintem jól látok helyezni egészen sok dolgot egészen kis helyen, és aztán még emlékszem is, hogy mit hová tettem. Olyan a lakásom most, hogy erről beszélünk, ahogyan én élek, tehát ilyen sokféle dolog, ami mindegyik valamilyen módon kéz közelben van, de nem biztos, hogy mindig minden látszik, de mindig minden tudok, hogy hol van, és ilyen nagyon jól eligazodom benne. Van egy képességem, azt gondolom, az otthon teremtése. Ezzel a fajta szabadsággal, ami van nekem, hogy így képes vagyok, azt gondolom, a környezetben meglátni azokat a lehetőségeket, amik mentén hozzá tudok simulni, meg ő meg én hozzám, most bocsánat az antropomorf beszélgetésért, de mi tényleg így gondolkodunk a környezetről, hogy partner, tehát nem személyes névmásban ő, de hogy egy valódi, igazi partner, aminek a sajátosságait figyelembe lehet venni, és akkor sokkal jobban lehet alakítani ahhoz, amilyen az ember maga. Ezt meg tudtam csinálni, és hát a saját lakásunkban meg nyilvánvalóan az a fő elv, hogy mindenkinek ugyanezt a szabadságot megadni, és valahogy olyan jól alakulnak a dolgok, mert hogy vannak közös terek, és vannak olyan terek, nem nagy, egyik se. Tehát nem nagyságfüggvénye, hanem használatfüggvénye. És ami még érdekes, hogy mindegyik otthonomhoz úgy viszonyulok tényleg, mint egy ilyen személyre szabott térhez, és a megfelelő pillanatban el tudom őket engedni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy így mindegyik benne marad az identitásomban, de azért van mindig egy főhely. És a munkahelyeimmel is ez van, hogy én mindig szeretek olyan szobákban lakni, munkahelyen is, ahol lakni, ezt használtam ösztönösen, ahol egyedül vagyok, ez egy fura dolog, mert nagyon szeretem a kollégáimat, de valahogy dolgozni ott egyedül szeretek, és szeretem, hogy legyen egy saját irodám valami miatt. Ez általában meg is valósul. Szóval egy ilyen furcsa egyéni és közösségi mintázatban élek.
0: a közvetlen emberi környezete is vevő erre, és figyelembe veszi, és ők maguk is hasonlóan gondolkodnak?
1: Igen, én szerintem ez egyébként egy jófajta szabályozási mód. Az emberek szerintem ezt tudják, és így is élnek, csak legfeljebb nem fogalmazzák meg így, mint ahogy most az ön kérdésére én megfogalmaztam, és még sose fogalmaztam meg, úgyhogy most ezt köszönöm, ezt a lehetőséget. De hogy az emberek élete tulajdonképpen erről szól, hogy navigálnak a között, hogy hogyan is legyek a világban. És ez most látszólag ilyen nagyon metaforikus dolog, de hogy gondoljunk abban, hogy ahogy erről beszélünk, abban ott van a tér. Csak erre nem szoktunk figyelni. Tehát amikor azt mondom, hogy hol a helyem a világban, azt egy ilyen metaforaként szoktuk értelmezni, és mivel úgy vagyunk igazából evolúciósan kialakulva, hogy az emberek egymásra figyelnek, mert egymástól várjuk a támogatást, meg az ennivalót, meg a segítséget, meg a jó hangulatot, ezért a fejlődésünkben, akár az evolúció során, meg az egyéni fejlődésben is egyre inkább a háttérbe kerül a fizikai környezet, és nem figyelünk rá. De ez nem jelenti azt, hogy nincs ott. Tehát amikor azt mondom, hogy valami helyet kap az életemben, akkor ez konkrétan is értendő. Tehát hol, mikor fogok azzal a dologgal foglalkozni? Vagy a helyemen vagyok, ez megint csak nem tisztán metafora. De amikor az emberi viszonyokról beszélgetünk, akkor is közelebb kerültünk egymáshoz. Az utóbbi időben úgy eltávolodtunk, fennhordja az orrát. Nem tudom, egy csomó olyan beszédbeli fordulatunk van, amit ilyen emberi viszonylatokba pozícionálunk, holott ezek valódi tértapasztalatokból származó nyelvi kifejezések.
0: Milyen tervei vannak?
1: Vannak, tehát örülök a kérdésnek, mert hogy vannak terveim. Ott vagyok most az életkoromat, meg az életszakaszomat tekintve, hogy több ponton töltök be irányító szerepet különböző testületekben, és azt hozzá kell tennem, hogy ilyen fajta feladatra én sosem azért vállalkoztam, és nem szoktam magam nyomulni, hanem valami miatt kiválasztódok erre a szerepre. Sosem azért, hogy az önéletrajzamba be tudjam ezeket írni, hanem általában van valamilyen olyan tervem, amihez kapok akkor egy eszközt. A kollégákkal együttműködve persze, úgyhogy szakmai terveim mindenképpen vannak. Most ugye az egyetem helyzetének a változásával én azt gondolom, hogy a pedagógiai és pszichológiai kar, aminek jelenleg a dékánja vagyok, egy jó kar, tehát hogy minden rendben van. Nem korrigálni kell hibákat, hanem egy futó szekérnek kell tulajdonképpen további jó pozíciókat biztosítani. Én azt gondolom, hogy szakmailag ennek a karnak megadható az a fajta újabb színezet, hogy a testi működésektől egészen a bolygó szintjéig magunkba foglalunk olyan kompetenciákat, amiket talán lehet egy kicsit 21. századi köntösbe tenni, tehát egy picit egy ilyen egészség koncepcióvá ezt a pszichológiát és neveléstudományt beletenni vagy egyesíteni ezzel, ez mindenképpen egy fontos célom. Nincs olyan értelemben konkrétabban megfogalmazható célom, mint az, hogy ezt a környezetpszichológiát nem rányomni az emberekre, hanem én ezt egy nagyon fontos 21. századi szemléletnek gondolom, ami magába foglalja az esélyegyenlőségtől a fenntarthatóbb létmódot, a komfortosabb életet, tehát hogy egy picit jobban tudjunk örülni, meghasználni azokat a dolgokat, amik a rendelkezésünkre állnak. Én azt szeretném, hogyha ez jobban az életmódunká válna, és nem lenne egy ilyen külön tudományos réteg, hanem jobban átjárható lenne a mindennapi élettel. Az egyik egy konkrétabb cél, a másik egy általános, de talán ezek a céljaim.
0: A mostani helyzetünkből, és az ön saját mostani helyzetéből visszatekintve, az egyetemista önmagára, ez egy visszaigazolás, ez a pálya? Tehát, hogy valóban nagyon fontos az egyébként sokunk számára tudatosan észrevehetetlen vagy észrevétlen környezet, hiszen lám-lám milyen helyzetben van mondjuk a Föld, ugye erről már beszéltünk.
1: Jaj, ez egy nagyon érdekes kérdés, sosem gondoltam még ezt így végig. Én nem tudtam akkor, hogy ez ilyen nagy horderejű dolog lesz, abszolút. Ez engem csak érdekelt, és egyre inkább meggyőződésem volt, és éltem azt, hogy ez fontos. Sose azért, mert nekem ez a hobbim, hanem azt éreztem, hogy ennek van jelentősége. És ebből a szempontból igen, ez egy visszaigazolás, tehát azt gondolom, hogy ott valami olyan felismerés történt, valami miatt, aminek lett relevanciája. Egyébként nem tagadnám el azt, hogy ebben nekem van részem, nem a bolygó sorsának a romlásában, hanem hogy vagy abban is nyilván, mint minden embernek, de olyan értelemben, hogy azért nagyon következetesen gondolva azt sok esetben intuitíve, hogy ez a terület fontos lehet, azért én ezt tényleg nyomtam 30 éven keresztül, és az, hogy bizonyos területeken ez tudatosodik most már, ez azért is tud lenni, mert van ennek a területnek most már egy szervezeti háttere, van intézete, van egy csomó szakembere, ez mozgott egy jó ideig légüres térben, nem ellenérzésben, hanem hogy úgy senki nem tudta, hogy ez miért jó, vagy egyebek. És ilyen értelemben egyrészt örülök, hogy ez megtalálta a területét, másrészt azt gondolom, hogy talán tud hasznos lenni ebben az újonnan felismert helyzetben, és egy fontos terület, ami segít a problémák megoldásában.
0: Vendégem dr. Dúl Andrea környezetpszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE pedagógiai és pszichológiai kar ember-környezet tranzakció intézetének igazgatója, egyetemi tanár volt. Schwartz Nóra hangmérnök, valamint a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszönöm figyelmüket, Hegyesi Gabriellát hallották.

19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Maria nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Újra elérhető az Erasmus Plus a magyar egyetemisták kutatók számára. Kiírták a pályázatot a közmédia vezérigazgatói posztjára. Napos gomoly felhős idő lesz holnap is. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-i döntését. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-ig várják. Összehasonlító elemzést készített a hazai építőipari bérek nemzetközi versenyképességéről az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Eszerint itthon az átlagos szakmunkás alapbér havonta 635 ezer forint, ami csaknem azonos a lengyel bérszínvonallal, viszont alig több, mint harmada a németországinak. A magyar betanított munkások átlagbére havonta 508 ezer, a segédmunkásoké 440 ezer forint körül van. Közben három hónapi visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentése szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. A főpolgármester szerint népszavazással kellene majd dönteni a budapesti olimpia rendezésről. Erre azonban csak akkor lesz szükség, ha a főváros rákerül a NOB úgynevezett rövid listájára, leghamarabb a jövő év közepén, tette hozzá. Karácsony Gergely a Telexnek nyilatkozva hangsúlyozta, bár hazánk Európa egyik legnagyobb sportinfrastruktúrájával rendelkezik, és mindig egy város a szervező, de semmi nem tiltja, hogy a programokba más országokat is bevonjanak. Budapestre költözik a Hortobágy, szombaton a pásztorkodás világát idézik meg a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény a többi között viselet és pásztorkutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja a látogatókat. Holnap is napos gomoly felhős idő lesz, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső zápor, a szél helyenként megélénkül. Hajnalban általában 0-6.

0: holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
2: Nők, akikre figyelni érdemes. Ezt a díjat nyert el Balatoni Zsófia, de nem akárhol, Szingapurban. A kommunikációs szakemberrel életútjáról, családmunka és Magyarország-Szingapur egyensúlyról beszélgetünk. Hogyan élnek a súlyos demensek közeli hozzátartozói? Milyen segítséget kapnak az egészségügyi és idősgondozói rendszertől, hogy kevesebb terhet cipeljenek? Vendégünk lesz Szűcs Teri író, hozzátartozó, és Egervári Ágnes neurológus. És végül, hogyan tekintenek a férfiak a MeToo mozgalomra? Várja önöket Orosz Csilla.
1: Netszes. Holnap délután 4-től 5:30-ig a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. A Hely. Riportműsor a Kossuth Rádióban.
4: 2 évig tartott teljes körű újjáépítés és modernizáció után látogatunk el a Miskolctapolcai barlangfürdőbe. A mai szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszöntöm Önöket, én Burkert Rudolf vagyok. Egy több százezer éves természet és mészkő barlangban kialakított termálfürdőről van szó, ezt fogjuk ma bejárni, de egyelőre még az épület előtt vagyunk Martini Emillel, a Miskolci Fürdő Kft. Ügyvezetőjével, és akkor amit itt most látok felújítva, szépen megcsinálva, tehát hogy ez az elmúlt 2 év a munkája, ami a leégés során az újjáépítésnél keletkezett.
5: Szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk, hogy most itt lehetünk együtt közösen is. 2024. szeptember 6-án egy sajnálatos tűzeset történt. A barlangfürdő gyógyászati részlegéről a tetőszerkezetére, a fürdőcsarnok tetőszerkezetére átterjedt egy tűz, amely után leégett ez a tetőszerkezet. Akkor még talán azt lehetett gondolni, hogy csak egy tetőszerkezetet kell idézőjelben visszaépíteni a barlangfürdőnél, és mehet minden tovább. Azonban egy fürdőnek a szíve, a tüdeje az a gépészet, a légtechnika, az erős áram, gyenge áram, amely sajnos szintén elégett, tönkrement, és ezért egy hosszabb folyamat volt, hogy a barlangfürdő elkészüljön. Közbeszerzéstől kezdve a tervezésen át nagyon sok minden történt, aztán 2025. decemberében a kivitelező átvette a területet.
4: Hát akkor gyorsan dolgoztak, hogyha és idén nyitottak augusztusban.
5: Így van, nagyon gyors munkát kértünk tőlük, de természetesen precíz munkát, és ennek eredményeképpen pedig hát ez a bizonyos nap, ami most is süt ránk, 2026. augusztus 20-ára esett, akkor nyitotta meg ismételten újra kapuit a barlangfürdő. Csodálatos volt üzenni, ugyanis bár azok, akik éppen a 40 fokban sorban álltak, nem biztos, hogy ugyanezt tudják elmondani, de nagyon-nagyon hosszú sorok álltak, több ezren fordultak meg már azóta is a barlangfürdőben, úgyhogy hát visszanyerte végre Miskolc, és visszanyerte végre a barlangfürdő is a hírességét, ezt a turisztikai attrakciót itt Miskolctapolcán.
4: Azt talán lehet hallani, hogy a háttérben munkagépek dolgoznak, noha az már a kerítésen túl van, de van ott egy ilyen miniatűr markoló. Az ottani munkálatoknak van köze az itteni barlangfürdőhöz? Tehát, hogy az is önökhöz tartozik valamilyen módon?
5: Igen, közvetve hozzánk is tartozik. Szeptember közepén kezdődtek meg a munkálatok itt a barlangfürdő előtt, méghozzá az MVM hálózatfejlesztéséről van szó. Természetesen van egy koncepciónk arra vonatkozólag, hogy a gyógyászati részleget szeretnénk felújítani, hiszen az még nem működik, illetve szeretnénk tovább folytatni a fejlesztését a barlangfürdőnek, ahhoz pedig nagyobb áramkapacitásra lesz majd szükség a későbbiekben, és ez a hálózatfejlesztés zajlik most jelen pillanatban. Nem csak a barlangfürdőt fogja majd kiszolgálni, hanem Miskolctapolc a lakosságának is majd egy biztosabb áramforrást fog biztosítani, ugyanis nagyon sokszor van áramszünet sajnos Miskolctapolcán, és ez majd stabilizálni fogja ezt a bizonyos áramszünet kimaradást, illetve meg fogja majd akadályozni reményeink szerint, illetve természetesen a barlangfürdőnek is fog majd több áramot biztosítani, teljesítményt.
4: És akkor most következzen egy részlet, Bétó Terika volt a riporter.
6: 2024. szeptember 6-a. A dátumot sokan nem felejtik el Miskolctapolcán. Ezen a napon gyulladt ki és égett le a nemzetközi hírű barlangfürdő tetőszerkezete. Akkor a szemtanúk a következőket mondták.
7: Voltunk vacsorázni, és kb. 50-ig elment egyszer ilyen tűzoltó, minden.
8: A barlangfürdőnek az elején lobogott a tűz, aztán egy óra alatt átterjedt ide, és leégett az egésznek a teteje. Attól félt mindenkor be fog gyulladni az erdő, úgyhogy azért állt ez a nagy tömeg.
6: Szerencsére az erdőre nem terjedt át a tűz. A megyei katasztrófa védelem 19 óra 30 perckor kapta a riasztást. A nagy erőkkel helyszínre vonult tűzoltók sikeresen eloltották a tüzet, személyi sérülés nem történt. Az elmúlt 2 év azonban munkával telt. A tűz pusztítása után nem csak a tetőszerkezetet építették újjá, hanem a barlangfürdő egyéb rekonstrukciós munkáját.

0: vizsgálatai is befejeződtek.
1: Milyennek látják a barlangfürdőt?
2: Az egészségügyi részleg nagyon hiányzik.
1: Na de itt milyennek látják ezt a felújított barlangfürdőt?
2: Olyan, mint volt. Jó.
3: Évente szoktunk jönni Nyíregyházáról egy hetes nyaralásra ide Miskolc-Tapolcára, és most direkt úgy választottuk az időpontot, hogy a barlangfürdő nagy valószínűséggel addigra megnyisson.
1: És milyen a víz?
3: Nagyon kellemes. A sodró részleget vettük eddig igénybe. Nagyon jó. Pláne annak, aki tud úszni.
1: Hány fokos itt a víz?
3: Szerintem olyan 20-30.
4: Szerintem olyan, mint volt eddig tulajdonképpen.
1: Gyakran jártak ide?
4: Végül is egy évben egy ilyen 2-3-szor.
5: Szép, én mindig is szerettem. Örülök, hogy fel lett már végre újítva.
1: Amikor hallotta, hogy leégett, mire gondolt?
4: Miskolcnak tényleg ez egy nagy nevezetessége, mert hát az a turisztika szempontjából, és azért ez nagyon nagy visszaesés volt így Miskolcnak.
6: Az újranyitás óta változott-e valamit a vendégkör? Mert azt tudjuk, hogy korábban ugye még Szlovákiából is jöttek ide nyaralni.
7: Nagyon-nagyon népszerű volt a barlangfürdő leégését megelőzően is, és hál' Istennek azt tudom mondani, hogy olyan, mintha nem történt volna semmi augusztus 20-a után, nem csak belföldről, hanem rengetegen ugye a felvidékről, Szlovákiából és Lengyelországból, de Romániából, Szerbiából is nagyon sokan ellátogatnak hozzánk ide Miskolc-Tapolcára, és azt kell, hogy mondjam, hogy a világ túlsó felén is nagyon népszerű, ugyanis amikor itt volt Miskolcon a Cinemis Fesztivál, akkor amerikai, kanadai vendégeink is voltak, mert elszerettek volna ide látogatni mindenféleképpen. Még egy plusz dolgot hadd mondjak, ha már Miskolc, ugye a DVTK kosárlabda csapatában vannak légiósok, és a légiósok tudtak arról, hogy ez a barlangfürdő milyen csodálatos, és amerikai és francia vendégeink is jöttek családostól ide meglátogatni a barlangfürdőt.
6: Igazgató úr, összecsomagolják-e az élményeket? Tehát azon gondolkodom, hogy nyilvánvalóan itt van a barlangfürdő, de hát meg lehet nézni a Lipicei Mérest, lehet itt kirándulni a környéken, szóval van-e erre bármiféle marketing terv, hogy ezt csomagban árulják, vagy hirdessék?
7: Vannak tanúságai azért az elmúlt két évnek, már csak azért is, mert hogy nem volt nyitva a barlangfürdő, itt azért Miskolc-Tapolcán szállásadók azért panaszkodtak arra, hogy így kevesebb vendéget tudtak fogadni, egészen Miskolc is. Így nem tudtuk megmutatni, és erre készülnie kell Miskolcnak, illetve a környéknek, hogy van azért nekünk egy lilafüredünk Miskolcon, azért van egy kisvasútunk, Tapolcán is azt kell, hogy mondjam, hogy gyönyörű szép őspark van, számos látnivaló van, és a környéken is, hát nem messze van ugye azért Tokaj, Aktelek, így van, meg kell fogalmaznunk egy olyan csomagot, amely...
6: Körtúrát simán lehet ráépíteni.
7: Akik Észak-Kelet-Magyarországra jönnek, én azt gondolom, hogy a barlangfürdőn kívül rengeteg-rengeteg olyan turisztikai látványosságot, attrakciót találhatnak, láthatnak, tapasztalhatnak és szolgáltatást vehetnek igénybe, amiért biztos, hogy érdemes akár több napot is eltölteni itt Észak-Kelet-Magyarországon.
6: Kőtérről beltérre váltottunk, most már a fürdőnek az előterében vagyunk, hogyha csobogást hallanak a háttérbe, akkor az a szökőkút miatt van, és a következő beszélgetőtársam Ivancsó Fanni, aki kommunikációs munkatárs itt a fürdőn belül, és a programokról fogunk beszélgetni. Na, hova lehet ezt a fürdőkultúrát szélesíteni? Mert azt gondolom, hogy azért lényegében mégiscsak arról van szó, hogy eljövünk, fürdünk, szaunázunk, mit lehet ezen még színesíteni?
8: Mindig készülünk programokkal is természetesen. Szeptemberi hónapban volt nálunk egy éjszakai fürdő, is, ami nagyon-nagyon jól sikerült. A kültéri rész még ugye akkor nyitva volt, úgyhogy a kültéren volt DJ, fények, nagyon jó parti hangulat volt, és most ugye bezárt a kültéri rész, ezért most ide majd bentre szeretnénk behozni ezt az éjszakai fürdőzést, inkább akkor is volt természetesen beltéren is, de most csak a beltéri részeken a hangokkal vigyázni kell ugye a barlang miatt, de éjszakai fürdőzés az majd most lesz november 13-án.
6: Na már bocsánat, miért kell vigyázni a hangokkal a barlang
8: miatt? Ez a nagy rezonálás miatt. A másik program, amit általában mindig szeretnénk, hogy legyen, az pedig a sauna programok, sauna szeánsz, hosszabbított nyitvatartással. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen sauna esteket szeretnénk, és ilyenkor hosszabb nyitvatartással lenne nyitva a barlangfürdő, sauna szeánszokkal, különböző illatokkal, kisebb falatokkal, italokkal, úgyhogy ilyenekkel várjuk a vendégeket.
6: Mennyire szezonális az étteni forgalom? Most gondolok arra, hogy pont egy olyan időszak felé megyünk, amikor sötét van, hideg van, talán akkor kevésbé jönnek az emberek.
8: Igen, ilyenkor a hétköznap kevesebben vannak, de a hétvége az viszont nagyon erős, tehát akkor nagyon sokan jönnek szerencsére.
6: Fanni Miskolc-Tapolcai lány?
8: Nem, Fanni nem.
6: De környékbeli?
8: Nem, 60 kilométerre. Amikor egyetemre jártam, akkor én itt voltam gyakorlatom. Szerencsére így ide visszasodort az élet, aminek nagyon örülök. Úgyhogy most meg már nem gyakorlati munkahelyem, hanem már rendesen ugye itt dolgozom.
6: Tóth Nándorné György a következő beszélgető társam, ő fürdővezető, és még mindig itt az előtérben vagyunk. Na most annyit tudok előzetes beszélgetéseinkből, hogy Györgyi felvidéki lány, akkor mondjuk közel van, de azért mégis egy pici magyarázat, hogy akkor hogy végül Miskolc-Tapolcán kötött ki?
9: Hát a szerelem.
6: Tényleg? Előbb volt a szerelem, utána lett a barlangfürdő?
9: Barlangfürdő és egy szerelem, igen.
6: Két szerelem.
9: Igen, itt kezdtem. Ez volt az első munkahelyem, és ott szokták mondani, azon bizonyos anglétrán végigmentem. Voltam pénztáros is, recepciós főmunkatárs is, műszakvezető is, és most fürdővezető.
6: Fürdővezetőként mi a dolga?
9: Irányítani az egész komplexumot, kollégákra odafigyelni, a szabályokra, határozatokra, rendeletekre, hát minden, amihez kapcsolódik.
6: Ez azt is jelenti, hogy ha mondjuk kutat kell tisztítani, akkor maga hívja a búvárokat, hogy fiúk, lehet merülni?
9: Nyilván, persze, igen. Tehát a holding tagvállalathoz tartozunk, és ugye a kutunk is a holdinghoz tartozik, tehát ez egy ilyen koprodukció, szóval akkor felhívom az ottani kollégát, és akkor egyeztetünk, hogy mire van szükségünk, és akkor nyilván ez egy közös munka.
6: És akkor például ez a kupola egyébként, ami alatt állunk színes üvegekkel, és ami alatt van ez a szobor, amiből jön ki aztán a szökőkút, tehát akkor ez mondjuk változatlan azóta, mióta
9: ez
6: itt van.
9: Ez így van, ez így van. Tehát vannak dolgok, amik nem változtak, és ez az egyik, ami így megmaradt nekünk. És ugyanúgy működik, tudjuk nyitni, zárni.
6: Ja,
9: és
6: igen, mert hogy ez középen elválasztható.
9: Nyáron, nem feltétlenül, csak ugye, hogy szép, tehát nyáron, amikor így meleg van, akkor szellőztetésnek is szoktuk használni, hogy kicsit a napfény is bejön, a levegő, még az eredeti mechanika mozgatja, amit még akkoriban megcsináltak.
6: Az azt jelenti, hogy akkor ezt kézzel kell hajtani, vagy csak gomnyomás, és ez
9: nem
6: is, de régi.
9: Gomnyomás, de még a régi.
6: Felújítás során elméletileg lett különböző modernizáció, erről igazgató úr már ilyen nagy léptékben beszélt, de azért vegyük végig, hogy mi minden újult meg a műszaki dolgokon kívül, mert azt elvileg be fogjuk járni. Tehát milyen új dolgok vannak?
9: Nagyon sok minden tényleg föld alatt meg tető felett lett, amit lehet, hogyha bejön egy kíváncsiskodó vendég, hogy két év után mi történt nálunk, akkor azt mondja, hogy na, nem sok minden változott, de változott, csak nem feltétlenül azért, hogy szemnek, hanem inkább a komfortérzetnek legyen jó, hogy melegebb legyen, hiszen padlófűtés került mindenhová, illetve hát amit majd a műszaki részben mondja a kolléga, hogy mi történt, de azért például az öltöző részekbe ugye barizóképek kerültek fel, az nagyon tetszik a vendégeknek.
6: Azt meg tudjuk nézni?
9: Persze.
6: Na akkor induljunk el, tessék, itt elmegyünk a szökőkút mellett. Mik azok a barizóképek? Azokat én nem ismerem.
9: Feszített fólia kép, hogy egy picit olyan legyen, mintha már szabad ég alatt lennének a vendégek.
6: Megvilágítás
9: szempontjából.
6: És akkor egy emeletet jövünk felfele, ezek a jellegzetes fémszekrények, azok, amik velünk szemben.
9: Kabinok kerültek, átöltöző kabinok, ezek is újak lettek.
6: Különböző helyekre lehet bezárkozni és átöltözni, megint ezek a fémszekrények, amik természetesen zárhatóak. Még két lépcső. Ja, értem, hogy ez is, mintha a természetben kint lennénk, tehát igen, a szabad ég alatt, hogy szó szerint a kék-kék felhőkkel és néhány belógó faág, illetve
9: a másik
6: levél.
9: Oldalon ugyanúgy, tehát ez egy ilyen tüköröltöző, ugyanúgy ott is a másik oldalon bővítve lettek, tehát itt a zuhanyzó, mert itt nem volt, kevés volt a zuhanyzó, illetve az illemhely, úgyhogy azzal is kellett bővülni, mert azért a nyári napon azért nagyon sok vendégünk van, hál' Istennek, és azért úgy szükség volt rá, hogy bővüljünk, mert ha itt öltözködtek, akkor egy mosdó volt fent, az meg nagyon kevés volt.
6: És ez az elmúlt két év eredménye.
9: Igen. Ez egy hosszú időszak volt, érzelmekkel teli, mert így, hogy ennyi éve itt vagyok, szóval így furcsa volt, hát nyilván rossz érzés volt, hogy akkor most menjünk át egy másik fürdőegységbe. Természetesen ott is próbál az ember megállni a helyét, de nem ott van otthon.
6: Ja, hogy és hazatérés volt, amikor kinyitották,
9: igen,
6: újra?
9: Igen, szóval nekem így egy mérföldkő is volt, új feladat, jó időszak volt, és amiért én végtelen hálás vagyok, és ezt nagyon sokszor mondom, hogy olyan csapat van a hátam mögött, akikkel ezt könnyű csinálni. Tehát vannak nehézségek, hiszen azért mindenki tudja, hogy egy építkezés után azért nem minden úgy megy, hogy pikpak.
6: Ez még lakásfelújítás után is nehézem, hogy egy ekkora komplexumnál.
9: Igen, viszont így, hogy az ember tudja, hogy mindig mindenkire számíthat, és hogy mindenki ott van a háta mögött, és egymásra vagyunk utalva, ez azt gondolom a mai világban egy nagyon nagy kincs és érték, hogy az ember elmondhatja, hogy igen, jó bejönni a munkahelyemre.
6: Pont emiatt az elmúlt két év tanulságait továbbfejtve, hogy megtartották a teljes csapatot, volt, akit el kellett engedni, ha el kellett engedni, akkor neki lett-e munkája, mi az embereknek a története?
9: Mindenki visszajött. Miskolci Fürdő Kft.-hez tartozik az Elipszum élményfürdő, illetve a Seimrét és strandfürdő, és ugye itt mindenki valahová került. Aztán most, ahogy kinyitottunk, ugye mindenki visszajött a helyére.
6: És akkor innen tovább menni nem tudunk, csak lefele és onnan be a fürdőbe.
9: Illetve hát innen fentről a galériáról le tudunk menni már a fürdő részbe.
6: Jó. A sziklafalakat látjuk, illetve lehet hallani a csobogás, sőt, ilyen vízesésszerűen jön fentről a víz. Na most György, én be kell valljam, először vagyok itt, de hogyha közelebb megyünk és elslisszanunk itt ezek mellett, a napozó ágyak mellett, nézzük ugye velünk szemben a sziklafalat, illetve alattunk a medencét, ez valamit változott az elmúlt két év alatt?
9: Igen, itt az egész medence új burkolatot kapott, a lépcsők, sőt új lábmosókat is kellett csinálnunk.
6: Apró mozaikokból van kirakva.
9: Igen, igen. Amire felhívnám a figyelmedet, hogy a sziklán még azért láthatók a
6: nyomok, az égés egy-két helyen.
9: Igen, most így már, hogy közel két hónapja nyitva vagyunk, ez szürkébb volt, szóval, hogy már most nagyon szépen látható a lerakódás, szerintem egy hónap múlva visszatérnétek hozzánk, akkor már biztos, hogy semmit nem látunk a tűzesetből, mert olyan szépen betakarja a lerakódás a sziklát, hogy lassan már is nem fogjuk látni, hogy...
6: Az milyen lerakódás egyébként ez a fehér színű?
9: Netes palcit lerakódás.
6: És ezt meg lehet érinteni, csak azért kérdezem, mert a két fiatal, akik most ott úszkálnak befele a barlangfürdő felé, az előbb megtapogatták, és akkor ez szabályos.
9: Igen, persze, nyugodtan lehet, és egyébként biztos, hogy azért is nézzék, mert hogy közelről viszont csillog, tehát olyan, mint egy kis kristályok bulálna az egész, szóval nagyon szép, és azért szeretik. Tehát ez is szép, viszont az öreg dögöny résznél viszont csodálatos. Tehát
6: ott... Na menjünk, nézzük meg. Jó. Akkor merre fele kell ahhoz elindulni. Balra indulunk lefele a lépcsőn, azt olvastam, hogy vannak cseppköveik, és állítólag azt is lehet érinteni.
9: Lehet, igen. Tehát...
6: Akkor hogy van ez, hogy akteleken ezért, hogy már nagyon csúnyán néznek, itt megszabályos?
9: Végül is itt lehet, itt a természet újra termeli magát, valahol akkora páratartalom, meg nem is mindenhol látható, meg érinthető, hiszen olyan magasságokban van, hogy nem tudnak hozzáférni. Mi egy fürdő vagyunk, szóval, hogy itt nem kell annyira vigyázni, hogy nehogy tönkre menjen a természet.
6: És ahogy itt sétálunk lefele, és nézem a sziklafalát a barlangfürdőnek, illetve ezt a kalcit lerakódást, az, hogy ez ennyire jól néz ki, ez az emberi kéznek, azon kívül, hogy néha-néha megfogják, köze nincsen.
9: Nem, ez a maga természet.
6: Csodálatos.
9: És ezért szeretik igazából a külföldi vendégek, és nyilván a magyarok is. Ugye Európában egyedülállók vagyunk, tehát hogy lehet, hogy nincs olyan sok medencénk, hiszen ugye ez egy adottság, hogy be vagyunk egy kicsit egy keretbe téve, viszont annyira közel vagyunk a természethez, tehát hogy ettől olyan más, hogy az ember itt pihen, és a sziklák között a barlangba úszkál, ez egy olyan más élmény, és hogy ez úgy kell az embernek a lelkének, hiszen akkor töltődik fel az ember, aki megy a természetbe, az erdőbe, a napsütésbe. Szóval, hogy itt egy kicsit fel tudnak töltődni az emberek.
6: Elmegyünk egy körmedence mellett, picit nekem le kell húzni a fejemet, na és akkor egy lábmosót, egy elegáns mozdulattal mi most kikerülünk, mert hogy cipőben vagyunk. Zoli, át tudod ezt lépni? Dany Zoltának hangmérnök kolléga át tudja lépni, én belelépek egy tócsába, de nem baj, gumitalpú cipő megóvja, meleg van. És Györgyi mondja, hogy közben itt is lehet látni, hogy folyik a víz.
9: Már rakódik le, és itt van a ezek úgy nevezett farkasfogak. Ezek már ilyen lerakódások.
6: Ja, tehát ez, ami kiáll, és tényleg olyan, mintha egy kutyának az állkapcsa lenne, vagy annak a fog része, ez már cseppkőnek számít?
9: Igen.
6: Közben rácseppen az ujjamra a víz.
9: Itt is ezek már látszódnak, ezek a képződmények, mint egy barlangba.
6: Jé, tényleg. Na most 30 év távlatából lát különbséget? Tehát, hogy nőtt ez azóta annyit, hogy meg tudja különböztetni?
9: A 30 éve tudom, hogy sokat-sokat változott, az például tényleg itt a dögönynél. Nyilván most nem tudjuk olyan szempontból megnézni, amikor le van zárva ugye a dögön, és aláll az ember ezzel a bekúvókák alá, de ott azt a réteget látni, és azt a kristályosodást benne, ez valami fantasztikus. Ott viszont látszódik. És ugye mindegyik dögönynek ugye ilyen sárkányfejek voltak, aztán itt már gyönyörűen ugyanúgy
6: szavát ne felejtsd, csak hadd kérdezzem meg, vagy a hölgyet, vagy az urat. Jó napot kívánok, Kossuth Rádiónak forgatunk műsort a barlangfürdőről. És csak annyit hadd kérdezzek meg, hogy először vannak itt?
10: Másodszor.
6: És akkor tudatosan jöttek vissza?
10: Most tudatosan, igen, hogy újra nyílt a fürdő.
6: Honnan érkeztek?
10: Békés megyéből, Békésvárosból.
6: Ennyire tetszik, hogy ilyen messziről visszautaztak?
10: Természetesen.
6: Vagy a felesége?
10: Élettársam.
6: Élettársa. Szintén másodjára?
11: Igen, igen, másodjára jöttünk ide.
6: És akkor mi volt az, ami ennyire megtetszett, hogy visszajöttek?
11: Maga a látvány, meg szeretünk így mond fürdőbe járni, kipróbálni dolgokat.
6: Jönnek harmadjára is?
10: Valószínű.
6: Mi a kedvencük itt fürdőn belül, vagy akár kültéren?
11: Itt a masszások. a vízesésnél is.
6: Hagyjuk önöket pihenni, csak ennyit szeretem, de köszönöm szépen. Visszalépek Tóth Nádorné Györgyihez. Na most, hogyha arra a másik irányba indulunk el, amerre beszélgető társaim is mennek, és itt megyünk a barlangjáratba, ott hova lyukadunk ki?
9: Annál a résztel, hogy ki tudunk menni a kültéri medencékhez.
6: Aha.
9: Viszont ha erre megyünk, akkor a sauna parkba tudunk elmenni.
6: Mert hogy Y-van elágazásnál vagyunk, balra kültér.
9: Teti részünk, tehát ha kutat szeretnétek megnézni, akkor itt tudjuk majd megnézni. Szeretnétek, akkor
6: hát,
9: igen.
6: Hát ha lehet, akkor igen.
9: Jó.
6: Csatlakozik hozzánk Pongrácz Ferenc, aki megbízott műszaki vezető. Az az ajtó, ami előtt megálltunk, akkor ez már a gépészethez vezet.
12: Ez már a gépészeti részünk. Itt
6: na menjünk akkor beljebb abba a gépészeti részbe, mert hogyha idáig azt mondtam, hogy melegbe vagyunk, erősödik a zúgás, másrészt pedig itt már valamivel hűvösebb van. Amit itt látok magam előtt, csöveket, gépeket, azt a nyomásmérőt, akkor ez az egésznek tulajdonképp az agy központja?
12: Vízszűrő része. A mi technológiánkban kádakba szűrik a vizet, szűrő tartályok vannak, és ezek kerülnek vissza a medencébe, ezeket forgatjuk folyamatosan. A víz minősége megfelelő legyen, innen kapják a vegyszerezést, és a többi.
6: És az a cső, amire rá van ragasztva egy matrica, mi szerint a csatornába, akkor az, amit megszűrtek, az ott távozik le?
12: Ez az a víz, ami többlet. Mivel hogy ugye az emberek mennyisége változik a medencének a használatakor, tehát mikor mennyi ember van bent, ezért a feszített víztükör miatt muszáj a vízszintet fenntartani. És ugye, hogyha túlságosan sok ember van bent, ugye több a kijövő vízmennyiség, amit nem tudunk úgy kezelni, hogy ezt megtartsuk, ez ilyenkor ugye elfolyik.
6: És akkor ahogy haladunk itt tovább, most egy kisebb részen megyünk, beérkezünk egy nagyobb terembe, itt is természetesen mindenhol gépek vannak, és Gyarmati Péter a szerkesztő számba adja a kérdést teljes joggal. Ferenc, mi micsoda? Mert hogy most akkor mutogathatok, hogy ez a henger alakú, az a nem tudom, hogy szürke színű, melyik micsoda?
12: Hát a henger alakú az egy gyűjtőtartály.
6: Ez van a sarokban.
12: Ez van a sarokban. Ez a rész egyébként a külső medencéhez tartozik, van kint egy kör alakú gyermekmedence, ez annak volna a gyűjtőtartálya. Ugye ez most nem üzemel. Tehát ott is van kint egy akna, onnan egy szivattyún keresztül ebbe a gyűjtőtartályba bekerül a víz, majd ebből a gyűjtőtartályból kerül át a szűrőkádba, és utána forgatjuk vissza a medencébe.
6: Előre belenézhetek abba a szűrőkádba?
12: Persze, nyugodtan.
6: Tessék, ez egy kicsit nekem is pipiskednem kell. Na de hogy hát ebben most per pillanat víz nincsen, de mik ezek a radiátorszerű lapok, amik ott benne vannak?
12: Azok a szűrőlamellák. Ezek szűrik a vizet. Emellett mi azt a technológiát használjuk, ahol diatóma földdel keverjük a vizet, amikor a szűrés folyik. Tehát maga a diatóma földet használjuk a szűrésre, és a diatóma földet pedig a maga a szűrő lamella fogja vissza.
6: Ferenc, mióta dolgozik itt?
12: Én már 20 éve.
6: Korábban dolgozott fürdőben?
12: Előtte nem soha.
6: Tehát akkor teljesen nyersen érkezett ide, bele kellett tanulnia.
12: Bele bizony, bele.
6: Mivel foglalkozott előzőleg? Csak hogy volt egyáltalán műszaki végzettség vagy képzettség?
12: Az eredeti szakmám nekem asztalos. Nem nagyon dolgoztam benne, én más irányokba mentem el. Dolgoztam én dekorosként, minden másként. Ugye a műszaki beállítottságom megvolt addig is, és amikor ugye ide kerültem, akkor ugye egyre több olyan dolog volt, ami érdekes volt számomra is, amivel érdekelt, ezért megtanultam, és hát úgy jutottunk el idáig, hogy ezt most már én vezetem ezt a részét.
6: Na most itt olyan érdekes módon...
13: Ide teszik a kovakövet, ezt nézzétek meg, ez a szűrő.
12: Igen, itt ide megy be, nézzétek meg.
6: Na várjál, akkor azt mondják, hogy menjünk egyel előre, és lépjünk fel ezeken a falépcsőkön, akkor Ferencet előre engedem, én meg jövök utána, mert hogy itt is van szintén egy ilyen szűrőkád, de mondjuk ez jóval nagyobb, mint az előző. Felülről folyik bele természetesen a víz, és akkor ebbe is benne vannak azok a szűrőlapocskák, amit korábban említettem a másiknál. Szűrési folyamat az ilyenkor hogy működik? Keringetik benne valahogy a vizet?
12: Ez így van. Ugye ez ugyanaz a technológia, mint amit az előbb is elmondtam. A külső barlangi járatokban van egy gyűjtő puffer tartály rész, abban van egy feladó szivattyú. Az a szivattyú ezt a vízmennyiséget átküldi ebbe a kádba, és ebből a kádból a szűrőkön keresztül visszapumpáljuk a medencébe a vizet. Tehát ezek a szűrő lamellák szűrik át a vizet, és akkor úgy kapjuk vissza. Közben ugye vannak, ahol vannak hőcserélők, ahol fűteni kell a vizet, azon is áthalad, hogy ugye a vízhőfok ne essen le, ne legyen hideg a víz.
6: És hogyha tovább megyünk, na ott ér össze az ember által épített környezet a barlanggal, mert hogy az egyik fal az a szikla, a másik az pedig egy ilyen csempézett rész, ami már természetesen egyenes, és itt van előttünk vettünk egy csőrendszer, olyan forgatható kormányokkal, kerekekkel, mint ami a hajókon van. Előttünk a pirosra rá van írva, hogy zárva, fentire, hogy hőszivattyú. Fejből tudja, hogy melyik mit nyit, mit zár?
12: Nem véletlenül van feliratozva. Biztos, ami biztos, egyébként igen, a kollégák mindenről tudják, hogy melyik mit nyit, és innen tudjuk azt szabályozni, hogy ki felé mennyi víz menjen ki. Tehát a mi teljes ellátásunkat is fedezi, és a két plusz fürdőjét is.
6: Kedves hallgatóink, nem értünk a végére, úgyhogy innen fogjuk folytatni a második részben, addig is elköszönünk innen a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőből. Ne felejtjék, hogy ezt az adást újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Én köszönöm figyelmüket kollégáim, Dany Zoltán hangmérnök és Gyarmati Péter szerkesztő nevében is. Burkert Rudolfot hallották.
14: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
15: Szoboszlai Dominika Liverpool BL meccsét is kihagyja. Fegyveres rablás áldozata lett Gulácsi Péter. Menesztették Lackó Zsoltot Szegeden, Márton Gréta és Győri Lukács Viktória is visszatér a válogatottba. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok. A nagyszombati ukrán-magyar mérkőzésen történt öt fegyelmi vétség miatt a magyar szurkolók nem vásárolhatnak belépőket a labdarúgó válogatott november 14-i Georgiai Nemzetek Ligája találkozójára, döntött az Európai Szövetség fellebbviteli bizottsága. A testület további egy idegenbeli mérkőzése is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, utóbbi büntetést azonban két évre felfüggesztette. Kihagyja a Linz otthonában sorra kerülő Bajnokok Ligája mérkőzést Szoboszlai Dominika Liverpool magyar válogatott futballistája. A Premier League klub ma délután hozta nyilvánosságra az Ausztriába utazó keretet, amelyből hiányzik a magyar válogatott csapatkapitánya, aki combhajlító izom húzódása miatt már a hétvégi Manchester City elleni bajnoki rangadón sem volt bevethető. Mindeközben Varga Barnabás, az AEK Athén támadója elutazott csapatával Londonba, ahol az ukrán Shakhtar Donetskkel csap majd össze a gárda holnap. A 31 éves csatár szeptember közepén egy görög kupa mérkőzésen combizom sérülést szenvedett, emiatt ki kellett hagynia a magyar válogatott négy Nemzetek Ligája mérkőzését, és az eltelt időben nem is lépett pályára. Ma 9 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája alapszakasza. Két mérkőzés jelenleg is zajlik. A 45. percben Lan Sporting 0-1 és Baku Slavia Praha 0-0. A 21 órakor kezdődő találkozókon a Salai Rolandot foglalkoztató Galatasaray a Barcelonát, a Leipzig soraiban a magyar válogatott Willy Orbánnal, a PSV Eindhovent, Gulácsi Péter csapata a Villarreal a Napolit fogadja. Gulácsi Péter azonban nem lép pályára, ugyanis fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában, de a Villarreal labdarúgó csapatának korábbi válogatott kapusa és a családtagjai nem sérültek meg. Az eset ma hajnalban történt Valenciától nem messze. Az incidens miatt, amelynek részletei egyelőre nem ismertek, a nyáron igazolt kapus nem lép pályára az esti BL mérkőzésen. Sallai Roland Varga Barnabáshoz hasonlóan sérülés miatt kihagyta a válogatott Nemzetek Ligája mérkőzéseit, így a játék a formája még kérdéses, erről beszél a Nemzeti Sport munkatársa Por Károly.
16: A legnagyobb kérdés most talán itt az őszi európai fociporondon, hogy ki fogja először megállítani ezt a szélsebesen szágódó Barcelonát, főleg a barcelonai támadó alakzatot. Elképesztő mennyiségben termelik ugye a gólokat, és itt Rafinha új szerepbe kerülésével ő is a leggólerősebb formáját hozza, de tényleg ahol olyan játékosok, mint Adeyemi vagy Gordon páros közül az egyik általán csak csere, mert egyszerűen nem fér annyi gólerős játékos szerepel a Barca keretében. Tényleg félelmetes támadó alakzatot alkot most a Barcelona. Én úgy gondolom, gondolom, hogy a Galatasaray védelmének, ami ráadásul egy mutatni azt, hogy egy nyitott védelem, tehát elég sokat mennek fel a védők támadásba, és nem annyira zárt alakzatot alkot a Galatasaray hátul. Ugye nem véletlen az, hogy Sallai Roland is tulajdonképpen támadóként került szélső védő pozícióba, tehát éppen ezért nem sok esélyt adok a Galatasaraynak, az az igazság. Én minimum egy 2-3 gólos Barcelona győzelemre számítok. Ugye Sallai Roland esetében pedig az is nagy kérdés, hogy egyáltalán szerephez juthat-e, hiszen a válogatottban sérülés miatt nem tudott szerepelni, és a legutóbbi bajnoki mérkőzést is kihagyta, bár a kispadon ott volt, így elképzelhető, hogy szerephez jut, de egyelőre ez kérdés.
15: Ami a többi szintén 21 órakor kezdődő labdarúgó bajnokok ligája mérkőzést illeti, az Arsenalhoz a Lille, az Atletico Madridhoz a Manchester United, az Internacionálehoz a Bruges, a Vikinghez a Bayern München látogat. Azonnali hatállyal menesztette Lackó Zsolt vezetőedzőt a labdarúgó NB2-ben szereplő Szeged Csanád Grosics Akadémia. A szegediek 9 forduló alatt mindössze 7 pontot gyűjtöttek, egy győzelemmel és 4 döntetlennel, 2 csapatot megelőzve csak a 14. helyen állnak a tabellán. Egy mérkőzést rendeztek ma a női kézilabda NB1-ben, ha a bajnoki címvédő Győr az Esztergom együttesét fogadta. Hogy mi történt a találkozón, azt Cseszregi Balázs foglalja össze.
17: Nem sikerült megszorítani az eddig szintén velem Esztergomnak a bajnoki címvédő Etót. Győri Audi Eto, MOL Esztergom 41-24. Jól kezdték a vendégek a mérkőzést, sokáig tartották a lépést az Etóval. A 14. percben még csak 10-8 volt a mérkőzés állása. Elsősorban Bukowski védéseinek, illetve a jobb szélső Kovács Anett góljainak köszönhetően volt ilyen szoros. Ekkor azonban ritmust váltott az Eto, és a sok hiányzóval felálló Esztergom talán el is fáradt. 13 percig nem találtak be az első fél időben 50%-on védő Sandra Toft kapujába, így aztán nem csoda, hogy a szünetben már 21-10-re vezetett az Eto úgy, hogy Dion Hauser 7 gólig jutott, folytatta tehát azt a formáját, amit mutatott a Bajnokok Ligája címvédő Metz elleni hétvégi mérkőzésen. A második fél idő elején Toft helyett jött Szakó a kapuba, néhányszor mellé nyúlt, és a győriek koncentrációja is csökkent. Ezt a nagyon keményen küzdő esztergomiak kihasználták, és gólokat lőttek Faragólea, vagy éppen Smolek Apollónia, vagy Ballai Anna révén. Egy kicsit felzárkóztak, már 8 gól is volt a különbség a két együttes között. Ekkor azért időt kértek a győriek, és ez használt. Szakó elkezdett többet találkozni a labdával, védekezésben rendszeresen elvitték a labdát a bejátszásokból a győriek, és mikor tudtak futni, akkor már az előnyt is tudták nevelni. Elsősorban Bofán Vétering volt eredményes, de a két zicsert is kihagyó Zeminkó is betalált. A második fél időben meg tudták mozgatni az esztergomi védőfalat a győriek, így aztán a végén már csak a különbség volt kérdéses, az sem nagyon, hogy 40 fölé jut-e az Eto. A válasz egyébként erre igen, mert hogy a végeredményi Győri Audi Eto MOL Esztergom 41-24.
15: Márton Gréta és Győri Lukács Viktória is visszatér a magyar női kézilabda válogatott keretébe. Golovin Vladimir szövetségi kapitány kihirdette ugyanis névsorát a két jövő heti franciák elleni felkészülési mérkőzésre, amelyen ismét ott lehet a válsérüléséből felépült ferencvárosi Márton Gréta, valamint a szülés után nemrég visszatért Győri Lukács Viktória is. A magyar válogatott október 22-én Győrben, 25-én pedig Strasbourgban csap össze a legutóbbi világbajnokságon bronzérmes franciákkal. És maradunk még a kézilabdánál, a nyáron alaposan átalakult a Ferencváros férfi kézilabda csapata. Sokan távoztak, fiatalok érkeztek, de a legrutinosabb játékos Lékai Máté maradt. Ő mesélt Szilágyi Dórának, először a hétvégén a Pler ellen 2 góllal megnyert bajnokiról.
18: Igen, ez nekünk egy nagyon nagy eredmény, így a nyári történések után azt gondolom, hogy a esélyesség terhe az nem nyom minket ilyen mérkőzéseken, de nyilván azért egy nagy presztízs rangadó volt itt Budapesten a Pler ellen. Számomra kettős érzés is volt, mert nyilván a Plerben nőttem föl, és most a Fradiba vagyok, mind a két klubot nagyon szeretem, de amúgy Balogádi nagyon-nagyon jól védett, főleg az első fél időben, aztán a második fél időben is nagyon fontos pillanatokban. Támadásban okosan játszottunk, tudtunk labdákat szerezni, könnyű gólt is lőni, úgyhogy igazából számomra is meglepően mi vezettünk szinte végig a mérkőzésen, aztán a végén nyilván a Pler se adta könnyen magát, és feljöttek döntetlenre, és ott azért alakulhatott volna másé is ez a mérkőzés, amiért nagyon szomorú lettem volna, de én azt gondolom, hogy összességében nem érdemtelenül nyertük meg ezt a mérkőzést, mert a mérkőzés nagy részében mi irányítottuk.
19: Itt utaltál a nyári történésekre is, ugye az Burokban csak annyi, hogy fiatal játékosokkal játszotok elsősorban, és tudom, hogy most a célkitűzés az nem ugyanaz, mint a tavalyi évben, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy igazából 6 befejezett bajnokin 3 győzelemmel az 5. helyen áll jelenleg a Ferencváros az NB1-ben, és itt azért játszottatok a Szegeddel is például, de azért a kötelezőket, mint például a Dabas, Eger, Pler, és tudom, hogy azért például az Eger is egy gólon múlt, de azért ezeket hoztátok.
18: Így van, én azt gondolom, hogy ebből a kötelező az a Dabas-Eger volt hazai pályán, a Pler az egy ilyen plusz 2 pont, aminek természetesen nagyon örülünk, de azért az 5. helyez az azt gondolom nem reális, tehát hogy ez hosszú távon nyilván mindenkinek ilyenkor sorsolás, aki kivel játszott, milyen mérkőzések voltak. Most pénteken játszunk a budai Farkasokkal, ha azt a mérkőzést meg tudnánk nyerni, akkor azt gondolom, hogy már elégedettek lehetnénk ezzel az őszi szezonnal, de természetesen még sok meccs lesz hátra, és azokon is szeretnénk pontokat gyűjteni. Ez a pénteki meccs, ez egy, nem azt mondom, hogy sorsdöntő, de nagyon fontos mérkőzés lesz. A budai Farkasok nem kezdte jól a szezon, 0 ponttal állnak, úgyhogy ha nyernénk, akkor hozzájuk képest, meg az Egerhez képest is már mondjuk 8 pont előnybe lehetnénk, és ugye az egyértelmű célunk az volt a szezon előtt, hogy a bennmaradás legyen meg, úgyhogy nagyon boldogok lennénk, de nyilván azt gondolom ezen a mérkőzésen is hiába játszunk hazai pályán, az esélyesség terhe az a Farkasokat fogja nyomni, mert a játékos állomány alapján, meg a szezon előtti erő sorrend szerint azért nyilván ők a jobb csapat.
19: Ha így az egész NB1-et nézzük, akkor egyetértesz-e azzal, hogy talán most az egyik legkiegyenlítettebb ez a mezőny, és tulajdonképpen már most a Veszprémet ebből kiemelhetjük, hiszen ott papírforma alapján sem nagyon van esélye más csapatnak. Talán itt ugye lehet kiegyenlített mérkőzéseket jósolni a Szegeddel, főleg most így ugye, hogy a Sportingtól elcsentek egy pontot, tehát hogy nyilván tudom, hogy soha nem lehet tudni, de hogy utána akár szinte mindenki meg tud verni mindenkit, sok a döntetlen is.
18: Igen, az biztosan nagyon kiegyensúlyozott. Én azt gondolom, már tavaly is az volt, meg tavaly előtt is, tehát tavaly például Budakalász esett ki, azt hiszem az utolsó helyen is, ő is nagyon-nagyon megszorongatta a tavalyi harmadikot, a Tatabányát, például egy góllal nyert Tatabánya annó Kalászon tavaly. Úgyhogy évek óta kiegyensúlyozott, talán a jelenlegi erőviszonyok alapján az Eger az, aki, de láthatjuk ellenünk is, majdnem pontot szereztek, úgyhogy mindenki, nyilván vannak azért, van egy erőviszony, tehát hogy mondjuk egy Győr ellen, hogyha nyernénk mi, akkor az egy meglepetés lenne, de ettől függetlenül nem az van, hogy hátratett kézzel is tudnak nyerni, úgyhogy biztos, hogy kiegyensúlyozott, és azért már ebben 6 forduló ment le a bajnokságból, vagy 5, ki van előrehozott meccs, stb. Tehát 5-6 forduló alatt is voltak olyan eredmények, amire azt gondolom, hogy senki nem számított.
15: Lékai Mátét hallottuk. Kriza Anna múlt héten a 63 kilósok között az 5. helyen végzett a bakui Cságáncs világbajnokságon. A dzsúdósa ráadásul élete első felnőtt VB-jén érte el ezt a remek eredményt. Kriza Anna ma az M4 Sport vendége volt, és Szőke Viktóriával beszélgetett.
20: Összességében azt kell mondjam, hogy elégedett vagyok az eredményemmel. Nem gondoltam volna, hogy final blokkos leszek, tehát hogy benne leszek a délutáni programban. A sorsolásomat nézve voltak nehéz mérkőzések, de azt kell mondanom, hogy az 5. az egy elég előkelő hely.
21: És az óriási bravúrokat kellett azért végrehajtani addig. Melyik győzelmedre vagy a legbüszkébb? Azért volt francia olimpiai bajnok, Európa bajnok, akit le tudtál győzni?
20: Szerintem a franciát mondanám. Vele már küzdöttem ebbe az évben Lozánba, a Grand Slamen. Ott sajnos alul maradtam, de ez eszembe sem volt a küzdelem közben. Tehát, hogy végig jónak éreztem magam, próbáltam fókuszált maradni, és hát meglett a gyümölcse.
21: Azt olvastam veled, Anna, egy interjúban, hogy te azt mondod magadról, hogy sokszor komolytalan vagy, de ez esetleg segíthet egyébként, vagy a vidámság segíthet a tatamin? Vagy hogy volt ez most itt a világbajnokságon például? Mert tudom, hogy énekelgettél is meccsek közben.
20: Igen, igen, igen.
21: Hát nem közben, meccsek közben,
20: előtte.
21: Igen. Mondjuk a győzelem közben?
20: Hát én korán érkeztem ki a világbajnokságra, vasárnap én már ott voltam, Bakuban, és hál' Istennek volt egy nagyon jó barátom, aki egymás útját végig kísértük, Vég Luca, és nagyon-nagyon jól eltereltük egymás figyelmét. Nekem lehet ez kell, még bele kell szokjak ebbe a felnőtt mezőnybe, és ki kell tapasztalnom, hogy nekem mi lesz a jó, és mi lesz a célra vezető, de nem gondolkoztam úgy azon, hogy most ez egy világbajnokság. Jól éreztem magam, jó formában mentem ki, tudtam, hogy bármire képes vagyok, és ez jól jött ki, hál' Istennek.
21: Milyen volt egyébként az első felnőtt VB-den ott lenni, Anna? Hogy így mik voltak így az észrevételeid, mit adott neked, mit tapasztaltál, mivel tudott felvértezni téged itt az olimpiai kvalifikációs versenyfutásban?
20: Igazából ez is ugyanolyan, mint egy másik verseny. Ugyanazok az indulók, már mindenki ismer mindenkit. Nyilván most népesebb a mezőny, de leginkább az, hogy azt csináljam, amit tudok, tehát, hogy erre próbáltam összpontosítani végig.
21: És ez nagyon jó ki is jött. Igen. Tulajdonképpen. Mennyire figyelitek az olimpiai kvalifikációs rangsort, mennyi pontot tudtatok ezzel körülbelül szerezni, vagy hova helyezhető el most ez az ötödik hely például a te esetedben?
20: Én a világbajnokság előtt az 54. helyen voltam, még igazából nem számolgattam, de remélem, hogy annyit előre tudtam csúszni, hogy az évvégi Masters viadalon is részt tudjak venni. Az a legjobb 36-ot jelenti. Szerintem ez most egy kicsit megdobta a szintet, és valószínűleg majd részt veszek azon.
15: András Csaba és Szudi Ádám is főtáblára jutott a ljubljanai asztali tenisz Európa-bajnokságon. A női egyes selejtezőjében Dohocki Nóra 5 játszmában maradt a svéd ellenfelével szemben, míg Nagy Rebeka osztrák riválistól kapott ki 4 játszmában. Péteri Johanna szintén másodikként végzett csoportjában, így mindhárman reménykedhetnek még a sorsolás útján történő továbbjutásban. Vegyes párosban azonban biztosan nem jut tovább Szántosi Dávid és Nagy Judit. A sportvilág ezzel véget ért. Megköszönöm figyelmüket, Berelmesét hallották, viszont hallásra.
14: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
0: A szerkesztő Szerda Tifanni nevében is köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Kalocsai Andrea vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Áttörés a kárpátaljai magyarok ügyében. Elfogadták az ukrán oktatási törvény módosítását. Másfél évszázada a magyar oktatás szolgálatában, 150 éves a Zentai gimnázium, és most jöjjenek a részletek. A kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek közös nyilatkozatban üdvözölték az ukrán oktatási törvény kedvező irányba történő módosításait. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség egyetért abban, hogy a jogszabály átfogóan és érdemben rendezi a helyi magyarok oktatási jogait, biztosítva az intézményhálózat megmaradását és az anyanyelv szabad használatát az oktatásban. A részleteket Iváncsik Attila ismerteti.
2: A kijevi parlament hétfőn fogadta el az ukrán oktatási törvény módosításait, Volodymyr Zelenszky elnök pedig már alá is írta a jogszabályt, amelynek értelmében bővülnek a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz fűződő jogai. A kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek, a KMKSZ és az UMDS szerint így a több mint 100 intézményből álló kárpátaljai magyar oktatási hálózat is stabilabb alapokon tudja folytatni munkáját. Ez szerint a kárpátaljai magyar iskolák különleges státuszt kaphatnak. A jogszabály szerint a nemzetiségi kisebbségi státuszú iskolák a jövőben módosíthatják a tanterveiket, hogy erősítsék a diákok nemzeti identitását, például a magyar történelem oktatása által. Az ukrán oktatási törvény módosítása után a bizonyítványt és egyéb iskolai okmányokat is ki lehet majd állítani magyar nyelven. Az iskolai feliratok mellett a hivatalos dokumentáció is készülhet magyar nyelven. A jogszabály szerint a nemzetiségi kisebbségi státusz egyfajta védelmet is jelent az iskolák számára, például a kijevi oktatási minisztérium jóváhagyása nélkül tilos bezárni vagy átszervezni őket. Az ukrán oktatási törvény módosítása fontos feltétele volt annak, hogy Magyarország hozzájáruljon Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának folytatásához. A törvény elfogadását magyar-ukrán szakértői egyeztetések előzték meg, amelynek során Budapest és Kijev képviselői az évek óta megoldatlan kisebbségi oktatási kérdések rendezésére törekedtek. Ukrajna az oktatási jogok rendezése mellett azt is vállalta, hogy 2027 végéig végrehajt további kisebbségvédelmi intézkedéseket, például a nyelvhasználatot, a nemzeti szimbólumok használatát és a politikai érdekképviseletet biztosító törvény módosítását.
0: Fennállásának 150. évfordulóját ünnepelte a Zentai gimnázium. A jubileum alkalmából ünnepi műsort szerveztek a Zentai Művelődési Házban. Erről számol be Ternovác István.
3: 1876-ban történt megalapítása óta több tíz generáció fejezte be tanulmányait a kétnyelvű zentai gimnáziumban. Ebben a 150 évben változtak a határok, a politikai rendszerek, a gimnázium státusa is többször módosult. De azt senki nem kérdőjelezi meg, hogy az intézmény mindig fontos szerepet töltött be a térség oktatásában. Kálmár Róbert igazgató.
5: Fontos nap ez a zentai gimnázium számára. Egy olyan oszlopot tettünk le az út mellé. Van egy megelőző 150 évünk, és nagyon reménykedem, hogy lesz ezután még talán sok 150 éve a zentai gimnáziumnak. Nagy felelősség ez egy intézményvezető számára, mert tudja, hogy milyen intézményt bíztak rá, amelynek ilyen nagy múltja van.
3: Vas Jászmin, zentai gimnazista.
22: Az én nagytesom is ide járt, és szerintem a közösség is nagyon jó. A diákok és a tanárok között is jó programok vannak. Én szerintem a zentai gimi kiemelkedő, és én büszke vagyok arra, hogy én is vagyok.
3: Burány Hajnalka, a város polgármestere.
23: Egy patinás évfordulónak vagyunk, ugye a szemtanúi és megélői ezen az ünnepi alkalmon. Ez nem csak 150 év történelem, hanem 150 év örökség, tudás és igazából jövő, hiszen egy példás együttműködésnek köszönhetően önkormányzati tartományi köztársaság, illetve a Magyar Nemzettanács által támogatott intézményről beszélünk.
3: Juhász Bálint, a vajdasági parlament elnöke.
24: Az zentai gimnázium 150 évvel ezelőtt úgy kezdte meg a működését, és ezek szerint ez egy fontos adat. Korabeli feljegyzések szerint, hogy az ünnepélyes megnyitás mellőzésével indult el a tanítás. Ha meg én vagyok az ötödik, aki köszöntőt mond, úgy látszik, hogy másfél évszáz alatt sikerült bepótolnunk az akkor elmaradt ünnepi beszédeket is. Talán éppen ez mondja el a legtöbbet erről az iskoláról, az intézményről. Nem a beszéd tartott életben 150 éven keresztül, hanem az, ami a két ünnepség között történt.
3: A gimnáziumban két nyelven, szerbül és magyarul folyik oktatás. Évfolyamonként három tagozat várja a diákokat. Szerb nyelven egy általános szak, magyar nyelven pedig általános, valamint társadalmi nyelvi tagozat. De már is újabb szakok indítását tervezik a 35 fős tantestület irányításával.
0: Megújul az erdélyi politikai iskola. A Matthias Corvinus Kollégium alapítvány megszűnése után az RMDS és a Magyar Ifjúsági Értekezlet szervezi meg a közéleti vezetőképző programot, amelynek célja a politikai utánpótlás nevelés. A részletekről Ferenc Ádám kérdezte Mihályfalvi Katalint, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnökét, és Szilágyi Dórát, a Miért elnökét. Elsőként Szilágyi Dórát hallják.
25: A cél az ugyanaz, szeretnénk a fiatalokhoz közelebb vinni a közéletet, és bevonni őket minél inkább a közélet, a közösségek alakításában. Az erdélyi politikai iskola egy híd lehet ebben, összeköti a fiatalokat a lehetőségekkel. Az elmúlt évekhez képest talán a legnagyobb változás az, hogy a 10. évfolyamtól a Románia Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Ifjúsági Értekezlet közösen szervezi ezt a képzés alkalmat, és azt szeretnénk, hogy a fiatalok egyaránt kapjanak egy elméleti kapaszkodót, készségfejlesztéseket, és természetesen, hogy belelássanak azokba a közintézményeknek a működésébe, amelyek igazából a közéletet alakítják itt Romániában, illetve Erdélyben.
26: És akkor fordulok is Mihályfalvi Katalinhoz, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnökéhez, azzal a kérdéssel, hogy az RMDS milyen szerepet vállal a programban.
27: Az RMDS a tartalmi szerepét vállalja a képzéseknek, illetve a Miért-tel közösen dolgozza ki a programokat. Az egész stratégiát közösen állítottuk össze, és közösen bonyolítjuk le, illetve az anyagi támogató hátterét úgy szintén az RMDS támogatja, hiszen hangsúlyozni kell itt azt, hogy ez a képzés teljes mértékben a fiatalok számára ingyenes, például a bukaresti vagy a brüsszeli alkalmak esetében az utaztatás is ingyenes a fiatalok számára.
26: Milyen programokra lehet alapvetően számítani?
25: Ugye a 10. évfolyamtól kezdődően 5 képzési alkalommal készülünk. Lesz egy Nagyváradon, egy Marosvásárhelyen, Bukarestben, Brüsszelben, és majd Kolozsváron fogjuk zárni ezt az évfolyamot. Minden képzésben igyekeztünk azt figyelembe venni, hogy legyen elméleti képzés, legyen készségfejlesztő, és emellett, amit még tudunk nyújtani a fiataloknak, az egy közösséghez tartozás, illetve alumni programmal egészítjük ki a fiatalok képzését, hogy minden minél inkább testközelből megtapasztalják és megtalálják a közéletnek azt a szegmensét, ami hozzuk közel áll.
26: Hogyan igyekeznek biztosítani azt, hogy a lehető legátfogóbb képzést kapják ezek a diákok?
25: A programban úgy igyekeztünk az erdélyiséget és a közösségi munkát a középpontba helyezni. Ugye ez egy vezetőképző, de egy picit másabb, mint a többi vezetőképző, amivel esetleg a fiatalok az egyetemi szférában találkozhatnak. Mi hangsúlyosan azokat a fiatalokat keressük, akik közösségi vagy politikai pályára lépnének. Természetesen nem kell mindenkinek politikusnak lennie, de azt szeretnénk, hogy az itt megszerzett tudást, tapasztalatot azt majd valahol a közösségben kamatoztassák.
0: Az élőszavas mesemondásra, annak fontosságára tanították a pedagógusokat a Nagyváradi Csillagocska Alapítvány tanfolyamán. A közel 2,5 évtizede megalakult civil szervezet képviselői a kezdetektől fontosnak tartották a pedagógusok képzését, hogy a magyar népi hagyományokat a lehető legautentikusabb formában örökítsék tovább. Ionescu Nikolett összeállításában elsőként Dobrai Júliát, a Csillagocska református óvoda vezetőjét hallják.
1: A pedagógusoktól valamilyen szinten elvárás, hogy a mesemondást valamilyen képi szemléltetés kövesse, vagy valamilyen tárgyi szemléltetés, így a hagyományos mesemondás egy kicsit kikopott már, és ezt újra kell tanulni, mert hogy ennek nagyon jó technikái vannak, hogy a képzés során nagyon sok jó gyakorlatot hallhatunk, amellett, hogy elméleti alapokat is megtudunk a népmesével, a népi kultúráról, nagyon sok jó gyakorlatot is fogunk szerezni, amit majd magunkkal vihetünk. Ezért van szükség ezekre a képzésekre, hogy úgy adjuk át a mesét, hogy ez a gyermeket vagy a hallgató közönséget lekösse.
4: A mai rohanó modern világban miért fontos az élőszavas mesemondás megőrzése, továbbadása, éltetése, újratanulása? Színási Veronika mesemondó.
7: A mai gyerekek, amikor meséről van szó, legelőször is várják, hogy honnan jön majd a kép vagy a vetítés, és aztán nagyon szépen megtanulják, hogy elcsendesedünk, és megtanulunk figyelni egymásra, megtanuljuk hallgatni a mesét. Először a rövid meséket, aztán az egyre hosszabbakat is. Hogyha szoktatjuk őket, hogy szépen figyeljenek egymásra, és meghallgassák a mesét, akkor képesek lesznek odafigyelni egymásra és a mesére. Hogyha a digitális képernyőhöz szoktatjuk őket, akkor az lesz nekik az inger küszöb, és arra lesznek képesek, hogy azt figyeljék. Igazából a felnőtteken múlik, hogy mit adunk a kezdükbe, vagy mire tanítjuk őket. A mai társadalomban a népnyelv például igazán nincsen megbecsülve, és a népmese az a csatorna, amelyen keresztül egészen archaikusan is tudjuk a saját tájnyelvünket közvetíteni. Ha egy mesében olyan szavak vannak, amit nem feltétlenül ért azonnal egy kisgyermek, az nem baj, mert maga a mesemondás művészet, és a kisgyermek élvezi ezt a művészetet, és nem kell mindent okvetlenül az értelem szintjére emelnünk.
4: Benedek Árpád zenepedagógus.
8: Ugye 2002-ben indult az óvoda, de mi már 2005-ben szerveztük az első pedagógus képzést. Minden képzésünk a népművészethez kapcsolódik, lehet az ének, lehet az játék, lehet az tánc. Most éppen a mese került sorra, hiszen úgy éreztük, hogy a mese egy olyan hiányosság volt, főleg ezen a vidéken itt Párciumban, tehát mesének a módszertani hátteréről, vagy a módszertanával senki nem foglalkozott. Vannak mesegyűjtők, akik itt a Párciumban gyűjtettek, de ez nem ugyanaz, amikor módszertani szempontból is képezzük az oktatókat. Az évek során mi foglalkoztunk, hogy elsősorban tehát az éneket és a játékot szeretném kiemelni, a népi gyermekjátékot. Ez mellett ugye nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a népi hangszeres oktatásra, mindezek mellett pedig a táncosokkal is nagyon sokat foglalkozunk, és nem csak a mi táncosainkkal, és nem csak a mi pedagógusainkkal, hanem ezek az alkalmak nyitottak mindig más résztvevők számára is.
0: A sporthorgászatnak is lehet közösségformáló ereje, derült ki az Arad megyei Szentpáli Halastónál megszervezett gyermek- és ifjúsági horgászversenyen. Több mint 100 helybéli és környékbeli kisgyerek és tinédzser dobta be horgait a Déli Báb Egyesület által szervezett megmérettetésen, amelyen nem is annyira a verseny, mint inkább a horgásztudomány tökéletesítése dominált. Pataki Lehel Zsolt összeállítása a díjazás után készült.
9: Gál Patrik lett a harmadik helyezett.
10: Ötödikes vagyok, és kisiratosról érkeztem.
9: Darabszámra úgy tudom, te fogtad a legtöbbet, összesen hány hal volt?
10: 14. Hát a végén megtaláltuk a jó helyet.
9: A második helyezett.
11: Faragó Rafael, 6. osztály.
6: Többre számítottam, de meg vagyok elégedve.
9: Milyennek tűnt a hangulat és maga a verseny?
6: Király, szórakoztató.
11: Csortán Dániel Milan, második osztály.
9: Gratulálok az első helyedhez. Hány kiló hallal sikerült ezt elérned?
11: 13 kilóval.
9: Kibírtad húzni, vagy azért volt segítséged?
11: Egy pici segítség volt kivenni a halat.
9: Melyik volt a legnagyobb hal? Hány kilós?
11: 6 kiló 100 gram.
9: Régóta szoktál?
11: Három éve.
9: Ki tanított meg?
11: Apukám. Nagyjából, amikor van időnk, akkor nagyon sokszor szoktunk menni.
9: Megyeszerte többféle közösségi rendezvényt szokott szervezni az Arad megyei magyarság. Ez az első alkalom, hogy egy gyermek horgászversennyel próbálják összekovácsolni Szentpálon a megye több településéről érkezett tinédzsereket, kisgyerekeket. Mi adta az ötletet Péró Tamás, a Déli Báb Egyesület elnöke, a megyei önkormányzat RMDSZ-es alelnöke?
12: Több alkalommal került máshol itt a szentpáli magántavon felnőtteknek szóló horgászverseny megrendezésére, és ebből kiindulva, amikor felfigyeltünk arra, hogy hány horgásznak a gyermeke érdeklődik, arra gondoltunk a Déli Báb Egyesülettel, hogy megpályázunk egy ilyen típusú projektet, ami alapján egy ifjúsági amatőr horgászversenyt szerveznénk, főként a 14 év alatti gyermekeknek szabadidős tevékenység, számítógép, mellőzés, közösségi médiától való elszakadás céljából. Teljes mértékben sikeresnek mondható. Minden egyes horgászhely megtelt a mai napon, több csapatot nem is tudtunk volna fogadni, és elgondolkodtató, hogy a jövőben esetleg egy nagyobb tavon, nagyobb lehetőségekkel egy megyére vagy sokkal több településre szóló rendezvény alakuljon ki belőle, de hát ez nyilván még a jövőnek a zenéje.
0: Ezzel mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársuk Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni és a műsorvezető Kalocsai Andrea. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: 20 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Maria nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Újra elérhető az Erasmus Plus a magyar egyetemisták kutatók számára. Ismét több száz diákot vettek őrizetbe Franciaországban. Napos, gomoly felhős idő lesz holnap is. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Ukrajna már két napja nem támadott orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő emlékeztetett arra, hogy Oroszország eközben két nap alatt 19 ukrán régió ellen indított támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Oroszország folytatja a tárgyalásokat egy esetleges energetikai fegyverszünetről, de új fejlemény nem történt. Közben Donald Trump újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy Washington továbbra is megosztja hírszerzési értesüléseit Ukrajnával, de Kijev mellett Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében. Dróntámadásért hajnalban két hajót Bulgária Fekete-tengeri partja közelében. Az egyik hajóról sikerült a teljes legénységet kimenteni, a másik hajó elsüllyedt. Utóbbiról csak 5 ember tudtak biztonságba helyezni, 11-et még keresnek. Bár egyértelmű bizonyíték nincs arra, hogy ki a felelős a történtekért, a bolgár miniszterelnök közölte, szándékában áll bekéretni a szófiai orosz nagykövetet. Az incidenst Ukrajna és az Európai Unió is elítélte. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csak nem 1000 embert letartóztattak, túlnyomó többségük kiskorú. A diák szervezetek szerint csak nem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 000-re becsülte számukat. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter. A Villarreal labdarúgó csapatának kapusa és családtagjai nem sérültek meg a hajnali incidensben, de a történtek miatt a magyar játékos este nem lép pályára az olasz Napoli elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen. Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, a szél helyenként megélénkül. Hajnalban általában 0-6, napközben 13-19 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel 21 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: 800 ezer magyar él olyan településen, ahol nincsen patika. Sokan pedig egészségügyi okokból nem tudnak gyógyszertárba menni a szükséges készítményekért. Egy szegedi kezdeményezés erre a problémára keresett és talált gyógyírt. A gyógyszerész a háznál elnevezésű díjnyertes magyar egészségügyi innováció nem csak a betegeknek jelent megoldást, de az államkasszának is sok pénzt spórolhat. Miért fontos a gyógyszerek kiadása mellett a személyes beszélgetés is?

0: Sáski Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
3: Kedves gyerekek! Török Sándor Falatka királysága című mesesorozatából Rutkai Éva.

Mesélt, Falatka mesélt. Itt Budapesten elmondta, hogy milyen az, amikor az embernek, vagyis neki magának, letérdel az odaáti híres szárnyas ló. Letérdel. Az a szárnyas ló, akinek a képét azután nagypapa megmutatta egy nagy albumban, és ki is találta. Biztosan az albumból találta ki a nevét. Úgy hívják, hogy Pegazus. Letérdelt neki, hogy ő könnyebben felülhessen rá. Van az úgy, hogy a táltos ló, mert táltos az ilyen, és a csillagokig tud repülni, meg még a csillagok fölé is. Szóval a táltos lóra vagy föl kell pattanni, amint azt tovaszágul, vagy pedig toporzékol, és úgy kell erővel, ügyességgel, szép szóval, simogatással szelídebbre fogni. Persze beszél is a táltos, és Falatka vele is tegeződik. Sőt, a táltos ló hófehérke kezéből elfogadja a cukrot. A táltos, hát mondom, Falatkának még le is térdelt, ezt nem akárkinek teszi meg. Itt tehát a táltos lóról beszélt Falatka, ott pedig elmondta, hogy mit látott a cirkuszban, és elmesélte, hogyan indul el például egy űrhajó. A Barandon városában, oda át, volt úgy, hogy körülülték mind az ismerősök Falatkát, de mind, Tündér Ilonától a hétfejű sárkányig, sőt, Piroska nagymamájától a farkasig, s a vadász kutyája, Hamupipőke galambostul, Jancsi és Juruska boszorkányostul, Csipke Rózsika királyfistul körülülték, és ő mesélt nekik szülővárosáról, Budapestről, a Gellért hegyről, a Nemzeti Múzeumról, a Lánchídról, az Alagútról mindent elmondott. Egyszer városnéző autóbusszal kalózolta őket keresztül kasul a városon, és hangtölcsén át magyarázta a látnivalókat. Mindenütt ismerték már Falatkát az óperencián túl. Ideát pedig őket mesélte, és rajzolta sorra a nagy füzetbe, amint a boszorkányok és tündérek a parlamentet csodálják. Az ünnepélyes zászlófelvonást a parlament előtt, s a Gellért hegyen. Volt úgy, hogy egész mesebeli küldöttség előtt mutatott rá a Kossuth Lajos téren a szobrokra. Ez itten Kossuth Lajos, amaz pedig a túlsó oldalon Rákóczi, a fejedelem. Emezt Károlyi Mihály. Ám Falatka közlekedése az innenből az onnanba, és az onnanból az innenbe mégis elég nagy mértékben titkos volt. Titkos, hiszen nem kellett még csak átlépnie sem a küszöbön, hogy ott vagy itt legyen, vagy legalábbis a küszöb is láthatatlan volt. Egyetlen pillanatnak sem kellett eltelnie, és már is ott fogadták őt az odabeliek. Így hívta őket odabeliek, vagy odasiak. Ott várták például a kacsalábon forgó várkastély kertjében, mindjárt a harmadik szökőkúttól jobbra. Várták mind, akiket eddig megemlítettem, és örömmel hallgatták Falatka mesét a zsebrádióról, a gázóráról és a gázórát leolvasó lányról, aki minden egy-két hónapban becsengett hozzájuk. Itt van Falatka, ütötte össze a tenyerét a Dzsin az 1001 éjszaka meséiből. Megjött, szólt Iluska, amint arra sétált a kék tó partján a piros mentés János vitézzel, és akkor letette a csodalámpáját Aladdin, és ő is tapsolni kezdett. Ideát viszont Évinek lehetett nagyon jól olyanokat elmondani, hogy például a sírás meg a nevetés ugyanabból a forrásból fakad, és pedig oda át. S mi emberek választjuk kettőbe, sírásra és nevetésre. Évi felül biztosra vehette Falatka, hogy ő mindezt érti. Az okos Évi, így mondták rá. Ebben az időben lett Évi menyasszony, a Falatka menyasszonya. Eljegyzést is tartottak, narancsal és datojával, és Falatka az egész szertartást leírta egyik nagykönyvébe, külön lapra, és Évi is aláírta. A felnőttek is sírnak, mondta egy

egyszer Évi, és Faladka erre így. Hát persze, hiszen nevetnek is, hát sírniuk is kell. Előfordult ezekben az időkben, hogy Faladka, miközben az iskolában ült a padjában, előtte könyvfüzet, a táblán betűk, az asztalnál a tanítónéni, ő ugyanebben az időben focizni tanította a hét törpét és a királyfit. Állj be a kapuba, szólt a királyfinak. Most majd 11-eseket fogsz védeni, gyerünk! A tanítónéni odaszólt, folytatja Kovács! Hát felállt és folytatta, amit kellett. És a foci azért meg nem állt, a focinak menni kell. És minden dolgok közepette, a felnőttek csak úgy rászóltak, például ilyesmit. Na, hogy ityeg a fityeg, Faladka? Egy pénztáros néni tette fel neki ezt a kérdést, meg Ham-Ham bácsi is szerette mondani, meg azt, hogy megy az iskola, vagy így, hogy tetszik az iskola. Később így, Pokoli bácsi, meg Júi néni, stb. Úgy nő ez a gyerek, mintha húznák, és még erre rá. Rajtuk vesszük észre, hogy öregszünk. Júi, szólt Júi néni, ha megnézte Faladka rajzfüzetét, meg kell ezt a fiút zabálni. És tudjuk, nem szerette ezt Faladka, s alig győzte letörölni a vendégek nedves pusziait. Szeretetteljes versenyben állt Faladka az iskolai idők elején, de még régebbről, persze még az óvodából, versenyben a tündérekkel, a víz, a levegő, a fény tündéreivel, versenyben, hogy ki tud több csodát, másnál másabb csodákat. Röpítette őt a szárnyas ló a csillagok közé, fel a tejútra, ő meg elmondta a Ferihegyi repülőteret, és a nagy füzetbe együtt kerültek bele az óriási gépek, és a csillagok között röppenő Pegazus a hátán Faladkával. A reptéren a jelző tévékészülékeken ott az írás, hogy indul, érkezik, Brüsszelből, Prágából, Amsterdamból, Moszkvába, Kievbe, Bukarestbe, ekkor és ekkor és ekkor. Ez mind ki volt írva. Faladka viszont a szárnyas lóval odafönt a tejúton. Ah, néha azon is túl. Csupa, de csupa technikáról firtatta Faladka ez időben nagyapát, aput, mindenkit. Hogyan működik a villamosáram a villamosban? Mióta van kerékpár, óra? Mitől? Hogyan megy a metró? Hogyan porlad a gépkocsi motorban a benzin? Ráismertek, gondolom, ti, akik most ezt halljátok, ráismertek a saját kérdéseitekre. Tulajdonképpen ilyenek vagyunk. Nem. Hogyan működik a villamossütő? Mi a liftnek a szerkezete? Jó reggelt, mester! Így köszönt vissza reggelenként apa. Mit álmodott, mester? S hát a vasárnap reggelek, mikor a fürdőszobában együtt borotválkoztak apa és fia, e vasárnap reggeleken mindenféle kérdés odaömlött apa elébe, s volt úgy, hogy szinte azon nyomban már mesévé is változott. Oda átra való mesévé. És mindezeknél a dolgoknál jelen volt Fargevajki, a bolgár. Örökké velem maradsz? Kérdezte tőle egyszer szorongva az egyre nagyobb bodó Faladka. Örökké? Örökké, örökké, felelte Fargevajki. Ha jól vigyázol rám, hát lehet szó róla. Hogyan vigyázzak? Emlékezzél jól, és akkor itt vagyok. Nem kívülről, belülről látsz majd, ígérte. A szívedben találsz rá. Így teltek Faladka napjai, és Fargevajki egyre arra bíztatta, hogy minél több dolgot megtudjon a világról. Kérdezz, mondta neki este, mikor a szeme már lecsukódott, és kezdett áthimbálózni az álomba. Kérdezz! Ebben az időben Faladka olyan kíváncsi volt, hogy például mindent megmért a lakásban. Kapott is ehhez apjától egy colstokkot, vagyis egy mérőlécet, és hetekig szenvedélyesen méregette, hány centi mély a könyvespolc, milyen magas, milyen széles az asztallapja, mekkora a székek, lába, mindent. És külön füzetbe írta be az adatokat. Ezután lett az, hogy újabb regiszteres betűmutatós füzetbe elkezdte bevezetni, hogy hány embert ismer, mi a nevük. Majdnem sírt örömében, mikor rájött arra, hogy anyu az első. Pontosan A betűvel kezdődik a névsor, a világ névsor. Ez nagyon jól esett, és a füzetbe első nagybetűkkel beírta a nyu, és mindjárt utána, hogy apu. Hát ez valami remek, ez az ABC, hogy így van kitalálva, és a szavak betűrendben, ahogy összeállnak a betűkből, minden klappol.
roppant aprólékos dolgokat tudott meg Falatka a nagyvilágról. Például, hogy egy óra hogyan tömörödik ki a 60 percből, hogyan válik a perc percé 60 másodpercből, és milyen számú villamos honnan hová megy, és mennyi idő alatt teszi meg az utat, a buszok és a metro állomásai hol vannak, hány percig futnak innen és onnan ide meg oda, és viszont tudta, hogy az operencián túl a 7 mérföldet lépő csizma sokkal lassúbb, mint a tündérek hip-hopja. A hip-hop az már maga az ott teremjek, ahol akarok. Úgy látta, hogy a törpék alig használják a hip-hopot. Általában. Persze, nagyon sürgős esetekben igénybe vehető az ott termés, de ahhoz engedély kell a tündérektől, mert a hip-hop a tündérek közlekedési tudományához és gyakorlatához tartozik. Az előbbi időről, az időt mutató órákról látta Falatka, hogy könnyű erről beszélni a felnőttekkel. A legtöbbnek azt tetszett, hogy ő milyen okos. De hogy mi a különbség a 7 mérföldet lépő csizma és a hip-hop ott termés között? Az ilyesmiről leginkább csak Fargevajkival lehet szót érteni. És ez az okos Falatka egy időben zavarba jött éppen az időtől. Hogy van az, hogy az emberek különböző korúak? Hogy valaki csak 10 éves, de van, aki már 60 is megvan. Mitől van ez? Mitől van az, hogy csak, és mitől ez a már? Tüzetesen nézegetett Falatka egyszer egy nénit a villamoson. A néni előbb csak megérezte, azután meglátta, hogy őt lesi, olyan érdeklődve ez a kisfiú. Rámosolygott, és akkor Falatka megkérdezte nagyon illedelmesen. Bocsánat, ugye te már meg vagy körülbelül 100 éves? Otthon is kérdezte a korokat, időket más oldalról, például így. Nagymama, te ismerted Hunyadi Jánost? Á, nem, nem. Nevetett nagymama. És Napóleont? És Rákóczi Ferencet? Nem. A nagymama egyiket sem vállalta.

Örök Sándor Falatka királysága című mesesorozatából Rutkai Éva mondott mesét. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Gál Ernő. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. A hangfelvétel 1978-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Itt van az arcomon, kérem, tál lekvár?
1: Lekvár?
0: Mi van az arcomon, kérem, valami icipici kicsi csoki folt?

0: Köld szaft.
1: Nem!
0: Mi van az arcomon? Kérem, tál lekvár?
1: Lekvár!
0: Mi van az arcomon? Kérem, valami icipici kicsi csoki fog.

0: gyümölcs saft.
1: Nem!
0: Mi van az arcomon? Kérem, tál lekvár?
1: Lekvár?
0: Mi van az arcomon? Kérem, valami icipici kicsi csoki folt.
1: Nem!
0: Mi van az arcomon? Kérem, valaki mondja meg nekem most!
2: Kossuth Rádió.
3: Kossuth Rádió.
2: Újra mindenkié.
3: Mindenkié.
2: Vers napról napra.
4: Verses kötetet kiadni a lélek luxusa. A prózának van piaca, biznisz, a versnek nincs. Ma most nagyon is érzem, hogy a vers mennyire magánügy. Magamnak csinálom, minek mutogassam másoknak, mondta a versekről Cucarelli Endre költő. Ugyanaz a lazaság köszön vissza a mondataiból, írta róla Ficsor Benedek kritikus, ami a verseiből is árad. De ne hagyjuk magunkat megtéveszteni, ez a magánügy precízen megszerkesztett közzétételt jelent. A látszólagos érdektelenség pedig a másokkal való megosztás gesztusában valójában a közlésvágy tudatos artikulált formája. Cucarelli Endre olvassa fel a verseit.
5: Az én voltam-e? Az én voltam-e, aki azon a fényképen áldogál az Hôtel d'Étranger nevű csinos kis párizsi szálloda erkélyén a tűzőnapon? Aki ez a lehetetlen okkersárga ing volt egykor, ilyen farmer és olyan edzőcipő, ezeket mind én vehettem. Én jártam ott, vagy kicsoda? Milyen jó-rosszul múló darabok belőlem, és kivitt oda? Ezeket itt én írtam volna? Vagy valaki másról? Valaki másról? Maradjunk ennél a megoldásnál. Maradjon valami megoldás. Ez itt az anyám volna. Ez a férje. Ez a sápadt kisfiú 1920 körül, kinek a fényképe. Lehetséges, hogy egyszer ide pakoltam, ide tettem így keresztbe, épp ebbe a fiókba. Már elfelejtettem. Na jól van. Nem is tudom, ahogy elnézem a polcokon ezt a csomó könyvet, mind én olvastam volna el, fogalmam sincs. Nem emlékszem. És tényleg én lehettem-e, aki vagy 23 éve egy C nevű lány mellett feküdt, és tette a szépet neki? Vagy ki a csoda mászkált azokkal a csodalányokkal, akik olyan furcsa, sietve hagytak ott, mikor ott hagytam őket, semmi okkal? Aki alszik, az. Emlékezés, s remény, Petőfi Sándor. Pacsirt a szót hallok megint. Aki alszik, mind beborult eget lát, s vakító földet. Párnáját maga alá gyűri, hogy legyen valamivel könnyebb. Aki alszik, a helyén van. Másik oldalára fordul a test, kilát a testből a lélek, a test szuszog, a lélek lendül. Aki alszik, épp eleget lát, mert befelé látogat. Lát elég sokat magából, és lát jól, vagy pocsékul másokat. Aki alszik, nem téved el. Mikor idegenbe téved, szétnéz, néz a tükörbe, néz körbe, visszakerül, ha fölébred. Aki alszik, meghallja azt, amit végképp nem akarna. Nem is lehet közelebb magához, akit ez nem hoz zavarba. Aki így alszik, tudja, hogy már megvolt minden. Volt elég. Volt fölfelé. De itt len illatos a kert. De len a földön van az ég. Aki alszik, elég ezen a vadul összehány mágián. Átfüstölög, átúszik, átevez, átmosolyog a halálán. Aki eleget alszik, az nem tér magához egészen. Föl kell, kilép a kertbe. Semmi nincs. Ez jó, hogy nincs semmi készen.
4: Kukorelli Endre olvasta fel a verseit. A műsor Duba Szilvia, Pór István és Pintér Edina készítette.
2: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Az idegen földrajzi nevek jelentős részének a jelentését nem ismerjük. Ezeket jobb esetben is csak az adott ország, az adott nyelv nyelvtörténészei tudják megfejteni. De vannak olyanok is, amelyek úgymond beszélő nevek. Ezeknek van jelentése, ezeket le lehet fordítani magyarra is. Mai műsorunkban ilyen nevekkel foglalkozunk. Maticsák Sándor nyelvésszel, a Debreceni Egyetem finnugor nyelvtudományi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával, Takács Tibor beszélgetett.
3: Ilyen beszélő név például tudomásom szerint az argentin főváros Buenos Aires neve.
6: Ha ezt ma szó szerint fordítanánk, akkor a jelentése jó levegő, pontosabban többes számban jó levegők lenne. De az eredeti elnevezésnek semmi köze Argentina jó levegőjéhez vagy jó éghajlatához. A várost 1536-ban alapították szevillai hajósok. Köztudott, hogy ez az az időszak, amikor Spanyolország meghódította szinte egész Dél- és Közép-Amerikát. Ezeknek a hajósoknak a védőszentje Nuestra Señora del Buen Aire, azaz magyarul a jó szél boldogasszonya volt. Ha belegondolunk, teljesen érthető, hogy az akkori hajósoknak a jó szél igen fontos tényező volt. Szóval a hajósok ideérve a patrónusok nevét adták az új településnek, és akkori szokás szerint jó hosszú nevet fundáltak ki, ami úgy hangzott, hogy Puerta de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire, azaz a jó szél boldogasszonyának, Szűz Máriának a kikötője. Ezt a nevet valószínűleg senki nem bírta megjegyezni, ezért hamar lerövidült, csak az utolsó két tag maradt meg, és az is többes számban. Egyébként a település nevek többes számba tétele valaha gyakori eljárás volt. Így lett tehát belőle Buenos Aires.
3: Ha már Dél-Amerika, akkor ott van a brazil Rio de Janeiro is.
6: Az ottani folyóról kapta a nevét, ez is gyakori jelenség a névadásban. A folyót egy portugál hajós, egy bizonyos Martin Afonso de Sousa nevezte el. Ő 1532. január 1-én szállt itt partra, és emiatt a folyónak nem túl fantáziadós módon a január folyó nevet adta, ez pedig portugálul nem más, mint Rio de Janeiro.
3: Akkor ez ugyanolyan névadás, mint a húsvét szigeteké?
6: Pontosan. Ez egy kis, mindössze 160 négyzetkilométeres sziget a Csendes óceánban. Jogilag Chiléhez tartozik, de attól is nagyon messze, 3500 kilométerre helyezkedik el a végtelen vizeken. Mint egy 900 ősi emberformájú szobor van a szigeten. Neve egy holland hajóstól származik, aki 1722 húsvét vasárnapján pillantotta meg ezt a földterületet, és nevezte el emiatt húsvét szigeteknek. A polinéz őslakók nyelvén a sziget neve Rapa Nui, azaz Nagy Rapa.
3: Akkor tulajdonképpen meg sem kell már kérdeznem, hogy a Karácsony sziget miről kapta a nevét.
6: Hát igen, ez is ugyanilyen névadás, ezt a csendes óceáni korall szigetet Cook kapitány fedezte fel 1777. december 24-én.
3: Úgy tudom, James Cook más szigeteket is felfedezett arra felé.
6: Igen, ez így van. 1778-ban ért partot egy szigetcsoport egyik szigetén, és ezt a területet a megbízójáról, az admiralitás első lordjáról, ma ezt talán úgy mondanánk, hogy hajózásügyi miniszterről nevezte el. Ez az angol politikus egy John Montagu nevű neves ember volt, aki a kortársai szerint teljességgel alkalmatlan volt erre a posztra. De ez persze nem befolyásolta Cook kapitányt, a szigetet ennek a lordnak a tiszteletére nevezte el. A lord eredeti neve ma már valószínűleg csak nagyon kevés embernek mond valamit, ám ha azt mondom, hogy ő volt Sandwich grófság negyedik grófja, akkor így már sokkal ismertebb lesz.
3: Ő a Sandwich névadója is, ugye?
6: Bizony, korabeli feljegyzések szerint annyira szeretett kártyázni, hogy még arra is sajnálta az időt, hogy enni fel kelljen a kártyaasztaltól, ezért arra utasította az inasát, hogy 2 szelet kenyér közé tett 20 szeleteket készítsen neki, amit a kártyajáték hevében is meg tudott enni. Innen indult el világhódító útjára ez a praktikus ételfajta. De térjünk vissza még egy pillanatig a Sandwich szigetekre. Ennek az eredeti neve az őslakosok nyelvén Hawaiki, azaz kis Jáva volt, és végül nem a Sandwich gróf tiszteletére adott név, hanem az ősi név terjedt el, és ma is Hawaii-nak hívjuk ezt a szigetcsoportot.
2: Kedves hallgatóink, a 2026. március 11-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
7: Kossuth Rádió.
8: Újra.
7: Újra.
8: Mindenkié.
9: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
7: Két premier és egy őszi eseménysorozat. Ezeket kínáljuk a Szabad Polc mai műsorában. A Centrál Színházban bemutatott előadást, az ötödik lépést még Scherer Péterrel kezdték el próbálni. A májusban elhunyt művész tudta, hogy barátja, Martó Róbert veszi majd át a szerepet. A Hári Jánost minden operába járó látta már jó párszor. A daljáték ős bemutatója 100 éve volt. A centenárium alkalmából most egy új produkció készült, Béres Attila rendezésében. 11. alkalommal gyönyörködhetünk a kortárs ékszerhét Budapest kiállításaiban, több mint 30 helyszínen. Huber Kinga ötvös művésszel arról beszélgettünk, mi is pontosan a kortárs ékszer, és mennyire fontos, hogy nemes fémből készüljenek. Szemere Katalin vagyok, tartsanak velünk! James és Mike az anonim alkoholisták gyűlésén találkoznak, és útjuk közös lesz. Az egyikük segítséget kér, a másikuk segít. Beszélgetéseik során aztán jóval több rajzolódik ki, mint egy látlelet a függőségről, hiszen két különböző korú férfi sorsa most összeért, mert mind a ketten szenvedélybetegek. Az egyikük már felépülő, a másik pedig segítséget kér. A Centrál Színház kis színpadán nemrég bemutatott előadás rendezője Puskás Dávid, a két főszereplő pedig Martó Róbert és Vecsei H. Miklós. David Island darabjával, az ötödik lépéssel az alkotók Scherer Péterre is emlékeznek. Az alkotói folyamat elején még vele kezdődtek a próbák. Babucs Kriszta összeállítása.
10: James, vagyis Martó Roberto velem szemben, egy jól szituált, higgadságot sugárzó, egzisztenciával rendelkező úr, aki aztán az ötödik lépés című darab végére elveszíti önmagát. Jól érzékelem?
11: Igen, kifordul egy picit az élete, meg önmaga is magából, igen.
10: Maga az ötödik lépés egy nehéz témát dolgoz fel, függőséggel foglalkozik, és megérkezik Mike az elején, aki kétségbe esett, szeretne józan életet élni, és James felajánlja az ő segítségét. Egy ilyen szerepre hogyan készül fel egy színész?
11: Nehéz erre válaszolni igazából. Én nem gondolom, hogy máshogy kell fölkészülni, mint bármilyen szerepre. Annyi azért történt, meg azt muszáj elmondanom, hogy ez az előadás úgy indult, illetve ez a próba folyamat, hogy Scherer Péter játszotta ezt a szerepet. Ugye sajnálatos halála miatt kellett változtatni ezen. Én egyébként más darabokban dolgoztam a Pepével, akkor is, amikor már ő dolgozott ezen az anyagon, és tudom tőle is, meg a fiúktól is, a munkatársaimtól, a kollégáimtól is, hogy ők jártak az anonim alkoholistáknál, tehát utána néztek. Én nem mentem be személyesen, de amit tudtam, elolvastam erről az egészről, és még akár a próba folyamat utolsó időszakában is kaptam olyan információkat, vagy találtam olyan infókat, amik hozzásegítettek, de nem hiszem, hogy a karakter megformálásához kellett hozzásegítsenek, csak egyszerűen jó, hogyha az embernek ott van az agyában, hogy tud róla valamit. De talán nem spoilerezem az anyagot, el is mondom többször, vagy szó esik erről, hogy azért ebben a társadalomban, és ez nem csak a magyar társadalomra vonatkozik, hanem a mai társadalmunkban azért sok olyan ügy van, amiről érdemes beszélni, és akár ez lehet az alkoholfogyasztás, akár bármilyen függőség, amiről szerintem az első lépés, az ötödik lépésen kívül, hogy beszélünk. De hát ha körülnézünk magunk körül, akkor látunk erre példákat, akár magában is az ember, biztos mindenkinek volt nehéz időszaka, vagy ha más nem, akkor a családjában volt valaki, aki érintett volt, vagy a baráti körében. Szerintem nagyon mélyre tudnak kerülni emberek, és nagyon nehéz kikecmeregni egy súlyos alkoholbetegségből. És azt kell mondjam, mivel láttam rá példát, nem lehetetlen.
10: Ez a darab azt mutatja meg, hogy közösen haladva egy úton talán segíthet az egyik a másiknak. Aztán van ebben egy furcsa fordulat, mert egy darabig úgy gondoljuk, hogy a segítő, vagyis James az, aki sokat ad Mike-nak, aki szeretne jól lenni, vagy jobban lenni, felépülni. Aztán van egy dramaturgiai pillanat, amikor ez egy picikét megfordul. Tehát azt is látjuk, hogy soha nem lehet teljesen jól az ember, vagy teljesen tökéletesen biztos abban, hogy ő már jól van.
11: Én ezt gondolom, igen. A fiúk is mesélték, mert nekik volt személyes tapasztalatok is a csoportban, ahol voltak látogatóban. De én is, ha látom azokat a felvételeket, vagy akár az életben vett tapasztalataim alapján azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon nehéz út, és hogyha valaki, mint ebben az esetben mondjuk az általam megformált karakter 25 éve nem iszik, akkor is azt gondolom, ha belenéz az ember a szemébe, akkor látja, hogy milyen úton van, és hogy milyen nehéz ez a küzdelem.
10: Úgy kezdtük a beszélgetést, hogy ez egy kvázi megörökölt szerep. Azért ez egyfajta teher, vagy nem tudom, egy megfelelési kényszervágy, hogy Scherer Péter, ha odafentről ezt így nézi, akkor azért a darab végén úgy egy láthatatlan válveregetés legyen, hogy na Robi, azért ez jó volt?
11: Nekem a Pepével nagyon szoros kapcsolatom volt, nagyon sokat dolgoztunk együtt, sok időt töltöttünk együtt, és ő tudott róla még életében, hogy ez így lesz, hogy én ezt fogom csinálni. Igazából csak egy nagy, hatalmas ajándékként fogom föl Pepétől ezt a szerepet, mert közben meg színészi munkában egy ilyen utat bejáró karakter megformálása szerintem nagyon, nagyon ritkán adódik egy színész életében.
10: Puskás Dávid hogyan talált rá erre a sokakat érintő, problémás témájú színdarabra?
8: Mi minden évben nagyon sok időt fordítunk arra, és sok energiát, hogy mi keressük a londoni palettán azt, hogy mi működne itthon a Centrál Színházban, hogy mi működne az itthoni nézőknek is. De amikor én láttam kint Londonban az ötödik lépés előadását Martin Freeman és Jack Loudonnal, akkor egyből tudtam, hogy találtunk valamit, hogy ez az, hogy ez valami, amit a kis színpad tökéletesen tudna vinni a hátán.
10: Mi fogta meg Dávidot, a nyersessége, az őszintessége, a provokatív jellege, vagy a dramaturgiai pontok, amelyek azért egy darabig viszik az ember, de utána teljesen máshogy alakul a történet, mint ahogy mi azt képzeljük.
8: Igen, azt hiszem talán a felsoroltak közül ezek összessége egyszerűen egy igazán-igazán erős darabot írt David Ireland. Nem csak, hogy nagyon nehéz témákat érint, és nem csak, hogy nagyon nyersen tud erről beszélni, de mindez föl tudja oldani humorral, amitől emészthetővé válik, amitől azt érzi az ember, hogy tud vele menni. És nagyon, nagyon ritka, hogy egy drámai anyag, egy olyan nehéz anyag nem forráz le minket lelkileg, és éppen ezért mélyebbre tud menni. Én azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos mindig a humor, mert attól megpuhulunk mi magunk is, meglágyulunk, és befogadóbbak vagyunk.
10: Ezt az előadást, vagy ezt a darabot fordította is Puskás Dávid, tehát tisztában kellett lenni ennek a programnak a működésével. Ugye az ötödik lépés arra utal, hogy itt az anonim alkoholisták felépülési folyamata az, amibe belekapcsolódhatunk. Tehát, hogy azért egyfajta háttértudást is igényelt, hogy ezt le lehessen úgy fordítani, hogy autentikus legyen, vagy hiteles legyen az olyanok számára is, akik esetleg ezt ismerik, vagy egyfajta segítségnyújtást is kínálhat akár, vagy útmutatót ez az előadás ezzel.
8: Mivel én jó magam nem iszom alkoholt, ezért aztán én soha nem küzdöttem ezzel a hatalmas problémával és teherrel, amivel oly sok magyar küzd egyébként. Éppen ezért ilyenkor, amikor az ember zöld lámpát kap egy ilyen projektre, akkor természetesen beleássa magát. Például most, ha a fordításról beszélünk, egy ilyen apró változtatás már a legeslegelején történt, ahol is én úgy döntöttem, hogy az anonim alkoholistáknál egyébként bevett szóhasználat, ami a segítő jelentése, az a szponzor. Az anonim alkoholistáknál itt Magyarországon mi szponzornak hívjuk a segítőket, de én ezt inkább úgy fordítottam, hogy segítő, ezzel is megpróbálva egy kicsit érthetőbbé, fogyaszthatóbbá vagy egyszerűbben érthetővé tenni, mert nekünk szerintem a laikusnak a szponzor szó az egy kicsit mást jelent, inkább a sport jut eszünk be róla. Természetesen hatalmas segítség volt, szóba kell hoznom Scherer Pétert, akivel ugye elkezdtük ezt a projektet. Pepe volt az, aki ezt egy új szintre emelte, aki annyira hitt ebben az anyagban, hogy ő leszervezte azt, hogy ki tudjunk menni Noszlopra, egy rehabilitációs intézetbe, ami mindenféle, nem csak alkohol, hanem más függőségekkel is foglalkozik. És kint Noszlopon felolvasta a Hasi és Pepe a noszlopiaknak. Az is egy csodálatos élmény volt beszélgetni az ottani szponzorokkal, az ottani vezetőkkel, nagyon konkrét, akár technikai kérdéseket föltenni arról, hogy aztán hogy tudjuk itt a színpadon majd hitelesen képviselni az alkoholizmussal küzdő embereket, miközben természetesen arra is fókuszálunk és nagyon figyelünk, hogy alapvetően mégiscsak egy olyan estét szerezzünk a jegyváltó nézőknek, ahol még ha talán nehezebb szívvel is, de mégis felemelve tudnak távozni. És mindig ez a cél, hogy valahogy azt érezze a néző, hogy jobb érzésekkel távozik, mint ahogy bejött.
7: Babus Kriszta a Centrál Színházban járt, és az alkoholfüggőségről szóló előadásról, az ötödik lépésről beszélgetett az egyik szereplővel, Martól Róberttel és Puskás Dávid rendezővel. Száz éve mutatták be a Hári Jánost. Az ős bemutató centenáriuma alkalmából Béres Attila állítja színpadra az Operaházban Kodály Zoltán daljátékát. A Sándor Csaba és Balga Gabriella főszereplésével készülő produkciót Halász Péter vezényli, az előadás prózai szerepeiben pedig többek között Csonka Andrást és Rusznák Andrást is láthatjuk. Az egyik próba előtt beszélgetett a rendezővel, Béres Attilával, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójával, Madarás Zsolt.
12: Ez az első operaházi rendezése, de operát már rendezett korábban is, Szegeden is, sőt, San Franciscóban is, tehát a műfajjal már találkozott, bár igazából ez egy nem egy klasszikus opera, hiszen daljáték a műfaja.
13: Az biztos, hogy nem klasszikus opera, és az is biztos, hogy nehéz behatárolni műfajilag, hogy ez fantasztikus népdalokból inspirálódó dalokkal teli próza, vagy abszurd prózával teli operai szándék. Ezt nehéz eldönteni, de talán nem is kell eldönteni, mert hogy ez a Hári János, és szerintem a műfaj meghatározása is olyan Hári Jánosos. Szerintem Kodály, akinek csodálatos humora lehetett, én nem ismertem, de abból, hogy ezt a darabot ő hogy álmodta meg, és hogy hogy kereste a műfaji behatárolását, és hogy hogy kereste azt, hogy ez hol helyezkedik el a magyar zene történetben ez a darab, az is egy klasszikus Hári János történet.
12: A Hári Jánosra azért már találkozott 12 évvel ezelőtt a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Akkor kicsit ilyen kártya motívumokra épült. Most, ha jól láttam, még a főpróbák előtt beszélgetünk, kicsit a sakk motívumra épít majd.
13: Igazából az én elképzelésemben ez a történet egy nagyon mai állomáson játszódik. Az állomás az a tér, ahova nem megyünk. Ahova azért megyünk, hogy elmenjünk, vagy azért jövünk, hogy elmenjünk. Nem egy állandó. És ebben a nem állandó térben, ami folyamatos mozgásban van, van egy ember, aki állandó, aki mesél. Aki a saját történeteit meséli, miközben sakkozik. És ezek a sakkfigurák elevenednek meg a történeteivel együtt, és valahogy az asztalon lévő dolgok nőnek óriásra, és keletkezik belőle mese. Ezért sakkfigurák, igen, valóban, illetve azért, mert szerettem volna, és ezt majd a nézők megnézik, egy különleges csatát arra a négy kis zenére, amit a Kodály írt franciákkal, hogy ez hogy néz ki ma szerintem ez a csata Hári és sok-sok francia katona között. Ezért is van sakk, de a sakk amúgy a történelmet is jelenti, és legfőképpen a sakk a gyalog harcát jelenti a futóval, a királlyal, a királynővel, a bástyával, a lóval és a többi gyaloggal. És valahol ez a darab erről szól. Hári egy gyalog, aki mattot ad egyszer a királynőnek, aztán mattot ad a királynak, aztán leveszi az összes bábut a sakktábláról, és teszi mindezt úgy, hogy közben azt mondjuk, hogy nem mond igazat, de nem az számít, hogy igazat mond-e vagy sem. Ebben a történetben az, hogy Hári mit túlóz, az teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy az ő képzeletében ő ezt a hatalmat, vagy ezeket a hatalmakat legyőzte.
12: Abban a 12 évvel ezelőtti előadásban a humor nagyon-nagyon markánsan megjelent, kicsit bele is nyúltak a darabba. Most is számíthatunk ilyenre, vagy most az eredeti Hári?
13: Ez tulajdonképpen az eredeti Hári. Persze olyan mondatokat ki kellett idézőjelbe egyenesíteni, amit senki nem értene meg ma már a nézők közül, de nem, ez az eredeti dramaturgia. A 12 évvel ezelőtti Hárinak ugye volt egy különlegessége, hogy a Gérard Depardieu játszott a Napóleont.
12: Bodrogi Gyulától Gál Völgyi János.
13: Mindenkiben, igen. És hát ehhez egy kicsit alkalmazkodnia kellett a szövegnek. De ha az ember elolvassa pontosan az elmúlt 100 évben írottakat a Hári János librettóról, vagy maga Kodály hogy változtatta a Hárit különböző korokban, akkor az, hogy az ember picit változtat a történeten, nem a történet alapján, hanem belecsempész humort, belecsempész egy pici aktualitást, vagy jobban rávezeti a nézőt, hogy ez akkor azt jelentette, ami ma ezt jelenti, azzal szerintem csak közelebb hozza a művet a mai nézőhöz, és érthetőbbé és szerethetőbbé tesz. A mostani Hári, azt bátran kijelentem, hogy egy abszolút klasszikus librettón és zenedramaturgiában pedig ez azt hiszem a legtökéletesebb Hári János, amit valaha játszottak. Azt hiszem a legtöbb dalt ebben a Hári Jánosban fogják eljátszani. Ha jól értettem Halász Péter karmestert.
12: A 12 évvel ezelőtti előadásban az Opera Színház művészeivel dolgozott főként együtt, hiszen ott volt főrendező. Most találkozik talán először az Operaház opera énekeseivel. Sándor Csaba és Balga Gabriella a két főszereplő színészileg.
13: Elképesztő jó színészek. Ezt most viccen kívül mondom, elképesztő jó színészek. Számomra ez egy nagyon-nagyon nagy döbbenet, de közben meg ezt én tudtam, hogy ez így van. Tehát aki ének nyelven így tud fogalmazni színpadon, az csak rá kell venni, hogy a próza is ugyanaz. Úgyhogy nincs nagy különbség. Tehát én nagyon bízom abban, hogy prózailag ez egy abszolút érvényes előadás lesz, zeneileg meg rendkívül ebbe biztos vagyok.
12: Ugye ez különlegessége a darabnak, hogy énekesek és prózai színészek is vannak benne. Ott is például olyan színészekkel dolgozik együtt, akikkel Miskolcon gondolom jól ismerjük.
13: Hát kellett nekem egy kis támasz ebben a fura helyzetben, ezért természetesen vannak benne olyan színészek, akikkel én sokat dolgoztam, Rusznák Andris, Szőcs Artur, de akár Csémi Balázs, vagy a Szemenyei Jani, ők pedig nagyon-nagyon alázattal dolgoznak alá annak, hogy majd megszólaljon a zene. Ők nagyon sokat segítettek most nekem.
12: És aztán van egy Kakukk Tojás, Csonka András. Azt hiszem, hogy ő most lép először az Operaház színpadára.
13: Hát ha az ember sokat gondolkodik, hogy ki lehet Ferenc császár, akkor minden út a Csonka Andráshoz vezet. Tehát azt gondolom, hogy Ferenc császárt valahogy értelmezni kell ebben a darabban. Mégiscsak ő a hatalom. Csak egy olyan hatalom, amit hogyha Hári közelről megnéz, akkor rájön, hogy ez a papírmasé figurától féltünk. Szóval ez folyamatosan megtörténik a darabban, hogyha közel kerül Hári a történetei révén a hatalomhoz, akkor rájön, hogy mi ettől félünk. Ugyanez mondjuk a Lucifer. Széttépett 500 embert. Veszélyben a palota. Hári találkozik vele közelről. Hát ez egy csikó. Ettől félünk. Az egész darabban ez működik. Az egész darab szerintem az alapgondolat az, hogy ami az első dalban benne van, hogy inkább nézem az Abonyi 2-t, mint Majlandban azt a 32-t. Tehát a Hári döntései mögött ez a motivum van, és ez az én döntéseim mögött is ott van. Szóval azért ebben találkoztunk Hárival, meg hát azért Hári olyan, mint egy színházrendező. Jókat mesél. Olyan arisztotelészi poetika értelemben mesél jókat. Na, ezt például most találtam ki, szerintem ez egy érvényes gondolat, hogy Hári úgy mesél, hogy Arisztotelész a poetikával leírta.
12: Egy opera előadás sikere mindig azon is múlik, hogy hogy tud együtt dolgozni a karmesterrel a rendező. Úgy hallottam Halász Pétertől, hogy most nagyon harmonikus az együtt dolgozni.
13: Én most ismertem meg a Péter. A Péter egy fantasztikus, nyitott ember, vevő volt a néhol extrém humoromra, és akkor, amikor olyant próbáltunk, amit éreztem, hogy zeneileg ez most nem jó, akkor végtelen egyszerű egyenességgel mondta, hogy ez nem jó, és ez egy nagyon jó munkakapcsolat lett. Én nagyon hallgatok rá, ezt most őszintén mondom, ő engem nagyon meggyőzött. Szóval elképesztő, hogy mit tud ez az ember erről a zenéről, sokat tudok tőle tanulni.
12: Azt hiszem, hogy a mai fiatalokat kicsit már nehéz bevonzani az operába. Cél ez is ezzel az előadással, hogy olyan Hárit rendezzünk, amit megnéz egy 10-20 éves, és aki ugye ezeket a népdalokat azért ismeri, vagy az intermezzót, tehát ebben sok úgymond sláger van.
13: Hát ha nem, akkor táncolt rá a szalagavatója. Nyilván megpróbáltunk egy olyan világot színpadra álmodni, ami kicsit Monty Pythonos, van benne mai humor, van benne mai tempó, dinamika, ritmus, van benne mai figurák. A lényeg, hogy a történetet úgy próbáltuk elmesélni, hogy az egy mai fiatal számára szerintem érdekes lehet. Nem azt mondom, hogy TikTokkul meséltük el a Hári Jánost, nem, de utalás rendszerében azt gondolom, hogy közelebb van a Monty Python gondolatához, és én tudomásom szerint a mai fiatalok nagy rajongói a Monty Python.
12: Reméljük akkor a Hárinak is azok lesznek.
13: Én ebben biztos vagyok.
7: Béres Attila rendezőt kérdezte Madarás Zsolt a Hári János legújabb verziójáról. A daljátékot 100 éve mutatták be, a centenárium alkalmából készül az új produkció az Operaházban. Az ékszerfüggők már bevésték a naptárjukba az idei kortárs ékszerhét Budapest dátumát. Az eseménysorozatot október 16-a és 22-e között rendezik több mint 30 fővárosi helyszínen. 15 ország, 200-nál is több alkotójának munkáit lehet végigpásztázni, és a tárlatok mellett workshopok, beszélgetések, előadások is várják a közönséget. Az ékszerhét egyik alapítója, Huber Kinga ötvös művész stúdiójában jártam, ahol nem csak megnézhettem a műhelyt, valamint az egyik kiállításra készülő történetmesélős gyűrűket, hanem beszélgettünk arról is, mit jelent az, hogy kortárs ékszer, és mennyire szempont, hogy viselhető legyen, és azt is megtudtuk, milyen szélsőséges anyagokból készítenek alkotásokat a művészek.
14: Itt, ahol most állunk, ez a tisztább része, tehát itt rajzolok, tervezek, modellezek, és a másik asztalon pedig fűrészelek is, és reszelek. És akkor van ott a másik része, ahol már formálni tudom az anyagot, tehát domborítok, kalapálok, hengerelek, forrasztok, és polírozok, meg csiszolok, tehát fúrok, és ez a úgymond a koszosabb részt, meg nem jó, ha keverednek a különböző fémek.
7: Készen van-e már, amit a kortárs ékszer hétre tervezel?
14: Azt szoktuk mondani, hogy a legjobb múzsa a határidő, tehát nem, még nem vagyok készen, de már a célegyenesben vagyok. Címe a kiállításunknak az a téli fagyi lesz, és retro gondolatokkal visszaidézi azt a kort, amikor mi a téli fagyinak örültünk, vagy nem örültünk.
7: És neked mi a retro gondolatod?
14: Minden vasárnap a nagymamámnál ebédeltünk, és ez az ötletem már 30 éve megszületett, csak valahogy nem volt rá apropó, hogy el is készítsem a tárgyat. Mindegyik tárgyam gyűrű lesz, és ami egyébként nem jellemző rám, mert a történetmesélésekben nekem mindig nagyobb hely kell, de ezt már eleve gyűrűnek terveztem 30 éve ezt a tárgyamat, ami egy kicsit ilyen Janusz arcúságot is mutat. Egy asztal lesz, egy szépen megterített asztal az egyik oldalon, és a lábánál pedig az elvágott nyakútyúk a vérében fürdik, és ez azt idézi, amikor a nagymamámnál ebédeltünk, és a nagymamám mesélte, és ez engem kicsit sokkolt gyerekként is már, hogy megvette a piacon a tyúkot, hazavitte, spárgával oda kötötte az asztal lábához, majd elvágta a nyakát. És húsleves lett belőle, meg rántott csirke comb. Emellé társulnak a kislábosok, edények, amikben majd itt is mindenféle jelenet lesz, vagy már otyog a húsleves, ebbe pedig ki fog futni már, mert volt ilyen is az életemben, életem első almakompotját, ott felejtettem a rezsón, és éjszaka arra ébredtem, hogy így a rezsóval együtt a lábos ízzik narancssárgán. Ebből meg ilyen apró igaz gyöngyök fognak így kibugyborékolni.
7: 2014-ben létrehoztátok a Budapesti Kortárs Ékszerek Éjszakáját, ami ékszer hétté nőtte ki magát. Mi volt a szándékotok ezzel?
14: Mi már előtte jó pár évig jártunk ki Münchenbe, a Schmuckra, ami egy kortárs ékszer. Hát válogatás is, a központi területen a világ minden tájáról lehetett pályázni. Mindig van az off, amit mi tulajdonképpen megvalósítottunk az ékszer hétre. héttel vagy ékszerek éjszakájával. A városban különböző helyszíneken, apró galériákban vagy a művészettől, ékszertől független helyeken is lehetett kiállítást rendezni, és mi ezen az OFF programon szerepeltünk többször, és akkor nyílt ki a világ a szemünk előtt, hogy mennyire fontos helyszíne az ékszerek bemutatásának az, hogyha egy ilyen rendezvényt szerveznénk. Tehát akkor gondoltuk azt, hogy ez egy jó ötlet lenne, és már rögtön az első évben olyan visszajelzéseink voltak, hogy jaj, annyira kerestem egy jó kis gyűrűt magamnak, mondta egy férfi, és szerintem nem találtam sehol a városban. És most látom, hogy hát mennyi ember foglalkozik ilyennel, hogy ilyeneket tervez, készít. Igaziból az első évben mi arra gondoltunk, hogy a saját közönségünknek mutassuk meg magunkat, ékszertervezőket, és aztán ez később egy nemzetközi platformá nőtte ki magát. Mi is rendeztünk központi kiállítást, ahol külföldiek is jöttek. Én most nem csak magunkról beszélek, alapítókról, hanem a folyamról, hogy az elmúlt 10-11 évben ez hogy nőtte ki magát. És már az első évben egyébként olyan 20-valahány kiállításunk volt, és volt, amikor 42, de a 30 és a 35 körüli az fixen mindig van. Meg kell fogalmazni mindig ezt, hogy mi az, hogy kortárs ékszer, mert azért volt olyan, aki a, nem is tudom, már írta, vagy mondta, hogy de hát én is kortárs tervező vagyok, most csináltam a múlt héten. Igen, tehát tulajdonképpen ez sugallja a kortárs, de szóval, hogy ezt meg kellett fogalmaznunk, és mi három irányvonalat fogalmaztunk meg akkor, ami úgy nagyjából tartja is magát, az art, a craft és a design ékszer. Tehát most már úgy hívjuk, hogy narratív ékszer, pont azért, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk ahhoz, ami a mostani tervezők munkáira jellemző, tehát ez a történetmesélés. Csak visszatérve az art craft designhoz, hogy az art ugye a művészi vonalat viszi, ami egyébként most is, tehát tulajdonképpen ez a narratív ékszer a művészi ékszerrel karöltve jár. A craftos rész az a munkásabb, aki arra fekteti a hangsúlyt, hogy a megvalósítása az milyen trüvállyal járhat, és milyen technikai bravúrokat tud megoldani. Design ékszernél meg sallangok és a díszítéseknek a minimalizálása, illetve ugye egy szép formá adja a díszét a testnek. De például a sorozat, hogy a narratív ékszer, vagy művészi ékszer, az kis sorozat inkább egyedi tárgyak. De például a design, ahol a cél az, hogy az egy funkcionális tervezett tárgy, abban benne van az, hogy akár sorozat gyártható is legyen.
7: Mennyire szempont a hordhatóság?
14: Mondjuk a művészi ékszernél, ami ugye a képzőművészet határán és átkacsintva értelmezhető, ott hát szinte ilyen szobrokat meg műalkotásokat viselünk, amivel természetesen nem loholunk a hatos villamos után három cekkerrel a kezünkben. Meg vannak azok, amikben megjelenik az ember, és nem dobja a vállára a táskát, mert akkor esetleg lesodor valami alkatrészt a tárgyból, és a nemes anyagok is. Tehát, hogy nem feltétlenül hozza egy mai ékszernek az értékét az, hogy az aranyból van, vagy drága kőből, vagy ezüstből, hanem inkább a gondolat, meg a beletett munka, meg esetleg a név, ami az értékét növeli.
7: És milyen speciális alapanyagot lehet használni ékszerhez?
14: Mindenből lehet ékszert készíteni.
7: Mondasz egy-egy szélsőséges példát?
14: Mondjuk gombából. De úgy, hogy növezgetik művészek otthon a gombát és gombatelepeket, és akkor abból készítenek textúrát, és abból készítenek tárgyat. Sokszor tervezett az a folyamat, hogy az egyszer csak eltűnik cukorból, illetve jégkockából is lehet, tehát van olyan ékszer is, hogy jégkockák felfűzve, és akkor pont 3 másodpercig viseled mondjuk nyáron a 41 fokban.
7: Mennyire lehetnek az ékszerek statementek, akár az alkotóé, akár a viselőé?
14: Hát szerintem abszolút. Tehát, hogy egyrészt az alkotónak a gondolkodását abszolút kifejezi a tárgy, és tetten érhető benne, hogy melyik tárgy, melyik alkotóhoz tartozik. És aki megveszi azt az ékszert, főleg a narratív ékszerekről beszélek most, ő például mutathatja magán, hogy milyen kedvű vagyok, vagy mi a véleményem arról, amiről most mondjuk beszélni fogok.
7: politikai statement is lehet?
14: Persze, tudja, azzal egy politikus is tudja képviselni, vagy szavak nélkül is mutatni, hogy melyik oldalon áll egy vitában, vagy mit képvisel a világról, vagy egy bizonyos problémáról. Hát a Margaret Albright, az ő kifejezetten úgy gyűjtött brossokat, hogy azzal akárhova ment, azzal kifejezte, hogy neki mi a véleménye, vagy hogy ő hol érzi magát a vitában.
7: Huber Kingával beszélgettem a 11. kortárs ékszerhét Budapestről. Az ötvös művész az egyik alapítója az eseménysorozatnak, és a mostaninak pedig a mentora. Alkoholfüggőségről szóló előadás, a nagyot mondó Hári János kalandjai és történetmesélő ékszerek fesztiválja. Ezekről beszélgettünk a mai Szabadpolcban. Köszönjük a figyelmet, búcsúzik a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Hajósi Bence nevében, Szemere Katalin.

0: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs. Sikeres volt 14. Leópápa műtétje. Napos, gomoly felhős idő lesz holnap is. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. A két ellenzéki párt azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gender törvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-jei döntését. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. Újra letartóztatta a bíróság a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést, mert az indoklás szerint csak így előzhető meg a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés. Az emberülési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házas párra. A volt politikus életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szentszék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania novemberi dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000 vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 000-re becsülte számukat. Szombaton minden korábbinál nagyobb tüntetésre számítanak, mert a diákokhoz csatlakoznak a kormány ellenes sárga mellényesek is, akik a magas megélhetési költségek miatt vonulnak utcára. Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban általában 0-6, napközben 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. 22 órakor krónikával várjuk Önöket.
1: Műsorajánló. Hajnaltáj.
2: Sekély víz, nulla oxigén, levegőztetővel mentették a halállományt a Tiszató Szartosi meder részén.
3: Nem a vízhiány okozta a problémát, hanem a víz minőségének a romlása. Ha ilyen eset fordul elő egy halgazdálkodónak a vízterületén, akkor ott halmentést kell végezni.
2: De hogyan? Halmentés hajnaltájt.
1: Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja holnap reggel 5 órától a Kossuth Rádióban.
4: Szóda.
5: Csillagtérképek és fametszetek. Csilléri Orsolya grafikus művésztárlata Tokióban is sikert aratott. A japán papír ezer arca, titkok és évezredes hagyományok a Hopp Ferenc Múzeumban. Pengeéles humor és gyarlóság. Premierre készül a Centrál Színház. Szövéspróba és színek párbeszéde. Nyílt napok a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben.
4: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: A műsor 16 éven aluliak számára nem ajánlott.

Két túl szép fiatal férfi, Jóska és Ká apja, unokafivérek. Rájuk lett öntve az egyenruha. Nekik találták ki. Schneidig fiúk, ez a minta. Ilyenek a katonatisztek. Ha tartanának divatbemutatót, de nem tartanak, őket kérnék föl. Sétálnak az utcán Kis Attilában, mintha egy kifutón, se lassan, se gyorsan. Megbámulják őket. Nyíltan, hogy a szemük sarkából nők is, férfiak is. És taps! Ezeket a fiúkat aztán lemészároltatják. Nem? De. Fizika, 1972. Viki feljön. Most tényleg nem lehet, közli azonnal határozottan, és mutogat a kezével, hogy miért nem. Amit Ká vagy ért, vagy nem. Két hónapja nem látott nőt, tehát nem érti. Kivéve Justika a könyvtárban. És hogy ő aztán azt nem mondja Viki, abban ne is reménykedjen, olyat végképp nem tesz. A férjének se, a férjemnek se csináltam, mondja, és most helyes kis tragika, aki izgul fellépés előtt. Innen szép munka elérni, hogy mégiscsak csinálja. Na ne, ebből csak a baj lesz. Történelem 1944. A német megszállás meglepi a székesfehérvári 3-as gyalogezredet. Jé! A német megszállás ténye a 3-as gyalogezrednél is a meglepetés erejével hat. A 3x1-es zászló a Budai úti laktanyája előtt a laktanyaparancsnok utasítására felszedik a macskaköveket. A két üzemképes, 37 mm-es páncéltörő ágyút tüzelőállásba vontatják, az étkezde mögött elhelyezik az aknavetőket. Lőni is fognak. Reggel 4-kor helyőrség riadó, a szolgálatvezetők kiosztják a lőszert, a puskákhoz 40 lövedék, a laktanya ablakokban és a tetőn felállítják a géppuskákat. A német páncélos csapatoknak a laktanyáját nem adják át. A parancs szerint a németeket nem szabad beengedni, erőszakos behatolás esetén fegyverhasználat. Összecsapás nincs, a német alakulatok tovább vonulnak. Riadó készültség. Egész éjszaka felöltözve. Óránként ellentétes tábmondatok. Ellenállunk. Nem. Hajnalban a végső parancs szerint ellenállás nincs. A megszálló csapatok követelésére a laktanyát kiürítik. Szerelem 1972. Egy melltartó. Önmagában. Egy nő melle. A nő maga. K és egy nő. Neve Viki. Viki szája kissé elnyílva, szuszogva alszik. Oldalvást fekszik, kászorosan mögötte. Hátrébb kell húzódnia, mert feláll a fasza. Rózsaszínű melltartó a fotel karfáján. A két függönyszám közötti résen bevág az utcai lámpa és az elhaladó autók reflektorainak fénye. Lassan lecsúszik a melltartó a parketra. Finoman koppan. Ká felül az ágyon. Megkeresi a papucsát, kicsoszog a mosdóba. Visszafelé fölveszi a melltartót, a fotelra teszi. Megnézi az óráját. Éjfél múlt pár perccel. Hú, de korán van, gondolja. Mikor megy már el? Igen. Igen. Na jó. Aztán elment Viktória. Költészet 1972. Pintje nem kérdez. Meg lett mondva neki. Mondják neki, hogy így meg úgy, ide-oda, feküdj, föl, fel, föl, visszakozz. Megmondták, hogy kérdezni azt nem, viszont nem érti a visszakozz szót. Kozz. Aztán megértette. Mert úgy szokott lenni, hogy először nem sokat értesz, és egy pillanat alatt mindent. Csak azután jóval később lesz az, hogy megint semmit. Az az igazság, elvtársak, hogy kezdi a Dorozsmai, és mond valamit. És az az igazság. Minden mondat eleje ez az igazság, hogy amit követ maga az igazság, és a mondat végén pont kerül arra, hogy mi az igazság. Igazság, suttog Schäfer Ká fülébe, aki anélkül is tudja, milyen képet vág a másik, hogy ránézne. Hogy tudásunk az igazság lényegéről milyen silány és gyenge, azt az a gondatlanság mutatja, amelyen rábízzuk magunkat ezen alapszó használatára. Heidegger szerint. Szerelem 1972. Ká levitte a golyószó.

kritikus rajt a laktanya könyvtárba. Nem kívánság, műsor, parancs. Ő adta ki. A parancsolgatás nem épp kedvére való, nem élvezi, de csinálja, nem esik nehezére. Igazából nehezére esik, de nincs olyan, hogy igazából. Az élvezi, aki a gyengeséggel szemben semmi más nem érez, csak a saját fölényét. Mindenki érez fölényt, ha egy másikban gyengeséget tapasztal. Az volt a parancs, hogy irány a könyvtár, és az egész raj der Schwarm levonult. Justika a könyvtáros, egy főtiszt felesége. A laktanyában nincsenek nők, kivéve Justikát. Meg Fazekasné. Fazekasné a fogorvos. Olyan, mint Fazekasné, K. gimnáziumi történelem tanárnője. K. egyszer, de hát úristen, minden egyszer van, kért engedélyt a reggeli kihallgatáson felmenni a fogászatra. És a Fazekasné-szerű se szó, se beszéd kihúzta a fájós fogát. A nem tudni milyenné kihúzta az egyik hátsó fogát, anélkül, hogy közölt volna vele bármit. K. meg nem mert tiltakozni. A fogorvos csúnya volt. Justi csinos. Nem szép, mégis szép. Tehát szép. Kis kosztüm, apró, látványos mellek, és úgy bírja tartani a fejét szégyenlősen árnyékban, mint a keleti nők. Mintha fátyolt hordana, vagy láthatatlan maszk volna rajta. K., ha csak tehette, lement a könyvtárba, hogy egyedül legyen. Meg még Justika. Egyszer közölte Justival, hogy lehozza a szakaszát. Mindenkinek ki kell kölcsönöznie egy könyvet, ez a parancs. Ne csodálkozzon, kedves Justi. Ezen Justi csodálkozott. Így csodálkozva kellene megbaszni, ábrándozott K., de nem csinált semmit. Később, évek múlva is sokszor eszébe jutott, ahogy Justinak a csodálkozástól kissé elnyílik az ajka, hogy mit kellett volna tennie. Átölelni, megfogni a kezét, megcsókolni a térdét és sírni. Semmi nem történt, csak a kölcsönös csodálkozás. A következő nap aztán tényleg levonultatta a golyószórós rajta könyvtárba, és a katonák kikölcsönöztek egy-egy könyvet. Benyuska kettőt. Pintje Honvéd kért engedélyt, hogy neki ne kelljen könyvet kivenni. Még nem olvasott könyvet. Nem akar könyvet olvasni. Akkor úgy festett, mintha József Ladának róla jutott volna eszébe a Schweik. Ez a rész kedélyeskedik, ahogy Hasek. Sok kedély ugyanazon az elég jó szinten, mosolyogsz, aztán megunod. Jó vagy rossz, nagyjából mindegy. A sok az sok. Viszonyogtatóan kedélyeskedő katona történetek. Szerelem 1944. K. apja itthon van. Szabadságon tartózkodik. A hazafelé tartó vonat zsúfolva van sebesültekkel. Az első vagonokban sebesültek. A többiben szabadságos katonák. Volt valami alig kiismerhetetlen rendje a szabadságolásnak. Senki sem akarta kiismerni magát benne. Nem törődtek vele. Szabadság, az túl jó, és ha nem, minek áhítozni? Minek gondolkodni? Fázol, vagy tetű, vagy nem bírod megenni, amit adnak, vagy folyamatosan lőnek rád. Szar konzervek. Bizsú összeismerteti K. majdani apját, K. majdani anyjával. Ez a szabadság. Egyik volt tanítványával az unoka öccsét. Tetszenek is egymásnak, illetve K. majdani apjának tetszik a nyuszi, aki 23 és tökéletes, viszont nyuszi tart udvarlót. Ráadásul különösképp nem tetszik neki K. majdani apja. Jobban mondva, nagyon tetszik neki. Sokkal inkább tetszik neki, mint az udvarlója, és ez nem tetszik neki. Túl szépnek találja. Nem olyasmi megnyugtatóan csúnyos fiú, mint például az udvarlója. Ez bosszantja, vagy idegesíti, vagy frász tudja, mit tesz vele. Igazából K. majdani apjának annyira tetszik a nyuszkó, K. majdani anyja, hogy hirtelen megkéri a kezét, aminek semmi értelme, mert megy vissza a frontra. A Lánchídon Buda felé andalogtak, ott kérte meg a kezét. Költészet 1964-2021. K. délutánonként kibiciklizett a focipályára. Egyszer kivitte magával az Ivanhoe-t, mert alig tudta abba hagyni az olvasást, és amikor meglátta, hogy jön a két szélpál, eldugta egy terméskő mögé. Olcsó könyvtár. Aztán vissza kellett mennie érte a sötétben, mert elfelejtkezett róla. Röstelte a többiek előtt. Az apja is kisétált néha a pályához, azt K. nem szerette. Ott volt, nem szólt előre, nem is vette mindig észre. Meg kell tanulnod elviselni, ha néznek.
Lassanként megszokod, mégis, tudod vagy sem, hozzászoktál vagy sem, másképp viseled magad, ha észreveszed, hogy néznek. Eleve néznek, de ez csak attól fogva lesz érdekes, amikor észreveszed. Néz téged az apád. A többi fiút csak hozzád viszonyítva. A fiúk nem nézik egymást. Látnak mindent, de nem a szemük lát, hanem az idegrendszerük. Az a szőke nyulánk nagyon jó, mondja másnap reggel, az a Jankovics Pista? Az, mondja K. Nem Pista, hanem István. Meg az a fekete, akit göröcsöztök. Ja, a Göröcs, mondja K. És fogalma sincs, hogy Göröcsnek mi a rendes neve. Már meghaltak. Háború 1972 2021 1944. Ha K. régi ügyekről kérdezte, épp csak mondott valamit az apja. Egy-két szót, néha hosszabban. Nem mondhatni, hogy mellé beszélt, vagy össze-vissza beszélt, inkább nem beszélt. Föláll a pasziánsz mellől, az ablakhoz lép, elhúzza a függönyt. Néz kifelé, a szemközti háztetőre, mintha lenne ott bármi érdekes. Mintha ott volna az orra előtt az a fehéred vakító írtás, ahol egész délután, besötétedésig a hóban hasalva hallgatták, ahogy sűvítenek a fejük felett a géppuska lövedékek. Megfordul, kimegy a konyhába. Mondat közepén, mintha halaszthatatlan dolga lenne ott. Átmegy a másik szobába. Finoman csinálja, mint mindent. Nem csak úgy se szó, se beszéd ott hagyja a fiát, hanem... Hanem? Csak elment onnan. Se szó, se beszéd. Ha ez K. eszébe jut, a szemét elfutja a könyv. Háború 1972-2021. De, mondja Pintjének K. Kis idő után. Egy levegővételnyi szünet után. De, tudom, jól ki vagy. A fickó arcán szétterül az öröm. Miért? Mit mondhatott volna? Faképnél kellett volna hagyni? Udvarjas ívben kikerülni? Azt kellett volna mondani a Pintjének, hogy fogalma sincs olyan közönös hangon, ahogy csak bírja? Amit már annyi mindenféle embernek mondott, olyanoknak, akikről tényleg fogalma sem volt, hogy kicsodák. Te vagy a Pintje, és kész. Azért, mert ő a Pintje. Igazán akkor érzékeny bárki a természetes iránt, ha szorosabb vele a kapcsolata. Ez késztet igazából arra, hogy saját magában levő természetellenesre bukkanjon. Szevasz, Pintje! Halott 1972. Hirtelen nem jut eszébe, hogy került ide. Felébred, megcsapja a kórházszag. Laktanya kórház. Álmában szabályos köröket írva körbe-körbe rohangált egy teremben, nem találta a kijáratot. Egy rést se. Áll az ágy mellett. Látja a nevét a kórlapon. A neve alatt mindenféle krikszkraksz. Talál egy doboz régi kekszet a fiókjában. Valaki hozta. Itt felejtették. Kivesz egy darabot, ketté harapja, rágcsálja. Porzik a keksz. Kimegy a mosdóba. Csillagos az ég. Késő őszi hideg. Hidegek az izmai. Könnyes a szeme a hidegtől. Ez tulajdonképpen jó. Nyitva maradt az ablak. Üvölt a rádió a szomszéd szobában, propeller hang, kerepel és szörcsög. Egy férfi kibeszél a kerepelésből, zúg a levegőből a hangja. Átjönnek a hírek. Ül a folyosói padon, jó a kedve. Pofákat vág hozzá. Besötétedik. A falnak dörzsöli a hátát. Érzi, ahogy leválik egy darab elpiszkolódott mész. Lemorzsolódik. Kis bemélyedés keletkezik. Micsoda színekkel van kikenve ez a fal? Minek ide ennyi szék meg pad? Éjszakánként ordibálás hallatszik, sikongatás. Nem tudja kivenni, hogy női hang-e vagy férfié. Azt se, hogy egy hang vagy több. Éterszag van. Korán leesett a hó. Megmarad. Világít az éjszakában. Fekszik hanyatt, nézi a plafont.
malmozik az ujjaival. A plafonon női ajakformájú beázást. És mégpedig hátborzongatóan jó ilyen egyedül lenni. Valami szúrósba feküdt bele, igyekszik kikotorni maga alól, lesöpörni a lepedőről. Rózsaszín ajak. Feláll a fasza. Nem találja törülközőjét. 8 napja nem kell föl rendesen. Szúrja az oldalát a keksz morzsa. Kiáll a folyosóra. Ül a vécén. Addig ül ott, amíg teljesen át nem fagy alulról. Szerelem 1972. A látogatókat a moziteremben fogadták, mintha kórházba jönnének, vagy temetőbe, vagy hullákat azonosítani. Hoztak mindenfélét, rántott húst, sztaniol papírban, sült csirkét, almás pitét, termoszban kólát, sört. Nem hullákhoz jönnek, hullához nem viszel ennivalót. Temetőbe se viszel ennivalót. Akinek szól az ügyeletes, hogy látogatója jött, felrohan a mozihoz. Fölsétált, attól függ. A székeket nem lehet egymás felé fordítani, beoldalaznak a sorba, úgy ülnek, mintha szabályos filmvetítés volna. Filmvetítés van, de nem szabályos. Egy Ági nevű nőhoz bekának rántott húst és kólát. A kólától csuklani kezd. Ági. Égi Ági! Vasárnap délelőtt ültek egymás mellett, mindenki zabált. Ági ott marad a vetítésig. K. igyekszik benyúlni a trikója alá. Nem engedi. Elhúzgálja K. kezét. Várjál, mondja. Várj még. Ez megy egész délután. Amikor kezdik a vetítést, lecsusszan a székről, kigombolja K. nadrágját. Az ülés visszavágódik, senki nem fordul hátra. Egy futballmeccs részleteit adják, aztán az égi bárányt. K. kissé kitekert nyakkal nézi. Éles csapódások, néhányan felállnak, arra szólnak kifelé a sötétben. Végeztek. Kimennek. A nők indulnak haza. A fiúk vissza a körletbe. Senki nem megy levacsorázni. A következő héten levél jön az Ágitól, hogy K. ne haragudjon, de ő férjhez megy. Ne is haragudj, de férjhez megyek. Vasárnap legjobb a koszt. Alig lézengenek az étteremben. Akikhez nem jött senki, bezabálnak mindent. Költészet 1944. Az utóvétharcok során az Uzsok felé vezető völgy egyik betonerődjében védekező 3x1-es lövészszázadot bekerítik. A felmentésükre induló 3x2-es zászlóai rohamszázada, a 3x5-ös lövészszázad nehéz fegyverzete, 3 páncéltörő ágyú, panzerfausztok és 8 villámgéppuska. Közel harcban visszaszorítják az oroszokat. K. apjának alakulata kiszabadul a gyűrűből. 2 fő veszteség. Háború 1972-1944. Ha erősebben mozgatja a szél, egy faág vége az ablakhoz ütődik. Gyengélkedő. Ez a gyengélkedő. Gyengélkedik. Jó gyengélkedni. Gyengéd dolog. A fal mentén 2 fémvázas, fehérre mázolt szék. Az egyiken üres hamutartó. Folyadék zöld üvegben. Meg egy kekszés ostyagyár feliratú doboz. A festék nagyrészt lepattogzott a vasról. Ha nyitva az ablak, benyúlik a fa egyik ága. Az apja morfiumot kapott abban a németországi kórházban, ahol operálták. Nem amputálták a lábát. Kis hián amputálni kellett, mondja K. anyja K-nak. Csoda, hogy nem lett morfinista az apád. Többször belekezd, de csak idáig tart a mese. Egy német önkéntes ápolónő vigyázott rá, valami gróf kisasszony. Gyunyoros hang mindig elmosolyodik, ahogy ezeket mondja. De nem maradt ott az apád, mint tudjuk. A gyengélkedőn nincsenek ápolónők. Történelem 1944. József. Józsi bácsi. Magyar érdemérem lovak keresztje hadiszalagon a kardokkal.
Kormányzói dicsérő elismerés. Magyar koronás bronzérem hadiszalagon a kardokkal. Tűzkereszt egyes fokozata koszorúval és kardokkal. Egy sebesülési pánttal, felvidéki emlékérem, erdélyi emlékérem, német sasrend 5. osztálya a kardokkal, százados a 3. gyalogezred 1. ezred segédtisztje, Brjanszki erdő, Ukrajna, hadműveleti terület. 1944 elején visszarendelik. Anya ezrede 1. segédtisztjévé nevezik ki. A nyár végén az első hadsereg keretében a Kárpátok előterében levő hadműveleti területre vonul. Alakulata részben megsemmisül. Vonul a százados úr az arcvonalon a helyettesével, ellenőrzi a lövészteknőkben a katonáit. Ahogy tovább halad, a katonák átszöknek a frontvonalon. Az egész század átszökik. Megadja magát az oroszoknak. Az ellenőrzés végén jelenti neki a helyettese, hogy megadják magukat. Megbeszélték. Ő is megy. Kér engedélyt. Leléphet, mondja neki Józsi bácsi. Menjen csak. A csapattest töredékéből szervezett 19/1-es zászlóalj parancsnoka. Decemberben Hernács Zsadánynál megsebesült. A 16. gyaloghadosztály egészségügyi oszlopánál ápolták. December utolsó napján a németországi Sonnebergbe telepített 205. vöröskeresztes hadikórházba szállították. 1945. februárjában ezred segédtiszt a 101. Hungária gyalogezredben. Áprilisban amerikai hadifogság. Október végén hazaszökik. 1949. júniusától a Honvéd Akadémia előadó tanára. A néphadsereg őrnagya. A budapesti katonai bíróság 1953. júliusában háborús büntetben és a népi demokratikus államrend elleni izgatás büntettében 7 évi börtönre ítélte, melyet a HM katonai felső bírósága 5 évre mérsékelt. Háború 1972. Föl kell. Kikotorja az apró pénzt az éjjeli szekrény fiókjából. A büfében vesz 2 minyont. Megeszi az egyiket. K-ról van szó. K a laktanya gyengélkedőjében van. A minyon édes, ragad, nincs íze. Lehet, hogy van íze, de nem érzi. 3:20. Majdnem üdül. Az ebédbe belekotor, ott hagyja. Kinéz az udvarra, nézegeti a gyepet. Émelyeg a minyom miatt. Talált egy kopottas bőrlevéltárcát az udvaron. Hátul, a bokrok alatt. Nem volt benne semmi, csak egy darab kettéhajtott kockás papírlap elmosódott számokkal. Valamiféle összeadás. A papírtól tintafoltos lett az ujja. Kilépett a cipőjéből, csúszkált mezitláb a fűvön. Öreg, síkos bőrtárca. Átázott az olvadó hóban. Nem volt jó hozzányúlni. Két ujjal fogta, rázogatta, a szeméttartóba dobta. Megmosta a kezét. Nem jött le róla a tinta.

0: Elhangzott Cucorelli Endre Ház, háború, halott. 8. rész. Közreműködött Máté Gábor. A felvételt Jantyik Csaba és Jantyik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Szerkesztette és rendezte Markó Róbert. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt a zene után hallgat.

Háború 1944. A sebesülteket vonaton szállítják. A szerelvény állandóan megáll, mindig keletkezik valami akadály. K. apja comblövést kapott. Fiatal férfi, aki majd így intéződik, K. apja lesz. A szálláshelyük felé vezető töltés tetején ment, egy géppisztoly lövedék a bal combja belső részébe fúródott. Fura kanyart csinálva a vádli külső részéig hatolt. Az ütés letaszítja a töltésről. A katonájának sikerül az övszíjával elszorítania a combtövénél. Nem vérzik el. A katona hátra cipeli, a tűzvonal mögé. Bekötözik. Tetanusz ellen injekciót kap. Fölteszik a sebesült vonatra. Erről soha nem beszélt. Erről se, mondjuk így. Akkor miről? Hogy kell élni? Hogyan ajánlatos beszélni nőkkel? Beszélni a nőkről? Egyszer, mintha említette volna, hogy rendszeresen kapott morfiumot a német kórházban, ahová szállították. Ferencnek hívták azt a katonát, aki megmentette. A kórházat is bombázták. Amíg a kórházat bombázták, volt némi nyugalom a kórteremben. Ki ment onnan, aki kiment. Csend volt, kivéve a robbanások. Csend, robbanások. A robbanások közti csendben el tudsz aludni. Aki tud, kimenekül. A többiek elalszanak. Politika 1972-2021. Schäfer vigyorog, de nem szépen. Nagyjából folyvást vigyorog. Így akkor vigyorog, ha dühében akar valamit mondani, csak még meggondolja. K. úgy látja, hogy Schäfer nagyjából állandóan akar mondani. Túl gyakran. Kurva anyját a perecnek. És megint ez a mondjam vagy ne mondjam somolygás, míg aztán kiböki, amit akar. Szerinted én asszimilálódtam? Ja, válaszolja K., bár fogalma sincs, hogy jön ez ide. Az érdi fennsíkra. Érdligetre, mert ez az ide Érd határában van, az érdi országúton, ahol teljes menetfelszerelésben vonul a délutáni hőségben, a 7015-ös díszszázadának tisztes szakasza a Petőfi laktanya felé. Te észnél vagy, morogja Schäfer, hogy a kurva agyámban kellene asszimilálódni, mi a kurva anyámnak asszimilálódjak. Ezekhez? És a fejével K. felé int. K. csak nem maga mögé pislant, hogy konkrétan ki van még ott, kik az ezek, melyik állat. A perecőrmester? De nem pislant. Tudja, hogy nincs ott senki. Túl sokan vannak ott, nagyjából mindenki ott van. Tény, hogy Perec rászállt erre a baromra, gondolja K. Meg rám is. Fizika 1944. Nézd maga elé egy ember. Nincs lába. Hiányzik az egyik lába. Az egyik lába. De melyik? K. apja nézi a fickót. Nem nézi, de nem tud nem oda nézni, mert mit csináljon? Jól van, elfordul, néz a falon egy legyet, nézi az ablak előtt elvonuló tájat, és pillanatokra elfelejtkezik a saját lábáról. Ha erre fordul, ebbe az irányba, nem látja a fickót. Lát egy részletet a tájból. Történelem, politika, 1972. Karácsony reggel. Otthon ébred. Kiengedték 3 napra. Aki eltávot kap, hazamehet. K. úgy gondolja, hogy mindenki hazapucol az anyukájához, ha végre kiengedik. Mert mi más volna még? Felesség, stb. Odysseus hazatérését adják a rádióban. Neki indul karácsonyfát venni. Itthon vagyok, jó, aztán megyek vissza. Itthon vagy 3 napig, 4 napig, aztán visszamész. Az Izabella utca végén, a hídfeljáró előtti játszótéren elfogytak a karácsonyfák. Befejezték az árusítást. Átgyalogolt az Élmunkás hídon a Lehel piacra, és némi turkálás után vett egyet 100 forintért. Hosszú percekig kellett sorba állni. 100, bökte oda a faárus faszi. Nem néztek egymásra. Hazacipelte a fát, aztán megint elindult, hogy mivel arra nem emlékszik, és a jogi karral szemben lévő könyvesboltban megvette a Bethlen Gábor emlékezete című könyvet. Szerkesztette Makai László.
Metróval a Felszabadulás térig, sok mindenféle volt még aznap, nincs csaja. Van ez a könyv, megvan a karácsonyfa, megvan az anyja, az apja, a húga, a nagyanyja. Sírjom? Igyekszik haza az Élmunkás hídon egy termetes, nem ritkás fenyőfával. Egyedül lesz. A szüleivel lesz. Meg a húga, anyja, apja, nagyanyja. Akik majd kérdezik erről meg arról. Arról a helyes kislányról is, de csak finoman. Még annál is finomabban. Tapintatból nem kérdeznek semmit. Tapintatból. Ami a tapintatot illeti, jól áll a család. Később már nem emlékszik rá, hogy kérdezték vagy sem. Ami kurzív, azt ironikusan kell olvasni, különben halálfia vagy. Polgári élet 1964. Itt volt egy lyukni. A faterom nyakán volt, bazd meg, egy lyuk, mutatja nyakát Rajkai a gigája alatt. Kiáll a gigája. Élénken böködi a saját torkát. Itt, látod? Látom. Ezen az oldalon. Oké, értem. Kiukasztották neki, érted? És csak úgy tudott beszélni, ha befogta. Így. Fémszerkentyű rátette az ujját. Látod? Látom, mondta megint Ká, pedig nem látott semmit. Mit kellett volna látnia? Ez már csak a legvégén volt, mielőtt vége lett neki, mesélte lelkesen a Rajkai. Túlzás, hogy lelkesen, inkább úgy, mintha begyorsítottak volna. Kampec, nem volt már sok ideje a vénfasznak. Mit tudom én, mennyi, 3 hónap? Ilyen hangok jöttek ki belőle, mint aki visszafelé beszél, közben meg sípol, mint egy játékvonat. Hátrafelé beszélt, érted? Értem. Bekrepált a faterom, mondta. Polgári élet 1972. A spájz, spájz szagú. 3 polc, legfelül ősrégi, barna, őszi barack befőttek. Karácsonykor lesznek kinyitva. Soha nem lesznek kinyitva. Nehezen jön le a kupak, késsel feszegetik, cuppanva nyílik, recseg az üveg. A spájz ablaka rosszul záródik. Ki kell ütögetni a helyéből, ha ki akarod nyitni. A felső polcon tárolják a befőtteket, főleg sárga barack, a megsötétedett régi lekvártól a legfrissebbekig, különféle évjáratok összekeveredve. Alul fonott kosárban krumpli, vörös hagyma. Kenyér, száraz tészta, gusztustalanul csírázgató krumpli. Egy kartondobozban kidobni való téli cipők. Egy palack szürke barát. Megbontott palack szürke barát, néhány újnyi borral. Ká betolja Pannit a spájzba. Ha a fejemre esik, kiabálok, susogja Panni, és a befőttes üvegekre mutat. Itt büdös van, mondja. Nem büdös, hanem spájzszagú, susogja vissza Ká. Összekeverednek a szagok. Ká arra gondol, milyen lenne, ha egy üveg baracklekvár Pannik a fejére borulna. Háború, 1972. Körülveszik a pintje ágyát, leszedik róla a takarót, és egy T-vonalzóval emelgetik a farkát. Felváltva csinálják, mindenki emelgetni akar, ezzel szórakoztak. Pintje nem ébredt fel, hanyat fekve aludt, erősen horkolt. Benyuska a felső ágyon ilyenkor mindig úgy tesz, mintha semmit sem venne észre ebből. Séfer is úgy tesz, Ká is úgy tesz. A vonalzót Kalmár őrnagy parancsnoki szobájából hozta ki Zinkófer, akivel Kalmár őrnagy meg a Perec őrmester látványosan kivételezett. Addig tuszkolták Pintjét, amíg az a hasára nem fordult, és ilyenkor, akinél a vonalzó volt, alaposan végigvágott rajta. A nagy valagán. Aztán szétrebbentek, mire Pintje nagy nehezen magához tért, nem látott senkit. Felült az ágyon, bámult bele a semmibe. Visszafeküdt. Reggel ébresztő előtt Zinkófer visszavitte az irodába Kalmár őrnagy vonalzóját. Tudták, hogy Pintje bárkit leverne közülük, és azt is tudták, hogy senkit nem fog leverni. Vagy vigyorog, vagy üt. Mindig vigyorog, soha nem üt. Néha nem vigyorog. Halott. 2021. 1972. Zinkófer jut eszébe Kának, és Simonyi. Nem hasonlítottak. Simonyi már meghalt. Zinkóferrel fogalma sincs, mi van. Nem érdekli, nem azért jutott eszébe, mert érdekli. Meghalt, nem halt meg.
mindenki meghal. A Simonyi nagyon korán meghalt. Majdnem azt írtam, az lett belőle, hogy nagyon meghalt. A Simonyival van, emlékszik arra, hogy Simonyi focizik a Grundon, a Szondi sarkán, egy csapatban vannak, és mindenkinek vérzik a lába, mert a talaj tele van üvegszilánkokkal. Állnak néhányan a kerítés körül, üvöltöznek, mindenfélét dobálnak befelé. K. egyszer látja, hogy egy öreg parkőr felszurkálja a szemetet a hegyes végű botjára a Grundon. Az üvegcserepekkel nem foglalkozik. Polgári élet, 1964. Rajkaiék az Aradiban laktak, a Rózsa és a Szív közötti szakaszon. A bérházat az ostrom után alaposan aláducolták, az egészet úgy, ahogy van. Az összes erkélyt és párkányt, körben a folyosókat, minden részletet. Mintha mindig is alá lett volna ducolva, építés után azonnal meg kellett volna támasztani. Már nincs aláducolva. K. becsönget a Rajkaiékhoz és vár. Sokáig. Semmi. Aztán kaparászás. Mintha kaparászást hallana mégis. Ki az? Reketnői hang. Rajkai anyja. Más nem lehet. Vagy a cselédlány? Nem, a cselédlány. Nem tartanak már cselédet. Nem nyit ajtót az öreg csaj, mert még nincs elég sötét. Vagy mert már túl sötét van. Ki az? Recsegi még egyszer. K. mondja a nevét. Á, csak te vagy, hallja K. Egy fokkal, mintha kedvesebb volna a hang. Majd gyere vissza, fiam, egy óra múlva. Nincs itthon a Gyurika. Majd jöjjél vissza két óra múlva, fiacskám. Nincs bekötve náluk a telefon. Most nem tudlak beengedni, kisfiam. Szünet. Nem vagyok felöltözve. Elgyújtva mondta a Gyurikát, azt is, hogy jöjjél, színésznősen. Minden esetre K. akkor úgy gondolta, hogy ez a hanghordozás színésznős. Most is így gondolja. Volt telefonjuk, de a Rajkai senkinek nem adta meg a számot, mert, ahogy mondta, titkosították. Titkosítva van. Az anyám titkosította. Érted? Értem. Lófaszt érted? Előrehajolt, mint a gyomorszájon vágták volna. Van szaga neki, mondta Rajkai az anyjáról. Ezt K. igyekezett nem meghallani. Oké, szaga van, de miért beszél erről ez a barom? Miért beszél az anyjáról? Mindig az anyjáról beszélt, és ha nem is mindig, K. mégis úgy érezte, hogy mindig. Nyugi, sosincs felöltözve. És szagos, sziszegte Rajkai, pedig fürdik, felfogod? Meg a parfümök. Parfümje, na az bűzlik. Úgy mondta, hogy K. kezdte érezni a parfümszagot. Polgári élet. 1964-1988. K. látja az anyját, az apját. Nem néz oda, látja őket. Lolit. Ahogy igazgatja a haját az előszobai tükör előtt, olyan elszánt, dühött hevességgel, mintha versenyben állna a tegnapi, a pár órával ezelőtti valahai önmagával. Ezek tudnak valamit? Tudják, hogy kell élni ilyesmiket? Mindig ugyanúgy folyik, ami folyik, csinálják a nem tudni micsodát, teszi mind a dolgát, végtelenre állított gépezet. Aztán megáll. Forog, forog, nem tudod, hogy mitől áll le. Forog, és vége. Nézte őket. Már meghaltak. Ki ezért, ki azért. És egyikőjükről se gondolta, hogy csak úgy feladta volna. Végül az ember kizárólag magával versenyez, ha már mindenkit lepipált, vagy mindenkitől kikapott. Nézte a Lolit. Loli mellét. A fenekét, de főleg a mellét. Fenék, mell. Vajon kit szeret ez a nő, gondolta. Szereti a saját anyját? A buzeláns faterját? Egyszer Loliéknál, ahogy K. kilépett a vécéből, megállt előtte az öreg úr a sötét előszobában, és próbált hozzáérni. K. reflexből rúgott, aztán meg majdnem bocsánatot kért a faszitól, amikor látta, hogy alaposan betalált neki. Háború 1972. Ha kimenőt vagy kimaradást kapott, K. hazament. Teliengedte a kádat és beleült. Az anyja sütött csirkét. Neki áll a keresztanyjától örökölt könyveket rendezgetni.
Nem volt csaja. Volt egyszer a Panni, a Fuchs nevű osztálytársának a nővére, de az nincs. Volt az Ági, Kánál egy vagy két évvel idősebb, elvált, az vasárnap délelőtt néha bement a laktanyába hozzá. Délelőtt volt látogatási idő, egy jókora hodályban, a gyengélkedő fölötti moziteremben fogadták a honvédek a hozzátartozóikat. Ilyenkor megállás nélkül vetítették ugyanazt a filmet, ötször egymás után. A katonák basztak a feleségükkel, mindenki baszott az égi bárány alatt. Jött pintjeneje, nagy darab, nagy mellű, nem szép, mégis mindenki megbámulta, aztán ment a szöveg, hogy de rámásznék a csajodra. Nem a csajom, hanem a feleségem, mormogta Pintje dühösen. Amennyi dű csak telt tőle. A hittevesem, nem érted? Nem sok dű, de elég. Legközelebb meg lesz baszva, közölte vele tisztes távolságból az egyik. Nem emlékszem rá, hogy hívták. Csordás? Ez a fickó börtönőr volt a Váci börtönben. A hittvesed, ugye, a Katika, az a kis kúrógép. Nem Kati, hanem Mari, mondta fenyegető hangon Pintje. Marika, ismételte hangosabban, hogy már végre jegyezzék meg. Ká minden esetre megjegyezte. Történelem 1972-2021. Egy villanyoszlopnál derékszögben elkanyarodó hosszú sor a nyugati pályaudvar előtti aluljáróban, a jeges szélben, banán miatt. Banána, yes, banána, ilyesmi. K. elviselhetetlenül sokáig áll a sorban az elviselhetetlen hidegben, mert banánt akart venni. Hogy miért? Mert jó a banán. Van olyan, ami sokkal jobb, mint amilyen jó, a banán jobb, mint amennyire jó. Látja magát, ahogy áll előtte a sok embert, és az el nem gondolhatóan jobb felé araszolnak előre a jeges szélben. Helyes vagy sem, döntsd el, helyes, helye van. Szemébe húzza a kötött sapkáját, hogy ne fázzon annyira. Ne lássák, milyen rövidre van nyírva. Egy nő most kiáll a többi közül. Fejét rázva, maga elé beszélve indul a Váci út irányába, nem hallani, miket mond. Aki a nő mögött állt, lép egyet-kettőt, és mintha örülne is. Kinek jobb? Kinek mi jobb? Háború 1944. A kórházakban férfiak fekszenek. Nők rohangálnak körülöttük. Az orvosok férfiak. Kevesen vannak. Kimarjult arccal teszik a dolgokat. Összeroskadnak a kimerültségtől. A nők nem. Jön egy transport, becipelik az ujjakat. A szorosan egymás mellé rakott matracokra fektetik őket. Felrángatják az egyik sebesültet a földről, mint valami zsákot, és egy üres ágyra terítik. Van két üres ágy, van üresedés. Meghalt valaki, elengedtek valakit. Az egyik felkászálódik az ágyáról, kibotorkál a vécére. Magára zárja az ajtót, nem jön ki többé. Na, ez meg hova tűnt? Mondják az ápolónők egymásnak. Nem kérdezik. Mondják. Biztos a vécén ül. Az orvosok állva elalszanak a kimerültségtől. Egyiknek másiknak van kis lelki furdalása, de hozzászokik. Gyorsan kiáll belőlük. Meg akarják úszni. Mindenki meg akarja úszni. Hamar észre kell venniük, hogy nem ússzák meg. Hozzá lehet szokni a lelki furdaláshoz. Hozzá lehet szokni ahhoz, hogy neki támaszkodsz a falnak, és pillanatokra elveszíted az eszméletedet. Költészet 1972. Ki kellett kölcsönöznie Pintjének a Robinson Crusoe-t? A naívhoz szükséges, hogy a természet győzedelmeskedjék a mesterkéltségen, és szégyenítse meg azt. Robinson, bár K. előbb arra gondolt, hogy Schweik. Legyen mondjuk a Schweik egy derék katona, az vicces. Schweik és Pintje passzolnának. Schweik gyagyás. Ráadásul a Lada nevű illusztrátora figuráját Pintje honvédról rajzolta. Vajon mit értett volna ebből a könyvből Pintje? Justika alig tudja visszatartani a nevetését, ahogy a golyószórós rajtagjai sorban kivettek egy-egy könyvet a laktanya könyvtárából. K. nézi Justit, Justikára pillant.
Aha, így csinálnak a nők, amikor ez az alig bírja visszatartani a nevetést van tervbe véve. De miért vannak ilyen tervek? Diffó, Robinson, mondja K. Justinak enyhén parancsoló hangnemben, amin azonnal el is csodálkozik, és mutatja neki a pintjét. Aztán hónapokig ment az, hogy Diffó, de pintje erre is csak mosolygott. Még bólintott is párat. Diffónak csúfolják, ez van, nem lehet vele mit kezdeni. Azokkal sem, akik rájárnak a pintjére, pintjével sem. Általában semmivel nem lehet kezdeni semmit. Tiltsa be a diffózást? Vagy mit tiltson be? Mi a kurva Istent tiltson be? Egyszerre mindent? Háború 1944. Meghalt mellette egy német. Tegnap egy magyar. K. apja így gondolja, ez német volt, az magyar. Nem biztos benne. Egyikkel sem beszélgetett. Egyiknek sem volt lába. Egy lába se. Párszor szólt hozzájuk, semmi. Aztán már nem szólt hozzájuk. A német a fejével intve kért tőle vizet. A magyar maga elé meredve mozgatta a száját. Mintha egy végtelenített kifli véget rágna. Ez imádkozik. Politika 1988. Találkozik valakivel. Ez idáig a véletlen műve. Véletlen. Jó, de mi nem az? Dolgok egymás mellett. Heves, vétlen összevisszaságban. Miért mondtam neki, amit mondtam? Miért nem mondtam meg neki rendesen? Gondolja K. Gondol egy nőre. Aztán egy másikra. Másik, másik. Legalább az egyiknek elmondta volna kerekperec. Kerekperec. Ezt az anyja hangján hallja, és igyekszik elképzelni a helyzetet, visszaidézni a pillanatot, amikor meg lehetett volna mondani valakinek bármit is úgy, ahogy van. Összeszorul a szíve. Szorítja a szék karfáját, koncentrálnia kell, hogy ne üvöltsön. Nyilván valahogy megmondta nekik, hogy nem. Nem lesz gyerek, nem akarja, hiába, hiába. Valamit biztos mondott olyankor, nem bírja felidézni, hogy mit. Nem képes visszaemlékezni a helyzetre. Voltak helyzetek. Az egyik ilyen az eszébe jut. Még két másik ilyen is az eszébe jut. És most ezt kapja. Nézi a szegény kis mamáját, ahogy nyakig pokrózba bugyolálva ül a tévé előtt, és a világ legostobább műsorát bámulja, mosolyogva.

0: Elhangzott Cucorelli Endre Ház, háború, halott. 9. rész. Közreműködött Máté Gábor. A felvételt Jantyik Csaba és Jantyik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Szerkesztette és rendezte Markó Róbert. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Huszonkét óra van, jó estét kívánok! A bemondó Ceglédi Edit a mikrofonnál Jávor Miklós. Főbb híreink először röviden.
5: Döntött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök helyetteseiről az országgyűlés.
4: Lemondott az energetikai államtitkár.
5: Sikeres volt a katolikus egyház főműtétje.
4: Holnap is napos, gomoly, felhős idő lesz. Következnek a részletek, a szerkesztő Csűri Fanni Noa. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök helyetteseiről, a gyermekvédelmi törvény módosításáról, valamint az ügynökakták nyilvánossá tételének határidejéről is szavazott ma az országgyűlés. A képviselők emellett elfogadták a kereskedelmi gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó emelését, ami az év végéig több mint 6 milliárd forint támogatást jelent a fuvarozóknak. Kócán Dávid összefoglalója.
6: Az országgyűlés az egészségügyi kamarai tagság szabályairól, a gyermekvédelmi törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának új tagjáról is döntött. A képviselők a tanács tagjává választották Radecki Andrást, a Mi Hazánk delegáltját, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit azonban nem támogatták. A parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyetteséről is szavazott. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. Az ellenzéki pártok már korábban jelezték, hogy nem vesznek részt a hatóság vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Elfogadta az országgyűlés az állambiztonsági múlt feltárásáról szóló törvény módosítását, amely november 4-éig meghosszabbítja az ügynökakták nyilvánossá tételének határidejét. A cél, hogy a levéltárak felkészülhessenek az új kötelezettségek teljesítésére. Megvitatták a képviselők a jövedéki adóról szóló törvény módosítását is, amely az üzemanyagárak emelkedése miatt növelni a kereskedelmi gázolaj után visszaigényelhető adó összegét, enyhítve ezzel a fuvarozók terheit. Kármán András pénzügyminiszter arról beszélt, hogy az intézkedés bár rövid távra szól, érdemi segítséget jelent az érintetteknek.
7: A kereskedelmi gázolaj után visszaigényelhető összeget az idei év végéig literenként 25 forinttal megemeljük. Ez összességében mintegy 6,3 milliárd forint támogatást jelent az ágazatnak ebben az évben.
6: A Fidesz és a KDNP szerint a rendelkezés csak részben nyújt megoldást, ezért ismét a védett üzemanyagár visszaállítását sürgették. A Mi Hazánk jelezte, megszavazzák a javaslatot, ugyanakkor arra kérték a kormányt, hogy a kétharmados felhatalmazás birtokában adjon jelentős támogatást a fuvarozóknak. A szavazás eredményét Dúró Dóra, az országgyűlés alelnöke ismertette.
8: Az országgyűlés a törvényjavaslatot 124 igen szavazattal, 30 nem ellenében egy tartózkodással elfogadta.
6: A képviselők holnap a Magyar Nemzeti Bank tavalyi üzleti beszámolójáról, valamint a közmédia átalakításával és az önálló magyar távirati iroda létrehozásával kapcsolatos javaslatokról tárgyalnak.
4: Üdvözlik a kormány segítségnyújtását a fuvarozók, ugyanakkor további egyeztetéseket sürgetnek. Erről a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének elnöke beszélt a Krónikának.
5: Ifjabb Orosz Tibor hangsúlyozta, a jövedéki adócsökkentés mértékével nem értenek egyet. A szakértő szerint a csomagban szereplő többi intézkedés ugyanakkor előremutató lépést jelent.
9: Mi a mértékkel nem feltétlenül értünk egyet, mi ettől többet szerettünk volna. A mi javaslatunkban az állt, hogy a jövedéki adónak a 100%-át a második fél éves időintervallumra hogy tudjuk visszaigényelni. Nyilván 127 forinthoz képest az a 25 forint az egy elenyésző mérték. Mi azt gondoljuk, hogy nem egyenlő a mérleg nyelve. A mezőgazdászok megkapták a jövedéki adó 100%-át. Úgy gondoljuk, hogy talán mi is megérdemelnénk.
4: A gyermekvédelmi törvény módosításáról is döntött ma az országgyűlés. A jogszabállyal kapcsolatban levélben fordul a Mi Hazánk az államfőhöz.
5: Az ellenzéki párt azt kéri, hogy Bak András ne írja alá a gyermekvédelmi törvény módosítását. Duró Dóra elnök helyettes ezt azzal indokolta, hogy szerintük a jogszabály korlátozza a szülők hozzáférését a pedofil nyilvántartáshoz.
10: A Mi Hazánk mozgalom arra kéri Baka András köztársasági elnököt, hogy ezt a gyalázatot ne írja alá, hanem éljen azzal a lehetőséggel, hogy visszaküldi az országgyűlésnek, mert elfogadhatatlan és szintlépés a magyar politikában, hogy pedofilok érdekében módosítsanak jogszabályokat. Arra kérjük Baka András, hogy ő személyesen ne adja ehhez a nevét.
4: A KDNP is bírálta a gyermekvédelmi törvény módosítását.
5: Latorcai Csaba országgyűlési képviselő azt mondta, a jogszabálynak vannak olyan, ugyan előremutató részei, három változtatást azonban elfogadhatatlannak tartanak.
11: Eddig a törvény tilalmazta a születési nemtől való eltérést, eddig a törvény tilalmazta a homoszexualitás propagálását 18 év alatt, és a törvény tilalmazta a születési nem megváltoztatásának lehetőségének propagálását 18 év alatt. A most elfogadott törvény ezeket a rendelkezéseket explicit kiírtja a jelenleg hatályos törvényből. Álláspontunk szerint ez a cselekmény, amivel megszüntetik az eddigi egyértelmű tilalmakat, ez szembe megy 3,5 millió ember akaratával, akik népszavazáson mondták ki a véleményüket, és ez egy olyan vörös vonal átlépése, amit mi kereszténydemokraták nem támogathatunk.
2: Kossuth Rádió. Újra

0: tartóztatásban marad.
1: A Partizánnak Hankó Balázs ügyvédje azt mondta, az egykori kulturális és innovációs miniszterrel még nem közölték, hogy tiltott kampányfinanszírozást követett volna el, vele szemben továbbra is hűtlen kezelés a gyanú.
0: Tóth M. Gábor nem érti, miért kellett meghosszabbítani a fideszes politikus letartóztatását, hiszen az elmúlt 4 hónapban is elszökhetett volna, ha akar, ezért furcsa a hivatkozás erre.
1: Vizsgálná a NER-nek dolgozó ügyvédek büntetőjogi felelősségét Mellétei Barna Márton.
0: A Tiszás országgyűlési képviselő a Válasz Online-on közzétett cikkében írt arról, hogy az elszámoltatás nem állhat meg a politikai döntéshozóknál. Szerinte felelősség terheli azokat az ügyvédeket, jogászokat, adótanácsadókat és könyvvizsgálókat is, akik szakmai tudásukkal közreműködtek olyan konstrukciók kidolgozásában, amelyek lehetővé tették a közpénzek magánfelhasználását.
1: Újra dolgozhat ügyvédként Völner Pál. Megszűnt ellene a kamarai vizsgálat, így a Schadl-féle vesztegetési ügy másodrendű vádlottja folytathatja praxisát.
0: A Népszabadság azt írta, az egykori fideszes politikus fegyelmi felelősségének megállapítása céljából indított vizsgálatot a Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi biztosa elévülés miatt szüntette meg.
1: Újra letartóztatták azt a férfit, aki korábban Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadt.
0: Előzőleg a fővárosi főügyészség is ezt indítványozta, de a budai központi kerületi bíróság enyhébb kényszerintézkedést rendelt el. A fővárosi törvényszék az elsőfokú végzést megváltoztatva most újabb 1 hónapra rendelte el az emberölési kísérlettel gyanúsított férfi letartóztatását.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Karagics István privátbank piaci szakértő szerint a legnagyobb vagyonok esetében valóban indokolt az új adónem bevezetése. A szakember a Krónikának azt mondta, a hazai gazdaságban dolgozó tőkét viszont nem szabad a vagyonadóval büntetni, hiszen az a fejlesztésekre és a beruházásokra lehet negatív hatással. A kormány tervei szerint a vagyonadó fizetési kötelezettség azokat érinteni, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek. Részletek Sipos Ildikótól.
3: Teljesen jogos felvetés az, hogy igazságos legyen a közteherviselés, de a gazdaságnak dolgozó tőkét, vagyis azt a pénzt, amelyet egy-egy vállalkozó visszaforgat a gazdaságba, nem szabad megadóztatni. Alapvetően így látja a hazai privátbanki piac egyik legnagyobb tanácsadó cégének vezetője. Karagics István, a Blossams ügyvezető igazgatója elmondta, a vagyonadót az elmúlt 30-40 évben több országban is bevezették Európában, de csak 3 országban maradt fenn, és volt egy olyan szempont, amely alapvetően eldöntötte fennmaradását.
4: Magyarországon egy már működő adórendszerbe kerül bevezetésre egy új elemként a vagyonadó, még az előbb említett 3 országban egy vagyonadóhoz igazodó adórendszerben él a jelenlegi vagyonadó.
3: Karagics István azt mondta, itthon körülbelül 25 ezer családot terhelne a vagyonadó fizetése. 10 000-en rendelkeznek 1,5 milliárd forintos vagyonnal, 5 000-en 3 milliárd forint körüli és 10 000-en 3 milliárd forintot meghaladó vagyonnal. A Blossams ügyvezető igazgatója kiemelte, nem elsősorban a top 100-as listák gazdagjaira és a NER oligarcháira kell gondolni, hanem azokra a vállalkozókra, akik évtizedek óta próbálnak talpon maradni.
4: Az ideális viszony az az, hogyha egy vállalkozói réteget a kormányzat az egy bizalmi viszonnyal megbízható, kiszámítható viselkedésre ösztönöz, ami előbb-utóbb a beruházásokban, a foglalkoztatás növelésében ölt testet. Magyarán hosszú távon hasznos a gazdaságnak. Ennek a 25 ezer várható érintetnek nagyjából a fele lehet olyan formában érintett, hogy az elmúlt 30 évet végig dolgozta, végig adózta, és most egy jelentős vagyonadót kap a nyakába.
3: Karagics István azt mondta, a vagyonadó bevezetése felvetheti a vagyonelemek családon belüli szétosztását és a vagyon külföldre menekítését is.
1: Egyre több civil szervezet csatlakozik a vagyonadó tervezettel kapcsolatos kezdeményezéshez. Azt szeretnék elérni, hogy a kormány tárgyaljon velük.
0: A javaslat jelenlegi formája a kiemelt támogatók körét érinti leginkább, és több cég már most jelezte, hogy nem fog adományozni, közölte a Bridge Budapest Egyesület ügyvezetője, a civilek közös kiállásának kezdeményezője. Emlékeztetett észrevételeiket 11 pontban foglalták össze. Pistyúr Veronika, a Kossuth Rádió naptémája című műsorában elmondta, az ügyhöz már 49 szervezet csatlakozott.

0: csatlakozott. Hozzátette, világszinten Magyarország az utolsó helyen áll az adakozási hajlandóságot tekintve.
1: Ilyen környezetbe is érkezik bele egy törvénytervezet, ami nem ösztönöz adakozásra, hanem választásra kényszeríti a szereplőket, és mi nagyon szeretnénk, hogyha nem választásra lenne szó, hanem társadalmi befektetés válhatna a vagyonadó következtében, és egyébként bezzeg országá is válhatnánk, hiszen mindaz, amit elmondanak a szakértők, hogy miért nem működik országokban ez a történet, ez egyébként jó példa is lehetne arra, hogy itt a vagyonadó hasznosulása sokszoros értéket teremt azzal, ha megtámogatja azt a civil szektort, ami nagyon komoly állami feladatokat vesz át.
2: Benyújtotta lemondását Tóth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára.
0: Baka András köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök javaslatára 2026. október 13-ai hatállyal megállapította az államtitkár megbízatásának megszűnését. Tóth András személyes okokból nyújtotta belemondását. Itt a Krónika.
2: Ukrajna már két napja nem támadott orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta az ukrán államfő. Volodymyr Zelenszky emlékeztetett, Oroszország eközben két nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást.
0: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Oroszország folytatja a tárgyalásokat egy esetleges energetikai fegyverszünetről. Közben Donald Trump azt mondta, Washington továbbra is megosztja hírszerzési értesüléseit Ukrajnával, emellett Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében.
2: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje.
0: A katolikus egyházfő ma vonult be a római Gemelli klinikára, hogy eltávolítsanak a tüdejéről egy korai stádiumú csomót. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik, majd közölte a Szent Cég. A Szent Atya felépüléséért imavirrasztást tartanak.
2: Kiírta a pályázatot a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT vezérigazgatói tisztségére a Független Közmédia Testület.
0: A felhívás szerint olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint tartalmában és technológiájában is képes a közmédiát a közönség igényeihez igazítani.
3: Időjárás.
0: Holnap is napos gomoly felhős idő lesz, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, a szél helyenként megélénkül. Hajnalban általában 0-6, napközben 13-19 fok lesz. Budapesten 21 órakor 8 fokot mértek a tengerszintre átszámított légnyomás, 1027 hektopaszkál, gyengén emelkedik.
2: A késő esti krónika véget ért, a hírszerkesztő Berente Marian, a bemondó Ceglédi Edit, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Hajósi Bence nevében is köszöni a figyelmüket Jávor Miklós. Viszont hallásra jó éjszakát kívánok!

0: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
1: Fegyveres rablás áldozata lett Gulácsi Péter. Szoboszlai Dominika Liverpool BL meccsét is kihagyja. Menesztették Lackó Zsoltot Szegeden, Márton Gréta és Győri Lukács Viktória is visszatér a válogatottba. Jó estét kívánok, Berőelmese vagyok. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter, a Villarreal kapusa, így nem lépett pályára a Napoli elleni Bajnokok Ligája találkozón. Az eset ma hajnalban történt Valenciától nem messze. Az incidensben a labdarúga és családtagjai nem sérültek meg, a részletek egyelőre nem ismertek. Csapata, a Villarreal a Napolit fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A találkozó 21 órakor kezdődött, 2-1-re vezet a Villarreal. Két további magyar érdekeltségű találkozót rendeznek ma a BL-ben. Lipcse PSV Eindhoven 0-0 az 55. percben, és Galatasaray Barcelona 1-3. A török csapatban Sallai Roland nem kezdett, a Lipcsében Orbán Vili kezdőként lépett pályára. További részeredmények szintén a Bajnokok Ligájából: Arsenal Lille 0-0, Atletico Madrid Manchester United 1-0, Inter Bruges 1-1 és Viking Bayern München 2-1. A mérkőzések az 55. és 58. perc között járnak. Két végeredményünk már van a labdarúgó Bajnokok Ligájából. A francia Lens otthonában aratott győzelmével 100%-os maradt a Sporting. A portugál együttes 2-0-ra nyert, és 2010 után tudott ismét győzni Franciaországban. A másik kora esti találkozón az újonc Azeri Szabah megszerezte története első sikerét a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján, ugyanis 2-0-ra nyert cseh vendége a Slavia Praha ellen. Kihagyja a Linz otthonában sorra kerülő Bajnokok Ligája mérkőzést Szoboszlai Dominika, Liverpool magyar válogatott futballistája. A Premier League klub ma délután hozta nyilvánosságra az Ausztriába utazó keretet, amelyből hiányzik a magyar válogatott csapatkapitánya, aki combhajlító izom húzódása miatt már a hétvégi Manchester City elleni bajnoki rangadón sem volt bevethető. Mindeközben Varga Barnabás, az AEK Athén támadója, elutazott csapatával Londonba, ahol az ukrán Shakhtar Donetskkel csap majd össze a gárda holnap. A 31 éves csatár szeptember közepén egy görög kupa mérkőzésen combizom sérülést szenvedett, emiatt ki kellett hagynia a magyar válogatott 4 nemzetek ligája mérkőzését, és az eltelt időben nem is lépett pályára. A nagyszombati ukrán-magyar mérkőzésen történt fegyelmi vétségek miatt a magyar szurkolók nem vásárolhatnak belépőket a labdarúgó válogatott november 14-i grúziai nemzetek ligája találkozójára, döntött az Európai Szövetség fellebbviteli bizottsága. A testület további egy idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, utóbbi büntetést azonban 2 évre felfüggesztette. A hétvégén Feczkó Tamás betegség miatt nem tudott leülni a kispadra a Kozár Mislen ellen, ma azonban már ott volt a Szent Lőrinc elleni második fordulóból elhalasztott és most pótolt mérkőzésen a labdarúgó MB2-ben. Maros Réti Ervin tudósít.
2: A Merkantilbank Liga második fordulójából bepótolt mérkőzésen DVTK Szent Lőrinc 0-0-ás félidő után 1-1. A kánikulai hőség helyett hűvös őszi időben találkozott egymással a DVTK és a Szent Lőrinc a másodosztály második fordulójában. A mérkőzés az energiaválság miatt augusztus elején elmaradt, amit kedden este pótoltak a csapatok. Az első félidő óriási hazai mezőny fölényt hozott, gól azonban nem esett. A DVTK futószallagon rúgta a szögleteket, benyomta az ellenfelét, ám a Szent Lőrinc védelme állta a rohamokat. Cérna előtt adódott egy helyzet, de közelről a keresztléc fölé bombázott. A vendégek a kontrákban bízhattak, ugyanakkor az erejüket többnyire a védekezésre kellett fordítaniuk. A fordulás után egészen pontosan az 58. percben vezetést szerzett a DVTK. Galántai adta be a szögletet balról, középen Bárdos megnyerte a fejpárbajt, a labda éppen Babinski elé került, aki az ötös vonaláról félfordulatból a hálóba továbbított. A hazaiak nagyjából 10 percig örülhettek a vezetésnek, hiszen Galántai szabálytalansága után büntetőhöz jutott a vendégegyüttes. Ezt a 69. percben Olá Benyámin nagy erővel lőtte a bal felső sarokba. Az utolsó 20 percben pedig már nem változott az eredmény, pedig a DVTK benyomta az ellenfelét, de a baranyai csapat kibírta a nyomást, így értékes döntetlennel távozhatott Diósgyőrből. A Merkantil Bank Liga második fordulójából pótolt mérkőzésen Diósgyőr-Szentlőrinc 1-1.
1: Először hallgassuk meg a Szentlőrinc edzőjét, Nikházi Márkot.
3: Hát azért a Diósgyőrből elhozni egy pontot az óriási dolog, főleg azért ez a Diósgyőr, ez már nem az, aki a szezon elején volt, nagyon komoly csapat, szurkolótáborral, komoly játékosokkal, úgyhogy nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy elvittünk egy pontot, és ez a pont az akkor ér igazán valamit, hogyha a következő hazai mérkőzést meg tudjuk nyerni, de ezt azzal kiegészíteném, hogy ez így is nagyon nagy dolog, és nagyon büszke vagyok a srácokra.
1: A diósgyőri Bokros Szilárd is megszólalt Marosét Jervinnek.
4: Ez egy olyan mérkőzés volt, ahol legalább 30 olyan helyzetünk volt, amit lehet egy másik mérkőzéseken, ebből belugunk 4-5-öt, és csak egyet sikerült egy ilyen szöglet utáni kavarodás után. Jól játszottunk, én azt gondolom, viszont koncentráció meg a pontosság hiányzott a végén, és utána egy ilyen kósza 11-esből tudtak egyenlíteni, de nyilván voltak kétes szituációk, amiket akár a bíró befolyatott volna nekünk is, de nem bújhatunk-e meg. Én azt gondolom, hogy a teljesen a mi felelősségünk az, hogy ennyi helyzetből mind én, mind a csapat nem tudtunk betalálni többször.
1: Azonnali hatállyal menesztette Lackó Zsolt vezetőedzőt a labdarúgó MB2-ben szereplő Szeged Csanád Grosics Akadémia. A szegediek 9 forduló alatt mindössze 7 pontot gyűjtöttek, egy győzelemmel és 4 döntetlennel, 2 csapatot megelőzve csak a 14. helyen állnak. Hollandiában is 3-0-ás vesztésre áll, így valószínűleg nem jut ki a világbajnokságra a magyar női labdarúgó válogatott. A találkozó a 77. percben jár, a miénk a párharc első mérkőzésén hazai pályán 8-0-ás vereséget szenvedtek. Győri Lukács Viktória és Márton Gréta is visszatér a magyar női kézilabda válogatott keretébe. Golovin Vladimir szövetségi kapitány ugyanis kihirdette névsorát a 2 jövő heti franciák elleni felkészülési mérkőzésre, amelyen ismét ott lehet a válsérüléséből felépült ferencvárosi Márton Gréta, valamint a szülés után nemrég visszatért Győri Lukács Viktória is. A címvédő Győr egyébként 41-24-re legyőzte a vendég Esztergomot a női kézilabda NB1-ben, ezzel 6 mérkőzés után is hibátlan az élvonalban. Ahogy hallhatták, Győri Lukács Viktória tehát visszatér a válogatottba, erről is, és az Esztergom elleni bajnokiról is beszélt Cseszregi Balázsnak.
5: Készültünk erre a mérkőzésre, meg nagyon szerettünk volna javítani az előző mérkőzés után a védekezésünkön, és úgy gondolom, hogy leszámítva az első 15 percet, utána tényleg összeállt a védekezésünk is, és így sikerült ez a győzelem.
6: Ha téged nézem, akkor mérkőzésről mérkőzésre jobb vagy. Először sikerültek a leindulások, aztán a meccsellen már posztról is sikerült nagyon szépen betalálnod a mérkőzést. Rád egyébként nem nagyon jellemző, húzott góllal kezdte, tehát jó volt nézni, hogy visszatért az önbizalmad.
5: Még azt kell mondani, hogy mindig élvezem a kézilabdát, és ezt szeretném is a pályán is megmutatni azt, hogy igen, ez a munkánk, ez csak minden nap, de nem szabad elfelejteni, hogy miért vagyunk itt, és hogy ezt szeretjük, és tényleg élvezni kell a játékot.
6: Az előző válogatott összetartáson nem voltál ott, most viszont ott vagy a keretben. Milyen érzés ez?
5: Nagyon boldog vagyok, tényleg. Nagyon sokat beszélgettünk Vovával, hogy mi legyen a sorsom. Az előzőnél mondtam Vovának, hogy egyenlőre a családnak nagyon nagy szüksége van rám. Nem tudok egy hétre elmenni, viszont most is, hogy Győrbe lesz a válogatott, így ez így nagyon jól jön ki nekem, és nagyon örülök annak, hogy Vova számít rám, és hogy elmehetek erre a hétre.
6: Láthatod a gyerekeket közben?
5: Igen.
6: Ez nagyon fontos, én azt gondolom, minden szülőnek. De mi lesz a 3 hetes Európa-bajnoksággal? Ezen gondolkodtatok-e már, vagy beszélgettetek-e már erről Vovával?
5: Egyenlőre úgy gondolom, hogy megy a verseny a jobb szélen, hiszen tényleg sokan vagyunk azon a poszton, aki a legjobb formában van, ugye az fog kimenni. Aztán, hogyha esetleg benne leszek abba a kettőbe, akkor majd el kell kezdeni rajta gondolkozni, hogy legyen.
1: Úgy tűnik, továbbra is nyeretlen marad a Tatabánya a férfi kézilabda Európa Ligában. Tóth Edmond együttese ugyanis az izlandi Valur otthonában jelenleg 38-34-es vesztésre áll, és a 60. percben járunk a találkozónál. Maradunk a kézilabdánál. A nyáron alaposan átalakult a Ferencváros férfi kézilabda csapata. Sokan távoztak, fiatalok érkeztek, de a legrutinosabb játékos Lékai Máté maradt. Ő mesélt Szilágyi Dórának először a hétvégén a Pler ellen 2 góllal megnyert bajnokiról.
7: Igen, ez nekünk egy nagyon nagy eredmény, így a nyári történések után azt gondolom, hogy a esélyesség terhe az nem nyom minket ilyen mérkőzéseken, de nyilván azért egy nagy presztízs rangadó volt itt Budapesten a Pler ellen. Számomra kettős érzés is volt, mert nyilván a Plerben nőttem föl, és most a Fradiba vagyok, mind a két klubot nagyon szeretem, de amúgy Balogádi nagyon-nagyon jól védett, főleg az első fél időben, aztán a második fél időben is nagyon fontos pillanatokban. Támadásban okosan játszottunk, tudtunk labdákat szerezni, könnyű gólt is lőni, úgyhogy igazából számomra is meglepően mi vezettünk szinte végig a mérkőzésen, aztán a végén nyilván a Pler se adta könnyen magát, és feljöttek döntetlenre, és ott azért alakulhatott volna másra is ez a mérkőzés, amiért nagyon szomorú lettem volna, de én azt gondolom, hogy összességében nem érdemtelenül nyertük meg ezt a mérkőzést, mert a mérkőzés nagy részében mi irányítottuk.
8: Itt utaltál a nyári történésekre is, ugye az burokban csak annyi, hogy fiatal játékosokkal játszotok elsősorban, és tudom, hogy most a célkitűzés az nem ugyanaz, mint a tavalyi évben, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy igazából 6 befejezett bajnokin 3 győzelemmel az 5. helyen áll jelenleg a Ferencváros az NB1-ben, és itt azért játszottatok a Szegeddel is például, de azért a kötelezőket, mint például a Dabas, Eger, Pler, és tudom, hogy azért például az Eger is 1 gólon múlt, de azért ezeket hoztátok.
7: Így van, én azt gondolom, hogy ebből a kötelező az a Dabas-Eger volt hazai pályán, a Pler az egy ilyen +2 pont, aminek természetesen nagyon örülünk, de azért az 5. helyez az azt gondolom nem reális, tehát hogy ez hosszú távon nyilván mindenkinek ilyenkor sorsolás, aki kivel játszott, milyen mérkőzések voltak. Most pénteken játszunk a budai Farkasokkal. Ha azt a mérkőzést meg tudnánk nyerni, akkor azt gondolom, hogy már elégedettek lehetnénk ezzel az őszi szezonnal, de természetesen még sok meccs lesz hátra, és azokon is szeretnénk pontokat gyűjteni. Ez a pénteki meccs, ez egy, nem azt mondom, hogy sorsdöntő, de nagyon fontos mérkőzés lesz. A budai Farkasok nem kezdte jól a szezon, 0 ponttal állnak, úgyhogy ha nyernénk, akkor hozzájuk képest, meg az Egerhez képest is már mondjuk 8 pont előnybe lehetnénk, és ugye az egyértelmű célunk az volt a szezon előtt, hogy a bennmaradás legyen meg. Úgyhogy nagyon boldogok lennénk, de nyilván azt gondolom ezen a mérkőzésen is, hiába játszunk hazai pályán, az esélyesség terhe az a Farkasokat fogja nyomni, mert a játékos állomány alapján, meg a szezon előtti erő sorrend szerint azért nyilván ők a jó csapat.
8: Ha így az egész NB1-et nézzük, akkor egyetértesz-e azzal, hogy talán most az egyik legkiegyenlítettebb ez a mezőny, és tulajdonképpen már most a Veszprémet ebből kiemelhetjük, hiszen ott papírforma alapján sem nagyon van esélye más csapatnak. Talán itt ugye lehet kiegyenlített mérkőzéseket jósolni a Szegeddel, főleg most így ugye, hogy a Sportingtól elcsentek 1 pontot, tehát hogy nyilván tudom, hogy soha nem lehet tudni, de hogy utána akár szinte mindenki meg tud verni mindenkit, sok a döntetlen is.
7: Igen, az biztosan nagyon kiegyensúlyozott. Én azt gondolom, már tavaly is az volt, meg tavaly előtt is, tehát tavaly például Budakalász esett ki, azt hiszem az utolsó helyen is, ő is nagyon-nagyon megszorongatta a tavalyi harmadikot, a Tatabányát, például 1 góllal nyert Tatabánya annó Kalászon tavaly. Úgyhogy évek óta kiegyensúlyozott, talán a jelenlegi erőviszonyok alapján az Eger az, aki, de láthatjuk ellenünk is, majdnem pontot szereztek, úgyhogy mindenki, nyilván vannak azért, van egy erőviszony, tehát hogy mondjuk egy Győr ellen, hogyha nyernénk mi, akkor az egy meglepetés lenne, de ettől függetlenül nem az van, hogy hátratett kézzel is tudnak nyerni, úgyhogy biztos, hogy kiegyensúlyozott, és azért már ebben 5-6 forduló ment le a bajnokságból, vagy 5, ki van előrehozott meccs, stb. Tehát 5-6 forduló alatt is voltak olyan eredmények, amire azt gondolom, hogy senki nem számított.
1: Véget ért a Valur Tatabánya találkozó a férfi kézilabda Európa Ligában, a Tatabánya 38-34-re kikapott. A bajnoki ezüstérmes Szolnok 93-76-os vereséget szenvedett a Román Dinamo Bukarest vendégeként a férfi kosárlabda Európa Kupában. Részeredmények a labdarúgó bajnokok ligájából: a 70. percben Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 1-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Bruges 1-2, Lipcse Eindhoven 0-0, Viking Bayern München 2-2 és Villarreal Napoli 2-2. 2-1. Betlehem Dávid lett az év legjobb nyílt vízi úszója a Nemzetközi Szövetség szurkolói szavazásán. Az olimpiai bronzérmes úszó idén összetett világkupa győztes lett, a párizsi kontinens viadalon pedig egyedüli férfi versenyzőként 4-ből 4 számban érmet nyert. A sportvilág ezzel véget ért, én megköszönöm figyelmüket, Bera Emesét hallották, viszont hallásra.
0: Kulcskérdések.
9: Mi a tétje?
0: Miért fontos?
9: Mit jelent?
0: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
10: Jó napot kívánok, 60-tó Erika vagyok. A magyar 18-24 év közötti fiatalok mindössze 27%-a érzi úgy, hogy mentálisan jól van. A 14-19 éves magyar fiatalok 37%-a gyakran vagy szinte minden reggel szorongva feszülten ébred. Hatszorosára nőtt az önsértés témáját érintő megkeresések száma a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványnál. A 2020-as 301 alkalom 2025-re 1866-ra emelkedett, és tavaly 2469 kék vonal beszélgetésben jelent meg öngyilkossági gondolat. Ezek az ijesztő adatok két a napokban megjelent felmérésből származnak, mindeközben szigorításra készül az Európai Unió gyerekek közösségi média használatának szabályozásában. Az úgynevezett EU Kids Act korhatárokat állapítana meg a hozzáféréshez. 13 éves korig tiltaná a használatot, 13 és 16 éves kor között napi 1 órát engedélyezne. Ugyanakkor kötelezné a szolgáltatókat és az alkalmazás áruházakat, hogy életkor ellenőrzési eszközöket használjanak. A terv egyik legfőbb célpontja a TikTok. Sok kutatás, köztük a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságé is azt mutatja, hogy a 7-16 évesek 72%-a használja a TikTokot, 51%-uk pedig naponta. Valóban a korhatárhoz kötés lenne a megoldás? Hogyan hatnak a kognitív képességekre a digitális technológiák? Mi a konkrét gond a közösségi média platformokkal, és milyen általános társadalmi válaszok képzelhetők el? Ezekről beszélgetünk a mai kulcskérdésekben vendégeimmel. Csabán Samu, valaki az ELTE-n doktorált, a Jog, Pszichológia, Társadalom című könyv szerzője, kutatási és oktatási területe, tehát a jog és a pszichológia. Jó napot kívánok!
11: Jó napot!
10: És Forgács Bálint, alaki kísérleti pszichológus, az ELTE kognitív pszichológia tanszék docense, a Baba Labor munkatársa. Jó napot kívánok!
12: Jó napot!
10: Csabán Samu azt vizsgálta részletesen, hogy a közösségi média milyen hatással van a kognitív képességekre, a mentális egészségre, és hogyan befolyásolja a használók érzéseit. Kísérletekkel is igazolta, hogy milyen erős hatása van a platformoknak a gyerekekre, fiatalokra. Nemrég a Partizánon egy videóban mutatott rá, hogy a TikTok milyen mennyiségben ontja a kamaszokra az öngyilkosságot romantizáló és normalizáló tartalmakat. Többféle típusú videót is megkülönböztetett. Milyen példákat talált?
11: Igen, hát jó, lehet, hogy kezdem akkor a személyes történettel. Tehát ez egész onnan indult, hogy egy nagyon jó barátomnak az öccse öngyilkosságot követett el, és akkor hát azt lehetett tudni, hogy az elmúlt években mondjuk nem volt jól, tehát nem arról van szó, hogy egy tényező, az öngyilkosság soha nem egy tényezőre vezethető vissza, de szakított vele a barátnője, és akkor egy héten el öngyilkosságot követett el. És akkor ő megmutatta nekem, hogy nagyon furcsa volt számára az, amit találta a közösségi média felületein, főleg a TikTokján, azok a videók, amiket újra megosztott, azok hát valahogy nem stimmelnek, tehát ilyen öngyilkosságot, tényleg ez a romantizáló, népszerűsítő öngyilkossági eszközöket, a depressziót fetisizáló, tehát olyan tartalmak, amik biztos, hogy szembe mennek a TikToknak a közösség irányelveivel, tehát a saját szerződési feltételében benne van, hogy ezeket a tartalmakat, azokat szűrnie kell, és az képest meg nem szűri. És akkor emiatt kezdtem el kutatni ebben a témában, és nagyon hamar az derült ki, hogy valóban ez bizonyítható, hogyha csinálsz egy TikTok fiókot, bár itt a 13 évesre, ezt megcsinálod bárhol a világon, Amerikában, a Fülöp-szigeteken, vagy Magyarországon, és elkezded nézni, hogy milyen tartalmak jönnek, akkor pár órán belül a tartalmaknak körülbelül a fele az mentális egészséggel foglalkozik. És ezeknek a tartalmaknak a legnagyobb része egyébként rossz minőségű mentális egészségű tartalom. Nem feltétlenül öngyilkossági, de rossz minőségi, mondjuk az ADHD-hoz kapcsolódó ilyen rossz öndiagnosztikus kritériumok alapján adnak tanácsot, vagy
10: Hát ez azért is veszélyes, mert hogy nagyon sok kamasz már az internethez, AI-hoz és a közösségi platformokhoz fordul, amikor problémája van. Igen. Hogyha helytelenül diagnosztizálja önmagát, akkor ennek súlyos következményei lehetnek.
11: Hát igen, és ugye itt jön a következő probléma, hogy a tartalmakat ugye algoritmikusan kapják a fiatalok, tehát nem az van, hogy egy fiatalnak rossz hangulata van, és akkor keres ilyen tartalmakat, hanem tulajdonképpen az algoritmus érzékel, hogy rossz a hangulata van, és elkezdi adagolni ezeket a tartalmakat. Ez kicsi különbségnek tűnik, de valójában óriási. Hát amint megakad az embernek a keze mondjuk egy videón, ami a mentális egészségről szól, mondjuk a depresszióról, automatikusan egyre több ilyen tartalom jön, és nagyon hamar eljutnak ezek a csatornák oda, hogy öngyilkosságot népszerűsítő tartalmakat is elkezdenek adagolni. Ez nem azt jelenti, hogy aki ilyen tartalmakat lát, az automatikusan öngyilkos lesz, de az biztos, hogy ez nem tesz jót egy olyan fiatalnak, aki éppen mondjuk egy ilyen beszűkült tudatállapotban van. Ráadásul ez azért is problémás, mert van egy olyan ilyen pszichológiai jelenség, amit érzelmi fertőzésnek hívunk, nagyon könnyen átveszük egymás érzelmeit, ezt bárki érzékelti, ha hazajön, nem tudom, egy családtagunk, és rossz kedve van, akkor automatikusan érezzük, hogy rossz kedve van. Ennek valószínűleg evolúciós előnye van, praktikusan csoportlények vagyunk, és ha valaki megijed, akkor logikus, hogy valami veszély van a környezetünkben, és akkor mi is megijedünk. De azt is bizonyítják kutatások, hogy az érzelmi fertőzés ez digitálisan is működik, tehát nagyon érzékenyek vagyunk mások érzéseire, és a digitális térbe valójában ezek nem más emberek, hanem más embernek az ilyen esztétizált tartalmai, de ezek ugyanúgy fognak hatni a mi érzéseinkre.
10: Visszatérünk még ezekre a tartalmakra, de kezdjük egy kicsit korábban. Nem csak kamaszok kezdenek el digitális tartalmakat fogyasztani, hanem egyre jellemzőbb, hogy egyre kisebb korban az okos eszközöket a szülők a gyerekek kezébe adják, és azonnal digitális tartalommal kezdenek foglalkozni. Érezhető-e valamilyen általános generációs romlás a kognitív képességekben, mióta a közösségi média ennyire elterjedt? Forgács Bálintot kérdezem.
9: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert tudományos szempontból nehéz ilyen általános kérdésekre pontosan válaszolni, és ezért hatalmas vita övezi ezt, de úgy tűnik, hogy mostanra jelentek meg az első olyan nagyobb átfogó kutatások, hogy megszületett és kialakult, létrejött az első olyan generáció, amelyik butább, mint a szülei. Az IQ-tesztnek folyamatosan, egyre az IQ-teszteken folyamatosan minden generáció egyre magasabb pontszámot ért el. Ez egy annyira konzisztens hatásnak tűnt, hogy el is nevezték Flynn hatásnak, és mindenféle magyarázat és vita zajlott e körül. Ez egy idő után a nyugati országokban tetőzött, tehát ez nem a végtelenségig megy, de a jobb iskolázás, a biztonságosabb otthoni körülmények, stb. Ez mind hozzájárult. De most megjelent a Z generáció, az első generáció, akik ezen a teszten, ez szerint a teszt szerint butábbak.
10: Hozzá lehet ezt kötni a digitális tartalomfogyasztáshoz? Tehát vannak egyértelmű jelek, amik erre utalnak?
9: Ez is vitatárgyát képezi, de más nagy társadalmi változás nem történt. Tehát az iskolákat senki sem alakította át szándékosan, ha csak nem digitalizálás irányba. A magánéletünket nem alakítottuk át, vagy a családi életünket drámaian, ha csak nem a digitalizálás. Tehát lehet ezen persze, hogy mondjam, szigorú tudományos szempontból vitatkozni, hogy milyen faktorok adódnak össze, de az összkép az az, teljesen egyértelműen, és itt ennek a digitálisnak is sok rétege van, külön maga, külön téma a képernyőidő, külön a közösségi média, külön az AI, és hát nagyon súlyos agyi elváltozásokat okoz, nem csak kisgyerekkorban, hanem kamaszkorban is, tehát nagyon más felnőttként, idősként, szülőként, vagy nagyszülőként kézhez kapni ezeket a készülékeket, ezeket a szolgáltatásokat, amik tulajdonképpen szerencsejáték automaták algoritmusain alapulnak, és azt az életidőt rászánni felnőttként, a 6-7 órát mondjuk, amit a kamaszok rászánnak, és ami elveszi az életidejüket attól, hogy az agyuk normális módon érhessen, igen, az érzelmi fejlődésük, kognitív fejlődésük, és hát minél korábban kezdődik, annál súlyosabb zavarok.
10: A PISA kutatások is azt mutatják, hogy egyre rosszabbul teljesítenek a fiatalok, tehát ez egy általános eredménye, akár a digitális tartalomfogyasztásnak, akár a okos eszközök használatának?
9: Na most egyértelműen, megint csak, de itt is egy kicsit árnyalnám. Szóval ezről persze nagyon sok érdekcsoport és nagyon sok szempont szerint folyik vita. Megint ezt szeretném hangsúlyozni, hogy annyira sok ellentétes tartalmat lehet az interneten találni erről. Szóval én most nem akarok beállni egyik tábornak sem a szekerei mögé, de az teljesen világosnak tűnik, hogy ez a digitális elárasztás, ez nagyon korlátozza az iskolai teljesítményt is, és itt nem egyszerűen a gyerekekről van szó, hanem arról, hogy ezt az intézmény megengedi, a szülők megengedik, a szülők veszik meg, a szülők adják a kezükbe a gyerekeknek, tehát itt egy nagyon nagy szülői és felnőtt felelősség van, amiről kevesebbet szoktunk beszélni, mert ilyen finoman el van tartva a probléma, hogy a gyerekek digitális használata. Hogy tulajdonképpen ez egy a digitalizálás, a technológia beemelése az iskolába egy nagyon káros folyamat, igen, amiről újra meg újra kutatások kimutatják, és például az amerikai kongresszusban januárban, azt hiszem, vagy februárban volt egy meghallgatás erről, ahol a Harvard egyik oktatás kutatója arról beszél, hogy minden alkalommal, amikor különféle eszközöket akartak, technológiai eszközöket akartak bevinni, és vittek be a tantermekbe, az rontott az oktatás, igen, színvonalán, mert az oktatás egy személyes kontaktusra alapuló, és tanuláson nem a források megkeresésén, hanem a tudás megszerzésén alapuló mechanizmus, vagy folyamat kellene legyen, és nagyon jó példa erre a finnek, akik a 2000-es évek elejére az egyik legjobb iskolarendszert rakták össze, és akik 25 év alatt átlag alulira darálták, igen, le a digitalizáció által és segítségével magukat, és hogy mondjak pozitív példát is, nem egyszerűen az ország digitalizációjáról van szó, mert Észtország vagy Szingapúr olyan példák, amik rendkívül magas szinten digitalizált országok, de a tantermekben nem engedték be.
10: Ha már a külföldi példákat említjük, ugye a korlátozásnak is számos példája van most már. Megtiltották Ausztráliában 16 éves kor alatt a közösségi platformok használatát. Európában is, ahogy már a bevezetőben említettem, erre készülnek. Görögországban, az Egyesült Királyságban. Valóban ez lehet-e a megoldás, mondjuk, hogy az alkoholhoz és a dohánytermékekhez hasonlóan szabályozni kellene a 15-16 éves kor alattiak okostelefon használatát, Szabán Samu?
11: Csak egy lábjegyzetre visszaugornék, szóval, hogy nyilván a PISA eredmények romlásában azért egyértelműen benne van az, hogy mondjuk az oktatási rendszer az alulfinanszírozott az elmúlt évtizedben, mindketten tanítunk egyetemen is, látjuk az egyetemeken is, hogy azért az, hogy ezek fennállnak, ezek az intézmények, az csak azért van, mert nyilván nagy tehetetlenségi erejük van, és azért nem omlanak össze, de a minőségük az folyamatosan romlik, szóval azért az nem csak a digitalizáció, hanem az, hogy a jóléti intézmények romlása, mert csak mutat erre, hogy azért még nem volt nagy társadalmi változás, azért az, hogy a jóléti rendszerek alulfinanszírozottak, az nem, ha nem is egy nagy társadalmi változás, mert nagyon régóta van, annak a hatásai azok évtizedekre keresztül folyamatosan adódnak össze, és ugye az öngyilkossági trendeknél is az van, hogy például a fiatal öngyilkossági trendek például Amerikában nagyon láthatóan romlanak az 2008-tól, igen, kezdve, de mondjuk akkor volt a nagy gazdasági világválság, vagy ugye volt a Covid, ami szintén valószínűleg nem tett jót a kamaszok mentális jólétének. Ugye nagyon, az a baj, nagyon komplex, sok tényezős kérdések ezek, és nagyon nehéz ilyen egyértelmű okokozatiságokat húzni, sajnos a tudománynak idő kell, még dolgozik, ilyen egyszerű dolgokról is még lehet vitatkozni, egyáltalán a közösségi média rosszat tesz a mentális egészségnek, mert valaki azt mondja, hogy oké, aki nagyon sokat közösségi médián van, több depressziós tünetet mutat, de mi van, hogyha a depressziós emberek többet használják a közösségi médiát, tehát ez valójában nem egy okokozatiság, hanem egyszerűen egy ilyen együttjárás. Szerintem most már elég sok bizonyíték van, hogy ez okokozatiság is nem csak együttjárás, meg a legrosszabb esetben egy ilyen rossz, nem tudományos érvet hozok, hogy mindenki nézze meg, hogy amikor 6 órán keresztül nyomtotta a közösségi médiát, utána hogy érezte magát, valószínűleg nem a legjobb kedvel állt fel, de hogy igen, ez egy ilyen iszonyat komplex kérdés. Nyilván az a probléma, hogy a tudomány lassan halad, a technológiák meg hihetetlen gyorsan öntik rá a társadalomra, anélkül, hogy erről megegyeznénk, vagy megbeszélnénk, és szerintem az elég jó analógia, hogy ezt a technológiát úgy engedték rá a fiatalokra, hogy nem lett tesztelve, miközben nem tudom, ha egy gyerekjátékot akarunk bevezetni, akkor egyértelműen meg kell nézni, hogy mondjuk nincs lekenve mérgező festékkel, vagy mi történik, hogyha azt sokat a gyerek szájában van, nem tudom, a cumi, tehát egyszerűen ezek a technológiák milyen úgy alakították át teljesen az emberi kapcsolatokat, meg a működésünket, hogy egyáltalán nem volt előszűrve, hogy ez hogyan hat az emberi pszichére.
10: Mi tehát válaszolhat most az üzleti érdekre?
11: Hát szerintem én nagyon fontosnak tartom ebben a beszédben, vagy ebben a diskurzusban, amikor erről beszélgetünk, sokszor feljön, hogy hát meg kell tanítani a gyerekeket digitális készségekre, a gyerekek tanulják meg ezeket jól használni, mert a technológia semleges, lehet jóra meg rosszra is használni, az a fontos, hogy jóra használjuk. Szerintem ez egy teljesen hamis narratíva, két ok miatt is. Egyrészt minden társadalmi problémát az oktatáson keresztül próbálunk megoldani, ami egy ilyen, ami erre nem képes, tehát a túl terhelt pedagógusok nem képesek a táplálkozási tanácsoktól kezdve az állampolgári nevelésen keresztül a digitális készségünk mindenre felkészíteni a gyerekeket, és a gyerekeknek sem lesz soha annyi kognitív készsége, gondoljunk bele, aki dolgozik, 40 órát dolgozunk, és akkor utána még harcoljunk meg a különböző káros társadalmi hatásokkal. Ezek olyan dolgok, amiket központilag lehet igazából csak szabályozni.
10: Tehát jogalkotással?
11: Ezt jogalkotással kell kezelni, ezek nem semleges technológiák, ez teljesen kimutatható, hogy ezeknek addiktív kialakításaik vannak, van egy csomó per, ami Amerikában már rengeteg, ugye perirat is felhalmozódik, amiben látszik belsős levelezésekben, hogy tudatosan építenek olyan eszközöket bele, a végtelen görgetést, az algoritmikus tartalomajánlást, olyan felületeket csinálnak, amik bent tartják a kamaszokat. A belső kutatásokból az is látszik, hogy ők is látják, hogy a kamaszoknak ez egyébként nem jó, mentális disztresszt okoz, stb. Tehát ha tudjuk, hogy ez addiktív, ha tudjuk, hogy nem tesz jót, ha tudjuk, hogy ők is tudják, és akkor miért mondanánk azt, hogy hát na, a gyerekek majd maguktól próbálnak meg nem bemenni a kaszinóba. Okay. Bizonyos dolgokat egyszerűen szabályozni kell.
10: Mit tesz az aggyal ez a folyamat, Forgács Bálint?
9: Tulajdonképpen az agy normális fejlődését akadályozza. Tehát azok az agyterületek, amiknek a korábbi generációkban volt lehetőségük sűrűvé válni, több réteget, sejtréteget kialakítani, olyan módon gazdagodni, áthuzalozódni a fejlődés során újra meg újra, az most elmarad. És tulajdonképpen megfordítva agysérülést hoz létre. Tehát gyakorlatilag azok a fiatalok, akik nem mehetnek végig azon a tipikus fejlődési íven, amin a korábbi generációk végigmehettek, az sérült felnőttekké válnak. Ezt mindenféle viselkedéses, érzelmi és kognitív hátrányban lehet majd mérni. És én itt egy kicsit szeretnék reflektálni arra, teljesen egyetértek, hogy itt nem a történtek nagy változások is, tehát most innen nézzük, vagy onnan nézzük, de az egy globális nagy változás, hogy ezek a digitális technológiák elárasztották a társadalmakat, és ezekkel a nagy cégekkel semmilyen más esélyünk nincs, ezzel is teljesen egyetértek, mint a jogi szabályozás, önmagukat nem fogják szabályozni, sőt, pontosan tudjuk, hogy ezeket az algoritmusokat, amik működtetik ezeket a rendszereket, de ezt az elejétől kezdve tudjuk, ehhez nem kell kutatás. Ezeket a szerencsejáték automaták algoritmusai, ugye az se véletlen.
10: Ha röviden el tudnám mondani, hogy ez mit jelent.
9: Igen, ezt úgy hívják, hogy részleges megerősítéses rezsim. Ezt a 30-as években dolgozták ki Amerikában, főként behaviorista kísérleti pszichológusok. Ez egy olyan tulajdonképpen ilyen jutalmazási struktúra, amiben időnként bizonyos tevékenységet, mondjuk egy pedálnyomogatása patkányoknál valamilyen jutalom kísér. De nem úgy történik ez, hogy minden pedálnyomásra kap cukros vizet, hanem 10-ből mondjuk egyszer. És amikor ezt megtanulta, akkor lehet vele játszani, kicsit gyakrabban kapja, kicsit ritkábban kapja, sőt, lehet, aki először gyakran kapta, utána ritkábban, tehát ez egy, ezért hívják rezsimnek, tehát egy mintázat. És ennek van egy eléggé jól kimért pontos sorrendje, hogy hány pedálnyomásra, tehát cselekvésre, vagy akcióra, vagy a nyerőgépeknél a kar lehúzására, vagy a közösségi médiánál a scrollolás során az új videó betöltésénél hányadikra kell olyan jöjjön, ami jutalomértékű, és hogyha ez megfelelő sorrendben van adagolva, akkor függőség jön létre, mert az agy jutalompályái olyan ritmusban kerültek megerősítésre az adott viselkedéshez, ami ellenállhatatlan. Tehát, hogy mivel a természetben nincs ez a szekvencia, pont így nem jelenik meg, ez egy kimérhető szekvencia, ezzel hekkelnek bele tulajdonképpen egy rendszerbe. De azon a rendszeren keresztül utána egyetlen egy dologról szól az egész, ott tartani. Tehát, hogy nagyon igen, fontos, ugye ebben az üzleti modellben, minél korábban megkapják a gyerekek, minél hamarabb függővé váljanak, a szülők minél hamarabb vegyék meg, minél több gyerek követelje, minél fiatalabban, minél hamarabb engedjenek a szülők, és egyáltalán a szülői viselkedés is gombnyomogatás legyen, ezt lássák a gyerekek kisgyerekkorban, kamaszkorban, és ez evidencia legyen, hogy mindenki folyamatosan ezen a gépen van, ami elveszi az alvásidőt, elveszi a társas időt, elveszi a valódi emberi interakcióktól az időt, és a végén elveszi a tanulástól is az időt, persze.
10: Örülök, tehát, hogy a szülők szóba kerültek, hiszen most nagyon sok szülő kap a szívéhez, és jön rá, hogy hoppá, itt van az én gyerekem élő problémája. Mit tegyen a szülő? A felelőssége is nyilván kérdés, mert hogy a jogalkotás az nem csak a gyerekre vonatkozik, a szülőre is, ugye, Csabán Samu?
11: Igen, hát ezért is fontos a jogalkotás, mert a szülő egy csomószor eszköztelen olyan értelemben, ha most a gyereknek az eszközhasználatot nézzük, ott nyilvánvalóan a szabályozás azért fontos, mert ha mondjuk elkezd iskolába járni a gyerekem, és csak én mondom a gyerekemnek, hogy na, te nem használsz közösségi médiát, akkor társas nyomás alá fog kerülni, kiközösítik, ha a másik gyereknek lesz okos telefonja, meg közösségi média, akkor nyilván bent azt fogják nézni. Tehát nem egyszerűen egy szülőnek nagyon-nagyon durván nagy költsége van, hogy ő a saját gyerekét erre rákényszerítse, hogy ő ne használjon okos telefon a közösségi médiát. Nyilván elit alternatív iskolákban, nem tudom, a Waldorfban például meg lehet csinálni, de az már az előfeltételezi, hogy te egy gazdag és valószínűleg edukált szülő vagy, aki megteheti és van erőforrás, hogy egy ilyen iskolába járassa a gyerekét, meg be is tartassa ezeket a szabályokat, meg alternatívákat adjon ugye a digitális eszközöknek. Ugye azt is nyilván látni kell, hogy egy egyedülálló anyukának, aki egyedül neveli a gyerekét, ugye még mindig az egy ilyen egyik legnagyobb talán szegénységi kockázat Magyarországon, neki sokkal kevesebb alternatívája van, sokkal inkább rákényszerül arra, hogy a digitális villanypásztort használja, mint valaki, akinek mondjuk arra is van pénze, hogy full-time babysitterhez járassa, meg stb. Van ennek egy ilyen társadalmi dimenzió is, ami miatt szerintem nem fér a szülőkre hagyni ezt az egészet. Nyilván az a része, hogyha egyszerűen a problémát úgy próbáljuk megoldani, tehát a problémát most mindenki úgy látja, hogy a 18 év alattiaknak a digitális eszközhasználata az hogy káros a fiatalokra nézve, és nyilván a fiatalokra extra érzékenyek vagyunk, mert még nem teljesen kifejlődött a agyuk, meg stb. Tehát könnyen lehet látni őket úgy, mint egy sérülékeny csoport, de ez a felnőttekre is ugyanúgy negatívan hat. Tehát nem arról van szó, hogy a felnőttek nem lesznek függőek ugyanúgy ezektől az eszközöktől. És tehát nem oldja meg a problémát, mert a felnőttek is kell valamit csinálni, plusz ezek a felnőttek a gyerekek szülei, ha a gyerek nem használhatja, de azt látja, hogy a szülője az folyamatosan a telefont nyomkodja, akkor megint az lesz a mintázat, amit igen, magába szív egy gyerek.
10: Egy-egy rövid mondattal próbáljunk meg rávilágítani arra, hogy mit kellene tiltania a jogalkotónak konkrétan, Bálint.
9: Sajnos ehhez egy társadalmi vita kell, szóval most nincs egy kész mondatom erről. Az teljesen egyértelmű, most ebben persze nem a kutatás komplexitása mögé szeretnék bújni, és ezért szeretném azt az egyértelmű üzenetet azért megfogalmazni, hogy Amerikában 2010-től jelentősen romlott a digitális eszközökkel összefüggésbe hozhatóan a mentális egészsége a kamaszoknak. Amit az intézményi keretek között, tehát a közös életünk, a közösségi életünkben szervezni lehet, azt valamilyen módon egy közös, nem ráerőltetett jogszabállyal, de egy közös megegyezés révén, és mind a szirén hangoknak ellenállva, akik a cégektől jönnek, a tájékozatlanoktól jönnek, és mindazoktól az érdekcsoportoktól jönnek, akik valamilyen módon megvásárolták őket, vagy valamilyen módon, most nem összeesküvés elméleteket akarok mondani, de Amerikában teljesen nyíltan finanszírozzák a nagy cégek a jogalkotást. Szóval ez mindenhol van. Tehát azt gondolom, hogy a szülők mit tehetnek, mintát nyújthatnak, együtt kell időt tölteni, minél kevesebb, nem lehet persze elzárni, de minimalizálni kell a képernyőidőt, minél inkább kortárs csoportban kell a gyerekeknek időt tölteni, és minél később adni, ameddig csak ki lehet húzni, annál jobban, és nagyon szigorúan korlátozni kell, nincs felelősség teljes használat kamaszkorban, mert a frontális lebeny még fejlődésben van, és egyszerűen sem a rizikót nem tudják felmérni a kamaszok jól, sem pedig nem tudják olyan módon szabályozni magukat, mint egy felnőtt, és ezt a felnőttek könnyen elfelejtik.
10: Szabán Samu, mit kellene tehát tiltani konkrétan? És milyen kortól? Mert az sem mindegy.
11: Hát szerintem a közösségi média használatot az teljesen egyértelműen lehetne tiltani. Én akár 18 éves kortól is tiltanám lefelé. Azt gondolom, hogy a struktúrált terekből pedig az okos eszközök használatát is ki lehetne szedni. Azt nem tudom, hogy hogyan lehet praktikusan azt, hogy mondjuk okos eszközöket se használjanak szerintem egy kor alatt gyerekek. Most nyilván megint azt mondom, hogy erről valamilyen szempontból vitázni kell. Szerintem a okostelefonra nincs szüksége egy 12 éves, 14 éves gyereknek se feltétlenül. Nyilván mi is úgy nőttünk fel, hogy nem volt, és lehet nyomógombos most telefont is használni, ha arról van szó, hogy el kell érni a gyereket. De megint ez megkapcsolódik ahhoz, hogy túlfejtjük a gyerekeket a külvilágba, tehát miközben az online térben nem mérik jól fel a kockázatot, az emberek már nem merik leengedni a boltba teért a gyereket, és akkor ez is van, hogy legyen nála az eszköz, hogy mindig elérjük, nem kell mindig elérni a gyereket. Szóval szerintem a közösségi média egyértelmű, szerintem az okos eszközöket is korlátozni kell, és szerintem rá kell kényszeríteni arra ezeket a cégeket, hogy a legaddiktívabb kialakításokat, ha más nem, azokat szedjék ki ebből, és ez le lehet, ezeket azért meg lehet, ezeket a pontokat a végtelenül görgető feedtől kezdve a csörgő lájkokig meg lehet azokat a pontokat nézni, ahol ezt ki kell szedni, és nyilván egy kulturális kérdés is, amit sokszor szoktak mondani, ami meg már nem tiltás, hanem ilyen beszélgetnünk kell róla, és ebben már is veszek egyetért, hogy meg kell tanulnunk újra unatkozni, szóval, hogy ez egyik ilyen furcsa hatás ennek az egésznek, amit én személyesen a legjobban érzek, hogy folyamatosan a zsebembe nyúlok, nincs igen, egy másodperc, amikor
10: nem. Sajnos az időnk lejárt, és nagyon kell majd még erről beszélgetnünk Szabán Samunak és Forgács Bálintnak. Köszönöm, hogy itt voltak ezzel a kulcskérdések véget ért.
0: Délutáni műsorunk ismétlését hallották.

0: 23 óra, jó estét kívánok, a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Szigorodott a módosításokkal a gyermekvédelmi törvény, jelentette ki a kormányfő. Sikeres volt a pápa műtétje. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját már egy szabad, demokratikus légkörben ünnepelheti az ország. Az eseményt pedig parlamenti díszülés, valamint egésznapos családi és hagyományőrző rendezvények kísérik. A kormányfő beszámolt arról is, a mostani módosításokkal szigorodott a gyermekvédelmi törvény. Hatékonyabbá vált például az online zaklatások elleni fellépés, de a Szociális és Családügyi Minisztérium már dolgozik egy korszerűbb és komplexebb csomag kidolgozásán is. Magyar Péter elmondta azt is, a Tisza frakció még nem tárgyalt arról, hogy támogatja-e Fejes Pétert, az államfő új jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra. Mintegy 1600 új névvel bővült az Oroszország elleni szankciós lista, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita az EU-s külügyminiszterek luxemburgi ülése után beszámolt arról is, hogy egy libanoni misszió felállításáról is döntöttek az egyeztetésen, amely katonák és rendfenntartók képzésével segíti majd az észak-afrikai térség biztonságát. A tárcavezető emlékeztetett, januártól Litvánia veszi át az EU soros elnökségét, Budapest pedig támogatja a balti országot a bővítéspolitika fokozásában és a versenyképesség növelésében. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 embert tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000 vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 000-re becsülte számukat. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szentszék. A 71 éves 14. Leó azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania novemberi dél-amerikai látogatását. Idehaza benyújtott a lemondását Tóth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára. Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök javaslatára 2026. október 13-ai hatállyal megállapította az államtitkár megbízatásának megszűnését. Tóth András személyes okokból nyújtotta be lemondását. Csütörtökön kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A Szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven magyar felirattal. A nyitó film az Űr a szívemben című film lesz, amit a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A fesztivál programjából válogatott filmeket Szegeden, Debrecenben és Pécsen is bemutatják. Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 0-6, napközben 13-19 fok között alakul. Hírekkel éjfélkor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Szívhangok két oldalról.
3: Az abortusz vita nem arról szól, hogy mikor kezdődik az emberi élet, vagy mikortól egy önálló élet, hanem valójában egy filozófiai diskurzus.
4: Egyfelől minden embernek joga van az élethez, másfelől pedig a magzatot is védelem illeti meg.
5: Milyen segítség hiányzik a leginkább azoknak a nőknek, akik krízisben várandósok? Mit tudunk az élet kezdetéről, és hogyan tekint a jog a magzatra? A nagy vitákat kiváltó szívhangrendelet hátterének járunk utána.
2: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek holnap délelőtt 11:30-kor a Kossuth Rádióban. Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
6: Nők, akikre figyelni érdemes. Ezt a díjat nyert el Balatoni Zsófia, de nem akárhol, Szingapurban. A kommunikációs szakemberrel életútjáról, családmunka és Magyarország-Szingapur egyensúlyról beszélgetünk. Hogyan élnek a súlyos demensek közeli hozzátartozói? Milyen segítséget kapnak az egészségügyi és idős gondozói rendszertől, hogy kevesebb terhet cipeljenek? Vendégünk lesz Szűcs Teri író, hozzátartozó, és Egervári Ágnes neurológus. És végül, hogyan tekintenek a férfiak a MeToo mozgalomra? Várja önöket Orosz Csilla.
2: Necces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
7: A szerkesztő Farkas György nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában a vagyonadóról lesz szó, előbb a tervezett gazdasági vetületére fókuszálunk, majd arra, hogy milyen hatással lehet a civil szervezetek támogatására. Október 14-ig, vagyis szerda éjfélig tart a vagyonadóról indított társadalmi egyeztetés. A kormány szerint a módosítással az arányosabb közteherviselés a cél, és azt az elvet követi, hogy akinek az ország lehetőséget és piacot biztosított a gyarapodásra, az többet vállaljon a közszolgálatában. Köszöntöm a vonal végén Karagics Istvánt, a Magyar Bizalmi Vagyonkezelők Egyesületének alapító tagját, a Blossams Capital pénzügyi tanácsadó ügyvezető igazgatóját. Jó estét!

0: ez van a tervezetben is, vagy esetleg találkozott-e valamilyen meglepetéssel?
1: Hát ez az elmúlt fél évet egy komplex szakmának, a vagyontervezéssel és az adótervezéssel foglalkozó szakembereknek, illetve minden várható érintetnek. Ez nagyjából egy 25 ezer háztartást jelent. Azt mondom, hogy ezt a réteget elég élénken foglalkoztatta, az akkor még csak várható. Most már múlt kedd óta egy tervezett formájában már részlegesen meg is ismert jogszabályi környezet. A kidolgozottságáról, meg a méretről, meg annyit mindenképp érdemes tudni, hogy a rendkívül alapos törvényről van szó, de indokolja is a téma, hiszen ez egy nagyon összetett, és hát a nemzetközi joggyakorlatban is hasonlóan összetetten előkészített, és a különböző országokban bevezetett adófajta méretét vagy terjedelmét tekintve a társasági adóhoz hasonló terjedelm, tehát ilyen bő 60 oldal, úgyhogy ezzel igazán volt dolga a jogalkotóknak. Magáról a meglepetésről vagy az érintettségről ugye két szó csak annyi van, hogy valóban csak 25 ezer embert érint, ugye ez, hogy helyre tudjuk tenni a számokat, ugye az összes magyar háztartás a 4 millió háztartáshoz képest, azaz egy centilis, tehát az a 40 ezer háztartás, aki a legfelsőbb 1%-ba tartozik, tehát még ezt az 1%-ot sem fedi le az érintettek köre, tehát a nagyságrendi becsésünk szerint az 25 ezer háztartást érint maga az 1 milliárdos vagyonadó határ, és hát a most megismert törvény tervezetét alapul véve, illetve azokat a lehetőségeket, amelyet a törvénytervezet kínál, ott hát el kell, hogy mondjam, hogy a gyakorlatban ez még kevesebb fő, tehát nagyjából egy 10-12 ezer főt fog valóban érinteni. A többieknek lesz mondjuk akár a családi, akár a házastársak és a kiskorú gyermekek vagyonának kezeléséről szóló elkülönített részeken keresztül.
0: Nagyon sok kérdésem van még, és még ezt is szeretném érinteni, úgyhogy vigyázzunk, mert ugye pörögnek a percek, és valóban szerintem a hallgatók is nagyon sok mindenre kíváncsiak. Ugye szeretném arról kérdezni, hogy önnek milyen meglátásai voltak, meg az ügyfelei hogyan vélekednek. Ugye lehetett azt olvasni, hogy Nagy Elek, aki Magyarország 29. legvagyonosabb embere, ugye ő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, de mellette több szakmai szervezet is ellenzi ezt a vagyonadót, de például Bolyár Gábor, a Graphisoft alapítója, kifejezetten jogosnak tartja, és a Jellinek Dániel, az ország egyik leggazdagabb ingatlan befektetője is egyetértett vele. Zárójelben ő most ugye letartóztatásban van a Volánbusz ügyel kapcsolatos korrupciós nyomozás miatt, de nem is erre szeretnék kitérni, hanem hogy önhöz ugye ezzel foglalkozik, milyen vélemények jutottak el, illetve ön mennyire tud osztozni ezekkel a véleményekkel?
1: Ugye a mi cégünk azért került nagyon hamar fókuszba ebben a tárgyban, mert a mi ügyfeleink alapvetően a bankok. A mi cégünk az olyanfajta monitorozást, olyan folyamatokat, nemzetközi pénzügyi folyamatokat vizsgál, és ezt a magyar bankoknak, alapkezelőknek, tehát a vagyonosokkal foglalkozó pénzügyi szolgáltatóknak a javára próbálja fordítani, amely a termékfejlesztéshez, üzletfejlesztéshez hasznos tudás.
0: De gondolom, hogy ebből a szektorból is érkeztek önhöz visszajelzések, abszolút, ebbe beavatna bennünket?
1: Igen, abszolút, hiszen ennek a szektornak, a magyar vagyonosoknak a pénzügyi folyamatait is mind kötelességünk ebben a tárgyban vizsgálni. Összességében a kérdés az három irányból is megközelíti ezt a témát. Az egyik az, hogy érdemes-e a vagyonadó. Az én személyes meggyőződésem az, hogy a vagyonadó felett, a klasszikus vagyonadó felett alapvetően a jogi struktúrák miatt, a gazdaságváltozása miatt az elmúlt 30 évben kicsit eljárt az idő. Tehát miközben teljes mértékben egyetértek Bolyár Gáborral is, tehát a mi álláspontunk az, hogy a Blossamp azt mondja, hogy egy igazságos és kiszámítható, de ami nagyon fontos, hogy ténylegesen beszedhető vagyonadó mellett abszolút szívesen érvelünk, de a lényeg az, hogy az a vágy, hogy a legnagyobb vagyonokat bevonjuk a közterviselésben, az nem szüntetetti meg azt, hogy ezek úgy legyenek működő struktúrák, hogy ne kössenek le túlzottan értékes állami erőforrásokat, ne legyen hús drágább, mint a leves.

0: és hát ami az egyik legfontosabb, hogy a vállalkozói réteget azt ne terheljék indokolatlanul úgy, hogy közben ez hosszú távon a gazdaságnak a, esetleg a kárára vagy rovására váljék. És akkor a harmadik kérdés az előbb említett úriember, aki most korlátozva van a személyi szabadságában, tehát valóban hallottunk ilyen jeleket is, de a vagyonvisszaszerzést, meg a vagyonadót, azt teljesen külön lapon kell kezelni.
1: Természetesen nem is akartam, hogy ezt egyébként összekeverjük.
0: Igen.
1: Ugye azt már mondta, hogy 25 ezer érintetről lehet szó. Az a kapcsolatban matekoztak, hogy mennyi pénz folyhat be belőle?
0: Hát ebben olyannyira matekoztunk, hogy a múlt hét az egy nagyon érdekes szakmai visszaigazolásnak volt a hete. Ugye nagyon sokáig ezzel kapcsolatban, miközben senkinek nem volt pontos információja, a különböző szakmai szervezetek legkülönbözőbb adatokkal próbálták körbeírni, hogy milyen kormányzati és milyen költségvetési hatása lehet. A miénk volt az egyik legalacsonyabb, mi azt mondtuk, hogy 150 és 180 milliárd forint közötti lehet egy ilyen vagyonadónak a bevezetése évében a büdzsé hatása, de azt is föltettük, hogy ebben a büdzsé hatásban a nemzetközi tapasztalatok és nemzetközi normák szerint a tradíció, vagy a hagyomány, vagy a megfigyelés az, hogy az első évet követően ezek egyre csökkenő tendenciát mutatnak, tehát a bevezetést követően a további években nem emelkedő, hanem csökkenő lesz a kormányzati bevétel hatása. Ezzel szemben nem csak a kormányzat részéről, de néhány szakmai szervezet is 500-600 milliárd forintos éves hatásokról beszélt, amit mi mindenképpen túlzónak tartottunk. Ugye a kormány, amikor múlt héten kedden közzétette ezt a hatásvizsgálati lapot, amin meg volt egészen pontosan jelölve, hogy a 4 éves kormányzati büdzsé hatás, amit egyébként a kormány tervez, az éves 200 milliárd, azaz 800 milliárd 4 év alatt. Tehát magyarán a mi egészében hangoztatott nagyságrendünkhöz egészen közeli lett a legfrissebb prognózis a kormánynak a saját bevételére vonatkozóan, de annyit még hozzá kell, hogy tegyek, hogy ez nem egy egyedi, tehát nem arról van szó, hogy itt most valami nagyon kicsi dologhoz tudunk csak hozzányúlni. Az egyik oldalról a társadalmi igény hatása az egészen világos, és ennek a politikai érintettsége, a társadalmi érintettsége. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy nem csak azokban az országban, ahol a OECD országokban, ahol bevezették ezt, hanem azokban az országokban is, ahol még egyáltalán ez a adónemes jelen van, ott is csak ugyanekkora, tehát a GDP-nek a 0,2-0,3%-a körüli bevételt hoz.
1: Úgy
0: tehát
1: tűnik,
0: az összes adóbevételhez képest egy ellenyésző.
1: Úgy tűnik, hogy kiapadhatatlan ez a téma, de nagyjából egy bő percünk van, és még egy utolsó kérdése talán, remélem van idő. Milyen kockázatokat rejt ez a vagyonadó? Hogyan látja, valóban bedőlhetnek cégek, valóban szűnhetnek meg ezrével munkahelyek?
0: Hát erre valóban ez egy perc, az nagyon kevés. Én azt gondolom, hogy a vagyonadónak lehet egy csomó olyan áttételes hatása, amit egész egyszerűen kezelni kell, amivel foglalkozni kell. Csináltunk egy olyan vagyonadó behajthatósági projekciót, ami megmutatja azt, hogy a 3 milliárd alatti, mondjuk a 1 és 2 milliárd közötti vagyonnal rendelkező vállalkozók körében nagyon nehéz lesz a beszedhetőség. Ez 10-15 ezer háztartást jelent, illetve a legfelsőbb sávban, ami egy 2-3-4 ezer háztartást jelent, ott is rendkívül nehéz lesz a beszedhetősége. Ott ugye más miatt, ott a nemzetközi struktúrák és a rendkívül összetett holding szerkezetek miatt, és a cégbeértékelések miatt, és a legkönnyebben beértékelhető cégszerkezetek, és a legkönnyebben elérhető az pont az a réteg, amelyik azt mondom, hogy 30 éve organikusan fejlődve nőtte ki magát, és eddig is folyamatosan jelentős munkaadóként az a KKV réteg, aki jelentős foglalkoztató.
1: Igen, még ezzel kapcsolatban tényleg egy utolsó kérdés néhány mondatos válasszal. Hány munkahely lehet érintett nagyjából, és mennyi van veszélyben?
0: Hát azt a szót semmiképpen sem használnám, hogy veszélyben, de egészen biztosan több százezer munkahely munkaadóját érinti, úgy ez a törvény és ez a jogszabály, hogy a vállalkozóknak el kell gondolkozniuk azon, hogy a tulajdonos az hogyan használja, hogyan hasznosítsa azt a pénzt, amit eddig esetleg további munkahelyek teremtésére, vagy akár a kutatásfejlesztésre, vagy beruházásokra tudott fordítani. Ez egy olyan területe, amire Magyarországon senkinek nincs tapasztalata, tehát mi is csak modellezni tudunk a külföldi minták alapján olyan vélelmezéseket, de amit láttunk és megtörtént adott esetben Dániában, Franciaországban, Nagy-Britániában vagy Norvégiában, azt én azt gondolom, hogy a magyar vállalkozói rétegnek az érzékenysége az egészen biztosan az említett országok vállalkozóinak az érzékenységét meghaladó, és hát nem lesznek passzívabbak, mint ezek a vállalkozók.
1: Szerintem vissza fogunk majd még térni erre a témára. Karagics István, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: Folytatjuk a nap témáját a vagyonadóval, de egy más aspektusból, ugyanis a vagyonadó tervezete szerint a befizetett adó 5%-áról a befizető a Nemzeti Együttműködési Alap javára rendelkezhet. Ez egy költségvetési előirányzat, amelynek az a célja, hogy segítse a hazai és a Kárpát-medencei civil társadalom működését, erősítse a civil szervezetek társadalmi szerepvállalását. Ehhez képest egyre nő azoknak a civil szervezeteknek a száma, akik azt kérik, hogy a vagyonadó tervezet számoljon, hogy milyen szektor, hogy a civil szektorra milyen hatást gyakorolhat. Köszöntöm a telefonvonal túlsoldalán Pistúr Veronikát, a Bridge Budapest társalapítóját, ügyvezetőjét. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
1: Hogyha jól tudom, itt napközben figyelemmel kísértük, de most már lehet azt mondani, hogy több tucat civil szervezet csatlakozott az ön által indított petícióhoz. Mi mindenre szeretnék felhívni most a figyelmet?
3: Igen, ez a közös kiállás, mi nevezünk petíciónak, arról szól, hogy a vagyonadó tervezete nagyon úgy tűnik, hogy kifelejtette a civil szektort, még akkor is, hogyha az ön által említett 5% mint gesztus szerepel a tervezetben, de például abból a hatásvizsgálatból, ami azt nézi és vizsgálta, hogy mi lesz a vagyonadó bevezetésének a következménye, a teljes szektor kimaradt, és nem vették figyelembe az adományozása és a közhasznú szervezetekre gyakorolt hatását ennek a vagyonadónak. Mi pedig most már azt tapasztaljuk az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, ami ott az egyáltalán téma, hogy a vagyonadó bevezetésre kerül, hogy a civil szervezetek elkezdték kapni az első telefonhívásokat korábbi támogatóktól, és hát sajnos azért mondom, hogy korábbi, mert azt vetítik előre, hogy a jövőben választás elé állítja őket ez a tervezet. Ugye az nem lesz kérdés, hogy az adót be kell fizessék, pont azoknak a szereplőknek hangsúlyozottan, akikről István is beszélt az előbbiekben, pont azt a KKV réteget érinti ez leginkább, akik egyébként a civil szervezetek finanszírozásában is fontos szerepet töltöttek be, hiszen ez az a vállalkozói réteg adott esetben, akinek a tulajdonos a gyors döntéseket tud hozni helyi szinten, helyi szereplőket támogatva, nyári táborozástól kezdve egy-egy kis eseményig, ezek 1-3-5 millió forintok egy-egy szervezet életében éves szinten.
1: De most bocsánat, összegek... mindjárt belemegyünk még ezekbe a részletekbe is, de ugye délután, ahogy figyelemmel kísértem, hogy hogyan alakul itt a kiállás, ugye azt olvastam a listán, hogy az Ökotás, a Free SFE, a Hintalovon, vagy az Igazgyöngy Alapítvány is a csatlakozók Igen. között van. Ezek a szervezetek ugye nem tartoztak az elmúlt másfél évtized kegyeltjei közé, ezt nem mondhatjuk, ami az állami támogatásokat nem. illeti. Valóban ebből a körből, tehát abból a körből, akik most érintettek lehet a vagyonadó által, kerültek ki a legjelentősebb támogatóik? Ez jelentette a túlélést ezeknek a szervezeteknek?
3: Ugye ez egy sokkal összetettebb kérdés, a civil szektor finanszírozása, eleve egy civil szervezet finanszírozása nem egy csatornában jön létre. Vannak mikroadományozók a történetben, gondoljunk az 1%-ok lehetőségére, éveken át beszéltünk arról, hogy mennyi marad a rendszerben, de így is ennek nyilván az utóbbi időben, főleg a média szereplők számára nagyon komoly hatása volt. Vannak mikroadományozók, akik pár ezer forinttal havonta támogatnak szervezeteket. Vannak kifejezett jelentős adományozók, akár akik hosszú távon, éveken át tartósan képesek elköteleződni szervezetek mellett, belőlük nincsen sok ebben az országban, akinek egyébként nagyon határozott társadalmi portfóliója lenne, és tényleg hosszú távon stratégia mentén képzeli el az adományozást. És van egy ilyen középső réteg, aki nagyon fontos szereplője volt, ahogy említettem, és nagyon fontos szereplője az ilyen típusú szervezetek életének, mert ő az, aki egyébként akár egy-egy új munkatárs felvételében meg tudja adni azt a nagyobb összeget, amit egyébként mikroadományokból nehéz összetenni, és elfelejtettem mondani az előbb, hogy igen, éppen az imént néztem, 49 szervezetnél tart a kiállás, és nagyon különböző méretű és státuszú szervezetek vannak, akár az ökotárs, akár a TASZ, de egy adni joga, egy egészen pici szervezet is a szervezetek között van, mert mindenki érzi azt, hogy mi lehet annak a jelentősége, hogyha a civil szektorra nem gondol ez a törvénytervezet, hogy ennek bizony komoly hatása lesz és következménye. És történik mindez egyébként akkor, amikor nem csak a KKV szektor van kimerülve, hanem a civil szektor is ki van merülve, és egyébként mi magunk is a Bridge-el évek óta dolgozunk azon, hogy hogyan lehetne egy sokkal stratégikusabb, hatékonyabb adományozói kultúrája ennek az országnak, hogy vonjunk be üzleti szereplőket abba, hogy adományozzanak. Ez a törvénytervezet pedig egyáltalán nem ösztönöz az adakozásra.
1: Szeretném majd arról is kérdezni, hogy mit terveznek, milyen fellépést terveznek, de előtte még körülbelül egyébként 6 percünk van, hogyha nem is megyünk sorra azon a 11 ponton végig, amiket ugye felsoroltak így az észrevételeket illetően, illetve hát a következményeket illetően, melyek a legfontosabb momentumai ennek a bizonyos kiállásnak?
3: Ugye az nagyon fontos mondani, hogy mi nem a vagyonadó ellen álltunk ki, hanem azért, hogy egy olyan vagyonadó szülessen, ami a vagyonadóból társadalmi befektetést hoz létre, és ténylegesen a közjót szolgálja, és nem egy olyan költségvetési sort teremt belőle, amiből nem feltétlenül tudják a szereplők, hogy az hova megy, mire fordítódik. És ilyen módon az egyik legfontosabb pont az, amit az előbb elkezdtem mondani, hogy ez a jelenlegi tervezet semmilyen módon nem ösztönöz adakozásra, hiszen a közhasznú célra adott támogatás semmilyen formában nem számít a vagyonadó megállapításakor. Tehát ahogy egyébként levonható néhány helyi adó, meg az értékelés költsége megtörténik levonhatóságban, például az, hogy valaki adományoz, az nem egy levonható tétel a vagyonadó kapcsán. Pedig ha így lenne, akkor azért az komolyan segíthetné egyébként pont ezt a szektort. Ugye az, hogy ez egy kimerült szektor életébe érkezik, amit elkezdtem mondani, az nagyon sok szempontból ér össze. Mindenki túl van ezen az elmúlt időszakon, az ön által említett szervezetek is. Közben elindult egy építkezés abban, hogy lesz-e egy sokkal érettebb, sokkal tudatosabb üzleti közegünk, aki akár hosszú távon elkötelezetten társadalmi innovációkat is képes támogatni, finanszírozni. Ennek a közegnek kell arról most dönteni, hogy van-e még egyébként a likviditásában többlet, és tud-e még, marad-e bármi a civilekre. És mi most már nem csak a civilektől halljuk ezt vissza, hanem a vállalkozói közegtől is, hiszen a Bridge ugye az üzleti közeg formálásával foglalkozott az elmúlt 15 évben, az, hogy lehetne egy értékalapú, hosszú távra elkötelezett üzleti környezet ennek az országnak. Tettük ezt nagyon komoly ellenszélben.
1: Gondolom ez is megérne egy újabb beszélgetést, de még a civil szervezeteknél maradva, már csak 3 percünk van, és még nagyon-nagyon sok kérdést szeretnék önnek feltenni. Igen. Ugye a civilek arról híresek, hogy rengeteg-rengeteg állami feladatot vállalnak át. Igen. Most ugye mi lehet ezeknek az állami feladatoknak a sorsa, illetve a másik oldalon, ugye nagyon sok álcivil szervezet is volt itt az elmúlt időszakban, amelyik megkapta a maga támogatásait. Lehet-e mondjuk egy öntisztulást, hogy ők esnek el ezektől a támogatásoktól?
3: Hát nem tudok válaszolni, sokkal inkább most arra szeretnénk fókuszálni, hogy ne hagyjanak ki minket a társadalmi egyeztetés során, és az a 11 pont, amit megfogalmaztunk, ami akár arról szól, hogy hogyan rekesztik ki a jövő adományozóit ez a tervezet, hogyan nem formál tényleg társadalmi befektetést és innovációt egyébként ebben a szektorban, hogy mi is ülhessünk le ahhoz az asztalhoz, ne hagyjanak ki bennünket ebből a véglegesítésből, tehát nekünk, hogy elsődlegesen ez a fókuszunk, és azt nem tudom megmondani, hogy ez hoz-e öntisztulást. Sajnos olyan típusú tisztulást hozhat, hogy inkább lemorzsolódás, meg egyébként kényszerű megszűnés, pont akkor, amikor a kivéreztetett állapotban még az a lehetőség is elvész, amire adott esetben évek óta stabilan, biztosan számíthattak szereplők. Pont ezek az 1-3-5 milliós tételek, amik egyébként akár évvégi döntésekben hirtelen megszülettettek eddig cégek, vezetők számára, hogy az adott szervezetet támogassanak. Ezek nem fognak megmaradni, hiszen a likviditás az egy korlátos történet, van határa, ha adóra kell költeni, akkor adakozásra nem fog menni.
1: Egyébként arra vannak számok, hogy az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkező magyarok eddig mennyi pénzzel hány civil szervezetet támogattak?
3: Erre nincsen konkrét számunk, arra viszont van, hogy a világstatisztikákban nagyon-nagyon hátul állunk az adakozásban. Van egy ilyen Global Philanthropy Environment Index, ami a filantrop környezetet vizsgálja. Globálisan utolsó helyen állunk, tehát egy ilyen környezetbe is érkezik bele egy törvénytervezet, ami nem ösztönöz adakozásra, hanem választásra kényszeríti a szereplőket, és mi nagyon szeretnénk, hogyha nem választásra lenne szó, hanem társadalmi befektetés és válhatna a vagyonadó következtében, és egyébként bezzeg országá is válhatnánk, hiszen mindaz, amit elmondanak a szakértők, hogy miért nem működik országokban ez a történet, ez egyébként jó példa is lehetne arra, hogy egyébként itt a vagyonadó hasznosulása sokszoros értéket teremt azzal, ha egyébként megtámogatja azt a civil szektort, ami nagyon komoly állami feladatokat vesz át, és ilyen szempontból tehermentesíti egyébként az államot. Ha ez nem történik meg, ez mind vissza is hathat az államra, szóval sokszoros problémát okozhat az a helyzet, hogyha a civil szektor kimarad ebből a gondolkodásból és döntésből.
1: Csak két mondatnyi válaszra van időn, kivel egyeztetnének?
3: Hát természetesen a pénzügyminisztériummal elsődlegesen, hiszen hozzájuk kapcsolódik a tervezet létrehozása, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogy az általunk beadott véleményt komolyan vennék, és oda hívnának bennünket a tárgyalóasztalhoz. Abszolút készek vagyunk együttműködni, hogy ez ténylegesen jól hasznosuljon a közjó érdekében.
1: Legyen így, Pistul Veronika, köszönöm szépen a beszélgetést! Ez volt a nap témája, a szerkesztő Farkas György, a gyártásvezető Pillinger Marianna és a hangtechnikus Hajósi Bence nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Nap témájával holnap ugyanígy az esti krónika után 18 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk, Tatár Tímeát hallották.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Nem félünk attól, amitől kellene, és félünk attól, amitől meg nem kéne. Vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat, gyulladáscsökkentőket a legtöbben minden gond nélkül dobunk be a kosarunkba, mivel ha nem kell recept, hát biztosan nem is árt. De egészen biztos ez, és az az ember, aki nem hajlandó bevenni a koleszterin csökkentőt, mert tart a mellékhatásoktól, mekkora szív- és érrendszeri kockázatot vállal ezzel a döntésével? Vannak, akik a szteroidos kenőcsöt nem vállalják be, de közben valamilyen hormontartalmú szert vagy nyugtatót természetesen elfogadnak. A gyógyszereket persze azért fejlesztik, hogy hasznosak legyenek, és sokat is köszönhetünk nekik, de csak akkor működnek jól, ha megfelelően alkalmazzuk őket. És persze nem árt, ha mi magunk is tudatosak vagyunk. Egy elrettentő példa a gyógyszerekről, Amerika, ahol évi 500 halálesetért a paracetamol tartalmú szerek túladagolása felel, és ennek több mint a fele véletlen baleset. Szerencsére itt Magyarországon nem tartunk itt. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Ma tehát a gyógyszerekről beszélgetünk. Itt van a stúdióban dr. Gecsek Kinga, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézetének munkatársa, a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság Ifjúsági Bizottságának elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: És mielőtt kérdeznék, telefonon kapcsoljuk Csupor Dezsőt, a Szegedi Egyetem professzorát, aki azt a meglepő kijelentést tette, hogy nem is vagyunk mi magyarok annyira tudatlanok a gyógyszerszedést illetően. Mi magyarok milyen gyógyszerfogyasztók vagyunk, mennyire vagyunk tájékozottak, mennyire nézünk utána?
3: Olyan felmérést, amiben nemzetközi összehasonlításba helyeznének minket valahová, ilyet nem tudok mondani, de szerintem valahol a közepetáján vagyunk, vannak nálunk sokkal kevésbé tudatos gyógyszerhasználók. Ez például abból lehet felmérni, hogy mennyire gyakran fordulnak elő gyógyszerek túladagolásából adódó mérgezések. Ilyen szempontból például az USA az egy nagyon negatív példaként szokott említve lenni, hiszen ott nagyon gyakori a gyógyszer túladagolásból adódó probléma. Nálunk ehhez képest jó a helyzet, de azért vannak olyan országok, ahol nálunk is tudatosabban használják a gyógyszereket.
1: Házi orvosoktól hallottam azt, hogy folyton bosszankodnak azon, amikor valaki jön, hogy azt a sárgát, amit a múltkor feltetszett írni. Na most ez azért nem a tudatos gyógyszerhasználat szerintem.
3: Ez nem a tudatos, hogy gyógyszer azt nem ad, de ebben az is benne van, hogy némelyik beteg olyan sok gyógyszert szed egyszerre, hogy lehetetlen neki észben tartani, hogy mi micsoda, ezek ugye fura nevekkel rendelkeznek. Én ezt nem csodálom, hogy a beteg nem mindig tudja, hogy mit mire szed. Főleg, hogy néha előfordul, hogy akár éveken, évtizedeken át is szed egy gyógyszert, és már nem emlékszik, hogy azt miért írták föl. Egyébként ez egy probléma, mert nagyon sok beteg úgymond rajta marad olyan gyógyszereken, amire neki igazán már nincs szüksége, és lehet, hogy kialakul egy mellékhatás emiatt, utána egy újabb gyógyszert meg arra fog kapni, hogy azt a már kialakult mellékhatást enyhítsék. Ezt a jelenséget ezt leírták.
1: Vannak még a gyógyszerreklámok, amikből tájékozódunk, akár akarjuk, akár nem. Ugye vényköteles gyógyszereket értelemszerűen nem lehet reklámozni, de a nem vényköteleseket, azokat igen, ezeket általában ártalmatlanabbnak tekintjük. Mi marad ki a gyógyszer reklámból?
3: A reklámok mindig túloznak. A gyógyszereknél azért ezt próbálták egy kicsit szigorúbban szabályozni, mint hogy általában, hiszen mégiscsak veszélyes áruról van szó, de azért amikor azt látjuk a reklámban, hogy bevesz valaki egy kapszulát, és azonnal elmúlik a fejfájása, ez egyfajta túlzás. Ha valaki ezt gondolja, hogy ez fog történni, csalódni fog. Elhangzik, hogy a mellékhatásokról kérdezze meg az orvos gyógyszerészt, de hát ez nem helyettesíti azt, hogy legalább a legfontosabb mellékhatásokkal a beteg tisztában legyen.
1: Említette Amerikát, mint a, hogy is mondjam, nem túl jó példát erre. Ugye ott van a paracetamol, erről szintén az Öntollából lehetett olvasni egy cikket. Egyáltalán nem veszélytelen, még a veszélytelen szer sem. Mondjuk el ezt a példát, ugye itt 500 halálesetről van szó, aminek közvetlen okozója volt ez a szer.
3: Minden évre jellemző az USA-ban, hogy több tízezer mérgezés alakul ki, és több száz beteg hal meg paracetamol mérgezés következtében. Egy olyan hatóanyagról van szó, ami vény nélkül kapható ott is, meg egyébként Magyarországon is, csak ott olyan mennyiségben használják, ami gyakran májkárosodást okoz. Nálunk szerencsére ez így nem terjedt el ilyen széles körben, tehát nálunk a mérgezéses esetek száma az, ami százas nagyságrendű. És sokan úgy vannak vele, hogy át ezt reklámozzák a tévébe, akkor ez biztos ilyen ártalmatlan. Meg ami még gyakran előfordul, hogy különböző gyári nevű készítményeket kezdenek el szedni. Az egyiket mondjuk, mit tudom én, a lázra, a másikat a torokfájásra, a harmadikat meg a valamilyen egyéb fájdalomra, más néven, de mindegyik ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza. Néha a paracetamol túladagolás is ebből adódik.
1: Van a tájékozódásnak meg a tájékoztatásnak egy másik módja is, ugye ez a közösségi média. Például ott van a nagy koleszterin átverésről szóló információs cikk. Nagyon sok ilyen van, de hogy odáig eljutni, hogy mondjuk egy orvos által felírt koleszterin csökkentő vagy diabétesz gyógyszer hatásosságát megkérdőjelezzük, hát itt nyilván van felelőssége sokaknak.
3: Főleg nagy felelőssége van annak, akinek ez a szakmája. Tehát, hogyha egy ilyen álhírt egy mondjuk egy orvos vagy egy gyógyszerész terjeszt, ebben az esetben sajnos ez egy gyógyszerész, akkor az ő felelőssége sokkal fokozottabb, mint hogyha valaki tudatlanságból terjeszt oktalanságot. Mert az, hogyha egy bizonyítottan hatásos gyógyszerről lebeszélünk egy beteget, az a gyakorlatilag az ő életkilátásait befolyásoljuk. Az, hogy a túlságosan magas koleszterin szint, ez veszélyes, ez annyira alaposan bebizonyított dolog, hogy ez ma már tudományos körökben nem vita tárgya. Az, hogyha valaki erre kap egy gyógyszert, és erről lebeszélik, az hosszú távon aznak az esélyét fogja növelni, hogy érelmeszesedés kialakul, érelzáródás alakul ki, mindenféle szívérrendszeri betegség gyakrabban fordul elő.
1: Egyébként Magyarországon mennyire látható, vagy van erre bármiféle kimutatás, hogy a gyógyszer mellékhatások azok mennyire jelentkeznek? Mert itt mondta, hogy van, aki ugye többféle tablettát beszed, senki nem olvassa végig rendesen a tájékoztatót.
3: De ennek két szintje van. Az egyik az, hogy minden gyógyszerrel kapcsolatban folyamatosan gyűjtik az adatokat, ezt a hatóságok meg a maguk a gyógyszercégek gyűjtik. Ennek az a célja, hogy ha egy gyógyszerről valamilyen korábban nem ismert mellékhatás derül ki, akkor arról a hatóság tudjon. A másik pedig az, ami a beteg szintjén mondjuk egy gyógyszertárban vagy egy orvosi rendelőben kiderül. Ez pedig azért fontos, mert ott helyben a terápián lehet módosítani. Egy adott gyógyszercsoporton belül, mondjuk koleszterin szintcsökkentőkön belül is vannak különböző szerek. Hogyha valakinek panasza van, mondjuk izomfájdalma van, akkor válthatnak egy másik szerre. De ezt a szakember tudja megtenni, és ennek az alapfeltétele, hogy a beteg meg a szakember között legyen egy ilyen beszélő viszony, ahol ez is szóba kerül.
1: Köszönjük szépen, az előző percekben Csupor Dezsőt, a Szegedi Egyetem professzorát hallhatták. SMS számunk 0630 9666, és a Viberen a Kossuth Rádiót keressék. Hallgatunk már írt is torokfertőtlenítőt, mindenmentes lemosókat, fájdalomcsillapítókat, ilyeneket és táplálék kiegészítőt is veszünk nagy tételben vény nélkül. Hát igen, nagyjából ez most a beszélgetésünk kiinduló pontja, mert hogy a stúdióban itt van dr. Gecse Kinga, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézetének munkatársa, ön gyógyszerészként is dolgozik patikában. Hát akkor reagáljon kérem erre az üzenetre, hogy tényleg ilyenek vagyunk, hogy így mindent megveszünk, ami vény nélkül kapható?
0: Igen, tehát van szerencsém testközelből is megtapasztalni a betegek igényeit. Pláne most elindult ugye a hideg időszak.
1: Őszi időszak, nátha.
0: Igen, pontosan, és vannak azok hát igazából őket vásárlóknak is hívjuk, természetesen nem csak betegek térnek be a patikába, akik szeretnének egy kicsit felkészülni erre az időszakra, amit tudatosan tesznek, és örülünk is neki, de ennek kell egy keretet és mértéket adni. Vannak azok, akik szeretnek mindennel is betárazni, és igen, nagyon nagy gyógyszerkincs van a gyógyszertárban, amit megvásárolhatunk, de ezt inkább tudatosan kellene tennünk szerintem.
1: Mit tud tenni ön gyógyszerészként, ha én bemegyek és 4 dobozzal veszek le egy olyan fájdalomcsökkentő vagy fájdalomcsillapítóból, ami hát nem lenne jó mondjuk túladagolni? Tehát hogy tudja ezt emberileg megoldani, ezt a helyzetet? Vagy szakemberként is?
0: Igen, igen. Ugye gyógyszerészként számunkra a gyógyszer az nem csak a dobozból áll, hanem a hozzátartozó információból is, és ezért igyekszünk, amikor egy gyógyszer megvásárlásra kerül, ezt az információt átadni. A legszükségesebb és legfontosabbakat. Általában azt, hogy mennyit és milyen időközönként, mennyi ideig szabad szedni ezekből a készítményekből. Hogyha egy 4 doboznyit látok magam előtt, azért meg szoktam kérdezni a betegektől, hogy pontosan kinek is viszik, remélve azt, hogy nem egy maga szeretné ezt mind beszedni.
1: Egy kicsit ezt mondtam, hogy mielőtt elkezdődött az adás akkor is, hogy olyan, mintha egy kettőség lenne bennünk, egyszerre elkezdtük volna az utóbbi időben kicsit kritizálni a szakembereket, hogy hát nem, hát én nekem a szteroid az nem jó, meg ennek ilyen mellékhatása van. Másfelől pedig, mintha mindenben biztosak lennénk, hogy édesanyámnak is bevált, akkor nyugodtan szedhetem. Tehát ez érződik a gyógyszerfogyasztáson is?
0: Természetesen, és ez a közösségi média térhódításával egyre erőteljesebb is. Leginkább a COVID időszakban vettük észre azt, hogy a betegek egyre tudatosabbak szeretnének lenni, és ez egy jó dolog, tehát örülünk neki, hogyha olvasnak a betegségükről, próbálják megérteni azt, hogy miért ezeket a készítményeket kéne nekik szedni. Ugyanakkor ténylegesen ott van még mindig az, hogy a szomszédnéni bevált készítmény majd nekem is jó lesz, vagy anya is ezt adta, és ez működni fog.
1: Egyik hallgatónk kérdezi, na hát ez elég speciális dolog, nem is tudom, tudunk erre mit mondani, a kezén barna foltok jelentek meg, lehet, hogy ez a korral, vagy ugye van egy ilyen típusú is, szelén tablettát szedhet-e erre?
0: Hát erre egyértelműen azt kell mondanunk, hogy igen, látatlan van azért, így nem szeretnénk diagnosztizálni, és gyógyszerészként nem is tisztünk diagnosztizálni. Az ilyen bőrrelváltozásokat minden esetben célszerű. Először például a házi orvosnak megmutatni, és utána, ha a házi orvos úgy dönt, hogy ez bőrgyógyász kompetencia, akkor tovább irányítja a beteget. Természetesen az öregségi sokszor ugye májfoltoknak is hívjuk
1: ezt a szót kerestem, a
0: ezek a barna foltok, ezek előjönnek, ugye pigmentáltá válik a bőrünk. A szelén amúgy egyre gyakrabban előkerül idősebbek körében.
1: Nyilván ez is valami információ, ami terjed, hogy persze, akkor ez jó rá és jó rá? Vagy jó valamire?
0: Igazából az immunrendszert, illetve az öregedést próbálja egy picit, tehát az immunrendszer támogatja öregedést, egy picit próbálja visszaszorítani, tehát nagyon sok rétű használata van, de
1: nem, egyeztessük ezt,
0: igen,
1: azért.
0: Ezt azért nem mondanám, hogy ez megoldja a problémát.
1: A vény nélkül kapható gyógyszereknek ezt fontos elmondani, mert említette azt a bizonyos tájékoztatót, ami benne van a dobozban, meg azt, hogy ez fontos, hogy milyen információk vannak, tehát ezeknek is lehet mellékhatása.
0: Minden készítménynek lehet mellékhatása,
1: tehát ezt érdemes tudatosítani, hogy el kell olvasni, vagy meg kell kérdezni.
0: Természetesen van az a típusú beteg, akit megnyugtat a beteg tájékoztató elolvasása, szereti tudni, hogy mit is fog ő most beszedni, és van az a fajta beteg, akit inkább megriaszt és elriaszt, és ezzel is tisztában kell lennünk. A beteg tájékoztató elég hosszú, és évről évre még hosszabb dokumentációt fog tartalmazni, hiszen, ahogy professzor úr is említette, egyre többet tudunk ezekről a gyógyszerekről, úgyhogy én mindig javasolnám inkább a szakemberrel való konzultációt, tehát a gyógyszerész is ott van a patikában, nyugodtan kérdezhetünk tőle, és ő vélhetően a leglényegesebb információkat fogja elmondani, de bármilyen kérdésünkre szívesen válaszol.
1: Ugye, amikor megszületik egy gyógyszer, az nyilván egy hosszú gyógyszerkísérleti folyamat eredménye. Ezeket a gyógyszerkísérleteket nagy többségben hímállatokon és férfiakon végzik, nőkön nem nagyon. Ez vajon miért van?
0: Igen, maga a gyógyszer fejlesztése és utána a forgalomba hozatala egy nagyon-nagyon hosszú időszak, több mint 20 évet szokott általában igénybe venni, van, amikor akár többet is. Klasszikusan, történelmileg inkább ugye a férfiakon, illetve hím patkányokon vagy egyéb állatokon történtek a tesztelések. Hát pont abból adódóan, hogy a női hormonális ciklus elég macerás, és picit érzékenyebben kontrollálható körülmények vannak a laboratóriumban.
1: Tehát még egy hónapon belül is nehéz lenne megmondani pontosan, mit,
0: igen,
1: mikor
0: szedjen. Igen, ezt azért nagy mértékben befolyásolja. De az, hogy ez így történik, most már azért megváltozott, egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy nőstény állatokon is történjenek tesztelések, illetve hogy a hölgyeket is bevonják a gyógyszer tesztelések folyamatába. Ez persze érthető okokból fogamzóképes hölgyek esetén nagy óvatossággal történik.
1: Jó, hogy említette a női ciklust, mert hogy külön említenünk kell a várandósokat, meg a gyerekeket, akik ugye egy-egy külön csoport gyógyszerszedés szempontjából. A várandósokat nézve, én emlékszem, amikor én voltam terhes, és többenten tapasztaltam, hogy hát gyakorlatilag jobb, ha semmit se szedek. Tehát ugye ez mennyire van ez így, kérdezem én ezt.
0: Még minden állapotban itt is terhesség során egyértelműen mérlegelnünk kell. Tehát mi az, ami veszélyt jelenthet az anyára, illetve a magzatra nézve. Van az az állapot, amikor inkább az úgynevezett nem farmakológiai, nem gyógyszeres megközelítések kerülnek előtérbe, akár például egy fájdalomcsillapítás esetén, amikor még lehetséges, akkor ne a gyógyszerhez nyúljunk először, de amikor például egy magas lázról van szó, nagyon erőteljes fájdalomról, akkor igen, szükséges a megfelelő és a legkevésbé ártalmas készítménynek a használata.
1: ugyanez vonatkozik a gyerekekre, és most itt azt hiszem, hogy úgy fogalmaz a legtöbb gyógyszer használati útmutató, most már rég volt a kezemben ilyen, hogy 6 év alatti gyerekek. Ugye talán ők azok, akik leginkább, hogy mondjam, leszabályozott réteg, hogy ne.
0: Ennek is vannak rétege, és attól függ, hogy melyik gyógyszercsoportról beszélünk. Igen, általában például 12 év felett már kvázi felnőttnek szoktuk tekinteni a gyermekeket, és 6 év alatt pedig fokozatos óvatossággal alkalmazunk készítményeket. Ugye a gyermekek nem kicsi emberek, tehát nem valós az a gondolat, hogy igazából kisebb adagban adhatunk nekik bármit is, az ő szervezetük teljesen máshogy működik, és érthető etikai okokból kifolyólag limitáltak az eredmények azzal kapcsolatban, hogy a gyermekeknél mi hogyan működik.
1: Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, és SMS számunk 0639666 Viberen Kossuth Rádió, és köszönöm a kérdéseket, mindjárt visszatérünk rájuk, de ha már itt emlegettük a fájdalomcsillapítást, akkor sajnos pont akkor nem szabad túl sok fájdalomcsillapítót szedni, amikor a legnagyobb szükség lenne rá, az időskorra gondolok. Pedig 65 év fölött már az emberek úgy nagyjából 40%-a valamilyen mozgásszervi fájdalommal küzd. Veres Ágnes összeállítása éppen erről szól.
2: 89 éves öregasszony vagyok, viszonylag ép és egészséges, és egyik nap, természetesen hétvégén, mikor lassan nem lehet orvost keríteni, éreztem, hogy kicsit fáj az egyik lábam. Reggel nem tudtam már ráállni, és mivel 30 vagy 35 évvel ezelőtt volt egy ideggyulladásom, azt azonosítottam be, hogy nyilván ez csak az lehet, és végül kedden be tudtam menni orvoshoz, ő is megállapította, akkor felírt egy csomó fájdalomcsillapítót, és mondta, hogy ezek közül igazság szerint öregkorba nem lehet szedni. Én kiváltottam az egyiket, amit hajdanán emlékeztem a nevére, hogy használtak az én ideggyulladásomra, mivel hogy ő ugye egy héten egyszer rendel ott, és nekem rettenetesen fájt, akkor egy másik orvoshoz kerültem. Nagyon kedves volt, csak az enyhe gyógyszert javasolt, hogy azt szedjem, és az MR-t csináltassam meg.
4: Tehát akkor az a gyógyszer, ami 30 éve használt, az most végül is nem sokat ért, a másik orvos viszont egy még enyhébb gyógyszert adott csak.
2: Igen.
5: Dr. Ferenc Mária gerincgyógyász, reumatológus, fizioterápiás és mozgásszervi rehabilitációs főorvos. Nem egyszerű az idős betegek gyógyítása, hiszen általában rengeteg betegségük van, ők már nem szedhetnek bármilyen fájdalomcsillapítót. De mi az, amit már 80 fölött nem ajánlott, és miért?
6: Valóban 65 év fölött azért nem csak 85 év a határ, tehát 65 év felett már problémát jelent és kihívást az orvos számára a fájdalomcsillapító beállítása. És az idős betegeknek 50%-a fájdalommal ér, azt is tudni kell. Nagyon sok betegségük van már ettől a kortól többnyire. A társbetegségek közül a legfontosabb és ami leggyakrabban előfordul a diabétesz, kardiovaszkuláris megbetegség, betegedés, pulmonális betegségek, a mentális problémák, valamint a daganatos megbetegedések és a veseelégtelenség. Ez már önmagában egy jelentős probléma. Most a gyógyszereléssel, hogy hogyan kell bánnunk. A legfontosabb is itt mindig egyébként is, de az idős betegnél, hogy az egyénre szabott legyen. Kell törekedni arra, és ez a jelszó szinte, hogy a gyógyszeres kezelésben arra fókuszáljunk, hogy minél kisebb legyen az adag. Olyan gyógyszereket kell kiválasztani természetesen attól függ, hogy milyen típusú a fájdalma, ami fix kombináció. Ami azt jelenti, hogy egy készítményben több hatásmechanizmusú fájdalomcsillapító van, és ezek szinergizmusba hatnak. Tehát ilyen például a paracetamol és a tramadol kontramál kombinációja.
5: Tehát erősítik egymás hatását.
6: Igen, igen, igen, mert ugye a célunk az, hogy minél jobb effekt térjünk el minél kisebb kockázattal.
5: Én úgy tudom, hogy bizonyos gyógyszereket, amelyek egyébként nagyon népszerűek és vény nélkül is kaphatóak, már nem nagyon szedhetnek idős emberek.
6: Erre akartam pont kiukadni, hogy mik azok a kockázatos gyógyszerek. Ja, a non-szteroid készítmények az egy nagyon jó fájdalomcsillapító gyulladás csökkentő csoport, de az akut fájdalomba. Viszont ezeknek a készítményeknek sajnos tudni kell, hogy gastrointestinális, tehát gyomor, bélrendszeri mellékhatásuk előfordulhat, kardiovaszkuláris mellékhatás és a vese érintettség is. Különösen az idősek nagyon fogékonyak ezekre a mellékhatásokra, de a nem szteroid készítményeknek 90%-át 65 év felettiek váltják ki, és ebben még nincs benne a vény nélküli gyógyszerelés.
4: Egyáltalán ne szedjék lehetőleg az idős emberek, vagy csak akut fájdalomnál szedjék, tehát ne állandó jelleggel krónikus fájdalom esetén?
6: Hát krónikus fájdalom esetén semmiképpen ne szedjék állandóan a nem szteroid készítményeket. Vannak szituációk, fájdalmas esetek akut, amikor rövid ideig arra kényszerülünk, hogy non-szteroidot adjunk a betegnek, de akkor minél előbb igyekszünk azt elvonni, és ugye természetesen az is igaz, hogyha például a vese funkciója bizonyos határérték alatt van, akkor még kontraindikált is adni, még akut esetben is a non-szteroidokat. Azt is tudni kell, hogy az idős betegeknél, miután ugye a szervek öregednek, a szerveknek a funkcionális kapacitása csökken, így bizonyos gyógyszerek, tehát a fájdalomcsillapítóknak is a felszívódása lassúbb lesz, vagy a májon keresztüli lebomlása, vagy a vesén keresztüli kiválasztódása lassúbb lesz. Tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni szintén, amikor egy fájdalomcsillapítót felírunk.
2: Tulajdonképpen valahogy ez szörnyű, hogy az öregeknek nem tudnak olyan erős fájdalomcsillapítót adni, ami használ, csak rizikósan használ, de mindenki szerintem elfogadja, mert már megőrül a 24 órás fájdalomba.
1: A szerkesztő Veres Ágnes összeállítását hallották, 0639666, ez az SMS számunk, és Viberen is megtalálnak bennünket. Dr. Gecsek Ingával itt a stúdióban folytatjuk a beszélgetést, és az előbb szóba került, hogy az idősek azért nyilván is értelmszerű, hogy sok gyógyszert kell, hogy szedjenek egy idejűleg. Mit lát, hogy tudnak-e figyelni az orvosok a gyógyszer kölcsönhatásukra? Azért is kérdezem ezt, hogy ez a gyógyszerész feladata-e, mert érkezett egy pár ezzel kapcsolatos kérdés.
0: Igen, tehát ez a gyógyszerészi gondozásnak a része például, hogy a többszörös gyógyszerellátást ezt mi ellenőrizzük, ezt úgy hívjuk, hogy polifarmácia, amikor egy beteg 5 gyógyszernél többet szed, ez ugye elég gyakori időskorban, amikor az alapkrónikus betegségekre szedett gyógyszereket együtt kell alkalmazni. Ott kell nagyon figyelni egy gyógyszerésznek például, amikor különböző orvosoknál járnak ezek a betegek. És természetesen most már ugye az EST-ben megtalálhatók a szedett gyógyszereknek a listája, de esetleg a kommunikációban véletlenül hiba történik, fent marad például ugye a felhőben a korábban szedett gyógyszerre a recept.
1: Tehát ezeket majd a gyógyszerész figyeli.
0: Ez természetesen a gyógyszerész itt segíti.
1: Érkezett egy kérdés, itt most a derékfájáshoz kapcsolódik a hallgatónál, kataflám és vagy paracetamol, ezt a kettőt lehet-e együtt például?
0: Súlyosabb esetben ugye a fájdalomcsillapítókat lehet kombinálni, és ennél oda kell figyelni, hogy mit ez az előbb el is hangzott, hogy picit különböző hatásmódúakat. Paracetamol pontosan egy olyan fájdalomcsillapító, amit gyakran kombinálnak másik, szintén nem szteroid gyulladás csökkentővel, mint például ibuprofennel, vagy esetlegesen a diklofenákkal, amit ugye a kérdező is említett. Ezek már a súlyosabb fájdalmaknál jönnek.
1: Tehát a súlyosabb fázisban ez bizonyos ideig akár magyarázható.
0: Igen, de ahogy elhangzott, ez rövid ideig. És ugye orvossal konzultálva jobb.
1: Másik hallgatói kérdés SMS-ben érkezett, algopirin, fehér vérsejtem 2,4 lett, az orvos írta föl, az algopirint írja ő. Hát a 2,4...
0: Ez alacsony.
1: Hát ez rettenetesen alacsony.
0: Igen, ez amit most említ, ez szerencsére ritka, de mellékhatása az algopirinnek.
1: Tehát ez például a gyógyszer mellékhatás.
0: Ez például, igen. Ezt tudtuk is, és egy darabig pont emiatt nagyon óvatossággal voltunk Magyarországon az algopirinnel kapcsolatban, mert a fehér vérsejt számot tudja módosítani, de ez viszonylag ritka mellékhatás. Ha előfordul, akkor ezt a hatóanyagot, ezt kerülni kell.
1: Még szerencsé, hogy észrevették, hogy hát volt labor, hogy ezt észrevegyék. Holyat ír fel az orvos? Na, ez egy nagyon érdekes kérdés, ami szembe megy a tájékoztatón olvashatókkal. Például életkorra vonatkozó határok, akkor kinek higgyek? 13 évesemnek, gondolom gyermekének rendszeresen írnak fel idősebbnek való gyógyszert.
0: Itt attól is függ, hogy pontosan milyen gyógyszerről van szó. Ugye nem az történik a szervezetben, hogy amint betölti a 14 évet a gyermek, akkor másnap már teljesen más szervezettel állunk szemben. Ugye ez egy folyamat, itt az is kérdéses, hogy ugye például a testsúly, vagy ugye az érettsége a szervezetének, ebben az esetben nem ritka, hogy felnőtt adagokat használnak.
7: Tehát nem feltétlenül kell megijedni, és higgyünk az orvosnak.
0: Igen, ez az orvosnak a kompetenciája eldönteni, hogy pontosan melyik készítményt milyen adagban szükséges az adott problémára használni.
7: És hogyha úgy ítéli meg, a probléma azt igényli meg, akkor túl lehet lépni azon, hogy mit ír le alapból a gyógyszer kis tájékoztatója.
0: Igen, de erre azért az orvossal való konzultáció során esetleg ki lehetne térni.
7: És az én egyik kedvenc kérdésem, hogy a lejárt fájdalomcsillapító használata az mennyire okoz gondot. Most lépjünk ki abból, hogy a patikában értelemszerűen nincs lejárt gyógyszer, és oda-vissza lehet vinni, ami vagy így volt eddig, régebben a lejárt gyógyszert, és ne tároljunk otthon ilyet, de ha valaki, fogalmazza ki szépen, véletlenül mégis lejárt gyógyszert szed be, mondjuk fájdalomcsillapított, mi ezzel a helyzet gyógyszerészileg?
0: Igen, valóban nagyon helyesen elhangzott, hogy a mai napig a lejárt gyógyszereket vissza lehet vinni a gyógyszertárba, és örülünk is, hogyha visszakerülnek, és nem a kommunális hulladékban végzik. Ez megint csak ugyanaz a helyzet, hogy egy gyógyszer lejárata nem azt jelenti, hogy a másnap már egyáltalán ne is vegyük be, mert hogy összedől a világ. Természetesen vannak azok a hatóanyagok, amik például a hatása csökken idővel, tehát a lejárat után várható, hogy csökken a hatás, vagy rosszabb esetben ugye akár mellékhatások felerősödnek, mert elkezd bomlani a készítmény, de ez nem a következő napokban vagy hetekben fog megtörténni, hanem igen hosszú távon. Attól is függ, hogy hogyan voltak ezek a gyógyszerek tárolva, tehát a megfelelő körülmények között tárolva, azért erre rá van számolva egy kis idő.
7: Nagyon köszönjük a kérdéseket, és amiről eddig nem beszéltünk, de egy icipici időt szánnunk erre, az, hogy függőséget is okozhatnak bizonyos szerek, és itt gondolok például arra, hogy létezik ilyen, hogy orrcsepp függőség, létezik ilyen, hogy valaki nyugtatóra rászokik.
0: Pontosan, és ezt lapinak
7: ezek is tulajdonképpen mellékhatások?
0: Ezek a mellékhatásaikból adódnak, vagy éppen részben a hatásukból adódik. Az Osprey és orrcsepp függőség elég nagy mértékeket ölt, akár Magyarországon is, és erre megint csak patikában azért igyekszünk odafigyelni.
7: Tehát, hogy nem engedik, vagy nem megpróbáljuk figyelmeztetni, ne vigyen egyszerre három adag orrcseppet.
0: Persze, és az, hogy ezeket az orrcseppeket egy hétig szabad használni. Ez az információ, reméljük, hogy elhangzik.
7: Hát nyilván önök ezt nem tudják ellenőrizni, de legalább szólni persze tudnak, hogy
0: igen.
7: A helyzet a nyugtatókkal? Az érezhető, hogy sokat fogyasztunk? Már így lakosságilag.
0: Lakosságilag én, amit a gyógyszertárban tapasztalok, igen, de vannak azok a kórképek, ahol szükséges is ennek a készítménynek a használata. Itt megint az orvos, beteg és gyógyszerész háromszög, ami ezt próbálja felügyelni, hogy ne legyenek ezek a gyógyszerek túlfogyasztva, és a megfelelő ideig legyenek használva.
7: Altatók? Ettől nagyon sokan félnek, hogy majd rászoknak.
0: Vannak azok a készítmények, amik képesek függőséget kialakítani, de ha a megfelelő kicsi dózisban használják, és csak akkor, amikor szükséges, akkor nem fog ilyen veszély előfordulni, és persze vannak olyanok, amik pedig nem alakítanak ki függőséget. Fontos az, hogy jól aludjunk, mert hogyha nem történik meg a megfelelő alvás, akkor annak egészségügyi következményei is vannak.
7: És még egy dolog, ezt már tényleg csak nagyon röviden, mennyire lehet javítani a gyógyszerész és a páciens kommunikációján? Mert hogy nagyon gyakori az, hogy hát hogy is mondjam, nem ismerjük el, nyilván nem egy orvos egy gyógyszerész, de a gyógyszerészeti képzés épp oly komoly, és komolyan vehetjük, amit a gyógyszerész nekünk mondjuk javasol.
0: Igen, itt fontos a bizalom a gyógyszerész felé, és próbáljuk ezt a légkört megteremteni a gyógyszertárban. Tehát a több gyógyszertárban van úgynevezett gondozási helység, és nyugodtan el tudunk vonulni a gyógyszerészsel egy konzultációra, hogyha vannak kérdéseink, átnézhetjük együtt a gyógyszereinket vele, segít azt, hogy idősebb betegeknek akár a gyógyszerek osztásában is szívesen segítünk, úgyhogy nyugodtan kérdezzünk, és ismerjük meg a gyógyszerészünket.
7: Azt javaslom hallgatónknak is, mert konkrét gyógyszerneveket említett, ezt én nem sorolhatom fel a műsorban, úgyhogy ezt kérdezze meg gyógyszerészétől, ott ez a gondozási helység, be lehet menni, ezek szerint ez nekem is új volt. Lassan véget ér a mai műsor, holnap is lesz Dr. Kossuth. Ha szeretnénk babát, de nem jön össze, a ma már PMOS-ként, korábban PCOS-ként, politisztás ovárium szindrómaként ismert hormonális betegség lesz a holnapi témánk. Kérdezhetnek Cébei Lénárt András nőgyógyásztól 0630 9666. A Dr. Kossuth mára búcsúzik, én a hangmérnök Lajer Rita és a szerkesztő Veres Ágnes nevében is megköszönöm figyelmüket, további szép napot, vigyázzanak az egészségükre, Bicsák Esztert hallották.
8: Délutáni műsorunk ismétlését hallották. Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel, jó estét kívánok, a híreket Jávor Miklós szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Magyarországra látogat Emmanuel Macron francia elnök, közölte a kormányfő. Pontosabbak voltak a balatoni vonatok, közölte a közlekedési miniszter. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját már egy szabad, demokratikus légkörben ünnepelheti az ország. A kormányfő beszámolt arról is, a mostani módosításokkal szigorodott a gyermekvédelmi törvény. Hatékonyabbá vált például az online zaklatások elleni fellépés. De a Szociális és Családügyi Minisztérium már dolgozik egy korszerűbb és komplexebb csomag kidolgozásán is. Ukrajna 2 napja nem támadja az orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő emlékeztetett arra, hogy Oroszország eközben 2 nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Oroszország folytatja a tárgyalásokat egy esetleges energetikai fegyverszünetről, de új fellemény nem történt. Mintegy 1600 új névvel bővült az Oroszország elleni szankciós lista, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita az EU-s külügyminiszterek luxemburgi ülése után beszámolt arról is, hogy döntöttek egy libanoni misszió felállításáról, amely katonák és rendfenntartók képzésével segíti majd a közel-keleti térség biztonságát. A tárcavezető emlékeztetett, januártól Litvánia veszi át az EU soros elnökségét, a balti ország a bővítési politika fokozását, a versenyképesség növelését és az orosz dezinformáció elleni küzdelmet nevezte a legfontosabb feladatoknak, ezeket a célokat pedig Magyarország is támogatja. Idehaza letartóztatásban maradt Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-jei döntését. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. Több utassal, kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adatalapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Csak nem 5%-kal nőtt az utazások száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult. A miniszter azt ígérte, hogy a tapasztalatokat felhasználják a jövő évi költségvetés tervezésekor is. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, csak északon és nyugaton fordulhat elő, gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 0-6, napközben 13 és 19 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel 1 óra múlva jelentkezünk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Az aszfalt utat nyit az embernek, de akadályt állíthat az élővilág elé. Az útépítéseknek a természet is megfizetheti az árát. Beépítés vagy természetvédelem? A tihanyi kenderföldek sorsáról és a Balaton jövőjéről tanácskoztak. Kiszáradó patakok, veszélybe kerülő élővilág a Mátrában. A vízhiány megfékezéséért fogtak össze a térség települései. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs.

0: járunk elől, mondjuk az Európai Unióban?
1: Túl jó példával. Tehát Magyarországon 2004-es uniós csatlakozás környékén az volt a helyzet, hogy a közúthálózatunk elmaradt valamelyest az Európai Uniós átlagtól, a vasúthálózatunk pedig meghaladta ezt az átlagot, és hát sajnos az akkori döntés értelmében ezeket az átlagokat szerették volna kiegyenlíteni, úgyhogy a vasúti hálózatunk az egy teljes sorvadáson, sőt egy elhanyagolt, lepusztult állapot az, amit most látunk. A közúthálózatot pedig a szélsőségekig, a végletekig fejlesztettük. Ez azt jelenti, hogy az én gyermekkoromban, tehát a 80-as években 200-300 kilométernyi autópályával rendelkezett Magyarország. Most a 2000 kilométeres autópálya hossz az, ami statisztikailag mondhatunk, és ez még tovább fog menni 2500-ra kilométerre, hogyha a terveket követjük. Általában is a nyomvonalas létesítmények, az utak hossza, az folyamatosan nőtt Magyarországon, ami a tájfeldarabolódásnak a legfontosabb kiváltó oka.
0: Vasúti közlekedés és az autópálya használat például, vagy az autóút használat más hatást gyakorol a természetre? Több vonatsínt, vonatutat építenek, az jobb, mint hogyha autópályát építenének?
1: Sokkal jobb egy ilyen kötött pályás nyomvonal telepítése. Energetikailag a fenntartását, az anyag használatát tekintve, a zajhatást, minden tekintetben sokkal fenntarthatóbb egy kötött pályás közlekedési módnak az elterjesztése. Nem beszélve arról, hogy Magyarországnak volt egy olyan vágyott célja, persze azért nem osztja minden szakmai közösség, hogy Közép-Európában egy logisztikai elosztó központ legyünk, a Kárpát-medence jó elhelyezkedése és a mi jó elhelyezkedésünkből adódóan, ami egy követhetetlenül felduzzadt kamionforgalommal jár. És ezt mindenki láthatja, aki az M1-es vagy az M7-es autópályán valaha is közlekedett, hogy milyen iszonyatos áruforgalom az, ami lebonyolódik az országunkon keresztül. Most ezeket célszerűen, meg racionálisan vasúti pályákon, vagy egy részét vasúti pályákon is le lehetne bonyolítani, amely, hát legjobb tudásom szerint a 90-es évek, 2000-es évek elejéhez képest ez a vasúton történő konténerszállítás, a kamionok szállítása, az nagyon visszaesett a korábbi mutatókhoz képest.
0: A vasúti hálózatok építése az segíti a természet feldaraboltságának csökkentését, hiszen nem ágazik olyan szerteszét, mint mondjuk egy autópálya.
1: Hogyha arányosan csináljuk, jól átgondoltan, és nem kíséri közúthálózatfejlesztés. Tehát a közúthálózatfejlesztésen az új nyomvonalak telepítését értem, mert azért az alsórendű utak minőségét azt nem húzhatja meg az ország, hogy fejlessze. Új utakra viszont, új nyomvonalakra, új összekötő utakra nincsen szüksége Magyarországnak. Ezt kimerem jelenteni, hogy minden város megközelíthető, minden település és megközelíthető. Nincs olyan településünk talán most már, ahol nincsen szilárd burkolatú közút. Ezeknek a minősége viszont hagy kívánni valót. Tehát a mennyiségi fejlesztés helyett egyértelműen a minőségére kellene átterelni a pénzeszközöket meg a figyelmet.
0: Napi szinten lehet olvasni, hallani a sajtóban azt, hogy állatokat ütöttek el például az utakon. Idefele is, mikor jöttünk, kiszaladt az útra elénk egy kutya, mi még meg tudtunk állni, így nem ütöttük el szegényt. Átlagosan mekkora pusztítást jelentenek az ilyen utak az állatállományra?
1: Minden fajcsoportra mást és mást. Madaraknál lehet azt tudni, hogy Európa szerte évente az utakon 200 millió körüli nagyságrendben ütünk el madarakat. A károkozás ennél sokkal súlyosabb, hiszen hogyha egy fiókáit nevelő fekete rigó hímet ütünk el, és erre mindenki legyinthet, hogy hát fekete rigó az egy közönséges faj, akkor nem egy darab ivarérett hím pusztul el, hanem a teljes fészekaj megsemmisül, hiszen nincs, aki etesse a fiókákat a továbbiakban, vagy egy szülő nem képes ellátni ezt a feladatot. A kárnak a mértékét azt csak becsülni tudjuk, de 100 milliós nagyságrendű például a madarak esetében, és egészen más nyilván a sünök, a kisemlősök, a hüllők kétértűek nagyon kitettek ennek a problémának, nem beszélve arról, hogy az ízelt lábúakból megnövekedett gépkocsi forgalom, akkor is, hogyha mindenki azt látja, hogy a szélvédők már tiszták, azért bőven vesszük le a vámot, és amúgy is gyenge lábakon álló ízelt lábú állományok milliárd számra kenődnek még most is szét az autókon.
0: Ön a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány ügyvezető biológusa. Mit tapasztalnak a baglyoknál? Hogyan kezelik az eddig említetteket?
1: Gyöngybagoly érintett minden általam említett nagy tájléptékű problémával. Tehát a beépítések, az élőhelyvesztés és a tájfeldarabolódás, a tájfragmentáció nagyon érezteti hatását a gyöngybaglyok

0: európai állományán. Egy dolog maszkolja, egy kicsit árnyalja ezt a helyzetet, az pedig az, hogy a klímaváltozás egyik nyertese tulajdonképpen a gyöngybagoly, ez egy melegigényes faj, kifejezetten rosszul viseli a közép-európai kontinentális hidegteleket. Ezekből a telekből ugye már csak mutatóban tudunk egyet-egyet látni néhány hét erejéig, viszont a meleg az nagyon is kedvez nekik, és ez a megváltozott klíma, tehát a téli természetes elhullásnak a csökkent mértéke, azt eredményezi, hogy egy kicsit megerősödik a gyöngybagoly. 2024-ben csúcsévet tudhatott Magyarország maga mögött gyöngybagoly állomány tekintetében, de ezt az örvendetes emelkedést folyamatosan ellensúlyozza rossz irányba természetesen az, hogy az utak menti elütés a gyöngybagolynál az elsődleges halálozási ok, és nagyon jelentős állománycsökkenést okoz az útmenti halál. Egyes országokban a elpusztult madarak 20-30%-a az, ami utak mentén található meg, és elütés miatt pusztul el, más országokban ez 50-70% is lehet. Hát ez egy nagyon súlyos szám, ha belegondolunk, hogy 10 elpusztult madár, így is mondjuk elpusztulnának, de 7-et ezekben az országokban biztosan a mi motorizációnk okoz, ahelyett, hogy a téli éhezés, vagy egy természetes ragadozó, vagy egyszerűen egy betegség, a kiöregedés vinni el ezeket a madarakat az életből.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
2: Következnek a zöld hírek Kovács Bernadett összeállításában.
3: Az elmúlt napokban ismét előkerültek azok a fotók, amelyeken a parlament élő környezetért felelős bizottság alelnöke luxusvadászutakon elejtett vadállatok tetemével pózol. A Tisza frakció meghallgatta Kaprinyák Tibor képviselőt, majd elfogadta az elnökség javaslatát, hogy a frakció etikai bizottsága vizsgálja ki az ügyet, közölte tegnap Bújdosó Andrea. A Tisza frakció vezetője szerint a Tisza frakciója jövő héten hozza meg a döntését. A vizsgálat lezárultáig Kaprinyák Tibor képviselő nem vesz részt az országgyűlés munkájában. A Telex szerint az erdőmérnök és vadgazdálkodási szakmérnök Kaprinyák a Tisza előtt a Nyírerdő főmérnöke, majd erdészeti igazgatója lett, és a vadászati vadgazdálkodási feladatok ellátásáért felelt, 2017-ben pedig vadásztársasági elnöknek is megválasztották. Az ő vezetése alatt vágott arra 3 hektár 1954 óta védett erdőt a Nyírerdő ZRT. Életének 86. évében elhunyt dr. Kemény Attila, korábbi környezetvédelmi közigazgatási államtitkár, aki a rendszerváltást követően tagja volt az első bajai képviselőtestületnek, elnökölte a jogi bizottságot és sajtószóvivőként is tevékenykedett. Invitálták államtitkárnak, így a fővárosba költözött. Kemény Attila 43 évig szolgálta a magyar államot, aki az Antal kormánytól a Medgyessy kabinetig minden formációban dolgozott. Mint ahogy a Greenphone megjelent megemlékezésekből kiderül, a Vízügyi Tudományos Kutatóintézet igazgatójaként szélmalomharcot vívott a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet privatizációja és ingatlan mutyja ellen. Korábbi interjúiban minden alkalommal kifejtette, nem ilyen kormányokra és nem ilyen önkormányzatiságra számított, amikor helyi képviselőjelölt, képviselő, majd államtitkár lett.
2: Kenderföldektől a Balaton jövőjéig. Ezzel a címmel tartottak konferenciát Tihanyban. A tanácskozás fókuszában a vízes élőhelyek védelme, a tájhasználat, a partmenti beépítések és a klímaváltozás korában zajló természetvédelem állt. A kiinduló pont a helyi kenderföldek területe, amelynek beépítése ellen régóta tiltakoznak a civilek. Felszegi Csaba összeállításában elsőként Juhász Balázs, a Tihon Természet, Környezet és Tájképvédelmi Egyesület vezetője szólal meg.
4: 2020 őszén értesültünk arról, hogy ott a közvetlen környezetünkben az úgynevezett kenderföldekre, ami a Révtől végül is egy kicsit Füred irányába elterülő 20 hektárnyi terület, hatalmas fejlesztéseket terveznek, és ez életre hívott egy ilyen helyi közösséget, és próbáltuk eleddig sikerrel megakadályozni azokat a beépítéseket, építési szándékokat, amelyek nagyon eltúlzóak. Közben kikristályosodott, hogy nagyon-nagyon sokan ebből a közösségből igazából szeretnék megmenteni a természetnek ezt a területet. Munkánkat mindig is a Magyar Természetvédők Szövetsége segítette. Nem volt az elején egy olyan bejegyzett társasági formánk, amelyet pereket indíthattunk volna, vagy hivatalos eljárásokban részt vehettünk volna. Tavaly augusztusban alapítottuk meg az egyesületünket, azért, hogy a helyben történő, éppen folyamatban levő településrendezési eszközök módosításában, felülvizsgálatában, mint partnerek részt vessünk. Úgy döntöttünk, hogy nem csak a saját problémánkkal, hanem a saját problémánkat mi esettanulmányként kezelve, az egész Balatonra kivetítve próbáljuk megoldást találni ezekre az áldatlan helyzetekre, hogy vizes élőhelyek, partközeli élőhelyek pusztulnak, megváltozik a tájkép, megváltozik a látkép. Ezért hoztuk létre ezt a konferenciát. Igazából a saját problémánkat, elég híres probléma, elég közismert probléma, tényleg egy ilyen eset, egy kiindulási alapként használjuk.
5: Mint helyi civil szervezet, mit gondol a beépítések, hogy Tihanyban is túl sok a beépítés?
4: Nekünk igazából ez az utolsó nagy fejlesztést lehetővé tevő terület. A Kenderföldeken ilyen 5,5-6,5 hektáron, annál többen is, tehát említettem 20 hektárból, egy ilyen 6,5 hektáron van egy 20%-os beépítést, és 10,5 méteres épület magasságot lehetővé tevő szabályozás. Tehát mi egy lakótelep ellen kezdtünk küzdeni. Van egy másik nézete a problémának, a Kenderföldek egy lápos mocsárrét, gyakran, főleg magas vízállás esetén nagyon-nagyon vizes, 1,5 métert kellene feltölteni ahhoz, hogy érdemben lehessen ráépíteni, és a cölöpözés, és a többi. Tehát itt egy olyan élőhely pusztulás lenne, hogyha akár nem lakótelepet, nem 10,5 méteres házakat, hanem családi házakat építenének, akkor is az egy olyan jelentős élőhelyvesztése járna, ami szerintünk megengedhetetlen.
5: Sajkót felé, vagy merre van a Kenderföldek?
4: Nem, a Kenderföldek az előbb említettem a Révtől, Füred irányában, a part mellett terül el. Ez egy ilyen lápos mocsárét a 80-as évek közepéig, így nagyon szépen a felét nádas borította, a másik ilyen rétkaszála volt ott egy lovarda, egy nagyon híres lovarda, voltak a túraösvények, tehát egy teljesen jól és az értelmének, a képességének megfelelően használt terület volt. Aztán elkezdtek oda mindenféle építési bontási törmelékeket felhalmozni, amikor például épült a klub Tihany, és ez folytatódott ez a probléma, és igazából a degradáltságával okolják azt, hogy ezt be kell építeni, mert már úgyis tönkrement. Abszolút ellenvéleményünk van, a természet ezt megfelelő és apró és nem költséges beavatkozások árán egy pillanat alatt rendbe tudná tenni.
5: Illetve a Balaton vízszín csökkenés, tehát a mostani szárazság az ugyanúgy a Kenderföldekre, erre a területre is jellemző?
4: Hogyne lenne jellemző, mivel összefüggésben ez tőzeges a talaja, olyan, mint a szivacs, és hogyha magas, akkor magas a talajvízszint, tehát számos helyen a Balaton vízszintjével egyezik meg a terepszint. És hogyha például magas a Balaton vízszintje, és van egy erős keleti, délkeleti szél, akkor akár a talajvíz hirtelen meg is emelkedhet, mivel hogy nagyon sok víz idejön a medence másik oldaláról, és akkor viszont így hirtelen felléphetnek ilyen talajvíz emelkedések. A gyerekkoromban itt esős nyarakon, hóolvadás után nem nagyon lehetett ott közlekedni, és átkelni, mert hogy állt a víz. Tehát ez a jelenlegi alacsony vízszint, ez becsapós, mert hogy úgy néz ki, mintha száraz lenne a terület, és fix lenne a talaj, nem az.
6: A Balaton jövője nem csak a tómederben dől el, nem csak a víz, hanem a körülötte lévő terület is nagyon fontos a jövő szempontjából.
5: Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnökét hallják.
6: A természetes partszakaszok, a nádasok, a vizes élőhelyek, ezek nem egyszerűen szépek, hanem a tó egészsége szempontjából nagyon fontosak. Ráadásul egyre fontosabb szerepük van a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából is.
5: Miért csak most kezdünk beszélni ezekről a dolgokról, hiszen ez egy régi folyamat, valahogy most került előtérbe?
6: Egyre több fejlesztés, egyre több beruházás van a tó körül, és egyre kevesebb az a természetes terület, ami segíti az alkalmazkodást, segíti a tó egészségének a fenntartását. Nem arról van szó, hogy ne legyen fejlődés a Balaton körül, arról van szó, hogy olyan fejlesztésekre van szükség, amely mellett 20-30 év múlva is működő és élhető természeti értékekben gazdag marad a Balaton. Konferenciának az apropója a Tihanyi Kenderföldnek, egy több mint 20 hektáros zöld terület itt a Tihanyi félszigeten, de ennek segítségével kitekint tekintünk az egész Balaton környezetére is, mert az a fontos, hogy nem csak az egyes fejlesztések hatását kell önmagukban nézni, hanem hogy ezeknek összeadódott hatása mit tesz a Balatonnal.
5: Mert ezek a kendelföldek ugye jól szimbolizálják a mostani klímaváltozás miatt jövő helyzetet.
6: 10-20-30 évvel ezelőtt a kendelföldek még egy vizes élőhely volt, nádas, mocsaras, lápos terület. Ma jelen állapotában már ugye eléggé száraz terület, de nem ezt kell természetes környezetnek venni, hanem össze kellene kötni újra a Balaton területével, és újabb vizes élőhelyet kell létrehozni a kenderföldeken, mert nem csak a kenderföldeknek tenne jót, hanem minél több ilyen terület lenne a Balaton környezetében, annál egészségesebb lenne a Balaton.
5: Párhuzamot lehet vonni a Balaton vízszint csökkenésével is?
6: Az alacsony vízállás nem csak bajt jelent. Természetesen probléma, hogy egyre kevesebb Magyarországon a csapadék és alacsonyabbak a vízszintek, de a Balaton tekintetében ennek a hatása kettős. Valószínűleg egyre gyakrabban kell hozzászoknunk ez az alacsony vízálláshoz, de ilyenkor bizonyos helyeken újra megjelenhetnek a természetes partszakaszok. Nagy kérdés az, hogy ezeket a partszakaszokkal, amik megjelennek és szárazra kerülnek, mit teszünk? Egy újabb fejlesztési lehetőséget látunk benne, vagy meghagyjuk, Balaton természetesen használja ezeket a szárazra került területeket.
5: És melyik mellett voksol?
6: De természetesen az utóbbi. Ne fejlesztési területként tekintsünk ezekre a száraz területekre, hanem úgy, mint egy újabb lehetőségre, hogy a körbebetonozott Balaton helyett egy természetes partszakasz vegye körbe újra ezt a tavat.
5: Egy országos szervezetként, ugye most a Balatonról beszélünk, de ha kitekintünk és mondjuk országosan nézzük, akkor mennyire kirívó teszem azt a Balaton helyzete, vagy hol vannak még hasonló problémák?
6: Gyakorlatilag minden nagy tó környékén megláthatjuk ezeket a hasonló problémákat. A Velencei tó, vagy a Fertő tó, vagy a Tisza tó, úgy az alacsony vízállás, úgy, mint a nagy beépítés problémát jelent ezen a területen. De nem lehet csak a tavakat kiemelni Magyarország környezeti problémái közül. Természetesen ezek nagyon látványosak, a vízszintcsökkenés látványos, a turizmus miatt nagyon sok ember nap mint nap szembesül ezekkel a hatásokkal, de nem lehet elmenni például a Dunatisza közé homokhátság elsivatagosodása mellett sem. Tehát amikor azt mondjuk, hogy nem egy fejlesztés hatását kell önmagában vizsgálni a Balaton körül, hanem az egész Balatont, ugyanúgy igaz ez, hogy nem csak a Balatont kell vizsgálni, hanem egész Magyarországot és egész Kárpát-medencét kellene alkalmazkodóbbá tenni. Egész Kárpát-medencét kellene a klímaváltozás hatásaihoz ellenállóbbá tenni.
5: Velencei tót említett Tisza tó, ezek a fajta beépítések ott is elég kritikusak?
6: Igen, és ezekben ugye az a súlyos, hogy nem tudjuk, mikor van az a átfordulási pont, amikor olyan folyamatok indulnak el a tóban, amit nem tudunk megállítani. Vegyük csak az elmúlt évek algásodását a Balatonban. Pontosan ezeknek a mechanizmusát még mindig nem értjük, tehát ezekkel a beépítésekkel, ezekkel a fejlesztésekkel, nek a hatását nem látjuk pontosan.
7: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
2: Sorra száradnak ki a Mátra patakjai, így az élővilág szenved. A helyzet kezelésére a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége elindította a Mátrai Víz IO nevű programot, amelyben a környező települések fogtak össze a víz megtartásáért. Pilisi Csenge riportja.
8: A Dankapatak esetében kicsi természetes vagy természetközeli medencéket szeretnénk kialakítani, amennek többszörös célja van.
9: Csipkés Roland, a Bükki Nemzeti Park hidrobiológiai referense.
8: Egyrészt élőhelyet biztosítani a folyamiráknak, aminek elég komoly állománya él a vízfolyásban. Másrészt ugye szeretnénk lassítani a víznek a lefolyását is, hogy minél tovább tartózkodjon a mederben. Harmadrészt pedig, hogy a talajvíz irányába tudjon közlekedni ez a mederben lévő víz. A egyébként is meglévő medencéknek a mintájára kicsi medencéket fogunk kialakítani, ezeket úgy kell elképzelni, egy kövekből, illetve földből.
9: Felduzzasztják?
8: Így van, felduzzasztjuk a patakot, kicsi gátakat csinálunk, és a gátaknak a felvízi részén, tehát a gátak mögötti patakszakaszon, ezek a medencék ezek kialakulnak, és olyankor is víz marad a mederben, amikor esetleg mondjuk a eső nem esik, vagy mondjuk a talajvíz felől nincsen utánpótlása a vízfolyásnak, és akkor ezeken az élőhelyeken, ugye egyrészt a folyamirák is életben tud maradni, másrészt pedig, mint ahogy az idei év is mutatta, a vadak számára is egy nagyon komoly lehetőség, hogy ivóvízhez jussanak.
9: Civilek és a Bükki Nemzeti Park munkatársai építenek természetes gátakat károkat a Danka patakon. Gyöngyöspatán az aszá és a hirtelen lezuduló csapadék is károkat okoz, mondja Hevér Lászlóné polgármester.
10: Az utóbbi időben mindannyian látjuk, hogy mennyire aszályos idő van, mennyire kevés csapadék, és amikor van, akkor meg egyszerre nagyon nagy mennyiségű csapadék leesik a területünkre. Szeretnénk minden egyes lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy minél több vizet, esővizet itt tudjunk tartani az aszályosabb időszakra, és ez a kezdeményezés egy ilyen, a településünkön két patak folyik át, és akkor most ilyen kőgátakat rakunk itt a szakemberek segítségével, mi is kijöttünk segíteni, örülünk ennek a kezdeményezésnek, annak érdekében, hogy itt tartsuk a vizet hosszabb ideig, és ez a pataknak a partfalán tudja áztatni a településünk földjét.
9: Ezért indult a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségének Mátrai Vízió programja. Összefogtak a helyi települések, hogy megtartsák és hasznosítsák a vizet, mondja Nagy Laura, a Bükki Nemzeti Park környezeti nevelője, a Hevesi Vízőrzők alapítója.
11: A település fölött közvetlenül megépítve ezeket a kis kőgátakat, egyrészt biztosítsuk azt, hogy a víz vissza tudjon szivárogni a talajba, másrészt egy esetleges nagy víznél lassítsuk a lefolyását, és megvédjük a települést a nagyobb víztől. Emellett értékes élővilág is található a patakban, és igyekszünk élőhelyet biztosítani az itt élő, például folyamirákoknak, de jelentős számban kétéltőek is szoktak előfordulni, például foltos szalamandra, ők is nagyon szeretik ezt a részt, illetve itt a patakmenti fák otthont adnak nagyon sok madárnak, árnyékolást biztosítanak, úgyhogy a párolgásban is szerepet kapnak. Azért örülök ennek a mai akciónak, mert itt helyben sikerül valamit tenni a természetvédelmiért, illetve a fennálló klimatikus változások miatt bekövetkező folyamatok hatására létrejött vízhiányt egy picit alakítani. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a helyi lakosság, a döntéshozók lássák ezt a problémát, hozzájáruljanak ahhoz, hogy segítsünk ezeket a vizeket a tájban megtartani. A környező települések mind ugyanazzal a problémával küzdenek, hogy az egyik alapvető probléma az a víz megtartás. Kiszáradnak a kutak, alacsonyan van a talajvízszint, nehezebb a gazdálkodás, és ezek a kis akciók egy picit mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a problémák mérséklődhessenek.
2: A Föld Marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket. Címünk aföldmarad@mtva.hu. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a segédszerkesztő Kobolák Attila és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs.
1: Tegnapi műsorunk ismétlése következik.
7: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
12: Örökké konfliktus van a tömegközlekedési eszközökön, hogy ki hol áll. Ez nekem egy kedvenc példám. Egyébként, hogy ugye állandóan ez, hogy mindenki az ajtóban áll. Valójában az zavar bennünket ebben a helyzetben, hogy igazából mi szeretnénk az ajtóban állni. Egyszerűen egy evolúciós késztetés, hogy valami nyílászáró közelébe álljak, hogyha menekülni kell, akkor könnyen tudjak menekülni. Tehát, hogy olyan is van, hogy a környezeti struktúra valami miatt nem adekvát, az már segítene. Nagyon sokszor leveszi ezt a feszültséget, de ehhez meg kell lépnünk azt, hogy a környezet ebből a háttér függönységéből egy kicsit előrébb lépjen, tudatosodjon.
13: Szeme van arra, ami másnak általában észrevétlen. Nem csak érzékeli, de tudatosítja is, hogy mi vesz minket körül. 3 évvel ezelőtti debreceni TEDx előadásának is ezt a címet adta. A környezet nem hagy érintetlenül. Kedvenc haiku költője Fodor Ákos soraival szemléletesen így magyarázta ezt. Mi nyomtalanul eltűnt kint, belénk szökve rendezkedni kezd. Szerteágazó témákban kérik a szakvéleményét, például, hogy miért költöznek el az emberek virágzó településekről, vagy hogyan lenne jó kialakítani az idős otthonokat, de parkok működését is vizsgálta már. Meggyőződése, hogy testi-lelki jól létünk egyik feltétele a környezetünkkel való harmónia. Köszöntöm Önöket, Hegyesi Gabriella vagyok. Vendégem dr. Dúl Andrea környezetpszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Ember-Környezet Transzakció Intézetének igazgatója, egyetemi tanár. Milyen kedvenc helyei vannak? Nem tudom megkerülni ezt az első kérdést, lehet, hogy túl egyszerű vagy közhelyesnek hangzik, de a környezetpszichológus az emberi kapcsolatok meg az emberi viselkedésen túl a környezet erre gyakorolt hatásaival foglalkozik.
14: Így igaz, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és nagyon nem egyszerű a válasz rá, mert én nem tudom magam ebből a szempontból, vagy csak egy kicsit tudom magam függetleníteni a szakértelmemtől. Nagyon sok kedvenc helyem van, de inkább úgy fogalmaznék, hogy a helyekkel való foglalkozás a kedvencem. Tehát nagyon sokszor vagyok egy olyan helyen, ami akár az elején egy picit negatív vagy taszít, és akkor fölébred bennem egy kíváncsiság, hogy vajon itt egy kicsit, hogy lehetne megnézni az ember-környezet viszonyt. Ugye a kérdésben már benne van, hogy a hely kedvenc, de a kedvenc jelző azt mutatja, hogy az ember sose csak a hellyel van kapcsolatban, hanem hogyan éli meg azt a helyet. És engem ez izgat. És ilyen értelemben minden helyen, túlzás nélkül mondom, hogy minden helyen meg tudom, meg szeretem megtalálni azt a kapcsolati lehetőséget, ami azzal a helyjel összeköthet. És a kedvenc helyek ilyen értelemben lehetnek akár izgalmasak, vagy egy kicsit negatívak. Tehát izgalmas az a helyzet, hogy az emberek ott vajon miért éreznek általánosságban félelmet, vagy miért éreznek konfliktus lehetőséget. Ez egy tág fogalom, mert nem úgy fogom szeretni a helyet, és két mondatban mindjárt elmondom, hogy van azért tisztán kedvenc helyem is, de hogy kedvenc foglalatosságom a helyekkel való foglalkozás. Amiket nagyon szeretek helyek, azok hát elsősorban a személyes helyeim, ahol módom van arra, hogy egy kicsit arra formáljam, ezt úgy hívjuk, hogy personalizáljam, ami én vagyok. Tehát viszonylag könnyen alakítok ilyet az otthonomban és a munkahelyeimen is, és akkor azok kedvenc helyek lesznek. És vannak természeti helyeim, biztos mindenki ezt várta elsőnek, hogy ezek lesznek az elsők, nem feltétlenül, ezek egyformák ezekkel a személyre szabható helyekkel. Természeti helyekben sokkal nyitottabb vagyok, azt gondolom, hogy rá tudok csodálkozni egy városligeti szép mozzanatra, az erkélyemen egy szép növényre, de rá tudok csodálkozni, legutóbb Vietnámban jártam, és az ottani fantasztikus természeti képződményekre is. Tehát helyeken lenni a kedvencem.
13: Itt az irodájában ülünk, a belvárosban, a 7. kerületben, és egy térkövezett utcáról lehet bejönni az épületbe. Viszont az ablakon, ha kinézünk, akkor hanem két-három fa uralja a kilátást, rájuk látunk, tehát a természeti környezet itt is jelen van. Ezt a helyet szereti?
14: Nagyon szeretem, az az igazság. Ez egy izgalmas város, egész Budapest, de hogy itt a belváros, és különösen ez a 7. kerület, ahol mi vagyunk, ez az egyik épülete egyébként a pedagógiai és pszichológiai karnak, és mindegyiknél van egy ilyen fajta tendencia, amiről most beszélek. Tehát mi igyekszünk ezt jó kontextusba tenni természet szempontjából. Az, hogy mellettünk van egy kiváló kisvárosi kincs parkocska, amire egyébként nem gondol senki, amikor a 7. kerületet megemlíti, hogy itt ilyen fantasztikus kis parkocska van, és ebből a szempontból szerencsés az épület helyzete, de nekünk van egy kiváló tetőkertünk egyébként, ami egy elképesztő kilátást ad. Nem is gondolná az ember, hogy egy belvárosi szituációban ilyen gyönyörűek a háztetők. Ez egy 5. emeleti pozíciójú kert. Tele fantasztikus növényekkel, amik időnként hát ilyen haszon növények, mert levendula meg egyebek, de hogy egyébként télállóak, tehát télen is van bizonyos változatosságuk. Oda ki lehet ülni, mindig szokták kérdezni, hogy hallgatók is használhatják, hát persze, tehát egyetemi hallgatók is. A legjobb azt látni, amikor az embert felviszi a jó sorsa oda, úgy véletlenül, és azt látom, hogy ott ugye függőágyak vannak, meg nem tudom, mindenféle ilyen nyugágy, tehát ez egy ilyen nagyon izgalmas, szép kialakítású hely, és ott ülnek a hallgatók is, csak szunyókál, vagy nem tudom, eszik, vagy beszélgetnek, kollégák is. Remek hely arra, hogy hallgatók és egyetemi oktatók informális közegben találkozzanak. Nagyon sok mindent magába foglal ez a hely, és egyébként azt gondolom, hogy ez ezeknek a jó helyeknek a sajátossága, hogy olyan dolgokat is serkent, létrehoz, megteremt, amit amúgy nem gondolnánk egy egyetemi épületben, és sokszor ennyin múlik, hogy legyen egy jó hely.
15: Ha jól tudom, ön egyetemistaként is erre figyelt fel elsőként, hogy milyen jó lenne olyan körülmények között vizsgázni, ahogyan felkészültünk. Zenét hallgatva, kávézva, sétálva, valóban ez a helyzet irányította a figyelmét a környezetpszichológia felé?
14: Így igaz, én eredetileg egy laboratóriumi emlékezetkutató akartam lenni, tehát emlékezeti folyamatokat akartam kutatni, így indult a pályafutásom, és aztán nagyon korán, tehát még egyetemi hallgatókoromban, akkor voltam demonstrátor, tehát hallgatói oktató, és tényleg ez volt a konkrét helyzet. Debrecenben villamosan utaztunk a nálam egy-két évvel fiatalabb egyetemi hallgatókkal, magam is egyetemi hallgatóként, és ezen nevetgéltünk, hogy mindenki felsorolta, hogy milyen különös helyzetekben tanul otthon, hogy fönn van a lába a falon, meg nem tudom, tehát fekszik, meg hasonlók. És nem az én ötletem volt konkrétan, hanem valaki felvetette ilyen viccből, hogy milyen jó lenne ebben a helyzetben vizsgázni is. És akkor én meg azt mondtam, hogy jó, akkor próbáljuk ki, és valóban hát nem mentünk el senkihez, tehát ennyiben nem volt konkrétan ismétlése a helyzetnek, de hogy kipróbáltuk ezeket, és hát egyrészt nagyon-nagyon sokat nevettünk, tehát egy egészen szokatlan hangulatú vizsga volt, másrészt pedig valójában erősebbek lettek a benyomásaim ebben a tekintetben, hogy ez a helyzet, ahogyan mi hívjuk, az a környezeti kontextus, amiben vagyunk, ez nagyon sok tekintetben az emlékezetünket mindent serkenteni képes, és valóban ez a volt a konkrét helyzet, ami nyomán aztán elkezdtem szisztematikusan vizsgálni az emberek és a környezet kapcsolatát.
15: És a pszichológiához mi vezette, ugye ez még egy ezt megelőző lépés?
14: Ó, igen, hát én debreceni vagyok, és nyilván, mint minden 14-15 éves embernek fogalmam nem volt, hogy mi leszek, ha nagy leszek. A család részéről volt egy ilyen fajta, hát nem nyomás, csak hogy javaslat, hogy esetleg legyek gyógyszerész vagy orvos, tehát hogy valami értelmiségi lét nyilván, és mivel viszonylag jó tanuló voltam, úgy majdnem mindegy volt, hogy milyen irányba megyek, és a családnak volt egy ilyen elvárása, de hála jó Istennek nagyon szabadok voltunk, úgyhogy engedhettem befolyásolni magam egy gimnáziumi órabemutató által, ahol egyébként az egyik osztálytársam édesanyja jött, és mondta, hogy ő pszichológus volt, és hogy ez egy milyen izgalmas dolog. Na és akkor elhatároztam. Tehát ez így valahogy átfordult, hogy akkor én az leszek, és egészen konkrét elképzeléseim voltak, hogy én igazságügyi pszichológus leszek börtönben, és valamilyen rendesen, komoly helyen fogom majd az embereket így meg úgy megsegíteni a társadalom javára, és nagyon sokáig ebben a hitben éltem, egészen az egyetem első-második évéig, ahol rájöttem, hogy egyrészt én ebbe belerokkanok, tehát, hogy nem az én világom, másrészt pedig, hogy igazából engem a tudomány érdekel. Természetesen a tudománynak már akkor is az alkalmazható oldala, és gyakorlatilag másodéves koromtól, de inkább még első éves korom végétől tudtam, hogy emlékezettel fogok foglalkozni, és ez körülbelül ez a környezetpszichológiai fordulat, ez ilyen harmadéves koromban következett be, és azóta én valójában ebben élek, az identitásom nagyon fontos része, úgy is fogalmazhatnék, hogy a szakmai gyermekem.

0: valahonnan otthonról hozza ezt a szemléletet, vagy legalábbis látott erre példát, mondjuk a szülei gondolkodásában? Nyilván egyikük sem volt környezetpszichológus, de nem is kell ehhez feltétlenül annak lenni.
1: Sőt, egyikük sem volt pszichológus sem, olyannyira nem, hogy az édesapám első generációs közlekedésmérnök volt, tehát első generációs értelmiség az ő családjában. Az édesanyám meg közgazdasági technikumot végzett, gimnáziumot, tehát hogy ilyen értelemben nem volt konkrétan sem képzettségük, sem érdeklődésük ezek iránt, a humán dolgok iránt, de rendkívül nyitott szellemiségű emberek voltak, és az én családomban, amit láttam, ilyen környezeti dolgok, ez nem is tőlük eredt, hanem a nagyszülőm, a nagyapáim meghaltak, de a két nagymamám közül az egyikük velünk élt, és ő szerintem egy generációs sajátosságból adódóan rendkívül környezettudatos volt. Szerintem akkor ezt sokan csinálták, hogy kimosta a nylon zacskókat, és akkor utána azt felhasználta, tehát nem dobta ki, vagy nem tudom, a lisztes zacskóban kitisztítva tárolta a száraz tésztát, amit egyébként maga gyúrt. Tehát egy csomó dologban ő még másképpen élt. Ebben nem volt környezetvédelmi történet, hanem sokkal inkább nyilván volt a háborús tapasztalat, meg az, hogy rendesen, takarékosan kell élni. Tehát ilyen értelemben láttam modellt, de nem volt különösebben mondjuk az téma otthon, hogy lakberendezés, vagy akkor optimalizáljuk a környezetet. Hát éltek, ahogy éltek, de jól. Tehát azt gondolom, hogy volt egy ilyen nagyon támogató, széles társas kapcsolatokat ápoló nagy családunk volt egyébként, tehát nekem magamnak csak körülbelül 25 unokatestvérem van, tehát egy hatalmas nagy család. Nagyanyám 13-an, másik meg 7-en voltak testvérek, tehát egy hatalmas nagy család, egy Erzsébet napon simán voltunk 80-an, tehát ilyen lakodalmi szintű ünneplések voltak, nagyon jó hangulatú gyerekkorom volt ebből a szempontból, és amikor eljött a pályaválasztás, akkor nagyon hálás vagyok nekik, mert a nagyjából, ugyan mondtam, hogy orientáltak mondjuk ilyen rendes szakmák felé, de végtelenül nyitottak és végtelenül támogatók voltak, és amikor már elkezdtem a pszichológiát, és elkezdtem később a környezetpszichológiát, akkor nagyon sokat beszélgettünk. Ez nekem ilyen habitusom lett, hogy úgy beszélgetni a saját családtagjaimmal is, kérdezgették, hogy mivel foglalkozom. Édesapámnál ez a közlekedésmérnökség azért nagyon sokat számított, mert ő neki nyilván volt egy ilyen fogékonysága azért, hogy fenntarthatóság, meg karbantartást tanított, meg egyebek. Tehát, hogy volt szakmai közeg is, de hogy igazából szerettek engem, és támogattak abban, amit csináltam.
0: Debrecenhez milyen emlékei fűzik?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés most, mert hogy világéletemben, amikor megkérdezték, hogy ki vagyok én, akkor nagyon sokáig, mondjuk egy hónappal ezelőttig mindig azt válaszoltam, hogy én debreceni maradtam. Budapesti nem lettem, de zuglói igen. Tehát ez volt a válaszom erre a kérdésre. Nagyon nehéz folyamatok zajlottak le, most már tulajdonképpen nincsen élő családtagom Debrecenben, és éppen egy legutóbbi haláleset kapcsán Debrecenbe utazva, nagyon érdekes folyamat zajlott le, amit csak azért mondok el, mert szerintem sokan átélnek ilyet, csak talán az én szakmai tudatosságom miatt ez még akár meg is fogalmazható. Tehát, hogy az oda úton gyakorlatilag eldőlt bennem, így végig futott, hogy ki vagyok én, megyek most egy helyre, ahová már igazán csak a formális dolgok kötnek, meg hogy van ott egy lakás, meg ott végeztem az egyetemet, stb. És valahogy úgy eldőlt bennem, hogy én már a debreceniségemet múlt időbe tudom tenni. Tehát egy nagyon fontos része az életemnek, de én már nem vagyok debreceni, hanem Debrecenben születtem, és ennek a jegyében ezt a két napot, amit ott töltöttem, végigjártam a számomra fontos helyeket. Mély kaland volt egyébként, és valahogy mindennel tudtam szembesülni, hogy ezek azok a helyek, amik nekem 30-40 évig a életemet, vagy az identitásomat jelentették, de már nem azok a helyek. Tehát, hogy valójában én már nem élek ott egy hosszú ideje, ezek a helyek megváltoztak, közeliek, szerethetők, de már nem az én részeim. És ez egy nagyon szép és mély, hát mondhatom gyász folyamat kapcsán, igazából lezárult. Tehát múlt időben tudok erről beszélni, és nagyon szép szakasza az életemnek, de már nem így határozom meg magam.
0: Hanem zuglóiként?
1: Igen, meg debreceni születésű zuglóiként. Most már inkább vagyok budapesti, és az identitásom középpontjában Zugló áll. Az tényleg nagyon fontos, nagyon szeretem, mert zöld, főleg itt a Covid alatt tudott ez kialakulni, amikor rengeteget sétáltunk, és hát vicces is volt, mert akkor vettem észre, hogy mennyire nincsen a fejemben ilyen térképszerűen Zuglót, de hogy akkor, amikor gyalog nagyon sok mindent végigjártunk, akkor rájöttem, hogy ez az utca párhuzamos azzal az utcával. Tehát lett egy ilyen tudásom is, és azóta ez még jobb, de összességében azt gondolom, hogy egy ilyen debreceni születésű zuglói ember vagyok, igen.
0: A városi környezetet tulajdonképpen mi teremtettük magunknak. Tehát sokan szembeállítják, hogy mesterséges, meg természetes, de mégiscsak ezt mi teremtettük magunknak, tehát valahogyan természetes is. Most ugye ez egy nagyon komoly feladat mindnyájunk számára, nem csak budapestieknek a klímaváltozás kapcsán.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos szakmai kérdés is egyébként, és megkísérlek róla nem órákig beszélni, de hogy valójában környezetpszichológiailag ez a probléma tényleg létezik, hogy észlelek egy környezetet természetesnek vagy építetnek. Előre bocsátom, mielőtt ezt röviden összefoglalom, hogy én tényleg így gondolom, hogy ez a természetes és ember által alkotott környezetnek a szembeállítása, ez nagyon nehézkes a 21. században, mert ahogy mondta, valójában a városok nem nőnek maguktól ki a föld, hanem az emberek csinálják őket, és ebben az értelemben természetesek, mert az emberi természettel meg létmóddal szervesen függenek össze, tehát nem jó szapulni őket. A természet meg minden tekintetben nagyon fontos, de azért ez egyfajta ilyen utópia, nosztalgia vagy elvárásrendszer, hogy a természet jó, és a természetbe kéne visszatérnünk, mert akkor lenne az emberi élet szép. Ez nem megvalósítható már, és hát a természetben rengeteg minden olyan van, amit a mai ember már nem tudna elviselni. Tehát ez egy művi szembeállítás. Ezzel együtt teoretikusan, vagy így módszertanilag az egy izgalmas kérdés, hogy mikor észlelek egy környezetet természetesnek vagy építetnek, és abból ez jön, hogy a természetesnek tényleg megvannak azok a hatásai, amiket az építetnél nem tudunk egyértelműen kimutatni. Tehát a természeti környezet nagyon fontos. A figyelmünk, a mentális működésünk, minden emberi kapcsolataink szempontjából jól értjük ezt a mechanizmust, hogy hogyan tölti újra a különböző elemeinket és működéseinket a természet, amire valóban ilyen tisztán nem képes az épített emberi környezet. Nagyon-nagyon fontos, én azt gondolom, hogy a klímaváltozás és egyebek kapcsán is mindkét oldalra kell figyelnünk, mert az épített környezet nélkül egyszerűen nem tudunk már élni, tehát ezt el kell ismerni. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt, hogy a természeti környezet nagyon sokat tud nekünk mentálisan és egyebekben is segíteni. Egy kicsit abból a szempontból nehezebb lesz a helyzet, hogy itt már a klímaváltozás elintézett sok dolgot. Tehát amikor látjuk a kiszáradt parkokat, meg a nem élő fákat, meg nem tudom én, az nagyon sokszor éppen a negatív irányba tolja el mondjuk az embereknek az ökoszorongását és egyebeket. De én azt gondolom, hogy pont itt van egyébként a környezetpszichológiának olyan új feladata, amikor ezt meg kell értenünk, hogy mondjuk az ökoszorongás, vagy ezek az ökológiai érzelmek, ami az emberekre a klímaváltozás nyomán elkezd jellemzővé válni, hogy ezek ugyan élményben negatívak, de rendkívül nagyon sok idézőjelben mondom, hasznosak abból a szempontból, hogy elkezdik tudatosítani azt, hogy még lehet azért tenni valamit. Már nem lesz olyan soha többé, de a nosztalgiából nem élünk meg, hanem figyeljünk arra, hogy mi történik. Én azt gondolom, ez egy minőségileg új helyzet most, akár így, hogy az épített és a természeti környezet viszonyát tekintjük.
0: Ön személy szerint hogyan tapasztalja ezeket a hatásokat? Ön saját magában hogyan tudatosítja, és mit tud tenni magánemberként?
1: Úgy fogalmazom, ez egy kihívás, abszolút. Ennek a kettőnek a találkozása, tehát a magánember és a szakember találkozása, de én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok ebben a tekintetben, és talán akár ez a műsor is segíthet abban, hogy nyugodtan engedjük el magunkat a szakemberség felé, tehát hogy edukálódjunk akár ezekben a dolgokban, mert a laikus szemlélet lehet nagyon jó indulatú, lehet nagyon hatékony is akár sok dologban, de hogy szerintem a 21. században érdemes tájékozódnunk konkrétan, hogy mit tehetünk, vagy megértenünk azokat a folyamatokat, amik miatt esetleg nem értjük, hogy miért jelentős ez az egész klímaváltozás. Nekem csak egy példám van, ott vannak ugye a mélegelők, amik mindig nehézkesek, mert az emberek egy része azt mondja, hogy ez ugye gazos, és hát milyen jó lenne, hogyha rendben lenne tartva a város és egyebek, és akkor a szakemberek egy bizonyos pozícióból azt mondják, hogy de hát ezt érteni kéne, hogy ez mennyire fontos a rovarok a beporzás szempontjából. És azt gondolom, hogy a mi tudományterületünk, és én ezt így élem meg, magánemberként is, hidat képezhet itt is. Tehát, hogyha én el tudom azt mondani a szakembernek, hogy a laikus nem buta, vagy rossz szándékú, vagy értetlen, hanem egyszerűen évtizedeken keresztül azt tanulta, hogy tiszta udvar, rendes ház, tedd rendbe. Egyszerűen az megy be, hogy ez egy rendezetlen dolog, ahol egyébként rovarok vannak, és miért kéne a rovarokat szeretni? A nagy macit, meg az elefántot, meg a nagy szép állatokat szeretjük, a rovarokat meg nem, mert azok csípnek, és gyéríteni kell, és vigyázni kell. Tehát, hogy ez idő, amíg a mindennapi ember megtanulja látni a mélegelőben azt, hogy ez egy olyan adekvát és szépnek is látható városi terület, aminek még funkciója is van. A hétköznapi embernek, meg hogy így fogalmazzak, tehát a mindennapi embernek, meg érdemes olyan módon kommunikálni a szakembertől, hogy őt ne degradáljuk emiatt az álláspontja miatt, hanem finoman, kedvesen és elfogadóan edukáljuk erre az új korszakra.

0: Az oktatás, a tanítás nagyon hangsúlyos része az ön életének, a tudomány mellett.
1: Így van, igen. Nekem nagyon fontos, hogy szeretem, amit csinálok. Tehát azt kell mondjam, hogy nyilván van benne egy csomó ambíció, meg egy csomó tudáskeresés, meg ilyesmi, de hogy ott van benne, hogy nekem ez egy nagyon fontos tehát küldetés, ha tetszik. És ezért én úgy szeretek dolgozni, és úgy is dolgozom, hála Istennek most már megtehetem, hogy van valamiféle tudományos érdeklődésem, mondjuk ezt nevezzük a környezetpszichológiának. Azokból az ott feljövő témákból egészen biztosan beforgatok a tanításba. Tehát én soha nem mondom el kétszer ugyanazt az előadást, még ennyi év után is mindig felkészülök, mindig átgondolom, mindig beleteszem azt, amit innen-onnan hallottam, tapasztaltam a gondolataimat a következő előadásba. Ezekre a kurzusokra vagy előadásokra mindig úgy gondolok, mint lehetséges kutatási téma is, és nagyon gyakran egy kutatási téma inspirálja az oktatást, és akkor itt az van, hogy együttműködöm nem csak a kutatásiban társ kollégákkal, hanem nagyon gyakran szervezek olyan órákat, ahol hallgatókkal kutatunk egy témát, és egyúttal így megy az oktatás. És hát a harmadik szöge ennek a háromszögnek azok a gyakorlati projektek, amikor valaki jelzi, hogy mondjuk van egy óvodatervezés, és abban nagyon jó lenne bekapcsolódni, vagy azért ennek most már a környezetpszichológiának van egy ilyen szakág jellege, tehát nagyon sok konkrét projektben szakértőként vagyunk jelen, és akkor ezek a valódi beavatkozási projektek, ezek megint tananyagot képeznek, megint kutatási alapot képeznek, de sokszor úgy avatkozunk be egy projektben, vagy úgy vagyunk szakértők, úgy fogalmazzuk a tudományban, hogy evidence-based, tehát tudományosan bizonyított alapú adatok mennek be a szakértésbe. És hogy mutogatok az asztalon, ugye, hogy ez egy háromszög. Tehát most már mi így dolgozunk, ez az intézet, ami itt az Emberkörnyezet Tranzakció Intézet, így működnek a kollégák is. Szerintem ez egy nagyon életszerű, és egyébként nagyon gazdag működést tesz lehetővé.
0: A saját lakókörnyezetében is nem tudja megállni, hogy ne vegye észre a könnyen javítható, vagy egyáltalán bárhogyan is javítható helyzeteket?
1: Hát nyilván nem tudom megállni, de talán nagyon sajátos. Tehát, hogyha így eljönne valaki hozzám, akkor meglepődnem, mert hogy egyáltalán nem egy ilyen belső építészeti csodát látna, és valamilyen különlegesen esztétikus, meg egyéb környezetet. Itt a mi szakmai vezérszavunk, és az én életemben is ez működik legjobban, ez a személy-környezet összeillés. Ugye mi mindig ezt facilitáljuk, hogy ez legyen, és ez nem egy ergonómiai, vagy egy esztétikai ilyen kimaxolása az ember és a környezet viszonyának, hanem valamiféle ilyen legyél ott jól típusú elv lakókörnyezet esetén, vagy az én esetemben. Nyilván másképp működik ez egy, nem tudom, büntetés végrehajtási intézetben, vagy egy ott is dolgoztunk. Tehát, hogy sokféle helyzetben. A lakókörnyezetemben én azt gondolom, hogy én nagyon ügyes vagyok abban, hogy egészen jól pakolok. Szerintem jól látok helyezni egészen sok dolgot egészen kis helyen, és aztán még emlékszem is, hogy mit hová tettem. Olyan a lakásom most, hogy erről beszélünk, ahogyan én élek, tehát ilyen sokféle dolog, ami mindegyik valamilyen módon kézközelben van, de nem biztos, hogy mindig minden látszik, de mindig minden tudok, hogy hol van, és ilyen nagyon jól eligazodom benne. Van egy képességem, azt gondolom, az otthon teremtése. Ezzel a fajta szabadsággal, ami van nekem, hogy így képes vagyok, azt gondolom, a környezetben meglátni azokat a lehetőségeket, amik mentén hozzá tudok simulni, meg ő meg én hozzám, most bocsánat az antropomorf beszélgetésért, de mi tényleg így gondolkodunk a környezetről, hogy partner, tehát nem személyes névmásban ő, de hogy egy valódi, igazi partner, aminek a sajátosságait figyelembe lehet venni, és akkor sokkal jobban lehet alakítani ahhoz, amilyen az ember maga. Ezt meg tudtam csinálni, és hát a saját lakásunkban meg nyilvánvalóan az a fő elv, hogy mindenkinek ugyanezt a szabadságot megadni, és valahogy olyan jól alakulnak a dolgok, mert hogy vannak közös terek, és vannak olyan terek, nem nagy, egyik se. Tehát nem nagyság függvénye, hanem használat függvénye. És ami még érdekes, hogy mindegyik otthonomhoz úgy viszonyulok tényleg, mint egy ilyen személyre szabott térhez, és a megfelelő pillanatban el tudom őket engedni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy így mindegyik benne marad az identitásomban, de azért van mindig egy főhely. És a munkahelyeimmel is ez van, hogy én mindig szeretek olyan szobákban lakni, munkahelyen is, ezt használtam ösztönösen, ahol egyedül vagyok, ez egy fura dolog, mert nagyon szeretem a kollégáimat, de valahogy dolgozni ott egyedül szeretek, és szeretem, hogy legyen egy saját irodám valami miatt. Ez általában meg is valósul. Szóval egy ilyen furcsa egyéni és közösségi mintázatban élek.
0: a közvetlen emberi környezete is vevő erre, és figyelembe veszi, és ők maguk is hasonlóan gondolkodnak?
1: Igen, én szerintem ez egyébként egy jófajta szabályozási mód. Az emberek szerintem ezt tudják, és így is élnek, csak legfeljebb nem fogalmazzák meg így, mint ahogy most az ön kérdésére én megfogalmaztam, és még sose fogalmaztam meg, úgyhogy most ezt köszönöm, ezt a lehetőséget. De hogy az emberek élete tulajdonképpen erről szól, hogy navigálnak a között, hogy hogyan is legyek a világban. És ez most látszólag ilyen nagyon metaforikus dolog, de hogy gondoljunk abban, hogy ahogy erről beszélünk, abban ott van a tér. Csak erre nem szoktunk figyelni. Tehát amikor azt mondom, hogy hol a helyem a világban, azt egy ilyen metaforaként szoktuk értelmezni, és mivel úgy vagyunk igazából evolúciósan kialakulva, hogy az emberek egymásra figyelnek, mert egymástól várjuk a támogatást, meg az ennivalót, meg a segítséget, meg a jó hangulatot, ezért a fejlődésünkben, akár az evolúció során, meg az egyéni fejlődésben is egyre inkább a háttérbe kerül a fizikai környezet, és nem figyelünk rá. De ez nem jelenti azt, hogy nincs ott. Tehát amikor azt mondom, hogy valami helyet kap az életemben, akkor ez konkrétan is értendő. Tehát hol, mikor fogok azzal a dologgal foglalkozni? Vagy a helyemen vagyok, ez megint csak nem tisztán metafora. De amikor az emberi viszonyokról beszélgetünk, akkor is közelebb kerültünk egymáshoz. Az utóbbi időben úgy eltávolodtunk, felhordja az orrát. Nem tudom, egy csomó olyan beszédbeli fordulatunk van, amit ilyen emberi viszonylatokba pozícionálunk, holott ezek valódi tértapasztalatokból származó nyelvi kifejezések.
0: Milyen tervei vannak?
1: Vannak, tehát örülök a kérdésnek, mert hogy vannak terveim. Ott vagyok most az életkoromat, meg az életszakaszomat tekintve, hogy több ponton töltök be irányító szerepet különböző testületekben, és azt hozzá kell tennem, hogy ilyen fajta feladatra én sosem azért vállalkoztam, és nem szoktam magam nyomulni, hanem valami miatt kiválasztódok erre a szerepre. Sosem azért, hogy az önéletrajzomba be tudjam ezeket írni, hanem általában van valamilyen olyan tervem, amihez kapok akkor egy eszközt. A kollégákkal együttműködve persze, úgyhogy szakmai terveim mindenképpen vannak. Most ugye az egyetem helyzetének a változásával én azt gondolom, hogy a pedagógiai és pszichológiai kar, aminek jelenleg a dékánja vagyok, egy jó kar, tehát hogy minden rendben van. Nem korrigálni kell hibákat, hanem egy futó szekérnek kell tulajdonképpen további jó pozíciókat biztosítani. Én azt gondolom, hogy szakmailag ennek a karnak megadható az a fajta újabb színezet, hogy a testi működésektől egészen a bolygó szintjéig magunkba foglalunk olyan kompetenciákat, amiket talán lehet egy kicsit 21. századi köntösbe tenni, tehát egy picit egy ilyen egészség koncepcióvá ezt a pszichológiát és neveléstudományt beletenni vagy egyesíteni ezzel, ez mindenképpen egy fontos célom. Nincs olyan értelemben konkrétabban megfogalmazható célom, mint az, hogy ezt a környezetpszichológiát nem rányomni az emberekre, hanem én ezt egy nagyon fontos 21. századi szemléletnek gondolom, ami magába foglalja az esélyegyenlőségtől a fenntarthatóbb létmódot, a komfortosabb életet, tehát hogy egy picit jobban tudjunk örülni, meghasználni azokat a dolgokat, amik a rendelkezésünkre állnak. Én azt szeretném, hogyha ez jobban az életmódunká válna, és nem lenne egy ilyen külön tudományos réteg, hanem jobban átjárható lenne a mindennapi élettel. Az egyik egy konkrétabb cél, a másik egy általános, de talán ezek a céljaim.
0: A mostani helyzetünkből, és az ön saját mostani helyzetéből visszatekintve, az egyetemista önmagára, ez egy visszaigazolás, ez a pálya? Tehát, hogy valóban nagyon fontos az egyébként sokunk számára tudatosan észrevehetetlen vagy észrevétlen környezet, hiszen lám-lám milyen helyzetben van mondjuk a Föld, ugye erről már beszéltünk.
1: Jaj, ez egy nagyon érdekes kérdés, sosem gondoltam még ezt így végig. Én nem tudtam akkor, hogy ez ilyen nagy horderejű dolog lesz. Abszolút. Ez engem csak érdekelt, és egyre inkább meggyőződésem volt, és éltem azt, hogy ez fontos. Sose azért, mert nekem ez a hobbim, hanem azt éreztem, hogy ennek van jelentősége. És ebből a szempontból igen, ez egy visszaigazolás, tehát azt gondolom, hogy ott valami olyan felismerés történt, valami miatt, aminek lett relevanciája. Egyébként nem tagadnám el azt, hogy ebben nekem van részem, nem a bolygó sorsának a romlásában, hanem hogy vagy abba is nyilván, mint minden embernek, de olyan értelemben, hogy azért nagyon következetesen gondolva azt, sok esetben intuitíve, hogy ez a terület fontos lehet, azért én ezt tényleg nyomtam 30 éven keresztül, és az, hogy bizonyos területeken ez tudatosodik most már, ez azért is tud lenni, mert van ennek a területnek most már egy szervezeti háttere, van intézete, van egy csomó szakembere, ez mozgott egy jó ideig légüres térben, nem ellenérzésben, hanem hogy úgy senki nem tudta, hogy ez miért jó, vagy egyebek. És ilyen értelemben egyrészt örülök, hogy ez megtalálta a területét, másrészt azt gondolom, hogy talán tud hasznos lenni ebben az újonnan felismert helyzetben, és egy fontos terület, ami segít a problémák megoldásában.
0: Vendégem dr. Dúl Andrea környezetpszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE pedagógiai és pszichológiai kar Ember-Környezet Tranzakció Intézetének igazgatója, egyetemi tanár volt. Schwarz Nóra hangmérnök, valamint a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszönöm figyelmüket, Hegyesi Gabriellát hallották.
2: Kossuth Rádió, Miskolcon a 97,1 MHz-en.
3: Kossuth Rádió, újra mindenkié.
4: Egy óra a hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Szigorodott a módosításokkal a gyermekvédelmi törvény, jelentette ki a kormányfő. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jönnek a részletek. Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját már egy szabad, demokratikus légkörben ünnepelheti az ország. A kormányfő beszámolt arról is, a mostani módosításokkal szigorodott a gyermekvédelmi törvény, hatékonyabbá vált például az online zaklatások elleni fellépés, de a Szociális és Családügyi Minisztérium már dolgozik egy korszerűbb és komplexebb csomag kidolgozásán is. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 embert tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000 vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 ezerre becsülte a számukat. Idehaza kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-ig várják. Benyújtotta lemondását Tóth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára. Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök javaslatára 2026. október 13-ai hatállyal megállapította az államtitkár megbízatásának megszűnését. Tóth András személyes okokból nyújtotta be lemondását. Ünnepi hangversennyel emlékezik meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról a Koncerto Budapest Szimfonikus Zenekar. Október 24-én a Művészetek Palotájában Beethoven, Dubrovai László, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán művei idézik fel a magyar történelem egyik legmegrendítőbb és legfelemelőbb pillanatát. A koncerten elhangzó műveket a szabadságvágy, a nemzeti összetartozás és a történelmi emlékezet fűzi egybe. Híreink végén a várható időjárásról. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső zápor. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 0-6, napközben 13 és 19 fok között alakul majd. Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Felfedező. Tudományos magazin. A nyelvről és a művészetekről.
6: Amit most hallanak, az a legősibb ritmus a világon. Egy biológiai pumpa hangja, amely percenként 70-szer préseli át a vért az ereinken, miközben oxigén szállít az izmainkhoz és életben tartja a gondolatainkat. Egy orvosnak ez a hang adott. Frekvencia, nyomás, egészséges vagy éppen rendellenes működés. De tegyük ugyanezt a ritmust egy sötét színpadra. Adjunk hozzá egy reflektort, egy mozdulatlan testet, amely a másodperc tört része alatt robban be a térbe, és már is valami egészen mást látunk. Művészetet, kifejezést, drámát. A felfedezőben a tánc mögött rejlő titkokról, művészetről és tudományról beszélgetünk. Jó napot kívánok! Kádár Dóra vagyok. Gondolkodtak már azon, hogy lehet, hogy a tánc egyszerre képes teljesen kikapcsolni az agyunkat, miközben a testünket a végletekig megdolgoztatja? Hogyan válik egy érzelemből látványos mozdulat a színpadon, és mit szól mindenhez a csontunk, izomzatunk? Mai vendégeink a stúdióban Ertl Péter táncművész, a Nemzeti Táncszínház igazgatója, Lakatos János táncpedagógus, koreográfus, fotográfus, a Táncművészeti Egyetem tanára, és dr. Vasas Norbert, a Cardirex Egészségügyi Központ vezetője Győrben, a Győri Balett csapatorvosa. Doktor úr szereti a ritmust. Mikor táncolt legutóbb?
7: Talán utoljára, hónapokkal ezelőtt a Magyar Táncfesztiválon Győrben, amikor is mindig van lehetőség úgymond civilként is csatlakozni a táncos rendezvényekhez, és ez mindig egy euforikus érzés.
6: Ráadásul ön nem is civilként, idézőjelben civilként csatlakozik a társulathoz, hanem tiszteletbeli örökös tag, vagy hogyan is szól ez a cím?
7: Igen, két évvel ezelőtt örökös tag lettem, tiszteletbeli örökös tag. Ez most már egy olyan jellegű tartós felelősségvállalás és elköteleződés a társulat és köztem, ami egyrésztről nagyon megtisztelő, másrésztről pedig előre is vetíti az én szerepemet a jövőre vonatkozóan is, tehát ameddig tudom a szakmámat csinálni, addig biztosan mellettük leszek és támogatni fogom őket a saját munkámmal, amennyire tudom.
6: Tehát megtanulták, vagy közösen megtanították egymásnak a koreográfiát, de akkor voltak éppen tényleg úgy képzeljem el, hogy ön mindig ott van a társulat nyomában, tehát ha bármi gond van, önnek telefonálnak először?
7: Igen, ez így van. A turnékon kísérem a társulatot, nemzetközi turnékon mindenképpen. Ez egyrésztről megnyugtató a társulat számára, hiszen ha valami történik, van lehetőség gyorsan beavatkozni. Másrésztről szerintem pszichés jelentősége is van. Ha valami miatt nem tudok elmenni, akkor nagyobb a feszültség, és hogyha nagyobb a feszültség, akkor abban esetleg könnyebben előfordul valami, ez Murphy. Másrésztről a próbákat nem kísérem mindig végig, hiszen van azért emellett egy úgymond civil munkám is, de ha bármi történik, én megyek a helyszínre, vagy kollégát küldök, vagy megtesszük a szükséges lépéseket, hogy minél hamarabb megoldjuk a problémát.
6: Na igen, tehát akkor ez egy nagyon fontos momentum, a pszichés támogatás, amellett, hogy szakmailag is támogatja a művészeket, a táncosokat.

0: légkör is legyen egészséges, ne csak az, amit csinálunk benne.
1: Az ön elmúlt 3 évtizedét, minimum 30 évről már beszélhetünk, igen, ugye, meghatározta a tánchoz való kapcsolat, illetve a táncművészet, mert ahogyan olvastam, csak nem 30 színházi produkció és táncelőadás mozgását készítette elő, és előadóként bejárta Magyarországot, de egyébként a külföldi színpadok nagy részét is. Most Kanadából jött haza.
0: Tornaedzőként dolgoztam ki 5 év adott az államokban. Kezdő, haladó és olimpiai szinten is volt szerencsém együttműködni élsportolókkal. Hát egy egészen más világ az a...
1: És
0: az
1: pont a ezt a világot, ezt az egészen más világot tükrözik azok a képek, az a fotósorozat, amelyet egyébként, jól tudom, a Nemzeti Táncszínház megbízásából készített. A képek is mutatják, és mi magunk is, laikus nézők is tudjuk, hogy a színpadon táncoló művészek olyanok, mint az élsportolók, mint a versenysportolók. Abszolút. Valóban ezt az üzenetet is szerették volna átadni. A Nemzeti Táncszínház igazgatója nem szertornász volt, tudomásom szerint, táncos, de nagy futó. Talán nem árulunk el titkot, hogyha elmondjuk, hogy maratonokat fut, vagy legalábbis maratonhoz közeli távokat teljesít, legutóbb éppen a napokban is.
2: Tegnap volt a Spár maraton, 15 éve indították el, kapcsolódva a maraton versenyhez a Futa Színház című programjukat, ami egy 4 fős stafétaváltó, és a színházaknak felajánlják, hogy kapcsolódjanak be, és mi is minden évben lefutjuk. Szóval ez a futás az egy nagyon egyszerű és nagyon nagyszerű dolog, nem kell hozzá semmi, egy futócipő kell, meg egy pici szabadidő, a lehető legjobb, hogyha nem, betonon, kemény felületen futunk. Na most, amit kérdezett, hogy mi mit gondolunk igazán erről? Hát én erre azt tudom mondani, az az egyik szlogenem, mottom, hogy ha nincs időd az egészségedre, akkor majd lesz időd a betegségedre. Tehát foglalkozzál, költsél időt is, pénzt is, energiát is az egészségre, a megelőzésre, a prevencióra, mert ez lehet a garanciája annak, hogy minél tovább fizikai és mentális egészségben is telnek az évek. És ez a táncos helyzetben is iszonyú fontos, a bemelegítéstől, a utonna való lenyújtásig, minden szempontból.
1: Igen, akkor kezdjük az elején. Mit tud mondjuk a futáshoz, vagy éppen egy edzőtermi edzéshez képest többet a tánc, tehát milyen folyamatokat indít el az agyban és a testben?
3: Tánc az egyik legösszetettebb tevékenység, és ez az összetettség, ez az emberi agy igénybevételében is megmutatkozik. Ugye egyszerre mozgatja meg a motoros agyi kérget, a kognitív funkciókat, hiszen emlékeznünk kell a lépésekre, tehát ugye a memóriánkat is igénybe veszi. Érzelmi hatást vált ki, hiszen egy euforikus érzést ad, amikor ugye a mozgás közben felszabadulnak különböző agyi hormonok, amik hozzájárulnak ehhez az euforikus érzéshez, és általában nem egyedül táncolunk, hanem közösségben, és ez a szociális kapcsolat, ez pedig szintén, mint a negyedik láb, hozzájárul ehhez. Kimutatták azt is, hogy az időskori demencia valószínűségének csökkentésében is rendkívül jó hatással van a tánc. Akik rendszeresen táncolnak, akár hetente egy alkalommal, 76%-kal kisebb az időskori demencia előfordulásának a valószínűsége, úgyhogy ez nem csak a fiatal ajánlott mozgásforma, bármelyikünk számára, bármilyen életkorban adott.
1: Igen, tehát hogyha levezeti a feszültséget, csökkenti a stresszt, és még boldogsághormont is termel, az nagyon jó. Ez úgymond a hormonok szintjén kémia, vagy orvosi vonal. Na de egyébként művészeti szemmel hogyan válik egy mozdulatból koreográfia, illetve egy koreográfiából katarzis?
0: Belegondolunk, minden egyes ember használja a testét arra, hogy kommunikáljon. Szóval van egy nonverbális világ, ami a kimondott szó körül kommunikál velünk és nekünk, és mindannyian használjuk ezt, hát gondoljunk bele, hány embert láttunk telefonálni, és mindenki hadonászik, miközben telefonál, mindannyian használjuk a testünket arra, hogy kifejezzük saját magunkat, és az a táncban egy olyan fantasztikus erő és érték lesz, hogy akár a kortárs tánc gesztusvilágára gondolunk, vagy a klasszikus balett esztétikus, nagy, széles, vonalas mozdulataira, egy hatalmas spektrumon fejezzük ki saját magunkat a környezetünknek és a nézőknek, és szerintem az egyik legfantasztikusabb dolog a táncban, hogy nem csak résztvevőként lehet élvezni, hanem befogadóként is. Hát be lehet ülni egy nézőtérre és csak nézni, anélkül, hogy megmozdulnék, én magam is a részese leszek egy kommunikációs rendszernek. Személyesen is átélem, és azt is átélem eközben, hogy 300 másik emberrel együtt élem át ezeket az emóciókat. A fantasztikus individuális és szociális hatása van egyszerre annak, hogy akár csak befogadjuk a táncot passzív nézőként, vagy úgy, hogy a testünkkel, lelkünkkel, a fülünkkel részt is veszünk benne. Ráadásul, ha párban táncolunk, ugye a társas táncokról beszélünk, ott még egy aspektus bejelentkezik, hogy

0: egy másik emberhez képest fogjuk átszűrni a kommunikációnkat, hogy mennyire vagyunk autentikusak, humorosak, határozottak, muzikálisak, nagyon sok emberi érték kiderül.
1: Pont ezt akartam mondani én is, hogy a táncszínházban mi azon dolgozunk, a Millenárison, hogy az emberekhez közelebb vigyük a táncot, és ezáltal a táncon keresztül lehetőséget adjunk, hogy megszépítsük az emberek világát a tánccal. Az, amikor egy táncoló ember belefeledkezik a mozdulatokba, legyen az bármilyen, még akár egy kerekesszékes ember is, aki a mozgásában korlátozott, de amikor sok több ilyen produkciót láthatunk, és akkor a mozdulataik olyanok, amilyenek, néha szépek, néha groteszkek, de közben van egy másik, amit úgy szoktam mondani, hogy a lélek tánca, hogy belül történik egy folyamat, és az az arcon, a szemen megjelenik, hogy mennyire élvezi, mennyire átéli a táncos, a táncolás örömet.
2: Talán akkor nem egy bakugrásra, de mégis rákanyarodhatunk arra, hogy adott esetben a határokat, a saját fizikai korlátainkat hogyan tudjuk feszegetni. Orvosi szempontból van olyan, amikor tényleg ön megállt parancsol, vagy azt mondja, hogy ez a mozdulat, koreográfia már túl kockázatos.
3: Nem, ilyen még soha nem volt. Én azt gondolom, hogy ezt nem is az én tisztem megbecsülni, hiszen az adott koreográfus művészeti vezető vagy társulatigazgató az, aki teljes körűen tisztában van az adott táncosaival, a mindennapjaikkal, a mozgástartományukkal, a rugalmasságukkal, minden egyébbel. Az én dolgom az, hogyha valakivel korábban történt sérülés, vagy éppen egy sérülésből adódó műtét után rehabilitálódik, akkor jól megtervezzem azt, és addig parancsoljak, állt a rendszernek, és ez gyakran nem könnyű, mert néha a táncos maga az, aki egyébként a normál rehabilitációs idő előtt hetekkel már vissza szeretne térni a színpadra, hiszen az ő idejük, az ő aktív pályájuk gyakorlatilag mondjuk az enyémhez képest, aki remélhetőleg még 20 év múlva is elbírom majd a szikét, sokkal-sokkal rövidebb. De ugyanakkor az az egyéni elbírálás, hogy egy adott koreográfiát ki tud és hogy tud eltáncolni, igazán a fizikai korlátai miatt az döntően azért nem az én dolgom. És akkor mellesleg én laikusként azért szeretném megjegyezni itt a szakma prominens képviselőjelölt, hogy én nem láttam még olyan koreográfiát, ami nem módosult volna egyébként a próba folyamatok során, hiszen én azt gondolom, hogy bár ez nem az én szakterületem, de van egy elképzelés, hogy az alkotó mit szeretne, és aztán ehhez hozzásegít a táncos, hozzátesz, az alkotó is hozzátesz, adaptálódnak egymáshoz, és aztán a végén születik meg valami, ami tökéletes, de ezt én kívülről nem tudom leszabályozni.

0: A táncos számára a sérülés a karrierjét fenyegető krízis, az orvosnak viszont a rejtvény, amit meg kell oldani. Létezik egy közös nyelv, amin a művész és a doktor megérti egymást, amikor a test fellázad a terhelés ellen. A mozdulat kémiájáról beszélgetünk a felfedezőben vendégeinkkel, Ertől Péter táncművésszel, a Nemzeti Táncszínház igazgatójával, Lakatos János táncpedagógus, koreográfus, fotográfussal, a Táncművészeti Egyetem tanárával, és dr. Vasas Norberttel, a Cardirex Egészségügyi Központ vezetőjével, a Győri Balett csapatorvosával.
1: Ha mondjuk a megelőzést nézzük, akkor melyek azok a leggyakoribb táncos sérülések, amelyeket tisztán, úgymond tudatos fölkészüléssel meg lehetne előzni, és anatómiára épülő technikával meg lehetne előzni, vagy elejét venni, és mi az, ami
2: igen,
1: rejtetten jelen van?
2: Ugye volt róla szó, említette a beszélgetés elején az élsportot, és ugye azért beszéltünk a tánc jótékony hatásairól, az amatőr tánc és a hivatásos táncművészet azért jelentősen különbözik egymástól. Ugye az élsporthoz szoktuk hasonlítani, de én azt gondolom, hogy ha már szóba került a futás, akkor ezért ezt még az élsportnál is extrémebb igénybevételt jelent azért a táncosok számára, hiszen ha belegondolunk abba, hogy úgy kell egy fizikailag nagyon összetett és megterhelő mozdulatsort kivitelezni, hogy közben egyébként könnyűnek, kecsesnek, légiesnek kell látszani, és én nem nagyon láttam még a maraton futó táv végén kötelező mosolyt egyébként az arcokon, vagy hogy valaki a 42 kilométert végig mosolyogta volna, na most egy táncos ezt nem teheti meg, tehát egy táncos arcán nem látszódhat az az erőfeszítés, amit ő beletesz ebben. Ennek megfelelően, és akkor beszélhetnénk még arról, hogy mennyire kell figyelni a légzésükre, egy olyan állapotban kell végig dolgozni, amikor a szervezet egy relatíve oxigénhiányos állapotban van. És akkor most nem felejtettem el a kérdést, bocsánat, csak hogy visszakanyarodjunk, mert tehát innen indulunk ki, és akkor ez az a környezet, amiben viszont azért nagyon sok dolog, sérülés kialakulhat. Ugye meg kell különböztessük, hogyha akutan, hirtelen történik valami, ezek általában szalag...
1: Egy ficam vagy egy
2: így
1: rándulás.
2: Így van. Egy ficam, egy rándulás általában mondjuk egy ugrás rossz befejezésénél keletkezhet. Hirtelen irányváltás a színpadon. Ugye a tánc egy nagyon dinamikus mozgásforma. Bizonyos más tevékenységek, például az artistáknál eszméletlen nagy erőléti faktort igényelnek, de jóval kontrolláltabbak a táncnál, ráadásul nem csak magunk vagyunk hagyatkozva, hanem körülöttünk forog az egész színpad és a környezet, és gyakran ez a lendület az, ami mondjuk tovább hajtja egy picit a táncost, és elég egy néhány fokkal jobban túltolt ízületi nyitás, és már történhet akár egy térd szalagsérülés is. Ezek az akut sérülések, ezeket értelemszerűen rövid időn belül utána el kell látni, de ami ennél szerintem sokkal fontosabb, hogy mik azok a krónikus behatások, tehát olyan mikrosérülések, olyan önmagukban nem súlyos traumák keletkeznek, akár a lábcsontoknál, akár a szalagoknál, akár a térd, a csípő porcaiban. Férfiaknál például ugye rengetegszer látjuk az emeléseket gyakorlatilag a táncosoknál. Egy olyan instabil helyzetben történő emelésről van szó, ami eszméletlen nagy erőbehatást jelent a gerincoszlopra, a pockorongra. Tehát azért, ha megnézzük a súlyemelőket visszakanyarodva az élsporthoz, hát valószínűleg nem hátrafele homorítva egy lábbal térdelve, és gyakorlatilag jelmezben fogják azt a súlyt felemelni, úgyhogy teljesen mások azért a körülmények.
1: Egy fél gondolattal esetleg még visszakanyarodhatunk Jánosnak ahhoz a bizonyos kampány fotósorozatához, amely a Test Kultúra címet viselte, és valóban, amire a doktor úr is utalt, azt mutatja be, hogy a táncművészek milyen hatalmas fizikai teljesítményt tudhatnak magukénak. De volt egy előadás sorozata is néhány évvel ezelőtt éppen a Nemzeti Táncszínház színpadán, amelyben például olyan érdekes kérdésekre is kereste a választ, hogy vajon a testtartásunkkal megváltoztathatjuk-e a lelkiállapotunkat, és fordítva esetleg, hogy nem szédülnek pörgés-forgás közben a táncosok, vagy ki tudja a választ, mit csinál a körteképű izom.
3: A körteképű izom kirotálja a csípőizületet.
1: Az ugyanis a csípő mozgásához, forgásához kapcsolódó.
3: A nagy farizom alatt lévő hat rotátor közül az egyik, ami annyit csinál, hogy megfordítja párhuzamos helyzetből kifelé fordított állapotba a combcsontot.
1: És ekkor lehetséges, hogy az égbe emelik spicben a lábukat ugye, a balerinák.
3: Az evolúció
1: Péter.
3: Nem erre találta ki, hogy a balettosok kitekerjék a csípőjüket. Az evolúció arra találta ki ezt az izmot, hogy amikor lenn van a földön az ember lába, akkor el tudja, hogy a bal lábamon állok, akkor el tudjak fordulni jobbra. a konyhában, ezt csinálja ez az izom, hogy megfordítja az ember. Viszont ez egy nagyon kis csalóka izom tud lenni, a lefutása miatt olyan trükkös helyeket tud odaszorulni egy-két ideg, hogy isiász gyanús tüneteket tud okozni, miközben nem az ember derekán, meg a sérvében van a probléma, egyszerűen csak nagyon feszes ez az izom. Ez egy fun fact, ugye ez egy érdekesség volt ebben az előadásban, de visszatérve az élsportoló jellegű táncos fotókra, azt mindenképpen elárulnám, gondolom ez nem titok, hogy egy táncos, amikor elvégzi a táncos iskolát, és elkerül egy együtteshez, ott nem ér véget az ő képzése. A legtöbb hivatásos táncegyüttesben a következő 20 évben minden nap van tánctréning. Úgy kezdődik egy nap, hogy az ember rendbe rakja, kifacsarja a testét, majd utána jön a X óra próba, majd utána jön az X óra előadás. Egy rendszeresen karban tartott testről van szó, és ez a mindennapos használat, ez egy nagyon magas szinten tudja tartani a fizikumot, és van egy ilyen kumulatív kopás. Viszont az a fajta felkészültség, ami szüksége van egy táncosnak, hát gondoljunk bele, hogy egy színpadon mi történik, csak attól, hogy felkapcsolják a fényeket a színpadon, onnantól a táncosok és a színpadon szereplők, mint őz az autópályán, körülbelül annyit látnak. Effektíve vakon kell teljesíteni azt a hatalmas fizikai kihívást. Például, hogyha élő zenére történik az előadás, és mondjuk a karmester vagy az zongorista úgy dönt, hogy neki jobb napja van, mint tegnapot, és egy picit gyorsabban játszik, hirtelen kell azonosulni a tempóhoz. Ezek a pici eltérések ki tudják zökkenteni a táncost a napi rutinból, kvázi a rizikófaktor egy picit meg tud emelkedni.
4: A táncosokra jellemző, hogy ezeket a kisebb köznapi fájdalmakat nagyon jól viselik. Tehát egy fájdalom küszöb kitolódás jellemző a táncképzésre. Igazából, amit itt már körbejártunk, hogy a napi tréning nagyon fontos, segít a testet karbantartani, és napi szinten a feladatokra fölkészíteni. Iszonyatos egy reggel, amikor kicsit izomlázasan, fáradtan elkezdenek bemelegíteni, recseg, ropog, és mindenki megküzd a testével. Ez egy olyan fizikai és lelki terhelés, amiben tényleg elhasználódnak a táncművészek. És ott kell lenni ennek a jó hangulatnak, a közösségnek, és ezen a mesternek, a próbavezetőnek átvezetni a társulatot, és akkor bemelegszik, bemozdulnak az izmok, és utána már lehet a feladatokra koncentrálni.
2: De itt jön egy másik zsenialitása egyébként a táncosoknak, hogy amennyire erősek gyakorlatilag fizikailag, annyira erősek egyébként mentálisan is, iszonyatosan jó probléma megoldó képességük van a színpadon. Én azt gondolom, ha az ember csak futball közvetítéseket néz, hányszor láttuk, hogy valaki fogja magát, és egyszerűen leül a fűbe, egy táncművész abban a az állapotban, abban az euforikus mentális állapotban, ahogy egy csapat részeként nem teheti ezt meg egyébként, és legtöbbször meg sem teszi. Ha megteszi, akkor biztos, hogy nagyon nagy a baj.
4: Akkor nagyon nagy a baj. Jánosra visszautalva még egy pillanatra, mi a Nemzeti Táncszínházban rendszeresen csinálunk háziárásokat, és akkor a hozzánk érkező vendégeket bevisszük a színpadra, a kulisszatitkokat elmesélek, és ennek egyik ilyen izgalmas része, amikor behúzzuk a függönyt, mondjuk a vendégeknek, hogy álljanak nyugodtan, ne mozduljanak, nem lesz semmi baj, de lekapcsoljuk a villanyt, és teljes, totálisan sötét van, és utána egy jó kis zenei effektre felnyitjuk a függönyt, mint egy előadás, az ügyelő bemondja, hogy kezdődik az előadás, megmutatjuk, hogy hogy történik egy adás kezdés, és felemeljük a fényeket, frontfényeket, az utcafényeket, és egyszer csak létrejön az, amit a János említett, hogy semmit nem látnak. És akkor mondjuk azt, hogy és akkor ez még, hogy semmit nem látsz, de most kell eltáncolni a nagy variációt.
3: Én még egy titkot hozzáfűznék ez az egészhez. Pár év alatt egy táncosban kialakul egy furcsa egyoldalúság, ami azt jelenti, hogy volt egy sérülésem a jobb térdemen, picit jobban fog dolgozni a bal térdemen. De egyik oldalra jobban forgok, mint a másik oldalra. Az egyik izületem lazább, mint a másik. És kialakulnak a jobbos táncosok, kialakulnak a balos táncosok, és éppen 10 éve csináltam egy darabot pont a Győri Balettnek, és ott az első közös próbánkon leültünk, és én készítettem egy listát, hogy ki merre erős, melyik oldalra nyílik a lába, melyik oldalra kényelmesebb forogni, hogyan gurul, milyen kezes. És ezeket figyelembe véve készítettük a koreográfiát, hogy nekik is otthonosabb legyen a dolog, és így aztán az erősebb oldalokat mutattuk, de hát ez egy ilyen kis szakmai titok, hogy nagyon kevés két oldalas táncos van, általában mindenkinek van egy erősebb és egy gyengébb oldala. És ha ezt egy jó koreográfus, egy jó pedagógus figyelembe veszi, akkor a rizikófaktort is csökkent, és az élvezet érték is magasabb lesz egy kicsit.
1: És nem csak a Győri Balettben, hanem a magyarországi más hivatásos táncegyüttesekben is, illetve szerte az országban, akik táncolnak, vagy csak kettő lépést tesznek jobbra vagy balra, gondolom. Egyetértenek a jelszóval, ami egyébként most Győrben az új évadnak a mottója, ami úgy szól, hogy a mozdulat örök. Tehát a mozdulat örökségéről és örökkivalóságáról beszélgettünk most. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztották ezeket a gondolatokat.
3: Köszönjük.
2: Köszönjük.

Koreografált egészség, avagy a tudatos mozgás és az egészséges élet is egyfajta művészet. És hogy miért táncolunk? Erre kerestük a választ a felfedezőben. A mai adásban vendégünk volt Ertől Péter táncművész, a Nemzeti Táncszínház igazgatója. Lakatos János táncpedagógus, koreográfus, fotográfus, a Táncművészeti Egyetem tanára, és dr. Vasas Norbert, a Cardirex egészségügyi központ vezetője, a Győri Balett csapatorvosa.

Kedves hallgatóink, a műsor végén köszönöm a figyelmüket munkatársaim, Schwarz Nóra és Duba Szilvia, valamint a felelős szerkesztő, Bödő Anita nevében is. Kádár Dórát hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
2: A félelem korlátoz, a biztonság nyitottá tesz. Persze fontos felismerni a veszélyt, ám mindenben azt látni nem egészséges. Biztonságban képesek vagyunk kapcsolódni, érdeklődve fordulni a világhoz, másokhoz. Hogyan tudjuk felismerni a helyzeteket, érzéseinket, s ehhez igazítani a viselkedésünket? Mogyorósi Révész Zsuzsanna és Vaskor Gréta legújabb kötete, A félelemtől a biztonságig kalauzol minket.
3: Én a városban, ahol lakok, annak egy viszonylag külsőbb részében élek, és sétáltam haza, és láttam, hogy az egyik utca végről egy viszonylag rosszabb állapotban lévő nő elkezdett engem eléggé bámulni, és direkt azért elsétáltam a másik irányba, hogy akkor hát, ha csak kicsit ráparáztam, de elkezdett utánam jönni egyre gyorsabban, és odaállított, és megkérdezte, hogy van-e nálam cigaretta, és én nagyon bepánikoltam hirtelen, én is csak 12 éves voltam, és mondtam, hogy nem, nincs nálam semmi, de így gyorsan vettem közben a levegőt, és elkezdtem futni, majd a nő elkezdett utánam futni, és olyan csúnya dolgokat kiabált, majd szerencsémre apukám otthon volt, és gyorsan hazamentem, azóta szerencsére nem láttam ezt a nőt, úgyhogy ennyivel megúsztam.
4: Meddig féltél még, vagy mit éreztél utána?
3: Hát őszintén utána egy hónapig nem mertem egyedül hazajönni, tehát vagy az volt, hogy apukám jött értem, vagy egyik barátnőmmel jöttem haza, és mai napig félek, hogy bármikor csak így felbukkan, de például pár napja láttam, és szerencsére nem ismer föl, úgyhogy már egy kicsit ezért megnyugodtam. Szerencsére már tudom, hogy bántani annyira nem tud. Tudom, hogy már nem elfutnom kellett volna, hanem inkább elkezdeni vele, hát nem is azt, hogy vitatkozni, de inkább szépen nyugodtan válaszolni a kérdésére, és nem rögtön gyorsan levegőt vennem, illetve már ezt elmeséltem öcsémnek is, aki nem sokára egyedül fog hazajárni, tehát ő is tudja, mit kell kezdeni ezzel, meg már én sem 12 éves vagyok, és életemben tudnám kezelni a helyzetet, úgy érzem.
4: Ilyen helyzetben, mikor veszélyben érzi magát az ember, azt lehet tanulni, hogy hogy reagáljon?
3: Tanulni szerintem nem lehet, ugyanis van egy elmélet, és mindenki azt mondta utána, hogy hát ezt így kellett volna, meg úgy kellett volna, de szerintem ameddig egy ember ezt nem éli át, hogy ő ott van ebben a helyzetben, addig igazából bármit tanulhatott előtte, hogy mit, hogy csinál, hirtelen mindent elfelejt, és az egyetlen dolog, ami az agyában van, az, hogy menekülni kell, viszont szerintem, ha van tapasztalata az embernek, akkor vissza tud emlékezni és reagálni úgy, ahogy kell.
2: Hogyan jött most ez a téma?
5: Ez úgy jött, hogy amikor az előző könyvünket megírtuk, a Kinek a sorsa című könyvet.
2: Mogyorósi Révész Zsuzsa tanácsadó szakpszichológus és traumaterapeuta.
5: Akkor maradt még néhány téma, amiről szerettünk volna írni. Ugye a transzgenerációs átadás mentén, hogy mi az, amit a családtól kaphat egy következő generáció, mint feladatot. És hát van egy nagyon nagy téma, a bántalmazás. A bántalmazásnak sokféle formája, testi, lelki, szexuális. És elkezdtünk ebben gondolkodni, hogy erről írunk, de annyira sötétnek és töménynek éreztük a témát, hogy végül átformálódott, hogy ne a bántalmazásról írjunk, hanem írjunk a megküzdésről. Hogy mit kezd az ember mindazzal, amit kapott, és milyen módokon és formákban tud megküzdeni.
2: Vaskor Gréta a meseterapeuta, a családterapeuta.
6: És hát tulajdonképpen a mesék is pont a megküzdésekről szólnak, arról, hogy a különböző élethelyzeteket, nehézségeket a mesehősök hogyan tudják megküzdeni, megoldani, meglépni. Tulajdonképpen a mesék a megküzdéseknek a korpuszai.
5: Hogy... Kiinduló pont pedig az volt, hogy ugye a pszichológiában egy hatalmas téma, tudományosan is a megküzdés, és ugye azt mondjuk, hogy a megküzdés mindig egy automatikus stresszreakcióval indul. Az automatikus stresszreakcióknak a legtöbb formáját ismerik az emberek, üss vagy fuss, vagy lefagysz, ez a három. De ezen kívül még van kettő, ami kifejezetten emberre vagy magasabb rendű emlősökre jellemző, az egyik a segítségkérés a fajtársaktól, a társainktól, a másik pedig az alárendelődés a csoportnak vagy a vezetőnek. Tehát ezt az öt megküzdést vagy stresszreakciót indítja be automatikusan a stressz. De az, hogy kinél melyik lesz a domináns, az attól függ, hogy mit tanult meg a családjában, hogy melyik fog működni stressz helyzetben. És hogyha ezt úgymond traumás vagy bántalmazási helyzetekben tanulta meg, akkor ezek nagyon mereven rögzülnek. És sajnos azt eredményezik, hogy újra és újra bele tud kerülni olyan helyzetekbe, ahol nem tud másképp reagálni, csak így vagy úgy. Tehát vagy harcol, vagy menekül, vagy alárendelődik, vagy könyörög, vagy lefagy. És hogy azt szerettük volna ezzel a könyvvel megmutatni, hogy az a jó alkalmazkodás, amikor valaki rugalmasan mindegyiket tudja egyfajta kognitív vagy kérgi kontroll segítségével átlátni, és maga dönt arról, hogy bizonyos helyzetekben melyiket alkalmazza. Mert hogy mindegyik jó megküzdés bizonyos helyzetekben, nincs olyan, hogy jobb vagy rosszabb.
6: És a mesékben pontosan ezeknek a különböző megküzdéseknek az adaptív módjait lehet látni. Tehát, hogy ezek a különböző ötféle, mindegyik mesepéldákat, amit hoztam, hogy ott az éppen adaptív, vagy egy ideig az, és utána jön egy újabb fordulat, egy újabb fejezet a történetben, ami átléptet egy következő megküzdési típusba. Tehát a mesék ezért nagyon izgalmasak, hogy ezeket megtanulhatjuk, hogy hogy lehet ezeket adaptív, amikor kell váltani, hogyan kell váltani, és a segítségkérésről, hát a mesék arról szólnak, a mesélősök örökké segítséget kérnek, vagy segítséget adnak. Tehát ez egy teljesen természetes és triviális a mesékben, hogy kérünk segítséget, kérjünk segítséget.
0: Mindegyik típusra teljesen evidens, hogy van mese?
6: Igen, mindegyik típusra találtam mesét, mindegyiket végig tudtuk nézni, nem csak a pszichológus szemével, gondolataival, hanem a mesén keresztül is.
0: Tehát akkor nem az a cél, hogy azt mondjuk, hogy az egyik alacsonyabb rendű megküzdés, a másik meg a csúcs, és akkor minden helyzetben próbáljunk meg úgy reagálni.
5: Nem. Az a lényeg, hogy átlássuk, hogy milyen helyzetben vagyunk. Eleinte ez persze csak utólag fog menni, mert ezek a stresszreakciók automatikusan lépnek fel, úgy, ahogy megtanultuk őket. De ha foglalkozunk azzal, hogy mit éltünk át, hogyan kerültünk ebbe a szitúba, akkor ráláthatunk arra, hogy lehet, hogy vannak jobb megoldások is, mint az, hogy például azonnal alávetem magam szolgai módon valaki elvárásának vagy akaratának, mert akkor én kimaradok a történetből. Vagy lehet, hogy jobb, ha nem az indulatom vezérel, mert akkor meg megszakítom a kapcsolataimat. Vagy lehet, hogy jobb lenne mégiscsak belemenni abba a szituációba, és nem azonnal elmenekülni, mert akkor semmi nem fog alakulni az életembe, ha mindenhonnan elmenekülök. Vagy lehet, hogy nem is kell mindig segítséget kérnem, ha én folyton csak könyörgök és függök, mert lehet, hogy van, amit meg tudok egyedül csinálni. De ehhez kell valami, amit említettem korábban is, egy tudatos átlátás. Tehát az, hogy van módon változtatni, és van módon felismerni azt a mintázatot, amit hoztam magammal, és emiatt nem szégyelni magam, és nem bánkódni, mert azért alakítottam ki egyfajta, vagy hát általában egy vagy két domináns megküzdése van egy embernek, ezt a mintázatot, mert az akkor hasznos volt, amikor megtanultam. Ugyanúgy, ahogy lehet olyan helyzetben egy gyerek, mint hamupipőke volt, hogy csak akkor tud túlélni egy családi szituációban, ha meghúzza magát. És ezekhez írok pszichológiai esetpéldákat a könyvben, tehát én a másik oldalról közelítem meg a való életből vett példák alapján, hogy milyen helyzetek azok, amik traumás megküzdési módokat fixálnak, és amiből nagyon nehéz kilépni.
0: De ha mindegyik jó adott helyzetben, akkor mitől lesz traumás valamelyik?
5: Attól, hogy olyan életkorban történik velünk egy stressz, ráadásul ismétlődően, amikor még képtelenek vagyunk bármilyen szinten is felülírni az idegrendszerünk vegetatív reakcióit. Mert hogy a megküzdésért, a stresszreakcióért elsősorban a vegetatív idegrendszer felelős, ami egyszerűen azt méri föl, hogy a szituáció mennyire veszélyes, és azt a működést indítja be automatikusan, ami a legnagyobb valószínűséggel túléléshez vezet. Na most, ha ez rögzül és sokszor ismétlődik gyerekkorban, akkor a hasonló helyzetekre, amik közel sem annyira veszélyesek már, ugyanúgy kiváltódnak ezek az automatikus reakciók. Tehát lehet, hogy már tudnánk másképp és jobban, de mivel sérültünk ebben valamikor, kicsik voltunk, gyengék voltunk, féltünk, nem volt segítségünk, ezért ezek rögzülnek, és a hasonló helyzetekben újra és újra kiváltódnak. Na, erre kell rálátni.
4: Volt-e már olyan helyzet, hogy te úgy érezted, hogy vagy futni kell, vagy ütni kell, vagy valahogy meg kell oldani, mert több megoldás is van egy sok helyzetre, egy traumára?
7: Kiskorom óta sokat járok nagyvárosokba, akár Budapestre, és amikor olyan párbeszédekbe vonnak be, amikbe valójában az ember nem akar benne lenni, mint például van egy kis apród, van egy szál cigid, ezeket kiskorom óta valahogyan én tudtam úgy kezelni, hogy az ne rémítsen meg engem, csupán le tudjam zárni minden korábban ezt a szituációt, és nem tudok visszaemlékezni kifejezetten olyanra, ami traumatizált volna, mert nem tudtam volna megfelelően kezelni, vagy hogy a másik fél túl erőszakos lett volna. Én mindig megúsztam, és mindig ki tudtam magamat húzni ebből a szituációból, de egyáltalán nem tartom elképzelhetetlennek, hogy még lesz ilyen, amikor nem tudok.
4: Hogyan zajlik, és mit mondasz? Tehát tulajdonképpen keresed a konfliktus megoldását, és okosan próbálsz ebből kijönni.
7: Nekem az az alapvető hozzáállásom ezekhez, hogy legyen az embernek egy elképzelése, hogy ő hogy mit akar csinálni. Hogyha ennek valami útjába áll akár egy ember egy párbeszéddel, ami nekem nincsen kedvemre, attól még szem előtt kell tartanom azt, hogy én mit akartam eltervezni, és lehető legkorábban lezárni azt a beszélgetést, akár az lényegre törő rövid válasszal, és aztán meg figyelmen kívül hagyni a szituációt. Mondjuk egy ittas ember egy villamoson megkérdezi, hogy honnan jövök és mit csinálok, miközben valójában neki semmi köze hozzá, vagy akár megkérdezi, hogy nem tudok-e neki segíteni kis apró pénzzel, akkor az ember nem tud mást válaszolni, csak azt, hogy sajnálom, most nem érek rá. És én nekem ezek után akár pár lépéssel odébb, akár egy vagonnal odébb, ha kell, mert látom, hogy továbbra is keresi velem a kontaktot, akkor olyan emberek társaságát keresné, akik, hogyha nem is ismerem őket, de úgy egy ilyen láthatatlan biztonságérzetet adott a jelenlétük.
0: Akkor az a jó, hogyha a helyzethez képest használja a megküzdést, és van, amikor nincs mese, a lefagyás lesz a leghatékonyabb. És akkor hiába gondolná azt, hogy van segítségkérés is ott, akkor abban a helyzetben nem lehetséges. A mese, amit mondott, hogy de akkor lehet a következő szintre lépni, akkor ott viszont hogy vannak ezek a szintek?
6: Hát vegyük akkor a lefagyást.
0: Vaskor Gréta, a meseterapeuta, a családterapeuta.
6: Talán a lefagyás az, ami, ha a meséket nézünk, hogy talán nem úgy fogalmaznék, hogy adaptív, hanem egyszerűen nincs más lehetősége ott az adott mesehősnek, vagy meseszereplőnek, hogy egyszerűen lefagyjon. A mesékben ez nem így van elmesélve, és akkor a hős ott megijedt és lefagyott, hanem egy gyönyörű mesei kép jelenik meg, kővé válik, vagy jégé válik. Maga, hogyha ez a kép megjelenik, akkor érezzük ennek az élményét, érzését, hogy ez a mozdulatlanság. Na, és ilyenkor jön be egy külső segítő szereplő, vagy egy olyan belső énrész, aki viszont aktív és tud, hogy mit tesz ezzel a kővé vált résszel, jéggé fagyott lénnyel, és akkor itt jön a segítő, akkor jön valami, ami kimozdítja, megmozdítja, életre kelti, ezt az átkot megmozdítja, és újra mozgékony tud lenni, és hát akkor utána jön a következő, vagy a lépcsőfok, a következő megküzdés, hogy lehet, hogy abból a helyzetből menekülni kell, lehet, hogy azt az életre kelt részt újra aktivizálni kell, megmozgatni kell, tehát így épülhetnek akár egymásra ezek a különböző megküzdési típusok, vagy mondjuk egy alávetettségből, amikor mindenki ismeri hamupipőket történetét, hát ő nagyon sok helyig alávetett, nem is tud más lenni. Szülői házba, szülői térbe, mostoha anyával túl kell élnie. Tehát ő kiköltözik a szobából a konyhába, a hamba leveszi a díszes ruháját, és ott él alávetetten. Nem háborog, nem tiltakozik, de megszületik benne valami egyszer egy ponton, a vágy, hogy ő el szeretne menni a bálba, vagy a templomba, ez mese változattól függő. Megszületik benne a vágy, vagy segítőkkel megszületik benne annak a kimondása, hogy ő szép ruhába akar öltözni. Ezek most mind szimbólumok. Ruhákról beszélünk, de nem ruhákról beszélünk, hanem szerepekről. És amikor ez meg tud születni, akkor az alávetettségből ő tovább lép, átlép egy másik élethelyzetbe. És megy a mese tovább, és nagyon sok mesében az alávetettségből, amikor kilépnek a mese hősök, és rálépnek a saját sorsukra, saját útjukra, akkor lehet utána vissza kell térni, és szembe kell szállni azzal, aki olyan helyzetbe hozta őket. Akkor viszont megjelenhet a harc például. Tehát így épülhet egymásra a különböző megküzdési, ahogy az én erősödik, ahogy kapcsolódik a saját hatóerejéhez, úgy váltakozhatnak a mesékben és a megküzdések.
0: A mesék erőt adnak ehhez nekünk, példákat sorolnak, hogy mi minden eszközhöz lehet folyamodni.
6: Walter Benjamin azt mondja, hogy a meséknek hármas haszna van, és az egyik haszna az, hogy megküzdési stratégiák korpusza. Tehát egy stratégiát adnak, de hogy ez nem úgy, nem felsorolásszerűen, hanem élményszerűen történetbe ágyazva, amik hatnak az érzésekre, érzetekre, belső képeket mozdítanak. Tulajdonképpen a mesék emlékeztetnek minket arra, hogy lehet saját sorsunk, lehet saját helyünk, megvédhetjük magunkat, segítséget kérhetünk. Tehát egy emlékeztetők tulajdonképpen ezek a történetek, és mozdítók is.
0: És lehet, hogy felismerni is segítenek éppen, hogy nekünk mi a stratégiánk, vagy mi az, ami már kellemetlen, és jó lenne belőle tovább lépni.
6: Hát pontosan, tehát akár emlékeztethetnek minket arra, hogy meg ráismertethetnek minket egy élethelyzetre, és kimondhatjuk, hogy ez nekünk nem jó, hogy jogunk van máshoz, jogunk van küzdeni, jogunk van szembeszállni, jogunk van nemet mondani, határt húzni, és a mesék erre adnak egy keretet, formát, megküzdést, de igen, emlékeztetnek minket, hogy jogunk van az életünkhöz. Jogunk van, így szoktam mondani, hogy a saját sorsunk hősévé válni. És ehhez a mesék nagyon sok eszközt és példát mutatnak, hogy hogy válhatunk saját életünk hősévé.
3: Tőlünk 2 percre, ahol lakom, volt egy svábbal, és ott voltam a régi osztálytársaimmal az udvaron, és hozzájött hozzánk egy idősebb úr, és elkezdett velünk beszélgetni. És az este folyamán, amikor úgy döntöttem, hogy hazamegyek, egyedül megindultam, mert anyáik úgy döntöttek, hogy ők még ott maradnak, és mivel 2 percre lakom, nem gondoltam, hogy történik bármi. Megindultam, és ő is ugyanakkor kijött a helyiségből, és felajánlotta, hogy haza kísérne, de én mondtam, hogy nekem muszáj hazamennem az öcsémhez, hogy megvagyok, köszönöm, nem kell, és akkor elköszöntem, és ilyen gyors lépésben megindultam, és hát ő jött utánam. De a barátnőmmel akkor búcsúztunk el, és ők kocsival voltak, és gyorsan felhívtam. És ő szerencsére szólt az anyukájának, és oda jöttek kocsival gyorsan, én meg beszálltam a kocsiba. És akkor elhajtottunk, és az utca másik irányából közelítettük meg a házunkat. Ez történt, és akkor engem az elég sokként ért, de mégsem volt az, hogy leblokkoltam, és nem tudtam, hogy mit csináljuk. Egyből tudtam, hogy oké, hogyha én most tovább sétálok, akkor valószínűleg még a kapun is bejönne. Úgyhogy gyorsan észnél voltam, hogy fel kell hívnom a barátnőmet, mert ők itt vannak a közelben kocsival, és hát így megoldódott a probléma.
0: És mikor jön el az az életkor, amikor erre rá lehet már látni, amikor el lehet kezdeni dolgozni, hogy esetleg mégsem esik jól mindig ugyanazt a reakciót adni, és hát ha tudnék valahogy máshogy is.
5: Hát akkor, amikor az agykérgünk már elég fejlett ez. Most ezt így nevetve mondom, de valójában tényleg arról van szó, hogy azért kamaszkor után tudunk erre rálátni.
0: Magyarorsi Révész Zsuzsa tanácsadó szakpszichológus és traumaterapeuta.
5: Amikor már megtörtént ez a nagy testi változás, testi, lelki, hormonális változás, az rettentő sok energiát vesz igénybe. Utána jön egy lecsendesedés, egy nyugodtabb szakasz, és akkor kezdünk rálátni arra, meg akkor telik el annyi idő, hogy esetleg észrevesszük, hogy már megint ismétlődik, már megint ugyanabban a szituban vagyunk, már megint úgy viselkednek velünk. Vajon miért? Tehát azért én azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon jó, hogyha valaki a 20-as éveiben elkezd tudni erre rálátni. De soha nem késő. Tehát vannak 50-60, akár 70 éves kliensek is, akiknek ez a lenyugodott életszakasz hoz egyfajta bölcsességet vagy rálátási igényt, és még akkor sem késő változtatni.
0: A szülők tudnak-e tenni valamit azért tudatosan, hogy a gyermekeiket segítsék ebben, akár hogy eszköztáruk legyen, akár bármiben?
5: Abszolút, tehát a szülő a legtöbbet akkor teszi, ha arra lát rá, hogy ő hogyan viselkedik adott helyzetekben. Nagyon sokat emlegetem a pszichológiai részben azt a kifejezést, hogy tolerancia ablak. Mekkora az én tolerancia ablakom? Melyek azok a helyzetek, ahol még felnőttként tudok viselkedni, nem pedig indulatosan, nem pedig elmenekülve, stb. És hogyha megtanulja azt, hogy tágítsa a toleranciablakot, ezzel rendkívül jó példát mutat a gyereknek is, hogy többféleképpen lehet reagálni. Nem kell azonnal kétségbe esni, nem kell megijedni, vagy nem kell dühösnek lenni olyan szituációkban, ahol lehet másképp is viselkedni. És hát ha elolvassa a meséket, a hozzátartozó meséket a gyerekek, vagy együtt olvassák el, azt gondolom, a gyerek élményt is kaphat arról, hogy hogyan van ez, hogyan működik.
6: Igen, én azt gondolom, hogy a szülő nagyon-nagyon sok mindent tud tenni.
0: Vaskor Gréta a meseterapeuta, a családterapeuta.
6: Pontosan az, hogy egyrészt önmagát folyamatosan megismeri, akár monitorozza, akár ebben a helyzetben is, és hát amit a gyerekeinek tud tenni, például az, hogy nagyon sok mesét olvas, vagy mesét mond, hogy együtt vannak, hogy összebújnak, hogy történetekben élnek közösen, és ez szerintem nagyon nagy segítség tud lenni. A könyvbeli mesékkel kapcsolatban azt mondanám, hogy azért nem minden életkornak szólnak ezek a történetek, tehát érdemes előtte a szülőknek elolvasni, mert ugye ez nem egy gyerekkönyv, nem egy gyerek mesekönyv, hanem itt felnőtt mesék is vannak, de nagyobb gyerekeknek, kamaszoknak abszolút lehet ajánlani. És hát milyen izgalmas lehet például egy kamasszal együtt, mondjuk egy mesével kapcsolódni, akár utána beszélgetni, vagy élményszinten valahogy együtt lenni abban a történetben.
5: És még ehhez azt tenném hozzá, hogy apropót ad arra is, hogy a saját családi történeteket elmeséljük, mert ugye a legjobb védőfaktor a transzgenerációs hatások ellen az, ha megismerjük a felmenőink történetét. És értelmezni tudjuk úgy, hogy akkor arra volt lehetősége, mi ma már lehet, hogy másképp tudnánk csinálni, stb. Annál ellenállóbb egy gyerek a stresszel kapcsolatban, minél több történetet ismer a saját családjáról. Tehát erre is apropó lehet ez a könyv.
0: Tehát, hogy nem takargatni, hogy deciki volt, hogy a valamelyik ősünk így vagy úgy csinált, vagy így járt, vagy úgy járt, hanem eljön az a pillanat, amikor azt vállalva az igenis tanulság és hasznos útra való lehet.
5: Így van, azt vállalva, azt átkeretezve, megértve, hogy nyilván nem csak egy valaki tehet arról, ahogy járt, hanem az adott történelmi, kulturális környezet, sok minden egyéb, és hogy ez a családunk történetének része. És közben persze van egy csomó pozitív történet is, ami meglelkesítheti a gyereket, hogy na, a nagypapám így, meg úgy. Én is írok egyébként ilyen történeteket, transzgenerációs történeteket. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre ad lehetőséget, hogyha egy szülő beleássa magát ebbe a könyvbe egy kicsit, megnéz egy-egy megküzdést, a hozzátartozó meséket, gondolatokat, és annak mentén beszélget a gyerekével.
6: Amikor családterápiával dolgozunk, ott is nagyon fontos az, hogy a családi történetekkel dolgozzunk, de a mesékben is nagyon-nagyon fontosak a történetek. A mese a mesében, történet a történetben, mert nagyon sok mese van, amikor a főhős nagyon sok krízisen, traumán megy keresztül, mesei képben fogalmazva aranyhallá átkozzák, utána elégetik, falesz elégetik, tehát hogy sok-sok-sok nehéz sorson megy keresztül, és utána van egy pont a mesében, amikor kiáll és elmondja a saját történetét, és ez nem egy mese. És az a mesének a csúcspontja, amikor sok-sok nehézségen, megtörtségen keresztül ment főhős föláll, és elmondja úgy, ahogy volt, pontról pontra, szemébe néz az elkövetőnek, megnevezi azt, és egy koherens történetté rendezi azt, amit ő átélt, és ahogy ő most ott van. És azt gondolom, különben a családok története is pontosan így fontos, mert ebben vannak nehézségek, vannak erőforrások, vannak olyan részek, amik nagyon nehezek, de mégis itt vagyunk, itt van a család, és ez azt jelenti, hogy valamit meg tudott küzdeni, meg tudott oldani. Tehát, hogy nagyon fontos elmondani a történetet, és ezt a mese is aláhúzza. Úgyhogy meséljük a történeteinket.

A megküzdés útjai a mesékben és a pszichológiában. Mogyorósi Révész Zsuzsanna és Vaskor Gréta legújabb kötetéről, a félelemtől a biztonságig kapcsán beszélgettünk a stressz válaszokról. Műsorainkat a továbbiakban meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A riporter Katalúcsó Andrea és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket, Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.

két óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. 4,2 milliárd euró uniós forrás szabadul fel Magyarország számára. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jönnek a részletek. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel, újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítványokat. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A képviselők titkos szavazáson döntöttek a három tisztviselőről, akik közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, Ötvös Károly pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-i döntését. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelésre gyanúsítják őket. Összehasonlító elemzést készített a hazai építőipari bérek nemzetközi versenyképességéről az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Eszerint itthon az átlagos szakmunkás alapbér havonta 635 ezer forint, ami csak nem azonos a lengyel bérszínvonallal, viszont alig több mint harmada a németországinak. A magyar betanított munkások átlagbére havonta 508 ezer, a segédmunkásoké 440 ezer forint körül van a hazai építőiparban. Több utassal kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adatalapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Csaknem 5%-kal nőtt az utazások száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult. A miniszter azt ígérte, hogy a tapasztalatokat felhasználják a jövő évi költségvetés tervezésekor is. Budapestre költözik a Hortobágy, szombaton a pásztorkodás világát idézik meg a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény a többi között visel